0: A szerződés értékét, és bevezetik a háborús beruházási többletköltségkompenzáció intézményét.
1: Háborús beruházási
0: többletköltségkompenzáció.
1: Gyönyörű.
0: Az egész olyan, hogy mondjam, ha lenne ilyesmire képességem vagy időm, akkor lehet, hogy ezt egy kamaradarabban is fel lehetne olvasni, mert most nem akarom elviccelni, melyiként tényleg az ország kirablásáról van szó, de olyan jogi és nyelvi lelemények vannak ebben az egész dokumentumban, ahogy próbálják körülrajzolni. Mondok egy másikat, amit szerintem mindenki, aki autózik, az M1-esen érteni fog. Ugye jelenleg is le van zárva a konceszor által az M0-tól, tehát a Budapest határától Győrig tartó szakasz, és ez egy példátlanul hosszú egyben lezárás, és sokan kérdezik, tőlem is kérdezték már többször, hogy lehetett ezt ilyen hosszan lezárni, ez teljesen szembe megy minden európai gyakorlattal, ahol épp azért, hogy biztonság legyen, általában 8-10 kilométert zárnak.
1: Ráadásul azt ígérték, hogy szakaszolni fogják a lezárást.
0: Igen. Na most az történt itt, hogy ennek egy jelentős része nem volt része ennek a koncesziós szerződésnek eredetileg, hanem az államnak kellett volna megépíteni, még korábbi szándéka szerint. Az állam arra jutott, hogy erre nincs pénze, ezért előre nem láthatóságra hivatkozva berakták verseny nélkül ebbe az autópálya koncesziós szerződésbe, több mint 1000 milliárd forinttal emelték meg emiatt a koncesziós szerződés időtartam alatti díjat, ez egy óriási szám, ez 2 metró van a Budapesten, és arra hivatkoztak, hogy ezt, ugye fölmerül ilyen a kérdés, miért nem írnak egy közbeszerzést, miért kell ezt így belemelni, és az volt az indok, hogy azért kell, mert közlekedés szervezési és közlekedés biztonsági okokból együtt kell építeni a Bicskén túli szakasszal. Ugye Bicskéig volt csak Győr felől koncesziós joga az MKIF-nek, és ugye belerakták a Budapesttől Bicskéig tartó szakaszt, meghosszabbították a koncesziós szerződés Bicskéig, hogy stílszerű legyek.
1: Ezt megmondta és előre Orbán Viktor,
0: csak igen, másra. Igen, csak nem a kisvasúttal, hanem egy ilyen mészáros koncesszióval. És ezáltal azt mondták, hogy azért nem tudja más csinálni, és azért kell verseny nélkül odaadni nekik, mert így akkor egybe tudják csinálni, és ez így közlekedésbiztonságilag, meg közlekedésszervezésileg jobb. Tehát az abszurd helyzet, amit most látunk az M1-esen minden nap, az valójában azáltal is azért állt elő, hogy ezzel tudják indokolni azt, hogy még 1000 milliárddal megemelik a koncesziót.
1: Miközben az a hivatkozási alap, hogy az államnak nincs pénze.
0: Igen, és ez a legdurvább az egészben, hogy az volt az eredeti hivatkozás.
1: Mi van akkor, hogyha rossz minőségben készül el az M1-es? Mi van akkor, hogyha, mit tudom én, az M5-ös kátyús, vagy az M6-os kátyús? A következő 35 évben. És azt mondják, hogy nem érdekel ez minket.
0: Ez egy jó kérdés, mert az M5-ös és az M6-os az pont nincs náluk. Az egy korábbi koncesziós szerződés, de abban is így volt, és ebbe is így van. Ez a része azt gondolom, hogy egyébként rendben van, hogy vannak minőségi kontrollok ebben, tehát elvileg az állam kötbérezheti őket, hogyha nem jól szolgáltatnak, vagy hogyha kátyú van. És ez egyébként, hogy mondjam, ez a része rendben is lenne, csak hát annyira túlárazott, hogy ennek önmagában nincs visszatartó ereje. Csak hogy lássuk, ugye mi itt még a probléma ezzel a szerződéssel, csak visszautalva az előzőre, hogy van-e pénze a magyar államnak, vagy nincs. Az első 4 évben, mióta megkötötték ezt a szerződést, 870 milliárd forint nettót, bruttóban 1100 milliárd forint körüli összeget fizetett már ki eddig a magyar állam ennek a koncesszornak, és ha megnézzük, hogy ő mennyi munkát végzett ezért, az nincs ennyi. Elkezdte a munkát az M1-esen, néhány autópályán aszfaltozott, de nem készült el 1100 milliárd forintnyi műszaki tartalom. Ha folytatnánk ezt a szerződést, ennek a ciklusnak a végéig még 2000 milliárd forint nettót kéne neki kifizetni. Na most, ugye az nem koncesszió, ahol előre fizet a vendég, a magyar állam ebben az esetben. Mert ugye a koncessziónak az a lényege, hogy van egy kockázat, jön valaki, kockáztat azzal, hogy ő megépíti előre, az az ő kockázat, hogy milyen olcsón, drágán építi, milyen jól szervezi a munkát, és utána egy hosszú szerződés alatt a szolgáltatási díjon keresztül visszakapja jobb esetben, vagy az úthasználóktól, de itt nem ez a modell, a magyar államtól ennek valamilyen módon a díját, és van nála egy érdemi kockázat. Az, hogy ő neki előre utalja a cash-t a magyar állam, de mégis 35 éves a szerződése, és hogyha a legkisebb bajba kerül, akkor azonnal a hóna alá nyúlnak és bemódosítják a szerződést. Ez egy teljes nonsens, és még erre hagyd mondjak egy nagyon fontos példát. Ugyanis 2024-ben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen.
1: Emiatt,
0: mert jogellenesnek találják, gondolják ezt a szerződést, ez még nem zárult le. De úgy van az Európai Uniós jogban, hogyha egy ilyen indul, ez már olyan súlyos dolog, hogy ezért ki lehet szállni egy szerződésből, hogy az ember csökkentse a kitettségét és a kárát. És ez akármit írtak az eredeti szerződésbe, ez jogszabályból következik. Ekkor jött Rogán Antal, és írta egy joglemondó nyilatkozatot, ahol a magyar állam nevében lemondotta arról, hogy a magyar állam gyakorolhassa ezt a felmondási jogát, hogy ezzel is segítse az MKIF helyzetét a hitelezői szemében és a bankok szemében. És még azt is beleírták, mert ez nagyon kellemetlen volt. Tehát hogy mondhat le a magyar állam egy ilyenről, hogy a felmondási jogát gyakorolja? Beleírták, hogy jelen nyilatkozat harmadik személyek részére nem adható át, harmadik személyek azt nem ismerhetik meg, harmadik személyek jelen nyilatkozatra semmilyen formában és összefüggésben nem jogosultak hivatkozni, jelen nyilatkozat semmilyen formában nem idézhető és nem hozható nyilvánosságra a koncesszióba adó, tehát a magyar állam engedélye nélkül. Most ugye a koncesszióba adót mi képviseljük, tehát nyilván magamnak megadom az engedélyt, hogy ezt elmondja, meg elmondtuk a sajtótájékoztatón is, de ebből látszik, hogy milyen módon próbálták azt eltitkolni, hogy valójában össze volt fonódva az előző kormányzat ezzel a kivitelezővel.
1: Miért ismeretlen tettes ellen tesznek feljelentést? Hiszen itt nevesítve most is elhangzottak a tettesek, ha úgy tetszik.
0: Ennek semmilyen jelentősége nincs. Egy ilyen eljárásban az a természetes, egy nagyon bonyolult és komplex gazdasági ügyben, hogy a nyomozóhatóság feladata az, hogy feltárja, hogy pontosan kik és milyen módon követhettek el bűncselekményt, és ebben eljárjon. Ugye az, hogy egy ilyen döntés mögött pontosan mikor voltak kormánydöntések, mikor járt el egy miniszter saját jogon, mikor volt felelős adott esetben az a maga a konceszor és annak vezetői, tulajdonosai esetleg, milyen összejátszások lettek a háttérben, amit egy nyomozóhatóság fel tud tárni, de mi már nem tudunk 5 évre visszamenőleg feltárni, hogy éppen mondjuk egyeztettek-e bizonyos dokumentumokat, vagy volt-e olyan titkos összejátszás, aminek nem szabadott volna lennie. Tehát ilyenkor azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha a nyomozóhatóság deríti ezt ki. És mivel ez Magyarország valahol volt legnagyobb közbeszerzési szerződése, ugye összességében egy 25 ezer milliárd forintnyi becsült értékű eljárásról beszélünk most már így a rámelések után, azt gondolom, hogy azért egy ilyen ügyben tett minisztériumi feljelentés mindazon tények alapján, amikből még mindig csak a felszínét kapargattuk egyébként ennek, a nyomozóhatóságoknak ezt komolyan kell venni, és hogy még egy szempontot behozzak, ugye itt az történt, hogy valójában az autópálya működtetést, hogy megkapta 35 évre ez a csoport, valójában azt, hogy ott kik lehetnek a beszállítók, már nem közbeszerzésen választotta ki a magyar állam, hanem ők választották ki közbeszerzésen.
1: Semmi köze az államnak hozzá.
0: Igen, ennek a vége persze. Az lett, hogy Mészáros cége a V-híd aszfaltoz. Az lett a vége, hogy ugye a Gánti kőbányából, a Orbán Győzőhöz kötődő kőbányából ugye látszanak erről videók, szállítják be a követ. Az látszik, hogy Szíj László cége a Duna aszfalt végzi a másik kivitelezési munkát. Az látszik, hogy Mészáros saját autóleasing cége az M1 biztosítja az autókat, ez ott van rajta a matrica. Mészáros ásványvíz cége biztosítja az ásványvizet, amit osztogatnak meg a dolgozók, amiből isznak. Mészáros Lőrinc felesége, azt hiszem, Várkonyi Andrea az, aki a kommunikációs szolgáltatásokat biztosítja, ott van az adatkezelési tájékoztató, vagy a White Dog nevű cége, Fehér Kutya nevű cége biztosítja ezeket. Tehát az látszik, hogy itt felépül erre egy hálózat után.
1: Költséghatékony megoldás.
0: És ugye ezáltal valójában a profitot kétszer realizálják, egyszer a beszállítói szinten, aztán utána azt a 3000 milliárd forintnyi profitot a szerződés időtartam alatt az állam felé, és ugye ezek olyan tevékenységek, amiket nem kell 35 évre, tehát hogy miért kap valaki 35 évre jogot, hogy az állam helyett megrendelje ezeket a szolgáltatásokat?
1: Viszont felmerül akkor a kérdés, és most hogyan tovább? Ugye Magyar Péter úgy fogalmazott kijelentő módban, hogy ennek most vége. Nem tudom, hogy ez hogyan van, hogy ennek most vége.
0: Mert ennek most vége?
1: Azért ez még egy érvényes szerződés. Ezzel a mai sajtótájékoztatóval felbontani nem sikerült.
0: Megjelent a kormány határozata a ma esti közlönyben az adás előtt néhány perccel egyébként, ami rögzíti azt a feladatot és azt a megközelítést, amit el is mondtunk. Egyrésztről megállapítja azt, hogy súlyos jogszabálysértésekkel terhelt, és felmerül az érvényességének a kérdése ennek a szerződésnek a kapcsán. És a közlekedési és beruházási minisztert az engem felhívott a kormány arra, és ezt meg is fogom tenni nagyon rövidesen, hogy az MKIFET egy hivatalos levélben tájékoztassam részletesen a jogi álláspontunkról arról, hogy miért gondoljuk úgy, hogy ennek a szerződésnek a megszüntetése szükséges és alátámasztott. És innentől kezdve két út van, ez való igaz. Az egyik az, hogy a konceszor együttműködik, erre ma felszólította őket a miniszterelnök elég direkt módon, hogy így mondjam, felhívva a figyelmüket, hogy a büntetőeljárásban a kárenyhítésnek van jelentősége.
1: De úgy fogalmazott, hogy nem mindegy, hogy 15 vagy 5.
0: Az egyik verzió az, hogy együttműködnek a szerződés lezárásában és ennek a zavartalan továbbműködtetésében az autópályáknak. A másik pedig, hogy pereskedni fogunk. Ugye még két körülmény fontos, amit ehhez meg kell érteni. Az egyik az, hogy nem magyar bíróság jár el egy ilyen szerződés ügyében. Úgy kötötték meg a szerződést, ez is egészen példátlan, hogy egy nemzetközi választott bíróság előtt tudnak a felek vitatkozni egymással. A másik pedig, hogy a magyar államnak a képességét is privatizálták arra, hogy ellássa ezeket a működtetési feladatokat. Amikor ezt a szerződést 2022-ben megkötötték, 18 darab autópályamérnökséget, a Magyar Közút 900 dolgozóját, minden vonatkozó szerződést, autót, eszközt átadtak az MKIF-nek. Tehát ma a magyar állam autópályamérnökségei, hókotrói és dolgozói a Mészáros csoport, vagy mögött az MKIF nevű autópályakonceszciós csoport alkalmazásában és kezelésében is tulajdonában vannak. Tehát én ezért mondom, hogy ahhoz, hogy zavartalan átvétel legyen, azért szükség van az együttműködésre. Nyilván mi azt gondoljuk, hogy ha ebből egy hosszas pereskedés lesz, azt is meg fogjuk nyerni. Van 5 különböző jogi forgatókönyvünk, és ezek össze is adódnak, amivel el tudjuk érni azt, hogy véget érjen ez a szerződés, de azt gondolom, hogy a magyar közutakon közlekedőknek az az érdeke, hogy az MKIF együttműködjön ennek a szerződésnek.
1: Akár arra is hajlandók lennének, hogy más szerződéses feltételek között az MKIF folytassa?
0: Nem, azért nem, mert ez a modell, amiben ez működik, az számunkra elfogadhatatlan. Vannak olyan helyzetek, ahol beruházási miniszterként megörököltem korábbi szerződéseket, és azt mondtuk, hogy igen, ezt át kell nézni, igen, ahol lehet, még lehet, hogy vissza kell jönni ebből, lehet, hogy csökkenteni kell a műszaki tartalmat, vissza kell venni a túlzott előleget, mondjuk Mohácsi ezt csináltuk híd. A Mohácsi hídnál, ott is ugye Dunaaszfalt van, de hát van egy szerződés, az annak végkemény.
1: De például az M1-essel mi lesz?
0: Nem maradhatott egy torzó, de itt azt gondolom, hogy az MKIF esetében az a helyzet, hogy az egész konstrukció annyi csebből vérzik, és annyira nem stimmel az, hogy ezt 35 évre kértek, hogy ezt megjavítani, megreparálni nem lehet. Az M1-es a másik ilyen nagy kérdés, tehát az egyik az, hogy hogy fogjuk az üzemeltetést visszavenni, békésen vagy véresen. A másik kérdés pedig az, hogy mi történik az M1 fejlesztésénél, ahol nyilván nem lehet félbehagyni ezt a munkaterületet és félbehagyni ezt az egész építkezést. Nyilván ez is tud egyfajta közös megegyezéses úton menni, ahol ennek a folyamatossága biztosított és az állam át tudja venni ennek a beruházói szerepét. Nyilván, ha pedig nem működik együtt a konceszor, ebben lehetnek rövidebb, hosszabb leállások, de nyilván el szeretnénk ezt kerülni, mert nem az a cél, hogy az autósok ebből bármi negatívumot érzékeljenek, sőt az a cél, hogy pozitívumot érzékeljenek. Hát az egésznek azért az a lényege, hogy ez az autópálya konceszciós szerződés elszívja a pénzeket minden más elől. Ha ma a magyar közúthálózat 1- és 2-személyű útjain autózunk, legyen az a 8-as út Devecsernél, legyen az a 68-as, legyen az az 51-es, akár Bajánál, akár az agglomerációban, legyen az a 47-es, de hosszasan tudnám sorolni, rémisztő, messze a román vagy a bolgár állapotok alatti színvonalat találunk. Miért? Mert gyakorlatilag a magyar állam évek óta 0 forintot költ az országos közúthálózat 1- és 2-személyű főútjainak felújítására. A teljes magyar közúthálózat, beleértve a falusi kis utakat, idén 20 milliárd forint van a felújításra, miközben ők évente 300 milliárdot kapnak, vagy még többet is. Tehát ez egy tarthatatlan állapot, és az autósoknak is az az érdeke, még hogyha lesznek is esetleg átmeneti nehézségek, azon dolgozom, hogy ne legyenek az MKIF kivezetése kapcsán, hogy ebből a forrásból tudjunk az országos közúthálózatra költeni, és ne kétszeresen túlárazottan Mészárosék vigyék el ezt a pénzt.
1: Miniszter úr, ez nagy fa, úgyhogy nagy fejsze, nyilván ami kell hozzá, kíváncsiak vagyunk a folytatásra, úgyhogy erre nyilván vissza kell majd térnünk. Most köszönöm, hogy itt volt.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden

0: műsor ajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ügyészségi bomba robbant a minap. Remélhetőleg lehet ezt mondani, mert egy nagy botrány van kialakulóban. A központi nyomozó főügyészség egy egykori vezetője kitálalt egy levélben. Egy nagyon bonyolult és összetett történetről van szó, aminek a lényege sommásan annyi, hogy sok esetben az ügyészséget megpróbálta befolyásolni a politika bizonyos ügyekben. Ami miatt komolyan kell venni ezeket a mondatokat, az az, hogy az illető Fürth Pál olyan ügyekkel foglalkozott, mint Orbán Viktor testvérének az ügye, a Völner Stadl ügy, az aranykonvoj ügy, és még néhány a politikához kapcsolódó történet. Komlódi Gábor ügyvéd a vendégünk, jó reggelt, szervusz Gábor. Vele próbáljuk most szétszálazni ezt a történetet. Elsőre, amikor én elolvastam ezt a bonyolult, nagyon hosszú levelet, amit az egykori ügyész úr, aki azóta már lemondott, sőt azóta az ügyészség már nyomoza is ellene, tehát amit ő írt, abból átfutott az agyam, hogy ebből egy nagyon nagy botrány is lehet. Jól láttam én ezt?
2: Abszolút, igen. Én azt hasonlóan gondolom egyébként, sőt úgy fogalmaztam egy kedves kollégámnak, amikor erről beszélgettünk, hogy egy normális országban ez egy világra szóló botrány kell, hogy legyen. De miért is gondolom? Azt előjáróban annyit pontosítanék, de tényleg csak a tisztánlátás vagy a nyelvhelyesség okán, hogy nem nyomozás indult ellene, bár az indult volna, mert akkor legalább kiderülne az, hogy valóban történt a bűncselekmény azon bűncselekmények irányítása során, hanem egy fegyelmi eljárást indított vele szemben.
1: Igen, és cáfolta a legfőbb ügyészség, hogy mindez megtörtént volna.
2: Tagadta. Az nagy különbség. Tehát cáfolni még nem tudta, azt majd meglátjuk az eljárás során sikerül-e. Egyenlően csak azt mondják, hogy ilyen
1: nem volt.
2: Így van, igen. Szóval azért fontos ez a dolog, és most nem akarok ilyen nagyon korai órán ilyen jogelméleti kérdéseket feszegetni, tehát mégiscsak arról van szó, hogy van az államnak, ugye egyszer csak abba hagytuk azt, hogy a tálió elv, meg megkövezzük, meg fogad fogért, meg nem tudom, és úgy döntöttük, hogy a mindenkori hatalom egy demokráciában fogja a mi büntetőjogi igényünket érvényesíteni. Tehát majd nem az lesz, hogy megmondja a helyi, nem tudom kicsoda, hogy milyen büntetést ér el a másik, hanem ezt elveszi tőlünk, és ő érvényesíti az egész állam büntetőjogi igényét, és bár ez most valamelyest változni fog ugye a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállásával, de vád monopóliummal rendelkezik jelenleg az ügyészség, tehát ő kizárólag ő képviselhet vádat, nyilván magánvádos eljárásokat nem ide téve. És ezért nagyon fontos dolog, mert egy olyan közbizalom...
1: És ebbe lép be a politika.
2: Igen, tehát egy olyan közbizalom kell, hogy legyen egy ilyen történetben, amikor én azt mondom állampolgárként, hogy és ez egy állandó, nagyon, hogy is mondjam, megalapozott igény a társadalom részéről, bármely állampolgára is, ha gondolok, hogy hát miért nem csinálják ezt vagy azt, mert ha az én gyerekemmel történt volna, vagy ha velem történt volna, vagy ha itt ilyen és ilyen eset lett volna, akkor én ezt és ezt tettem volna, de én ezt azt mondom, hogy nem teszem, mert egy kultúrált demokrácia és a jogállamot nem lehet, átadom az államnak avval a bizalommal, hogy ő ezzel helyesen fog eljárni. És ennek megvannak a törvényi garanciái, mert ugye a legfőbb, tehát maga az ügyészség az teljesen független, ugye a legfőbb ügyész az országgyűlésnek számol be, az országgyűlés kétharmaddal választja őt, és teljesen független az ügyészség, csak a törvényeknek van alárendelve, a magyar állam költségvetésének.
1: Ezt a mondatot vonja kétségbe.
2: Így van.
1: Ez a fajta levél,
2: így
1: amit
2: van.
1: A volt főügyész.
2: Pontosan, tehát pont ezért érzem én azt, vagy ezért, ahogyan te is fogalmaztál, hogy ez egy nagyon nagy botrány kell, hogy legyen, mert az a közbizalom, amikor azt mondjuk, hogy jó kezekben van az én büntetőjogi igényem, jó helyen van, az, és megalapozottan számíthatok arra, hogy az a bűnös egy törvényi feltételek mentén végigment, jogállami keretek között lezajlott büntetőeljárás végén tisztességes eljárásban arányos büntetést fog kapni, amire mindenki más is számíthat, olyat, ami másokat is vissza fog tartani a bűncselekmények elkövetésétől, ez sérül, és ez egy nagyon-nagyon nehezen helyreállítható dolog. És
1: még már a társadalom szemében.
2: És pontosan nagyon jó a kérdésed, nagyon-nagyon nehezen helyreállítható a társadalom, és még, ami még talán ennél is sokkal súlyosabb, az ügyészi szervezeten belül. Tehát ugye, ha ez igaz, amit ez a főügyész mondott, ugye ez egy nagyon fontos főügyészség, tehát ezt is említetted, hogy ez a központi nyomozó főügyészség kiemelt bűncselekményekben önállóan nyomoz. Ilyen például ugye, így szokták a köznyelvben hívni, hogy ugye mentelmi joggal érintett személyek, vagy mentelmi joggal rendelkező személyek, ha érintettek egy büntetőjárásban, akkor ők nyomoznak, és kiemelt bűncselekményeknél magas, nagy vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények, és a többi, és ezt a törvény rendezi, és ugye ilyen volt pontosan az aranykonvoj ügye, illetve a...
1: És ezek az ügyek, ezek hogy tudnak megnyugtatóan rendeződni? Ugyanis ezek a történetek jelenleg, vagy a túlnyomó többségben, ha jól tudom, folyamatban lévő ügyek. Ilyenkor folyamatban lévő ügyekről teljesen jogos, hogy nem mondhatnak akár az ügyészség részéről, akár más részről sem olyan valid információkat, amelyek ezt a közbizalmat igencsak aláásó mondatokat alátámasztja vagy cáfolja. Tehát levegőben lóg az egész történet, és innentől, mivel a politika ebben érintett, mondván, hogy a politika befolyásolta, kényekedve szerint fogja alakítani. Az egyik az azt mondja, hogy lám-lám, itt a disznóság, nem zörög a haraszt, a másik része meg azt mondja, hogy hát ez bosszú és propaganda és AVH.
2: Igen, erre hivatkozik a legfőbb ügyészség, hogy folyamatban azért nem tud érvelni ezekkel a vádakkal szemben, mert hogy folyamatban lévő eljárásokat nem tud vagy nem akar nyilvánosságra hozni, érvelni ezekkel a vádakkal szemben, mert hogy folyamatban lévő eljárás

0: nek vagy vezetőügyésznek az alárendeltjei, ott nem lehet kibeszélni, azon a fegyelmi eljárás alakul. Tehát ugye egyfelől akkor lehetne ebben az ügyben megnyitatóan látni, vagy eredményeket látni, hogyha azok az ügyészek, mert ugye ezt a levelet, ezt, amiről beszéltél, ezt a főügyész úr, ezt más főügyészeknek küldte meg, kvázi segítségkérésül, hogy ez az ügy van, és már álljanak mellé. Na de ők is ezt a fajta, mondjuk így, hogy függelemsértést követnék el abban az esetben, hogyha ők mellé állnának. Tehát ezért egy nagyon nehéz dolog, közben pedig, hát ahogy egy klasszikus idő, közben pedig egy titkos féregfogarág a rendszerben, mert az ügyészek egymásra, úgyhogy egyébként én sokakkal találkozom bírósági tájékoztatón, végtelen, a túlnyomó többségük végtelenül tisztességes ember, és tisztességesen végzi a munkáját.
1: És közben milyen sötét árnyék vetül rájuk egy egyetlen vagy egy bizonyos ilyen ügymenet miatt, de azért az sem megnyugtató a közvélemény számára, hogyha azt látja, hogy egy olyan szervezeten belül, amelyben elvileg bíznia kell, ilyen például az ügyészség, de mondhatnám akár a rendőrséget, vagy a titkosszolgálatokat is, de az ügyészségnél mindenképpen arról szólnak a hírek, hogy ott áll a bál, ott érdekek csattannak, emberek nem állnak szóba egymással, vagy kioktató hangnemben üvöltöznek egymással, ez vészjósló. És itt a közbizalom, ismét visszacsatolok erre, amit te említettél, hogy bízzon az állampolgár egy olyan szervben, egy olyan állami szervben, amelyik papíron független, papíron, de közben meg politikai okokból egymást marják a vezetői.
0: Igen, ha már politikát idehoztuk, ugye az a probléma, hogy...
1: Meg lehet ezt kerülni?
0: Hát nem lehet, abszolút nem lehet, csak ugye mégis nem jogi szakmai kérdés, de mindenféleképpen azt kell látni, hogy ez a probléma, ami most itt az asztalon van, ez az előző kormányzati ciklus, ha így igaz, miszerint ez a múltban történt, és ugye ez a kinek állt az érdekében kérdést, ha felteszük, akkor nyilvánvalóan az, és azért tényleg, ha egy picit kikacsinthatok a szerepemből, hát mégiscsak azt az aranykonvoj ügyet megnézzük, hogy mi történt végig, hogy először beharangozták, hogy ott finanszírozás van, utána ezt rákenték a Tisza pártra, aztán ezt újságokon terjesztették az egész országba, és aztán még a Fidesz saját kormányzás alatt visszaadta az ukránoknak ezt a szállítmányban található aranyat és készpénzt. Azért ez egy szép csomag, ami azt mutatja, hogy ennek volt egy politikai szándéka. És hogyha ez igaz, ezt az egész ügyet, ezt a mostani kormányzatnak kellene, vagy kell rendbe rakni. És itt muszáj egy nagyon fontos dolgot hozzátennem. Én mindig el szoktam mondani, mert ez így is van, hogy én mind emberileg, mind szakmailag nagyon sokra tartom az új köztársasági elnökünket, és nagyon becsülöm azt, hogy jelenleg a tekintettel arra, hogy az ő jogköre és hatásköre a legfőbb ügyésznek a kiválasztása, hogy ebben nagyon mérsékelt, nagyon megfontolt, és én nagyon bízom abban, hogy a tekintettel arra, amit az előbb elmondtam, hogy ez egy hierarchikus szerv, aminek a legfőbb ügyész, ez egy nagyon fontos státusz egyébként egy jogállamban, hogy ennek a kiválasztása során a köztársasági elnök úr olyan megfontoltan és körültekintően fog eljárni, ami aztán le fog csorogni az utolsó helyekre is, és ez lesz az első lépése a közbizalom helyreállításának.
1: Baka András első próbatételében valóban a közbizalom helyreállításáról fog dönteni. Komlódi Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az eddigi egyik legfontosabb sajtótájékoztatóként harangozta be Magyar Péter a mai kormányszóvivői tájékoztatót, ahol több bejelentést is tett. Az autópálya koncessziós szerződéseket érintő döntésen túl azt ígérte, hogy átalakítják a sport és a politika kapcsolatát, valamint felállítanak egy új országos zöld hatóságot. Az elhangzottakat Virág Andrával és Szakonyi Péterrel értékeljük.
2: Hát bejelentésekben és eseményekben gazdag napok ezek a mostaniak. Örülök, hogy itt vagytok. Jó estét kívánok!
3: Jó estét, szervusz!
2: Visszatérnék még arra, amit Vitézi Dávidtól hallottunk az előbb, mert ugye, hogyha 23-25 ezer milliárd forintos koncessziós szerződésről beszélünk, autópálya koncesszió, és azt mondja ő, mint a kormány, hogy ők úgy számolnak, hogy 35-50% között lehet ennek az összegnek a haszon része, tehát a tiszta nyereség, hát az 10 ezer milliárd forint fölötti összeg. Ki gondolkodhat ilyen számokban? Elképesztő.
3: Kicsiben nem érdemes gondolkodni azért ezt az elmúlt 16 éve megtanultuk.
2: Jó, neked erre van rálátásod is, ugye a 100 leggazdagabb magyarra szórakoztatsz minket minden évben. Ott lesznek változások, van egy érzésem.
3: Már most vannak, de nyilvánvalóan a jövő év májusáig azért még sok víz lefolyik a Dunán, és sok-sok változás lesz. Nagy érdeklődéssel és izgalommal várom én is.
2: Azt elhiszem. Na, térjünk vissza arra, hogy mik történnek most. Ugye van egy pár letartóztatás, ugye sokan azt hitték, hogy majd a gazdagokat ki fogják engedni, biztosan majd meg tudják ők ezt beszélni. Erre azt mondja a bíró, hogy bennmaradnak, ugye jeli nekik, ha másokkal nem is beszélünk. Ez üzenet a többinek? Lehet ez üzenet a többinek?
4: Én azt gondolom, hogy igen, és a társadalom irányába is egyébként üzenet, tehát hogy ez minden irányba én úgy gondolom, hogy értelmezhető. Egyrészt üzenet a többieknek, hogy tényleg nem vicceltek, amikor azt mondták, hogy itt elszámoltatás lesz, és én azt gondolom, hogyha még egy kicsit a kampányra visszanézünk, akkor sokan gondolhatták azt, hogy ez tényleg inkább egy kampányfogás. Ezt várják a Tisza szavazók, ezt kell mondani, és ezért Magyar Péter és az egész Tisza ebbe azért nagyon erőteljesen beleállt, és szerintem már április 12-én este, de legkésőbb egyébként Magyar Péter első miniszterelnökként elmondott beszédében egyértelmű volt, hogy ez nem egy kampányszlogán volt, ezzel nem az indulatokat szerette volna fűteni a kampány során, hanem komolyan gondolta azt, hogy amennyiben megkapják a felhatalmazást, pláne egy kétharmados felhatalmazást, akkor minden eszközzel azon lesznek, hogy azokat, akik az elmúlt 16 évben vagy akár többen megkárosították az országot, őket felelősségre vonják, és ezt láthatjuk most hát ezekben a napokban is. Ráadásul azért nem kis halak, akikről beszélünk, tehát azok, akik már most letartóztatás alatt vannak, vagy akiknek a neve ugye akár a mai sajtótájékoztatón felmerült, azért elég közel vannak a Fidesz vezetéséhez.
2: Hát gyakorlatilag ott járunk, tehát amikor Vitézi Dávidot hallgatom, és emlegeti újra és újra a Fidesz egyik erős emberét az előző 16 évből, akkor ott nyilván arról van szó, hogy ezeket ő írta alá, a másik esetben meg a másik erős ember írta alá, őt is említi. Tehát, hogyha ezeket a neveket hallja az ember, akkor azt érzi, hogy gyakorlatilag pillanatok alatt 2-3 lépéssel a célpontnál vannak.
3: Ez nagyon valószínű. Itt két dologra utalnék, csak az egyik, talán emlékszel rá, tavaly júniusban csináltunk egy beszélgetést, amiben én már azt vetítettem előre, nem váteszként, nem látnokként, hanem a tapasztalatból, hogy megindult a vagyonok kimentése. Erőteljesen megindult, és ez folytatódott. Tehát ami most megvan, és ami most Magyarországon van, vélhetően az, amit zárolással le lehet blokkolni, és vissza lehet talán szerezni.
2: Amit kivittek, az nincs hozzáférése a magyar államnak a különböző szerveink keresztül?
3: Könnyen nincs, de nem lehetetlen, hiszen a nagy tranzakciók, vagy a közepes tranzakciók, vagy az egész kis tranzakciók is már elektronikus banki utalással mennek. Nagyon kevés, hogy érintett vitte ki kamionba 20 ezereseket, ahogy az előző beszélgetésben elhangzott.
2: Viszont autókat igen. Ez egy másik történet, jó, de autók mentek kamionokban, hajókon.
3: Ezek gyakorlatilag forgácsok, tehát a vagyonokhoz képest. A másik, amire érdemes talán majd visszaemlékezni, vagy utalni, az, hogy a magyar milliárdosoknak egy jelentős része tavaly ősszel, vagy tavaly télen már érezte, hogy itt változás lesz, és jelentős mértékben támogatták, finanszírozták, segítették Magyar Pétert hatalomra jutni. És ebből...
2: Ez nem egy összeesküvés elmélet?
3: Nem.
2: Ezt lehetett hallani, és ezt senki nem erősítette még meg, hogy hát igen, én adtam, ugye egyszer fordult elő, hogy Váberer György ide beült a stúdióba, és mondta, hogy hát, és betettem 100 milliót, mondták, hogy hát akkor azt vissza is kapod.
3: Jó, de Bige László is elismerte, Bolyár Gábor is elismerte azt, tehát vállalta azt, hogy...
2: Hát Bolyár Gábor apró pénze lehet képest.
3: Valóban.
2: Az... És azért
4: meg hát ők nem voltak azért a NER ökoszisztémájának
3: nem,
4: a
3: csak
4: része.
3: De voltak olyanok is, tehát az az érdekes szerintem, hogy voltak olyanok is, akik pirosra is, meg feketére is tettek. Legyen bárki a fekete vagy a piros, tehát mind a két oldalt...
2: Ha valaki nem tudja, ez rulett, és ha mind a kettőre teszünk, akkor sose nyerünk nagyot, de nem bukunk.
3: Pontosan, pontosan így történt, és ez azért jellemző volt, tehát senki nem mondott további neveket, de nyilvánvalóan ez a pesti flaszteren elterjedt, hogy kik támogatták és milyen mértékben. A harmadik...
2: És azt remélték, hogy ezzel mentességet kapnak, úgy véled? És látsz is olyanokat, akik azt remélhették, de most bajban vannak?
3: Biztos vannak ilyenek. Én meggyőződésem, hogy vannak ilyenek, akik azt gondolták, hogy ebben egy búcsú cédulát megvásároltak, és a büntetlenségük így módon garantálható lesz majd.
4: Meg ennél talán még látványosabb, amit most arra ugye elfelejtettünk, de hát talán az április óta eltelt időszak egyik legabszurdabb interjúja, a Balási interjú volt nem sokkal a kormányváltás után, ahol ugye egy ilyen bűnbocsánat ott próbált kérni, és megváltani, és visszaadja. Tehát, hogy ott is láttunk egy próbálkozást a NER egyik nagyon szimbolikus és fontos szereplőjétől arra, hogy valahogyan hirtelen át zsilipeljen, vagy legalábbis megpróbáljon kijönni abból a szorult helyzetből, amiben ő nyilván került a kormányváltás után. Tehát egyrészt szerintem ez a mozgolódás is van, de a másik, amit politikai szempontból szerintem azért ebben az egészben érdemes látni, és nem csak a mai ügy kapcsán, hanem akár az MNB botrány, és tényleg még sorolhatnánk azokat, és akár az aranykonvoj ugye is, ami más típusú egyébként, tehát ott nem ilyen pénzbeli visszaélésről van szó, hanem egy hatalommal való visszaélés. De hogy ezek az ügyek mind-mind azért arra alkalmasak, vagy legalábbis arra biztos, hogy alkalmatlanok, hogy a Fidesz tudjon építkezni rajta. Tehát amíg ezek az ügyek vannak napirenden, addig a Tisza nem csak önmagában a kormányzással tudja uralni a napirendet, hanem folyamatosan valamilyen olyan témával uralja a közéletet, amiben a Fidesznek, a volt miniszterelnöknek folyamatosan védekeznie kell, folyamatosan magyarázkodnia kell, és az a Fidesz, ami egyébként, hát csak mert sem volt azért túl régen, ugye a Köcsei beszéd és az azt követő Orbán interjúk alapján azért még mindig borzalmas állapotban van, és fogalmuk sincsen, hogy merre van az előre, még ezt is kapják mellé, hogy folyamatosan az elmúlt 16 évért.
2: Meg most, ahogy hallgatlak, az jutott eszem, hogy azzal próbálták támadni az elmúlt hetekben a Tisza kormányt, hogy mindent csinál, csak nem cselekszik. Tehát, hogy itt gyakorlatilag a színház, a filmszínház zajlik, de cselekvés nincs, és amíg ezek az ügyek sorra jönnek, addig igazán nem mondhatja azt a mostani kormányra a jelenlegi ellenzék, hogy ezek nem dolgoznak. Mert hogy pont az látszik, hogy dolgoznak. Lehet, hogy nem azt csinálják, amit mondjuk az egészségügyi dolgozók ezen a héten szerettek volna, de hogy dolgoznak, az biztos.
3: Ez a politikai feladvány, hogy egy klasszikust idézzek, hiszen Orbán Viktor a Köcsei beszédben ezt fogalmazta meg, hogy erre a politikai feladványra, amit az elmúlt években keletkezett Magyarországban, nem tudták a megoldást. De én inkább attól félek, és az egy problematikus történet, hogy amíg tényleg minden fiókból komplett csontvázak esnek ki, és addig elvonja a figyelmet ezekkel a botrányokkal, visszaélésekkel, korrupcióval kapcsolatos ügyek elvonják a figyelmét a kormány tagjainak is. Az effektív munkától, nem?
2: Ma volt egy tüntetés, a szociális dolgozók kérték számon azt, hogy szeptemberre béremelést ígértek nekik. Ez talán nem volt ilyen dátumszerűen kimondva, de mindenképpen mostanra, és az hol van. És az egy szokatlan gesztus volt, hogy a miniszterelnök ott állt közöttük, hallgatta, hogy kiabálnak, mert hogy elég felháborodott volt az a kicsi tömeg, amelyik ott volt, és állta a sarat. Tehát nem az volt, hogy akkor én most miniszterelnök vagyok, és kimenekülök innen, hanem ott állt közöttük.
3: Igen, az utolsó ilyen, biztos emlékszel. Bokros Lajos volt 95-ben.
2: De hát azt máig emlegetjük, tehát hogy az azért mennyire ritka gesztus. Persze ez nem oldja meg a problémát, tehát a szociális dolgozóknak a béremelés az jár és időszerű lenne. Egy utolsó gondolat erejéig még a gazdagokra, mert ugye ez úgy néz ki, mintha az összes tehetős, gazdag ember, vagy mondjuk ki az összes milliárdos valami nagyon furcsa tranzakciók árán igazából büntetőire méltóan gazdagodott volna meg. És pont te vagy az, aki ezt mindig felmérve azt mondod, hogy azért ez így nem igaz. Tehát a 100 leggazdagabb között nagyon tisztességes, becsületes gazdagok is vannak.
3: Pontosan, most is ezt mondom, függetlenül attól, hogy az elmúlt napokban olyan embereket is meggyanúsítottak, akiknek a NER kötődése hát legalábbis megkérdőjelezhető. Mert mondjuk Veres Tibort bármilyen módon összemosni a NER-rel azért nem jellemző, és nem hiszem, hogy ez így van, vagy Nagy György Tibort is. Tehát ők is belekerültek ebbe a mókuskerékbe, hogy fogalmazhatom így képletesen, de továbbra is állítom, hogy a 100 leggazdagabb túlnyomó része becsületes munkával kereste a vagyonát.
2: Azért ez azért is fontos, hogy ne legyen a vége az, hogy aki gazdag, az mind az ember, mert ne ilyen alapon ítéljük.
4: Hát egyébként igen, nekünk voltak erről felméréseink jó sok évvel ezelőtt, tényleg 4-5 évvel ezelőtt, és azért a magyar társadalomnak a túlnyomó többsége már akkor is azt gondolta, hogy egyébként főleg a szupergazdagok törvénytelen úton válnak szupergazdaggá, szóval ez az időszak nem kedvez ennek.
2: Igen, valószínűleg. És az elején vagyunk mindennek, az is egészen nyilvánvaló. Virág Andrea, Szakonyi Péter, köszönöm szépen, mert a műsornak viszont a végén vagyunk. Köszönöm. Annál is inkább, mert Szlazsánszky Ferenc arra vár, hogy végre szót kapjon. Parancsolj, szervusz!
5: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket, foglalkozunk mi is a vagyonadóval, ha belefér majd az adásidőbe. Kapitány István nagy örömmel fogja befizetni a vagyonadót. Aztán beszélünk nyilvánvalóan a 35 évre szóló autópálya koncesszióról. Egy lap kiszámolt, hogyha nem bontják fel ezt a szerződést, akkor Mészáros Lőrinc és társai 35 éven át minden órában 96 millió forint közpénzt kapnak. Aztán beszélünk arról, hogy a jövőben nem vezethetik politikusok a nagyobb sportegyesületeket. Kubatov Gábor és Dajcs Tamás tiltakoznak. Beszélünk arról, hogy mindeközben mindössze 28-an ajánlották fel az adó 1%-ukat Orbán Viktor Felcsuti Futball Akadémiájának. És beszélünk arról is, hogy kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszéde, melyben többek között azt mondja, hogy szerinte Súlyog Tamás elmenekült. Gyükeri Mercedes, Ilyes Márton és Pulai András lesznek a vendégek.
2: Igen, abban a beszédben sok érdekesség van, úgyhogy ha lesz időtök, akkor szerintem ott érdekes mondatokat tudtok majd elemezni. Feri, köszönöm szépen, önöknek pedig köszönöm az egész heti figyelmet. Hétfőn Szőlősi Györgyi várja majd a kedves nézőket itt az Egyenes Beszédben. Töltsék kellemesen a hétvégét, meg a mai estét is. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az elmúlt időszakban folyamatosan fokozódik a mesterséges intelligencia pánik a világban. Hogy ez megalapozottan vagy nem, az más kérdés, de ugye a történet onnan ered, hogy technológiai cégek vezetői álltak ki, nem is olyan rég, és mondták azt, hogy kicsit lassítani kéne a mesterséges intelligencia fejlesztésén, mert baj lesz, mert átveszik a hatalmat. És innen indult el a lavina, és már azt mondták, hogy és kiirtják az emberiséget. Egyedül Trump elnök mondta azt, hogy ugyan már ez kamu, én vagyok annyira okos, hogy megoldjam, már nem én, hanem Trump elnök mondta ezt. De hogy valójában mi a helyzet, azt most megbeszéljük dr. Vajda Viktor az AI szakjogásszal, a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács főtitkárával, mert ilyen is van. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mit csinál a Mesterséges Intelligencia Tanács, amiben ön is benne van?
2: Köszönöm a kérdést, és hogy ismételten figyelmet szentelnek a témának. A Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács az Európai Unió Mesterséges Intelligencia rendeletének, az AI-eknek a végrehajtása keretében jött létre egyfajta magyar novumként, hiszen ez nem volt előírása az uniós jogalkotónak, hanem magyarországi jogalkotó gondolta úgy, hogy szükséges, hogy a különböző szereplőket, a kormányzatot, az államot, az ipart és az akadémiát egy asztalhoz ültetve teremtsen egy olyan fórumot, ahol az AI kulcskérdéseiről közösen lehet állást foglalni, és iránymutatásokkal segíteni mind a vállalkozások versenyképességét, mind pedig a jogalkalmazás egységességét.
1: De az, hogy most már kormányok, az ENSZ nagy szervezetek témaként kezelik, sőt, kiemelt témaként, hát von der Leyennek az évértékelőjében nagyon fontos és hangsúlyos pont volt a mesterséges intelligenciával való foglalkozás. Mit kezdjünk ezzel? Tehát, hogyha ilyen államok már ennyire kiemelten kezelik, akkor az ember hajlamos azt gondolni, hogy itt tényleg van valami veszélyforrás, amit csirájában akarnak elfolytani.
2: Hát valóban van, ugyanis vannak már ismert kockázatok, ugyanakkor érdemes külön választani azt, hogy itt egy egzisztenciális, kihalási eseményt vizionálnak egyesek.
1: Már hogy az emberiség hal ki.
2: Igen, ezt is mondják bizonyos hangok, illetőleg vannak olyan hangok is, mint arra a szerkesztő úr is utalt, akik a kockázatok eljelentéktelenítése irányába foglalnak állást. Valahol az igazság a kettő között van. Tudjuk, hogy vannak már olyan bizonyított káresemények, amelyek felhívják a figyelmet a kiberbiztonsági kockázatokra, tesztkörnyezetből kiszökhet több ágens, megváltozott a vitának a tárgya, a diskurzusnak a tárgya megváltozott, mert már nem csak chatbotokról beszélgetünk, nem csak válaszol nekünk egy AI asszisztens, hanem önálló cselekvésre képes megfelelő utasítások alapján, amelyeket saját maga értelmez, sőt néha annak a keretei közül is kilép. Ezért nagyon fontos, hogy immáron arról beszélünk, hogy közös érdekünk, már az egész emberiség közös érdeke, az úgynevezett alignment, hogy az AI abban a mederben maradjon meg, amelyet neki megszabunk, és ez szolgálja mindannyiunk közös érdekét.
1: Olvasva, figyelve a szakmának, tehát a techóriások vezetőinek, a döntéshozóknak, informatikusoknak, szakembereknek, jogászoknak, mint például ön, a véleményét, egy dolog mindig eszembe jut, hogy olyan dologról beszélünk, aminek nem tudjuk a végét. Olyan dolgot fejtegetünk, hogy mi lesz, amiről maga a techóriás vezetők azt mondják, hogy meg nem tudjuk jósolni, hogy hova juthatunk el. Hogy lehet akkor így beszélgetni lehet, de hogy lehet így például döntési stratégiát építeni, amikor nem tudjuk, hogy mi a cél?
2: Nagyon jó a kérdés, ugyanis a találmányok sorában kevés hasonlatosat találunk a mesterséges intelligenciához. Szokás az elektromos áramhoz vagy az internethez hasonlítani, mégis olyan kognitív vagy olyan tudatosság látszatát hordozó képességeket predesztinál, olyanokat mutat, amelyek túlmutatnak azon, mint amit mondjuk akár az internethez tudtunk társítani. Tehát az, hogy valami önmagát fejleszteni képes, akár új felfedezésekre juthat, ez például a rákutatásban is, mint pozitívum megmutatkozott, és ezért is érdemes az AI fejlesztése mellett is állást foglalni, amellett, hogy nyilván a kockázatait úgy kell kezelni, hogy neutrális szabályokat alkotunk, és megfelelő kockázati szintekhez különböző elvárásokat társítunk. Tehát például előzetes tesztelés, a megfelelésnek az igénye, amely egyébként az uniós AI Act-ben benne is foglaltatik, a külső ellenőröknek a szerepe, az incidensek bejelentése, kötelezettsége, sőt, mint arra egyébként vállalatvezetők szintúgy utalnak, itt a nagyokra utalok, Dario Amodei fogalmazta meg, hogy akár vállalatok közötti együttműködésnek, sőt, egyfajta nemzetközi fórumnak is lehet jelentősége. Gondoljunk csak arra, hogy hasonló kockázatot jelentő technológiai vívmányok, akár itt atomfegyverek kérdéskörére is utalhatunk, ott több állam közösen alkotott egy olyan fórumot, pont az ENSZ-nek a keretein belül, ahol igyekeznek ennek a technológiának olyan keretet adni, amely utána nem vezethet káros következményekre.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy a világnak a nagyobb részén ez a narratíva uralkodik, hogy üljünk le, tárgyaljunk, fogjuk vissza, tartsuk kordába, miközben pontosan tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia az elmúlt időszakban irtózatosan megpezsdítette a világgazdaságot. Már szakmák eltűnéséről beszélhetünk, vagy ha nem is eltűnéséről, de mondjuk munkanélküliség már nőtt a mesterséges intelligencia térnyerése miatt, és mivel a világgazdaságot ez befolyásolja, a világgazdaságnak meg van egy olyan szereplője, például Kína, amely élen jár a mesterséges intelligencia fejlesztésben, viszont nem feltétlenül akar a mondjuk az Európai Unió, mondjuk az Egyesült Államok által elképzelt etikai és gazdasági vonalba betársulni, mert azt mondja, hogy bocsánat, egy verseny van, én nem akarok lemaradni. Lesz ebből megállapodás, vagy egyesség?
2: Szerkesztő úr kérdése helyesen rámutat a diskurzus, a közös megegyezés szükségességére, ugyanis bárki is éri el, akár a szabad világ képviselője, akár az abból magát kívül tartó szereplő éri el azt a szintet, hívhatjuk ezt szingularitásnak, vagy bármely egyéb fogalommal is apostrofálhatjuk, ahol már az AI kikerül a mi kontrollunknak a köréből, az az emberiség egészének kárára lehet. Fontos tehát, hogy valamennyi szereplő lett légyen egyébként egyéb politikai vagy más természetű vitája ebben a kérdésben egy közös platformot találjon, és mindenképpen...
3: Kérdés, hogy lesz-e? Van-e erre esély? Van-e a realitás? Azt mondja, hogy Kína az Egyesült Államokkal leül és meg fog állapodni arról, hogy vigyázzunk a világra, ezért ezt és ezt csináljuk a mesterséges intelligenciával?
2: Hát ilyen természetű törekvések máskor is már jó példával szolgáltak, úgyhogy ebben minden bizodalmunk meg lehet. És az Európai Unió szabályozása is erre a törekvésre mutat rá, hogy egy olyan standardként használható átfogó aktust alkotott meg az Unió, amelyet utána modellértékűként kezelhetnek mind a transatlanti partnereink, de egyébként feltehetően ez a kockázat alapú megközelítés, mint logikus alapvetés megjelenik majd akár a kínai normák között is.
3: A Magyar Mesterséges Intelligencia Tanácsnak van egy 12 pontos kiáltványa. Önök írtak egy ilyet, amit eljuttattak Tanács Zoltánhoz, tudományos és technológiai miniszterhez. Ebben a 12 pontban vannak vészjósló pontok, vagy miről szól tulajdonképpen? A kormányzatot akarják bevonni az egész MI kérdésnek a kezelésében?
2: Ez egy szakmai kezdeményezés, és a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanácsnak, ha ez fel is kerül az agendájára, az egy üdvözlendő pont. Ennek előfeltétele az, hogy 500 szakember tüntesse ki aláírásával a kiáltványt, amelyet megtalálhatnak az MI, mint Mesterséges Intelligencia, mi-kiáltvány.hu internetes cím alatt. Itt a szakmai közösség a legismertebb szakmaiként azonosított fórumnak, a LinkedIn-nek a fiókjával tud belépni.
3: De ez csak szakembereknek szól?
2: Hát azt gondoljuk, hogy a kérdés megítéléséhez a jártasság és vagy az érintettség legalább szükséges. Ugyanakkor, hogyha azt mondom, hogy én egy olyan munkavállaló vagyok, akinek egyébként a munkáját ez fenyegeti, noha nem mesterséges intelligencia kutatással foglalkozom, az ő véleménye ugyancsak számít. Itt beszélhetünk programozókról, tanárokról, informatikusokról, közgazdászokról, de akár orvosokról is. Az a fontos ebben a 12 pontban, hogy a lehetőségek és a kockázatok most itt 2026 őszén olyan szintre jutottak, hogy szükséges e között egyensúlyt teremteni. Ezt célozza a kiáltvány. Nem fékezni, pláne nem megállítani szeretné ez az alapvetés a mesterséges intelligencia fejlődését, hanem tudatosan szeretnénk megérkezni abba a korszakba, ahol az AI lehetőségeit a javunkra szeretnénk fordítani, hogy őrizzük meg azt, amiért a fejlődésnek egyáltalán értelme van, a gondolkodás és az együttműködés örömét, a kritikus gondolkodást, és azt, hogy a döntés felelőssége és végső képessége az az embernél maradjon.
3: Dr. Vajda Viktor, mesterséges intelligencia szakjogász, köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
1: Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Leválunk az orosz gázról, felülvizsgálják Paks 2-t és a rezsicsökkentést, mondta Kapitány István a Telexnek. Felmondja a kormány az autópálya koncessziós szerződéseit, 23 ezer milliárdot spórolnának. Frontálisan ütközött egy autóval egy motoros Parácshasvárnál, a benzintakja felrobbant a baleset során. Egy éven belül leválunk az orosz gázról, és év végére zárul le Paks 2 felülvizsgálata, emelte ki első hosszabb interjújában Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint az energiaellátás helyzete jelentősen megváltozott a Paks 2 megállapodás születése óta. A bővítésért korábban felelős államtitkár Aszódi Attila híradónak hangsúlyozta, hogy a projekt átvilágítása abszolút indokolt, hiszen egy teljesen új kormány veszi át a feladatot. Azt ugyanakkor szintén kiemelte, hogy hosszú távon szükség van atomerőműre.
2: Nagy örömmel fogom ezt a vagyonadót befizetni.
3: Mondta a Telex stúdiójában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki a saját globális ügyvezető alelnöki posztja után lépett a Tiszapártba, a választások után most először adott hosszabb interjút.
2: Magyarországon a tárolói feltöltések nagyon jól állnak.
3: Kapitány szerint a fizikai gázellátásnak nincsenek problémái, így fel van készülve az ország a térre, és az árral is rendben lesz. Az Európai Parlament tavaly decemberben hagyta jóvá az EU tervét az orosz gázimport végleges leállításáról. A miniszter most arról beszélt, hogy az orosz gáz kitettségünk nem abból adódik, hogy ne tudnánk különféle helyekről beszerezni gázt, hiszen több irányból is jönnek csövek az országba.
4: Tehát az jövő októbertől rendben lesz orosz gáz nélkül.
2: Jövő októberben, hogyha úgy alakul a helyzet valóban, ahogy ez most jelen pillanatban látszik, akkor is megoldható Magyarország gázellátása, sőt meg lesz oldva Magyarország gázellátása más forrásokból.
3: Orbán Viktor Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnöke 2014-ben írta alá azt a megállapodást, amely magába foglalta Pakson a két új atomerőmű blokk megépítését. Kapitány István most arról beszélt, hogy az energiaellátás helyzete jelentősen megváltozott azóta, hogy 12 éve megállapodás született Paks 2-ről. A tárcavezető szerint a magyarországi naperőművek kapacitása már meghaladja a 8000 megawattot, miközben továbbra is komoly hiány van az energiatároló kapacitásokból. Kiemelte, év végéig eldől, szükség van-e Paks 2-re.
2: A kormány felülvizsgálja a Paks 2 szerződéseket, illetőleg az egész üzleti modellt, és azt is, hogy az energiamixben milyen szerepet játszik egy addicionális erőmű. Ezt a felülvizsgálatot még nem fejeztük be, ezt az év végéig fogjuk befejezni, és akkor fogjuk meghozni azt a döntést, hogy az energiamixben erre az atomerőműre szüksége van-e Magyarországnak, vagy sem.
3: A bővítéset korábban felelős államtitkár Aszódi Attila hangsúlyozta, a projekt átvilágítása abszolút indokolt, amikor egy teljesen új kormány veszi át a feladatok intézését. Energiastratégiai szempontból szerinte hosszú távon szükség van atomerőműre, és ebben Magyarország előrébb tart, mint más országok.
5: Annak idején az Oroszországgal kötött megállapodásnak az egyik nagyon fontos eleme volt az, hogy a műszaki megoldás mellett finanszírozást is biztosított az orosz fél. Ez a finanszírozás, ez az államközi hitel egy olyan pénzügyi védőháló, ami hosszú távon tudja biztosítani egy ilyen projektnek a finanszírozását, ami rendkívül fontos.
3: Bali Gábor energetikai piaci szakértő szintén egyetértett abban, hogy nukleáris energiára szükség van, ugyanakkor fontos lehet Paks 2 döntésében, hogy Paks 1 üzemidője meghosszabbítható-e hosszabb távra.
6: Hogyha az üzemidő meghosszabbítás 10-20 évet jelent még, akkor ugye jelen pillanatban valószínűleg ilyen sok napenergia mellett egy nyári időszakban két nukleáris erőmű, tehát a Paks 1, Paks 2 egymással párhuzamosan nehezen tudna gazdaságosan működni.
3: Kapitány az interjúban a rezsicsökkentés jövőjéről azt mondta, elsősorban magát az energiaárat próbálnák csökkenteni. Ehhez tárolókapacitásokat építenének, növelnék az olcsó nap és szélenergia arányát, mérsékelnék az importfüggőséget, és uniós forrásokat is felhasználnának.
1: Felmondja a kormány az autópálya koncessziós szerződéseit. Ezeket még az Orbán kormány kötötte a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégcsoporttal, jelen értéken több mint 23 ezer milliárd forintért. Magyar Péter figyelmeztette a két ismert üzletembert, ha nem térítik meg az államnak okozott károkat, az a büntetőeljárásban súlyosbító körülménynek fog számítani.
7: MNB botrány, vagy az MNB alapítványok ügye, ehhez képest apró pénz.
8: Így vezette fel Vitézi Dávid ismertetőjét Magyar Péter. Vitézi Dávid azzal kezdte, hogy a koncesziós szerződés az autópályák kétharmadát érinti. Ezek kerültek az MKIF-hez 2057-ig.
9: Ahol a magyar állam egyszerre megrendelője a koncesziós társaságtól a meglévő autópályák működtetésének, megrendelője azoknak a fejlesztéseknek, amik ráadásul ugye össze is vannak egymással láncolva minden szempontból, amiket a koncesszornak el kell végeznie, és aztán megrendelte előre a még nem is létező autópályák működtetését is, tehát amit megépít a koncesszor, azt is ő fogja. Opciósan megrendelte a már létező, de mások által működtetett lásd M6-os autópályáknak a működtetésére egy opciós jogot, és az állam által építendő, de még nem létező autópályákat is előre menőleg kiszervezte 35 évre. Az opciók nélkül, amik olyanok, mint az M6-os, még van belőlük jócskán, azokról fogok beszélni, az opciók nélkül mai értéken, nominál értéken 23.196 milliárd forint a teljes futómidő alatti kifizetés.
8: A miniszter kijelentette, az MKIF nem visel valódi kockázatot, minden ilyet az állam visel. A szerződés így nem felel meg koncessziós szerződésnek, és jogszabály ellenes is.
9: Valójában egy 35 éves szolgáltatási szerződéssel egy adott piac teljes működtetési jogát és a potenciális versenyt egy ilyen hosszú időtartamra kiszorítja a magyar állam.
8: Vitézi Dávid különösen problémásnak nevezte, hogy a háborús helyzetre hivatkozva egészen 2057-ig megengedték a költségnövekedést, melyet Orbán Viktor aláírásával a kormány egy külön rendelettel tett lehetővé.
7: Több ezer milliárd forintot akartak kilapátolni, többet, mint az magyar egészségügy éves költségvetése.
8: Magyar Péter szerint a szerződés vérlázító, és azt mondta, felmondják a megállapodást.
7: Legalább 23 ezer milliárd forintos részben megvalósult közpénzlenyúlási kísérletről van szó, súlyos uniós és nemzeti jogi törvénysértések gyanújáról, feljelentést is teszünk, nem is egyet. Büntetőjárások fognak indulni.
8: A miniszterelnök ezt követően nyíltan megszólította az MKIF tulajdonosi körét.
7: Üzenjek Mészáros Lőrincnek és Szíj Lászlónak és a körülöttük lévő, sertepertélő, jaktozó, pesgőtívó bűnözőknek, hogy a büntetőeljárások során az okozott kár megtérítése enyhítő körülménynek számít.
8: A G7 újságírója híradónknak azt mondta, a szerződés rendkívül előnytelen az állam számára, ezért fel kellett mondani.
10: Ha már csak azt belegondolunk, hogy ne kelljen megépíteni azokat a strádákat nagyon magas áron, amik ennek a szerződésnek a részei, már az óriási segítség lehet. És ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak a költségekről van szó, hiszen itt előre belekerült, hogy melyik évben kell milyen strádát építeni, tehát gyakorlatilag a kormányzat elveszíti a közlekedési politikáját abban a tekintetben, hogy nem tudja megmondani, hogy esetleg a forgalom alakulásának függvényében mikorra kellene ezeket valóban, milyen műszak aki feltételek mellett, milyen képítettség mellett megépíteni.
8: A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a magyar állam 53%-kal olcsóbban tudja üzemeltetni autópályáit, és 61%-kal olcsóbban tudja ellátni a nagy karbantartási feladatokat. Ugyanakkor az MKIF olyannyira elvette a kapacitásokat a magyar közúttól, hogy ha ma átadnák a társaságnak az üzemeltetést, azt még nem tudná elvégezni. Híradónk megkereste az MKIF tulajdonosi körét, a cégek és tőkealapok azonban semmit sem reagáltak kérdéseinkre.
1: Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények miatt, miután hűtlenkezelés gyanújával feljelentést tett az ügyben a Transparency International. A 2017-ben megszüntetett letelepedési kötvényprogramot Rogán Antal kezdeményezte még 2012 őszén a Parlament Gazdasági Bizottságának vezetőjeként. Javaslata alapján 250, illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok. A Transparency szerint a program lebonyolítását ismeretlen hátterű offshore cégekre bízták, amelyek 60 milliárd forint közpénzből származó nyereséget könyvelhettek el a bizniszen. Jogászok szerint az elévülési szabályok miatt kérdéseket vet fel, hogy a kormány javaslatára a NAV 20 évre visszamenőleg is megvizsgáltathatná a politikusok vagyonosodását. A miniszterelnök az egyenes beszédben hangsúlyozta, hogy a cél egy olyan Magyarország felépítése, ahol a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, erre pedig a NAV garanciát jelent.
11: Megszoktuk már így az évtizedek alatt, hogy a politikusoknak egy idő után kastélya lesz, vagy uradalmi birtoka, vagy megmagyarázhatatlan megtakarításai különböző ilyen furcsa találmányokra hivatkozva, de azt gondolom, hogy ezt nem kell megszoknunk.
12: Így fogalmazott Magyar Péter az egyenes beszédben a vagyonosodási vizsgálat bevezetésével kapcsolatban, mely a jövőben minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjedne, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása.
11: Egészen döbbenetes vagyonfelhalmozások vannak.
12: A rendszer a jelenlegi és a jövőben tisztséget betöltő politikusokra is vonatkozna. Az első megbízástól számított 2 év után a NAV automatikusan megkezdené a vizsgálatot, a megbízatás megszűnése után pedig 30 napon belül.
11: Nem bevezetjük valóban a magas tisztséget betöltő politikusokra visszamenőleg is, előremenőleg is majd a vagyonosodási vizsgálatot, amit a NAV fog végezni.
12: A kormányfő szerint a cél egy olyan Magyarország építése, ahol a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak.
11: Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy korrekt eljárás, ez nem bosszúról van szó.
12: A Republikon Intézet elemzője szerint a múlt bűneiért, bűncselekményekért való elszámoltatás nem nevezhető bosszúnak.
13: Nem egyedülálló dolog, hogy valakit évekkel, akár évtizedekkel a bűncselekmény elkövetése után vonnak felelősségre azért, amit elkövetett, ha az adott ügy nem évült el.
12: Kiszeli Zoltán szerint a vagyonosodási vizsgálat bevezetése összefügghet azzal is, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása lassan halad.
14: És ezért nyúlhat vissza a vagyonosodási vizsgálat 20 éve már létezett eszközéhez, amitől gyorsabb eredményeket remél, és hát olyan eredményeket, amiket jobban lehet kommunikálni a szavazói felé.
12: A NAV a vagyonnyilatkozatok mellett az ingatlanokat, bankszámlákat, befektetéseket vagy a céges érdekeltségeket is vizsgálhatná.
9: a vagyonnyilatkozatok kapcsán, azok valódiságát ne csak önök a sajtó és a nyilvánosság ellenőrizze, hanem erre legyen hatósági folyamat, ahol egyébként a nyilvánosság számára meg nem ismerhető közeli hozzátartozók vagyonnyilatkozatait is tudja vizsgálni a hatóság, illetve minden egyes közhiteles nyilvántartásba be tud tekinteni, akár bankszámladatokat meg tud tekinteni.
12: Erről már Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A vagyongyarapodást akár 20 évre visszamenőleg is ellenőrizhetik.
15: Elvi szinten én nem látom akadályát, a 20 évnek a gyakorlati vetülete az ott vethet fel kérdéseket, hogy akkor mondjuk a bankszámla kivonatok 20 évre visszamenőleg elérhetőek-e, a különböző könyvelési adatok, mert ugye a számvitelő törvény szerint is azért ugye 8-10 év után már ugye lehet selejtezni az iratokat, de mondjuk a nyugellátási rendszer miatt, tehát a TB és egyéb jogviszonyok miatt ugye egyébként a magyar államnak van rá adatbázisa, hogy megnézze, hogy akkor kinek mennyi volt a bejelentett jövedelme.
12: Ha az ellenőrzés során adóhiányt vagy bűncselekmény gyanúját állapítják meg, az ügy a NAV bűnügyi felügyeletéhez kerül, illetőleg értesítik az MVVH-t, valamint az ügyészséget és a rendőrséget is.
11: Kritizálni valóban biztos fogják sok szempontból, ahogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását kritizálják még a működése, tényleges működése előtt, de én ezt jó jelnek tekintem.
12: A miniszterelnök szerint a rendszer része a nyilvánosság és a transzparencia is. Az adóhatóság havonta közzéteszi majd, hány vizsgálatot végzett, és hány esetben indult további eljárás.
1: Míg Jelinek Dánielt és Szivek Norbertet előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság, a Volánbusz ügy harmadik terheltje szabadlábon maradhat. A budai központi kerületi bíróság pénteken úgy döntött, nem rendeli el a korrupciós bűncselekményekkel gyanúsított KZC letartóztatását, mivel a külföldön tartózkodó gyanúsított önként hazautazott és teljes együttműködést mutatott. A hatóságok szerint a férfi pénzfutárként 1 milliárd forintnyi korrupciós pénzt juttatott el más gyanúsítottakhoz. A hatóságok szerint az állami társaságoknál hozzávetőleg 10 milliárd forintos kár keletkezett a használt járművek túlárazott vásárlásával. A kecskeméti Volán székház megvétele pedig legalább 550 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a vállalatnak. Továbbra is letartóztatásban maradt Fási Ádám felesége, tudta meg az ATV.hu. A kecskeméti törvényszék ugyanis helyben hagyta az elsőfokú döntést. A bíróság a döntést azzal indokolta, hogy fennáll a bizonyítási eljárás megnehezítésének vagy megakadályozásának, valamint a bűnismétlésnek a veszélye. A hatóságok különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt járnak el. A nyomozók szerint a gyanúsítottak 82,5 millió forint támogatást hívtak le a Nemzeti Kulturális Alaptól egy dokumentumfilmre. Bár az összeget elszámolták, a film akkor még el sem készült, a hiányt pedig fiktív, saját cégtől származó számlákkal próbálták lefedni. Visszafizette 67 milliárdos folyószámla hitelét a főváros, de októberre megint elfogyhat a pénz. Ezt egy háttérbeszélgetésen mondta a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus szerint az iparűzési adóelőlegből befolyt pénz csak átmenetileg enyhíti a főváros anyagi gondjait. Szeptember végére mindössze 3,5 milliárd maradt belőle, miközben október közepén 86 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kellene befizetni. Budapest helyzetét nehezíti, hogy szombat hajnaltól megszűnik a főváros eddigi 80 milliárd forintos folyószámla hitel kerete, mert a finanszírozó bank csak eddig látta biztosítottnak a hitel megtérülését. Emiatt a főváros az elmúlt hetekben kötelezettségvállalási és létszámstoppot rendelt el, és az intézményi beruházásokat is leállította. A hivatal és az önkormányzat új kötelezettséget egyáltalán nem vállalhat, a fővárosi intézményeknél pedig a 20 millió forint feletti tételekre vonatkozik a korlátozás. A kormány vizsgálja az árrésstop átalakítását vagy megszüntetését, árulta el Magyar Péter az ATV kérdésére. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, hogy a kabinet szakértői egyeztetéseket folytatnak a fővárossal annak pénzügyi helyzete miatt. Továbbá a kabinet a politikai sportvezetőket is felszámolná, valamint érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete.
16: A kormány összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a magyar sportban. Eszerint a politikusok nem tölthetnek bevezető pozíciót országos sportszövetségekben vagy sportegyesületekben, ha azok több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak.
17: Politikai vagy állami tisztségről való lemondással nem lehet majd átülni sportvezetői székbe. A tilalom a tisztség megszűnését követő 4 évig fennmaradt.
16: Az ATV kérdésére a miniszterelnök elmondta, a kormányt többen is keresték már az áréstop megszüntetését vagy átalakítását sürgetve. A kabinet vizsgálja a kérdést.
17: Az energiaválság mellett meg egyéb dolgok miatt is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az áréstop miatt a magyar termelők, a magyar agrár szakemberek, úgyhogy amint lesz erről döntés, visszajövünk. Egyeztetnünk kell, és egyeztetünk is a nagy láncokkal, illetőleg ezeket a panaszokat író szervezetekkel, hogy mi lenne a legjobb megoldás.
16: Mindeközben a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra.
17: A mindenki által látott asszályhelyzetre tekintette, mi kértük, hogy több forrás jusson arányaiban vízügyi beruházásokra, zöld beruházásokra, és a tudomásom szerint a norvég fél ezt akceptálta, és nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz.
16: Budapest korábban októberig kapott haladékot a 86 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Csak hogy a főváros állítja, nincs ennyi pénze. Vitézi Dávid a téma kapcsán hozzátette. Szakértői egyeztetések folynak a kormány és a főváros között.
18: Azt mindenképp el szeretnénk kerülni, hogy egy ilyen állandó csődveszély, tűzoltás, halogatás, halasztás legyen. Az a célunk, hogy találjunk egy tartós, fenntartható intézményi és finanszírozási megoldást is. A főváros is benne persze első helyen, hiszen az a legnagyobb tétel, és ott van a legnagyobb hiány a fővárosi közösségi közlekedés működtetésére.
16: A kormány szóvívői sajtótájékoztatón azt is bejelentették, hogy november 30-áig megérkezik az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos része.
1: Katasztrofálisnak tartja a mentők 26-27 perces kiérkezési idejét az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a Magyar Kórház Szövetség kongresszusán azt mondta, az új országos mentőigazgatót azért is nevezték ki, hogy csökkentse ezt az időt, ha kell másodpercről másodpercre. A tárcavezető kiemelte, fontosnak tartja a transzparenciát a kórházak esetében is. Szerinte azok lesznek a jó kórházak és kórházi vezetők, akik mernek nyilvánosságra hozni adatokat, nyilatkozni és hibákat feltárni. Azt is bejelentette, hogy angol mintára ősztől bevezetik az őszinte tájékoztatási kötelezettség intézményét. Nem volt szerencsés rossz minőségű lélegeztetőgépeket venni nagy mennyiségben újonnan alapított cégektől a Covid idején. Ezt Szlávik János mondta a kontrollnak. Az infektológus főorvos hozzátette, nem kérték ki a véleményét a beszerzések kapcsán, és nem is látta, milyen gépeket hoztak be. Szerinte a politika belefutott abba a csapdába, hogy sokkal inkább törődött a számokkal, mint a minőséggel. Közben az operatív törzsben volt szakember, aki nagyon jól tudta, milyen lélegeztetőgépet kell venni. Szlávik János beszélt a debreceni vakcinagyárról is, amely máig üresen áll. Azt mondta, nem biztos, hogy jó döntés volt a létrehozása, de jól hangzott. Átvette a szociális ágazatban dolgozók követeléseit Magyar Péter. A demonstráció a 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért zajlott a miniszterelnökség épülete előtt. A miniszterelnök egyeztetésre hívta a szakszervezeti képviselőket, ezt végül egy későbbi időpontban tartják majd.
19: A szociális biztonságon.
20: Így vágták át a figyelemfelkeltő akció résztvevői azt a hálót, amit a szociális ágazat szemléltetésére feszítettek ki a miniszterelnökség épülete előtt. Minden egyes sérülés a hálón azt hivatott bemutatni, mekkora sérüléssel jár, ha egy-egy dolgozó az alacsony bérek miatt hagyja el a pályát. A főszervező szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének célja felhívni a figyelmet a kormány egy korábbi ígéretére, mely szerint a szektor dolgozói 25%-os béremelést kapnak, az akkori ígéret szerint azonnal.
21: Mi azt szeretnénk, hogy ez az ígéret megvalósuljon, és úgy valósuljon meg, ami az ágazatban dolgozók számára elfogadható. Az pedig nem a részletekben fizetés, hanem 25% egyben. És ezt azért tudjuk nagyon határozottan képviselni, mert ez a költségvetés 0,1%-a lenne, hogyha most ezt ősztől kezdenék el kifizetni.
20: Az akcióhoz csatlakozott a pedagógusok szakszervezete is. Ahogy a PS alelnöke fogalmazott, a közszférában sehol sem rózsás a helyzet, így egyértelmű volt számukra, hogy szolidaritást vállaljanak a főszervező szakszervezettel.
22: A szolidáron kívül pedig az, hogy Magyar Péter miniszterelnök a szociális szférának ígért 25%-os béremeléssel egy időben egyszerre jelentette be, hogy az oktatásban dolgozó nevelést oktatás közvetlenül segítő kollégák és a technikai dolgozók is megkapják ezt a 25%-os béremelést. nagyjából ugyanígy tudunk, mint a szociális szférában. A számokat tudjuk, azt tudjuk, hogy két részlet, de hogy mikor, milyen részletben, hogy kapjuk, az semmi.
20: A részletek tisztázását sürgeti a közgyűjtemény és közművelődési dolgozók szakszervezete is, akik szintén bértárgyalásban vannak az államtitkársággal.
0: Három okot is tudok mondani, amiért itt vagyunk. A legalapvetőbb az, hogy társ szakszervezetünk a szociális ágazatban dolgozók, akik ezt szervezték, tehát szolidaritásból mindenképpen itt a helyünk. A másik okunk az az, hogy nálunk is nagyon sok dolgozónk van, akinek akár gyermeke, akár idős szülője, akár hozzátartozója szociális ellátásra szorul, vagy igénybe veszi, és látjuk, hogy mennyire nehéz az ő helyzetük, és látjuk azt is, hogy mennyire küszködnek a szociális dolgozók is.
2: Látjuk, itt van miniszterelnök úr, örülünk neki!
20: Az eseményen Magyar Péter is megjelent, aki át is vette a SZÁD által készített szakszervezeti dokumentumokat, amely egyebek közt a bértáblára is tartalmaz javaslatot. Nem sokkal ezt követően a miniszterelnök hangsúlyozta, tudják, mi az ezzel kapcsolatos feladatuk, egyelőre azonban türelmet kér az érintett dolgozóktól.
4: Nekünk elég sokrétű a felelősségünk, amellett, hogy tudjuk, hogy még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós bérfelzárkóztatás pontosan a szociális szektorban, de pontosan tudjuk a felelősségünket. Önök is tudják, mindenki tudja szerintem Magyarországon, van, aki elismeri, van, aki nem, hogy egy totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettünk át.
20: A szervező szakszervezetek elfogadták Magyar Péter meghívását egy közös egyeztetésre. Ennek pontos időpontja egyelőre azonban nem ismert.
1: A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete, a Magyar Lapkiadók Egyesülete, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete és az Önszabályozó Reklámtestület közösen tiltakozik a Média Egyen évek óta tartó, a magyar média szakma egyes szervezeteit, vállalkozásait és szakembereit célzó, megítélésük szerint lejárató jellegű közlések és publikációs gyakorlat ellen. A közlemény aláírói felszólítják a Média Egy tulajdonosát és felelős szerkesztőjét, hogy a jövőben hagyjon fel a média szakma szereplőinek megalapozatlan gyanúba keverésére, hitelességük gyengítésére és egymással való szembeállítására alkalmas publikációs gyakorlattal. A portál ma egy helyreigazítást volt kénytelen közölni, miután tegnap valótlanul állította, hogy Tóth Csaba, NMHH és médiatanács elnöki pályázó a parlamenti meghallgatása után egy asztalnál ült egy bisztró teraszán az őt vizsgáztató bizottság több tagjával. A Média Egy portállal korábban már az RTL, a Telex és az ATV is megszakított minden kapcsolatot. Nem volt még ilyen feszült a helyzet, Európa minden eddiginél közelebb van egy egész kontinensre kiterjedő háborúhoz. Ezt mondta Szlovákia miniszterelnöke, aki szerint az elmúlt héten történt európai drónincidensek miatt érvénybe léphet az ötös cikkely. Robert Fico háborúpárti retorikával vádolta az európai vezetőket, majd betegségére hivatkozva lemondta részvételét a kárpáti nyolcak ukrajnai találkozóján.
23: Tűzoltók fékezték meg a lángokat ennél a zaporizsiai bevásárlóközpontnál, miután orosz drón találta el az épületet. Ez a házaspár nem hallotta a drónt, ami halkabb volt, mint a korábbiak, de látták, ahogy a katonák tüzet nyitottak rá. Az oroszok azért fenyegetik a civileket, mert abban reménykednek, hogy az emberek majd fellázadnak. Ez nem fog megtörténni, mondta a nő. Oroszországban és Ukrajna megszállt részein a háború megindítása óta először parlamenti választást tartanak. A tűzszünetet követelő jablokó pártot és a háború ellenes jelölteket eltiltották. A Központi Választási Bizottság szerint a voksolást ukrán drónok zavarták meg. Dróntámadás miatt a Krasznodari területen egy szavazóhelyiséget át kellett helyezni, mert betörtek az ablakai. Három Luhanszki település 14 szavazóhelyiségét tartalékáramra kötötték, miután drónok megrongálták a vezetékeket, mondta a bizottság elnöke. A vasárnap záruló választás képet adhat arról, mennyire fáradtak bele az oroszok a háborúba, amelynek egyre jobban érzik a hatását. Az ukrán dróntámadások miatt üzemanyag hiány alakult ki, a gazdaság pedig magas kamatoktól, munkaerőhiánytól és nyugati szankcióktól szenved. Nem tudom, lesz-e változás. Az elektronikus szavazási rendszer miatt úgy gondolom, nagy az esélye, hogy az eredmény olyan lesz, amilyet a szervezők akarnak, mondta ez a férfi. Közben Finnország a Balti-tengeren víz alatti kábelek és más kritikus infrastruktúra elleni szabotás akciók elhárítását gyakorolta. Donald Trump pedig arról írt, hogy állandó amerikai katonai bázist nyithatnak Lengyelországban. A szlovák miniszterelnök eszkalációtól tart. Elkötelezettek vagyunk a NATO mellett, de miniszterelnökként mindent megteszek, hogy Szlovákiát soha ne rángassák bele egy katonai konfliktusba, mondta Robert Fico. A szlovák kormány főbetegségre hivatkozva lemondta részvételét a kárpáti nyolcak ukrajnai találkozóján. Oroszország közben átvette az irányítást a Nestlé és az Auchan helyi érdekeltségei fölött, részben arra hivatkozva, hogy ezek barátságtalan országokból származó vállalatok.
1: 14 hónap börtönbüntetésre ítéltek csütörtökön egy minnesotai férfit, amiért évelején ecetet fecskendezett Ilhan Omar demokrata párti képviselőre. Anthony James Kazmir csak májusban bűnösnek vallotta magát, beismerte, hogy azért támadta meg Omart, mert nem ért egyet a politikus baloldali nézeteivel. A bírósági tárgyaláson a férfi bocsánatot kért Omartól. Az incidens még januárban történt Minneapolisban, amikor a képviselő egy lakossági fórumon beszédet mondott, Kazmir csak a tömegből előre húzódva egy fecskendőből ecetet spriccelt a képviselőre. Közben pedig azt kiabálta, hogy mondjon le. A biztonságiak azonnal leteperték a földre a támadót, Omar pedig folytatta beszédét. Csodával határos módon, de túlélte a balesetet az a motoros, akinek járműve frontálisan ütközött egy szemből érkező autóval Parácsvár közelében. A motor tankja a karambol után felrobbant, a motor teljesen kiégett. A vezetője súlyosan megsérült, kórházba vitték. Az autó vezetője nyilatkozott stábunknak, azt mondta, látta, mint a motoros sodródik az ősávja felé, de a csattanást már nem tudta elkerülni.
3: A 24-es főút mátrai szakaszán mindennaposak a motoros balesetek, ami nem csoda, hiszen a kanyargós szerpentines út sokak számára jelent kihívást. Sokszor komolyabb tapasztalat nélkül vágnak neki az útnak, így nem csoda, hogy a nagy teljesítményű járművek irányíthatatlanná válnak. A csütörtöki baleset is így történhetett, mondta a szemből érkező autó vezetője.
5: Ebben az éles kanyarban elvesztette az első kerekeik felett az uralmát, és ezáltal megcsúszott. A motor eldőlt oldalára, és ezáltal nekem csúszott az autónak a bal elejének.
3: Az ütközéstől a motorkerékpár kigyulladt, a tankja felrobbant, a jármű teljesen kiégett. Az egyébként forgalmas úton többen is megálltak segíteni.
5: Mindenki közlekedik hazafelé, vagy éppenséggel munkába menet még, és ők megálltak, segítettek. Próbáltuk eloltani a lángokat, biztosítani a helyszínt a mentők érkezéséig.
3: A motorost súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők. Egy oktató azt mondta, a gyakorlat hiánya könnyen vezet balesethez.
6: Akár hátsó, akár első kerék megcsúszik, kicsúszik, hogyha nagyobb a sebesség, mint amekkorát a tapadás engedne, és ilyenkor van az, hogy akár a szalagkorlát alá becsúszik, akár a szembejövő járműnek nekicsúszik, és a baleset súlyossága pedig azért van, mert igazán védőfelszerelés ő neki nincs.
3: Azt már a rendőröknek kell kideríteni, hogy a motoros miként került az autó elé.
7: Az elsősorban arra fog kiterjedni, hogy miért tért át, mi volt az oka, vezetéstechnikai hiba, műszaki hiba, volt-e esetleg más személynek valami felrúgható ok közrehatása ebbe a balesetben.
3: Két nappal ezelőtt ugyanezen az úton 10 kilométerrel távolabb történt motoros baleset. Ott a sérültet mentőhelikopterrel vitték kórházba, de külön érdekesség, hogy a helyszínelés közben az utat záró autónak is neki csapódott egy motoros.
1: Két ember is könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor Debrecenben egy mellettük elhaladó autóból airsoft fegyverből adtak le rájuk lövéseket. A lövöldözőt elfogták a rendőrök.
3: Tudták el a rendőrök, hogy Debrecenben hol történt a lövöldözés. Nem hivatalos információink szerint valahol a belvárosban ment az autó, amelyikben az airsoft fegyvert szállították. A kocsi hátsó ülésén ülő utas menet közben lövéseket adott le a járókelőkre. A rendőrök hamar elfogták a lövöldözőt.
24: Először a járművet azonosították, majd a benne ülő fiatalt is, akit kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekmény elkövetésével. A 22 éves férfit szeptember 16-án gyanúsítottként kihallgatták, fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt kell felelnie.
3: Az autóban hárman ültek, a lövöldöző fiatal lehet, hogy csak jó viccnek gondolta a tettét, de akár 3 évre is börtönbe zárhatják.
8: Tekintettel arra, hogy olyan súlyosan közösségellenes erőszakos magatartás valósít meg ez a cselekmény, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen, és ezzel, hogy fegyverrel követik el, gyakorlatilag megvalósítják a felfegyverkezve elkövetett garázdaság minősített esetét.
3: Egy lövészklub vezetője azt mondta, az airsoft fegyvereknek nincs keresni valójuk az utcán, ráadásul még ha játéknak is tűnnek, okoztak már komoly sérülést.
9: Közterületen ez már egy kicsit érdekesebb történet, itt egy szabálysértés történik, és akár ez az airsoft fegyver tud olyan sérülést is okozni, egyébként ami maradandó. Nem egyszer-kétszer halljuk, hogy akár a fog kitörését is, vagy akár a fül átlyukasztására is képes ezek az airsoft fegyverek, úgyhogy megvan a helye, ahol szabad ezeket használni.
3: A szakember azt is elmondta, hogy ezek a fegyverek az éleshez megszólalásig hasonlítanak. A lövések egyébként az egyik akkumulátoripari gyár 2 dolgozóját találták el, ezt már a cég közölte a közösségi oldalán. A 22 éves fiatal egyébként szabadlábon védekezhet.
1: Újra nyilvánosság elé állt az Egyesült Királyságban Harry herceg, aki nemrég tért haza feleségével és 2 gyermekével. A sussexi hercegi pár 6 évet töltött Kaliforniában, visszatérésük pedig a királyi családot is meglepte. Harry herceg először a háborús konfliktusokban megsérült gyermekek ellátásának javításával kapcsolatban rendezett eseményen beszélt, később részt vett az első Invictus Spirit Awards díjátadón is. Harry és Meghan a 2020-as külföldre költözésük előtt felhagytak a királyi család tagjaiként végzett hivatalos feladataikkal. Hazatérésük után a Buckingham palota jelezte, hogy továbbra is magánszemélyként kell kezelni őket, akik saját jótékonysági és üzleti tevékenységet folytatnak. Egyenes beszéd következik Rónai Egonnal. Szervusz Egon, kik lesznek a mai vendégek?
10: Szervusz Máté, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Csizmadia Ervinnel indítjuk a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatójával, és elemezni fog meglepő módon. Egy lassan történelmi esettől indulunk. 2009-ben Köcsén, ott, ahol most hétvégén is járt Orbán Viktor, hirdette meg a későbbi miniszterelnök azt a tervet, ami valahogy a NER-ré alakult az elmúlt bő másfél évtizedben. De miért ment fucsba mégis, amikor látszólag elkezdett működni? Erről fogunk beszélgetni. Aztán szólunk arról, hogy nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények miatt, talán ilyesmit miatt ment fucsba. Hűtlen kezelés az állítás ezzel kapcsolatban. Offshore cégeken keresztül zajlott minden, ami a magyarországi letelepedési kötvényüzlet volt. Aztán, hogy hogyan lesz és hogyan lett ebből óriási magánüzlet, erről beszélgetünk majd Marti József Péterrel. Vitézi Dávidot várom, itt is óriási üzletről van szó. Próbálják elképzelni a számot, 23 ezer milliárd forint. Ennyi a tétje annak, amit ma egy sajtótájékoztatón szóba hozott Magyar Péter és Vitézi Dávid. Ez ugyanis nem más, mint az az autópálya koncesszió, amit mit az Isten éppen a NER két oligarchának nevezett üzletemberével kötött meg a magyar állam. Ez próbálja most felbontani ezt a szerződést a kormány. Vitézi Dávid erről is beszámol majd nekünk. A végén pedig Virág Andreával és Szakonyi Péterrel megbeszéljük, amit az adásban történt meg, ami az országban a mai napon. Ez lesz ma az egyenes beszédem, sokára kezdünk. Máté.
1: Köszönöm, Egon, és önöknek is, kedves nézők, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, nézzék tovább az ATV-t és az egyenes beszédet. Viszontlátásra!

0: ahol mindenki szóhoz jut.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegényírók. A szirénák, a gyönge fű, a szegényírók. Zenés, pszichó, sekély, gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slussz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utcasara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszt, a kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az anim gifek. A konyha

kemény a félszobák, a célon állók. A szenvedők, de szívben már a célon állók. Ja. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a

ékszeret, nincs gond. Hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled több, mint képzeled. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered, nincs

A stresszözön a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez leszközöd, a fesztiválon eltapsikolt exivőd, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszerek.

élet, amíg megőrzöd a szíved a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled több, mint képzeled. Az élet, amíg megőrzöd a szíved a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett Margit sziget.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Itt van tehát a borműsor ismét a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Somodi Solymos Eszter szerkesztő nevében, és köszöntöm Önöket, Róna Jegon vagyok. Tudták-e, hogy a kékfrankos az nem csak itt nálunk, hanem a környező országokban is kiemelkedő és kifejezetten fontos fajta. Hát, hogyha nem tudták, akkor most erről még nem csak hogy információkat, hanem egyenesen egy kerekasztal beszélgetésről szóló hírt is tudunk hozni. Györfi Zoltánnal, aki a kerekasztal beszélgetésben is ott lesz, ami erről szól, meg a zsűriben is, és akkor majd mind a kettőről, a bormustráról, magáról is beszélhetünk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat.
2: Nekem ez egészen meglepő. Egyesült Nemzetek a kékfrankosért, és akkor itt különböző néven illetik ezt a fajtát, mert hogy mindenhol ugye megvan a saját nemzeti nyelven, a saját nemzeti neve, nekünk egyszerűen csak kékfrankos. Mennyire elterjedt ez itt Közép-Európában?
3: Alapvetően a kékfrankos az mindenütt jelen, valahol az osztrák-magyar monarchia egykor volt, sőt annak határain egy picit túlnyúlva. Előfordul például az Egyesült Államokban is, de van Ausztráliában is kékfrankos, elszórtan ugye inkább, de azt mondanám, hogy a jellemző termőterület az Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, nagyjából ezek a fő területek, illetve Németország egy része, még szintén ott van, ott egy kicsit más néven, hiszen ott a Lemberger név az elterjedtebb. A többi helyen általában a kékfrankos, frankovka, frankónia néveken ismerik.
2: Tehát végül is megtaláljuk, hogyha a környező országokban a borospalackokat mustrálgatjuk. Ha már mustra, igen. Lesz mustra is, tehát meg is nézik közelebbről, hogy ki mit tud kékfrankos ügyben. Hol tartunk mi ez ügyben, hogyha körbenézünk?
3: Így van, szeretnénk kiválasztani azokat, akik ugye Bécsben fogják ezen a nagy nemzetközi megméretetésen, bemutatkozáson képviselni a magyar kékfrankosokat. Mi jó helyen tartózkodunk, hogyha azt nézzük, hogy mekkora termőterület, hiszen közel 7000 hektárral azt kell mondani, hogy mi világelsők vagyunk kékfrankosban, nálunk van a legtöbb, nálunk terem a legtöbb. Ehhez képest azt gondolom, hogy talán a hírneve az nem olyan jó, mint amilyen jó minőséget képvisel maga a bor. Mi egy picit hajlamosak vagyunk arra, hogy a nagy nemzetközi fajtákat előtérbe helyezzük, de igazándiból a kékfrankos szinte mindent tud, amit a nagyfajták, hiszen hát a rozéktól, vagy akár a pezsgő alapanyagtól kezdve egészen a nagy tartalmas érlelésre szánt vörösborokig a kékfrankos minden jóra képes.
2: De ez egy nagyon érdekes dolog ám, amit mond, mert hogyha a kékfrankost magát ezek szerint nem becsüljük olyan nagyon magasra, viszont mondjuk a bikavért meg igen, és ott van az egri meg a szekszárdi bikavér, annak alkotó eleme a kékfrankos. Hát akkor ez hogy van?
3: Igen, lehet, hogy a név, lehet, hogy berögzülés, lehet, hogy egy régi időszak tömegtermelése, amikor tényleg a kékfrankos egy alapbor volt, és oda volt bepolcozva egy tervgazdaságban, de hát a bikavér nem létezhet kékfrankos nélkül, hiszen a többi házasítástól, a nagy nemzetközi házasításhoz képest éppen abban különbözik, hogy kékfrankos alapú ez a bázisa, ez ad neki egy picit izgalmasabb savakat, frissességet, gyümölcsösséget, a jellemző egyes cseresznyi és ízvilág. Ez itt visszaköszön, és hát nagyon szép, zseniális, szuper prémium bikavéreink vannak, akár Szekszárdból, akár Egerből.
2: Azt szokták mondani, hogy a kékfrankos őshazája a Soproni hegység, a Soproni borvidék. Ez igazolható valamivel?
3: Az, hogy az őshazája hol van, nehezen kideríthető. A legújabb kutatások azok azt mutatják, hogy genetikailag, hogyha feltérképezzük, ahol valahol egyébként Dél-Steyrország lehet, és
2: hát
3: a környező területek, ez nincs is annyira messze Soprontól azért,
2: hát nincs,
3: Grác, hogy ott legyen, de valószínűleg, hogy ott a Dél-Steyr vidékeken alakult ki. Egyébként például a portugézer a másik olyan fajta, aminek az eredete ott található, és akkor onnan valószínűleg hát ilyen koncentrikusan elterjedt, és Sopron volt az egyik első magyar borvidék, ahol megjelent, és valószínűleg ezért azonosítjuk be elsősorban azért Sopronnal. Plusz azért talán a soproni kékfrankos volt az első egyik olyan márkanév is, vagy brand, amit azért mi magyarok megjegyeztünk.
2: Na hát akkor nézzük, hogy most igazából mire készülnek. Holnap, holnap után, tehát, vagy hogy van ez? Igen, de ma holnap, 26-27-én lesz a kékfrankos bormustra és konferencia. A konferencián nyilván megbeszélik, hogy merre felé halad a világ a kékfrankos felől szemlélve. A bormustrára pedig meghívással érkeznek a borászok, borászatok, vagy pedig önök válogattak?
3: A bormustrára a borászok körében ment egy felhívás a Magyar Bormarketing Ügynökség részéről, és ők nevezték azokat a tételeket, amiket jónak tartottak. És gyakorlatilag itt a zsűri azt fogja kiválasztani, hogy melyek a legjobbak, az a körülbelül 25 tétel tűztünk ki célul, aki majd képviseli a magyar nemzeti színeket a bécsi bemutatkozáson, ebben az Egyesült Nemzetek kékfrankosai között. És hát nagy reményeink vannak, mert azt gondolom, hogy ide mindenki talán a legjobbját küldte.
2: És hát akkor ugye másnapon a konferencia, ahol már egyrészt addigra lehet tudni, hogy milyen a felhozatal, a hazai felhozatal kékfrankos ügyben. Másrészt pedig igazából mire keresnek választ?
3: Egy picit bemutatjuk az elképzelést is, hogy együtt azért kékfrankos ügyben talán többet érünk, és több eredményt tudunk elérni saját piacainkon, de akár a világpiacon, és hogyha a kékfrankost egy abszolút közép-európai fajtaként azonosítjuk, és tényleg az értékeit jól tudjuk kommunikálni. Másrészt egy picit azt is szeretnénk tudni, hogy hol helyezkedik el ma a világban, milyen visszajelzések vannak kereskedelemben, a szakértők részéről, hogyan látják a fogyasztók, beszélgessünk arra, milyen tapasztalatok vannak akár a hazai vagy külföldi borforgalmazásban a kékfrankos ügyében, hogy minél tudatosabban, minél inkább mondjuk az adat elvűen is tudjunk döntést hozni, ne csak a szívünk vigyen bennünket, hanem azért lássuk, hogy mifelé mozog a piac, mifelé mozognak a trendek. Konferenciára ugye tudni fogjuk már a legjobbakat, sőt kóstolhatóak is lesznek ott a borok, úgyhogy azt gondolom, hogy izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe.
2: Ráadásul a város fölött a Virtu étteremben várják azokat, akik 13 és 16-30 között meg is kóstolnák a legjobb magyar kékfrankosokat, ott ugye van lehetőség egy limitált jegyértékesítéssel bejutni. Nem tudom, van-e még jegy, de hát nézzenek ennek utána, ebben nem fogunk tudni segíteni, viszont látják, ilyen információval tudtunk kékfrankos ügyben szolgálni. Még egy utolsó kérdést engedjen meg, ha most kiindulunk abból, hogy itt van egy nemzetközi összefogás, meg lesz egy bécsi bemutatkozás, lehet, hogy a Magyar Bormarketing Ügynökség a kékfrankosra építi ezt az évet mondjuk a nemzetközi megjelenéseivel?
3: Az biztos, hogy az egyik kihangsúlyozott, legjobban kommunikált fajta az a kékfrankos lesz, hiszen egy kiemelkedően fontos fajtánk. Tényleg ez a 7000 hektár, ez predesztinál bennünket arra, hogy komolyan foglalkozunk vele, és be is mutassuk a világnak, hogy mi ebben igazán kiváló minőséget tudunk produkálni.
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt, és örülök, hogy elmondta ezeket. Györfi Zoltánt hallották. Minden jót kívánok!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Hát. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Hát annyi mindenről beszéltünk már ennek az évnek a tervei kapcsán. Szóltunk arról, hogy volt itt Furmint, február is bemutatkozott a Furmint Európának. Aztán most az imént hallhattak arról, hogy a kékfrankossal milyen tervek vannak. Hát hogy ezek mennyire jelennek meg már most a nemzetközi piacon, és hogy mit lehet egyáltalán sikerre vinni manapság, arról kérdezem Blazsovszky Péter szomeliét, a Magyar Bormarketing Ügynökség boros gasztronómia szakértőjét. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok!
1: Kérdezem azért is, mert hogy egy bő héttel ezelőtt volt Düsseldorfban egy nagy nemzetközi bor és szeszes ital kiállítás, és hát ott megint jelen volt a magyar bor, és ön is ott képviselte a szakmát. Mit látott, és mit vittünk?
2: Egy nagyon nagy sikerrel zárult, én azt gondolom, a düsseldorfi Provine. Azt tudni kell egyébként, hogy Párizs mellett a Provine talán Európa legnagyobb boros rendezvénye. Ez azt jelenti, hogy az egész világról érkeznek ide a borszakértők, és azok, akik borokat szeretnének vásárolni, disztribútorok. Tehát egy óriási lehetőség, megjelenési lehetőség a magyar borágazatnak. Beleépítettük a mostani üzeneteinkbe az utóbbi évek tapasztalatait, aminek a lényegét összefoglalva, azt gondolom, hogy a Furminttal már sikerült letennünk a névjegyünket, és most szépen lassan építjük tovább a magyar bor brandjét, kifejezetten az őshonos magyar, illetve a kárpát-medencei fajtákra alapozva.
1: Az, hogy mindenfélét tudunk mutatni, az nem viszi el a fókuszt egy kicsikét mindenfelé? Tehát nem az lesz a vége, hogy hát ezt is hozzák, azt is hozzák, de igazából mi a magyar bor?
2: Olyan, hogy magyar bor, egyébként a kérdés nagyon jó, de hogy olyan, hogy milyen a magyar bor, azért azt nem könnyű megfogalmazni. Arra próbálunk reflektálni ebben az esetben, hogy mi az, ami minket érdekessé tehet a borvilág számára. És a visszajelzések alapján a vulkanikusság üzenete, aminél azt tudni kell, hogy a vulkanikus talajon termett boroknak az aránya, illetve a vulkanikus talajok aránya a világ szinten az 1% alatt van, viszont nálunk Magyarországon a 20%-hoz közelít. Ez egy nagyon komoly hívószó. Ezen belül pedig az egyediséget az esetek többségében az őshonos fajták adják, mert azok hívják fel a figyelmet ennek a területnek a különlegességére.
1: Mi a mi különlegességünk igazán a külföld szemében? Értem, a vulkanikus talaj, de hát igazán végül aztán egy palackot fognak a kezükben.
2: Én azt gondolom, hogy egy palackból sokkal több annál, amilyen ital benne van. A magyar borok esetében én azt gondolom, hogy egy legalább 1000 éves borkultúrának a gyümölcsét tudja benne tartani ilyenkor a fogyasztó, és én azt szoktam mondani, és ezt az üzenetet szoktuk megfogalmazni angolul, hogy traditions and modernity, tehát hagyományok és modernitás, újítás. Ennek a kettőssége, ami mentén mi próbálunk a magyar bor üzenetéről beszélni, hogy itt vagyunk Európa közepén legalább 1000 éve egy 1000 éves bortradíciókkal rendelkező országként, és képesek voltunk úgy megújulni, hogy a saját fajtáinkra építve a saját terroárjainkat, a saját területeinket tudjuk propagálni.
1: Ilyenkor mi megismérhetjük a borokat? Ugye vannak ezeken a találkozókon nagyon komoly versenyek is, ahova be lehet nevezni a legjobb borainkat. Megtettük például Düsseldorfban?
2: Düsseldorfban, de konkrétan én nem tudok arról, hogy magán a eseményen lett volna boros verseny, de annyiból nagyon jó a meglátás, hogy most például a hozzánk csatlakozó borászatok egyrészt vitték a saját kínálatukat, de ezen kívül volt egy ilyen, mi úgy hívjuk a silent tasting zone, aminek az a lényege, hogy mi egy adott borszortimenttel kimegyünk, nem viszünk magunkkal borászt, mi válogatjuk ki ezeket a tételeket, és a kollégámmal együtt szomeléként dolgoztunk ott, tehát akinek kérdése van, segítünk, de hagyjuk őket nyugodtan kóstolni. Most ilyenkor mindig a kiválasztás szempontja szokott a kérdés lenni, mi alapján választjuk ki a borokat, és idén Düsseldorfban úgy határoztunk, hogy két korábban megrendezésre került német borverseny, a Weinwirtschaft és gyorsan akartam mondani a másikat, most nem fog eszembe jutni, egy kékfrankosokra, illetve furmintra és vulkanikus borokra épülő borversenynek a legjobb tételeiből vittünk egy válogatást. Ez azt jelenti, hogy eleve a német piacra próbáltunk fókuszálni azokon a tételeken keresztül, ami azon a piacon egyébként megmérettetett, és rendkívül jó eredményeket ért el.
1: Ott a tesztelésnek nincs végül egy pontozásos végeredménye?
2: de itt 100 pontos rendszerben szoktak zsűrizni, tehát hogy ugye 0-tól 100 pontig, most nem fogok ebbe belemenni, nagyon lehet, hogy ez 20 pontos rendszer, tehát 80 pont alatt nem feltétlenül ajánlott a tétel, 90 pont fölött pedig világszínvonalú, tehát azért a jóborok többsége az ilyen 83 és 93 pont közé szokott esni, a fölött azért nagyon kiemelkedő, és gyönyörű eredményeket értek el a borok, amiket mi kivittünk, azokat úgy válogattuk, hogy 86 és a maximálisan elért, aztán talán 93 pont közötti tartományba vittük ki a tételeket.
1: Itt abból a szempontból teljesen egyforma volt a borok szereplése, hogy milyen fajtájúak?
2: Hát annyi megkötés volt, ugye az egyik az egy kékfrankos, illetve kékfrankos alapú vörös házasítás volt, tehát vittünk ki egy kékfrankos sort, illetve arra építve olyat, ami vagy bikavér, tehát ugye az egri meg a szexerdi bikavéreket meg tudtak jelenni, meg olyan vörösboros házasítások, amiknek kékfrankos a gerince. Ezen kívül az egyik szortiment részét a furmintok adták, külön volt egy sorunk az olasz rizlingekből, illetve volt egy olyan, ami ez a rest of, tehát ami ezen kívül nem fért bele ezekbe a kategóriákban, tartalmazott mondjuk akár egy cserszegi fűszerest, akár egy házlevelűt, egy gyufarkat. Tehát nagyon izgalmas és változatos sor volt, és erre, amivel még ráépültünk, hogy a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva nem azt csináltuk, hogy ilyen egyórás mesterkurzus témákat tartottunk, és ott tartottuk a vendégek figyelmét egy ilyen fesztivál, mert sok volt nekik, hanem ilyen mini pop-upokat tartottunk a kollégámmal, ami azt jelenti, hogy teljesen kötetlenül összegyűlik 8-10-15-20 ember, kibontunk három palackot, és koncentráltan egy tematikát el tudunk nekik magyarázni, amit végighallgatnak, végigkóstolják ott állva, és egy az egybe átmegy az üzenet.
1: Azt mondja, hogy óriási siker volt, azt hiszem ez volt az első mondata, amivel a kérdésemre reagált. Ezt miben tudjuk mérni?
2: A kérdés az jó, a én megérzésem alapján volt óriási siker. Nyilván ugye a nap végén számoljuk meg a bárányokat, ahogy mondani szokták, tehát a borászoktól majd szükség lesz a visszajelzésekre, mert az alapvető cél az az, hogy a borászok értékesítési lehetőségét növeljük. Nyilván nekünk, mint MBÜ, tehát mi nem értékesítünk, mi marketingeszközökkel tudunk segíteni a borászatoknak a megjelenésben. Mi az üzenetek átvételében, az edukációban, a terepmunkában tudunk nekik segíteni. Az, hogy tényleg sem milyen eladás történt, azt gondolom a következő hónapok nem esetben akár fél évek gyümölcse vagy visszajelzése. A helyi visszajelzések alapján mondom azt, hogy óriási siker volt, pláne a tavalyhoz képest. Nagyon sokan voltak a standunknál, volt egy Master of Wine által tartott magyar mesterkúzus a magyar terroárokról, Konstantin Baum tartott rólunk egy nagyon izgalmas egyórás teljes teltházzal futó mesterkúzust, ahova akkora volt a túljelentkezés, hogy az ülőhelyek mellett a kordonon túl is osztogattunk poharakat, hogy állva hallgathassa a nézőközönség.
1: Jó, hát ez valamit azért csak jelent. Ez az egész meg egy türelemjáték. A borász élete maga a türelemjáték, és a végén az értékesítés tekintve is. Úgyhogy ez nem a kapkodó emberek műfaja. Blazsovszky Péter, köszönöm szépen a beszámolót.
2: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak.
3: Ha meg

csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A negyedik fél événél tart, gyorsan megy az idő, a Borkatedra, amelyik egy egyetemi képzés, és 9 egyetem 14 kurzusán lehet felvenni. 4.0 éppen ezért a neve, de hát hogyha ez így megy tovább, és haladunk az időben, egy idő után el kell engedni ezt az elnevezést, mert hát a Borkatedra 26.0 az már furcsa lesz. Ádám Bográrka a vonalban, a Trinity Media csoport ügyvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot!
1: Szóval ez a 4.0. De írjuk le, hogy mi ez a Borkatedra, hát ha valaki még nem találkozott ezzel, bár itt minden fél évben megemlékezünk róla.
2: A Borkatedra maga egy egyetemi kurzus, amit a Magyar Bormarketing Ügynökség indított el 4 fél évvel ezelőtt, és az a célja, hogy a magyar borkultúrát közel hozzuk a fiatalokhoz.
1: Magyarul is, meg angolul is van borismereti, meg borkulturális kurzus, ha jól tudom. De elsősorban a magyar fiatalok jönnek el, vagy a külföldiek érdeklődését is felkeltette az, hogy milyen az a magyar bor?
2: Mind a magyar, mind az angol nyelvű kurzusok nagy népszerűségnek örvendenek. Szerintem nagyon jól mutatják ezt a számok is, míg az első fél évben 3 egyetemen 3 kurzussal indult el a Borkatedra, most a negyedik fél évben már 9 egyetem 14 kurzusa folyik jelenleg is éppen.
1: Az nagyon fontos, minden alkalommal elmondjuk, mert érdekes is, meg fontos is tényleg, hogy nem borászokat képeznek, hanem olyan szakembereket, akik hozzá tudnak szólni a borhoz, meg akik például, hogyha marketingesek lesznek, akkor nem esnek kétségbe, hogyha egy boros cég találja meg őket egy munkaajánlattal.
2: Így van, ez is nagyon szép cél lehet, de nekünk...
1: Munkaajánlattal.
2: Így van, ez is nagyon...

0: tantárgy, ahol végül is az alapokat próbáljuk meg átadni, hogy ezzel a tudással már sokan magabiztosabban és tudatosabban tudjanak bort választani. A témák között vannak olyan általános témák, mint a borkészítés, a szőlőfajták, hogyan kell bort kóstolni, megismertetjük a fő magyar borvidékeket, amit mi nagyon fontosnak tartunk, hogy mind az itthoni, tehát mind a hazai, mind a külföldi diákok igenis ismerjék a magyar borvidékeket. Emellett van ételborpárosítás is, borpiaci trendek, fenntarthatóság, mit hagytam még ki, bor és egészség, tehát hogy azért a kultúra része azért nagyon sok témában előkerül.
1: A diákok eljutnak borászokhoz, és eljutnak pincészetekbe?
0: Magával így a borkatedra kurzuson keresztül borászatokhoz nem, viszont borkóstolás is része a magának a kurzusnak. Fehér és vörös borokon keresztül ismertetjük meg velük a fő borvidékeket.
1: Hogyha egyre több helyen lehet erre lehetőséget találni, akkor ez azt jelenti, hogy valódi az érdeklődés. Nem csak a megúszás reményében, hogy jó, valami olcsó kis kreditpontot mégiscsak begyűjtök vele, hanem azt érzékelik, hogy a fiatalokat tényleg megragadja a téma?
0: Igen, mi azt gondoljuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és ezt mutatják azt is, hogy azok az egyetemek, ahol elindultunk, ők következő fél évben is újra elindítják ezt a tárgyat, és már több egyetem érdeklődik, hogy szeretnének csatlakozni, úgyhogy az őszi fél évben én úgy tudom, hogy még több egyetemen.
1: Hát már most is 9 egyetemen lehet ezt felvenni, valódi kreditpontokat ad, és hát olyan tudást, olyan kultúrát, amivel nem biztos, hogy ilyen mélységében megismerkedik egy fiatal ember. Ugye szoktuk mondani, hogy a bor a fiataloktól elég távol áll, most mint hogyha valami ezügyben változna, de hát nem magát a bort isszák, hanem különböző módon a buborékost, meg a koktélokat leginkább, ugye? Itt erre is van rá tekintésük, hogy mi a különbség ezek között?
0: Maga ez a kurzus inkább a borról és a borkultúráról szól, de természetesen, amikor akár ételborpárosításról vagy borpiaci trendekről van szó, akkor nem kerülhetjük ki ezeket a témákat is.
1: Hát a trendek, igen, az fontos.
0: Így van.
1: Főleg egy fiatal számára, hogy kicsit közelebb kerüljön hozzá a dolog. Ádám Bognárka, köszönöm szépen, érdekes ez, és hát akkor a 4.0, a Borkatedra 4.0 ismét elindult. Lehet, hogy erről legközelebb majd ősszel számolunk be, amikor jön az 5.0. Sok sikert hozzá.
0: Legyen úgy, köszönjük szépen.

0: támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Budapest, és hát lehet, hogy Közép-Európa legnagyobb bornegyede volt hajdanában Budafok, mert hogy ez a bornegyed látta el az osztrák-magyar monarchiát mindenféle jóval, és hát igazság szerint ez a bornegyed, ez ma is létezik. Annyira létezik, hogy 2026-ban Budapest bornegyede ünnepelhet, méghozzá nem is akármiket, a 100. A évfordulója a városrész várossá nyilvánításának éppen 2026. A budafoki pincejárat is ünnepel, 10 éve zajlik ez hétvégente, és a Sós István borászati technikum is ünnepelhet, 125 éves. Ez utóbbinak az igazgatója Orbán Gergely, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát ez egész éves csinnadrattát ígér ez a 3 ünnep.
2: Nagyon készülünk rá, igen. Hát 125 éves szakképzési intézmény, azt hiszem, hogy elég régen van. Az egyik első intézmény vagyunk, aki borászatot oktat, és talán egyetlen is voltunk nagyon sokáig, most már több intézmény is van az országban.
1: Az, hogy ilyen régi, az azt is mutatja, hogy a hagyományokra is érdemes lehet figyelni. Tudnak-e még arra építkezni, vagy annyira megváltozott a borászat világa, hogy azok a hagyományok, amik a 125 évvel ezelőtti indulás óta meg lehetnének, azok már igazából történelmi emlékek?
2: Nagyon sok esetben történelmi emlékek, és nagyon sok mindent őrzünk természetesen. Tehát most is tradítjuk az ajtózást, meg a kénezés, pince kénezés, pedig a pince légterének a kénezése már rég elavult, de hozzá tartozik ikonikus eleme a szakmának. Megváltozott, folyamatosan változik. Ugye hát az első nagyváltás, amikor a kerület 100 éves volt az iskolánk, a kerület született, az iskolánk volt 25 éves, és már akkor is egy elég komoly változás volt. Akkor már azért komoly igény merült föl, mint ahogy említette, az országos nagy pincészeteknek. Akkor ugye még egy teljes monarchiát kellett ellátni, rengeteg borvidék központi része volt Budafok, és ez a vincelér képzés, ami akkor indult, egy nagyon komoly gazdasági igényre épült. Nagyon sok minden változott, nagyon sokan végeztünk ebben az iskolában, én is ide jártam, és ugye abban az időszakban, amikor én végeztem 83-ban, akkor a borászati nagyüzemre képeztek az iskolánkban tanulókat, leendő borászokat. Most pedig elsődlegesen a kis középvállalati igényeknek megfelelően univerzális borászatokat kell nevelnünk. Visszatértünk az alapokhoz, tehát a nálunk végzettek a szakmának az alfáját és az omegáját egyaránt kell, hogy ismerjék a szőlőtől a borig.
1: Mennyire épül rá ez a hármas a saját tartóoszlopaira? Tehát, hogy ott van Budafok a maga múltjával, ott van a technikum a maga történetével, hát és ott vannak a pincék, ott vannak a borászatok, amelyek minden budafoki lába alatt ott húzódnak.
2: Igen, ezek a pincék, meglévő pincék sajnos kevéssé kihasználtak. Ahogy változott a rendszerváltást követően, átrendeződött az ágazat, úgy ezeknek a centrális helyezkedésű nagyvállalati pincéknek a jelentősége lecsökkent. Ennek ellenére a főváros centrális hatásának nagyon fontos jelentősége van a képzésben, mert hát a 22 borvidék, ami az országban most elhelyezkedik, a 22 különböző csillagpont szerint van elhelyezkedve az országban, tehát célszerű, hogy egy országos központban legyen a szakma oktatása. És ami nagyon-nagyon fontos, és ez is egy nagyon lényeges változás volt a képzési folyamatban, hogy van egy tangazdaságunk itt Budafokon, az iskolához közel, egy 3,5 hektáros szőlős terület, szőlőskert, ahol az elejétől a végéig, a szőlőtől a palackozásig mindent meg tudunk tanítani a tanítványainknak. És hát nagyon lényegesnek tartjuk, hogy beépüljünk a kerület életébe, ezért ez a tangazdaság, ha nem is teljes évben, de egy évben hat alkalommal részese a bornegyed programnak, megnyitjuk az ajtóinkat, és várjuk szeretettel a kerület látogatóit.
1: Hát úgy sem ússza meg, hogy a pincejáratról ne beszéljünk, mert hát a legtöbben így szembesülnek Budafok jelenével, és azzal a boros, pezsgős múlttal, ami jellemzi ezt a térséget. Idén is lesz, ráadásul nyilván ezek az ünnepi tematikák be is épülnek a programba, a pincejárat programjaiba.
2: Igen, a 100 éves Budafok is nagy részt épít a pincejáratra, azt gondoljuk, hogy egy nagyon komoly népszerűsítési lehetőség, illetve hát a 125 éves Sós is meghatározó része, ugye tartjuk a 6 rendezvényt, amiben folyamatosan megjelenünk, egy majális jellegű rendezvényen részt veszünk, a borfesztiválon részt veszünk, illetve gyakorlatilag nagyon meghatározó ez a születi fesztivál, születi mulatság, ahol hol helyszínként, hol pedig csak résztvevőként meg tudjuk mutatni magunkat.
1: Ha jól gondolom, a pincejárat következő időpontja április első hétvégéje lesz, ugye úgy van most a rend, hogy minden hónap első hétvégéje pincejárat. Mivel készülnek? Most már elég közel.
2: Igen, április 4-én szombaton lesz a következő alkalom, és igen, szeretettel várjuk a vendégeinket. Nálunk ugye a kerület által biztosított busz hozza föl hozzánk a vendégeket, és több turnusban végigvezetjük a szőlős területeinken, illetve megmutatjuk a pincét, egy nagyon szép pince is van a technikumnak a tangazdaságában, illetve bort tudunk bemutatni. A tangazdaságnak kiemelkedően jó minőségű borai vannak, van kuriozimitásunk, például kéknyelűt is termesztünk, igaz, nem ilyen nagy tételszámban, egy 5-600 palack terem egy évben, de azt gondolom, hogy nagyon ritka, hogy a badacsonyi borvidéken túl máshol is meg tudjuk mutatni ennek a fajtának az értékeit.
1: Egy iskola, ahol legális a borkóstolás, igaz?
2: Sőt, kötelező.
1: Hát ez az. Köszönöm, Fantás. Hogy beszélt róla, és örülök, hogy beszélt róla. Nem tudom, hány éves kortól kóstolhatnak a fiatalok egy borászati iskolában?
2: Gyakorlatilag a képzés egy viszonylag egymásra épülő képzési szisztémával működik. Az 5 éves technikumi képzésünk esetében 2 év ágazati alapképzés van, már itt is azért mutatunk borokat, de kontroll alatt és nagyon fegyelmezetten próbáljuk megtanítani a fiatalokkal a bor bírálatát, élvezetét. Nagyon fontos a kultúrát borfogyasztás szempontjából, hogy tudatosan készítsük föl a tanítványainkat arra, hogy ez egy munkatárgya, rengeteg szépséggel és olyan alkotó munka eredménye, ami azt gondolom, hogy sokunknak örömet tud szerezni.
1: Hát gondolom, egy osztályjal ez úgy van, hogy az első alkalom az mindig a viháncolás és a komolytalanság, mert mégiscsak majdnem gyerekek. Aztán megtanulják, hogy ez egy szakma és nagyon is komoly dolog.
2: Igen, abszolút. Bár iskolában vagyunk, és a viháncolásnak azért vannak korlátai.
1: Kivéve, amikor jön a bortúra, hétvégén a pincejárat. Az egy kicsikét más, de az nem is a gyerekeknek szól. Orbán Gergely, köszönöm szépen, a Sós István Borászati Iskola igazgatójával beszélgettünk Budapest bornegyedéről, meg az iskolájukról. Köszönöm és gratulálok az évfordulójukhoz.
2: Köszönjük szépen mi is.
1: És el is búcsúzom önöktől. Jövünk egy hét múlva ismét a borműsorral, újabb érdekességekkel, jó tételekkel, izgalmas kalandokkal és kiváló borászokkal számítunk önökre egy hét múlva is. Tehát addig pedig, hogyha kocintanak, egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: Magyar Péter miniszterelnök a mai egyenes beszéd első vendége. Jó estét kívánok!
3: Jó estét, szerkesztő!
2: Egyúttal jobbulás, majd most úgy is elindul ez tömegével, de hát betegen jött és vállalta, úgyhogy ezt köszönöm szépen.
3: Köszönöm,
2: de... az oldalára, én már tudtam, hogy így érkezik.
3: Köszönöm, de minden rosszban van, ami jó, éppen mondtam szerkesztő úrnak, mert így letiltottak a kollégáim, hogy innen visszamenjek az irodába, így kivételesen éjfél vagy fél egy helyet korábban hazaérek, és ez azért is örvendetes, mert a legkisebb fiam palacsintával és forró teával vár, úgyhogy minden.
2: Hát az gyógyító lesz.
3: Köszönöm a jó kívánságot.
2: A mai napról, mert hogy itt voltak bejelentések, az egyik például arról szólt, egyik ígéretét teljesítve, hogy a vagyonvizsgálati rendszert alapjaiban változtatják meg, sőt, 20 évre visszamenőleg is vizsgálhatja majd a NAV az érintettek, politikusok és családtagjaik vagyongyarapodását. Ez a 20 év, ez sokak szerint biztos aggályos lesz, és nyilván lesznek jó néhányan, akik kritizálni fogják ezt, de közben egészen biztosan van egy társadalmi igény arra, hogy tisztán lássunk. Ön mire számít?
3: Úgy látszik, ez a nap az a 20 éveknek a napja, hiszen úgy ülünk itt, hogy a összödi beszéd kiszivárgása is pont 20 éve.
2: Na, arról is beszélünk majd.
3: No, de visszatérve, valóban egy fontos vállalásunk volt, és azt gondolom, hogy ez is része annak, amiért sokan ránk szavaztak. Valahogy így megszoktuk már így az évtizedek alatt, hogy a politikusoknak egy idő után kastélya lesz, vagy uradalmi birtoka, vagy megmagyarázhatatlan megtakarításai különböző ilyen furcsa találmányokra hivatkozva, de azt gondolom, hogy ezt nem kell megszoknunk, és valóban ezt vállaltuk, és meg is csináljuk. Nem politikusok fognak politikusokat vizsgálni, nem egy semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszert oldozgatunk, foldozgatunk, hanem bevezetjük valóban a magas tisztséget betöltő politikusokra visszamenőleg is, előre menőleg is majd a vagyonosodási vizsgálatot, amit a NAV fog végezni, a NAV pénzügyőrei, bizonyosan több tucat jól képzett revizorra lesz szüksége a NAV-nak, hiszen ez egy automatizmus lesz, aki öt éve, akinek öt éven belül szűnt meg a megbízatása, legyen miniszterelnök, miniszter, államtitkár, képviselő, kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, stb., azoknak automatikusan elindul egy ilyen vizsgálata, először egy kockázatelemzéssel, és utána pedig adóvizsgálat, tételes adóvizsgálattal, és hogyha óriási adóhiányt vagy adóhiányt állapít meg, vagy bűncselekmény gyanúját a NAV, akkor nyilván átkerül a NAV-on belül a bűnügyi felügyelethez, illetőleg értesíti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalt a NAV, valamint az ügyészséget, rendőrséget. Tehát ez egy komoly dolog lesz, és ahogy mondtam, a jelenlegi politikusokra is vonatkozik, legalább annyira, két év után szintén automatizmus lesz. Tehát ugye most megalakult egy új országgyűlés május 9-én, és két év múlva, amikor lejár, az akkor 30 napon belül a NAV-nak automatikusan vizsgálnia kell a jelenlegi országgyűlési képviselőket, a jelenlegi minisztereket. Aztán van átmenet, aki már nagyon régóta képviselő, és még most is képviselő, őket is automatikusan vizsgálni fogja a NAV. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy korrekt eljárás, ez nem bosszúról van szó, de azt hiszem, hogy ez egy jogos igénye a magyar társadalomnak. Egyrészt, hogy kiderüljenek dolgok, másrészt, hogy a törvény előtt valóban egyenlőek legyenek az emberek. Tehát mondjuk egy Szabolcs megyei kisfaluban egy kétkezi munkás, az ugyanúgy feleljen a dolgokért, mint mondjuk egy miniszterelnök, egy volt miniszterelnök, egy volt miniszter. Kritizálni valóban biztos fogják sok szempontból, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását kritizálják még a működése, tényleges működése előtt, de én ezt jó jelnek tekintem. Lehet, hogy kórusban fogják koalícióban kritizálni volt miniszterek, különböző színű képviselők, de ezzel nincsen gond. A NAV szerintem garancia arra, hogy ez egy korrekt eljárás lesz. Ha valaki meg tudja majd indokolni, hogy mi az a bizonyos találmány, amivel milliárdokat keres, hát most tudnék itt sorolni, hogy milyen vagyonok vannak, hogy ki 2010-ben hogy lépett be, és 25-ben hogy lépett ki, csak annyi ismert nyilvános vagyonnyilatkozata alapján, ahol nincsenek benne a családtagok, egészen döbbenetes vagyonfelhalmozások vannak, és ugye ez csak amit tudunk, látunk, nem a családtagok, és nem a nem bevallott jövedelmek. Ugye a NAV-nak az is feladata, mint egy jól működő vagyonosodási vizsgálatnak, hogy az eltitkolt vagyonelemeket is feltárja Bahreintől Békés Csabáig.
2: A családtagok alatt milyen mértékig, milyen mélységig kit kell érteni?
3: Hát ez egy adójogi kérdés. Én emlékeim szerint, amikor még volt általános vagyonosodási vizsgálat, ami nem túl jól sikerült, megmondom őszintén, hiszen politikai célzattal használták még a 2010-es évek előtt, ott az egyháztartásban élő családtagokat vizsgálták, amennyiben úgy tűnt, hogy a vizsgált személynél valami probléma van, akkor kiterjesztették, vagy adó, vagy vagyon átírás, porlasztás van, akkor kiterjesztették az egyháztartásban élő, vagy lehet, hogy az egyenes ágbeli rokonokra.
2: Tudja, mert emlékszünk, hát szerintem ön is emlékszik a rengeteg családi kölcsönre, amire hivatkoztak, amikor valakit sikerült megkérdezni a vagyonosodása kapcsán.
3: Fifikás nép a magyar, annál már csak egy zárt klikka még fifikásabb, és felkészült adótanácsadóik vannak, de azt gondolom, hogy a NAV-nál még fifikásabb és még felkészültebb szakemberek vannak. A jogszabály úgy lesz természetesen megalkotva, begyújtjuk nem sokára a parlamentnek, és gyorsan el is fogadjuk, hogy a legkönnyebben és a legszakszerűbben tudják végezni a munkájukat a NAV-osok.
2: Valóban, ez a 20 év, ez érdekesen jön most itt össze, ez is 20 éves történet, meg az is, hogy 2006 őszén mi történt az összödi beszéd után. Engem őszintén szóval meglepett, olvasgatva ezeket a kormányülésekről szóló dokumentumokat, hogy olyan, mintha úgy ültek volna az urak a kormányülésen, mintha nem történt volna körülöttük semmi.
3: Na, ugyanazt szűrtük le, szerkesztő, nekem is ez volt a
2: legjobb. Ugye, hogy milyen furcsa. Tehát, hogy sem az MTV ostroma, sem a lovas támadás a Rákóczi úton, sem az Asztóriánál a két tüntető tömeg összecsapása nem ütötte átlátszólag az érdektelenség falát ezeken a kormányüléseken. Én a magam részéről azon gondolkoztam, hogy akkor miről beszélhettek. Hát olvashatjuk, hogy milyen témák voltak.
3: Igen, igen. Én is ezt gondolom, hogy mintha a valóság nem zavarta volna meg őket, és a tényekkel, vagy az országban folyó eléggé zaklatott és eléggé példanélkül eseményekkel egyáltalán nem foglalkoztak. Hogy is mondjam, ez ugye van ezért, ami összeköti ezt a 20 évet. Ugye 2006-ot írtunk a fiatalabbak kedvéért, amikor a Gyurcsány kormány ugye megnyerte a választást, a második választást egymás után, az MSZP-SZDSZ koalíció, és kiderült, ugye az összödi beszédben az ott a legfelháborítóbb rész, volt benne egy pár, de amikor azt mondja, hogy igazából trükkök százaival verték át a magyar embereket, majd belegebettek, hogy úgy tegyenek, mint a kormányoznának, és meghamisították a költségvetési adatokat. És hát nem szép dolog, de 20 év múlva tulajdonképpen ugyanezt történt. Egyrészt elveszítette az előző kormánya, nem 2006-os, hanem mondjuk a 24-es, 5-ös, 6-os a kapcsolatot a valósággal, és meghamisította a költségvetést. Még jobban, mint akkor Gyurcsány Ferencék, hiszen itt azt hiszem 3,7%-os költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3% lett a valóság, ami egy döbbenetes különbség, sok ezer milliárd forint a különbség. Itt feltételezem, hogy esetleg Nagy Márton nem tud számolni, de ennyire rosszul biztos, hogy nem számolt. Úgyhogy egy elég szomorú történet, hogy a hazánk újkori történetéből 20 év tulajdonképpen ilyen dolgokra ment el, és én ezért is örülök egyébként, hogy mi nem veszítjük el a valósággal a kapcsolatunkat. Sokan kérdezik, hogy de miért kell országot járni, miért kell elmenni Veszprémbe, vagy most szombaton miért megyek 16 órakor Pécsre a 48-asok terére, hiszen most kormányozni kell. Én azt mondom, egyrészt ugye vállaltuk az országjáráson, hogy a kormány alakítás után is visszamegyünk és beszélgetünk, beszámolunk az eredményeinkről, a kudarcainkról, véleményt kérünk, meghallgatjuk a kritikákat. Elképesztő feltöltekező élmény volt Veszprémbe menni és annyi emberrel találkozni és meghallgatni az ő panaszaikat, vagy éppen a néhány dicsérő szót, ez jól esik az embernek. Szóval én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, nem azért, mert megígértük és vállaltuk, hanem azért egy politikusnak az a legfontosabb, hogy az emberekkel legyen napi kapcsolata. Amikor tegnap bicikliztem, azt is mondják, hogy miért kell, és hogy úgyis mész a Skodával, és a nem tudom, a rendőri kísérettel, igen, sajnos ez a munka azzal jár, hogyha szeretnék, sem nagyon tudok lemondani a biztonsági kísérletről, nem azért, mert félek, engem nem lehet megijeszteni hírtévében, nem tudom, mesterlövészek felbátorításával. Én nagyon sokat járok az emberek közé, azt gondolom, hogy ez a legtöbb, amit tehet az ember, mert különben úgy jár, mint 2006-ban azokon a kormányüléseken, hogy miközben kint rendőröket dobálnak kővel, felgyújtják a magyar televíziót, aztán a rendőri túlkapások áldozatain elveszítik a szemüket, tehát egy teljes káosz, erkölcsi összeomlás van, közben meg ott elzárva, akkor még nem a Karmelitában, de a kormányában. Ezt mindenképpen szeretném elkerülni. Én el is mondtam ott Veszprémbe, hogy én, de szerintem a kollégáim is örömmel mennek a legkisebb településre is, és nem is szeretnénk az emberek nélkül csinálni.
2: Néhány villámkérdés, annyit megjegyzek, hogy Szekeres Imrét azért hívtuk, akkor honvédelmi miniszter volt, mert ott ült ezeken a kormányüléseken. Kíváncsi vagyok, hogy úgy emlékszik-e rájuk, mint ahogy a dokumentumok most szólnak. Október elejére minden akadály elhárulhat az Erasmus ösztöndíjat igénybe venni szándékozó diákok utazásáról. Ez egy friss hír, és ez egy nagyon örömteli hír, szerintem a diákokat megnyugtatja, meg a családtagjaikat is. Mi történik most ebben az ügyben?
3: Én nagyon büszke vagyok arra, hogy az egyik legfontosabb vállalásunk volt az uniós források hazahozatala, és az több részből áll, ugye a 10 milliárd euróból, a 4,4 milliárd euróból, a 2 milliárd euróból, és a 2 milliárd euró az akadémiai szabadsággal kapcsolatos, ugye volt egy kondicionalitási eljárás, rengeteg feltételt kellett teljesítenünk, egyébként a magyar emberek érdekében, korrupcióellenesség, igazságszolgáltatás függetlensége, KKV-k támogatása, közbeszerzés szigorítása, sok minden, és volt ez az akadémiai szabadság, ahol például az úgynevezett közérdekű vagyonkezelő alapítvány.
2: A kekváknak
3: a megszüntetése, fokozatos kivezetése, a közpénz, újra közpénzé válása és ilyen feladatokat szívünk közé és a magyar emberek szívéhez közel álló feladatokat kellett teljesíteni, és most érünk ennek a végére. Alapvetően már lehetnének, csak ugye ezeket ki kell írni, tanév közben vagyunk, ilyenkor nyilván egy kicsit visszafogottabban tud újraindulni a program, de lépésről lépésre újraindul, és nagyon remélem, hogy a második fél évre már akár pótjelentkezésekkel nagyobb számban is tudnak jelentkezni magyar hallgatók.
2: Tekintsük ezt úgy, hogy az egész csomagra visszaigazolás az unió felől, hogy ez a lehetőség megnyílik. Ugye bejelentette a kormány Vitézi Dávid ebből az alkalomból, itt is volt a stúdióban, hogy sikerült teljesíteni mindent. És hát most az a kérdés merül fel, hogy mikor jönnek a pénzek. Hát most ez nem is pénz, de egy lehetőség újra megnyitása. Tehát ez egyfajta visszaigazolás.
3: Hát folyamatosan kapjuk a visszaigazolásokat, rengeteg dokumentumot küldtünk el Brüsszelbe. Az utolsó eurocentnek december végéig be kell érkeznie Magyarországra. 16. Lesznek olyanok, amik esetleg nem, mert ott a programok még nem is került elköltésre a pénzt, tehát nagyon nagy gondban vagyunk. Az előző kormánytól úgy örököltünk 2023-as, 24-es projekteket, hogy még csak félig vannak készen, vagy teljesen el vannak csúszva. Utólag fizet ugye sok projektnél az unió, tehát lehet, hogy lesz olyan pénz, ami mondjuk jövőre jön be, de alapvetően kérdeztem most viccesen szerdán Kármán András pénzügyminiszter úrtól, hogy van-e olyan akkora számlánk, amekkora arra majd elfér a 10 milliárd euró, meg a 4,4 milliárd.
2: Gondolom, mondta, hogy van bőve.
3: Azt mondta, hogy még nem hívták fel a bankból, vagy az államkincstárból, hogy kéne nyitni egy újat.
2: Vár pénz?
3: nem, effektív pénz nem jön, most ugye lezajlik a visszaigazolási szakasz, hogy jóvá kell hagynia ott kint a bizottságnak, utána a tanácsnak, de ez olyan, szerintem nagyon jól elmagyarázta valamelyik KDNP-s képviselőnek Vitézi Dávid, hogyha egy házaspár köt egy, vagy annak egy tagja köt egy lakáshitelszerződést, és a bank azt jóvá hagyja, aláírja, kötelező érvényű ajánlatot ad, akkor azzal megy haza a feleség vagy a férj, hogy drágám, bontsunk pezsgőt, mert meg tudjuk venni álmaink lakását, mert van hitel. Az, hogy az éppen mikor érkezik be a bankhoz, vagy az eladó félhez, vagy a kivitelezőhöz a pénz, az teljesen mindegy. Ez a pénz már a magyaroké, az utalások azok fokozatosan fognak jönni, a legnagyobb részének, ahogy mondtam, december végéig meg kell érkezni.
2: Nem főterek lesznek szépen lekövezve? Mi születik ebből a
3: pénzből? Én nagyon remélem, hogy a főterek is szépen le lesznek kövezve.
2: Hát azok már javarészt megvannak.
3: Igen, de úgy lettek lekövezve, nem csak a főterek, hanem mindenféle utak és sétányok, hogy alatta például a vízi közműveket nem cserélték ki, és mondjuk ott vannak a 100 éves vízcsövek, vízvezetékek, amelyek törnek el, és jelenleg a víznek a 20-30%-a elszivárog, és ezért aztán sokszor újra fel kell bontani. Ott egy ilyen pár ezer milliárd forint felújítás, beruházást halasztott el, vagy hagyott a semmiben az előző kormány, de hogy a kérdésére válaszoljak, természetesen a cél az, hogy ez a pénz magyar kórházakra, közlekedésre, vasútfejlesztésre, bérlakásfejlesztésre, Baross Gábor vasútfejlesztésre, a KKV-k kis és középvállalatok támogatására, energiahatékonyságra, energiahálózat fejlesztésre, vízügyi beruházásokra, effektíve nem csak látható, hanem az emberek életét a kis szűk szférájukban és országszerte is segítse, meg hogy a magyar gazdaságot segítse. Ugye itt a történelmi bűn sok minden, az Erasmus ösztöndiak elmaradása, illetőleg a magyar kis és középvállalatok támogatása, és úgy általában a magyar költségvetés és gazdaság eladósítása, hiszen nyilván attól, mert nem jöttek ezek az 1000 milliárdok, még szükség volt pénzre, ezért aztán az államadóság hiába írták bele a gránit szilárdságú alaptörvénybe, hogy nem lehet több hitelt fölvenni, egyre jobban nőtt. Egészen furcsa, vicces, más szót is tudnék rá mondani, hogy van egy kormány, volt egy kormány, mindig ki kell magam javítani, amely 16 év alatt eladósította a hazánkat, háromszorosára növelte az államadóságot, bedöntötte a költségvetést, szétzilálta a közszolgáltatásokat, és most egy 130 nappal a kormányváltás után számon kéri az új kormányon, hogy hát miért ilyen magas az államadóság, miért dőbb a költségvetés és hasonló.
2: De hát ez a politika, ez szinte törvényszerű.
3: Láttam, hogy szerkesztő is, hogy megállt egy pillanat.
2: Igen. Mit szól a mai letartóztatásokhoz? Ugye a bíróság elrendelte Jelinek Dániel üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójának a letartóztatását a Volán ügyben.
3: Igen, én nem gondolom, hogy ildomos lenne, vagy feladata lenne egy magyar miniszterelnöknek, pártelnöknek kommentálni a magyar bíróságnak a döntését. Ugye ez egy előzetes döntés, elsőfokú döntés. Látom a reakciókat, és most nem látok olyan kommenteket ma éppen, hogy nem történik semmi, és hogy mi van az út a börtönbe programmal. Nekünk az a feladatunk, és én minden magyar ember szemébe bele tudok nézni. Az is, aki annak a szemébe is, aki nagyon kritikus, vagy lassúnak gondolja az ügymenetet, hogy nem, mi feladatunk az, hogy a jogszabályi környezetet, a nyomozóhatóságok függetlenségét, az igazságszolgáltatás működését biztosítsuk. Ha kell, jogszabályalkotással, büntetőjárások gyorsításával, ha kell, a vállalásunkkal, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal felállításával. Szerintem nagyon fontos momentum lesz, hogy nem sokára a köztársasági elnök úrnak kell jelölnie új legfőbb ügyészt. Látjuk, hogy mekkora problémák vannak az ügyészségen. Eddig is tudtuk, csak nem sejtettük, hát de most
2: őt,
3: már...
2: Az őt pótló helyettes főügyész panasza olyan volt, mint Tiborcs panasza.
3: Igen, tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog lesz, és azt tudom mondani, hogy lépésről lépésre haladnak a dolgok, és azt látom, hogy most már az ügyészségen is látszik, legalábbis bizonyos ágain, a rendőrségen, a NAV-nak ugye új elnöke van, új bűnügyi elnök helyettese van, ezek nagyon fontos dolgok, elkezdtek dolgozni a hatóságok, leporolnak nagyon régi ügyeket, vannak nyilván új ügyek is, vannak rendkívül bonyolult ügyek. Ugye én azt tudom mindenkinek mondani, hogy mit is mondott az előző miniszterelnök, hogy minden fel lesz jegyezve, semmi sincsen elfelejtve, semmi sem lesz elfelejtve. Szerintem ez a hatóságoknál is így működik. De kell nekik adni időt, hiszen ha jogállamot akarunk építeni, az nem úgy van, hogy akkor van egy választás, és akkor mindenkit bilincsbe visznek el. Így is halljuk, hogy örkény, meg önkény, meg mindenféle van. Van tüntetés is a bezárt terrorháza miatt, vagy lesz. Igaz, hogy nem zárták be, csak át kell állítani a számlázási rendszert, hiszen azt is visszavettük Schmidt Mária magánbirtokából, ugye az is a kekvák alatt alatt volt, és most visszakerül a magyar
2: államhoz. Jó, hát első hallásra az úgy nézett ki, mintha bezárták volna, tehát
3: pedig,
2: ezt el lehetett
3: pedig
2: volna
3: benne volt a mondatban, hogy ideglenesen,
2: igen,
3: de mindegy.
2: Az benne. Viszont az jutott eszembe, Volán, hogy a Volán Busz igazgató tanácsában ön is ott volt 2023-ban, ott semmi nem merült fel ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, hogy ezek nagy mennyiségű autóbusznak a, igen, csak hát azért kérdezem, hogy nem merült fel semmi soha?
3: Nem, ha jól láttam a híreket, meg az eljárást, itt valami 2010 és 16 közötti Seszták Miklós minisztersége idején elsősorban. Ugye nem véletlenül, ugye nem tudom én is a részleteket, de gyanús, hogy az ügyészség folytatja, a központi nyomozó ügyészség az eljárást, már pedig az akkor szokott lenni, hogyha mentelmi joggal érintett személy is van a nyomozók látókörében, de most ezt így bezárom, ezt a záróját, mert nem akarok sejtetni se, meg tippelni se. Nem merült föl. Én nagyon rövid ideig voltam, megmondom őszintén, a Volán Busznak a felügyelőbizottságában, és mivel rendszeresen kellemetlen kérdéseket tettem föl, sőt, sokszor tartózkodtam, és nemmel szavaztam. Egy utolsó eset volt, amikor például a MÁV és a Volánnak az összeolvasztását elkezdte promotálni Lázár János, és a beszerzéseket is központosította, hogy még egy ablak mosó folyadékot is, vagy egy karburátort is csak az ő jóváhagyásával lehessen megrendelni. Akkor én ezt nehezményeztem, és aztán válaszul nem megmódosították az előterjesztést, hanem megszüntették a Volán felügyelőbizottságát, és összevonták a MÁV-val, és én pedig kikerültem, és utólag is örülök ennek, bár az a pár hónap nagyon érdekes volt, de ilyen esetek nem merültek föl. Olyanok igen, ahol mondom, nem tudtam igennel szavazni, és kérdéseket tettem fel. Nem én voltam a kedvenc.
2: Gyermekvédelem, illetve a szociális szektorot, a szociális szektorban dolgozók tüntetésre készülnek, gondolom, hallott-e felől pénteken, mondván, hogy nekik nagyon komoly ígéretet tett a béremelésre, és ők nem tudnak várni. És várják a választ, hogy egyáltalán, ha lesz béremelés, akkor az konkrétan mikor lesz. Én ezt kérdeztem Gyurko Szilviától, aki hétfőn itt volt, és a gyermekvédelmi intézkedésekről egy nagyon komoly bejelentéscsomaggal jött ide, de erre nem tudott ő sem válaszolni. Önnek már vannak időpontjai és számai?
3: Először is csak Gyurko Szilviára egy mondatot, hogy ugye milyen jó érzés, és most nem csak a szerkesztő úrtól kérdezem, hanem egy költői kérdés a honfitársaimhoz is, hogy milyen jó érzés, amikor egy szakember, amikor egy elhivatott szakember, egy olyan szakember, aki évtizedek óta a gyermekekért küzdőket védi, ő kerül a gyermekvédelem élére, és nem egy nyugdíjas rendőr. Ez azért szerintem már egy nagy lépés. De hogy a kérdés ne kerüljen meg, igen, hallottam, hogy tüntetést szerveznek. Először is azt szeretném mondani, hogy örülök. Örülök azért, mert nyugodtan lehet tüntetni. Örülök annak, hogy az oktatás területén például visszaadtuk a sztrájkjogot. Örülök annak, hogy akár a szakszervezetek, akár a szociális dolgozók, akár a felsőoktatási dolgozók szakszervezetei, vagy éppen érdekvédelmi szervezetei úgy gondolják, hogy lehet, és nem lesz retorzió emiatt, nem lesz még rosszabb emiatt, hogy meghallgatják őket. Én azt gondolom, ez már egy nagy dolog, ha meghallgatják őket. Én, hogyha holnapra meggyógyulok, ugye reggel 10-kor lesz, vagy délelőtt 10-kor lesz Vitézi miniszter úrral, egy tájékoztatom a kormány, tegnapi kormány döntéseiről. Ha meggyógyulok és ottok lenni, akkor én nagyon szívesen átveszem tőlük, vagy be is hívom őket a minisztériumba, és leülök a szakszervezetek képviselőivel, miniszter úr, Kátai német miniszter úr már többször leült, államtitkárasszony is többször leült velük. Én annyit tudok mondani, hogy tegnap valamikor éjfél körül lett vége a kormányülésnek, és az utolsó 2-3 napi rendi pont az csak a béremelésekről szólt. A szociális szférában dolgozók, gyermekvédelem is ide tartozik, a noxos oktatásban dolgozók, az egészségügyi szakdolgozók béremeléséről, illetve érintettük, mert már korábban is beszéltünk a rendvédelmi dolgozók béremeléséről.
2: Vannak konkrét döntések?
3: Vannak konkrét döntések, de azért nem tudom most számszerűsíteni, és ezt elmondtam már Veszprémben is, és igyekszem most is megvilágítani, hogy összefügg ugye a 2027-es költségvetés a minimálbér emeléssel, a 2027-re elfogadandó minimálbér emelés mértékével, illetőleg a 27-es költségvetésben véglegesítendő adócsökkentés mértékével. Ugye emlékezhet szerkesztő is, és a nézők is, hogy azzal vádoltak minket az Index nevű propagandalapba, nyilván a Fidesz kérésére, utasítására, hogy a Tisza az adóemelések kormánya lesz, ehhez képest ugye mi adócsökkentéseket, rengeteget bejelentettünk gyógyszereknél, tűzifánál, és ugye a személyi jövedelemadónál is volt egy komoly vállalásunk. és amikor meg lesz ez a 27-es költségvetés, október 15-e környékén el kell küldeni a Kármán Andrásnak, a költségvetési tanácsnak, tehát akkor ez nyilvános lesz, addigra le kell zárnunk. De hogy összefügg ugye a hatása a minimálbéremelésnek, az adócsökkentésnek, mert én is szerintem a munkavállalók is, legyenek azok szociális területen dolgozók, vagy rendvédelemben, vagy oktatásban, vagy egészségügyben, vagy kormányhivatalokban, a nettót nézik azt, hogy mennyi kerül a pénztárcájukba.
2: De amit most mond, abból nekem az következik, hogy nem ebben az évben lesz béremelés, hanem a jövő évi költségvetés terhére születhetnek meg ezek a béremelések.
3: Nem, nem, én ezt is elmondtam világosan, hogy ugye ez az egyik, amit nehezményez a szakszervezet, ha jól értem, hogy két lépésben jelentős béremelést fogunk adni. Nem egységeset, mert hiszen a szakterületeken belül is nagyon nagy eltérések vannak. Nagyon rossz fizetés, az igaz, de van, aki még rosszabbul keres, úgyhogy ott nem egységes emelés lesz. Azon dolgozik a kormány, hogy a lehető legmagasabb béremelést adja, de azt itt is szeretném hangsúlyozni, hogy nekem az a felelősségem, hogy ne csak holnap a szakszervezeti vezetők szemébe tudjak belenézni őszintén és nyíltan, meghallgatva őket, hanem egy év múlva is bele tudjak nézni a magyar emberek szemébe, és a kormányciklusunk végén meg még inkább bele tudjak nézni a magyar emberek szemébe. És azt mindenkinek meg kell értenie, hogy ugyan mindent megteszünk azért, én örülnék a legjobban, ha mindenkinek 50%-kal lehetne emelni a fizetését. De ha átvettünk egy kivéreztetett költségvetést 8,3%-os hiánnyal, csomó olyan tétel, ami nem volt beketervezve a költségvetés, csak beígérte az előző kormány, egy elképesztő magas államadósággal, nagyon magas finanszírozási lehetőségekkel, akkor az a legfelelőtlenebb döntés lenne, hogyha mindent egyszerre. Nekünk egy konkrét programunk, ugye írott programunk van, a működés emberséges Magyarország programja, és ebben világosan benne volt, és hiába hazudik a Fidesz, meg a KDNP, akiktől különösen vicces, hogy három éve nem adtak, vagy két éve semmilyen béremelést a szociális szférában, vagy a rendvédelemben, most ők követelnek, hirtelen most megjöttek, és ők lettek a legnagyobb érdeklődők.
2: Ellenzéki szerep, tudja.
3: De hát azért szerintem van az ellenzéki szerepnek is hitelességi kérdése, de ez az ő dolguk, én nem akarok velük foglalkozni, csak azt mondom, hogy bedönteni egy költségvetést nem lehet. De azt tudom nekik mondani, hogy nagyon közel lesz ahhoz a számhoz, vagy ugye attól függ, hogy hogyan számolunk, mert van már január 1-én is volt valahol béremelés, össze kell számolni ezeket a dolgokat. Jelenleg 1,8%-os az infláció Magyarországon. Évtizedek óta nem volt ilyen alacsony, mint most. Viszont a költségvetés nagyon rossz helyzetben van. Mi azért dolgozunk, és ezt elmondhatom Hegedűs Zsoltról, elmondhatom Kátai Németh Vilmosról, elmondhatnám a belügyminiszter úrról, elmondhatom a többi miniszterről, az oktatási miniszterről is, hogy mindenki nagyon kemény érdekvédő, de nem azért, mert engem meg kell győzni, vagy le kell győzni, hanem mert egy olyan költségvetést kell összeállítanunk, ami utána fenntartható, amiben nem csak béremelések vannak, hanem családi pótlékemelés, adócsökkentés, egészséges élelmiszerek áfa csökkentése, közben pedig a költségvetési hiánynak is a csökkentése, hogy olcsóbban lehessen finanszírozni az országot.
2: Majd egyszer a kormányülések dokumentumait az önök esetében is biztos elolvasni.
3: Hát mi azért szeretünk nyíltan játszani és kommunikálni.
2: Ezt nem vitatom. Egy kérdés még megint a pénzekkel kapcsolatban. A nyugdíjasok várják a szép kártyát. Ez ügyben többen írtak nekem is az elmúlt hetekben, hogy kérdezzem már meg, ha valaki jön, hogy azzal mi lesz, mert hogy ezt az utolsó negyed évre ígérték nekem.
3: Azon is dolgozunk. Annyi nyilván van, látják azt, hogy van 1200 vállalásunk, és abból már 120-130 teljesen teljesült, valami folyamatban van, valami két lépésben fog teljesülni, valami három lépésben. A 2027-es költségvetésben lesz döntés a szép kártyáról is.
2: Gyógyuljon meg.
3: Köszönöm szépen a jó kívánságot, szép estét.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Megszavazta az országgyűlés az Alkotmánybíróság új tagjait. A titkos szavazáson Kronovszki Nórára, Kovács András Györgyre, Ligeti Miklósra, Szomora Zsoltra és Orosz Árpád Gáborra egyaránt 130 igen és 6 nem szavazat érkezett. Az új tagok megválasztására azért volt szükség, mert az alaptörvény 17. módosítása visszaállította az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. Hak Pétert kérdezzük.
2: Egyetemi tanár, alkotmányjogász, tehát a vendégünk, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Azt mondták a meghallgatáson a leendő alkotmánybírók, akik már valódiak, hogy vissza kell állítani az alkotmánybíróság tekintélyét. Működésben is, és a súlyában is. Ez tönkrement az elmúlt bő egy évtizedben?
3: Igen, azt gondolom, hogy a Fidesz 16 éves kormányzás alatt az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy rögtön az elején az alkotmánybíróságot érintő változást hajtott végre, nevezetesen megszüntette a korábbi konszenzusra alapuló jelölési és választási rendszert. Ugye ez a konszenzusos jelölés még akkor is érvényes volt, amikor az MSZP-nek és az SZDSZ-nek 72%-a volt. Abban az időben is a jelölőbizottságban az ellenzék volt többségben, tehát csak olyan személyről lehetett dönteni, akit az ellenzék is támogatott. Ugye 2011 után ez megszűnt, tehát a Fidesz jelölt és a Fidesz választott bírókat, ez már egy rossz lépés volt, és azért felhívom a figyelmet, hogy például Helsinki Bizottság a mostani jelöléseknél, sőt már a Zonnevend bíró úr megválasztásánál is szóvá tette, hogy azért jó lenne a jelölési szabályokat vagy visszavinni ebbe a konszenzusos mederbe, vagy egy új jelölési módot, egy több csatornás jelölést, ahol a jelölésbe mondjuk a bírói egyesület, vagy a bírói tanács, vagy az ügyvédi kamara is, az országos ügyvédi kamara, vagy az Akadémiai Jogtudományi Bizottsága is bevonódna, tehát nem csak politikai platform.
2: Ezt lenne. Ha akarta volna, Tisza a mostani kétharmadával egyébként meg tudta volna tenni a folyamat megkezdése előtt?
3: Jelenleg a napirenden van az alkotmánybírósági törvény módosítása.
2: Igen.
3: Tehát ha egy héttel később választják őket, akkor ezt meg lehetett volna tenni. Az azonban hozzátartozik, hogy a Fidesz másik lépése az volt a jelölés és a választás szabályainak megváltoztatásán, hogy olyan személyeket jelölt a bíróságba, és tulajdonképpen a korábbi bírókra ez egyformán igazolt, akik szinte mindegyikük konzervatív beállítottságú. Ugye látnunk kell, hogy a bírók nem robotok, nem a mesterséges intelligencia ítélkezik az Alkotmánybíróságon, hanem olyan bírók, akiknek van valami fajta értékrendje, ezek lehetnek jobboldaliak, konzervatívak, liberálisok, baloldaliak. Ugye most megválasztott 5 bíró, akiknek a nézetei valamennyire ismertek, azok alapvetően inkább baloldali és liberális bírók, akiknek helye van, hiszen a magyar társadalom egy része is baloldali és liberális. Ugye a Fidesz bíró jelölése abban keltett visszatetszést, hogy úgy tett, mintha Magyarországon az egész ország ugyanazt az értékrendet vallaná, mint a parlamenti többség, ami hát a legjobb időben is csak 52-53%-nyi
2: szavazat. Az Alkotmánybíróság még hajlamos arra, hogy úgy tegyen, mintha abszolút igazságot tudna szolgáltatni, és éppen ezért fontos, amit most mondott. Mert hogy igen, ott is emberek vannak, ott érvek, nézetek ütköznek, majd végén valamiféle konszenzusra jutni kell, ha sok konzervatív érv ütközik, konzervatív végeredmény
3: születik. Így van, és ezért nem volt szerencsés a homogén értékrendű alkotmánybíróság. Én nem gondolom, hogy minden alkotmánybíróra igaz lenne az, hogy ő fideszes volt. Volt néhány olyan alkotmánybíró, akiknek a megválasztása szintén visszatetsző volt, hiszen a parlamenti padokból ültek át az Alkotmánybíróságba fideszes, korábbi MDF-es képviselők, Hende Csaba is az utolsó körben.
2: Néha volt embernek érzése, hogy végkielégítésként használják az Alkotmánybíróságot.
3: Igen, úgy tűnt, mintha a nyugdíj utáni vagy nyugdíj helyetti végkielégítés. Most ezzel szemben szerintem fontos szempont, hogy valamennyire elfogadható, hogy most választottak 5 olyan bírót, akiket hát a miniszterelnök személyében jelölt, ugye ő jelentette be, ami szintén nem feltétlenül szerencsés, mert a jogszabályok értelmében nem a kormány, hanem a parlamenti bizottságok jelölnek, és a parlamenti frakcióknak van ebbe szerepe. De most tulajdonképpen bekövetkezik egy kiegyenlítődés. A jelenlegi 15 bíró közül van 6 olyan, akit a Tisza többség jelölt és választott. Van 4 olyan bíró, akiket 2016-ban úgy választott meg a korábbi parlament, hogy nem volt a Fidesznek 2/3-a, tehát őket az ellenzék is támogatta, tehát lehet egy normális jelölési és szavazási módnak nevezni, és van 5 olyan bíró, akiket csak a Fidesz jelölt és a Fidesz választott meg. Jó lenne, hogyha ebben az egyensúlyi helyzetben valóban a bírók közötti érdemi vitákban, szakmai vitákban dőlnének el az egyes kérdések. És a következő körökben, novemberben lesz egy újabb választás, 2028-ban 4 bírónak lesz újabb választása, tehát még ebben a ciklusban, 2028-ban lesz egy újabb választás, 2028-ban 4

0: témával foglalkozott. Ugye Ligeti Miklós is egy kiváló alkotmánybíró lesz, ebben én nem kételkedek, de azért láttuk azt korábban, hogy a Fidesz is élt azzal a technikával, éppen Stumpf István esetében, hogy 2010-ben az akkor elég kritikus Stumpf Istvánt 9 évre praktikusan elhallgattatta, hiszen alkotmánybíróként Stumpf István nem szólalhatott meg a nyilvánosságban, nem jöhetett ide vagy más műsorokba, ugye Ligeti Miklós gyakran ült ebbe a székbe, ahol én vagyok, vagy más stúdiókban, tehát én úgy gondolom, hogy ő azért hiányozni fog a nyilvánosságban.
1: Az miért van, egy alkotmánybírónak nem ismerhetjük meg a véleményét jogi ügyekben? Értem, hogy testületi módon vannak jelen a magyar jogban. De közben lehetnek nézőpontok, amiket például nem ártana néha valaki elmagyarázna közülük.
0: Igen, de hogyha olyan kérdésekben szólalnak meg, amiből majdan egy ügy lesz, ahol ő neki döntenie kell, akkor egy korábbi nyilatkozata, hogy a jogban úgy nevezetik, hogy prejudikál, tehát azt fogják mondani a felek, akik az alkotmánybírósághoz fordulnak, hogy hát ennek a bírónak már van egy előzetes véleménye, ő nem pártatlan, nem elfogulatlan az ügyben. A rendes bírók sem foglalhatnak állást olyan ügyekben, amikben ők esetleg tárgyaltak, vagy tárgyalni fognak, ugye az alkotmánybírókra ugyanez igaz, még ha nem is, nincs is folyamatban olyan ügy, ami a nyilatkozat témájába tartozik, egyikünk se tudhatja, hogy egy hét múlva vagy egy hónap múlva ebben az ügyben nem fordul-e valaki alkotmánybíró.
1: Mi kerül most praktikusan az alkotmánybírók elé a közeljövőben? Ugye itt van egy alkotmányozási igény és egy ígéret is rá. Azzal például az alkotmánybíróságnak elöljáróban is van dolga, vagy csak akkor, amikor már ott van előtte a törvényszövege?
0: Az alkotmánybíróságnak magával az alkotmányozással formálisan nincsen köze, tehát az alkotmánybíróság nem véleményezheti az alkotmányt, és nem is bírálhatja felül az elfogadott szöveget. Az lehet, hogy alkotmánybírók szakmai konferencián elmondják a véleményüket az alkotmányról, mert az egy absztrakt norma. De jobb, hogyha nem, mert az is hát bizonyos értelemben árnyékot vet a pártatlanságukra. Amik az alkotmánybíróság elé kerülnek, hát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Bizottságra vonatkozó törvényt, az én ismereteim szerint a Fidesz megtámadta az alkotmánybíróságon, ugye arra hivatkozva, hogy vannak olyan passzusok, ahol a törvény nem biztosít jogorvoslati jogot azoknak, akiknek a gazdasági tevékenységébe a szervezet beavatkozik.
1: Ja, mondhatom, hogy most milyen finnyesek lettek. Ugye az átvizsgálatok ellen sem volt igazából jogorvoslat. Ugye, az meg átment.
0: De továbbra sincs, tehát ott azért nem történt változás, és ugye ott az átvizsgálatnak abban az értelemben nincs olyan következménye, ami mondjuk egy gazdasági társaság működését el lehetetleníteni.
1: Hát egy pár tét majdnem, ha emlékszik rá, hogy mi történt a Jobbikkal például.
0: Igen, de ők utána bírósághoz tudtak fordulni, tehát annak van ilyen értelemben, ott van jogorvoslat, tehát van bírói út végső soron, de kétségtelen, hogy attól, hogy a Fidesz valamit rosszul csinált, attól nem kell azt ismételni.
1: Ez így van.
0: Tehát én ilyen értelemben az alkotmánybíróságnak valóban, ahogy a kérdésében is utalt rá, illetőleg maguk az alkotmánybírók a meghallgatásnál elmondták, hogy az ő küldetésük az, hogy úgy jelenjenek meg a nyilvánosság előtt, mint egy pártatlan, elfogulatlan, szakmai döntő testület. Ugye ezt a nimbuszt vesztette el az elmúlt 16 évben az alkotmánybíróság. Személyükben a most megválasztott bírók erre alkalmasak, de még egyszer mondom, jobb lett volna, hogyha mondjuk a szakmai szervezetek is mögöttük állnak a jelölési folyamatba, és akkor az egész jogász szakma és azon túl a társadalom széles köre számára is elfogadható az, hogy ők valóban bírók, tehát a sporthasonlattal szoktuk mondani, ők a játékvezetők, tehát ha ők akarnak gólt rúgni, vagy ők akarják a kapuba tartó labdát megállítani, akkor ez egy funkciótévesztés. És az előző alkotmánybíróságnál azért voltak ilyen ügyek, ahol a szakmai közvélemény azt gondolta, hogy döntéseket el lehetett volna marasztalni a kormány döntéseit, a Fidesz kormány döntéseit, vagy a parlament döntéseit, de az alkotmánybíróság ezt nem tette meg, csak igazán jelentéktelenebb ügyekben. Volt is ilyen szakmai vizsgálat, ami nagyon jól kimutatta, hogy milyen drámaian megváltozott a kormánnyal ellentétes döntések, vagy kormány akaratával ellentétes döntések aránya azok után, hogy egyoldalú lett a bíróság. Most azért várjuk meg azt, hogy az új bíróságnak azok a döntései is népszerűek lesznek a kormány oldalon, amik a kormánynak egyes törekvéseit esetleg megállítják, mert a korábban is a problémák abból adódtak, akár a Bokros csomag idején, amikor az alkotmánybíróság egy 72%-os többség döntését nyilvánította alkotmányellenesnek, és akkor is voltak

0: olyanok, ugye én akkor belülről láttam, akik felvetették, hogy hát akkor változtassuk meg az alkotmányt.
1: Ne a döntést szerencsét. Változtassuk meg az alkotmánybíróságot.
0: Vagy az alkotmánybíróságot, persze. Vagy magát az alkotmányt, de szerencsére akkor ez nem történt meg. A Fidesz néhányszor ezt megtette, és reméljük, hogy a Tisza párt ezzel a gyakorlattal szakítani fog.
1: Nagyon sokszor említette itt a rövid idő ellenére többször, hogy a szakmai testületek véleményét meg kellene hallgatni jogalkalmazási ügyekben, de akár alkotmánybírósági ügyekben is. A szakmai testületek meglehetősen távolságtartóan nyilatkoztak például arra a politikai és a közvéleményben meglévő igényre, hogy gyorsítani kéne a jogi ügyeket. A vizsgálatokat, a bírósági szakot, a fellebbezés időszakát közelebb húzni a döntéshez, és így tovább, és így tovább. És ebben, minthogyha most lenne egy hiányérzet velük szemben, hogy ebben legyenek partnerei a politikának. Nem tudnak, mert olyan a jogi berendezkedés?
0: Nem annyira a jogi berendezkedés, az infrastruktúra problémás. A jogi berendezéssel is van probléma, de ugye engem alkotmányjogászként mutattak be az elején, de valójában büntetőeljárás jogász vagyok, és azt tudom mondani, hogy amióta az eszemet tudom, azóta minden eljárás jogi törvénynek az volt a célja, hogy gyorsítsuk az eljárást. 1973-ban, 98-ban, 2017-ben, de talán néhányan emlékeznek rá, hogy 2010-ben, amikor a Fidesz kétharmados többséget szerzett, akkor született a büntető eljárásban egy külön eljárás, ami a kiemelt jelentőségű ügyek szóltak, ugye akkor az volt a retorika, hogy a politikus bűnözőkkel szembeni eljárás. Ez bekerült 2010-be a büntető eljárási törvénybe, utána 7 éven keresztül az volt a tapasztalat, hogy ezek a gyorsított ügyek még lassabbak lettek, mint a normál ügyek. Tehát, és 2017-ben is az új, jelenleg hatályos büntető eljárási törvénynek a fő célkitűzése az volt a miniszteri indokolásba, hogy növelje a hatékonyságot és gyorsabb elbírálás legyen. Nemrégiben utána nézve mennek, és az lett az eredménye, hogy 8 év távlatában ugyan a bírósági szakasz időtartama rövidült, az átlagos időtartam, de amennyivel a bírósági szakasz rövidült, annyival hosszabbodott meg a nyomozási
1: szakasz. Ez olyan, mintha a rendszer ellenállna.
0: Így van. Úgy tűnik, hogy a rendszer ellenáll, és ez most talán a beszélgetéseink kereteit kifeszíti. Én 90 óta másokkal együtt azt mondom, hogy nem teljesen jó megoldás az, hogy az ügyészség is független, és a bíróság is független, mert gyakorlatilag a választóknak, így az igazságszolgáltatásra alig van befolyása a kormányon vagy a parlamenten keresztül, csak a törvényi kereteket változtathatja meg, de igazából magáért a büntető eljárásért nincsen demokratikus felelősség.
1: Milyen érdekes, ez régen vívmánynak számított.
0: Ez vívmánynak
1: pont azért, mert abból jövünk, amikor mindenbe bele lehetett szólni.
0: Igen, és ezért lett ennyire népszerű, de azért nem véletlen, hogy Ausztriában, Németországban, vagy Hollandiában, vagy Franciaországban a kormány szerve, az igazságügyminisztérium alá tartozik az ügyészség, mert a kormány akkor azt tudja mondani, hogy én azt követelem, hogy az ilyen típusú ügyekben gyorsítsuk fel az eljárást, nézzük meg, hogy miért nem halad eléggé. Ez sokszor nem csak jogszabálymódosítás, ez a legolcsóbb és a legegyszerűbb, azzal be lehet pillanatokra tömni a kritikusok száját, de például kellene adminisztratív személyzet mind az ügyészségnek, mind a bíróságnak, ma ügyészek, bírók csinálják azt a munkát, amihez messze-messze túl vannak kvalifikálva, érettségizett vagy BA diplomával rendelkező igazságügyi szakemberek kezük alá tudnának dolgozni. A nyomozásokban, ahol több tízezer oldalas nyomozati anyagok vannak, ugye Pintér Sándor a hétvégén szintén hivatkozott erre, hogy azért lassú, mert több tízezer oldalas anyagok vannak. Ezt a több tízezer oldalt a nyomozónak, az ügyésznek, az elsőfokú bírónak és a másodfokú bíróság minden tagjának el kell olvasni, és hát ha összeadjuk, hogy tízezer oldalt mennyi idő egy embernek elolvasni, akkor kijön a hosszú idő. De abban a pillanatban, ha például a mesterséges intelligenciát az igazságszolgáltatásba elkezdik használni, és a mesterséges intelligencia segít a bíróknak, ügyészeknek, nyomozóknak ezt a sok-sok ezer oldalnyi anyagot feldolgozni, akkor már léptékekkel fel lehet gyorsítani, hiszen nem kell megvárni, míg öt ember elolvas külön-külön egymás után tízezer oldalt.
1: Szóval nem most fog ez megoldódni hirtelennyében, az ebből a néhány mondatból is világos volt.
0: De a szándék megvan rá.
1: Köszönöm szépen.
2: Márki-Zay Péter bejelentette, indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választásokon, majd a 2030-as országgyűlési választásokon is. Márki-Zay szerint 2029-ben legalább egy képviselőt szeretnének bejuttatni az európai parlamentbe, és 2030-ban át szeretnék lépni a legalább 5%-os küszöböt. Márki-Zay Pétert kapcsoljuk.
1: Mondhatom, hogy ambiciózus tervek, vagy új ambíciók, vagy hát nem is tudom. Márki-Zay Péter, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok! Nem újak az ambíciók, csak félretettük ezeket a rendszerváltás érdekében.
1: Na de mi történt, hogy most elő kellett venni ismét? Elégedetlen?
3: Nem, demokrácia van. Tehát egy demokráciában már májusban a Mindenki Magyarországa Néppárt egy kongresszuson eldöntötte, hogy mostantól kezdve nincs okunk, hogy ne induljunk a választásokon, hiszen egy párt, ha létrejött, az azért jön létre, hogy a választásokon részt véve lehetőleg egy koalíciós kormány tagjaként majdan pozitívan befolyásolhassa Magyarország sorsát.
1: Azt mondja, ezt többször elmondta, az első között támogatta a Tiszát Magyar Péter megjelenésének pillanatától kezdve gyakorlatilag, és 2025-ben vissza is léptek. Az a támogatás, az az erő, ahogy Magyar Péter mellett ön megszólalt az elsőkben, az megvan még?
3: Hogy nem? Hát most is az az érdekünk, hogy 4 évre megválasztottuk ezt a kormányt a mi támogatásunkkal és szavazatunkkal. Ennek a kormánynak el kell végeznie azt a feladatot, hogy lesz elszámoltatás, lesz demokrácia, lesznek fékek és ellensúlyok, felszámolják a korrupciót, és egy új sokpárti demokratikus mintaállamot építenek ki. Tehát ezt kell megkövetelnünk ettől a kormánytól, akit mi választottunk meg.
1: Hogyha 2030-ra úgy gondol, hogy ott elindulnak az országgyűlési választáson, ennek van előélete, 2029, ott is 2 választás lesz, önkormányzati, meg európai parlamenti. Nyilván úgy van értelme 30-ban elindulni, a 29-re már van programjuk, és meg is tudnak mutatkozni. Így tervezik?
3: Igen, igen. Hát nekünk a programunk az alapvetően nem változik. Ez Magyarország nyugati kultúrája, mert nyugati kultúra nélkül nincs nyugati életszínvonal, és ezáltal Magyarország felemelkedése. Ez a program, ez minden tisztességes pártnak a programja kell, hogy legyen, aki nem lopni akar, meg uralkodni akar, hanem szolgálni.
1: Látja azt a különbséget, amivel mondjuk a Tiszához képest, a ma ismert Tiszához képest meg tudja szólítani a választókat?
3: Hát 3 területet szeretnénk megjelölni, ahol azt gondolom, hogy kell, hogy változás legyen a mai Tiszához képest. Ugye egyrészt ugye egy koalíciós kormányról beszéltem, kellenek fékek és ellensúlyok. Egy egypárti fideszes kormányzatot most egy egypárti Tiszás álltott föl, mindennél nagyobb hatalom koncentrációval, hiszen még Orbán Viktornak sem volt soha ekkora többsége például a parlamentben, tehát ez, vagy éppenséggel a társadalomban, hogyha úgy vesszük. Tehát kell egy fékekkel, ellensúlyokkal körbebástyázott, egy sokpárti, színes, demokratikus Magyarország, egy demokratikus mintaállam, ahol gyakorlatilag nem lehet túlhatalom, és egyeztetni kell, és párbeszéd kell legyen, emelkedett stílus kell legyen. Tehát ezt a demokratikus nyugati kultúrát szeretnénk meghonosítani először is. Másodjára ugye az elszámoltatás kérdése itt is szóba került, nyilvánvalóan a korrupció ellenességbe. Abban nem fér bele az, hogy egyszereplős közbeszerzések vannak, előre lezsírozott pályázatok vannak, ne adj Isten, egy meghívásos pályázati rendszert működtessenek. Tehát szerintem mindig nyílt versenyben a legjobb ár, legjobb ajánlat alapján kell kiválasztani a pályázókat. Ezt a fajta korrupciójelenséget, a tisztesség útját képviseli a Mindenki Magyarországa Néppárt. És végül harmadjára van egy nyugati kultúra, populizmus helyett 5000 forintos benzinártámogatás, rezsicsökkentés, ársapkák, hatósági árak, monopóliumok, trafik, kaszinó, autópálya monopóliumok, közjegyzői és végrehajtói monopóliumokkal szemben azt a nyugati kultúrát, ahol az emberek sokkal jobb szolgáltatást kapnak, sokkal olcsóbban, azáltal, hogy mindig ezt a nyugati kultúrát képviselve egy versengő piaci modellben nem manipulálva az árakat, és itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokan azt gondolták, hogy ez az orbáni vagy kommunizmusban egyszer megbukott árszabályozás, ez jó bárkinek is, a benzinár vagy a rezsitámogatás vagy a rezsicsökkentés. Valójában azonban részben emiatt az energiaárak magasabbak voltak, és nem is csak a lakosságnak, hanem például a cégeknek, rengeteg cég zárt be és fog bezárni mindaddig, amíg az orbáni rezsicsökkentésnek nevezett humbug az életben van, Orosház üveggyár nem termelhetett tovább Magyarországon, mert Németországban 120 euró egy megawattóra gáz, nálunk meg 180. Tehát ezeket a populista, néphűítő intézkedéseket, amik csődbe visznek minden országot, mindig csődbe vettek a történelem során, ezeket fel kell számolni, populizmus helyett felelős kormányzás kell, és ehhez bátorság kell. Ennek a kormánynak szeretnénk bátorságot adni, hogy szakítson ezzel a bennünket nyomorba döntő múlttal, és a nyugati kultúrát, a nyugati versengő kapitalizmus, szabad versenyes kapitalizmust ölelje magához, mert csak úgy lesz gazdag, boldog és egészséges Magyarország.
1: Most úgy gondolja, hogy a Tisza kormánynak meg kellene szüntetnie azokat az intézkedéseket, amiket az előbb felsorolt, tehát például az ársapkát, vagy éppenséggel a rezsiát csökkentést?
3: Természetesen például már most is kivezették a benzinástopot, ahogy Orbán is kivezette. Tehát mielőtt itt bárki bedőlne Orbánnak a populizmusának, 4 évvel ezelőtt Orbán Viktor is megszüntette a benzinárstoppot, mert az egy fenntarthatatlan intézkedés volt, és nagyon helyesen a Tisza kormány is megszüntette ezt. Nyilván lehet szociális segélyekkel a legszegényebb embereknek enyhíteni például az energiaszegénység problémáját, de eltorzítani a piaci működést, eltéríteni az árakat, ez rendkívül káros a gazdaságra. Nagyon sok esetben ténylegesen, hogyha végignézzük ezeket a még ma is élő intézkedéseket, a szegény emberek adójából a gazdagokat támogatták. A
1: rezsicsökkentés is erőszak. Most hallgat minket, néz minket valaki, joggal gondolhatja talán azt a székén ülve, hogy hát most, hogyha Márki Zaj elképzelései valósulnak meg, akkor minden, amit eddig kaptam, az elvészt, és akkor el tudja mondani, hogy ár és sapka az élelmiszereken, el tudja mondani, hogy rezsiárcsökkentés mondjuk a gázszámláján, oda van írva neki, hogy mennyit spórolt meg neki a jóságos magyar állam, minden számlára oda van írva. Tehát lesz egy olyan érzése, hogy jön a Márki Zaj Péter és elvesz mindent.
3: És ez egy hazugság volt eddig is. Tehát például Magyarországon volt a világon egyedül hatósági áras a csirkefarhát, és Magyarországon volt a legmagasabb a világon az élelmiszerinfláció. Hát ezt a kettő, ez nem véletlen. Tehát ez a néphűítő intézkedés csomag, ez tényleg csak az emberek meghűítésére szolgált. Valójában a, nem tudom, Lidl, Penny, Spar, ezek nem veszítettek egy fillért se soha. Nem jöttek ide a nyugati tulajdonosok, táskába hordták a pénzt ide a magyar fogyasztóknak. Nem. Valójában minden másnak az árát fölemelték, és a többi. Ugyanez volt a benzinástoppal is. Még a fideszes versenyhivatal számolta ki, választás előtt néhány héttel egyik médiafelületen be is számolt róla az egyik szakértőjük, hogy a benzinástoppal a magyar emberek rosszul jártak. Az Orbáni benzinástopp után, annak kivezetése után, amikor Orbán kénytelen volt megszüntetni, magasabbak lettek az üzemanyagárak Magyarországon, mint lettek volna, ha nem lett volna benzinástopp. Tehát ezek puszta néphűítések arra szolgálnak, hogy populista intézkedésekkel csődbe vívve az országot valaki választásokat tudja
1: akkor
3: nyerni.
1: Ezzel
3: szakítani kell, ha Magyarország gazdag ország akar lenni.
1: Bátrabb magatartásra, bátrabb döntésekre ösztönözni a Tisza kormányt ezekben az ügyekben?
3: Elsősorban az elszámoltatás terén sokkal bátrabbnak, mert addig nem lesz jogállam Magyarországon, amíg a legnagyobb bűnözők nyilvánvaló bűncselekmények után is szabadlábon vannak, költik a tőlünk lopott pénzt, és nem zárolják ezeket a pénzeket, és nem helyezik előzetesbe a bűnözőket.
1: Márki Zaj Péter, köszönöm szépen. Az alaphír ugye az volt, hogy a Mindenki Magyarország, a mozgalom elindul pártként a következő választásokon.
3: Mindenki Magyarország, a néppárt.
1: Néppárt, bocsánat, hát igen, a mozgalom, a párt.
3: Mozgalom, önkormányzati választáson egy civil mozgalom, az európai és magyar parlamenti választásokon pedig a Mindenki Magyarország, a néppárt. Köszönöm.
1: Követni fogjuk, köszönöm szépen, minden jót.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
4: Köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit, Kauzál Alexandra vagyok, már is bemutatom mai vendégeinket. Itt van velünk Bot Hunor, újságíró, önkormányzati képviselő, szervusz!
5: Szervusz!
4: És Árpási Bence, a Népszava újságírója, szia, téged szia. Is szeretettel üdvözöllek.
5: Üdvözlök én is minden nézőt és hallgatót.
4: Szerkesztőnk Boros Tamás épp most adott egy rendkívüli információt, vasárnap tüntetés lesz, méghozzá a terrorháza melletti tüntetést szerveznek, hiszen ugye a napokban kijött a hír, hogy becsukták, bezárták a múzeumot. Kezdjünk akkor már is ezzel, hogy látjátok, mennyire rémisztő esemény hír ez, hogy hirtelen bezárták a terrorházát, és mit üzen ez?
5: A kicsit a terrorháza múzeum az egy, mondjuk úgy, hogy a Fidesz identitásképzésének egyik fontos sarokköve. Nem lehet rá csak is kizárólag úgy tekinteni, hogy ez egy pártpolitikai intézmény lenne. Én ugye bevallom, voltam már ott többször is, de nem értek a történelemhez. Nem tudom megítélni laikusként, hogy az ott bemutatott tartalmak azok mennyire fedik le a valóságot, ezek ugye történészek, ezekről órákat
4: tudnának. Ezért szakmailag nem nagyon szokták megkérdőjelezni.
5: Tudnának, én most Ungvári Krisztiánnak olvastam egy Facebook bejegyzését, ők azért szakmailag elég erőteljesen megkérdőjelezte. Én ebben nem akarok belemenni, mert tényleg nem értek hozzá, meg már túlzottan régen is voltam ahhoz, hogy most benyomásokat szerezzek róla. Ám ez kétségtelenül tényleg a Fidesz identitás politikájának egyik, nem azt mondom, hogy sarokköve, de látható vonulata, vagy egy látható pontja, amire úgy rá lehet tapintani, és maga a Schmidt-Mária személye is egyébként olyan, amely azért ő elég erőteljesen polarizáló. Elég, hogyha csak bedobjuk ezt a nevet, és akkor már is adott esetben sokszor indulatok, és egyből kiváltja sokaknak tetszését, nem tetszését.
4: Hát meg mindenki arra asszociál, hogy Orbán Viktornak a...
5: Igen, én mint laikusként annyit tudok mondani, hogy azért a tartalomban én azért érzek egyfajta, mondjuk úgy, hogy irányított nyomást, vagy ideológiát, tehát hogy azért ez úgy beilleszthető tökéletesen a Fidesznek a politikájába, mint az, amit ott látunk egyébként. Tehát, hogy támad egy ilyen érzése az embernek, hogyha végignézi, hogy azért kap egy nagyon kicsike kis ideológiai irányítást azzal kapcsolatban, nem feltűnőt egyébként, de hogy úgy kap egy ideológiai irányítást, hogy ezek a gonosz kommunisták és tehát ezek a párhuzamokat, ezeket megkapja a látogató, de ez az én szubjektív benyomásom, a tartalmat továbbra se tudom megítélni, mert az tényleg ahány ember, és én nem akarom a történészeknek a vitáját elvenni, úgyhogy...
4: Meg hát azért a látogatók véleménye is fontos, hogy tetszik-e nekik, vagy hogy nem is az, hogy tetszik, hanem mennyire tartják hitelesnek, akár akiknek a hozzátartozói, vagy saját maguk átéltek bizonyos eseményeket. Tehát az sem mindegy, igen. De te hogy látod, Hunor?
6: Hát tovább kell nézni, tehát hogy én értem azt, hogy nem szimpatikus valakinek Schmidt-Mária személye, de azért ez mégiscsak egy szimbólum ez a múzeum. Tehát az nem csak a kommunizmusnak, meg a Rákosi diktatúrának, hanem 1956-nak, meg hát a holokausznak is emléket állít, tehát a magyar nemzet elmúlt 100 évének tragédiájának állít emléket. Ezt a múzeumot bezárni a 1956-70. Évfordulóján hát eléggé, hogy mondjam, visszás érzéseket kelt bennem, pláne,
4: egyik
6: hogy
4: egy olyan... Egy átmenetileg zárták.
6: Rendben,
4: be,
6: de akkor is nyilván ez egy ilyen szimbolikus jelentősége volt, hogy ezt elvegyék a Fidesztől, hogy ilyen leegyszerűsítve fogalmazzak, hogy ezt is megtehetjük, bezárjuk ezt a múzeumot, csak éppen az, hogy az az ellentmondás, hogy ugye másik oldalról meg ők voltak, akik folyamatosan 1956-ot emlegették, meg az ügynök aktáknak a nyilvánosságra hozatalát hangsúlyozták, szóval az emberben óhatatlanul keletkezik egy ilyen kettős érzés, és hát másik oldalról meg az látszik, hogy semmi nem számít. Tehát, hogy nem számítanak ezek a történelmi emlékek, a magyar nemzet traumái nem számítanak. Az a lényeg, hogy jól elverjük a port a fideszeseken. Ez az üzenet, és az a baj, hogy tényleg azt látja az ember, itt most már 4-5 hónappal a kormányzás megkezdése, Tisza kormány működésének megkezdése után, hogy semmi más nincs kitalálva. Tehát az másik oldalról, hogyha felmerül egy probléma, vagy meg kéne oldani valamit, akkor folyamatosan ilyen visszatáncolások, bénázások vannak. Egy dolog volt kitalálva itt a április 12-e előtt, az, hogy hogyan mennek át dózerrel az összes fideszes intézményen, az összes, hogyan fogják majd bebörtönözni a fideszes embereket, hogyan fogják vezetőszáron elvinni az embereket, és az a helyzet, hogy ez nem szép. Tehát amiközben ugye a szeretett országról, meg jogállamiság fellegváráról beszéltek a kampányban.
4: Elszámoltatás is nyilván be volt ígérve.
6: Be volt ígérve, persze.
4: Vajon a Tisza szavazók ezt várják el, akár egy terrorházával kapcsolatosan?
5: Mivel úgy gondolom, hogy szerintem senki sem mélyül bele abba, hogy most a Terrorháza múzeumban ott mi van tulajdonképpen, azt ott hogyan kell egyáltalán értelmezni, mert arra a kiállítási anyagra sem mondható rá szerintem feketén-fehéren, hogy az A vagy B. Tehát mivel lehet, hogy egyes elemekre azt lehet mondani, hogy az jó, másokra pedig, hogy nem. Tehát ez is, én hajlok arra, hogy ez is ez is olyan dolog, hogy nem lehet egységesen megítélni.
4: Szubjektív.
5: De ez ma már, igen, meg szubjektív is, de ma már ez igazából a kutyát sem érdekli nagyjából. Tehát, hogy amikor a kommentfalokon lehet nyugodtan fröcsögni, bedobjuk Schmidt Mária nevét, akkor onnantól kezdve teljesen mindegy egyébként, hogy azt ki minek tartja ott azt a kiállítást, és sőt, tovább megyek, tehát, hogy még az se várható el, hogy mondjuk valaki elmenjen, most már nem tud nyilván, de hogyha korábban eszébe jut, és mondjuk a tartalmat kritizálja meg, mert én azt gondolom, hogy az, aki véleményt nyilvánít ebben, az attól elvárható lenne, hogy legalább egyszer elmenjen és megnézze. Ja. Vagy hogy legalábbis legyenek róla olyan emlékei, amelyek alapján tud róla releváns véleményt mondani. Nem véletlenül mondtam én is csak egy ilyen nagyon távoli élményt sok-sok évvel ezelőttről. Úgyhogy itt azt látom, hogy itt a közönségnek itt le van adva, vagy hát legalábbis itt az a vonulat él, hogy ez a Fidesz identitásának az egyik része.
4: És most ugye
5: a Tisza kormány lépésről lépésre, tégláról téglára, ha úgy tetszik, ezeket a fideszes identitás sarkakat, vagy identitás téglákat tépi fel, amelyek mellé mondjuk úgy, hogy járulékos kárként akár adott esetben hasznos dolgok is kerülhetnek, és ezzel most nem a Terrorháza Múzeum mellett kardoskodok vagy ellen, hanem csak egyszerűen...
4: vizsgálattárgyát érdemelni.
5: Hanem csak egyszerűen annyiban egyébként szisztematikát látok ebben, hogy ugye hogy a Nemzeti Színháznál is van vizsgálat. Tehát, hogy látni egyfajta, mondjuk így, hogy egy ilyen átfogóbb jellegű lépést, hogy most akkor mindenki, tehát, hogy akkor nézzük meg, hogy mit örököltünk, stb. Mondjuk a Nemzeti Színházat nem zárták be egyébként.
4: Egyelőre még
5: nem. Talán a kormányzat úgy ítélte meg, hogy ez kevésbé ideológikus és kevésbé szimbolikus a Nemzeti Színház, bár Vigyánszki Attilánál ez ki tudja. Szóval...
6: Várjuk meg a végét egyébként,
5: várjuk meg a végét.
6: Evés közben jön meg az étvágy, és én azt láttam, hogy most már nagyon éhes a Tisza kormány erre be a, hogy mondjam, elszámoltatás meg a vér ügyében. Csak azt látjuk, hogy nem tudom, milyen ország tud lenni abból, ahol az a lényeg csak, hogy a másik oldalt teljesen porig rombolják, alázzák. Azért itt van egy összehasonlítási alapunk a közelmúltból, azért 2010-ben volt egy kétharmaddal megválasztott Fidesz kormány, és szinte mindenki végigtöltette a ciklusát, mandátumát, a Nemzeti Színház élén Alföldi Róbert kitöltette a mandátumát, Simor András a Magyar Nemzeti Bank élén kitölthette a mandátumát, pedig nyilvánvalóan nem voltak jóban a kormányzattal, tehát hogy...
5: És András is kitöltette a mandátumát,
6: igen,
5: igaz?
6: És ezek, jó, oké, rendben, igazad van, tehát hogy jó, tudsz mondani erre egy ellenpéldát, de én azt mondom, hogy nem ez volt, hogy szisztematikusan számoljunk fel mindent, ami a másik oldalhoz kötődik, mert ez sajnos bármennyire is fájó ezt kimondani, de ez a diktatúrák építésénél se volt máshoz, tehát be voltak ígér nagyon-nagyon szép ideológikus dolgok, hogy majd itt jogállamiság lesz, itt mindenkinek a szava számítani fog, és akkor hirtelen azt látjuk, hogy vezető száron visznek el nem gyilkosokat, hanem olyan embereket, akinek valami köze volt az előző rendszer. Ez most tök mindegy, hogy
4: a másik dolog,
6: bezárnak múzeumokat, szerintem ez nem jó út, és ez nem egy szeretett országhoz, hanem egy egyeduralomhoz fog vezetni. Majd meglátjuk, hogy egyébként
4: túlkapásnak érzem.
5: Most honorra, amit mondtál, hogy a szisztematikus felszámolással kapcsolatban. Én emlékszem, az első munkám nekem a Klubrádió volt, amit az akkori NER pontosan azért akart felszámolni, mert hogy neki nem tetsző véleményeket mondott. Itt van például a...
6: De sikerült neki.
5: Saját sikerült?
6: Sikerült
5: neki.
6: Nem sikerült.
5: Sikerült nekik. A frekvenciát a Klubrádió a mai napig nem kapta.
6: Nem adták be
5: vissza a népszabadság kivégzése. Dettó ugyanez, tehát a médiában, hogyha csak a médiát veszem, a saját szakmámat, pontosan ez a szisztematikus felszámolási folyamatot vettem észre, és nyilvánvalóan az NK-ra utaltál, hogy bilincsbe verve vezet. Ami azért a nyilvánosságban megjelent NK ügyben, az azért minimum vizsgálat után kiállt, vagy minimum azt mondja az ember,
6: de
5: hogy
6: nem büntetőeljárás végre,
5: felhúzza a szemöldökét, de hát azért azok, amik én nem vagyok egy pénzügyi nyomozó, tehát amiket én a nyilvánosságban láttam, azok után minimum azt mondom, hogy na, ezeket ki kell vizsgálni. Tehát, hogy amikor meglátom azt, hogy választókerületi bontásban 100 millió forintot kaptak, pont matra kiszámítva bizonyos fideszes szervezetek, akkor bennem felmerül bizonyos gyanú, hogy itt ezek a pénzek nem úgy lettek elosztva.
6: Nézd, én nem mondom azt neked, hogy ne legyen igazság. Tehát, ha történtek visszaélések, elkövettek bűncselekményeket, én jogász vagyok, én azt mondom, hogy akkor legyen annak jó következménye. Én nem vagyok ezzel.
4: Te a sóműsor részét.
6: Az viszont, hogy úgy, mint a gyilkosokat, úgy vezetnek el egy egyszerű ügyintézőt, vagy osztályvezetőt, ki tudja, kinek a hibája miatt, azért szerintem az nem helyén való, és ez annak a része, hogy a vérszaggal, vagy nem is tudom, hogy a visszaéléssel kiszolgálják azokat a szavazókat, akik tényleg csak erre
5: van. Nem azt mondom, hogy
6: minden hibátlan volt az elmúlt 16 évben, csak azt mondom, hogy
4: egy Fássi névvel, ki fogják szolgálni ezt a tömegigényt?
6: Én azt gondolom, hogy ez a szándék vele, mert nem tudom másképp megindokolni, hogy miért kell ilyen sorozatgyilkosokhoz, vagy nem tudom, csecsemőgyilkosokhoz hasonló módon vezetni egy nőt
4: az utcán. Mert Bárándi Gergely is azt mondta, hogy ez szükségtelen, tehát ez tényleg a cirkusznak a része,
6: és a legnagyobb probléma, hogy nem a megbékéléshez fog vezetni, hanem újabb konfliktusokat, feszültségeket fog keletkeztetni a magyar társadalomban. És miközben ezeket nézünk, és mi is erről beszélünk, közben meg azt látjuk, hogy szépen lassan jönnek a megszorítások.
5: Csak hogy
6: az elmúlt napokban a dohány termékeknek a jövedéki adóját milyen szinten megemelték, de szeptember van, megszűnt a kamatstop, például mondok egy ilyet. Ezekről ugye nem beszélünk azért, mert ezt a showműsort, ezt a dolgot kell folyamatosan tárgyaljuk, meg azt, hogy bezárják a múzeumot, amit nyilvánvalóan azért csinálnak, hogy bosszút álljanak, de másik oldalról meg azért is, hogy kvázi paravánként tartsák az egyéb ügyek mellett, ami sajnos szépen lassan sejlik fel.
5: Csak hogy bíráltad a showműsort, akkor Simon Gábornak a 2014-es bilincsben való elvezettetése a kamerák előtt, akkor pont a kampányban, az mi volt akkor szerinted?
6: Nem emlékszem már rá, hogy egyébként...
5: Hát én viszont nagyon is emlékszem, a Hír TV-ben az folyamatosan vágókép volt, és pontosan ugyanez a showműsor volt, hogy lehet bilincsbe verve vezettetni a izékat, a szocikat, és Simon Gábor a mai napig még nincs elítélve. Tehát ezzel a bilincsbe vezető showműsorral én
4: ezzel
5: azért...
4: Ennek azért vannak előzmények. Bárkiről is legyen szó, és tényleg Bárándi Gergely ezt elmondta, hogy talán ebből vissza kéne venni a hatóságoknak, mert nem ennek kéne, hogy legyen a lényeg. De egyébként megtaláltam a friss hírt, mert ugye most jött ki ez a tüntetésről szóló hír, hogy szeptember 20-án vasárnap Budapesten Bajer Zsolt felhívásából derült ez ki, és ráadásul október 23-án békemenetet is tartanak. Mit gondoltok, mi hívta életre ezt az újabb nagyszabású békemenetet?
6: Hát ezek a folyamatok, amikről itt beszéltünk itt az előbb. Tehát, hogy az a múzeumbezárás, a vezetőszáron elvitel, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalnak a felállítása, ami nyilvánvalóan egy ilyen ostor szerepet szán neki a Tisza kormány, amivel majd bárkit bármikor lehet vizsgálni, bárkire rá lehet mondani azt, hogy bűnös volt, csak azért, mert az előző rendszerben valamilyen tisztséget viselt, vagy kapcsolódott hozzá, és a másik oldalról meg elég megnézni azt, hogy el lehetett távolítani, te mondtad Baka András, de el lehetett távolítani egy zárórendelkezésben a Magyar Köztársaság elnöket, a Nemzet Egységét, a hadseregnek a főparancsnokát, és még másik 5 alkotmánybírót. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a folyamatok, bárhogy is nézzük, ezek ilyen autokratikus lépések, a dél-amerikai banánköztársaságokban szoktak hasonlók történni, tehát lehet itt ezt igazságtételnek nevezni, de ez a jogállamiságtól, meg a fékek és egyensúlyokról, amit olyan sokszor hallgattunk az elmúlt időszakban, nagyon messze vannak, és azért azt is meg kell nézni, bárhogy is mondod, hogy voltak hasonló, elvétve voltak hasonló példák, de ilyen tendenciózus pontosan. Ilyen lépéseket az elmúlt kormányok soha nem tettek meg, és nem is mertek volna megtenni, mert egyébként óriási felháborodás övezte volna ezt. És egyébként
4: arról a arról a felvetésről mi a véleményed, hogy többen ezt úgy látják, hogy egyszerűen muszáj ilyen eszközöket alkalmazni az előző rendszer lebontásához, és ezért sokan türelmesek a Tisza kormány lépéseivel kapcsolatosan, és majd ha sikerül lebontani az általuk ugye autoriternek titulált korábbi rendszert, akár ilyen csúnyább eszközökkel, majd utána várják el a konszolidációt, a jogállamiság újraépítését. Igen, ismerem, tehát azért van egy ilyen, ezt biztos jól tudod, hogy van egy ilyen elképzelés, és ezért sokan türelemmel nézik.
6: Én szkeptikus vagyok ezekkel az elképzelésekkel kapcsolatban, mert hogyha jogállami keretek között megyünk, akkor az történelmi hagyomány, és ezt nem a Fidesz találta ki, hogy büntetőeljárásoknál a bizonyítási eljárások le kell folyjanak, és ezek olyan komplex ügyek, akár melyiket, amelyiket hangoztattak az elmúlt időszakban, hogy bizony az elhúzódik évekig. Nem tud másképp jogállami keretek között ez működni, és lehet, hogy 6 év múlva, igen, egyetértek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal megválasztott elnökével, hogy lehet, hogy 6 évig fog tartani egy ilyen büntetőjárás. Ez van, mert ez a jogtörténeti hagyomány, ez így van 100 éve, így 100 év alatt alakult ki. Tehát ezzel nem fog tudni a Tisza jogállami keretek között változtatni. Amit tud csinálni, az a visszaélés. Az, hogy fogjuk és elviszünk újságírókat azért, mert ki tudja miért, aztán kiengedjük őket, és vagy mit tudom én, vezetőszáron viszünk el embereket, és aztán 2 hét múlva vagy 3 hét múlva kiengedik őket, mert nincsen semmi a kezükben. Tehát ezt lehet csinálni, csak ez visszaélés, és ez semmiképpen nem jogállami keretek között történik.
5: A Tisza az teljesen, itt most a Magyar Péter már belekerült egyébként ezzel kapcsolatban ebbe a csapdába, hogy annyira magasra srófolta fel a bilincs-bilincs, rács-rács és a satöbbivel kapcsolatos várakozásokat, hogy amikor meghallották a kormánypártiak, hogy hát itt Unger Annát, hogy hát itt 6 év, meg mi, akkor jó, így a valóság így hirtelen így betört ebbe a résbe. Valószínűleg én egyébként annyiban árnyalnám, amit mondtál, hogy majd ezekkel a parlamenti vizsgáló bizottságokkal lesz majd megteremtve a gyors elszámoltatás illúziója elsősorban. Mert az egy kiváló látványszínpad, ha úgy tetszik. Akkor, mert ott már megteremtették annak a keretét, hogy egy rendőri elvezetés is lehet, meg hogyha valaki hazudik, az bűncselekmény, és akkor majd lehet, hogy meg ki kell adni valaki ellen egy körözést, hogy bűncselekményt követett el. Az már megteremti azt a fajta hangulatot, az ilyen elszámoltatás hangulatot, hogy beágyazza egy ilyen rendőrségi nyelvezetbe beágyazza, mert nekem, amikor megalapították a vizsgálóbizottságot, pont ez jutott eszembe azért, amit Bunor most itt random szemezgettem abból, amit mondtál, azért a Vagyonvédelmi Hivatalnak azért elég súlyos törvények vannak ott ezzel persze kapcsolatban, amelyek őt szabályozik. Nem vihet el bárkit ez a hivatal. A Sölyök Tamás eltávolításával kapcsolatban pedig annyit azért árnyalnám, hogy ezt a Tisza megígérte a kampányban. Igaz, az én jogállami ízlésemmel ez nekem sem egyeztethető össze. Kit érdekel, amikor itt vannak a
6: véleményekkel? Nem csak a tiéddel, hanem az Amnesty International meg a Transparency International sejeit értette egyet ezzel a döntéssel, mert nonsense és egyedülálló volt, nem csak Magyarország, az egész Európai Unió történetében, hogy egy záró rendelkezéssel, alkotmánymódosítással el lehetett távolítani az első embert Magyarországon.
5: Most egy kicsit enténye, most azon nekem sem változtat azon a véleményem, hogy Sok Tamás teljesen alkalmatlan volt erre a feladatára, de ez teljesen mellékes, attól függetlenül az én jogállami ízlésemmel az ő menesztése nem egyeztethető, kimondottabban össze. Úgyhogy én azért óvatosabb lennék itt a nyelvezettel, tehát én azért mint a NER alatt, aki azért mondjuk úgy, hogy én azért kaptam a NER törődéséből újságíróként, nekem azért más emlékeim vannak azzal kapcsolatban, hogy a NER hogy bánt az újságírókkal. Mellesleg egyébként az NER utolsó évében le is lettem még poloskázva, nem mellesleg sokat magammal, de hát ez már mellékkérdés.
4: Térjünk át, hogy a NER hogy bánt a Volán busszal. Ugye most itt van egy elég nagy volumenű ügy, Az a kérdés, hogy most ez elindult-e a tényleges leszámolás, elszámoltatás, és minek köszönhető, hogy hirtelen így felgyorsultak az események. Ugye Magyar Péter jelentette be a parlamentben, hogy az ügyészség Jellinek Dánielt, aki az egyik leggazdagabb magyar és Tiborcz István üzlettársa is volt, vagy nem tudom jelenleg, hogy vannak, illetve Szívek Nobertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját is előállították. Aztán ez később valóban bizony is nyert, hogy így történt, három embert vettek őrizetbe, négy személy gyanúsítotti kihallgatása folyamatban van, ezt közölte a központi nyomozó főügyészség, és ugye az egész ezzel a bizonyos Volán üggyel kapcsolatos, ahol 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügy merült föl, gyakorlatilag 5 éve tart már a nyomozás, hűtlenkezelés.
6: Igen, bocsánat, igen. Tehát, hogy 5 éve már elkezdődött ez a nyomozás, akkor még bőven ner volt. Nem azt mondom, hogy
4: jó, csak akkor eddig hol voltak ezek a nagy előállítások? Hát,
6: nyilván mostanra jutott oda ez a nyomozati szakaszban, vagy ebbe az eljárásban, büntetőeljárás folyamán, hogy megtörténjen az előállítás. De úgy emlékszem, hogy korábban már volt Jelinek úrnak kihallgatása, tehát és az még szerintem a kormányváltás előtt volt.
5: Bocsáss meg, hogy szabadon vágok, de... aztán költségvetési csalásban megrovásban részesített.
6: Na igen, de hogy már hatóságok látókörében volt az előző rendszerbe is, hogy így fogalmazzak. Uh-huh. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy én azt gondolom, és azt elmondtam az előbb is, tehát hogyha történt visszaélés, bűncselekmény, gyanú merül fel, nyomozzák ki a hatóságok, és jussunk el ahhoz, hogy legyen egy ítélet, amire lehet hivatkozni, addig meg mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, most politikai szimpátiától függetlenül, de azt, hogy csodát várunk majd ettől a vagyon visszaszerzési hivataltól, azt szerintem hiú ábránd, mert mondom még egyszer.
4: Ebben már amúgy a vagyon visszaszerzési hivatal keze benne lehet, hogy
5: itt az eljárást a központi nyomozó főügyészség folytatja le. Nekem itt van egy olyan benyomásom, hogy nem tudok igazolni semmivel sem, hogy hát az ügyészség, mint hogyha érezné a konkurenciát. Aha. És érezné, hogy hát esetleg neki sem ártana mondjuk csipkednie magát bizonyos kérdésebe, de azért, hogy bizonyos ügyekben hogy felgyorsultak a nyomozások a választások után, azért az nagyon feltűnő. Tehát mert most lehet erre mondani, hogy ez egy felgyorsulás, de én nagyon jól emlékszem, amikor 2 évvel ezelőtt kikerült a felvétel, hogy Kónya Endre az egyik kereskedelmi tévé kamerája előtt hogy győzködi a bicskei áldozatot. 2 évig meg nem találták Kónya Endrét. Nem az a tipikus fantom, akit úgy ne lehetne megtalálni. Pont a választások után, hát úgy, pont úgy alakult, hogy pont utána sikerült őt kihallgatni gyanúsítottként az MNB ügyben. Dettó ugyanez történik. Tehát
6: mi történik
5: azért,
6: az
5: azért, tehát érdekes.
6: Kérdezem, mert érdekes, én nem tudok.
5: Érdekes.
6: Nem
4: ott
6: tudok
4: ott
6: róla.
4: Még nem láttunk ezeket a szárat.
6: Na ez az, és én az a helyzet,
5: érdekes,
6: az a helyzet, hadd mondjak valamit.
5: Sult fel ez a történet.
6: Hadd mondjak valamit. Na, én pont az ellenkezőjét látom. Tehát én azt látom például, hogy én a miniszterelnök úr szájában mostanában nem hallottam Matolcsi Ádámnak a nevét, viszont a kampányban annál többet, de ugyanezt elmondhatom Balázsi Gyuláról is, hogy valahogy a könnyes interjú óta nem látom annyira. Én ezt nem tudom bizonyítani, csak nekem van egy olyan furcsa érzéseim vannak a tekintetben, hogy az egész kampányban ezt a két nevet kellett hallgatni, és ezzel volt összemosva a Fidesz, és valahogy most eltűntek. Tudom, felállították a vizsgálóbizottságot, tudom. És majd biztos nagyon sok dolgot meg fognak állapítani, csak az a helyzet, hogy itt semmilyen előrelépést nem látok, és ez azért gyanúra ad okot. De hadd mondjak valamit egyébként, igazad van. Igazságot kell szolgáltatni, és legyünk óvatosak, meg vigyázzunk a közpénzre, és legyünk erre figyelmesek, csak akkor legyetek majd kritikusak az általatok szimpatizált Tisza kormányoknak az ügyeivel.
5: Én is az általam szimpatizált.
6: Ezt csak általánosságban mondtam, nem tudom, hogy mit gondolsz, csak mondom, hogy itt volt egy tűzijátékügy, ahol véletlenül ugye a Tiszához elég közel álló vállalkozó nyerte meg, egyedüliként volt meghívva erre a meghívásos eljárása azt a közbeszerzést, amivel aztán megrendezte a tűzijátékot, minek utána egyébként a választás estéjén egy ilyen könnyes, megható Facebook posztot tett közzé arról, hogy mennyire jó, hogy új ország lesz, stb. Ezek ilyen véletlen egybeesések, tehát ezek, de egyébként lehetne említeni itt a fenék küszöb körüli közbeszerzéseket is, ezeket is megnéztem. Itt is véletlenül csak egy meghívót volt mind a két közbeszerzési eljárásban. Tudom, sürgős volt a két eljárás, csak valahogy épp az Áhíd ZRT tehetett ajánlatot, és annyi pénzt kérhetett, amennyit csak akart, mert igazából nem volt verseny ebbe az ügybe. Szóval azt akarom csak mondani, és egyébként nem ismerem mélységében ezeket az ügyeket, de gyanúsak, bűzlenek. Tehát legyetek ezekkel is kritikusak. Rendben, legyen számon kérve mindenki, aki az elmúlt 16 évben hibát, vagy bűncselekményt gyanús dolgot követett el, legyenek ítél dolgok, csak majd legyetek ilyen kritikusok ezzel a kormánnyal is, mert folyamatosan, és akkor egyébként most itt van a atlétikai VB körüli közbeszerzési eljárás is, és az is bűzlik. Hogy van ez? Három nagy projekt, és mindegyik bűzlik. Mindegyiknél az, úgy látszik, hogy
4: bűzlik
6: a haverok,
4: szerinted
6: haverok jöttek
4: is,
6: így összesen.
5: Nem, most ez nekem ez teljesen újdonság.
4: Melyik?
5: Ez még nem. Ez az pedig atlétikai VB-ben, ezt még bevallom, nem hallottam. Nyilvánvalóan itt a számonkérést azok a minisztériumok és azok a szervezeteknek a munkatársai kicsikét mondjuk úgy, hogy másképp látják, akiket én napi szinten, hát 3-4 közadatigényléssel megbombázom, és utána ezeket ki is szoktam őket hozni. Tehát én nem fogok különösebben ebből ügyet csinálni. Hát én kaptam azért hideget, meleget is, amikor megírtam a Népszavába, hogy a Magyar Péter hogy helikopterezett, vagy hogy nem, és hogy azzal kapcsolatban milyen ellenpontások merülnek fel. Vagy például, amikor kikértem azt is, hogy hogy lett a Tar Zoltánnak a sógora, az iparművészetinek a vezetője. Nem volt benne semmi olyan extra végén, amiből én úgy olyan nagyon nagy
4: bundadolgokat látnék,
5: de hogyha csak a magam oldalát nézem, nekem most ez a kormány van, én ezt fogom számon kérni.
4: Jó, megvédted magad, igen, de azért a múltra visszatérve, szóval azért itt milliárdokkal dobálóznak, a Volán ügy is 10 milliárdos nagyságrend, és akkor még nem mondtam el, hogy azért itt miniszteri kompetencia is felmerül az ügyben. Hát ugye Galgóci Ferenc civil oknyomozó, nem tudom mennyire néztétek az interjúit, először a Kontrollnak adott interjút, tegnap az Egyenes Beszédben is benn volt, elég meredek dolgokat állít, ő állítás a Sexták miniszter úrnak állítólag havonta 125 milliós pénzeket fizettek volánbuszos alvállalkozók.
5: Most, ja, és még holnap nekem is fog interjút adni a Népszava.
4: Ez itt a reklám helye?
5: Ez
4: igen.
5: Volt itt a reklámnak a helye. Nagyon fontos azt kezelni, hogy ez csak egyelőre még az ő állítása. Ez igen. Nem egy hatósági állítás. Sesztárk Miklós egyelőre azt állítja, hogy ő nem kapott pénzt se közvetítő útján, se honnan, tehát ez egy állítás, egy tagadás, ebből én még nagy konzekvenciákat nem vonnék le. Az már sokkal érdekesebb, hogy ugye a Nemzeti Nyomozóiroda szóvivője pont a minap ben volt a Kontrollban, és közölte, most nem tudom, hogy többes számba vagy egyes számba mondta-e, hogy mentelmi joggal rendelkező ember
4: érintett,
5: és igen, innentől kezdve
4: ez sokat
5: azért,
4: mondó.
5: Ez azért sokat mondó, nem akarok senkit se gyanúba hozni, mert lehet, hogy nem az lesz, vagy nem az a név fog majd felmerülni, ami adja magát, de attól függetlenül ez még azért sokat mondó. Én azt mondanám, hogy ezeket mindenki kezelje egyelőre nagyon óvatosan. Még hogyha nem is divat manapság, mert mindenki szeret azonnal ítéletet mondani, de ez még egyelőre csak egy kialakulóban lévő történet.
4: Bármivel kiegészíteni?
6: Egyetértek veled, abszolút, tehát várjuk ki a végét, hogy mi fog ebből kikerekedni. Ha van érintett, akkor kérjék ki a mentelmi jogát, az már egy kézzelfogható nyomozati cselekmény. Én azt gondolom, hogy rengeteg dolog elhangzott a kampányban, rengeteg olyan álhír és valódi hír versengett egymással ott az elmúlt hónapokban, amik alapján azért nehéz igazságot hirdetni, és egyébként ezekben az ügyekben nem is szabad. Mert azért látjuk azt, hogy itt volt csak ez az egész Zsolti bácsis ügy is, hát hogy milyen következményei vannak, sok százezer szavazatot befolyásolhatott, és azt látjuk, hogy a végén kiderült, hogy egyelőre legalábbis úgy tűnik, hogy semmilyen valóság alapja nem volt, de valakit meghurcoltak miatta, valakit megbélyegeztek emiatta,
4: és
6: nem
4: csak és az egész
6: jobb oldalt megbélyegezték, mert én magam nem tudom, 100 000 olyan fideszes bejegyzést kaptam, hogy nem is értettem, de és ez az egész oldalnak a megbélyegzésére szolgált, szóval azért legyünk óvatosak, mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, oldaltól függetlenül, várjuk ki, hogy lesz-e, és milyen nyomozati cselekmény fog történni.
5: Na most ez nagyon jó, hogy mondtad a Zsolti bácsi, mert pont nem akartam mondani, mert én nem akarom. Mert az előző, hogy én magamtól nem szívesen hozom fel ezt az ügyet. Amikor azt állítom...
6: Mostanában választás óta senki nem szereti felhozni
5: amikor,
6: ezt az ügyet.
5: Amikor azt mondom, hogy az NKA ügyben van valami, ami hát ott már, az már mindenképpen vizsgált után kiállt, vagy az MNB ügyet mondhatnám. Én Zsolti bácsi ügyét pontosan nem mondom ide, mert ott az ég egy adta világon semmi nincsen. Ez annyi, tehát hogy itt a Hunornak az értelmezése szerintem annyiban téves,
4: Sántit.
5: Hogy itt azt nem ér, vagy nem mondanám a Sántit, csak én egy másik értelmezést adnék neki, hogy itt a Zsolti bácsi ugye ez egy ilyen társadalompszichológiai jelenség volt, hogy itt azt nem ismerte fel szerintem a Fidesz, hogy itt már annyira, akkora gyűlölet és akkora utálat halmozódott fel a társadalom jelentős hányadában a Fidesz iránt, hogy még azt is el tudták képzelni, hogy egy magasrangú politikus mindenféle konkrétum nélkül, meg mindent, tehát mind semmilyen
4: ilyen,
5: minden konkrétum nélkül ki tudott csapódni egy bizonyos emberre, akiről mindenki tud, de én most nem nevezem
6: úgy csinál, mint hogyha ez egy magától bekövetkezett jelenség lett volna, holott reggeltől estig ezt szajkózta minden
4: Tiszához
6: közel álló influencer, meg médiumok is utaltak erre, főleg a 444-re emlékszem, meg a Telexre, hogy azért ezt elég rendesen súlykolták az emberek fejében, és elhitették, tehát szó sincs arról, hogy csak magától következett volna be. Itt egyetlen egy dolog volt egy kegyelmi ügy, egy óriási hiba, ez kétségtelen vitán felül áll a jobb oldal részéről, és mivel ez óriási károkat okozott az egész jobb oldalnak, szerintem ugye a választási vereségben jelentős részt vett ki ez a dolog, ezért megpróbálták ezt rekonstruálni és csinálni belőle még egyet, hogy azt lehessen mondani, hogy ez rendszer szintű dolog, és ez jellemzi az egész jobb oldalt, és sikerült, mert mondom, én, aki nem a rendszer tetején voltam, én is kapok minden nap, vagy minden második nap egy fideszes jelzőt valakitől. Tehát, hogy ez sikerült.
5: De mondom, én ezt itt elsősorban az utálatra vezetem vissza. Tehát, hogy
4: előző rendszerrel,
5: előző rendszerrel szemben is ez a szervezettség,
6: hát, ezzel generálták, vagy ezzel gerjesztették tovább ezt a gyűlöletet.
5: Termékeny táptalajra hult, mert egész egyszerűen, hogyha nem lehetett volna, tehát hogyha nem lett volna ennek semmi alapja, vagy nem lett volna ennek semmi, vagy rosszul fogalmaztam, bocsánat, tehát hogyha ennek nem hullott volna ez termékeny táptalajra, akkor ezt a Tisza például nem tudta volna adott esetben építeni. És így nyilván meg kell most védenem ismeretlenül is a 444-es kollégákat, mert én is foglalkoztam Zsolti bácsi ügyjel. Tehát attól
6: ezt nem akartam előhozni,
5: attól függ,
6: nem olvastam őszintén szólva a Népszavában ilyen cikket.
5: Én csináltam is Zsolti bácsiról interjút, írtam is róla cikket, én annyit tudtam tenni, hogy meg nem neveztem azt az embert, akiről szó van. Én magáról a jelenséggel, magával a jelenséggel foglalkoztam, mert egy újságíró, egész egyszerűen, hogy amikor ez a hype volt, akkor nem mehet el amellett, hogy egyébként van egy ilyen
6: De ezért mondom azt, hogy óvatosan kezeljük ezeket a ezeket a híreszteléseket, még akkor is, hogyha valaki vádig állítja, mert kért valaki bocsánatot Semjén Zsoltól egyébként.
4: De jó dolog most nem egy lapra rakni egy ilyen volán buszos botrányt egy ilyen Zsolti bácsi ügyet.
6: Nem, csak fontos azt szerintem kijelenteni, és az szerintem egy alapvetés kéne legyen, hogy álhíreket nem terjesztünk, nem dobálunk.
4: Szerintem tovább, ebben
6: nem,
4: abszolút nem. Egyetértünk.
6: Hogyha fordított esetben Magyar Péterről keringettünk volna, vagy a jobboldali sajtó ilyen álhíreket, akkor a legnagyobb felháborodás övezte volna el. És mint valakiről ahogy... a legvadabb vádakat, a legdurvább vádakat, mert azért valakit egy ilyen váddal illetni, azért ez nem hát az hogy nem azt jelenti, nem ugyanaz, hogy mit tudom én, ellopott egy telefont, most mondtam egy példát, ami éppen eszembe jutott.
4: Még a havi 125 milliónál is súlyosabb.
6: Tehát azért ez egy legsúlyosabb, igen. Tehát a BTK szerint is az egyik legsúlyosabb bűncselekmény.
5: Pont a telefonlopás.
6: Véletlenül az
5: jutott eszembe. Lehet, hogy a Dunába dobtam.
4: Menjünk tovább a témáinkkal, mert ketyeg az óra. Mészáros Lőrincnek a buzdító beszéde nyilvánosságra került, amit ugye egy családi napon tartott a cégcsoportjának, és hát elég nagy nyilvánosságot kapott, mert gyakorlatilag először beszélt ilyen nyíltan a választások óta, úgy köszönt be, hogy áradjon, illetve több mindenről beszélt, arról is beszélt, hogy lojalitást vár el a munkavállalóktól, illetve kifejezte egy kicsit az aggodalmát, hogy hát reméli, hogy az új kormány nem a nemzeti nagy tőkét akarja felszámolni, és multinacionális nagy tőkékkel helyettesíteni, mert szerinte ez egy rossz terv. Arról is beszélt, hogy 1000 szálon kötődünk a magyar államhoz, úgyhogy nekünk együtt kell működni a minden akkori magyar kormánnyal, illetve azt is elmondta, hogy szerencsére nem kellett még senkit elbocsájtani, tehát jól működik a célcsoport, terjeszkednek külföldön is, úgyhogy minden a legnagyobb rendben van. Na most ez az 1000 szálon kötődünk a magyar államhoz, nekem egy kicsit megütötte a fülem, ez gyakorlatilag egy beismerés a részéről?
5: Nekem is pont ez a mondat, az első gondolatom az volt, hogy ez biztos, hogy nem AI. Mert hogy Mészáros olyan szépen beszélt, alanyállítmányt egyeztetett mondatokat, amilyeneket én még soha az életben nem hallottam tőle, és szép szabatosan beszélt magyarul, tehát ezen én meglepődtem. Most így gondolom tőle, és szép szabatosan beszélt magyarul,

0: hogy fonódott itt össze. Nekem ez egy alkalmazkodási beszéd volt elsősorban. Tehát, hogy megpróbálja magát az üzleti életben a cégcsoportjával pozícionálni. Egyébként nem véletlen az sem, én úgy gondolom, hogy Magyar Péter még egyelőre nem nyúlt hozzá. Pontosan érzi, úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy nyilvánvalóan Mészáros Lőrinc Orbán Viktornak a pénztárcája. Ezt én nem gondolom, hogy bárki is vitatná, mert hát ez teljesen egyértelmű. Attól függetlenül, hogy ő egy stróman, attól függetlenül ő még azért egy munkáltató, tehát a kettő nem zárja ki egymást.
1: Százezrek
0: ki nálam. És hogy ez az ezer szálon való kötődés is tényleg pontosan visszaigazolja azt, hogy ő nem adóforintokat nem adózott, hanem miattuk neki oda az adóját a túlárazott közbeszerzésekkel. És hogyha ezt a Tisza kormány csinálta volna, vagy csinálná, vagy Gyurcsány Ferenc csinálta volna, csak a negyedét csinálta volna valamelyik baloldali oligarchával, azt merem állítani, hogy égne az egész város.
1: Hát talán nem volt ennyi idejük.
0: De hát az a helyzet, hogy Mészáros Lőrinc ki lett nevezve, mint a nemzeti nagytőke, akinek a boldogulását elő kell segíteni, csak hát nem látom, hogy ez lehetett volna bárki. Nem tudott ő olyan, tehát ez nem
2: üzleti teljesítmény. Na jó, hát ezzel nagyon nem értek egyet.
0: Teljesen
2: másképp látom azt az egész helyzetet. Én azt gondolom, hogy ez egy, akárhogy is ez egy erődemonstráció volt a részéről. Tehát az egész berendezése a videónak is az, hogy ott volt egy csomó óriási tömeg.
1: Ez Lőrinc erődemonstrációja,
2: ezek vagyunk mi. Tehát, hogy ő ezzel üzent nyilvánvalóan Magyar Péternek, megüzente meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés Hivatalnak, hogy jöhettek, de ennyien vagyunk, és én egyébként adok 200 000 embernek munkát, ami azért a magyar GDP-ben, meg a munkaerő állományban azért jelentős szeletet képez. Tehát, és elmondta azt is, ugye hosszasan elmondta, hogy milyen területeken tevékenykednek, ha az egyik nem megy, akkor megy majd a másik. Én ebből nem látom a nagy meghunyászkodást, meg megfutamodást, és abban is azt látom, hogy egyébként, hogy ő mondta, hogy ezer szállalon kötődik az államhoz, azt gondolom, hogy ez egy belesimulási szándék volt, hanem ő felhívta erre a figyelmét Magyar Péternek, hogyha lehet, hogy engem tönkre teszel, de akkor annak az lesz a következménye, hogy 200 000 embert teszel tönkre, vagy 200 000 családot teszel tönkre, és az már azért egy jelentős szelet. És a másik dolog meg egyébként, amit a felvezetődben mondtál, tehát az egy hangsúlyos kérdés szerintem, hogy ugye nem az a szándék, mondta Mészáros Lőrinc, ugye nem az a szándék, hogy teljesen kiszorítsák a nemzeti vállalkozásokat, és helyette a külföldi multikat részesítsék előnybe, mert ugye vannak erre jelek, lásd M6-os autópályakoncesszió, ugye a németek már betették a lábukat, de mondhatnám az összes külföldi bankot, meg hirtelen akartam mondani, tehát ezeket a telekommunikációs szolgáltatókat, akik óriási lábon vannak, és
1: vagy most például a szélerőművek beruházásánál
2: mindegyik tarifát emelt érdekes módon például a választásokat követően, mert megtehették, és nem volt rajtuk nyomás. Tehát én azt gondolom, és én őszintén szólva erre is számítok, hogy ugyanaz fog történni, mint 2010 előtt, és egyébként a Orbán Viktor is erről beszélt ugye a Bajásóba, hogy ő is erre számít, hogy azokat a stratégiai vállalatokat, mint a közműcégek, bankok és egyebek, azokat újra külföldi kezekbe fogja juttatni a Tisza kormány azért, mert ugyanazoknak az érdekcsoportoknak az ellen.
1: Még azért egy 5 percünk van, csak hogy a Bencét megnyugtassam, ja, szűkre szabták a kollégák a műsoridőt.
0: Mert én ugye, na, de csak egy rövid gondolat, említetted az M6-ost. Semmi sem akadályozta meg Mészáros Lőrincet, hogy olcsóbban üzemeltesse, és akkor üzemeltethetné ő is. Mi a fenének kell neki annyit üzemeltetni akkor, amikor van egy másik, aki pedig olcsóban ellátja. Ez nekem, mint adófizetőnek az érdeke, hogy olcsóbban lássa el.
2: Hát majd meglátjuk.
0: Én sem vagyok ilyen nagy multinacionális, meg külföldi tőke fan, de azért számolni én is tudok.
1: Nos, akkor végezetül még egy gyors reakciót kérnék arra vonatkozóan, hogy mit szóltok Orbán Viktor nagy visszatérésére. Ugye a Köcsei beszédről csak néhány információ szivárgott ki, hogy miről, hogyan beszélt ott.

0: Bajersóban már láthattuk ugye az ő fő üzeneteit, aminek ugye az a lényege, hogy egy sokkal harciasabb fellépést ígért, lejárt itt a türelmi idő, most már nem hagyjuk magunkat, és gyakorlatilag, mintha ő arra számítana, hogy vissza fogják hívni. Tehát ugye arról is beszélt, hogy nincs értelme most a Tisza szavazókkal vitatkozni, hanem nem kell győzködni őket, hanem meg kell várni, amíg úgymond hibázik a kormány. Vajon bejöhet-e neki az a recept, ami korábban ugye 2002 és 2010 után bejött, hogy visszahívták a választ?
1: Hát én azt gondolom, hogy bejöhet, mert hogy hasonló modell volt Szlovákiában, a Matovics féle kormány, még a szlogenek is hasonlóak voltak, ott is tisztító tűz volt, és ugye addig jó volt ott is az embereknek a Fico és a Fico kormány elleni leszámolás, ameddig ugye szembe nem jött a valóság egy válság formájában, 2020-ban a Covid formájában, amivel nem tudott mit kezdeni a tapasztalatlan baloldali Matovics kormány, és ezért visszahívták Robert Ficót, de egyébként nagy visszatérő Andrej Babis is egyébként a szomszédban, és szerintem van rá esély, hogy a Lengyelországban is változás történjen. Tehát van rá példa, nemzetközi példa, hogy ez sikerrel tud járni, meglátjuk.
2: Csak egy gyors reakció tényleg.
0: Igen.
2: Nem látom azt jelen pillanatban ebből a stratégiából, hogy látszik a kivárás, meg ez egy nem a most gyors, ez nem egy expanzív történet, de nem látszik az az ajánlat, hogy Orbán Viktor mitől ajánlana mást azoknak, akik kiábrándultak a Fideszből. Tehát, hogy nem látom azt, hogy hogyan próbálja meg a hitelességét visszaszerezni azok szemében, akik elfordultak tőle. Egyelőre erre még most jelen pillanatban nem kínál semmit. Tehát ennek a tervnek ez a nagy gyengéje egyelőre.
0: Sőt, olyan, mint hogyha ezzel nem is akarna foglalkozni, nem? Igen, mert pont tehát, azt mondja, hogy már hagyjuk, hogy miért kaptunk.
2: Nem is siker, mert ez a legjobb önfelmentés. Ez a legjobb önfelmentés, mert akkor nem kell foglalkozni azzal, hogy ki mit rontott el.
1: Hogy nem a nyilvánosságban kell ezzel foglalkozni.
2: Tehát, hogy milyen súlyos problémák voltak a Fidesz politikájával és kampányával, ezek most ismertek szerintem. A hallgatók, nézők is ismerik. Ezzel nem akar szemlátomást foglalkozni. Most kivár. Nem látom azt a jelen pillanatban, hangsúlyozom, lehet, hogy holnap előáll vele, nem látom jelen pillanatban azt az alternatívát, hogy mitől tudná vonzóvá tenni a Fideszt azok számára, akik most a Tiszára szavaztak.
0: Hát lehet,
2: mi az a tartalmi újítás?
1: Szerintem ezt azért vitatnám, mert nem a nyilvánosság előtt kell ezt megvívni, és ezért én nagyon nem értettem egyet azokkal az állandó ilyen kibeszélésekkel, meg hisztériával, amit sok helyen sok ember művelt, hogy aztán most akkor elmondjuk, hogy minden rossz volt itt belül, és akkor miért volt sikertelen ez a kampány, és így tovább. Szerintem ezt a pártnak, magának kell ezt lerendeznie, és a vezetőnek nem az a dolga, hogy ezt feltétlenül a nyilvánosság előtt megtegye. Látjuk azért, hogy voltak változtatások, meg szerintem még lesznek is a Fidesz házatáján, és egyébként meg a Orbán Viktornak nem az a feladat, hogy kifele elkezdje szidni, hogy ez meg az volt a hibás.
0: Hát ha nem is szidás, de egy nyilvános magába szállás, vagy úgymond ilyen bűnbánat, azért az lehet, hogy szimpatikus lenne, nem?
2: Csak hogy előbb-utóbb elő kellene egyszer majd, és ez lehet, hogy nem ez a legjobb alkalom erre, hogy egyszer majd tényleg elő kellene állni azzal, hogy tényleg mitől lesz más, és a hitelességet is valahogy mellé kell pakolni. Mert most csak messzire vezetne, én a 2022 előtti baloldali ellenzéknél is láttam, hogy amúgy jó indulatú vagyok velük, láttam volna adott esetben a tartalmi megújulást, a képességét, de a hitelességét nem tudták visszaszerezni az emberek szemébe. Nem tudták azt elmagyarázni, hogy mitől lenne másabb az a kormányzása, hogyha ők kerülnének hatalomra, hogy nem ugyanaz folytatódna-e. És a Fidesznek is én most valami hasonló kihívással kell szembenézni, én úgy látom, hogy a hitelességi tőkét kell majd oda tenni a maga mellé.
0: Meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül. Köszönöm szépen,
2: hogy itt voltatok.
0: Búcsúzunk a nézőktől, a hallgatóktól is, mindenkinek további szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: mi a jó? Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on, vagy ahogy szoktam mondani, ahol belefutnak ebbe az adásba. Nagyon sok műsorban beszélgettünk már egyetemi mesterséges intelligencia oktatásról, mesterséges intelligencia jelenlétéről az egyetemen. Ma is ezt fogjuk tenni, de nem egy speciális egyetem esetében, vagy nem egy konkrét egyetem esetében csak, hanem kicsit általánosan is. Úgyhogy köszöntöm a stúdióban Dringo Horváth Idát, a Károli Gáspár Református Egyetem Oktatásfejlesztési Továbbképző Központjának vezetőjét. Ha jól sikerült elmondanom az egészet. No, és akkor onnan indulunk, hogy önnek van egy kutatása, vagy önöknek van egy kutatása, ez még tavaly ősszel készült, amiben azt vizsgálták, hogy az egyetemeken általában hol tartunk mesterséges intelligenciával.
3: Hát konkrétan azt vizsgáltuk, több kutatásunk is volt. Volt, ahol azt vizsgáltuk, hogy mennyire használják a hallgatók, az oktatók, és a legutóbbi kutatásom, amit az IKT Kutatóközpont és az Oktatási Informatikai Továbbképző Központ közösen végzett, az a magyarországi felsőoktatási EMMI szabályzatok és útmutatók vizsgálata volt, tehát hogy állunk ebben ma Magyarországon, mennyire szabályozott ez a terület, és melyik intézmény rendelkezik egyáltalán ilyen dokumentummal.
2: Nagyon szeretjük a szabályzatokat, úgyhogy ennek a műsornak van egy másik hagyománya, az pedig az, hogy megkérdezem a vendéget, hogy ő maga egyébként használja a mesterséges intelligenciát, nem használja, használja akkor mire? Úgyhogy ezt kérdezem most először.
3: Sok mindenre használom, mivel az én központom az azzal foglalkozik, hogy a saját oktatóinkat képezzük tovább. Digitális kompetencia és mesterséges intelligencia műveltség fejlesztése, ez az egyik fő fókuszunk, nyilván az általános felsőoktatás pedagógián túl, és nem lehet oktatni, vagy nem lehet tanítani, nem lehet beszélni arról, amit az ember nem használ. Tehát oktatáshoz, kutatáshoz feltétlenül nagyon sokat használom adminisztrációhoz, idegen nyelvű kommunikációhoz, én germanista vagyok alapszakomat tekintve, viszont most az utóbbi 5 évben csak angolul kell szinte kizárólagosan kommunikálnom, úgyhogy ebben sokat használom, és hát magánemberként is sok területen használom.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy önnek vagy az ön csapatának előrébb kell járni, igen, mint az egyetemi oktatók többségének.
3: Pontosan, tehát ezt egyrészt el is várom a kollégáktól, tehát már erről beszéltünk többször is, de most épp a fejemben, ahogy így gondolkoztam az évről, ugye akadémiai évet kezdünk, hogy most kifejezetten rá fogunk menni az adminisztrációra, mert az egy kevéssé kihasznált terület az egyetemen belül, hogy mire szabad, mire nem szabad, azt most ugye szabályoztuk, de akkor járjunk élen, tehát akkor kezdjük el mi a saját folyamatainkat megvizsgálni, hogy ott hol lehetne könnyíteni ezeken, és hol lehet bevonni mesterséges intelligenciát a szabályzatunk értelmében, és akkor utána ezt is, ugye kutatásról, oktatásról már régóta tartunk kurzusokat.
2: Amikor mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, úgy általában, akkor mindig felmerül, hogy olyan elképesztő gyors a fejlődés, hogy azzal lépést tartani nagyon nehéz, de aki tanítja, annak muszáj?
3: Én azt gondolom, hogy ugye ez egy picit vérmérséklet kérdése, tehát valamennyire azt mondanám, hogy muszáj, de pont az egyik felmérésünk, ahol azt megállapítottuk, hogy 4 típusa van, ez ugye, át is küldtem, egy egyes ábra az, ami ezt mutatja, hogy 4 típusú a mi mérésünk, és ez egybehangzik más nemzetközi tanulmányokkal is. Tehát, hogy vannak olyan oktatók, akik egyfajta techno-optimisták. Tehát, ha megnézzük ezt az ábrát, akkor ők azt mondják, hogy nem akarunk kimaradni ebből. Tehát aki nem használja, az le fog maradni, ki fog maradni. Aztán vannak a szkeptikusok, ők mindenképpen az emberi dimenziót akarják védelmezni, és azt mondják, hogy mindenképpen ember kell, hogy a folyamatban nagyon erőteljesen benne legyen. Vannak a pragmatisták, akik nagyon gyakorlatilag szeretnék ezt használni, ezeket az eszközöket, és vannak a bizonytalanok, őrejük az jellemző, hogy ők nagyon erős technológiai szorongással rendelkeznek amúgy is, tehát őnekik ez borzasztóan nehéz, tehát hogy sokkal nagyobb gátat kell nekik áthágni, hogyha szeretnék használni a mesterséges intelligenciát.
2: Ők maguk tartanak
3: tőle. Ők maguk nagyon tartanak tőle, tehát hogy azt gondolom, hogy így nagyon nehéz azt mondani, hogy jaj, mindenkinek kell használni, mert én azt gondolom, hogy ez teljesen kortól függetlenül különben, tehát ezt mértük sem kor, sem nem befolyásoló tényező, tehát én egy techno-optimistaként könnyebben állok ezekhez az eszközökhöz, és azt gondolom, hogy mindenkinek magának el kell döntenie. Azért is fontos, vagy meg kell tudnia határozni, hogy hol is, hova tartozik. Nyilván ezek nem ilyen teljesen tiszta kategóriák, vannak átfedések, szürke zónák, de azt gondolom, hogy a mi képzéseink, tehát azért volt ez nekünk fontos, hogy egészen másképp kell mondjuk egy ilyen pragmatistához hozzáállni, mert nekik ilyen gyakorlati, alulról jövő szerveződéseket kell, hogy a tanszéken mondjuk, hogyan lehetne ezt jól használni, szerveződjünk kis csoporttá, és egy ilyen nagyon gyakorlatias közösségi tanulást tudok elképzelni. kiállni. Akikről beszéltünk, az Emmy bizonytalanok, őnekik feltétlenül először egy ilyen attitűdváltás, tehát hogy először a félelmeknek a leépítése lenne a helyes út, tehát hogy ki hogyan fogja tudni használni, ez szerintem nagy mértékben függ attól, hogy felismeri azt, hogy ennek van jelentősége, és utána tud-e olyan segítséget, akár egy ilyen képzőközpont, mint a miénk, révén igénybe venni, ami az ő személyes tanulását
2: segíti. Ez mondta, hogy kortól nem függ különösebben, de szaktól függ. Tehát mondjuk feltételezem, hogy egy informatikát tanító kicsit másképpen áll hozzá, mint mondjuk aki művészettörténetet tanít.
3: Igen, volt egy nagy 1200 körüli részvételű hallgatói mérésünk, és ott azért azt láttuk, hogy vannak bizonyos szakok, tehát a reál tárgyak, mondjuk a humánnal szemben azért nem úgy, tehát jobban szerepeltek, jobban használták, tehát van egyfajta ilyen szak, és ott előjött valamennyi a nem kapcsán is, de általánosságban azt mondható, hogy már korábban is, amikor a digitális eszközökről, még csak az infokommunikációs technológiáról beszéltünk, és nem volt mesterséges intelligencia, hogy alapvetően ez egy olyan erős attitűdbeli, az, ami dominál. Tehát aki innovatív, az teljesen mindegy, hogy hány éves vagy, hogy milyen nemű, az fogja használni.
2: Én nem a diákokra gondoltam, a pedagógusokra.
3: A pedagógusoknál ott mi nem találtunk összefüggést ezzel. Nem találtunk. Mondjuk igen, hát a diákoknál néztük ugye a szakokat, a tanároknál 13 intézményből vettünk fel 32 interjút, és szintén 1000 fölötti kérdőíves mérésünk volt, és nem, inkább ezek a típusok rajzolódtak ki a kérdőíves felmérés során.
2: És körülbelül mit lehet mondani, hol tartunk ma egyetemen az oktatás oldaláról, most a diákok, az egy következő kérdés.
3: Nagyon különböző, nagyon különböző. Én ezt egy picit a szabályozás felmérésekor azt gondolom, hogy ebben egy kicsit bele tudok látni, azért, mert hogy a szabályzatok különböző mélységűek, tehát van egy oldalas, és van 52 oldalas. Nyilván, ahol 52 oldalas szabályzat született, ott már nagyon részletes. Megjelentek az utóbbi, tehát az én mérésem az még 2025 végén készült, és ezek a szabályzatok, hát a ChatGPT megjelenése kor, és az azt követő egy évben mindössze 10 intézménynek lett ilyen szabályzata, és utána főként egy kormányrendelet volt a meghatározó ezen a területen, mert hogy azt kimondta, hogy 2024-ben el kell kezdeni ezt minden intézménynek foglalkozni, és 25-re föl kell, hogy álljanak ezek a szabályzatok. Úgyhogy azt látom a szabályzatokban, hogy attól függően, hogy milyen mélységében vannak ezek kidolgozva, mennyire gyakorlatias jellegűek, mennyire sok konkrét gyakorlati példát, felhasználási útmutatást tartalmaznak, ebben egy picit következtethetünk arra, hogy mennyire mély és valós ott a felhasználás, vagy pedig csak még csak úgy tapogatóznak. Tehát, hogy mondjak példát az ilyen tapogatózóra, az leginkább az, hogy szabad, nem szabad, ekkor szabad, akkor nem szabad, de nem adok konkrét segítséget az oktatóknak, hogy ha te szeretnéd, hogy a hallgatóit használják, akkor mondjuk a tantárgy leírásban így és így hivatkozz erre, és adjál útmutatást, vagy mondjuk hogyan idézzék a hallgatók, ha mondjuk szakdolgozatnál, vagy különböző esszéírásnál, vagy bármilyen leadandónál ők használják, hogyan kell képet hivatkozni, hogyan kell mondjuk szöveget hivatkozni. Tehát ha ez nincs meg, akkor megmaradunk azon a szinten, hogy adunk valamilyen direktívát, és nem fogják tudni a gyakorlatba átültetni. Tehát az implementáció szerintem a hallgatón és az oktatón fog állni, és a szabályzatoknak azért kellene olyan részletesnek és konkrétnak lennie, hogy ez valóban tényleg gyakorlatba átfordítható legyen.
2: És hogyan kéne jól szabályozni?
3: Szerintem a jó szabályozás...
2: Milyen példákat kéne beleírni?
3: Igen, tehát amiket most láttam, hogy ahogy így telt múlt az idő, egyre részletesebbek lettek, és egyre célzottabbak. Tehát korábban volt egy ilyen általános szabályzás, és akkor akik így később hozták meg, és nyilván tanulunk egymástól, tehát figyeljük a más intézmények szabályzatát, jól is van ez így, és egyre jobban tudtunk hát egymásra figyelve és egymásnak a munkáit használva komplexebb szabályzatokat létrehozni. Tehát már megjelentek azok a szabályzások, amik külön oktatónak, kutatónak, adminisztrátoroknak és hallgatóknak szólnak, tehát ez az egyik ilyen jelenség, amivel találkoztam, és azt gondolom, hogy ez egy jó irány. A másik jelenség, hogy egyre több dokumentum gyakorlati mellékletekkel lett ellátva, tehát hogy szakdolgozathoz mellékletet fel kell tölteni, és a melléklet mit tartalmaz.
2: Ja, jól láttam a kutatásban, akkor van valahogy a promptot is le kell írni.
3: Igen, tehát ezek még inkább a kezdetleges próbálkozások voltak, ezt kipróbálta néhány intézmény, de azért azok a tapasztalatok jöttek vissza kollégákkal beszélgetve erről, hogy ez nagyon problémás. Tehát egyrészt nagyon megnöveli a leadandó anyagoknak az oldalszámát, másrészt nyilvánvalóvá vált egy idő után, hogy nem adnak le mindent a hallgatók, valószínűleg azért jogosan is. Úgyhogy most a legújabb megoldások azok inkább olyanok, hogy mondjuk a szakdolgozathoz, vagy egy ilyen eszéhez, bár ez is kérdés, hogy kell-e szakdolgozat, vagy eszé, esetleg majd erről is beszéljünk.
2: Igen.
3: De hogy mondjuk egy olyan táblázatos mellékletet képzel el több intézmény, köztük mi is a Károli, ahol megadhatja a szakdolgozó, vagy a munka készítője, hogy milyen célból, milyen eszközöket használt a dolgozat a mely pontján. Hiszen azt mondjuk, hogy az egyetemeknek az a fontos cél, vagy feladata, hogy mesterséges intelligencia műveltséget tanítson. Na most, hogyha nekünk ez célunk és feladatunk, akkor azt kellene tudnunk számon kérni, tehát nem szabad, hogy a hallgatót kár érje, ha ő használja, csak hogy új módon használja, hogy tudja nekem megmondani, hogy milyen célból használta, milyen funkcióval és milyen eszközöket, és akkor én ránézek erre, akkor már rögtön látom, hogy sikerült egy olyan emi műveltséget kialakítanom a hallgatónál, hogy ő mondjuk többféle eszközt tud használni, hogyha ő ábrát akar generálni, vagy adatokat elemeztetni, akkor más eszközhöz nyúl, mint hogyha mondjuk nyelvi stilizálást kíván igénybe venni.
2: Jó. Ha például a nyelvi stilizálást szeretnék én igénybe venni, akkor ön milyen eszközt javasolna? Vagy a hallgatóknak?
3: Nyelvi stilizálásra mondjuk kifejezetten a Grammarly vagy a DeepL, ami erre úgymond szakosodott, de nagyon jó eredményeket lehet elérni mondjuk ilyen nagyobb AI chatbotokkal is, mert annyira nagy a felhasználói létszám, hogy sokszor mondjuk egy ilyen dedikált DeepL-nél egy ChatGPT verzió, magasabb verzió számú az már tud olyan minőségben, vagy akár jobb minőségben fordítani. Ugye fordítókkal, tolmácsokkal is beszélgettem erről, és nagyon nagy arányban arra voksoltak, hogy ezeket használják, mert itt annyira sok nyelvi, a nagy felhasználás révén annyira sok valós idejű, vagy hát ilyen aktuális nyelvi formula megjelenik, nagyon jó, jól használható. Úgyhogy itt azért van azt gondolom, mindenkinek meg kell találni a sajátja, tehát meg kell találni azt, hogy melyikre, mit választok a saját szakterületemhez, hiszen ez szakterületenként is változhat.
2: Igen, de hát ön nyelvész.
3: Hát igen, de hogy mondjuk a szakterületen belül, például ha én egy saját alkalmazást feltanítok, akkor valószínűleg az lesz nekem mindegy, hogy mit választok, hiszen ez van különböző alkalmazásoknál képes vagyok arra, hogy én azt konfiguráljam, feltanítsam, saját testre szabjam a saját szakterületemhez, és az lesz valószínűleg akkor a leginkább előremutató számomra.
2: Igen, nekem múltkor mondott valaki, és valószínűleg igaza van, hogy mondjuk fordításnál ezek a nagy nyelvi modellek 2-3-4 szinonimát ismernek. Még mondjuk egy régi, szép, nagy, vastag szótár, az ugyanarra a szóra tudott 20-at.
3: Igen.
2: És nem is mindegy, hogy melyiket használjuk.
3: Igen, ez így igaz. Erre mondjuk még azt szoktuk javasolni, hogyha az ember feltétlenül a szótárt most nem akarja elővenni, akkor hogy többféle.
2: Egyébként a diákok ma még használnak szótárt?
3: Digitális szótárakat használnak, azt mértük, mert egy lexikográfiai kutatásban is benne vagyok, egy angol szakos kolléganővel, angol és német szakosokat mérünk, immáron 9. éve, 3 évente mérjük fel az ő szótárhasználati szokásaikat, és azt tapasztaltuk, hogy míg van otthon a polcon nyomtatott szótár, de a felhasználásnak köze nincs, a felhasználásnak köze nincs ahhoz, amit ők otthon birtokolnak, mert nagyon kismértékben használják. Megjelentek a tulajdonképpen a fordító programok és a különböző kereső programok is szótárként való funkcióban használatosak már, és hát a csevegő alkalmazások is. Úgyhogy ez a szóra vagy kifejezésre keresés, ez tulajdonképpen nagyon kivesző félben van. Tehát kontextust adnak meg, keresnek valamilyen adott kontextus, és sajnos itt az első adandó választ el szokták fogadni. Tehát itt majd tulajdonképpen ezzel kell foglalkozni, hogy hogyan lehet lexikográfia oktatásakor, vagy nyelvoktatáskor azért arra rámenni, hogy hogyan tudunk jól szótárdidaktikát tanítani, szótárhasználatot.
2: Ez nagyon egyszerűen lefordítva ez a nyelvtudásra, hogy hat?
3: A nyelvtudásra jól hat, az én tapasztalatom szerint. Arra a nyelvtudásra, ami, tehát inkább visszakozok, tehát arra a nyelvtudásra jól hat, hogy tulajdonképpen korábban azt gondoltuk, hogy minél nagyobb a nyelvi input, ami az embert éri, annál jobban meg fog tudni tanulni egy idegen nyelvet. Ezért mondtuk, hogy kétnyelvű, az ember valószínűleg csak úgy lesz, ha kiköltözik valamennyi időre külföldre, vagy az egyik szülője egy másik kultúrából származik, és ezek voltak az igazi kétnyelvűek. És mit látunk most? Megjelentek a kétnyelvűek. Itt Magyarországon tele vagyunk kétnyelvű fiatallal, akik éjjel-nappal idegen nyelven, jellemzően angolul hallgatják a filmeket, nézik a podcastokat, beszélnek, kommunikálnak, játszanak egymással. Tehát az, hogy hatalmas nyelvi input éri ma a fiatalokat, ez nagy mértékben elősegíti azt, hogy ők kétnyelvűvé váljanak, vagy legalábbis egy nagyon magas szinten elsajátítsák az idegen nyelvet. Az a fajta nyelvhasználat, amiről az előbb beszéltünk, hogy tényleg nagyon tudatosan tudjam kiválogatni, hogy melyik lexikai kifejezést válasszam az adott kontextusban, mi lenne ott az igazán helyes, pragmatikai szempontból, ugye erről legyen ismeretem a nyelvhasználat szempontjából, ez azért kevésbé jellemző, De ha azt veszük, hogy tényleg a nagy input azért az el fogja ezt is érni, hogy egy ilyen nyelvérzékkel fognak rendelkezni, mint egy anyanyelvű környezetben felnevelkedett ember.
2: Igen, szóval ismerősünknél egy kisfiút, aki bár nem helyes nyilván, hogy a szülei a videó elé ültették, de gyakorlatilag megtanultam a szagőzmozdonytól németül.
3: Igen, ezt mi is próbáltuk. De aztán az angol felülírt minden Thomas a gőzmozdonyt, amivel mi próbálkoztunk.
2: Jó, akkor térjünk kicsit vissza arra, hogy állnak az egyetemek. És mondta, hogy, vagyis olvastam, de lehet, hogy már mondta is, hogy ezek a szabályzatokat nézegetve, vagy tanulmányozva, 4 fő elemet lehet megállapítani benne, hogy merre, hogyan készülnek az egyetemek az oktatással. Szerintem kanyarodjunk rá erre, hogy ebben mi az összkép?
3: Jó, tehát mik azok a fő elemek, igen, amik megjelennek ezekben a szabályzatokban? Egyrésztről megjelenik az, hogy annak az igénye, hogy ezt rendszeresen frissíteni kell. 50% fölött...
2: Már magát a szabályzatot.
3: Igen, a vizsgált dokumentumokba fekete-fehéren beleírták, hogy fél évente, évente, vagy valamilyen rendszerességgel frissíteni kell, tehát már a szabályzat létrehozásakor tudatában voltak a szabályozók, hogy ez egy olyan terület, ahol ezt jobb, hogyha nyilvánvalóvá tesszük. A másik, ami és itt már 70% fölött megjelentek azok, amiket még mondani fogok, az, hogy az akadémiai integritásnak a védelme, tehát etikai megfontolások, hogyan kell hivatkozni rá, ki a felelős az EMI által generált tartalomért, minden esetben a szerző felelős, legyen ez oktató vagy hallgató, tehát erre mindegyik itt tér, és nagyon fontosnak tartja. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez az a pont, ami minden egyesben megjelenik, és talán a legnagyobb, legerősebb fókusza ezeknek.
2: Tehát ez az, amit nagyjából minden AI beszélgetésben is megjelenik, hogy bármi is csinálja, az a felelős, aki az ember a igen. végén.
3: Akkor a pontosság hitelességért ugye a szerző felelős, a plágiummentesség, ezt is tisztába kell tenni, hogy ugye mit jelent az, hogy plagizálás, nem azért plagizálom, nem azért jelent plagizálást, vagy jelenthet, mert az EMI generálja, hiszen az EMI maga nem szerző, tőle nem plagizálhatok, ugye az inkább csalás kategória, hogyha sajátomként nyújtom be, hanem hogy használ olyan szerzői védelem alatt álló műveket, és simán oda teszi nekem, és én nem is tudom, és így követek el például
2: plágiumot. Igen, ezt akartam kérdezni, hogyha mondjuk a ChatGPT nem mond hozzá forrás, de igen. egyébként ő maga idéz.
3: Ő maga idéz, de ha szerzői oltalom alatt álló művekből idéz, és én azt beemelem, és sajátomként, akkor én plágiumot követek el ezzel. Úgyhogy a plágium tehát a plágium veszély is nő, de ezáltal nő. De nyilván ugye van az a csalás is, hogy hát magamként adom el azt, amit ugye nem én írtam.
2: De ha odaírom, hogy a ChatGPT-ből idézem, akkor már nem plágium, vagy akkor még plágium?
3: Igazándiból mi azért azt szoktuk javasolni, tehát, hogy ilyen munkákban azért ne idézzünk a ChatGPT-től, de azt mondom, hogy mondjuk stilizálásra, nyelvi stilizálásra használtam, vagy fordításra, és ott egyszerűen megfelelő módon idézem, hogy ChatGPT. Ha keresésre használom, ugye vannak nagyon jó forráskereső szoftverek, Scite, Elicit, Scopus AI, tehát ezeket szoktuk javasolni, ott viszont meg fogja adni azokat a tanulmányokat, azokat a konkrét forrásokat, amiket be tudok hivatkozni. Ott a mellékletbe illik beleírni, hogy én azért tudtam mondjuk egy jóval nagyobb merítésből megírni ezt a dolgozatot, hiszen nem csak 30-40-500-at tud nézni, vagy akár ennél nagyobb adatbázis, mert használtam mondjuk ezeket az alkalmazásokat. Aztán az adatvédelem, az, ami nagyon erősen megjelenik. Itt ugye minden intézmény, ahol ez megjelenik, leginkább azzal foglalkozik, hogy a személyes, vagy az ilyen úgynevezett különleges adatok, ezek nem kerülhetnek ki az intézményből, tehát az intézmény által licenszelt, belső használatra megvásárolt EMI alkalmazásokat szabad csak használni, és nyilván nem szabad a döntésnél ugye hagyatkozni, tehát semmi annál, hogy pályázat kiírással kapcsolatban én elemezhetem, vagy táblázatot generáltathatok a bejövő pályázatokból, de nyilvánvalóan a pályázati döntést, vagy semmilyen döntési folyamatot nem adhatom át, úgyhogy...
2: Meg nyilván az osztályzás sem.
3: Igen, igen, tehát hogy ezeknél a folyamatoknál ugyan használhatom adatelemzésre, tudok belőle statisztikákat emiatt a generálni belső és védett környezetben, de semmilyen döntési mechanizmus
2: nem adhatom át. Ha van még beadandójuk, a beadandókat milyen mértékig ellenőrizheti az AI?
3: Hát én azt gondolom, hogy például én a nyelvi képzésben azt látom, hogy ellenőrzik. Ugyanott vagyunk, mint hogyha valaki mondjuk a németül még jól beszélő nagymamáját, vagy szüleit kérte meg, vagy külföldön élő nagynényét, hogy nézze át, vagy a témavezető, ugye témavezetőként rengetegszer kellett javítani és figyelni a nyelvi helyességre. Most azt látom, hogy jobb minőségűek azok a beadott munkák, és tudom, hogy a hallgató nem olyan, tehát nem változott annyit, hogy ennyivel jobban tudna németül. Én azt gondolom, hogy ez egy helyes használat lehet, amennyiben, tehát mi próbáljuk ezt úgy irányítani, hogy ellenőrizze le, kérjen javaslatot, nézze meg, hogy milyen formán lehetne azt úgy stilizálni, hogy ez egy szakdolgozati munkának megfeleljen. Tehát sokszor egy ilyen nagyon egyszerű, általa összeírt gondolatsort esetleg stilizálással egy magasabb szintre tudja felhúzni elmi használattal. És akkor hát nagyon kell ismernünk a hallgatót, és végig kell vinnünk őket a folyamaton. Tehát nekem erre az a taktikám, és ezt hallottam másoktól is konferenciákon, hogy a szakdolgozatnál például egyrészt nagyon fontos az, hogy egy akár egy tímmunka is legyen azok a hasonló témakörben a szakdolgozó hallgatókkal együtt dolgozva, és hogy én végigvigyem a folyamatot. Tehát azt nem lehet, hogy ő jelentkezik, néhányszor konzultálunk, és utána egy ilyen kutató munkába elmélyedve majd megjelenik a kész szakdolgozatnál, mert akkor nem fogom tudni megállapítani, hogy ez most az ő munkája vagy nem, hanem az szokott célra vezető lenni, hogy mi nagyon rendszeresen lépésről lépésre beszéljük át a szakdolgozatnak a elkészítését, és akkor mindig látom, hogy mennyit tett ő bele, megismerem az ő valós, valódi tudását, illetve nálunk, és ezt szintén láttam más egyetemeknél is, megjelenik egy olyan lehetőség, hogy a szakdolgozatnál jelezzük, hogyha úgy érezzük, hogy itt túlzott elmi használatot tapasztaltunk. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy ne kelljen a témavezetőnek azt mondani, hogy az 5. és a 6. oldalon én találtam, nem fogjuk tudni bizonyítani. Tehát ez nem olyan, mint a plágium, ahol tényleg megtaláljuk X könyvből, és oda tudom neki írni, hogy ez már pedig ebből a könyvből, művől származik ezen az oldalon, és plagizálás, ez nem. De érzem a stílusán, érzem a szóhasználatot, érzem azt, hogy például ezt nem tanultuk, ezt ő nem tudhatja, ez valaki más, és ha utána nézek, akkor én kis deríthetem esetleg, hogy ezek a gondolatok honnan származnak, és akkor igazándiból, mivel ez nagyon nem bizonyítható, és a legtöbb szabályzat ebbe az irányba ment el, hogy ne akarjuk egyfajta hát ilyen pandúrként ezt valamilyen bizonyítási eljárás alá venni, hanem azt mondjuk, hogy akkor ezt meg kell védenie szóban. És én szélzem neki, hogy én úgy érzem, hogy itt volt nem megfelelő eszközhasználat. Azon is láthatom, ha mondjuk ő nem jelöli, hogy ő mit használt, sem a stilizálásnál, túl kevés a források minősége. Nekem volt ezzel nagyon rossz tapasztalatom. Tehát olyan forrásokat húzott be a hallgató a munkájába, amik teljesen más területekről jöttek, és nem is értettem, hogy kerülnek oda. Tehát például orvosi szaklapokból. Csak azért, mert 2-3 egyezés volt a cím és az általunk feldolgozott téma között, és nem is figyelt arra, hogy orvosi szaklapokból idéz be nekem oda műveket, aminek semmi köze, mélyebben nincs köze ahhoz a témához. Úgyhogy ezért kell szorosan kísérni, figyelni, együttműködni vele, jelezni. Tehát ilyenkor visszajelzem, hogy nem ez, nézzük meg a szakdolgozatot, amit kiadtunk, ami ugye elérhető a előadás során, a szeminárium során, és tessék azokkal dolgozni, azokat feldolgoztathatja AI-jal, tehát hozzáférését megkönnyítheti ezekhez ezekhez az anyagokhoz, szakfolyóiratokhoz, az már megint egy másik terület, hogyha ő azokkal dolgozik. Úgyhogy ezért fontos a tudatos eszközhasználat, hogy ő például olyan forrásgyűjtő EMI alkalmazásokat használjon, ahol például megadhatja, hogy mely folyóiratokból keressen neki az EMI. Tehát nem a nagyvilágból, hanem arról a 10 mondjuk germanisztikai vagy szakdidaktikai folyóiratból, amit mi...
2: Ami hiteles,
3: amit mi tanítunk, amire mi hivatkozunk, és akkor azokból szedje össze a tudást, onnantól már rendben van.
2: Ez mennyivel növelte meg így az oktatók munkáját?
3: Hát szerintem nagyon. Nagyon, és szó van erről, több intézmény is már azért morfondírozik ezen, hogy a szakdolgozatnak így ebben a jelen formájában nincs nagy jövője. Tehát elindultak az intézmények afelé, hogy hogyan tudnánk azt a részét, ami a úgynevezett ilyen elméleti háttértudás, amit úgymond a gép tényleg gyorsan és szakszerűen megfelelő paramétereket megadva nagyon jól meg tud csinálni. Attól függetlenül nem árt, ha mi azt tényleg tudjuk és ismerjük, tehát el kell benne mélyedni, de nem teheti ki ez a szakdolgozat nagy részét, hiszen ez tényleg egy géppel megírható fejezetrész. Viszont a gyakorlati alkalmazása, tehát egyfajta projekt alapú szakdolgozatok, ugye itt főként a humán tudományok vannak igen. Nagy bajban, tehát ez azért a műszaki...
2: Mert talán a programozás is hasonló
3: igen, cikőben igen, jár. Igen, tehát azért ott is ez felmerül, úgyhogy mi azt javasoljuk, és ez nyilván a jövő zenéje, de szerintem nem olyan távoli jövőjé, hogy ezt a típusú szakdolgozatot, ezt lassan azért gondoljuk át, hogy szükségünk van-e erre, és próbáljunk meg projekt alapon gyakorlati munkákat, vagy akár gyakorlati terep gyakorlatokhoz kapcsolódó műhely munkákat, ilyesmiket szakdolgozatként.
2: Mert, belegondolok, nem tudom, amikor mondjuk TDK dolgozatot írtam, hát az is ugyanez.
3: Is ugyanez.
2: Tulajdonképpen. Azt lehet látni ennyi kutatás, meg ennyi egyetemi háttér után, hogy valójában mi az a tudás, amire szükség van?
3: Ez nagyon nehéz. Rengeteg előadás foglalkozik ezzel, hogy hogyan változik meg az, amire a jövőben szükségünk lesz. Azt gondolom, hogy ezért ez nagy mértékben még tapogatózás. Tehát, hogy persze vannak azok az elképzelések, hogy a nagyon automatizálható feladatokat át fogja venni, tehát a nagyon alacsony képzettségű munkát, nagyon alacsony képzettséget igénylő munkára kevésbé lesz a jövőben szükség. De azért ez sem lehet 100%-ig megmondani, itt azért már vannak folyamatok, amik elindultak, tehát nagy gyárak azért több tízezeres elbocsátást hajtottak végre az utóbbi időben, tehát ez azért mutatja, hogy itt azért van emögött reális félelem, de azok a területek, ahol mondjuk egy ilyen magasabb végzettségű területek, ahol a szaktudás az fontos meghatározó tényező, ott továbbra is a felügyelet megmarad. Amit mondanak, most több konferenciát, az AI Summitot is behozhatjuk, igen, ott konkrétan az hangzott el, hogy átrendezi a munkafolyamatokat. Tehát nem úgymond bizonyos, nem feltétlenül bizonyos ágazatok tűnnek majd el, vagy bizonyos munkahelyek.
2: Igen, most is sokan mondták el, nem az AI veszi el a munkát, hanem a kolléga, aki jobban ért hozzá. Az szerintem AI-t. Azért ez, mondjuk azok, akiket 10 000 embert leépítenek egy gyárban, ott szerintem nem az a kolléga vette el az ő munkájukat, aki jobban ért az AI-hoz, hanem vagy egy robot, vagy egyszerűen feleslegesé vált, amit csináltak.
3: Igen, tehát ilyen is van, de alapvetően tényleg a munkafolyamatok átszervezése zajlik, és itt kell megtalálni az AI-nak a helyét, hogy ebben mi hogyan tudunk jól hagyatkozni, hogyan tudjuk bevonni ezekbe a munkafolyamatokba, és át fog rendeződni úgymond a munkahelyeknek a struktúrája és a munkafolyamatok.
2: Igen, csak közben vannak a diákok, akik éppen középiskolába járnak, egyetemre mennek, és esetükben kérdezik, szülei vagyunk, vagy nagyszülei, ki hogy mi legyen velük, mit tanuljanak. Tehát emlékszem, én az apukámtól egyetlen egyszer kaptam életemben pofont, amikor megkérdeztem, mi volt a feladat, mondjuk 3x6, és azt mondtam, hogy 19, itt még nem, ezért még nem kaptam pofont, az egyet tévedtem, na azért már igen.
3: Igen.
2: Tehát, hogy mi az a lexikális, nyilván 3x6-ot azért jó, ha mindenki tudja, hogy mennyi, 15 és 20 közt valahol, De hogy mi az a lexikális tudás, mondjuk, amit azért, ha AI van, ha nincs AI, mégiscsak tudni kell.
3: Igen, ez azt gondolom, hogy nehezen meghatározható, talán inkább gondolkodni kell tudni, reflektálni. Tehát van egy lexikális tudás, mert ellenőriznem kell a gépet. Az, hogy ez milyen mértékű, talán szakonként változhat. De az, hogy én nekem benne legyen a munkafolyamatomban az, hogy milyen módon alkalmazom ezt a technológiát, hogy én hol építem bele a technológia használatomba a reflexiót. Megnézem-e a forrásokat, amik alapján számomra idéz valamit, vagy számomra kigyűjt valamit, kezdek-e valamit azzal, hogy például több eszközt használjak, egymást ellenőrizzék ezek az eszközök. Igen. Például tudom-e azt, hogy én mire vagyok képes, tehát hol vagyok biztos magamban, és itt nem adom át semmiképpen az irányítást. Azt gondolom, hogy ez lesz az igazi tudás, hogy ez a kritikai szemlélet, ez legyen bennünk, hogy ne fogadjunk el mindent. Ehhez kell egy szakmai...
2: Ez kell egy alaptudás.
3: Ehhez kell egy szakmai tudás, amit magaménak tudhatok. Tehát, hogy azt gondolom, ez továbbra is fontos lesz. Egy jó eszközhasználat és az etikai ismérvek, hogy én mi alapján tudok használni. Tehát ez
2: egyetemeken mennyire oktatják ma? Nyilván nem a AI szakon, ott nyilván erősen oktatják az AI használatot, de egy általános egyetemen. Mennyire mutatják meg a diákoknak, hogy ezt hogy kéne használni, vagy ez ilyen jobbára autodidakta módszer?
3: Egyre inkább azt látom, hogy egyre több egyetem indít szabadon választható, kötelezően választható valamilyen formában ilyen kurzusokat. Mi a Károly Gáspár Református Egyetemen most szeptembertől vezettük be azt a kis modult, ami felmenő rendszerben minden hallgatónak kötelező lesz, tehát most az első évesek fogják elvégezni. Ez egy nagyon rövid, egy 90 perces modul, tehát nem egy teljes fél évet átölelő gyakorlati tárgy, De ez az Emmy szabályzatunk és útmutatónknak a lényege, interaktív és multimédiás módon, tehát egy ilyen e-learning modul, hogy mindenki azzal ismerkedjen meg, hogy mi a felelős használat, hogyan kell megfelelő módon a forrásokat hivatkozni, milyen eszközöket kínálunk, tehát mi az az eszközpark, amit mi javaslunk megismerni a hallgatóknak, mik azok a mellékletek, amiket ez ügyben nekik ismerniük és használniuk kell. És ezen túl vannak olyan kurzusok, akár karonként és speciális szakos kurzusok. Ugye minden, tehát kérés az elhangzott, hogy minden kurzusba valamilyen módon építsük bele, ez nyilván azért az oktató érdeklődésétől és magától az anyagtól is azért függ, hogy milyen mértékben tudja, de a EMI műveltség fejlesztésére minden kurzus alkalmas, tehát azt gondolom, hogy ott azért arra van lehetőség, de nálunk van külön erre még egy fél évet átfogó gyakorlati kurzus is, ami szabadon választható, és minden karon elérhető, tehát bárki fölveheti.
2: És vannak ajánlott alkalmazások? Hogy...
3: Igen, tehát hogy mi úgy építettük föl ezt a kurzust, hogy először egy picit magát a definíciót, egyáltalán a mesterséges intelligencia, a generatív mesterséges intelligencia, az ügynökök, ugye ezek a új fogalmak mind megjelennek, és aztán pedig arról, hogy az oktatáshoz, tanuláshoz hogyan használom a kutatásaimhoz, hogyan tudom egyáltalán megítélni az EMI generált a tartalmakat, tehát itt a fake newsról is szó van, és a well-beingről is, tehát a jól létemhez hogyan tudok mesterséges intelligenciát használni, azt gondoltuk, hogy igen, ez is jelenjen meg, mert a kipihent hallgató a jó hallgató.
2: Na, akkor ennél az utóbbi két dolognál álljunk meg. Kezdjük a fake news-zal. Önök mit tanítanak? Honnan kell tudni valakinek, hogy ez fake news?
3: A kurzusban egyrészt próbáljuk érzékenyíteni a hallgatókat arra, hogy nem lehet mindent elhinni. Olyan alkalmazásokat is mutatunk, amik kifejezetten fake news gyártó alkalmazások, és ők maguk is könnyedén kipróbálhatják, hogy milyen gyorsan lehet generálni. Igen, reméljük, hogy ezzel így nem terjesztjük ezt még. És megpróbáljuk, milyen gyorsan lehet generálni. Igen, reméljük, hogy ezzel így nem,

0: Mi az a három? Megint a hallgatók, meg magam miatt is kérdezem, mert annyira tud bosszantani, amikor már tetszik, hogy jaj, de cuki kis állatos videót látok, uh-huh. és akkor a végén rájövök, hát ez minden volt, csak élő állat, nem?
1: Igen, itt erre nehezebb lesz a dolgunk, mert az az igazság, hogy mi még úgy születünk, hogy úgy nőttünk föl, hogy az általunk befogadott képi tartalom nagy része nem emmé generálta volt. Tehát számunkra azért elég hamar feltűnnek. Az a generáció kerül majd bajba, akik ugye úgy nőnek föl, hogy tulajdonképpen lehet, hogy nagyobb mértékben fognak látni emmi generálta tartalmat.
0: Hát valahol azt olvasom, hogy a macskás generálta. Videóknak mondjuk a 80%-a már generált.
1: Igen. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon nehéz, hogy ezt az érzékenységet, hogy amit én látok, hogy a hallgatóknak kezd elegük lenni ezekből. Tehát, hogy amikor már ilyen tömegesen éri el őket az emmi által generált tartalom, kezd számukra ez visszataszító lenni, és ezt most már több egyére jelzik is vissza a hallgatók, hogy ők ezt most már nem igénylik ilyen szinten. Tehát, hogy van egyfajta ellenállás ez ügyben. A szövegeknél ott talán jobban, mert ugye itt kell egy realitásérzéknek lenni, tehát itt ezt nagyon nehéz elmondani, nyilván ezekről próbálunk csoportosan együtt hosszasan beszélgetni és összetenni. A szövegnél talán könnyebb megfogalmazni azokat a stílusjegyeket, akár formai, tehát például ez az MD-snek, tehát ez a hosszú gondolatjelnek a megjelenése.
0: Valamint a ma már nem az a kérdés, hanem.
1: Igen, igen. Tehát, hogy vannak olyan fogalmazási módok, akkor a közbevetett mondatok, tehát, hogy ezeknek, ezeket föl lehet egy kicsit dolgozni, és akár formai jegyeket kijegyzetelni, megmutatni. És akkor nézze meg, amit ő generál. Nagyon sokszor azt szoktuk, hogy összevetni azokat a munkákat, amiket ők generálnak, akár különböző alkalmazásokkal. Nézzük meg, hogy akkor a 3-4 alkalmazásnál hasonló stílusjegyek megjelentek-e, és akár próbálják meg egymásnak eladni ezeket, mint saját munka, melyiket tudják, vagy hogy hogyan lehetne ez.
0: Ez az AI-jal szemben, nem felejtettem el a well-being-et, de az AI-jal szembeni ellenállás a fiataloknál az mennyire jelentkezik? Mert belejátszik, mondom, a környezetkárosító hatás, belejátszik az, hogy elárasztjuk az internetet mindenféle teljesen értelmetlen tartalommal, belejátszik az ő esetükben aztán végképp, hogy nem tudják, hogy mi lesz az életük következő 40 évében. Igen. Mennyire jelenik ez meg?
1: Én azt látom, hogy ez még nem tudatos. Tehát ez még nem tudatosul, a környezetkárosító hatása semmiképpen. Nagyon egyszerűen megoldható, tényleg nüansznyi dolgokkal is az AI-hoz nyúlnak. És szerintem ez egy nagyon fontos cél lesz majd az egyetemeken, hogy a használatnak tehát a felelős használat az nem csak az, hogy mit használok, hanem az, hogy
0: mennyit.
1: Igen, pontosan. Tehát ez egy nagyon fontos kihívás lesz, mert annyira könnyű. És azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz ezt a kísértést legyőzni, hogy én esetleg pillanatok alatt megoldok valamit, ami nekem hosszabb ideig tartana, de ha meg tudjuk győzni őket arról, hogy a minőség nem mindig olyan, és nem minden feladatra érdemes ezt az energia befektetést és környezetszennyezést hát előidézni, akkor azt gondolom, hogy megfontoltabbak lesznek ezek a felhasználások.
0: Ez egyébként a fiatalokra vonatkozik, vagy az idősebb korosztályokra is?
1: Hát én most csak a saját környezetemből tudom, ezt így nem mértük. Azt tudom, hogy a felhasználást nagyon erősen visszavetette a szabályzatok hiánya. Tehát, hogy a hallgató kifejezetten a tanulmányaikhoz kapcsolódóan még egy éve azért arról adtak számot, hogy annyira nincs szabályzás. Nem, a tanárok végképp nem mertek se át, se bét mondani, igen. Hiszen nem voltak intézményi szabályzatok, és sokkal óvatosabbak voltak. Most, hogy már kijöttek, látszik, hogy olyan nagyon nem tudnak korlátozó jelleggel

0: megjelenni, inkább próbálnak ilyen gyakorlatorientált és ilyen ajánló módon fellépni ezek a szabályzatok. Azt látom, hogy akkor így elindult egy ilyen tömeges használat, és ott lehetne belépni, hogy egyrészt megváltoztatni azt, hogy mit kérünk a hallgatóktól. Tehát mi például az oktatóknak is készítünk kurzusokat, és az egyik kurzusunknak az a címe, hogy értékelésünk átértékelése az emmi korában. Tehát, hogy mik azok az értékelési módok, hogyan tudok én a megszokott tipikus eszéfeladatomból kilépni, és azt mondani, hogy egy olyan feladatot kérek, ahol mondjuk kell egy párértékelés benne, tehát egy ilyen peer review, kell bele mondjuk egy projektmunka, kell benne önreflexió, megjelenik a hallgatónak a személyes élettere, tehát minél inkább valamilyen egyéni személyes feladatot tudok neki adni, annál kevésbé fog várhatóan a géphez nyúlni. Tehát mik azok az ismérvek, amiket figyelembe véve én át tudom alakítani az én megszokott hagyományos értékelési rendszeremet úgy, hogy a hallgatónak minél kevésbé legyen érdeke emmihez nyúlni, vagy ha emmihez nyúl, azt megbeszéljük, hogy melyik részén. Tehát mondjuk információgyűjtésnél használd ki az emmi lehetőségét, de utána fordítsd ezt a saját világodra le, és ott a gyakorlati, mondjuk projektmunkával, csoportmunkával, kooperatív tevékenységekkel együtt fedezzetek föl valamit, ami meg a sajátotok, és azt mutassátok be. Úgyhogy mi például ezt így csináljuk az emmi kurzusnál is, a végén leadandó egy úgynevezett emmi toltartó, ahol nekik azt kell bemutatni, hogy a fél éven át megtanult különböző szoftverek az oktatástól a wellbeingig, mi mindent tanultak meg erről a területről, hányat próbáltak ki, és utána egy emmi tortartót ad le nekem, amit egy videóval be is mutat személyesen, feltölti ezt a videót, hogy én ezeket használom, ezt ezért, ezt azért, itt ennek ez a korlátja, milyen funkcióban és milyen élethelyzetben használom a különböző eszközöket, amikkel itt megismerkedtem.
1: És akkor nagyjából elértünk a műsor végére, úgyhogy a toltartóból egy elemet vegyünk még ki, a wellbeinget.
0: Jó.
1: Miért lesz nekünk jobb? Vagy hogy?
0: A wellbeingnél arra próbáltunk összpontosítani, hogy egy picit olyan emmi eszközöket is behozzunk, amik egyrészt talán tudat alatt használtunk eddig, tehát hogy egyáltalán tudatosítani azokat, hogy mondjuk a célzott megkeresések, vagy a különböző algoritmusok, amik háttérben működnek, és próbálnak minket kiszolgálni, ez vajon számunkra, ez javunkra válik, hol válik javunkra, vagy mondjuk egy bizonyos információ, tehát amikor mondjuk személyre szabott információt szeretnék, akár a saját fizikai, szellemi, lelki jólétemre vonatkozóan, akkor hogyan tudok például itt mesterséges intelligenciát használni, és mik ezeknek a korlátai. Ugye itt van ez az a terület, ami az idősödő társadalomra fog majd vonatkozni, hogy őket hogy tudjuk például emire eszközökkel, szoftverekkel kiszolgálni, és az elmagányosodást, vagy a különböző ilyen pszichés megbetegedéseket, és ugye ez a fiatalokra is vonatkozik, tehát a pszichés megbetegedés az nagyon erős pszichés nyomás, az igen, ott van a fiatalokon, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ezzel a kurzus résszel, ugye itt azt hiszem, hogy 2 órát szánunk erre, 2 hétig foglalkozunk ezzel a témával, megpróbálunk olyan eszközöket hozni, ami egyrészt a személyes használatot, minél inkább személyessé tenni az emmi használatot, hogy ebben milyen eszközök állnak a rendelkezésemre, másrészt pedig az, hogy mi mindent tud mérni, tehát ezeket értékelési, igen, tehát az okos órától kezdve a különböző tréning felügyeleti rendszerek, tehát ezeknek a beemelését céloztuk, hogy akkor hogyan tudom például a munkafolyamataimat emmivel úgy szabályozni, hogy megfelelő időközönként följöjjön az, hogy állj föl, tegyél egy sétát, mozogj. Tehát, hogy ezeket hogyan tudom például a munkafolyamataimnál az EMI-t arra használni, hogy az én személyes feladataimat egy ilyen project manager alkalmazásként segítse nekem, hogy én azt valóban abban az ütemben olyan módon és számomra megfelelő és hatékony módon vigyem végbe. Úgyhogy ilyenekre.
1: Hát akkor nagyon szépen köszönöm. Az én projektmenedzserem azt mondja, hogy lejárt a műsoridőnk, ígyunk, de majd a műsor után megálljunk is föl. Nagyon szépen köszönöm Dringo Horváth Idának, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatásfejlesztési továbbképző központjának a vezetőjének, hogy itt volt a műsorban. Önöknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tanultunk valamit ebből a műsorból. Én minden esetre úgy érzem, hogy igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Köszöntöm a vendégváró hallgatóit és ezúttal a nézőit is, hiszen személyes vendég érkezett a stúdióba hozzánk. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát olyan témát fogunk elővenni, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos. Az adásaink során sokszor ellátogatunk különböző helyszínekre, településekre, megismerkedhetünk éttermekkel, szállodákkal, programokkal, viszont ne felejtsük el, hogy a hazai turizmus oszlopai azok a szakemberek, akik üzemeltetik ezeket az intézményeket, és hát a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége mint ahogy az elmúlt években, úgy most is meghirdeti az év fiatal szállodása pályázatot, amire érdemes pályázni azoknak a fiatal vezetőknek, akik úgy érzik, hogy van mit megmutatniuk az ő eredményüket tekintve, hogy aztán majd kiderüljön, hogy ki nyeri azt meg. Tehát ne felejtsék el, itt az ősz, és érdemes a területen dolgozóknak figyelnie, hogy hát akkor a pályázathoz mi minden szükséges, és hogy meghozzuk a kedvet, itt ebben az adásban bemutatunk két olyan szakembert, akik már átestek ezen a procedúrán, és méghozzá nem is akárhogyan estek át, hiszen meg is nyerték ezt a díjat. Az adásunk első felében egy hölgyet köszönthetek itt a stúdióban, és abban állapodtunk meg, hogy tegeződni fogunk, hiszen legyünk közvetlenek, mert ez a siker, ez egy igazi siker. Itt köszönthetem a stúdióba személyesen Szatmári Boglárkát, és puskázni fogok, a The St. Regis Budapest Executive Housekeepere vagy jelenleg. Üdvözöllek!
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Ahogy említettem, ugye ez egy pályázat, ahol az év fiatal szállodásait keresik, és hát ahogy a titulusodból is kiderül, a housekeeper vonalon törtél föl és föl, de hát nagyon fiatal hölgyként ülsz itt nálunk, és akkor talán kezdjük onnan, hogy a pályafutásod honnan datálható, hol kezdted a szakmádat?
2: Hát... Ugye 26 éves vagyok, de ennek ellenére elég régen, 10 éve kezdtem el ezt az egészet. 16 éves koromban, amikor diák munka után mentem, gyakorlatilag csak szerettem volna egy kis zseppénzt keresni, akkor helyezkedtem el az akkor még Iberostar Grand Hotelben, mint szobalány. Ez egyáltalán nem volt egy tudatos döntés, hogy én ezt a pályát szeretném magamnak kiválasztani, viszont nagyon-nagyon fiatalom, magával ragadott engem a szálloda világa, gyakorlatilag onnantól kezdve, 2016-tól kezdve, bár kisebb törésekkel, hiszen akkor még gimnazista voltam, a szálloda világa, illetve a turizmus az egy állandó szereplő volt az életemben. Később, amikor leérettségiztem, utána kicsivel kezdődött a COVID maga, ami egy elég érdekes időszak volt ugye a szállodaiparban. Ennek ellenére akkor tehát sikerült elhelyezkednem először az Acmicum Hotelben, mint housekeeping supervisor, akkor az már ugye egy középvezetői, kisvezetői pozíció volt, és az akkori vezetőm volt az, aki gyakorlatilag rengeteg időt, energiát fektetett belém, mindenre megtanított, amire a jelenlegi pozíciómhoz szükség van. Ő magával vitt engem a Párizsi Udvar Hotelbe, ami az első 5 csillagos szálloda volt a karrieremben. A Párizsi Udvar Hotel után pedig már lehetőségem nyílt egy nyitó 5 csillagos szállodának a housekeeping vezetőjeként csatlakozni, ami szintén hatalmas élmény volt, és akkor a díjátvétele óta, május óta pedig a St. Regis Hotel housekeeping részlegét vezetem, ami azt hiszem, hogy a karrierem eddigi csúcspontja, mivel ez az eddigi legmagasabb luxus kategóriájú szálloda, ahol dolgozhatok.
1: Említettem a felvezetőmbe, ugye, hogy pályázatot nyújtanak be azok, akik szeretnék ezt a díjat megnyerni, és az adás előtt mondtad, ugye, hogy te is elkészítetted, és ezt benyújtottad. Csak úgy tisztázzuk, te a 2025-ös évnek lettél a díjazottja, és 2026 év elején vetted át a díjátadó keretében, és nyilván ugye az idei évben pedig a 2026-os évre tudnak jelentkezni. Milyen egy ilyen pályázat? Mennyire nehéz elhinni azt, hogyha beadom, akkor akár meg is nyerhetem?
2: Szerintem egyáltalán nem nehéz azért elhinni, tényleg csak az elhivatottság, meg tényleg a magabiztosság faktor az nagyon-nagyon szükséges hozzá. Ebből a szempontból én talán nem voltam a legalkalmasabb jelölt. Ez egészen egyszerűen abból fakad, hogy a housekeeping nem az a terület, és ezt egy korábbi interjúm során is elmondtam, akik általában reprezentálják a szállodát. Azt tudni kell erről a pályázatról, hogy rengeteg nagyon jó szakember adja be mindig a pályázatát, és rengetegen vannak benne szállodaigazgatók, sales és marketing direktorok, front office menedzserek, akiknek a munkájuk velejárója az, hogy vendégekkel kommunikáljanak, reprezentáljanak, konferenciákon vegyenek részt, a szakma előtt beszéljenek, Úgyhogy nekem talán ebből a szempontból egy kicsit nehezebb dolgom volt. Még 2023-ban találkoztam először ezzel a pályázattal, amikor még csak nézelődtem, nézegettem a pályázókat, nézegettem, hogy mi kell hozzá, és hát akkor tudatosodott bennem, hogy gyakorlatilag minden megvan ahhoz, hogy tudjak pályázni. Ez gyakorlatilag annyi szükséges, hogy fiatalnak kell lenni elsősorban, tehát a 34 év alatti szállodai vezetők tudnak jelentkezni, akiknek legalább 2 közvetlen beosztottjuk van. Az idei volt az első, illetve bocsánat, a tavalyi pályázat volt az első, ahová már nagyon-nagyon széles spektrumban jelentkeztek, tehát nem csak kifejezetten részlegvezetők, hanem a kisvezetők is, tehát a szupervájzorok is tudtak jelentkezni, illetve ők is jelentkeztek nagyon-nagyon sokan. Úgyhogy gyakorlatilag a pályázathoz, hogyha mindez megvan, akkor igazából onnantól kezdve még egy dolog van, ami így a szakmában egy nagyon érdekes dolog. Videót kell készíteni, portfóliót kell készíteni, szakmai önéletrajzot kell elkészíteni, amiben szintén nagyon nagy segítségemre volt igazából maga a szálloda, biztosították nekem a helyszíneket, a munkaidőmben el tudtuk készíteni az anyagomat. Eleve a vezetőm, a közvetlen vezetőm, a room director volt az, aki buzdította arra, hogy beadjam a jelentkezésemet, hiszen ő is pályázott korábban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha az ember egy támogató környezetből érkezik, ahol fektetnek energiát az emberbe, és végső soron a szállodának is egy nagyon nagy büszkeség, hogyha az ő szakemberük nyeri meg ezt a pályázatot. Ha ezek megvannak, akkor gyakorlatilag minden adott ahhoz, hogy az ember megnyerhesse ezt a pályázatot, illetve az még nagyon fontos, hogy a szállodai szakemberek nagyon sokszor hajlamosak egy megvilágításba helyezni a saját pályázatukat, és nagyon-nagyon saját magukra irányítani a figyelmet, ami természetesen egyrésztről rendben van, hiszen róluk szól maga a pályázat, hiszen ők azok, akik az év fiatal szállodásai szeretnének lenni, de én úgy gondolom, hogy talán az én pályázatom annyiból is lehetett még valamivel jobb, illetve annyiból jobban felkelthette a zsűrinek a figyelmét, hogy próbáltam egy kicsit a csapatomra is fókuszálni azokkal, akikkel dolgozom, illetve őket is betettem a videóba, hiszen rengetegen dolgoznak általában egy ilyen helyen, a vezető pedig nem vezető azok nélkül, akikkel minden egyes nap dolgozik, és akiket gyakorlatilag irányítania kell, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
1: Hát igen, csapat nélkül nehéz sikereket elérni, és nagyon jó említetted ugye, hogy nem ez a tipikus terület, ami ha a szállodákra gondolunk, akkor a díjazások tekintetében először valakinek eszébe jut, ugyanakkor szöket ütött a fejembe, hogy viszont mi is az első kritika, ami egy szállodát éri, hogyha nem megfelelően üzemel, és a legtöbb ilyen kritika, ilyen különböző szállásportálokra gondolok, az az, hogy a tisztaság nem volt rendben. Tehát nem rögtön az elsődleges, hogy a front office területén mondjuk milyen volt a recepciós hangja, köszönt vagy mosolygott, hanem a tisztaság. Tehát valójában ez egy legfontosabb tényezője egy szálláshelynek, hogy arra mennyire és hogyan ügyel, így aztán baromira nem mindegy, hogy kik dolgoznak ott. Ők azok a láthatatlan tündérek, akik megcselekszik azt, hogy aztán utána valaki ott otthonosan, kellemesen érezze magát. Viszont amikor meg nagy ritkán mondjuk az ember pont úgy jön megy a folyosón a szállodába, hogy rálát az ő munkájukra, akkor azt látja, hogy ez egy baromi nehéz fizikai munka, amit időre kell teljesíteni. Mennyire küzdelmes ennek a területnek a mindennapja, és hogyan lehet vezetőként segíteni, hogy közben meg mégse adják föl ezt a szép szakmát?
2: Hát én mindig azt mondtam, amióta a housekeepingen dolgozom, hogy a szállodának nyilvánvalóan a szíve és a lelke. Ahogyan mondtad, az első bookingos például értékelések, amiket
1: lehet olvasni, látni, igen. Igen.
2: Tehát az első értékelések egy foglalási oldalon negatív értékelések mindig először a kosz. És ez az egyik legfontosabb faktor szerintem is szálláshelynek, és pontosan emiatt az egyik legeslegnehezebb munka szerintem egy szállodában, hiszen nagyon-nagyon széles spektrumon van a hibáknak a lehetősége, hiszen lehet egy szoba esztétikailag tiszta, hogyha a vendég befekszik az ágyba, hajos az ágynemű, hogyha régen takarították a port a magas felületeken, akkor már soha nem lehet tudni, hogy éppen ki hogyan tornázik egy szobában. Tehát rengeteg aspektusa van magának ennek a munkának, és éppen emiatt nagyon nehéz általában kiválasztani azokat az embereket is. Tehát itt indul a legelső pillanatban, hogy milyen embereket választunk ki ebbe a csapatba. Természetesen fizikailag toppon kell lenni, tehát hajolgatni kell, térdelni kell, ez egy ilyen munka sajnos, illetve a szobalányoknak is, illetve londinereknek, vagy mosodásoknak bennük is meg kell, hogy legyen az apró plusz, illetve az a szikra, hogy a vendég miatt vagyunk itt, hiszen minden egyes nap gyakorlatilag van egy monotonitás is ebben a munkában. Aki 20 éve ugyanazt a szállodát takarítja, az fejből, álmából felkeltve meg tudja mondani, hogy a 117-es szobából merre néz az ablak, van-e kád, milyen, mekkora ágy van. Úgyhogy, ha minden egyes nap úgy kell fel, hogy igen, én ezt a vendégekért csinálom, hogy mosolycsaljak az arcukra, hogy jöjjön egy jó komment a nevemmel, hogy mennyire ügyes voltam, mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor ki az, aki fel kell minden egyes nap mondjuk reggel 6 órakor, belegondol, hogy 180x200-as paplanokat kell egész nap majd húzogatnia, vagy WC-ket kell takarítania, úgyhogy szerintem a leges legfontosabb ebben a részben az az, hogy a megfelelő kollégákkal dolgozunk, a megfelelő kollégákat válasszuk ki, és utána, hogyha meg is találtuk ezeket a lelkes kollégákat, akkor utána tudjuk őket motiválni, és tudjuk őket úgymond karban tartani, tehát sajnos annak sincsen értelme, hogyha valaki egy-kettő évig dolgozik egy szállodában, dolgozik heti 40 órát, és utána 2 év után pedig mondjuk elmegy hosszú távon táppénzre, mert tönkre ment a háta, stb. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy energiát fektessünk abba, hogy meg tudjuk oldani, hogy igenis, hogyha kér egy szabadságot, el tudjuk őt engedni, hogyha egyszer-kétszer eszükbe jut, hogy esetleg szeretnének egy masszást, akkor akár a szállodai vezetőséggel egyeztetve dolgozói masszázsokat szervezni nekik, illetve a világ minden táján megrendezésre kerül szeptemberben, ami pont a jövő hétre esik, az International Housekeeping Celebration Week, és ilyenkor a világ minden táján az összes hotelben különböző programokkal ünneplik a housekeepinges kollégákat, csapatépítők szervezésével, vagy különböző wellness lehetőségekkel, ebédekkel, illetve játékokkal és különböző játékos versenyekkel. Úgyhogy szerintem végső soron ez a legfontosabb, és ez a legküzdelmesebb része is, hogy emberek maradjunk, és mégis mindig toppon tudjunk lenni a munkában.
1: Szokták azt mondani, és lehet nem mindenki ért velem egyet, de azt szokták mondani, hogy az igazi vezető akkor lesz igazi vezető, hogyha bejárta a ranglétrát, és ő is pontosan tudja és látja a szépségét és a nehézségeit annak a szakmának, ahol az alatta dolgozó csapat ügyködik, tevékenykedik. Te hogy látod, mennyire tudta a korábbi tapasztalat segíteni azt, hogy te most jó vezetőként álld meg a helyed?
2: Én úgy gondolom, hogy vannak a világban olyan szakmák, amihez nem feltétlenül szükséges bejárni a ranglétrát, mert egész egyszerűen vannak szakmák, amihez nem szükséges. De a szálloda világában szerintem mindenképpen. Tehát Ahhoz, hogy egy vezetőben meglegyen a megfelelő mértékű empátia, ahhoz tudnia kell, hogy milyen a hetedik napon felkelni hajnal 5-kor, és bemenni, és felszolgálni a reggelit a vendégnek a fájó lábbal, a fájó háttal a szabadság előtt. Tudnia kell, hogy milyen felkelni hajnal 3 óra 30-kor, hogy hajnal 5-re a közterületre be tudjon érni, és ki tudja súrolni a medencét. Tudnia kell, hogy milyen az, amikor 14 darab szobát kap egy napra, az összes napi takarítás, mindenki kéri, közben az érkezőket kéri a front office, rengeteg stressz van, rengeteg elvárás van, priorizálni kell, döntéseket kell hozni gyorsan, és közben mégis tökéletesen kell átadni ezeket a szobákat. És hát mellette ugye ezek az operatív folyamatok, hogy mihez nyúl, hova kell fordulni, mire van szükség, illetve a housekeepingen belül azért szerintem arra is nagyon nagy szükség van, hogy egy housekeeping részleget egészen egyszerűen nem lehet anélkül elvezetni, hogy nem ismerjük a tisztítószereket, nem ismerjük a felületeket, amikre lehet őket használni, ha nem ismerjük a takarító eszközöket, a folyamatokat, ha nem vagyunk vele tisztában, hogy milyen magasságig lehet valamit letakarítani, milyen tisztítószerrel lehet valamit letakarítani, milyen szivacssal lehet esetleg hozzáérni. Én is azért az elmúlt 10 évben jártam már úgy, hogy csak annyi problémám volt, hogy azzal a kifejezett csapteleppel egyszer nem dolgoztam, és a citromsavas természetes vízkőoldóval is sikerült megmarni a csaptelepet, és hogyha ezeket az ember nem méri fel, nem tapasztalja meg, akkor egészen egyszerűen hosszú távú károkat tud okozni a munkahelyének, hogyha ezekkel nincsen tisztában. Úgyhogy így a housekeeping területén belül szerintem ez eszenciális ahhoz, hogy rendesen el lehessen vezetni a részleget.
1: Mi a tapasztalat? Nem tudom, ebben van-e már tapasztalatot, csak én laikusként arra gondolok, hogyha akár egy felújítás, vagy egy új szállodanyitásáról van szó, akkor lehet érdemes a housekeeping terület vezetőjével is egyeztetni, hogy a bútorok és a különböző berendezések mennyire lesznek praktikusak később a hétköznapokban az ott dolgozóknak. Mi a tapasztalat? Van-e olyan hely, ahol már volt szerencséd ebben is segíteni az ottani csapatot, hogy hát gyerekek, beszéljünk róla előtte, mert utána több lesz vele a probléma.
2: Hát nekem ez a második új szálloda, ahol dolgozom. A St. Regis-be már a nyitás után egy hónappal csatlakoztam, szóval ott nem nagyon volt beleszólásom semmibe. A Kimptonban Budapestbe viszont a nyitás előtt hónapokkal csatlakoztam, és hát azt kell, hogy mondjam, az a tapasztalatom, hogy egyáltalán nem kérdezik meg, de nem csak a housekeeping vezetőt, hanem a szálloda tervezésekor, a designer csapat, a belső építészek. Egy szálloda azért épül fel, hogy szép legyen.
1: Szép legyen.
2: Az a tapasztalatom, hogy nyilvánvalóan az első skicceléseknél biztosan beszélnek valakivel valamilyen formában, de az utolsó, nem is tudom, ebben az utolsó kettő szállodában azt látom, de a szakmában hallom is, hogy olyan, mintha egyre kevésbé gondolnának az operatív folyamatokra egy szálloda tervezésekor. Én már nagyon sokszor mondtam kollégáknak, hogy akkor lennék a legboldogabb, hogyha egyszer leülhetnék egy építésszel, vagy egy belső építésszel, és elmagyarázhatnám neki, hogy miért kell gondolni plusz terekre, hogy miért kell gondolni egy szennyes ledobócsőre, hogy miért nem jó választás, hiába luxus és hiába drága, teljesen márványból megépíteni egy fürdőszobát, mert a nap végén drágábban jön ki az ember, mert azt mindig ápolni kell majd. Úgyhogy ebből a szempontból nekem az a tapasztalatom, hogy sajnos nem vonnak be minket eleget, de nagyon nagy vágyam egyszer, hogy részese lehessek egy ilyesminek, mert lennének ötleteim.
1: Én azt gondolom, hogy kijelölni azokat a fejlődési lehetőségeket, pontokat mindig jó, és érdemes róla beszélni, hogy hát a jövőben aztán ilyen kihívás elé is állhatsz majd, hogy akkor összefogva egy új helyszínt megalkotva fogadhassa majd egy szálloda vendégeket. Záró kérdésem az lenne, hogy fiatal vagy nagyon, ezt már beszéltük ugye a beszélgetésünk elején, mégis azért most már sok éves tapasztalat áll a hátad mögött. Hova tovább, mik a tervek? Nyilván ugye megbeszéltük, hogy most is executive housekeeping vezetőként dolgozol, de tulajdonképpen vannak-e további célok, álmok?
2: Én úgy képzelem el a jövőmet, kettő felé ágazik. Az egyik az, hogy maradok azon a vonalon, hogy magas csillagszuperior kategóriájú szállodákban, nemzetközi szállodaláncoknál dolgozva, egy idő után mondjuk egy quality manager vagy duty manager pozíció után akár room directorként, később pedig szállodaigazgatóként tudjak dolgozni. A másik pedig, és errefelé egy kicsit jobban húz a szívem, hogy egyszer megnyitom a saját kis apartman szállomat valahol, nem feltétlenül Magyarországon belül, de engem nagyon-nagyon vonz, hogy egy saját szálláshelyet tudjak egyszer üzemeltetni, amiben tényleg a szívem, lelkem benne van, és ugye én tudom, én találhatom ki, hogy milyen bútorok legyenek, illetve melyik helyiséget mire használjuk. Úgyhogy ezt a két vonalat képzelem el magamnak.
1: Hát ehhez kívánunk sok sikert, és köszönjük szépen, hogy egy igenis nagyon fontos területről tudtunk beszélni, és az ott dolgozókat tudtuk fókuszba helyezni a te sikereden keresztül. Szatmári Boglárkának, a Szent Régis Budapest Executive Housekeeper munkatársának köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen.
1: És hát ez csak az adás első fele volt, igaz? Ígértem, hogy lesz még egy vendégünk, úgyhogy maradjanak velünk most is, és hát hallgassák meg őt is, hogy róla mit érdemes tudni.
0: A Szállodaszövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Folytatjuk a vendégvárót, vendég a stúdióban, Viglási Vince Henriett. Örülök, hogy itt van.
3: Én is örülök, köszönöm a meghívást.
2: Az év fiatal szállodás, ezt 2024-ben nyerte, nem öregedett semmit, csak azóta előléptették, ugye? Köszönöm. Szálloda igazgató helyettesség,
3: így
2: gratulálok
3: van,
2: hozzá.
3: Van. Köszönöm szépen.
2: Mi vonzott erre a pályára?
3: Alapvetően édesapám, nekem édesapám vendéglátós, étteremben volt felszolgáló, aztán fizetőpincér, és utána ott ilyen étteremvezető, és amikor a karrier választásnál ott ültünk édesanyámékkal, akkor azon gondolkoztam, hogy mi is szeretnék lenni. Szóba került olyan, hogy óvónéni, állatorvos, és minden egyéb, amit egy kislány nyilván szeretne, és akkor édesapám mondta, hogy ő el tudná engem képzelni egy szállodában konciásként. Hát ez több szempontból is nehéz volt, mert hogy én egy nagyon visszahúzódó személyiség vagyok, de úgy döntöttem, hogy megpróbálom, és így kerültem be egy szállodába, mint gyakornok.
2: Az ember személyiségét mennyire változtatja meg egy szállodai közeg?
3: Nagyon. Nagyon egyébként. Sokkal elfogadóbb az ember, sokkal nyitottabb lesz ott, tehát valahogy így felveszi az ember a kis egyenruháját, és az ott teljesen más dimenzióba lép át, én azt gondolom.
2: Az például nem fura, az egyenruhás lét?
3: De az kell ahhoz, hogy az ember át tudjon szellemülni, és ott nagyon furcsa, mert aki engem szállodában lát, és abban a közegből ismer, az egy teljesen más henit lát, mint amit egyébként a magánéletben. De pont emiatt, az egyenruha miatt, a közeg miatt, emiatt úgy átszellemül az ember, és akkor ott van, és segíteni akar, és élményt akar nyújtani, és teljesen megváltozik.
2: Az, hogy milyen szállodába veti a sorsa, az mennyire döntheti el egy fiatal pályakezdő?
3: Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben. Tehát amikor bekerül az ember a főiskolára, és utána el kell menni szakmai gyakorlati helyre, akkor az ember összerakja az önéletrajzát, ami nyilván abban a pillanatban nem egy hosszú önéletrajz, és akkor van lehetősége eldönteni, hogy melyik szállodába menjen el, hol próbáljon szerencsét. Nyilván ehhez kell a szállodának a befogadó képessége is, hogy ki az, aki nyitott arra, hogy gyakornokokat foglalkoztasson. Nekem ez is egy egyszerűbb irány volt, mert hogy édesapám ismerte az akkori szállodámból a séfurat, és a séfur által kerültem.
2: Micsoda protekció? Személyesen
3: hát,
2: a séf?
3: Igen, a séfet, igen. Úgyhogy én onnan finomakat ettem, illetve hát oda kerültem.
2: Mennyire, ha már itt tartunk, személyesen a séf, mennyire tekintélyelvű ez a szakma? Tehát például a konyhán a séf az úgy van-e, ahogy azt gondoljuk? Például a szállodában a szállodaigazgató az úgy van-e, hogy végigvonul a szállodán, és elhalkul mindenki. Szóval mennyire tekintélyelvű ez valójában?
3: Ez már nagyon sokat változott. Amikor én kezdtem, az ugye 14 évvel ezelőtt volt, akkor volt egy tekintélyelvű vezetés. Ez a mai napra már annyira megváltozott, hogy inkább a tettek számítanak. A mostani igazgatóm is, az előző szállodámban is az igazgató, a séfek nagyon közvetlenek, bármivel lehet hozzájuk fordulni, nem halkul el körülöttük mindenki, nem lehet hallani a légynek az ümmögését. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon megváltozott a szállodai vezetés, és nyilván ez a generációk miatt is van, hogy egyre több fiatal dolgozik nálunk, és ez a generáció már nem feltétlenül a tekintélyelvű vezetést szeretné, és nyilván ehhez alkalmazkodik mindenki. És tényleg ez egy nagy család, én nem tudok erre rosszat mondani, én nyilván dolgozhatnék egy irodába hétfőtől péntekig 8-tól 4-ig, de sose vonzott, mert ahogy bekerültem a szállodába, én ott tényleg otthon éreztem magam. Tehát amikor szomorú vagyok, akkor hoznak egy kis sütit, de úgy látom, ez itt is működik.
2: Abszolút, ez egy olyan helyen a rádió.
3: Hát a szálloda is egyébként. Tehát nem csak a vendégekkel vagyunk kedvesek és nyitottak, hanem egymással is.
2: Mondja, hogy itt a tekintélyelvűség megszűnt, meg hogy a fiatalok is másképp gondolkoznak a szakmáról, igen, meg a saját pályájukra, a saját életükre, ezt számos módon különböző műsorokban is másképp gondolkoznak a szakmáról, igen, meg a saját pályájukra.

0: tényleg bármit kérdezek, hogy az mióta van ott, akkor ők rögtön fejből tudják, és nyilván kötik valamilyen eseményhez. Nehezebb már, tehát hogy a mai fiatalok bátrabban váltanak munkahelyet, bátrabban mennek külföldre is, kicsit türelmetlenebbnek érzem ezt a generációt, és azért jó, hogy meg tudjuk őket szólítani, akár egy-egy ilyen pályázattal.
1: Hát úgy beszél, mintha nem ugyanez a generációhoz tartoznak.
0: Én már nem.
1: Ó, hát hogy ne. Azt mondja, hogy ők az a generáció. Ezt a különbséget, ezt a sajátjához képest hol látja?
0: Talán ebben a türelmetlenségben.
1: Ebben?
0: Igen, igen. Én 6 évig voltam, úgymond recepción, 3 műszakban, a hétvégén, ünnepnapon, és vártam az alkalmat, hogy egyszer szupervájzor, aztán menedzser lehessek, és most igazgatóhelyettes. A mai fiatalok már nem várnak 6 évet. Én ezt érzem.
1: Na de máshol se fognak nekik talán gyorsabbat ígérni. Akkor elmennek inkább a pályáról?
0: Elmennek mondjuk külföldre, tehát hogy külföldön azért higultabb a szakma, én úgy érzem, illetve az, hogy ennyire kitárult a világunk, én azért nem mertem volna külföldre menni így hosszabb távon, és országról országra ugrálni. Én sokkal röghöz kötöttebb vagyok, és az én generációm inkább ezt képviseli.
1: Hát meg mondom. Ez egy alkati kérdés is nyilván,
0: hát
1: az ember
0: nyilván, igen.
1: Ki mennyit vállal be, és ki nem. Ki igen. Mennyit nem. Egy nagy szállodalánc, 2 budapesti szállodájának igazgatóhelyettese, mennyire szabad a döntésekben, és mennyire mondják meg a szállodalánc vezetői, hogy hogy gondolják?
0: Nekem nagyon nagy szerencsém van, mert a mostani igazgatóm, ő nagyon bízik abban, hogy én jól döntök, és fel is hatalmaz arra, hogy döntsek. Nyilván vannak olyan helyzetek, amiben nem dönthetünk, mert mondjuk a külföldi vezetőségtől kapunk egy olyat, hogy ezt most meg kell csinálni, és így kell csinálni. De azt gondolom, hogy az Essendinél, ahol én dolgozom, annál a cégnél, ugye több budapesti szállodánk van, szerencsére ismerem az igazgatókat, kit jobban, kit kevésbé, és mindenki úgy vezeti a szállodákat, hogy azért igyekeznek a saját szájuk ízük szerint alakítani a dolgokat, és tudnak dönteni, tehát, hogy szerencsére felhatalmazó ez a vezetés, én azt gondolom, amiben mi dolgozunk, és tudunk dönteni úgy, hogy mi tetszik, mi nem, mit fogadunk el, mit nem, tehát, hogy már nem annyira standardizált a szakma, mint régen.
1: Hogyan lett az év ifjú szállodása?
0: Hát ez egy izgalmas helyzet volt már, hogy nyilván a visszahúzódó személyiségem okán én első körben nem mertem jelentkezni, mert nem hittem abban, hogy én ezt megnyerhetem. És az akkori szállodai vezetőség nagyon támogatott és nagyon hitt benne, hogy igenis, ha szeretném, akkor ők ott állnak mögöttem és segítenek. Elkészítettem a pályázati anyagomat, nyilván azt is nagyon nagy izgalommal, hogy vajon az embereknek tetszeni fog, nem fog tetszeni, hiszen én nem tudtam más, csak elmondani azt, hogy én hogy indultam a pályán, hogy lettem gyakornokból, akkor még csak részlegvezető, és utána bizakodtam abban, hogy ez az üzenet átmegy az embereknek, és egyébként azért is jelentkeztem, mert abban reménykedtem, és hiszem, hogy egyébként ennek a pályázatnak ez is a célja, hogy a fiatalokat bevonzuk. Mert azt láttam, hogy egyre kevesebb a fiatal motivált, aki erre a pályára szeretne lépni.
1: Ez miért van? Mert hogy a szálloda az most is egy menő dolog. A szállodában dolgozni nem menő dolog? Vendégnek lenni az?
0: Nehéz egyébként. Tehát minden, ami szolgáltatóipar, ami emberekkel kapcsolatos, én azt gondolom, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Az, hogy felismerjük, hogy az embernek, a másik embernek, aki velünk szemben van, mi az igénye. Hogy az az igénye, hogy mi ott legyünk kvázi egy-egy ilyen barátként, és segítsük az ő nyaralását, hogy minél emlékezetesebb legyen. Vagy egy üzletember áll velünk szemben, akinek éppen nagyon-nagyon rossz napja van, és csak arra vágyik, hogy adjuk neki a szobakulcsot, elmondjuk, hogy hol van holnap a reggel, és menjen aludni.
1: Vagyunk békén, igen.
0: És az is nehéz, hogy a különböző extrém szituációk, mondjuk egy tűzeset, egy olyan eset, amikor valaki bajba kerül, hogy erre hogy reagálunk, hogyha valaki mondjuk rossz napja van, és egy picit rajtunk akarja kitölteni, akkor azt hogy reagáljuk le. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon nehéz, azt gondolom, hogy szállodásnak lenni, de pont ez benne egyébként a jó is. Tehát, hogy ennek egy iszonyatos kettőssége van ennek a szakmának, mert pont ezért

0: aki egyszer szállodás volt, az szerintem nem tud leülni egy irodába és nyugodtan lenni, mert amit tőlem irigyelnek az emberek, amikor beszélek a szakmáról és arról, hogy nekem milyen napom volt, vagy milyen hetem, az pont ez, hogy hát mi sose unatkozunk, velünk mindig történik valami. És ez az egy adrenalin löketet az embernek.
1: Amikor, ezek sztereotípiek nyilván, de amikor belép a kedves vendég a szállodába, így első ránézésre már megvan, hogy milyen. Tehát, hogy milyen napja van, hogy ez beszélgetni akar, el nem ő, békén. Ez az új-új.
0: Az első pillanatban még talán nem is, de az első köszönésnél, amikor megkérdezzük, hogy milyen volt az útja, hogy érzi magát, abból már kiderül sok minden, igen.
1: Vannak melléknevek, amiket kapunk vendégként?
0: Egyébként
1: az undok vendég, a mosolygós vendég.
0: Nincsen. Legalábbis mi azt kollégáimmal nem alkalmazunk ilyen.
1: Na jó, nem, ez egy másik téma nyilván igazából, de közben meg nem, mert az, hogy válasz vagy nem választják ezt a szakmát a fiatalok, az sokszor ilyen piciken múlik.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen.
1: Amit most elmondott, az szerintem éppen, hogy izgalmassá teszi a szakmát.
0: Igen.
1: Másfelől meg nyilván ebben azért van egy rossz hangulat is, amikor karácsony estéjén ott kell állni, és semmi nem történik 24-én este 9-kor, gondolnám, csak éppen ott vagyunk.
0: Egyébként nem, mert 24-én is ott vannak a görög csoportok, az izraeli csoportok, akiknek ugye a karácsony az nem nyilván mivel keresztény ünnep.
1: Nekik kell programot szervezni olyankor?
0: Sokan szervezetten jönnek, és van programjuk, sokan viszont nálunk érdeklődnek, hogy hova érdemes ilyenkor menni, és mit lehet ilyenkor csinálni. De egyébként ezeknek a hétvégi, éjszakai, karácsonyi műszakoknak az a varázsa, hogy tényleg, amint már említettem, hogy a kollégák már barátok, meg családtagok, tehát hogy ilyenkor teljesen más a hangulata a szállodának, sokkal közvetlenebbek a kollégák, és ilyenkor lehet úgy összejönni egy picit, beszélgetni, ilyenkor egy picit lelassulunk mi is odabent, és hát nyilván ilyenkor más. Teljesen más a hangulat.
1: Ezt otthon hogy lehet megbeszélni? A családi életet mennyire? A három műszak önmagában is, meg ezek az ünnepi beosztások mennyire teszik tönkre?
0: Nem teszi tönkre, tehát hogy én, nekem van egy 6 éves lányom, van egy férjem, tehát hogy...
1: Már nem a férjem, az oké, de gyerekhez én mindig szoktam.
0: Úgyhogy nem, abszolút nem teszi. Tehát, hogy nehezebbé teszi a családi szervezkedést, én azt gondolom. Tehát nagyon előre kell gondolkozni egy ilyen szülinapi eseményen, akár egy ilyen családi eseményen, hogy az ember ott tud-e lenni, hogy tudott lenni, esetleg műszakjából megy, reggeles műszakból a délutánosba, és akkor azt ott megbeszélni, de abszolút én... Tényleg szerencsésnek mondhatom magam, hogy az összes vezetőm nagyon rugalmas volt abban, hogy nyilván én is figyeltem arra, hogy akkor most jön az édesanyám szülinapja, akkor elérhető legyek, de nem teszi tönkre szerencsére. Tehát, hogy most is össze tudom egyeztetni a lányom összes nyűgét, baját a szállodai életünkkel.
1: Nagyon jó. Amikor pályázott, kellett csinálni videót, ugye? Nehéz volt?
0: Igen.
1: Az ijesztő?
0: Igen.
1: Emlékszik tehát, még rá, hogy készült?
0: Nagyon, mert mielőtt ide jöttem beszélgetni önnel, azelőtt megnéztem azt a videót, mert nyilván ilyen halvány foltokban emlékszem rá, de egyrészt rég volt, másrészt izgultam akkor is, és most is. De nagyon nehéz azt összeszedni, hogy az ember mit szeretne elmondani, hogy ez tényleg át is jöjjön, úgymond a nézőknek, a hallgatóságnak. Maga a készítési folyamat is nem egyszerű, többször nyilván a kollégáimnak köszönhetően sajnos széttrolkodták a videókészítést, de talán ez volt benne a legjobb élmény.
1: Látszódtak a videóban, amint hülyeskednek?
0: Igen, amint hülyeskednek nem, mert addigra összeszedték magukat, de igen, említette a videós úriember, aki csinálta a videót róla, hogy majd összeszed nekem egy ilyen baki parádét, mert hogy annyira jó volt a hangulat a készítés közben, hogy tényleg iszonyatosan jól szólt.
1: De lehet, hogy ez hatott az ítészekre is.
0: Egyébként lehet, hogy ez.
1: Itt van egy mosolygós, jókedvű lány, nincs megijedve, hiszen itt nevetgél.
0: Így van. De tényleg az, hogy ott álltak a kollégáim, és végignézték, ahogy csinálom, és drukkoltak, szurkoltak, tehát hogy ez mindennél többet jelentett akkor.
1: Ennek a pályázatnak az is célja, hogy azt is megmutassa, hogy nem csak vannak tehetséges fiatalok a szakmában, hanem hogy van karrier karrier lehetőség a szakmában. Hát ön például erre bizonyíték, ez valóban így van, de lehet ígérni egy fiatalnak valamit? Tehát ha valaki kijön egy főiskoláról, egyetemről, és azt mondja, hogy oké, irány a szálloda, 22 év, 23 éves, mi lesz belőle 10 év múlva, 20 év múlva, lehet ezt tudni?
0: Bármi, amit szeretne egyébként. Tehát, hogy én mindenkinek azt mondom, én nagyon szeretek gyakornokokkal foglalkozni, vagy olyan emberekkel, akik pályakezdők. És én mindenkinek azt mondom, hogy egyébként a teljes mértékben rajtuk múlik. Én azt gondolom, hogy úgy léptem előrébb a szakmai ranglétrán, hogy amikor úgy elkezdtem unatkozni a saját pozíciómba, ezt most tudom, hogy furcsa kimondani, hiszen sosem unatkozik egy recepciós, de amikor azt éreztem, hogy jó, itt már annyira nincs újdonság, akkor elkezdtem rágni a vezetőmnek a fülét, hogy akkor legyen olyan kedves, mutassa meg, mit csinál, hogy csinálja. Szabadnapjaimon bementem néha, és akkor megnéztem egy havizárást, egy bármilyen riportolást, hogy az hogy készül, és akkor nyilván így az ember előrébb lépked. Tehát, hogy tényleg én azt gondolom, hogy ha megvan a szorgalom, megvan az akarás, akkor a csillagos ég a határ.
1: Na, legyen ez a jelszó, és gratulálok.
0: Köszönöm szépen.
1: A pályájához is.
0: Köszönöm.
1: A családjához is.
0: Köszönöm.
1: És a díjhoz is természetesen.
0: Köszönöm
1: a díjhoz, szépen. Amiről azért azt el kell mondani itt a végén, most már még egyszer talán érdemes megismételni, hogy az év fiatal szállodása díj, az egy olyan pályázat alapján jön létre, mint a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, és a Dr. Menyhárt Lajos Alapítvány hozott létre, és ez pont azt a célt szolgálja, hogy ilyen remek fiatalokat meg tudjunk mutatni, mint amilyen a mai vendég volt, Viglási Vince Herriet. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt mára a vendégvára. Jövünk egy hét múlva újra. Minden jót, viszontlátásra.
2: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban a rendezvény miatt hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, illetve a Vámház körutat a Lónyay utcáig. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik, az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföldi és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföldi és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföldi és a Savoya Park között, a 83-as trollibusz, illetve a 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, több megállót nem érint. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A 7. kerületben a Verseny utcát egyirányosították a Dózsa-György úttal, mert közművet javítanak. A 30-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Verseny utcai megállót nem érinti. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén hétvégén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a múlt idézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, mindig visszautazunk az időben ebben a műsorban. Ezúttal 2026. május 5-éig. Ezen a napon hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozott ismeretlen tettes ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája. Az eljárás a médiában megjelent, feltételezett vagyonmenekítéssel kapcsolatos ügyeket is vizsgálja, és érinti a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó rendezvényszervező cégcsoport ügyleteit is. A hatóság megerősítette, hogy a nyomozás során pénzösszegeket foglaltak le, és bankszámlákat zároltak. És szintén 2026. május 5-én a Spirit FM Magenta című podcastjében Mészégető Marcsi és Manc László arról beszélgetett dr. Hajdús Kadér Bálint pszichiáterrel, hogy miért érezzük magunkat egyre rosszabbul egy olyan világban, ahol elvileg minden adott a boldogsághoz, mikor lett a kimerültség alapállapot, és miköze mindennek a gazdasághoz.
3: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit ebben a mai adásban, ahol dr. Hajdús Kadér Bálint a vendégünk, pszichoterapeuta, pszichiáter, és egy nagyon izgalmas dologról, a depresszióról fogunk beszélni, ami hát talán nem a legmegfelelőbb szó az, hogy izgalmas, de abban a kontextusban, ahogy most szeretnénk róla beszélni, mindenféleképpen az. A depresszióhoz hajlamosak vagyunk az egyénen keresztül közelíteni, mi viszont szeretnénk megfigyelni, vagy megbeszélni azt, hogy mi is történik a társadalomban, és a társadalom hogy van hatással az egyénre, hogy alakulhat ki ezáltal a depresszió. Hiszen ma egy olyan társadalomban élünk, ahol nagyon fontos az, hogy jelen legyünk, de nagyon nehezen tudunk jelen lenni. A figyelmünk töredezett, és ráadásul óriási a teljesítménykényszer. Bálint, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És bele is csapnék, hogy szerinted hogyan romlott el a környezetünk, és hogyan tette lehetővé ez a fajta elromlás, hogy ennyien szenvedjenek a depressziótól?
4: Sziasztok, köszönjük, hogy itt lettek. Hát én azt mondanám, hogy szerintem, ami nagyon-nagyon változott az elmúlt 25-30 évben, ez az a rendkívül felgyorsult társadalom, ez az információs társadalom, retteltesen sok információ özönlik a telefonunkra, ami folyton otthon a zsebünkben, ami nagyon szokatlan így számunkra emberekre, mert hogy nem erre vagyunk így képezve, meg az idegrendszerünk sem így van azért megalkotva, hogy ennyi információt így el tudjunk viselni, és ez egy ilyen baromi nagy stresszforrás. Tehát, hogy érdemes abban gondolkodni, hogy most már nem az oroszlánok elől menekülünk, így általában, hanem mondjuk attól, hogy így ránézek a telefonomra, és van 20 olvasatlan e-mail, és nem tudom hány üzenet, ami egy...
3: Jó esetben,
4: vagy akár több is tud lenni, de...
5: Tesszenként.
4: Ez egy ilyen, lényegében egy ilyen krónikus stressz, amiben benne vagyunk. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része a mai világunknak, ami azért a depressziónak is a hátterében tud állni, ez a krónikus stressz. Emellett meg azért úgy el is távolodunk egymástól, tehát hogy kicsit izolálódunk, egyre magányosabbak vagyunk talán. Olyan érdekes kettősség van, mert hogy mindannyiunknak hirtelen nagyon sok kapcsolata lett, tehát így akár a Facebookon, online térben, de hogy valahogy ezek nem annyira mély kapcsolatok, ezek sokkal felszínesebb kapcsolatok, és hiányozni tud belőle maga a kötődés, tehát ez az érzelmi kötődés. Tehát, hogy a kapcsolataink minősége is azért romlik, és hogy ez a hátterében áll annak, hogy valahogy így könnyebben elmagányosodunk így ebben a mai társadalomban.
3: Mondhatjuk azt, hogy ez egy teljesen természetes reakció a mai világra, ami történik, hogy egyre többen küzdenek ezzel a problémával?
4: Abszolút, tehát, hogy nehéz lenne nem így megküzdeni ezzel, tehát, hogy tényleg érdemes abban gondolkodni, hogy ebben a mai settingben, amiben élünk, egy ilyen túlterhelésben vagyunk benne, és hogy mi próbálunk mindannyian egyénileg is társadalmilag megküzdeni ezzel az ilyen hatalmas megterheléssel, úgy, ahogy tudunk. És hogy ilyen szempontból lényegében a depressziót is tekintetjük úgy, mint egyfajta ilyen megküzdés erre a helyzetre, egy kimerülés, hogy én nem tudok többet tenni, tehát hogy nem tudok változtatni a körülményeimen, a környezetemen és saját magamon sem, és hogy ez egy ilyen végállapota tud lenni ennek az egész helyzetnek.
5: Tehát, hogy kicsit, ahogy így hallgatlak, arra gondoltam, hogy egy természetellenes környezetre rezetel az agy, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem, majd adott esetben gyógyulás után visszaugrunk ebbe a mókuskerékbe, és újraér minket. Tehát, mint hogyha nem annyira figyelnénk arra, hogy mit szeretne a szervezetünk, és újra visszalépünk ugyanabba a folyóba.
4: Abszolút, tehát hogy itt ez a kérdés, hogy hogyan megyek vissza ebbe a folyóba, hogy felkészülten, és hogy rájövök arra, hogy mik voltak a problémák, és akarok, és tudok-e változtatni, vagy ha nem, akkor vissza fogok lépni ugyanabba a térbe, és hogy aztán ugyanazok a stresszforrások fognak érni, ugyanazok a kapcsolóteim lesznek, és hogy úgy meg tudja lenni a depresszió is. Tehát, hogy ugye a depresszióról azért úgy is gondolkodunk, hogy ez nagyon gyakran nem egy egyszeri forma, tehát hogy ez ismétlődően tud megjelenni, így akár egy újabb trauma, akár egy újabb krízis, akár egy újabb folyamat révén, aztán újra egy depressziós állapotba tudunk kerülni. Szóval ez egy ilyen önfenntartó kör is sajnos, amiben benne vagyunk ezek az ilyen aktuális társadalmi jelenségek, és hogy ezekre kell nagyon odafigyelni, hogy akkor hogyan tudjuk valahogy ezt megelőzni, hogyan tudunk ebben a társadalomban egészségesebben élni.
3: Egyébként én azzal nem értek egyet, hogy ez egy természetellenes közeg, amiben vagyunk, mert hogy ha már alapvetően úgy közelítünk hozzá, hogy úristen, itt most semmi nem jó, vagy minden az ellen van, hogy mi úgy éljünk, ahogyan egyébként egy mondjuk evolúciósan élhetnénk, akkor mindig oda térünk vissza, hogy azt kezdjük el sorolni, hogy mi az, ami nem jó. De hát ez van, tehát hogy most ez a természetes, ebből kell kihoznunk a maximumot. És azt gondolom, hogyha a depresszió oldaláról közelítünk, akkor azt kell megnézni, hogy ebben a helyzetben a depressziót, azt hogy tudom, nem tudom, akár társadalmi szinten kezelni, milyen megoldása van a társadalomnak arra, hogy a depressziós embereket, nem tudom, így elfogadottabbá tegye, vagy egy olyan szintre hozza, hogy ők tudjanak funkcionálni a társadalomban. Van-e erre egy ilyesfajta ilyen nagyobb gondolkodás, ami nem feltétlenül csak az egyénre fókuszál, akár a pszichoterapeuta oldaláról?
4: Hát amit azért ide mondanék, az, hogy egy ilyen antistigma program, tehát hogy így ne stigmatizáljuk azt, hogyha valaki nem érzi jól magát, vagy akár mondjuk ne adj Isten depressziós, mert azért az egy nehézség tud lenni, hogyha egy társadalom úgy állítódik be, hogy mi azt értékeljük, hogyha valaki boldog, az egy teljesítményé válik, a boldogság, hogy akkor vagy jó ember, akkor teljesítesz jól, hogyha minden szuper körülötted, és ezt kell mutatni kifelé is a társadalomnak, és akkor így valahogy így az ellentétje ki tud alakulni, hogyha én viszont nem érzem jól magamat, és hogy rossz érzéseim vannak, akár szomorúság, akár szégyen, akár gyász, az valahogy ilyen, azt el kell rejtenem, mert hogy az nem oké, a társadalomnak az nem elfogadható, annak talán van egy olyan üzenete, hogy akkor én nem teljesítek elég jól, mert nem érzem jól magamat. Szóval a változtatás az valahogy ott kell, hogy legyen, hogy merjük kimondani azt, hogyha nem vagyunk jól, hogy ez ne azt jelentse, hogy akkor te rossz ember vagy, vagy kevesebb vagy, hanem jelentse azt, hogy akkor neked most segítségre van akár szükséged. Szóval valahogy ezt a stigmát venném el, és ez a depressziónál abból igaz, hogy minél kisebb egy társadalomban a stigma, az szégyen a depresszión, annál többen jutnak el segítséghez, és annál jobb lesz a társadalomnak is ezáltal.
5: Miközben a társadalom, pláne a közösségi oldalakon mindig ugye a boldogság léjjelét mutogatja meg, még azok is, akik adott esetben depressziósok, megpróbálják a 24 órájukból azt a pár percet kicsit felszínezve kitenni, tehát hogy ez sem tesz jót, hogy társadalmi szinten ez a nagyon pozitív dolgok megmutatása az elvárt vagy a követendő.
4: Abszolút, tehát ez a toxikus pozitivitás, amit tudunk így látni, hogy valahogy ez az ilyen elvárás, hogy ezt mutassuk, és hogyha én folyamatosan ezzel szembesülök, akkor én is el fogom hinni azt, hogy akkor nekem is ezt kell mutatnom. És közben ugye nem látjuk azt, hogy azok, akik így 0-24 órás jelenlétben vannak így az interneten, és föltesznek magukról naponta nem tudom, 1-2 perces videót, hogy igazából hogy vannak, mert csak azokat az 1-2 perceket látjuk, és hogy közben vajon ezeknek az embereknek a mentális egészségével mi van? Mert hogy nagyon akarják mutatni, és ez egy plusz stressz, hogy akkor nekem mutatnom kell. Tehát egy ilyen kényszer is van benne, hogy valahogy így jól kell éreznem magamat, mert hogy ezt várják el a követőim mondjuk.
3: És jobban működne egy olyan világ, ahol nem tudom, létezne egy olyan social media platform, ahol mindenki a rossz pillanatait mutatná be, és mondjuk csak a rosszakat?
4: Hát én inkább a kiegyensúlyozottságot mondanám, szóval, hogy lehessen felvállalni azt, hogy vannak rossz pillanataim, lehessen felvállalni azt, hogy vannak negatív érzéseim, akár szomorúság, akár dű, és hogy ezek elfogadhatóak legyenek a pozitív érzések mellett. Szóval nem érdemes átesni a ló túloldalára, hanem valahogy megtalálni egy egyensúlyi helyzetet. Egyébként szerintem azért ebben van egy pozitívum manapság, tehát hogy egyre jobban fölvállalják a fiatalok ezeket az érzéseket, egyre jobban fölvállalják a mentális problémákat a fiatalok, úgyhogy most kicsit így ők visznek minket előre, és ők tanítanak minket, hogy akkor ezt hogyan is kéne jobban így a saját mentális egészségünk érdekében csinálni.
3: Nagyon jó, hogy behoztad a fiatalokat, mert azért amikor a depresszióról van szó, akkor mondjuk az újság cikkek szalag címében gyakran hivatkoznak arra, hogy mondjuk ez a fiatalság a legdepressziósabb, amióta csak mondjuk mérik azt, hogy éppen milyen állapotban vannak a fiatalok. És azt észrevehetjük, pláne azok, akik mondjuk gyakran találkoznak fiatalokkal, hogy rajtuk van egy ilyen nagyon erős pesszimizmus, egy ilyen nem érdekel kultúra, és kíváncsi lennék, hogy te ezt miben látod, vagy mit látsz úgy egyáltalán a fiatalokkal kapcsolatban?
4: Én inkább azt látom, hogy egy hatalmas nagy nyomás van a fiatalokon, tehát, hogy egyrészt mindaz, ez a social media felületek, tehát ők sokkal jobban megkapják azt a nyomást, amit mondjuk így az én generáció mondjuk még kevésbé kapott meg, nekem ezzel még nem kellett annyira megküzdenem, és hogy ez egy nagyon nagy stresszfaktor, amit nekik így cipelniük kell, akár tudatosan, akár nem tudatosan, de viszik magukkal. Ugye ez hozza magával mindazt, amiről már beszéltünk, hogy hogyan lesznek egyre felszínesebbek a kapcsolatok, tehát hogy valahogy azok a mély kapcsolatok, amik mondjuk egy ilyen 30-50 évvel ezelőtt így adottak voltak, mert hogyha én akartam a barátommal találkozni és beszélgetni, akkor találkoztunk, mert hogy nem nagyon volt más mód erre. Most ezek már azért sokkal könnyebben megoldhatók, ami nagyon pozitív, hogy ilyen nagyon könnyen kapcsolódunk, viszont sokkal felszínesebbé válik. Ezáltal egyre jobban izolálódnak, sokkal könnyebb, ugye egy másik jelenség, ugye ez a bullying, ami azért megjelenik a fiataloknál, hogy ez is sokkal gyakoribbá válik, mert hogy ennek már nem csak az iskola a tere, az, hogy így valaki így bántalmazva van a kortársai által, hanem már a online térben is, a social médiában is nagyon könnyen tudják így egymás bullyingolni a fiatalok. És hogy ezek mind olyan ilyen stressz és krízisfaktorok, amik így az ő depressziójukhoz könnyebben vezethetnek. Szóval én azt gondolom, hogy leginkább ezért is sokkal veszélyeztetettebbek a fiatalok, mint mondjuk így a idősebb generáció.
5: Tök érdekes, hogy közben nem teszi könnyűvé pont a könnyed felszínes kapcsolódás azt, amiről előbb beszéltünk, hogy vállaljuk föl őszintén azt, hogyha rossz napunk van, rossz kedvünk van, ha depressziósak vagyunk, hiszen egy felszínes kapcsolatokban sokkal inkább egy támadási felületet adunk arra a 0-24 órás bullying mezőn, hogy kilépünk, és azt mondom, hogy én rosszul vagyok, és már érkeznek. Tehát gondolom, ez se teszi könnyűvé a fiataloknak a helyzetét, úgy, hogy a mi generációban, vagy egy korábbi generációban, amikor még nem volt ennyire jelen a social, és adott esetben internet se, csak az utcai fülkék, hogy emlékszünk, hogy hogyan tudunk mélyebben és jobban kapcsolni, és közösen átélni élményeket, nem csak a digitális térben.
4: Hát igen, tehát hogy ez mindenképpen most ez így nehezítő faktor, így a fiataloknál, de hogyha valahogy mégis úgy át tudunk térni arra, így társadalmi szinten, hogy vagy fölvállalhatóak legyenek ezek az ilyen negatív érzéseink, akkor az talán nem lesz a bullyingnak egy fókusza, mert hogy nem az bullyingolom, ami társadalmi norma, hanem azt, ami a társadalmi normától eltérő, és hogyha ezt be tudjuk valahogy vinni, hogy ez egy ilyen elfogadott dolog legyen az, hogy én elmondhassam azt, hogy szomorú vagyok, vagy hogy nem érzem jól magamat, vagy hogy dühös vagyok valamiért, akkor az igazából egy társadalmi normává válik, és a bullying kategóriájából talán kiesik. Ugye ezek ilyen nagyon nehéz kérdések egyébként, mert hogy itt ugye kicsit így arról is beszélünk a pedagógiáról, hogyan neveljük a gyerekeinket, hogyan tanítsuk őket, az iskoláknak a szerepe, hogy ők hogyan figyeljenek arra, hogy akkor a bullyinggal hogyan, milyen prevenciós eszközöket használnak rá, hogyan tanítsák a gyerekeket, mind a szülők, mind az iskola arra, hogy hogyan dolgozzanak az érzéseikkel, hogyan kezeljék az érzéseiket. Szóval ezek nagyon komoly témák, és nagyon nehéz azért ebbe így beleszólni, de mindenképpen fontos lenne egy változás, mert igen, ebben a korban élünk, tehát hogy ezzel nem tudunk változtatni, tehát ez van, ez az adottságunk, és hogy ezzel kell most nekünk kezdeni valamit. Szóval, hogy nem a környezet fog adaptálódni hozzánk, hanem nekünk kell adaptálódnunk a környezetünkhöz.
3: Nagyon népszerű marketing fogása a kék zónáknak a gondolata, ugye, ami azzal foglalkozik, hogy melyik a térségek azok a világon, ahol a legtovább élnek az emberek. És most nem is feltétlenül az élettani vagy egészségügyi oldalával szeretnék ennek foglalkozni, hanem a mentális egészség oldalával. Ugye azt mondják a kék zóna kutatók, hogy a boldogsághoz meg a hosszú élethez hozzájárulnak a jó kapcsolatok. És hogy általában ezekben a térségekben egyébként nem csak öt van, mint ahogyan a kék zónákról általában beszélünk, hanem ennél sokkal több, meg sokkal változatosabb, de hogy alapvetően elmondható az, hogy azok, akik sokáig élnek, ők, nekik nagyon jók a társas kapcsolataik, meg nagyon szorosak. És amikor a depresszióról beszélünk, akkor nyilván nem elhanyagolható az, hogy hogyan is kötődnek az emberek, vagy azok, akik depressziósok, nekik milyen kapcsolataik vannak. Említettem a kötődést. Mondhatjuk azt, hogy azok, akik depresszióban szenvednek, ők mondjuk egyfajta kötődési stílussal közelednek másokhoz, vagy azért ez nem ennyire leegyszerűsíthető?
4: Szerintem ez nagyon változó, mert nagyon sokféle fajta depresszió van, tehát hogy ez függ attól, hogy ennek a depressziónak lehet egy genetikai háttere is, lehet ez egy krízisből kiinduló depresszió, lehet az izolációból fakadó, szóval, hogy talán ezt úgy nehezebb ilyen egységesíteni kötődési stílusokra, de az viszont igaz, hogy a depresszió mint betegség velejárója, hogy egy idő után ezek a kötődések, ezek le fognak szűkülni. Tehát, hogy azáltal, hogyha az embernek romlik a hangulata, egyre jobban izolálódni fog, egyre jobban beszűkül mind a gondolkodása, mind a magatartása, a viselkedése, és egyre inkább elveszíti ezeket a kapcsolataikat. Tehát, hogy azzal gyakran lehet találkozni, hogy a depressziós ember az eleinte még van egy kiterjedt kapcsolati hálózata, de a depresszió miatt ezek aztán elkezdenek elkopni, és elveszíti ezeket a barátokat. És az egy nehézség, hogy amikor utána jobban lesz, ezek a kapcsolatok, ezek már eltűntek, vagy ezek nem feltétlenül reparálhatóak. Tehát, hogy ez egy nehezítettség tud lenni azért. Másrészt, hogy a kapcsolatokban ugye azt is kell nézni a kötődésben, hogy ennek milyen a minősége azért. Tehát, hogy ezek mennyire szoros, mennyire mély kapcsolatok, és ehhez kell azért egy kiszámíthatóság, hogy azért az mindig kiszámítható legyen a másiknak a jelenléte, kell egy idő, hogy azért idő kell ahhoz, hogy ezeket a kötődéseket ki tudjuk alakítani, meg egy érzelmi töltet, és hogy nem feltétlenül könnyű az ilyen jellegű kapcsolatokat kialakítani. De az tény, hogy azért az mindenképpen egy ilyen védőfaktor, hogyha valakinek vannak ilyen szoros, mély barátságai, mert hogy azáltal, hogyha vele valami történik, vagy valami nehéz érzést él meg, akkor ezt meg tudja osztani a másikkal. És hogy gyakran az, hogyha már van egy terem arra, hogy én tudjak beszélni arról, milyen nehézségeim vannak, az már tud segíteni abban is, hogy valahogy könnyebben tudjak megküzdeni az adott problémával.
5: És miközben egyik oldalról már a slang része az, hogy olyan depis vagyok, másik oldalról, hogy ez mégis egy mély tabú, és nem beszélnek róla az emberek. Gondolom, az is lehet egy nehézsége ennek az egésznek, hogy a felszínes kapcsolatok miatt meg sem akarjuk érteni, vagy mi a másik oldalon lévők sem vagyunk arra felkészülve, hogy hogyan kell jól viszonyulni azokhoz az embertársainkhoz, akiknek éppen egy nehéz periódusa van. Tehát ez a szedd össze magad, és a gyerek kiatér, és legyen jókedvű, ez valószínűleg nem sokat segít annak, és hogy itt körülbelül meg szokott állni, majd inkább elengedjük, mert nem nézem, hogy ő itt szomorkodik a szoba sarkában.
4: Hát igen, szóval azért ez egy nagy teher is ott lenni egy depressziós ember mellett, szóval, hogy nem tudom, hogy találkoztatok-e már depressziós emberrel, de hogy azért nem annyira jó a társaságában lenni. Szóval, hogy gyakran azért ez ilyen nagyon tehetetlennek tudjuk megélni magunkat, nagyon szeretnék segíteni, de nem tudok sehogy se segíteni, mert bármi, amit mondok, az valahogy így nem működik, nem megy át, mert hogy ő nagyon más settingben van, nagyon máshogy gondolkozik, ugye ez a beszűkülésről szól. És hogy ez úgy el tudja távolítani még inkább az embereket körülötte. Tehát, hogy gyakran azzal találkozunk, hogy ott vannak családtagok, akik nagyon szeretnének segíteni, de nem tudnak segíteni, és hogy elkezdik egyre inkább megélni ezt a tehetetlenséget, és hogy ez a tehetetlenség aztán gyakran dübbe fordul át, hogy akkor így szedd már össze magad, miért nem mész már ki, csak sportolnod kéne, és akkor jobban leszel, mert hogy már nem tudok mit mondani, már mindennel próbálkoztam, és hogy az a baj, hogy közben ez egy ilyen ördögi kör, mert hogy ez még jobban rá fog tenni aztán erre a depressziós állapotra. Úgyhogy itt ugye az lesz a kérdés, hogy akkor meddig tart az én felelősségem laikusként, meddig tudok én kezdeni bármit mondjuk az adott családtagommal, barátommal, és mi az a pont, amikor viszont már inkább afelé kell irányítanom, hogy valamilyen szakmaspecifikus segítséget keressen az adott egyén.
5: Van, hogy csak nem segítenem kell, hanem csak ott lennem vele, és figyelnem rá, és átbeszélni, és adott esetben csak hallgatni.
4: Szerintem az sokkal többet is segít. Tehát, hogy gyakran kicsit úgy vagyunk húzalozva, hogyha egy másik embernek problémája van, akkor én ezt meg akarom oldani, hogy akkor én most valahogy segítek, és hogy akkor nagyon könnyen tudunk így átmenni abba, hogy akkor elkezdek tanácsokat adni, hogy én azt csináltam, én is voltam hasonló helyzetben, akkor az történt, hogy ezek általában nem segítenek, mert hogy a másik nem befogadókész, nem tud így abban a helyzetben mentalizálni, hogy akkor fölfogni azt, hogy te milyen állapotban vagy. De az, hogy csak úgy ott vagyok, és tudom azt mondani, hogy fiú, én itt vagyok, jelen vagyok, szólj, hogyha bármire szükséged van, én elérhető vagyok, ha akarsz beszélni, akkor beszéljünk, ha nem akarsz beszélni, akkor nem beszéljünk. Tehát maga ez a jelenlét, ez sokkal többet tud adni, mert hogy ez egy védőháló, egy ilyen biztonsági szignál tudok ilyenkor adni a másik embernek, és az egy segítség. Nem feltétlenül fogja megoldani a depressziót, de hogy mégis azért egy biztonságérzetet fog adni.
3: Én ez már-már talán filozófiai, hogy a jelenlét meg az elérhetőség közötti különbséget, azt ki hogyan érzékeli, mert hogy szerintem ez a valódi segítségben, vagy ha valódi segítséget várok, vagy valódi segítséget akarok adni valakinek, akkor megpróbálok maximálisan jelen lenni, ha csak elérhető vagyok, vagy tudom, zölden világítok a Messengerben, az nem biztos, hogy jelzi számára, hogy én ott vagyok, és valóban kész vagyok arra, hogy segítsek erre. Egyébként láttam a social médiában egy tök jó videót, egy német lány beszélt arról, hogy több barátnője is már eltűnt körülötte, és nem tudta, hogy mi történik velük. X hónap után rájuk írt, hogy hát hello, mi történt, valami baj van, segíthetek? És akkor elárulták ezek a barátok, hogy valójában arról volt, hogy egy nagyon rossz perióduson mentek keresztül, csak nem akarták terhelni ezekkel a rossz élményekkel ezt a lányt, és akkor ő kitalálta nekik, hogy oké, legközelebb ne azt ír le, hogy hol vagyok, gyere, légy és segíts, hanem maradjunk abban, hogy annyit írsz, hogy van 8 perced, mert ugye állítólag 8 perc intenzív jelenlét figyelem, az már segíteni tud egy ilyen nehezebb helyzetben élő embernek, és azt tudja, az egy ilyen, nem tudom, mankó vagy kapaszkodót tud jelenteni. És ez nekem annyira tetszett, hogy nem azt kell írnom akkor a barátomnak, amikor hol vagyok, hogy úristen, nagyon padlón vagyok, léci, nem tudom, találkozunk, hanem csak van 8 percet. Sokkal aranyosabb szerintem.
4: Nekem ez nagyon tetszik egyébként, tehát hogy tök jó megközelítése a körnek a lánynak, bár én azért azt is gondolom, hogy ezek nagyon, nagyon személyes megoldások. Szóval, hogy nagyon különbözőek vagyunk, nagyon különböző személyiségtípusok vagyunk. Tehát, hogy van akinek az, hogy a másik ember zölden világít mondjuk a Messengeren, az már egy ilyen teljes szétesés, mert hogy akkor miért nem ír rám, akkor hova tűnt, és akkor elindítja azokat a fantáziákat, hogy igazából ő utál, nem szeret, gyűlöl, és el akar hagyni engem. Egy másik embernek meg már maga az, hogy akkor egyáltalán csak tudom azt, hogy ő így jelen van, meg hogy van, az úgy egy segítségforrás tud lenni. Szóval, hogy ebben az ilyen elérhetőség, az nagyon különbözően hat ránk, és van, akinek szüksége van arra, hogy akkor legalább mondd azt, hogy akkor ez van, van, aki meg csak úgy könnyebben tudja kezelni azt, hogy akkor a másiknak biztos valamilyen elfoglaltsága van. Tehát ebben talán inkább az egyéni preferenciánkat kell egy picit jobban megértenünk, hogy nekem mire van szükségem, vagy az én, nem tudom, barátomnak, ismerősömnek mire van szüksége, és én hogyan tudok neki legjobban jelen lenni, és akkor ez már egy ilyen személyre szabottabb jelenlét.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és még mindig maradunk 2026. május 5-én. Ezen a napon lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván július 31-i hatállyal távozott a posztjáról, ezt maga jelentette be az X-en. A diplomata 2018 óta képviselte Magyarországot Belgiumban és Luxemburgban. Bejegyzésében azt írta, hogy a misszióvezetői szolgálat számára élete egyik legnagyobb megtiszteltetése volt. Kovács Tamás Iván korábban az Európai Csalás elleni hivatalnál, az OLAF-nál is dolgozott. És szintén 2026. május 5-én a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Rónai Egon Horváth Bálinttal, a GVH kommunikációs vezetőjével és Meleg Attila szociológussal is beszélgetett.
3: Ez itt a Gazdasági Magazin, jó napot kívánok, az a cím, hogy több-kevesebb, hát a Temunnak kevesebb, a vásárlóinak több, ez lesz az első témánk. Meszlényi Zsófi szerkeszti az adást, Rónai Egon vagyok, és Horváth Bálinttal indítunk, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetőjével. Szervusz, Bálint!
4: Szerbusz, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Szóval mondom én, hogy Temu 800 milliót fizet vissza a magyar vásárlóknak a kínai óriás cég, de vajon miért?
4: Igen, még 2024 márciusában indította a gazdasági versenyhivatalát az eljárást. Ugye akkoriban nagyon sok panasz, fogyasztói jelzés érkezett hozzánk ennek a kínai óriás platformnak a működésével kapcsolatban, és a GVH gyanúja az volt, hogy a Temut működtető vállalkozás véletlenül több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, ami megtévesztette a fogyasztókat. Hát ez be is bizonyosodott az eljárásunk során. A GVH feltárta, hogy a Temu üzemeltetője több jogsértő gyakorlatot is folytatott. Egyrészt különböző áthúzott árak alkalmazásából valótlanul keltette árcsökkentésben nyomását. Az eljárás igazolt, hogy valóban nem léteznek 90-95%-os kedvezmények. Az ilyen mértékű kedvezmények valóságtartalmát nem tudta igazolni, illetve elismerte, hogy ezek nem voltak elérhetőek valójában. olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében az árkedvezmény nem volt elérhető, és különböző sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmukban és vizuális megjelenésükben is összhatásukban alkalmas voltak arra, hogy a fogyasztókat, minket vásárlókat pszichés nyomás alá helyezzék. Ezért a gazdasági versenyhivatal megállapította ezeket a jogsértéseket, amit a TEMUT működtető vállalkozás egyébként el is ismert. Tehát az eljárás során együttműködött a gazdasági versenyhivatallal, és egy fogyasztói kompenzációt ajánlott fel. Ennek keretében pedig minden olyan vásárló, aki 2023. november és 2024. szeptembere között vásárolt, akár egyszer is a TEMU weboldalon, akár 100 forint értékben, az egyenként mindenki 2000 forintot kap vissza pénzben, tehát visszautalja a bankszámlára, nem pedig különböző kupont az érte, és ezt vállalta, hogy ez el fog érni legalább a 882 millió forintot, ezt visszaadja a magyar vásárlóknak, és emellett még a GVH versenytanácsa kiszabott a TEMU-ra egy 437 millió forintos bírságot, amit vállalt a TEMU, hogy 30 napon belül befizeti a magyar központi költségvetésbe, így összességében a szankció meghaladja az 1,3 milliárd forintot.
3: Azért az komoly pénz, legalábbis felőlem nézve, az nem tudom, hogy egy ilyen kínai óriás számára mekkora, de hát nyilván nekik sem öröm. De azt ugye tudjátok, hogy a világon semmi nem változott. Most kredit visszatérítésnek hívják azt a kamut, amit a TEMU nyom a magyar vásárlók felé, nyilván nem csak mi kapunk belőle, akkor kapsz kredit visszatérítést, bármit is jelentsen ez, hogyha még vásárolsz, és még vásárolsz, és még, és majd, hogyha elérsz egy bizonyos összeget, akkor abból kapsz kedvezményt. Hát ez micsoda, hogyha nem arra sarkal, hogy bármi áron, de vásároljak.
4: Hát önmagában az, hogy a kereskedők ugye bizonyos eszközökkel megpróbálnak vásárlásra ösztönözni minket, az önmagában még nem biztos, hogy jogszerűtlen. Itt az a fontos, hogy megfelelően tájékoztatnak erről, illetve azok az árak, amelyeket feltüntetnek, illetve az akciók, amelyeket feltüntetnek a weboldalukon, azok megfelelnek a valóságnak. Itt a probléma az volt, hogy a TEMU olyan árakat tüntetett fel, illetve olyan akciókat hirdetett, amelyek nem voltak valóságosak, és a GVH ugye ezt a 2023. november és 2024. szeptembere közötti időszakot vizsgálta, ebben az időszakban vizsgálta a TEMU-nak a különböző gyakorlatait, és erre vonatkozóan, erre az időszakra vonatkozóan állapította meg ezeket a jogsértéseket. Amennyiben most is alkalmaz még a TEMU ilyen különböző kereskedelmi gyakorlatokat, amelyek akár kifogásolhatók is lehetnek, az természetesen egy másik eljárásban kell tisztázni, illetve a gazdasági versenyhivatal, mivel a TEMU azt is vállalta, hogy egy átfogó megfelelési programot fog lefolytatni, illetve változtat a kifogásolt gyakorlatain, ezért a GVH természetesen egy utóvizsgálat keretében meg fogja azt vizsgálni, hogy valóban változtatott-e ezeken a gyakorlatokon ez a kínai óriás platform.
3: Ilyeneket hogy lehet ellenőrizni? Most fölmentem az oldalra direkt ellenőrizni, hogy jól emlékszem-e. Hogy azt mondja, hogy mondjuk tudom én, 3 darab férfi ink 10 000 forint. Ajánlott fogyasztói ár 28.417 forint, fillér nincs mellette. És akkor ehhez mértem mondja azt, hogy ez micsoda fantasztikus kedvezmény, de hát hol van ez az ajánlott fogyasztói ár, ez honnan van, ki találta ki, hol lehet ezt ellenőrizni, mert itt náluk nem.
4: Ugye az akciótartásnak, az akciózásnak megvannak a szabályai, amelyeket be kell tartaniuk egyébként a cégeknek. Tehát ilyenkor a gazdasági versenyhivatal mindig adatokat kér be, az akár az adott termékekre, az adott árakra vonatkozóan, és megvizsgáljuk, hogy például egy akció esetében az eredeti árat, amit feltüntett, tehát amiből a kedvezményt ő adja, azt valóban az elmúlt 30 napban alkalmazta-e, és neki a legmagasabb árból kell kiszámítania az akciót, tehát ilyenkor gyakorlatilag a GVH munkatársai akár informatikai módszerekkel is visszafejtik azt, hogy korábban milyen információkat közölt az adott platform, az adott honlap a nyilvánosan elérhető felületein, vagy az applikációjában, és ez alapján vizsgálják meg azt, hogy az árak feltüntetése egyértelműen a fogyasztók számára világosan kiderül az, hogy mekkora az eredeti ár és mekkora a kedvezmény, és betartják-e ezek a szolgáltatók az erre vonatkozó előírásokat. Ezt folyamatosan figyeli a GVH. Ugye korábban volt eljárásunk az EBOTU-val szemben is, hogy ott is egy komoly visszatérítést fizetett a cég a magyar vásárlóknak, de akár a TCC-vel, a Transfer-rel, különböző nagyon népszerű Magyarországon és népszerű divat platformok, már is vizsgálódott a GVH, tehát ezt folyamatosan vizsgáljuk, de hát említhetem például a Bookingot is, ahol hasonló gyakorlatokat vizsgált és kifogásolt a gazdasági versenyhivatal.
3: Van még egy nyomásgyakorló eszköz, amikor a kommentárokkal próbálják bizonyítani azt, hogy mennyire tökéletes a termék, ami lehet, hogy 3 forintba kerül csupán, de egyébként 30 ezerről van leolcsózva, és akkor itt ilyeneket olvas az ember, hogy ez pontosan az, amit kerestem, írja Diego. Aztán azt írja Edgar, hogy nagyon elégedett vagyok minden rendelésemmel, és ugye hát azt sem tudjuk, hogy Edgar meg Diego létezik-e. Nem, hogy ez a szöveg így hangzik el.
4: Persze, hát ilyenkor ezeket is, ugye ezek vannak, ezek a különböző vélemények, ugye ezeknek is alapvetően valós véleményeknek kell lenniük. Tehát ilyenkor a GVH azt is megvizsgálja, hogy milyen metodika, milyen módszer alapján kerülnek oda ezek a vélemények, és hogy ez emögött van-e valójában valós információtartalom, vagy akár valós személyek. De hát nyilván azt tanácsoljuk egyébként a fogyasztóknak, hogy minden ilyennel kapcsolatban hát körültekintően járjanak jellegre, illetve tudatosan viszonyuljanak az ilyenfajta véleményekhez. Hiszen gyakorlatilag nagyon gyakran ugye ezek nem is magyar felhasználótól származó vélemények, sokszor ilyen különböző mesterséges intelligencia alapú fordításokkal vannak lefordítva. Tehát amikor azt tapasztaljuk, hogy véletlenül itt valamilyen külföldi átfordítása van, akár magyartalanul, furcsa nyelvezettel megírt véleményeket olvasunk, akkor ezt mindig érdemes nagyon erős fenntartással kezelni.
3: Hát óvatosan, de hát nagyon nehéz egy ilyen óriással szemben igazán óvatosnak lenni, mert vagy elhisszük minden állítását, mert hogy miért ne, vagy egyiket sem, akkor meg nem leszünk a megrendelői, úgyhogy igazából itt kezdődik, ezt kell eldöntenünk, aztán az összes többi ezután jön. Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetőjét köszönjük szépen, várjuk vissza így országosan ezt a 800 milliót a Temutól, kinek mennyi jut?
4: Igen, erről fog értesítés küldeni minden fogyasztónak a cég.
3: Köszönöm. Szervusz Bálint. Folytatjuk a gazdasági magazint, itt vannak a márciusi KSH adatok demográfiai területről is. Márciusban 5752 gyerek született, ez a valaha volt legalacsonyabb márciusi adat. Még az egy évvel ezelőttitől is, ami szintén eléggé drámai volt, 2,9%-kal marad el, és a halálozások száma is itt van, 10.393, ez 9,2%-kal alacsonyabb a 2025 márciusinál, ez tehát egy jó adat, de hát a születések száma az igazán ami drámai. Meleg Attila szociológus a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok mindenkinek!
3: Fura ez a történet. Az elmúlt 16 évben, ha valamit az Orbán kormány megpróbált, az valóban az, hogy a demográfiai adatok jobbak legyenek. Legalább a születés oldalon, ugye a halálozási oldalon ez nagyon komoly vita volt, hogy az egészségügy milyen állapotban van, és az mennyire járul hozni. És oldalon, ugye a halálozási oldalon ez nagyon komoly vita volt,

0: Ugye a termékenység, a gyerekvállalás az egyik legbonyolultabb társadalmi jelenség. Nagyon sok tényezője van, és hogyha nagyon sok tényezője van, akkor, hogyha azt ugye néhány elemben próbálja egy intézkedést javítani, vagy változtatni a feltételeket, akkor nem biztos, hogy van hatása. Mondok két dolgot. Az egyik a gazdasági helyzetnek, és annak az értékelésének van egy komplex hatása, úgy tűnik, hogy ez Magyarországon például elég jól látható. A munkaerőpiacnak is van. Na most az elmúlt időszakban a gazdasági recesszió, a gazdasági stagnálás biztosan nem tett jót ezeknek az érzületeknek. Azon túl ugye a mindenféle bizonytalansági tényező került be a társadalmi életbe. Vagy figyelembe vehetjük azt a dolgot, hogy a fiatalabb korcsoportoknál az elmagányosodás egy probléma. Tehát nagyon sokan nem tudnak létrehozni stabil párkapcsolatokat, és akkor menjünk tovább, a létező párkapcsolatok, a létező házasságok minőségének a problémája is ott van. Közben ugye ott van, hogy karrier szempontok is vannak, ott is talpon kell tudni maradni, azt egyeztetni kell, közben a párkapcsolatok belső rendszerével is azért gondok lehetnek, és bizonyos ugye individuális értékeknek fölértékelődhetnek. Tehát ez egy nagyon bonyolult rendszer, amiben olyan könnyedén nem lehet mozogni. Tehát azért ezeken a dolgoknak megvan a maga autonómiája, hogy így próbálok így viszonylag konkrétan válaszolni önnek.
1: Hogyha valaki változtatni akar azon, hogy a demográfiai adatok maguk változzanak. Igazából a halálozási oldalon, tehát az egészségügy felépítésén kell először is változtatnia, vagy meg kell győzni a fiatalokat, hogy vállaljanak több gyereket, és meg kell mutatni nekik, hogy ezt miért tegyék.
0: Sőt, ugye még egy ország szempontjából, hogy a migrációnak is szerepe van. De mind a három területen egyszerre komplexen kell mozogni. Nyilvánvalóan az egészségügyi ellátás a Magyarországon nagyon komoly problémák vannak. A halálozási adataink hasonló fejlettségi országokhoz képest nem jók. De szerencsére javultak, és ezek nagyon örömteli dolgok, de önmagában az egészségügyi helyzet, önmagában a korszerkezet, önmagában a gondozási igények nagyon komoly kihívásokat jelentenek. Tehát azt gondolom, hogy például a gyerekvállalás szempontjából is, hogyha a gondozás területén előre tudunk lépni, és például nincsen ez a, ugye van ilyen szendvics generációnak nevezik az 50-es években lévőket, a 40-es, 50-es években lévőkben, ami elég riasztó dolog, amikor egyszerre lefelé is, meg fölfelé is gondozási kötelezettségek vannak. Tehát, hogyha ezek a terhek lejjebb mennek, akkor lehet, hogy az emberek már korábban is felébrednek, és úgy érzik, hogy ebben lehet viszonylag szabadon mozogni. A másik nyilván a munkaerőpiac magatartása, tehát vagy ott, hogy bánnak az emberekkel, mekkora feszültségek vannak, milyen túlteljesítményeket kérnek tőlük, ez nagyon sokat számíthat. Tehát ezer helyen meg kellene mozdulni ahhoz, hogy valami komolyabb eredményt el tudjunk érni. Ezt hozzátesszük még ugye az elvándorlás is, amit nem csak azért, mert van visszavándorlás is, de minden mozgás azért a termékenységgel biztosan nem közvetlenül nagyon pozitív kapcsolatban van. Tehát ez nyilván terheli a személyes élettörténetet, nyilván halasztásokhoz vezet. Tudjuk jól, hogy a termékenység ez egy legnagyobb probléma, hogy kicsúsznak az emberek már bizonyos szempontból az időből, mert addig halasztják. Tehát, hogy nagyon sok szempontot kell egyszerre figyelembe venni, és ez a komplexitás. És most nagyon fontos lenne, hogy ezt a komplexitást már a közbeszéd szintjén is visszanyerjük, mert szerintem az egyik legnagyobb probléma az volt az elmúlt időszakban, hogy ez a közbeszéd, ez bizony nagyon, hát hogy mondjam, ilyen nagyon sarkítva működött, hogy ilyen finoman fejezzem ki magamat, és most már valamit ezzel kellene kezdeni. Mi megnéztük, csak egy példát mondok erről az oldalról. Mi most megnéztük egy kutatás során, hogy a sajtóban lévő népesedési diskurzusok, amik népesedéssel foglalkoznak, mennyire foglalkoznak az idősödés, a gondozás problémáival, és hát elképesztő volt azt látnunk, hogy meglehetősen nagy a távolság. Nem tudnak ezek a népesedési diskurzusok igazán mit kezdeni, mondjuk a gondozás, az idősödés területén érkező kihívásokkal, tehát van mit átgondolni.
1: Hogyha hallgatunk Kapitány Ivánra, ő például Ivánra, Istvánra, akkor ő például, mint leendő gazdasági és energetikai miniszter, érdekes módon megszólalt ebben a témakörben, ott látta a megoldást, hogy visszaállítja a szülészorvos választást a következő kormányzat, aztán

0: az egészségügyért felelős szakember meg azt mondta, hogy hát azért ez nem ilyen egyszerű, bár ez egyébként áldásos lenne. De nyilván, ahogy én önt hallgatom, ez az egész kérdéskör ennél sokkal bonyolultabb. Itt egy társadalmi szövetnek kellene kialakulni, ami védi az anyákat, vagy védi azokat a fiatalokat, akik anyává, szülővé akarnak válni, mert hát ez nem csak a nők kérdése, ez itt a férfiaké is.
1: Ez így van, tehát az egész társadalmi kontextuson el kell gondolkoznunk, alapvető intézményeken el kell gondolkoznunk, és hát ebben bőven innovatívnak kell lenni. Tehát megfordítanám a dolgot, én azt érzékelem, hogy mind a mai napig az első reakciónk a pánik, miközben demográfus veszünk nagyjából előre mondták, hogy ezek a dolgok be fognak következni, tehát az idősödésről, hogy a magyar korszerkezet már a 90-es években nagyon rosszul alakult, ezt a Túr Csaba kutatásaiból tudjuk, hogy már akkor olyan pályákra kerültünk, amiről, ami nehéz onnan lejönni erre a dologról, hogy meg kéne fordítani a gondolkodást, és igazából valami arra lenne szükség, hogy beleálljunk ezekbe a folyamatokba, és próbáljuk a negatív hatásait valamiképpen csökkenteni a dolgoknak. És akkor így ez a biztonság a fiatalabb generációk számára például biztos, hogy sok intézkedést igényel, de biztos, hogy meghozza az eredményét is bizonyos szempontból, hogyha ennyiben kiléphetek a szerepemből, és mondhatok valamit, ami ugye nem az elemző közvetlen feladata.
0: Hát de hát itt most egyébként nem a szakterületére és nem önre utalva, itt mindenki elemez most mindent, mert próbálja a társadalom azt gondolom felmérni azokat a hátrányokat, gondokat, amiket az elmúlt 16 év itt hagy, miközben nyilvánvalóan vannak előnyei is. Kérdés, és kérdezem egyúttal, hogy azok a családbarát intézkedések, amikre a kormány oly büszke volt, azok, ha megmaradnak, azok segítik-e egy következő kormány céljait, vagy ezek eléggé öncélú döntések voltak?
1: Az biztos, azt tudjuk, hogy bizonyos intézkedések visszavonása, annak biztosan van negatív hatása. Ezt láttuk már korábban is több esetben, és hát így a stabilitásnak, vagy a népesedés politika és szinten valamilyen stabilitás van, az szerintem fontos. Hát nyilván lehet ezeken a dolgokon úgy módosítani, hogy megmaradnak, csak jobban adaptálódnak a társadalmi átalakuláshoz. Tehát például csak mondok egy dolgot, egyre hangosabban mondják az emberek a bérlakás programot, és hogyha ez jobban bekerül a köztudatba, hogy lehet bérlakásokkal is élni, nem kell bankoknál eladósodni hosszú távon, akkor lehet, hogy ez például a fiatal generációknak segíthet. Tehát, hogy nem szüksége, tehát nyilvánvalóan ezen a területen egy valamit nem szabad csinálni, nagy pörőjel körbe menni. Tehát ez biztos, hogy nem vezet eredményhez. Illetve ugye fel kell fogni az egész dolgot úgy, és hogy az innovációs készségünket kell megnövelni. Ugye a gondozás kérdése, amit az ebben emlegettem, nem csak az idősekre és a betegekre vonatkozik. Ugye régóta tudjuk, elméletileg is tudjuk, hogy a gyerekgondozás és a piaci gazdasági rendszer nincsen jó viszonyban egymással. És hogy nagyon komoly alávetettség és feszültségek vannak. Alávetettségi viszonyok és feszültségek vannak. Tehát itt azért valami innovációnak végbe kell mennie ahhoz, hogy másképpen alakuljanak a dolgok. Hozzáteszem, ez nem csak magyarországi probléma.
0: Hát nyilván itt az egész Európai Unió egyébként ezzel a demográfiai gonddal küzd, és kérdés az, hogy ez nyilván azt mondják demográfiai szakértők, demográfusok, hogy hát itt azért azzal is szembe kell nézni, hogy ez a folyamat nem lesz megfordítható, legfeljebb lassítható az európai elfogyás. Illetve hát itt jön a következő kérdés, hogy befogadunk-e olyanokat, akik nem európai származásúak, de élnének Európában, és elfogadjuk-e azt, hogy ez lehet egy demográfiai megoldás?
1: Hogy egy megoldásokról beszéljünk, én inkább azt mondanám, hogy nézzük ezeket a folyamatokat, egyben nézzük ezeket a folyamatokat, nem biztos, hogy egybe kell kötni őket. Tehát az, hogy az látható, hogy az a törekvés a befektetők és a nagyvállalatok részéről, de néha nem csak a nagyvállalatok részéről, hogy egy globális munkaerőpiac jöjjön létre, ez elég erős. Erre nagyon nagy késztetések vannak. Én ugye, szakértőként én már sok mindent hallottam, mondjuk ilyen iparkamaraszerű a intézményeknél, és most nem a magyarra gondolok egészen konkrétan, amikor ezek mondják, hogy nekik erre szükségük van, és hogy, hogy ebben szeretnék lépéseket tenni. Ugye az a kérdés, hogy ezek a programok és ez a globális munkaerőpiac, ez mennyiben problematikus megoldás, mennyiben nem a társadalom fejlődése szempontjából, és ezeket a feszültségeket először jól végig kellene beszélni, mert azt gondolom, hogy ez megint csak arra utal, hogy látszólag nem demográfiai területeken is át kell gondolni dolgokat. Tehát önmagában a migráció, ezt azért nagyon sokan tudják, nem nevezhető ilyen pótlék megoldásnak a demográfiai folyamatokra. De közben nagyon kell figyelni mind a bevándorlást, mind pedig az elvándorlást. Magyarországon népesség szám kisebb lenne, és rosszabb lenne, ha a 90-es évektől végig, és ebben ugye benne van, ugye ez az, amit el szoktunk felejteni, mert nagyon furcsán kezeljük ezeket a szavakat. Tehát a migrációban, a vándorlásban benne van mindenféle társadalmi csoport, tehát Magyarország végig pozitív vándorlási egyenleggel volt az elmúlt időszakban, és ebben ugye benne voltak az ide költöző már állampolgárok, de ide bevándorlóként tekintettünk azokra a munkás emberekre, akiket nagy vállalatok hoznak ide egyszerre.
0: Igen. Aztán az egy más kérdés, hogy ők mennek vagy maradnak. De hát ez a következő egyébként izgalmas kérdés, hiszen július 1-től külföldről nem lehet munkavállalót behozni szervezett módon, ki tudja, hogy meddig. De ez megint veszevezet és egy másik témakör. Előbb már mondtam volna, hogy köszönöm, és fontos volt, amit hozzátett utána, hogyha akkor most újra mondom, hogy köszönöm Meleg Attila szociológusnak.
1: Én köszönöm, és minden jót kívánok.
0: Minden jót kívánok önnek. És köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is. Holnap ismét itt vagyunk a Gazdasági Magazinnal, ugyanebben az időben. Várom önöket. Róna Jégont hallották, a szerkesztő Meszlényi Zsófia nevében is búcsúzom, viszont hallásra.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: gyorsabban az évek. Ha, ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptárom.
1: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban a rendezvény miatt hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, illetve a Vámház körutat a Lónyai utcáig. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik, az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Savoya Park között. A 83-as trollibusz, illetve a 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, több megállót nem érint. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A 7. kerületben a Verseny utcát egyirányosították a Dózsa-György után, mert közművet javítanak. A 30-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Verseny utcai megállót nem érinti. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén hétvégén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Mint hogyha kampányüzemmódban lennénk, elnézve az elmúlt hétvége politikai termését, hiszen mindenki felpörgette a motorokat, Magyar Péter, Orbán Viktor abszolút aktuális és intenzív idézőjeles kampányba kezdett, vagy kampányba kezdett, erről is fogok beszélgetni majd Vető Balázzsal, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítójával. Szervusz, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt!
3: Szóval kampány van? Vagy kampány jellegű politizálás van?
4: Elindult az őszi politikai évad, és hát a nyár is úgy tűnt, mintha le se állt volna. Úgyhogy ennyiből valójában tényleg egy kicsit az őszi kampánynak, vagy a tavaszi kampánynak a meghosszabbítását látjuk így ősszel. A témákat tekintve pedig végképp, ugye, amit tudni lehet Orbán Viktor köcsei beszédéről, abból egyértelműen látszik, hogy egy best of NER beszéddel készült, Brüsszel gyarmatosítás, és Soros terv, szóval olyan, mint hogyha ott április 12-én lekapcsolt volna, és most újraindult.
3: Mi ezzel a cél?
4: Biztosan azt próbálják megoldani ezzel, hogy a Fidesz támogatottságát stabilizálják a jelenlegi rendkívül alacsony szinten, hogy ne legyen további leszakadás. Ezért is van az, hogy viszonylag radikális mondatokat használt Orbán Viktor, hiszen a legfőbb kihívója jelen pillanatban nem a Tisza párt, hanem a Mi Hazánk. Torockai László elmúlt hetekben lévő mozgása egyértelműen azt mutatja, hogy bejelentkezett az ellenzéki vezér szerepére, és Orbán Viktornak ezzel szembe kell mennie, és ellen kell neki tartania. Az, hogy ezen túl a Tiszával mit tudnak tenni, az még szerintem nem a mostani időszaknak a kérdése.
3: De ez egy jó stratégia, hiszen a választási vereség után a Fidesz környékén vagy a Fidesz berkein belül viszonylag egyöntetű volt az az vélemény, hogy hát igen, lehet, hogy túl sokat brüsszeleztünk, túl sokat voltunk konfrontatív stílusban a választók előtt, lehet, hogy a háborús pszichózis az túl sok volt a közönségnek. Most pedig megint, minthogyha egy ilyen harcolunk, Brüsszel van, titkosszolgálatok van, Soros van, tehát ahogy mondtad, ugyanaz az étlap, csak most, minthogyha nem lenne tétje, hiszen nem lesz választás. Lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni?
4: Láthatóan Orbán Viktor megpróbálja. Ezek azok az elemek, amik 16 évig egyébként ő neki nagyon jól működtek, hiszen azért több választást megnyert ezekkel a panelekkel kétharmaddal, azonban 2026-ban pontosan ezekkel veszített, pontosan ez volt az, ami a magyar társadalom valóságérzékelésével nem értek össze. És az nagyon beszédes, hogy egyébként most arra akarják alapozni ezt a stratégiát, ugye Orbán Balázs is ezt írta ki, hogy valóság ütköztetésre van szükség mostantól, hogy van a Fidesz által mondott, és van a Tisza által mondott valóság, és szerintük a magyar lakosság jelentős része egy idő után rá fog arra jönni, hogy valójában a Fidesznek van igaza. Van egyébként egy veszélyes elem tényleg ebben a történetben a Tisza számára, mert már az elmúlt hónapokban is látszik, hogy azzal például, hogy a NER mondjuk az építőipart teljes egészében uralta, a NER eltűnésével ugye azok az építőipari vállalatok kikerültek, tehát válságban vannak, és tényleg valójában csak külföldi építőipari vállalatok maradtak. Tehát az, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy itt a külföldi vállalatok fognak nyerni, annak most már ő úgy gondolja, hogy van ténybeli alapja. Persze egyébként, hogy a lakosság mennyire lesz fogékony arra, hogy a Tiszával szembe kritikus legyen emiatt, miközben egyébként számtalan dologba viszont derülnek ki a Fidesz uralkodásának rendkívül szörnyű történetei, az azért erős kérdés.
3: A Fidesz szavazóbázisában mennyire találkoznak egyetértéssel Orbán azon szavai, amikor ugye a vereség négy okát felsorolta, Gödi akkumulátorgyár, Zsolti bácsi ügy, korrupció, illetve a Tisza gazdasági általa hazugságnak mondott jóslatai intézkedés tervei. Amikor a korrupcióról beszél Orbán Viktor, akkor azt mondja, hogy egy biztos, aztán ezt mondta is konkrétan, egy biztos az Orbán kormány tagjaihoz nem tapad korrupciós ügy. Amikor ezt hallja a Fidesz szavazó, akkor nem rezdül meg itt egy picit a szeme széle?
4: Jó eséllyel igen. Az teljesen egyértelművé vált az elmúlt hónapokban, hogy a korrupció szálai, ahogy azt az elmúlt 16 évben végig lehetett tudni, a legmagasabb szintekig érnek, és például az NKO ügyben teljesen egyértelmű, hogy kormányzati döntések alapján történtek meg azok a kifizetések, amik most már egyébként büntetőjogi következményekkel járnak. Szóval Orbán Viktornak ez a mondata, ez biztos, hogy egy olyan valóság elem az ő valóságukban, ami még a saját szavazóikével sem találkozik. Emlékezzünk csak arra, hogy a választások utáni Fidesz kongresszuson Stumpf István, aki egyébként meghatározó alakja a Fidesz szellemi holdudvarának, mondta azt, hogy a korrupció szálai a miniszterelnök íróasztaláig érnek. Ezek után...
3: Hát igen, de kérdés az, hogy a szavazók, akiket most ott kell tartani, azokat ilyen mondatokkal lehet megtartani? Hogy mi nem vagyunk korruptak? Miközben a Matolcsi ügy ott zajlik a szem előtt?
4: Valószínűleg nem. Kutatási adatok is kimutatták már az elmúlt hónapokban, hogy a korrupció hatásával és a korrupció felderítésével még a Fidesz szavazók egy jelentős rész, a jelenlegi Fidesz szavazók jelentős része is egyetért. Tehát Orbán Viktornak ez valószínűleg tényleg az, hogy ez a felelősséghárítás, amiben ő mindig is jó volt az elmúlt 16 évben, hiszen ugye sosem a Fidesz vagy ő volt a felelős azért, ami történik az országban, hanem mindig ugye Brüsszel, Ukrajna, a soros hálózat, vagy éppen a migránsok azok, akik a problémát okozzák.
3: Beszéljünk egy picit Magyar Péterről is, mert ő is megjelent a színen a hétvégén. Mennyire igazak azok a vélekedések, miszerint Magyar Péter kicsit változtatott volna a stílusán? Gondolok itt például az országjárás kezdetére Veszprémre, vagy előtte a sűrű bocsánatkérésekkel tarkított sajtótájékoztatójára.
4: Magyar Péternek ugye az egész kampányban volt egy nagyon erős, nagyon lendületes stílusa. Ezt a stílust, ezt átvitte a kormányzásra is. A parlamenti beszédei mind rendkívül erős képeket használtak. A parlamenti vitákban egyébként szokatlan erővel és néha agresszivitással vádolta a Fideszt. Erről ugye a nyilvánosságban sokszor az volt a vélemény, hogy ez már túl sok. Persze azt is lehetett látni, hogy a Tisza támogatói, akik a NER elszámoltatását várják, ezt valójában pozitívnak vették, hogy lám-lám a miniszterelnök kemény kézzel bánik a korábbi hatalom embereivel.
3: Bár ő is hozzátette most már az elszámoltatás kapcsán, ő is elmondta azokat a mondatokat, mint a vagyonvisszaszerzési hivatalnak az új vezetője, hogy ácsi, azért itt jogállami módon zajlanak a dolgok majd, és nem úgy, hogy azonnal eredmények születnek, tehát itt azért az időtényezőre felhívta a saját hívek figyelmét Magyar Péter is, ami újdonság volt.
4: Magyar Péter mostani politizálásában van egy csomó olyan újdonság, ami a magyar politikában szokatlan volt. Például ugye most a hétvégén elmondta azt, hogy előre megmondta, hogy hibázni fog, és hibázott is. Az, hogy egy politikus beismeri azt, hogy hibákat követ el, és azt ki kell javítani, ez a magyar politika elmúlt 20-25 évében viszonylag ismeretlen fogalom volt. Tehát az látszik, hogy Magyar Péter alkalmazkodik ahhoz a helyzethez, ami most előállt. A kormányzás szürke hétköznapjaiba mindig vannak problémák, mindig lesznek hibák. Valójában nem is az a kérdés, hogy egy politikus hibamentesen dolgozik-e, hanem hogy a hibáért képes-e felelősséget vállalni, levonni belőle a következtetéseket, és utána megfelelő teljesítménnyel kompenzálni azt.
3: Kicsit szokatlan időpontban indult újra országjárásra Magyar Péter. Mi ennek a politikai célja? Van-e ennek politikai hozadéka abban az időszakban, amikor megindul a parlamenti ciklus, itt költségvetésről kéne, alkotmányozásról kell is, nem kéne, kell is tárgyalni, és közben pedig, mint egy választási kampány hajrájában, települések főterén tűnik fel a miniszterelnök. Ennek mi a célja?
4: Erre mindenképp szükség van szerintem a jelenlegi helyzetben. Magyar Péter egyik legfontosabb kampányeredménye az volt, hogy ő megfogható politikus volt, ott volt a tereken, járta az országot. A kormányzás elkezdődésével ez nyilvánvalóan megszűnt. Egy kormány elindítása, főleg 16 év után átvenni a hatalmat, az elképesztő feladat. A miniszterelnöknek ebben az időszakban nyilván nagyon nehéz kimozdulnia akár csak Budapest belvárosából. Viszont a Tisza-szigetek, akik a győzelemnek nagyon fontos szereplői voltak, azok érzékelhetően hiányolták azt, hogy ők bekapcsolódjanak a politikába, és Magyar Péternek a saját támogatói bázisának a stabilizálásához is szükség van arra, hogy kézzelfoghatóan jelen legyen az országban.
3: Pető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója, köszönjük, hogy itt volt.
4: Köszönöm.
5: A napokban előtérbe került az örökbefogadás témája, miután Magyar Péter szombaton bejelentette, hogy át fogják alakítani a rendszert. Szerinte ugyanis nem egy miniszternek a dolga, hogy arról döntsön, hogy ki fogadhat örökbe, hanem a szakembereké. Ez a döntés ugye az egyedülálló örökbefogadók esetére vonatkozik. Tegnap pedig a parlamentben azt mondta, hogy sok gyerek vár örökbefogadása, mert az előző kormány átláthatatlanul alakítgatta ki, ki fogadhat örökbe. A témában telefonon kapcsoljuk Zoller Andreát, a Fészek örökbefogadás segítő alapítvány kuratóriumi elnökét. Jó reggelt kívánok! Köszönjük, hogy velünk van.
6: Jó reggelt kívánok!
5: Első körben azt kérdezném, hogy általánosan, hogyha megváltoztatja a kormány az örökbefogadási szabályokat, akkor mire lenne feltétlenül szükség első körben, hogy módosítsák, később majd kitérünk az egyedülálló örökbefogadására, de általában milyen rendszer szintű problémák, nehézségek vannak?
6: A rendszer gyakorlatilag az örökbefogadást támogatná abban az esetben, hogyha a gyerekek tehát a gyerekek oldaláról, ha nézzük az örökbefogadást, akkor nagyon hosszú idő, mire ők örökbeadhatóvá nyilvánítottáká válnak. Ugye ezek több hónap, több éve kisgyerek életében, ez nagyon-nagyon fontos időszak, például egy újszülött, akit mondjuk 9-10 hónapos korában nyilvánítanak örökbefogadhatóvá, 9-10 hónapig, vagy kórházban van, csecsemőosztályon gondozzák, tehát hogy egyáltalán nem jó a gyerekeknek ez a nagyon-nagyon hosszú idő, ez a várakozás, ez valóban bürokratikus, de valóban nagyon körültekintően kell eljárniuk a szakembereknek, hogy valóban meggyőződjenek arról, hogy ez a gyerek örökbeadható-e.
5: Az egyedülállók ugye 2021 óta miniszteri jóváhagyás esetén fogadhatnak örökbe, elenyésző számú egyedülálló az, aki végül eljut odáig, hogy örökbe fogadhat egy gyermeket. Ön hogyan változtatna az egyedülállóknak az örökbefogadásának a szabályozásán? Kell egyáltalán rájuk vonatkozóan speciális szabály?
6: Azt gondolom, hogy nem kell. Tehát ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek az egyedülállóak, hiszen az egyszülős család is család, és igenis a gyermekek, olyan gyermekek esnek el a lehetőségtől, hogy családban éljenek, akit korábban az egyedülállók vállaltak. Tehát olyan gyerekeket vittek haza az egyedülállók, akiket egyébként házaspárok elutasítottak, nem vállaltak. Nagy rizikói terhességből született gyerekeket. Olyan gyerekeket, akik egészségkárosodással születtek, és vállalták ezeket a gyerekeket ezek a szülők, és gyönyörű családok vannak, akik egyszülős családok is. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekeknek is hasznos. Amit hozzátennék, és ami nagyon fontos lenne, hogy az egyszülős családok támogatására figyelmet kell fordítani. Egyébként az örökbefogadott gyerekek támogatására is. Tehát, hogy azok a családok kapjanak olyan mentális támogatást, amitől ez sikeressé tud válni.
5: Magyar Péter tegnap a parlamentben azt mondta, hogy egyre kevesebben akarnak örökbefogadni. Ennek mi lehet az oka?
6: Igazából nem tudom pontosan, hogy mi lehet ennek az oka. A gyerekek száma nem csökkent a rendszerben. Feltételezgethetünk arról, hogy korábban vállalnak jelenleg a családok gyermeket, és megszületnek azok a gyerekek, akiket várnak, hiszen az örökbefogadásra jelentkezők életkora általában 40 év fölötti, és ugye ez a meddőséggel arányosan összefügg.
5: Nem festenek túl pozitív képet a KSH adatai. 2020-ban 1700 örökbefogadható gyerek volt, még 2025-ben már 2400, bocsánat, és az alkalmas személyek száma pedig kevesebb, mint a felére csökkent, tehát az arány nagyon eltolódott. Segítene ezen az, hogyha az egyedülállók is örökbefogadhatnának, érdemben segítene, tehát látható mértékben?
6: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokan bele sem mertek vágni a folyamatba, pontosan ugye ez a miniszteri engedélyhez kötött alkalmassági vizsgálat, ez túlságosan félelmetesnek tűnhetett nagyon sok embernek.
5: Még röviden utolsó kérdés, mennyire nehéz örökbefogadásra alkalmasnak minősülni? Itt most nem az egyedülállókra gondolok, hanem mondjuk a párokra, házas párokra.
6: Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem nehéz, ha belegondolunk egy várandóságba, hányszor el kell menni az orvoshoz, védőnőhöz, milyen sok vizsgálatra van szükség. Ez körülbelül ugyanolyan, hogy készülünk, valamire időt szánunk, ami számunkra fontos az életünkben. Találkozunk szakemberekkel, akikkel beszélgetünk, elvégzünk egy tanfolyamot, ami jelenleg nem kötelező, hiszen időt szánunk arra, hogy az életünket meghatározó döntést meghozzuk, és egy környezettanulmány van benne, egy orvosi vizsgálat, hogy alkalmasak vagyunk-e, és egy pszichológusi elbeszélgetés. Tehát, hogy ezt hiszem, hogy ez mindenki számára vállalható, teljesíthető, nem félelmetes vizsgálat. Szakemberek nagyon kedvesek, akik ezeket a vizsgálatokat végzik. Nem szokott ebből probléma lenni. Én azt gondolom, hogy úgy kell erre gondolni, mint egy várandós gondozásra, hiszen egy gyermek érkezésére készülünk. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy vágjon bele, ha így kívánt családdá válni. Egyedülálló is, nyugodtan.
5: Szolnár Andreának, a Fészek Alapítvány kuratóriumi elnökének köszönjük, hogy megosztotta a gondolatait.
1: Best of adást hallottak.

akkor minden fine. Másolok és utána majd számolok, nem számot adok mostanában. Egyre többet válogatok, illeszkedek mindenbe, új leszek majd itt rendben. Gyere, plagizálj a szívemből.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban a rendezvény miatt hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, illetve a Vámház körutat a Lónyai utcáig. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik, az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Savoya Park között, a 83-as trollibusz, illetve a 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, több megállót nem érint. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A 7. kerületben a Verseny utcát egyirányosították a Dózsa-György után, mert közművet javítanak. A 30-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Verseny utcai megállót nem érinti. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén hétvégén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Tegnap már a TV Maci és Frédi és Béni is előkerült a parlamenti menetrendben. Én arra gondoltam, hogy hittem, hogy megjelent a lelki szemeim előtt, hogy Antal József egy pumukli figurával szavaz, de aztán ezt gyorsan el is hesegettem. De hát TV Maci meg Frédi Béni van, itt van velünk a parlamentben, politikusok a miniszterelnök kezében, illetve fideszes politikus által rajzolva. Meddig tart ez? Még erről fogunk beszélgetni többek között Nagy Attila Tibor politikai elemzővel. Jó reggel, szervusz!
3: Szervusz, jó reggelt!
2: Szóval mire számíthatunk még?
3: Hasonlókra.
2: Az mit jelent?
3: Hát én azt gondolom, hogy a miniszterelnök személyiségi lelki alkatából következik, hogy bizonyos furcsaságokat, vagy legalábbis szokatlan dolgokat tapasztalunk. Nem volt még arra példa az elmúlt 36 évben, hogy egy miniszterelnök a parlamenti ülésteremben plüss állattal szavazgasson, tehát tévémacit vett Magyar Péter a kezébe, és azzal nyomogatta a szavazógombot, ugye Bohár Dániel tette közzé az ezzel kapcsolatos felvételt, hát ez fura.
2: Tehát a fideszes oldalon pedig Pócs János rajzolgat, egyébként egész jó rajzot.
3: Igen,
2: Frédiről és Béniről.
3: Mégiscsak más, hogyha egy, bár az is egy kissé furcsa, hogyha egy országgyűlési képviselő ilyennel tölti az idejét a munka közben, tehát én el tudnék képzelni más tevékenységet is, mondjuk aktívan odafigyelni az illető szónokra, de Pócs János mégsem miniszterelnök. Magyar Péter miniszterelnök. Én úgy látom, hogy néha az az érzésem, mintha már értené, hogy a miniszterelnöki tisztséghez azért valamiféle méltóság járul, valamikor meg úgy tűnik, hogy mégsem érti. Tehát amikor előveszi a tévémacit, akkor inkább
2: ez egy... baj?
3: Hát inkább egy rakoncátlan kisgyerekre hasonlít, mint egy valódi miniszterelnökre. Tehát ilyen értelemben baj, igen. Tehát nem tudok olyan európai miniszterelnököt mondani, aki előveszi szavazás közben a játékát.
2: És van, aki erre azt mondja, hogy emberközelivé, és hogy mondjam, széleskörű nyilvánosságba bejutóvá teszi a parlamenti ülést.
3: Hát odafigyelünk, és ez kétségtelen, azt nem tagadom, hogy a plusz maci, illetve a Magyar Péter és TV maci
2: együtt szerepése. Nem pusztán egy kommunikációs technika ez a miniszterelnök
3: részére? Nekem az volt a benyomásom, hogy ez egy ilyen spontán dolog volt, tehát hogy nem egy előre hosszan kimódolt. Azért szóval egyet azért vegyünk észre. Szóval a miniszterelnöki tisztségnek van egy... vezetői étosza, tehát ő minket vezet, valamennyiünket. Most a miniszterelnöknek, egy vezetőnek példát kell mutatnia, meg kell mutatnia nekünk az irányt. Tehát egyfajta tekintélyre jár a mindenkori vezetőnek a pozíciója. Na most ezzel azért nem nehezen fér össze, hogy a miniszterelnök fogja magát kamerák előtt, előveszi a tévémacit, és azzal nyomogatja a szavazógombot. Tehát ez nagyon furcsa.
2: Az, hogy ennek milyen megítélése lesz a választók szemében, az egy dolog, de a másik része, és ez pedig a Tisza szavazóknál érdekes, hogy miképp csapódhat le, az a tegnap előtti hír, melyet a 444 szellőztetett meg, nevezetesen, hogy tavaly novemberben egy komoly nézeteltérés volt a Tisza pártban. Radnai és csapata, ugye Radnai Márk és mellette pár ismertebb politikus, Nagy Ervin, Ruszin Szendi, Romulus és még mások, szóvá tették Magyar Péter vezetési stílusát, és Magyar Péter és Tóth Péter stílusát, és ebből volt egy nagyon komoly konfliktus, amit aztán a végén sikerült rendezni, de állítólag pattanásig feszült volt a hangulat, és nagyon kevésen múlt, hogy ott ne történjen pártszakadás, vagy Magyar Péter háttérbe lépése, mindez 6 hónappal, fél évvel a választások előtt. Ez miképpen csapódhat le például a Tisza szavazóknál?
3: Valaki ki akarja pöckölni Radnai Márkot a pártból, vagy legalábbis még kijebb. Nekem ez a benyomásom a cikket olvasva, már megint Radnai Márk az egyik célpont. Ugye a 444.hu volt az, amelyik előszedte, hogy Radnai Márk kapja, találkozott Rogán Antallal, aztán...
2: Nem Rogán Antallal, Rogán Antall egyik emberével.
3: Rogán Antall egyik emberével, igen, köszönöm a kiigazítást, de mégiscsak Rogán Antall környezetével hozta összefüggésbe Radnai egyik rokonát a 444.hu. Aztán ugye a G7 az augusztus 20-i közbeszerzési eljárás kapcsán megint Radnai Márkot emlegette. Tehát ennek a cikknek az olvasása kapcsán, és az a mondani valóm lényege, van egy olyan benyomásom, hogy a Tisza párton belüli konfliktus olyan értelemben folytatódik tovább, hogy minthogyha egyesek Radnai Márkot akarják minél kiebb szólítani. Ugye ne felejtsük el, Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, elnökségi tag, tehát mint így ilyen, akár még arról is lehetett volna szó, hogy miniszteri, de legalábbis államtitkári tisztséget fog viselni a Tisza kormányban, na ő most ebből semmit nem kapott. Be kellett érni egy ilyen homályos feladatú kormánybiztosi megbizatással. Szó volt arról, hogy megalapítják az Emberséges Magyarország Intézetet, nem tudom ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Most ugye azt látjuk, hogy van egy ilyen közvélemény szondázó, vagy a vélemények beépítését szolgáló félig meddig állami magán projekt, amelybe begyűjtik a véleményeket, szóval Radnai Márk nem kapta meg azt a pozíciót, amiben esetleg reménykedhetett. Abban egyébként Magyar Péternek igaza van, hogy...
4: Bocsánat, csak hogy igen. Hozzátegyem, Magyar Pétert is megkérdezték erről, és azt mondta, hogy teljes a bizalma Radnai Márkban, és bár volt vita kettő között, de ezt megbeszélték. Ez nem egy normális dolog, akár egy pártban, akár egy családban, hogy van vita, megbeszélik, és megy tő között, de ezt megbeszélték. Ez nem egy normális dolog,

0: az jelöltállítást megcsinálni a Tisza pártnak, ez óhatatlanul hozott volna amúgy is feszültségeket. Ki az, aki bekerül a befutóhelyre, ki az, aki nem, ki milyen pozíciókhoz kap. Tehát én azt gondolom, hát, hogy párt életében ez óhatatlanul okoz feszültséget, mint ahogy a kormányzati pozíció is, ki kap pozíciót, ki nem.
1: De hát bocsánat, azért ellentmond ennek ellentmond, hogy itt a pozícióosztásnál, hogy a Radnai féle csapatban, ahol ugye a hírek szerint Nagy Ervin, Ruszin Szendi Romulus szerepelt, és Meritei Barna, hát azért Nagy Ervin pozícióban van, Ruszin Szendi Romulus miniszter, ráadásul úgy miniszter, és idézőjelben védett miniszter, hogy volt egy elég kínos története az általa kinevezett, vagy az általa előtérbe helyezett titkosszolgálati vezetővel, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy ezek az emberek partvonalra kerültek volna a Tisza pártban.
0: Hát azért Nagy Ervin nem kapott miniszteri pozíciót, ő neki be kellett érnie egy államtitkári pozícióval, amikor kérdezték még a kormányváltás előtt, hogy...
1: De nem lehet ez egy struktúra része? Hát nem látni csalódott embereket?
0: De ez egy struktúra része, csak nem mindegy, hogy a struktúrán belül az ember milyen pozíciót kap.
1: És csalódottak ezek az emberek szerinted?
0: Hát erről nyilván Nagy Ervin kell megkérdezni. Szerintem Nagy Ervin egy kicsit csalódott volt, mert amikor megkérdezték tőle még a kormányváltás előtt jóval, hogy miniszteri tisztséget el tudná képzelni magának, akkor azt mondta, hogy ha felkérnék ilyesmire, nem futna el előle. Ehhez képest valóban nem kérték fel miniszternek, és azért nem ugyanolyan egy államtitkári pozíció, mint egy miniszteri pozíció.
1: Tehát akkor szerinted a pártban lévő törésvonalak, azok megvannak, de nagy baj nincsen, a párt egyben van.
0: Így van.
1: És a jövőre nézve, ez mit jelenthet? Mint szavazók szempontjából, mint a párt
0: struktúra szempontjából. Az általad mondott összefoglaló az szerintem pontos, tehát vannak törésvonalak, vannak bizonyos személy vagy akár politikai ellentétek, de ezek jelenleg nincsenek érdemi hatással a Tisza párt akcióképességére, illetve a parlamenti munkára, ha megnézzük a szavazásokat, még a titkos szavazásokon is azért érvényesül a frakciófegyelem. Én például arra számítok, hogy a mai alkotmánybírókról szóló alkotmánybíró jelöltekről szóló szavazáson is át fognak menni a Tisza párt által javasolt jelöltek a parlamentben, annak ellenére, hogy kétharmados többség kell.
1: Tehát ehhez azért nem kell túl nagy kockázat, hogy ezt a jóslatot
0: megvalósulni kell, csak érted, hogyha komolyabb, nagyobb ellentétek volnának a Tiszán belül, amelyek a párt akcióképességére, fegyelmére hatnának, akkor már nem biztos, hogy átmennének ezek a jelöltek, de erről szó nincsen. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt május 9-e óta tartó szavazásokat, akkor azt látjuk, hogy a Tisza frakció vezető tudta szállítani a szavazatokat, tehát hogy a kormány mögött jelenleg valóban stabil frakció áll, a frakció megadja a szükséges politikai támogatást a kormány számára, és ez egyébként biztató. Tehát a 444.hu által előhozott tavaly novemberi ellentétek ellenére is azért alapvetően azt tudjuk mondani, hogy a Tisza párt jelenleg megfelelően működik, legalábbis képes a kormány politikai hátterét biztosítani a frakció.
1: Egy percünk van, és említetted az alkotmánybírókat, erre akartam még kitérni. Ugye Ligeti Miklós személye, az nagyon érdekes, ugye a vagyonvisszaszerzés főnökeként emlegették, leendő főnökeként, majd úgy tűnik, hogy most alkotmánybíró lesz. A Tisza szavazókban érződött egyfajta csalódottság az, hogy nem ő lett a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a vezetője, most, hogy alkotmánybíró lett. Ez a Tisza szavazóknak elégtétel, vagy továbbra is azt mondják, hogy kárpótolták őt.
0: Hát még nem lett alkotmánybíróban.
1: De hát te mondtad, hogy valószínűleg azért az lesz.
0: Igen, ma délutántól már egy megválasztott alkotmánybírónak lehet majd tekinteni. Igen, egyfajta elégtétel és vigaszti, nem csak Ligeti Miklós számára, hanem azon tiszás szavazók, kommentelők számára is, akik felháborodottan vették tudomásul, hogy nem a kedvencük lett a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke.
1: Nagy Attila Tibor, köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Hétvégén rendeztek először atlétikai világdöntőt, méghozzá Budapesten. Ez egy nagyszabású, tévésúszerű esemény.

0: volt feketére festett gyeppe, rózsaszín homokkal, világító gerellyel. A koncepció tehát új, viszont nem biztos, hogy az állami beszerzések nem maradtak a régiek. Erről beszélgettek Katus Eszterrel, az Átlátszó újságírójával. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy köszönjük, hogy itt van velünk. Tényfeltáró cikket írt az atlétikai világdöntőről, ahol több furcsaságot is felfedezni vélt. Ugye az egyik például az, hogy olyan cégtől is ajánlatot kértek, amelynek se árbevétele nem volt tavaly, alkalmazottja pedig hát a létrehozása óta nem volt, hogyha jól tudom. Milyen egyéb furcsaságok voltak még az esemény körül?
1: Ugye az egész történet onnan indult, hogy Balázsi Gyula, ugye fideszes vállalkozónak a cégei leuralták a rendezvényszervezési piacot, az államit az elmúlt években, ugye minden megbízást ők kaptak meg tulajdonképpen, és ezért hát nem nagyon van már olyan cég, akire így alapvetően gondolna az ember, amikor majd megrendeznek egy ilyen nagy mondjuk sporteseményt, hogy aki meg tudja rendezni, úgyhogy egy egészen új helyzetbe került a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, ugyanis eddig csak annyi feladata volt, hogy szólt Balázsi Gyulainak, hogy itt van ez a 75 milliárdos keret megállapodás ennek a terhére, akkor most ezt az eseményt kell megszervezni, és akkor Balázsi Gyula cégei ezt megtették. Most ugye ez megszűnt, mert hogy Balázsi Gyula cégeinek a számláit zárolták, és ezért a teljesítésre ugye képtelenné vált. Ezért az NRÜ-nek ugye ki kellett írni a új tendereket ezekre az eseményekre, hogy szervezőt találjon. Na most egy rendes közbeszerzési eljárásnak az átmenetele az nagyon sok idő, tehát az több hónap van, amikor egy évet is igénybe vesz akár, úgyhogy erre nem volt idejük, mivel ugye ezek az események most történnek szeptemberben, illetve az augusztus 20-ai rendezvény pedig ugye augusztusban már lezajlott. Ezért hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást írtak ki. Ez egy nagyon versenykorlátozó tender, mert ugye ide nem indulhat ezen bárki, csak azok, akiket felkér a szervező, bocsánat, a kíró. Ezért nagyon meg kell indokolni, hogyha valaki ezt a típusú eljárást választja, és a közbeszerzési hatóságnak erre engedélyt kell adnia. Most a rendezvényszervező ügynökség ezt megtett az augusztus 20, illetve a jelenlegi sportesemények kapcsán is, és hát piackutatást végzett állítása szerint, amely alapján ő felkeresett cégeket, akiket felkért ajánlattételre ezekre az eseményekre, és hát így választott ki a mostani ugye, atlétikai világdöntőnek, illetve a judo grand slamnek a megszervezésére 4 cég került a látóképébe, és közülük végül 2 vállalta, hogy ajánlatot tesz. Most az egyik, az a nyertesi Rub Kft. Volt, akinek korábban, hát mondhatjuk úgy, hogy NER-ből kifaruló cégről van szó, mert hogy olyan volt tulajdonosai vannak, például Schmidt Gábor volt sportért felelős helyettes államtitkár, volt egy ideig tulajdonos benne, illetve egy olyan ember, aki Balázsi Gyulának a cég társa. Viszont ezek a kapcsolatok már megszűntek, tehát jelenleg nincsenek benne elvileg neres emberek. Ők nyerték el, mert hogy nekik több ilyen rendezvényszervezői tapasztalatuk volt, ugye ajánlottak egy járat, amit elfogadott a rendezvényszervezői ügynökség, illetve volt egy másik, ez a Flying Fish Kft. Nevezetű cég, amelyről elsőre csak annyi látott a cégadatbázisban, hogy nem nyertek korábban közbeszerzéseket, és hogy nincsen bevételük sem, nem volt az előző évben, illetve az elmúlt 5 évben sem nagyon, és hogy hát nincsen alkalmazottjuk sem. Ugye felmerült a kérdés, hogy egy ilyen cég olyan alkalmas arra, hogy megszervezzen egy olyan nagy sportot.
0: Bocsánat, közbeszólom, hogy megszakítom, csak még mindenképp van egy-két kérdésem. Ugye nem biztos, hogy alkalmas, de 16 évig ugye nem volt piaci verseny, maradtak egyáltalán alkalmas cégek, ugye megkeresték a LAN csoportot is, és azt mondták, hogy nem. Úgy értem, hogy ilyen elemenként persze vannak cégek, akik képesek megszervezni, de összességében egy ilyen nagyszabású eseményt nem. Tehát lehet erre fogni ezt a kialakult helyzetet?
1: Igen, ahogy mondtam is, hogy egy új helyzetben van most a rendezvényszervező ügynökség, mert most kell találnia majd olyan cégeket, akik alkalmasok lehetnek még erre. Most ránézésen nyilván nem egy nulla fős, nulla bevételű cégről gondoljuk, hogy alkalmas egy több 10 000 főt megmozgató eseménynek megszervezésére, ezért is kérdeztünk rá, hogy miért gondolták, hogy alkalmas, és ők ugye azt válaszolták, hogy 2017-ben már részt vettek az úszó VB-nek a megrendezésében, a vizes VB-nek a megrendezésében, és hogy innen volt referenciájuk, de hogy az elmúlt években ugye nem kaphattak a lehetőséget, és ezért nem volt bevételük, tehát erre ezt válaszolták. A másik érdekes cég, aki ugye felmerült, ugye a negyedik az a rendezvényszervező cég volt, a Hard Rock, aki ugye az augusztus 20-at is megszervezte, és hát volt még egy cég, a Pro Event Kft., aki pedig abból a színben a Tiszához is köthető volt, hogy az Elcsényi Miklós, ő ugye korábban a Tisza programigazgatója volt, és őket is megkeresték, hogy esetleg vállalnak, de ők nem tettek ajánlatot, és hát annak a cégnek sincs alkalmazottja, a bevétel is csak pár millió forint volt, úgyhogy itt is ugye megkérdeztük, hogy mi volt az oka, miért megkeressék őket, és hát a válasz szintén az volt, hogy korábbi sportesemények rendezésében való részvétel miatt választották őket.
0: Jól tudom, önök 25 céget megkerestek, akik ilyen nagy rendezvényszervező cégek, hogy velük kapcsolatba lépett az NRÜ, és 8 cég válaszolt önöknek, akik azt mondták, hogy nem keresték meg őket, illetve Hatházi Ákos mondta ezzel kapcsolatban, hogy őt is megkeresték olyan vállalkozások, akik azt mondták, hogy hát lettek volna még itt alkalmas jelentkezők, de őket sem keresték meg, tehát valószínűleg nem arról van szó, hogy egyáltalán ne lenne más alkalmas cég, csak ezek a nulla alkalmazottos és nulla árbevételű cégek. Szóval árnyaltabb a kép, rendszer szintű működés kezd kialakulni, főleg, hogy említett az augusztus 20-ai eseményeket is, ugye az is már nagy vihart kavart, arról a G7 írt, tehát mikor kell elkezdeni aggódni, mikor láthatunk itt rendszert, és mennyi időt kell adnunk a kormánynak, ugye mindig az időrövidségére hivatkoznak arra, hogy Balázsi Gyula cégcsoportja hirtelen kikerült a képből, és hát egy ilyen vákum keletkezett.
1: Így van, én azért még rendszer szintű problémákról azért nem beszélnék, mert ez most ugye két alkalom volt, amikor tényleg sürgősen kellett keresni cégeket, és most, hogyha nagyon jó szándékok akarunk lenni, akkor csak annyi történt, hogy szerencsétlen NRÜ-sök hirtelen nem tudták, hogy kihez forduljanak, kaptak tippeket, őket végigjavogatták, aki vállalta, azt gyorsan felkérték, meg nyilván olyanokat, akikről tudták, hogy valószínűleg meg tudják rendezni. És azért azt ne hagyjuk ki a képből, hogy már ezeket az eseményeket már tavaly óta rendezi ugye a Balázsi cége, úgyhogy hogy már azért a nagyja meg volt. Tehát, hogy igazából a végén át kellett venni bizonyos feladatokat, de le voltak már beszélve, hogy az alvállalkozók, meg úgy rengeteg minden már ebből meg volt a rendezvényből. A nagy kérdés az az lesz, hogy például jövőre, vagy az elkövetkező időszakban, amikor már kifutnak ezek a korábban Balázsék által betervezett vagy rendezett események, hogy akkor mi fog történni. Ugye hát nagyon várjuk majd, megfigyeljük majd, hogy reméljük, hogy ezek nyílt eljárások lesznek, és valóban olyan piaci szereplők tudnak jelentkezni, akik alkalmasak, bár azt is hozzá kell tenni, hogy az augusztus 20 gond nélkül lezajlott, és a világdöntő is gond nélkül lezajlott, úgyhogy eddig arról nem beszélhetünk, hogy valóban alkalmatlan cégek kerültek volna oda, úgyhogy ebben legalább nem esett kár. Az augusztus 20 elvileg jóval olcsóbb is volt, itt a sporteseményeknél ez még nem tisztázott teljesen, de mindenképpen célszerű lesz ezeket a gyorsított meg hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat elfelejteni, és mindenképpen nyílt eljárást kiírni.
0: Ja, jól tudom, itt az atlétikai világdöntőnél is az NRÜ, mintha úgy tudom, hogy majdnem 17 milliárd forintot kapott a megszervezésére, aztán végül is 3,7 milliárdért szervezték meg a két sportesemény, tehát azt végül is nem lehet mondani, hogy túlárazás merülne fel, tehát kifejezetten kedvező áron szervezik meg a cégek, tehát itt valóban akkor az idő rövidsége miatti hát ilyen szűk és kicsit fura, vagy hát korlátozott verseny az, ami problémás, de akkor hosszabb távon, már akár a jövő évben is, hogyha a kormány rendes közbeszerzési eljárásokat ír ki, ahol láthatóan rendes verseny van, akkor ezek a mostani esetek megbocsáthatók, elfeledhetők.
1: Bízom benne, de mondjuk itt azért mondtam, hogy még nem tisztázott, hogy pontosan mennyibe került ez a két esemény, mert hogy a 16,9 milliárd az meg lett ítélve, de abból elvileg már kiutaltak ugye a Balázséknak korábban egy talán ilyen 6 milliárd körüli összeget, plusz még erre rájött ugye mostani, tehát 10 milliárdnál így is tartunk, és a jogdíjakról még nem tudunk, tehát így is lehet, hogy meg volt ez a 16. Itt igazából inkább arról kéne elgondolkozni, hogy biztos, hogy érnek-e ezek az események ennyit, hogy mennyi a gazdasági haszna, mennyi a kiadás, mennyi a bevétel, ezt nyilván majd aki ehhez ért, azt végig gondolja. De igen, mindenképpen a közbeszerzési folyamatoknak a végigvitele, a nyílt eljárásoknak a kiírása lehet az, ami garantálja, hogy ne fordulhasson elő az, hogy kormány közeli cégek lesznek a befutók. Ugyanakkor őket sem lehet kizárni nyilván, tehát nem eshetünk át a ló túloldalára, mert ha valaki alkalmas, akkor miért ne pályázhatna attól függően, hogy köthető-e bárkihez. Ha ők az alkalmasok, és ők adják a legolcsóbb ajánlatot, akkor őket is el kell fogadni.
0: Katus Eszternek, az Átlátszó újságírónak köszönjük a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, viszlát.
0: Viszontlátásra.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazó podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban a rendezvény miatt hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, illetve a Vámház körutat a Lónyay utcáig. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik, az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Savoya Park között, a 83-as trollibusz, illetve a 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, több megállót nem érint. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A 7. kerületben a Verseny utcát egyirányosították a Dózsa-György úttal, mert közművet javítanak. A 30-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Verseny utcai megállót nem érinti. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén hétvégén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Feljelentette Orbán Viktort, Magyarország volt miniszterelnökét, Fekete Győr András, aki jelenleg a politikai üldözöttekért alapítvány alapítója, azért, mert egy televíziós műsorban állítása szerint, mármint Fekete Győr állítása szerint, megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal leendő dolgozóit. Itt van velünk Fekete Győr András. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, mindenkit szeretettel köszöntök!
3: Mondja, ön miért ilyen indulatos? Néztem a videóit, a buldózerként működő Magyar Péterhez képest ön még inkább sokkal radikálisabban követeli az elszámoltatást, börtönbe akar zárni mindenkit. Miért?
4: Nem elég, hogy a választások óta eltelt 5 hónapban lenyeltük azt sok millió rendszerváltó magyarként, hogy a bukott, korrupt és maffiaszerűen működő korábbi miniszterelnök szabadlábon grasszál az országban. Vagy azon túl pálinkát iszik, bulizik, luxusjachtokon vitorlázgat, majd hazatér, és egy-két napon belül nagy nyilvánosság előtt az ország talán legismertebb politikusaként és ellenzéki pártvezetőként nyíltan megfenyegeti azokat a honfitársainkat, akik vagy már most, vagy majd a jövőben munkát fognak vállalni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban azért, hogy az elszámoltatásnak érvényt szerezzenek.
3: Itt tisztázunk egy jogi fogalmat, ugye a fenyegetés, ez a kijelentés, ami Orbán Viktor szájából elhangzott, ez valóban értékelhető a dolgozók számára fenyegetésként. Vigyázzatok, mert ha mi jövünk, akkor majd ellenőrzünk, hogy miket csináltatok ennek a hivatalnak a munkatársaként. De ugyanakkor van egy jogi kategória is. Itt ez megáll?
4: Ugye egészen pontosan úgy fogalmazott a bukott miniszterelnök, hogy ezért nyomon fogjuk őket követni, minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk, hogy kicsoda, ki fia borja. Szóval kérdezem én, hogy ha itt őt nem állítjuk meg, ha itt ez következmények nélkül marad, akkor mi lesz a következő lépés? Tehát akkor meddig betemedik, hogy majd ezeknek az ügyészeknek, rendőröknek, NAV-nyomozóknak a családtagjait is szeretné listázni? Vagy hogy majd fizikai bántalmazást helyez kilátásba velük szemben? Mert ne legyen kétségünk, 16 éven keresztül ő volt Magyarország teljhatalmú ura. Ugye ő azon a nyelven értett, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Ő az elnyomás nyelvén beszélt, és úgy tűnik, mintha ő teljes magabiztosságban még most is azt gondolná, hogy ő még mindig Magyarország teljhatalmúra. És én azért tettem feljelentést, mert egyébként egyetértve Magyar Péter miniszterelnök.
3: Bocsánat, aki nem tisztem megvédeni, nem gondolja azt. Hát aki azt mondta, hogy nem kíváncsiak rá az emberek nagy része, ezért küldték el
4: a fenyegetéseket.
3: És mennyire lehet ezt politikai kijelentésként értékelni, és mennyire valódi, jogilag szankcionálható fenyegetésként? Hiszen ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke is azt mondta, hogy abban az esetben azonnal lépnek, hogyha konkrét ügyeket tapasztal. Itt még konkrét ügy nincs, itt egy elhangzott mondat van, egy televíziós műsorban, egy politikus szájából nyilvánvaló hatáskeltésként.
4: Párhuzamot vont Magyar Péter dühe meg az én dühöm között.
3: Igen.
4: Amely dühben egyébként, vagy elszántságban azért minimum 4,4 millió magyar honfitársunk is osztozik, azért azt tegyük hozzá. Magyar Péter miniszterelnök a plenáris ülésen hétfőn azt mondta, hogy Orbán Viktor kijelentése BTK-ba ütközik, hivatalos személyelleni erőszaknak minősül. Tehát ő is jogvégzett ember, én is jogvégzett ember vagyok, ebben egyetértek. A BTK 130. szakasza részletezi a hivatalos személyelleni erőszak intézményét. Hivatalos személyelleni erőszakot elkövet az is, aki akadályozza a hivatalos személyt az intézkedésében, vagy akadályozni próbálja, tehát megkísérli. Az én feljelentésemnek a tárgya, hogy Orbán Viktor hivatalos személy elleni erőszak kísérletét valósította meg, illetve felbújtóként járt el, mert azokban az emberekben, akik vagy már ott dolgoznak, vagy ott dolgozni szeretnének, félelmet kelthet, és akadályozhatja az igazságszolgáltatás működését, ami egyébként önmagában bűncselekmény. A rendőrség, az eljáró rendőr alezredes, akivel tegnap a BRFK ORFK épületében beszélhettem, ő azt jelezte felém, hogy kiemelt ügyként.
3: Ez mit jelent?
4: Hogy kiemelt ügyként fogják kezelni ezt a feljelentést. A BRFK bűnügyi elnök helyetteséhez fogják érkeztetni majd a feljelentésemet, és másfél héten belül körülbelül jelentkezni fognak, és megtörténnek a kihallgatások.
3: Megnéztem ezt a hivatalos személy elleni erőszak előkészülete tényállást a BTK-ban, és ez vétségnek minősül, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.
4: Van egy negyedik bekezdés is azonban, igen. Tehát itt ugye több tényállás állhat fenn itt Orbán Viktor kijelentése kapcsán. Van a negyedik bekezdés, ami kimondja, hogy hivatalos személy elleni erőszak elkövetésére irányuló csoportban részt vesz, az vétség miatt 2 évig, a csoport szervezője és vezetője, az büntet miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
3: Tehát jogvégzett ember mit prognosztizál?
4: Tehát itt Orbán Viktor itt egy csoportot próbál szervezni, mert azt mondja, hogy többes szám első személyben mi listázni fogjuk, gyűjteni fogjuk őket, és ő mint vezető lép felé.
3: Ön jogvégzett emberként mit prognosztizál, hogyha egyáltalán eljut ez az ügy oda? Akkor mi lesz ennek a vége?
4: Hát én bízom abban, hogy bírósági eljárás, büntetőügy, és a büntetőügy végén pedig egy elmarasztaló ítélet és szabadságvesztés a miniszterelnök számára. Azt is hozzátenném, hogy ugye az aranykormú ügyben is várja a nyilvánosság azt, hogy a...
5: De az egy másik ügy.
4: Az egy másik ügy, persze.
5: De tényleg azt gondolja, hogy ezért a kijelentése miatt a miniszterelnököt börtönbe fogják zárni?
4: Büntetőeljárás alá fogják vonni, bízom benne, tehát hogy ezért tettük meg a feljelentést Magyar Péter miniszterelnökkel is egyébként ugye távolról, de egyetértve, úgyhogy várjuk meg, hogy mi lesz ennek a büntetőügynek a vége. Én azt szeretném, hogy Orbán Viktor leszálljon a magaslóról, hogy bukott miniszterelnökként ne ő fenyegesse a magyar honfitársainkat, hanem végre ő üljön ott a vádlottak padján, amit sok millióan szeretnénk, mert nem akarunk többé következmények nélküli országban élni.
6: Az indulat az abszolút érződik az ön által elmondottakból, de minthogyha úgy gondolná ezt az egészet, hogy már a Fidesznek nincs legitim alapja arra, hogy bármit is mondjon, hiszen a sajtóval kapcsolatban is azt mondta, hogy hát minek kérdezik a fideszes politikusokat, ők nem legitimek már, de hát azok,
4: Hát kinek a szemében?
6: Hát tehát a választók szemében. 38,6%-ot kaptak, és azért több millió szavazójuk van. Nem lehet azt mondani, hogy már ne is kérdezzék őket.
4: Ugye napról napra fogyatkozó szavazója van a Fidesznek, ugye legyen. Már csak 20%-a van a Fidesz, de én azt nehezményeztem Köcsén például, hogy mikrofonok erdejében állt ott a korrupt miniszterelnök, mint aki egy szalonképes, hiteles, valódi ellenzéke lenne a jelenlegi kormánynak és a rendszerváltó többségnek, pedig ő egy állellenzéki politikus jelenleg. A tegnapi nap egyébként viszonylag eredményes volt az elszámoltatás ügyében, mert ugye előállították és vezetőszáron elvezették Tiborcz István üzlettársát, egyesek szerint Strómanját, Jelinek Dánielt, Szivek Norbert társaságában, aki pedig a Nemzeti Vagyonkezelőnek volt a vezetője. Lázár Jánost arra utasították, hogy bontsa el azokat az építményeket, amiket az erdőségében hatóság nélkül épített. Mert ugye nekünk halandóknak ugye mindig végig kell járnunk a hatósági lépcsőket, de nekik, politikusoknak nem. Na és ebből nagyon elege van a magyaroknak. És most ez egy új világ épül, és ebben a világban van következménye minden lépésnek és tettnek, és mindenkit a jog egyenlősége illet meg, tehát a törvény előtt egyenlőek vagyunk, és ha Orbán Viktor fenyegetőzik, ami BTK-ba ütközik jelen esetben, akkor bizony a törvény próbáját és erejét ki kell állni neki.
6: Kíváncsi vagyok,
4: ezért tettem feljelentést.
6: Kíváncsi vagyok, hogy majd ez a fenyegetés tényállás meg fog állni. Egyet áruljon még el, mert kevés az időnk, hogy ön egy új ellenzék megalapításán is dolgozik. Ennek a létrehozása ön számára a legfontosabb, az ön által létrehozott szervezetnek ez a fő küldetése. Miközben támogatja a Tisza törekvéseit. Nem érez itt egy ellentmondást, hogy a jelenlegi kormányt támogatva az ő ellenzékét akarja létrehozni?
4: Amit én állítottam, amire ön hivatkozik, az az, hogy 2030-ban ellenzéket kell váltani. Tehát a jelenlegi állellenzék helyett, amit a Fidesz jelképez, kell egy párbeszédképes, hiteles,
6: a Tiszához... A Tiszával szemben?
4: Nem, a Tisza mellett.
6: A Tiszát kiegészíteni... De a Tisza akkor ellenzék lesz?
4: A Tiszát kiegészíteni képes... Nem mondtam ilyet, hogy ellenzék
6: nem lesz csak
4: a Tisza. Én azzal számolok, hogy a Tisza kormány lesz 2030-ban is egyébként. A Tiszát kiegészíteni képes új ellenzéki pártok, vagy új pártok megjelenése lesz fontos.
6: De akkor az nem az, lesz
4: hogy nekem, az, hogy nekem ebben milyen szerepem lesz, az majd kiderül, mert ez egy hosszú táv. Én most ebben a szent pillanatban a rendszerváltásért dolgozom, mert mi közösen váltottunk rendszert, ugye? És közösen építünk egy új országot is, és közösen végezzük az elszámoltatást és igazságszolgáltatást is. Szerintem ez egy közös munka, csapatmunka a kedves tévénézőkkel együtt.
6: Szó volt itt 2030-ról, addigra már valószínűleg kiderül, hogy mi lesz az elszámoltatással, és kíváncsian várjuk 2030-ban, hogy önnel mi lesz. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
4: Köszönöm szépen én.
6: Komoly szakmai dolgozat került ki a Minap, a G7 nevű szakportálra, amely azt vizsgálta, hogy mennyibe került az országnak a paksi leállás. Ez egy nagyon szakmai anyag, repkedtek a megawattok, a gigawattok, minden. Ennek tisztánlátásáért, hogy lássuk azt, hogy valójában miről is van szó, meghívtuk Felsmann Balázs energiapolitikai szakértőt, hogy segítsen nekünk eligazodni ezekben a kérdésekben. Ugye a téma fontos, hiszen egész augusztus arról szólt, hogy egy ország nézte a Duna vízszintjét, és azon gondolkozott, hogy lesz-e áram, és mi lesz a paksi atomerőművel.
7: Így van, és mielőtt még a tanulmányunkba kezdenék, amit Mezősi András kollégámmal írtunk a REG-ben, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, ahol mindketten dolgozunk. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része egyébként ennek az augusztusi fejlemények megértésének, hogy azért kezdjük azzal, hogy ezt jó volt látni, hogy az európai együttműködő villamosenergia hálózat bizonyította a robosztusságát. Tehát nem lett Magyarországon ellátási krízis, amiatt, hogy kiesett Magyarország messze legnagyobb termelő erőműve. Szerencsére ezt az itt kieső áramot az importvezetékeken az ország képes volt pótolni. Na most, ugye ez a jó hír része, de nyilván ilyenkor meg kell nézni azt, hogy a kieső áramnak mennyi lett volna az önköltsége, hogyha ezt meg tudjuk termelni saját magunk, paksi atomerőmű, illetve ehhez képest megvizsgálható az, hogy mennyibe került az az alternatíva, az a pótlás, amit a kiesett áram helyett kellett importálni. Ugye, ha végig gondoljuk ezt, még mielőtt számokról beszélnék, akkor az a logikája, hogy van egy villamosenergia kereskedő, aki leszerződik az ügyfélkörével. Esetünkben ez az MVM csoportnak a kereskedő cége. Ő neki ellátási kötelezettsége van, hogy akár az iparvállalatokat, akivel leszerződött, akár a lakosságot, ugye ellássa villamosenergiával. Ezt hogyan szerzi be? Úgy, hogy ő is leszerződik termelőkkel, erőművekkel, akiktől megvásárolja ezt a villamosenergiát, vagy egy másik kereskedővel, ez a két opciója van. Ugye ebben az esetben az történik, hogy kiesik egy szerződéses partnere a paksi atomerőmű, és ilyen esetben ugye ez a kereskedő, akit terhel az ellátási kötelezettség, kénytelen kipótolni azt, amit nem tudott onnan megvásárolni. És arra voltunk kíváncsiak, és azért írtuk ezt a kis rövid tanulmányt, mert most, hogy lezárult ez a visszaterhelési időszak, most már látjuk a tényszámokat a teljes egy hónapos időszak tekintetében, ezért úgy vizsgáltuk, hogy ezt a teljes időszakot, hogy egyrészt megnéztük, hogy mennyi volt a kiesett árammennyiség, amit nem termelt meg a paksi atomerőmű, és utána megnéztük, hogy amikor nem termelte meg, azokban az órákban mennyi volt a villamosenergiára. A nézőknek annyit érdemes elmondani erről, hogy a villamosenergiára rendkívül dinamikusan változik, minden negyed órában változik a tőzsdei ára, tehát az elszámoló ára, minden negyed órában eltérő. Sokszor akár napon belül megawattóránként elképzelhető, hogy mondjuk egy délidőben ez a nullát közelíti, és lehet, hogy mondjuk este 7 órakor 400 euró per hát megawattóra. Akkor... Tehát óriási ingadozás, úgynevezett volatilitás van ezeknek az áraknak. Tehát azt tettük, hogy megnéztük minden órában a kiesések mértékét, mennyi egy normál üzemhez képest mennyivel termelt kevesebbet a paksi atomerőmű. Most nem menjünk bele, ugye egy ilyen lépcsős leterhelés, aztán visszaterhelés volt ebben az egy hónapos időszakban, és eztán ezt a kiesett mértéket, mindig az adott órának a kiesett mértékét, ugye az adott órára vonatkozó piaci árszinttel megszorozva megkaptuk azt, hogy mennyi volt a pótlásnak a beszerzési értéke, és utána már csak egy matematikai művelet van, mert ebből még le kell vonni azt, hogy ugye nem ingyen termelt volna az erőmű is, hiszen az erőmű termelésének is van egy önköltsége, tehát ha ezt levonjuk, akkor megkapjuk azt, hogy mennyi volt az a többlet, amit azért kellett fizetni, hogy nem tudott termelni.
6: Most, amikor gondolom.
7: Most érjünk a számhoz,
6: most, amikor
7: ami 37 milliárdra adódott
6: így
7: nekünk.
6: Ezt akartam mondani, hogy most a képernyő előtt ülő nézők ilyenkor fölteszik magukban a kérdést, hogy és hány éves a kapitány,
7: így van.
6: Akkor kijön az, hogy 37 milliárd forint. Ez a 37 milliárd forint, ezt kifizeti?
7: Na, ez nagyon fontos, itt két dolgot azért szeretnék aláhúzni. Ez a publikus adatok alapján készült kalkuláció. Én nagyon remélem, hogy a valós veszteség ennél kevesebb volt. Ez azért fontos mondani, mert ugye én, mint mondtam, minden negyed órában változnak az árak, de egyébként egy kereskedőnek vannak lehetőségei, ne azonnali piacon vásároljon, hanem mondjuk megvegyen előre egy egynapos terméket, vagy egy egyhetes terméket. Tehát azért az MVM-nél profi kereskedők ülnek, tehát hogy mondjam, én nagyon bízom benne, hogy nem volt ennyi egyébként a teljes veszteség, ezt a szövegben
6: akkor
7: is írtuk.
6: Akkor mennyi az annyi?
7: Azt nem tudhatjuk, hiszen
6: nagyságrendileg. 30-20.
7: Én azt gondolom, hogy valahol a 25-30 körül talán meg tudott ez állni, hogyha jól kereskedték le ezeket az időszakokat, az MVMS kereskedők, én azért ebben bízom, tehát hogy ez egy felső, ezt le is írtuk egyébként, hogy ez egy felső becslés, de egyszerűen mi is kíváncsiak voltunk a nagyságrendre, mert azért itt nagyon sok számmal dobálóztak, tehát voltak ennél sokkal nagyobb, nagyságrendek is nagyobb elhangzó számok, és úgy gondoltuk, hogy azért érdemes ezt tényleg úgy végig számolni, hogy pontosan melyik órában mennyi volt a kiesés, és a kieséseket megszorozva.
5: Szóval, hogyha 25 vagy 30 bármennyi is ilyen szempontból kifizetél.
7: Na igen, ez és válaszoltam volna, nem felejtettem el a kérdését ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy itt egy dolgot kell megvizsgálni ilyen esetekben, hogy minek tekinthető ez a kiesés? Tekinthető ez egy rendkívüli eseménynek, egy úgynevezett haváriának, mert egy haváriára való felkészülés nem elvárható egy piaci szereplőtől. Ugye ha Magyarországon, nem tudom, nehogy Isten, soha ne történjen, de mondjuk bekövetkezne egy hetes erősségi földrengés, amire nem volt soha példa a történelemben, akkor az ebből adódó károk tipikus havária helyzet, ugye, amire egyszerűen nem lehetett fölkészülve az, akinek a feladata. Mi azt gondoljuk, hogy ebben az esetben azért ez nem mondható el. Már csak azért sem, mert az utolsó nukleáris biztonsági jelentés, ami 2025-ben adott ki az Országos Atomenergia Hivatal, az már elég egyértelműen leírja a szöveges részébe azt, hogy fel kell készülni ezekre a kisvizes időszakokra, és erre az erőműüzemeltetőjének figyelnie kell. Ha nem havária helyzet, akkor a felelősség az üzemeltetőnél van. Tehát akkor ez egy normál, hát egy olyan kockázat, ami ugye bárkivel megtörténhet, tehát ez a klasszikus üzleti kockázat. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy az MVM-et terheli ez a költség, beleértve egyébként a kárényhitt és kárehárítás költségét.
5: De hát közben egy prosperáló cégről beszélünk. Tehát,
7: igen, tehát épp most publikálták ugye a féléves jelentésüket, ami hiszem közel 240 milliárdos nyereséget tartalmazott egy fél év alatt. Abban ugye még nincs benne ez az időszak, de én most nem is ezt a részét akartam hangsúlyozni. Nagyon fontos itt a felelősségek szempontjából az, hogy ez tekinthető egy rendkívüli helyzetnek, vagy ez egy olyan helyzet volt, amire fölkészült.
5: Hát ha a politikát kérdezik, akkor attól függ, hogy melyik oldalt, mert ugye aki jelenleg irányít, az azt mondja, hogy erre fel lehetett volna készülni. Aki nem, az azt mondja, hogy nem látott.
7: Igen, és ezért is nem akartunk mi ebbe belemenni, ebbe a fajta értelmezésbe, hanem ezért is kerestük vissza a nukleáris biztonsági jelentéseket. Ugye ezek azok a hivatalos jelentések, amelyek egyébként időszakra időszakra megvizsgálják a nukleáris biztonságot Magyarországon, ennek minden vetületét, és ez 2025-ös jelentés, amire én hivatkoztam, tehát ez az információ, ez megvolt.
5: Felsman úr, egy kérdésünkre van még idő, és ez engem nagyon-nagyon érdekel, pláne azért, mert mondta, hogy az áramnak az ára az mennyire szinte napon belül is óráról órára változhat. Volt ezek szerint mérhető értelme annak, hogy a lakosság felelősen légkondizott a nehéz időszakban?
7: Szerintünk volt, valamennyi látszatja volt ezeknek a, tehát ugye most tulajdonképpen most egy kérést fogalmazott meg a, mondjuk persze, ugye a szakpolitika a lakosság felé, meg az iparvállalatok felé is egyébként.
5: Mérhetően csökkent a fogyasztás?
7: Volt látható különbség a között, ami a várható görbe volt a Mavir előzetes terveiben, a rendszerre nyitott terveiben, meg ezekben az esti órákban. És ami ennél sokkal fontosabb, és tudom, hogy már az időnk rövid, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy én annak nagyon örültem, hogy augusztusban előkerült ez a beszélgetés, és egyre többen fölismerik, hogy az áram az nem egy statikus termék. És ugye itt, amikor mindig ugyanazon az áron kapjuk, akkor a valóság, ez nagyon-nagyon eltér. Tehát vannak órák, amikor ezt tényleg nullát közelít, és van, amikor egyébként az az igazság, hogy az lenne korrekt, hogyha 250 vagy 300 forintért kapnánk meg egy kilovattóra áramot, és nem 36 ér, egyszerűen azért, mert akkor annyi a piaci ér. És az, ami elkezdődött ezzel az üzenettel, hogy mondjuk este 6 és 9 között egy kicsit próbáljuk visszafogni a fogyasztásunkat, az pont arról szólt, és egyébként van már eredménye, mert most az MVM most kijött egy dinamikus árazási csomaggal, ami jövő januártól fog élesedni, amit a lakosság számára terveznek felkínálni, ami már nem egy statikus.
5: Hát a
7: csomag lesz, egy kicsit jobban reagál arra, hogy a piaci árak azok változnak.
5: Egész nehéz helyzetnek egy pozitív hozadéka. Igen. Ezek szerint biztos, hogy van, hogy a felelősség tudat a lakosságban mindenféleképpen erősödött. Felsman Balázs, energiapolitikai szakértő, köszönöm szépen.
7: Köszönöm én.
0: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban a rendezvény miatt hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, illetve a Vámház körutat a Lónyay utcáig. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik, az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Savoya Park között, a 83-as trollibusz, illetve a 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, több megállót nem érint. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A 7. kerületben a Verseny utcát egyirányosították a Dózsa-György úttal, mert közművet javítanak. A 30-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Verseny utcai megállót nem érinti. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén hétvégén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Szent Iványi István külpolitikai szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Mi történt tegnap von der Leyennel, hogy ilyeneket mondott Magyarországról?
3: Nem volt meglepő, mert von der Leyen már az aznapi éjszaka, amikor a választások voltak, akkor azt mondta, most mindannyian magyarok vagyunk. Tehát lehet tudni, hogy ő teljesen azonosult ezzel, számára ez egy óriási győzelem volt. Hiszen Európában a szélsőségek a legtöbb országban erősödőben vannak, és többen Magyarország a pozitív példa, hogy vissza lehet térni abból az állapotból, tehát abból a euroszkeptikus állapotból, amiben a korábbi magyar vezetés volt. Ez egyfajta bátorítást ad, egy inspirációt számára, tehát ő nagyon pozitívan beszélt.
2: Ezt tudtuk, hogy ő pozitívan áll a választások eredményekhez, már csak azért is, hogyha nem tudnánk azt, hogy milyen a viszonya Magyar Péterrel, ha még az Orbán kormány alatti időszakban a testbeszédet nézzük Orbán Viktor és von der Leyen között, már abból következtethetünk arra, hogy ő április 12-ének örül, de én nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy nem szokta az Európai Bizottság kiemelni egyes tagállamok választási eredményét, pláne egy értékelőben, amikor arról van szó, hogy merre tovább Európai Unió.
3: Ez pontosan így van, de hát ez egy különleges eredmény volt, és ennek európai tétje volt ennek a választásnak. Tehát ugye sokan úgy gondolták, hogy úgy értékelték von der Leyen is, hogy ezen nagyon sok múlik Európa jövője szempontjából. Azért emlékezzünk vissza, hogy az előző kormány egy csomó ügyben folyamatosan akadályozta az európai egység folyamatot, és hát von der Leyennek személyesen is nagyon sok vitája volt Orbán Viktorral. Talán a kedves nézők is emlékeznek rá, hogy évente több alkalommal került fel óriás plakátokra von der Leyen, mint Magyarország nagy ellensége, ezt láthattuk. Igen, sokan mondják, hogy Németországban nem ismerik annyira az ő nevét, és semmelyik másik európai országban, mint Magyarországon, mert itt állandóan szó volt von der Leyenről, negatív értelemben. Tehát jó oka volt arra, hogy ezt mondja, és az ő politikai szándékait tökéletesen megerősíti az, ami itt történt, nem beszélve arról, hogy a Tisza győzött, amelyik az Európai Néppártnak a tagja, ugye von der Leyen is egy néppárti politikus, tehát még a saját politikai táborának is egy győzelem.
2: Igen, ezek szerint fontosak vagyunk, meg örülnek nekünk, de azért nem csak rólunk szólt ez a,
3: sőt,
2: az Európai Uniós értékelő, vagy, vagy hogy hívják ezt, tényfeltárás?
3: Hát az unió állapota.
2: To-do list, szokták volna mondani. Viszont ismerik Kanadába is von der Leyen, pláne úgy, hogy egy nekem meglehetősen furcsa lépéssel az Európai Unió társult tagjává fogadják hamarosan Kanadát.
3: Hát ha ez tényleg...
2: Unióhoz? Hogy?
3: Igen, jogos a kérdés. Ugye ez a legnagyobb hír a tegnapi bejelentések közül. Több bejelentést is tett, és több izgalmas dolgot
2: majd
3: is.
2: Majd végig megyünk rajta.
3: Jó, igen.
2: Kanada.
3: De a Kanada a legjelentősebb. Annál is inkább, mert erről állítólag a tagállamokkal még nem igazán egyezteted. Nyilván a meghatározott tagállamokkal igen, tehát Franciaországgal, Németországgal igen, de egy sor tagállam jelezte, hogy ők erről nem tudtak semmit, és azért itt mindenkinek van szava ahhoz, hogy legyen vagy ne legyen. Azzal együtt, hogy én ezt egy örvendetes dolognak tartom, szerintem Kanada az egy...
2: Mennyire fricska ez Trump felé?
3: Hát abszolút. Abszolút.
2: Ez csak erről szól, nem? Tehát Kanada azért nem akkora gazdasági hatalom, hogy mindenek felett elsőként az Európai Unióval egy ilyen szoros viszonyt építsen.
3: Nem akkora, de a világ 8. legnagyobb gazdasága, tehát azért ne becsüljük le, tehát egy komoly gazdaság ereje is van, de hát valóban ez Trumpról szól, Kanada részéről is, és az Európai Unió részéről is. Ugye emlékszünk rá, hogy Trump elnök folyamatosan 51. tagállamként emlegeti Kanadát, és értegeti őket, az Ontario tavat átnevezte.
2: Nem kockázatos ez a lépés az EU részéről?
3: Biztos, hogy van valamennyi kockázat, de már annyi pofont kapott az amerikai vezetéstől, most egy kicsit ő is törleszteni akar. Nem tudjuk még, hogy pontosan ez a társultagság mit jelent, mert ilyen még nem volt. Tehát ez egy teljesen különleges státus, amit Kanadának ajánl von der Leyen, és ez inkább egy politikai üzenet. Politikai üzenet, hogy tartsunk össze mi, akikkel szembe kerültünk Trumppal. Ugye emlékezetes, hogy a Davoszi fórumon tartott egy nagyon fontos beszédet McCarney, az a kanadai miniszterelnök, ami már megelőlegezte ezt, azt mondta, hogy a középhatalmaknak össze kell fogniuk, mert különben a nagyok prédájává válnak. Hát ő elsőben Amerikára gondolt, de gondoltunk itt Kínára, Oroszországra, stb. Többen erre reflektál, és...
2: Miért mondja azt von der Leyen beszédében, Kanadával kapcsolatban, hogy ez a partnerség nem irányul más ellen?
3: Hát azért, mert nyilvánvalóan nem akarják nyíltan kimondani, hogy ennek egy Amerika ellenes éle van, mert azért egyik ország, tehát Kanadának sem, meg az Uniónak sem érdeke, hogy emiatt nagyon elmérgesedjen a viszony, de hát mindenki érzi, hogy az jelenben ez benne van.
2: Kanada után szó volt még a migrációról.
3: Igen.
2: Amelynek az elemzése során, ugye ezt egész hosszan fejtegette von der Leyen, és nekem az tűnt fel, hogy egy gyökeres szemléletváltozás állt be az Európai Unióban a migráció kezelését illetően. Tehát hallgatva a kerítés építése idején elhangzott uniós mondatokat, meg a mostaniakat, hát minthogyha Orbán Viktornak sikerült volna meggyőznie kicsit az uniós illetékeseket migrációs kérdésben.
3: Igen, nem Orbán Viktornak sikerült meggyőznie, de valóban nagyon nagy a változás.
2: A retorika hasonló.
3: Igen, de azért, mert a helyzet is nagyon elromlott. Ugye a ceutai események azok nagyon látványosan mutatták ezt, hogy itt ténylegesen a polgárok életét naponta fölborító dolgok történnek.
2: Hát felfogta Európa, hogy nagy baj van a bevándorlással?
3: Igen, ez történt. Tehát ezt akkor nem érzékelték, de most érzékelik, hogy nagyon nagy baj van. Azzal együtt, hogy most sokkal kevesebb a bevándorló, mint akkor volt. 2015-16-ban ugye volt egy nagy hullám, közel 2 millió jött.
2: De most korábbi bevándorlók okozta problémák nőttek meg akkor? Mert hát, ugye nincs több, azt
3: igen,
2: mondja,
3: sőt, hogy nem... kevesebb. Tehát ugye akkor volt majdnem 2 millió bevándorló, jött egy évvel alatt, most körülbelül 250-300 ezer jön évet. Igen, ám csak ez minden évben jön, tehát azért fokozódik a probléma, és nagyon-nagyon sok probléma van sajnos az új bevándorlókkal. Ezt nyíltan ki kell mondani, ezt most már ők is kimondják. Tehát nagyon sok a bűnözésben, a szociális problémákkal, a beilleszkedési nehézségekkel. Tehát most ért el azt a pontot, amikor Európa már nagyon nehezen tud megbirkózni, és nem véletlen, hogy a szélsőjobb oldal előretörésének az egyik legerősebb oka a bevándorlás, illetve a bevándorlással való eddigi korábbi politika, ami egy nagyon megengedő politika volt, ugye a Willkommenskultur, az, hogy mindenkit befogadunk, és Schaffendas mondta Merkel azt, hogy mi ezt meg tudjuk oldani, ez nem gond. Hát most már látják, hogy gond, és nem tudják megoldani. Wir schaffen nicht das, azt lehetne mondani németül. Tehát most változott abszolút a klíma ezzel kapcsolatban. Ezt egyébként már jelzi az Európai Paktum is, amit 2024-ben fogadtak el, és most nyáron lépett hatályba, az már sokkal szigorúbb, de most lépett hatályba, de már ezt tovább akarják szigorítani. Már arról van szó, hogy ezt tovább szigorítják, tehát elképzelhető, hogy végül is az az Orbán Viktori ötlet válik valósággá, hogy nem lehet az unión belül beadni a menedékjogot, csak azon kívül. Most az a furcsa, hogy minket ugye még azért büntetnek, mert nem biztosítjuk ezt a lehetőséget, de most azon megy a vita, hogy senkinek sem kell biztosítani ezt a lehetőséget. De még azért büntetnek, mert nem biztosítjuk ezt a lehetőséget, de most azon megy a

0: Sának. Mi változott? A háború továbbra is zajlik, és az Unió, mintha semmifajta újjal nem állna elő ennek a fontos kérdéskörnek a kezelésében, miközben hát egyre több drón sérti meg az uniós államoknak a légterét, már-már robbantások, gyújtogatások vannak, német repülőtereken találnak orosz drónokat, szóval azért a helyzet fokozódik.
1: Ez abszolút így van, de erről beszélt a von der Leyen, tehát ő azt mondta, hogy a helyzet az most rosszabb, mint eddig volt, mert most
0: de
1: már...
0: a megoldásra meg nem kínált egy olyan újdonságot, mint például a migrációra.
1: Igen, ez igaz, tehát erre még nincs kidolgozott stratégia, hogy mit lehet csinálni azzal a fokozódó, ezt hibrid háborúnak nevezik, amit Oroszország folytat Európával szemben, tehát most már szinte napi rendszerességgel, most már Észtországtól Bulgáriáig, Romániától Németországig sok ilyen akció volt, tehát a legtöbb európai ország érintett abban, hogy különböző orosz diverzáns cselekmények történnek, ők egyébként legtöbbször menekülteket toboroznak, tehát nem maguk a, vagy bűnözőket, ugye ez a amit utalt szerkesztő úr, ez a lipcsei repülőtéren történt eseményben is egy GRU tiszt, tehát egy orosz tiszt, és egy lettországi orosz bűnöző, az, akit most üldözek, mind a ketten Oroszországba menekültek, akiknek a DNS nyomait megtalálták az eszközökön. Tehát látszik az, hogy egyre merészebben, egyre vadabbul, vagy egyre aktívabban dolgoznak, elvágják a vezetékeket sorozatban. Most is ugye találtak egy olyan orosz hajót, amelyik éppen azzal kísérletezett, hogy az északi vezetékeket elvágja a tenger alatt. Tehát Oroszország valóban egy veszélyforrás, és nincs meg rá igazán a megoldás, mert hát mi a megoldás? Tehát ugye azt mindenki el akarja kerülni, hogy ez odáig eszkalálódjon, nyílt háborúvá váljon.
0: Fogy az időnk, de egy kérdésre mindenféleképpen ki akartam térni, ami talán nem a legfontosabb, mert ugye beszéltek azért klímáról, mesterséges intelligenciáról is. Ezek sokkal fontosabb. És a gyermekvédelemnek van egy ága, amelyet mindenféleképpen fel akartam hozni, nevezetesen az Európai Unió, illetve a bizottság tervei szerint törvényben szeretnék azt rendezni, azt a kérdést, hogy a 13 év alatti gyerekeknek megtiltanák a közösségi média használatát. És miképpen képzeljük ezt? Hogy zajlik egy ilyen? Hogy lehet egy 13 éves gyerek, vagy 12 és fél éves gyereknek tiltani, de a 13 és fél évesnek már engedélyni?
1: Hát nekik is csak 13 és 15 év között is az a terv, hogy csak szülői felügyelet, tehát most ezt sem tudom, hogy lehet betartatni.
0: Hogy lehet ezt betartani? Hát maximum megkérdezem, elmúltál 13 éves? Ha valaki azt nyomja, hogy igen, akkor engedi?
1: Hát ez most is így van egyébként, csak ugye senki nem ellenőrzi, tehát a nem 13, hanem 14.
0: Teljesen felesleges a szabály.
1: Igen, például a Facebookra 14 év alatt nem lehet feljelentkezni, de hát önbevallásomban alapul megkérdezik, hogy mikor született.
0: Mi értelme van ennek a törvénynek, szabályozás?
1: Hát ezek olyan értelemben lehet valami értelme, hogy Ausztráliában kezdődött ez a folyamat, de most már egyes európai országok is próbálkoznak ezzel, hogy ha ezt kiterjesztik szigorúan az iskolákra,
0: tehát az érthető, hiszen ki tudják kapcsolni
1: ott
0: az iskolai.
1: Így van.
0: Igen. Na de az, hogy
1: otthon mit csinál,
0: otthoni 12 és fél éves Helmut, hogy felmegy az Instagramra vagy sem, ezt hogy tudja befolyásolni az Európai Unió?
1: Ezt hát egyrészt ugye kényszeríteni tudja a szolgáltatókat, hogy szigorúbban ellenőrizzék a bekapcsolódásokat, tehát hogy például mondjuk személyigazolványa, bár mondjuk 13 évesnek személyigazolványa sincs.
0: Anyuka telefonjáról.
1: Igen. Anyuka telefonjáról bele. Igen, tehát ez teljesen nem lehet megcsinálni. Ez inkább arra jó, hogy a szülőket ráébreszze, hogy erre figyeljenek oda. Tehát ez egyrészt ugye az iskoláknak szól, ott, mert a legtöbb országban ott semmit nem korlátoznak, de ugyanannyira szól a szülőknek, hogy erre figyeljenek jobban oda, mert ez egy kockázat. Ugye a PISA eredmények romlásában is, mert majdnem minden nem csak nálunk romlottak, Németországban is egy nagy tragédia van, és vagy tehát egy nagy vita van erről, azt mondják, hogy nem kis részben ez az oka, hogy a gyerekek nagyon ráálltak a Facebook, nem is a Facebook, Instagram, TikTok és ezekre.
0: Fogunk még erről beszélgetni. Szent Iványi István, köszönjük szépen, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Szakértői becslések szerint évente több tízezer ember kap el különféle fertőzéseket kórházakban, amely hát ugye első sokkoláson kívül és túl azért is abszurd egy picit, mert azért az ember nem azért megy kórházba, hogy megbetegedje, hanem hogy meggyógyuljon. De valóban ilyen riasztó számok vannak. Köszöntöm Pusztai Erzsébet infektológust.
2: Jó reggelt kívánok! Hát igen, nem szép a helyzet Magyarországon, bár most

0: hogy közzétették végre a statisztikai adatokat. Azért azt lehet látni, hogy vannak helyek, ahol rosszabb, de vannak helyek, ahol jobb a vártnál az eredmény. Az alapja ennek az, hogy a kórház a legjobb körülmények között is veszélyes üzem. Ezt mindenkinek tudnia kell, hiszen a kórházban koncentrálódnak a betegek, koncentrálódhatnak a kórokozók, és sajnos szelektálódhatnak nagyon ellenálló kórokozók. Ezek főleg a kórházakban tudnak szelektálódni. És éppen ezért rendkívüli jelentősége van annak, hogy milyenek a higiénis viszonyok egy kórházban. Rengeteget hallunk a kézmosásról, ami természetesen egy alapvető dolog, és az ABC-ből a legalapvetőbb az A betű, de a kórház higiéné ennél lényegesen több.
1: De hát bocsássa meg,
0: az egy
1: azt
0: tudomány.
1: Olvastam, hogy 10 egészségügyi dolgozóból 4 az, aki nem mos helyesen kezet.
0: Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogyha nagyon kicsi létszám dolgozik nagyon sok beteggel, és rohannak egyik betegtől a másikig, akkor sajnos sokkal könnyebben elmaradhat az ilyen típusú védekezés, tehát azonnali kézmosás. De mondom, a kézmosás csak az csak egy pont, tehát ha mindenki nagyon alaposan mossa a kezét, attól még nincs megoldva a kérdés. Rendkívül fontos a takarítás egy kórházban. Most az utóbbi években ugye kiszervezték a takarító gárdákat a kórházakból, külsősök járnak be, és ezért a kórházak mérsékelten tudják ellenőrizni ezt a munkát, ami óriási probléma, hiszen nem csak föl kéne törölgetni a padlót, hanem le kéne törölgetni a bútorokat, a kilincseket, és rengeteg ilyen
1: kórházakba bevett szokás az, hogyha hipószag van, akkor ott rend van.
0: Ami vicc, mert azért a hipónál ma már vannak jobb szerek is. De hát a hipószag, azt mindenki ismeri. Most az utóbbi időben éppen olvastam olyat is, hogy ma már vannak olyan felületkezelő szerek, amivel ha bevonják a különböző dolgokat a kilincstől az ágy keretekig, akkor sokkal kevésbé tudnak rajta szaporodni a baktériumok. De mondom, a kórházhigiéné az egy tudomány, és a 80-as években, mikor én a Ajkai Kórházban dolgoztam, akkor nálunk már volt kórházhigiénés bizottság.
1: De említette ezeket a higiéniás technikákat, meg van sok ilyen cég, amelyik erre szakosodik. Az egyik ilyen cégnek a vezetője mondta azt, hogy találkozott olyan esettel, hogy egy kórházban 30 éve ott lévő kórokozót azonosítottak, amit egyszerűen nem lehet kiírtani.
0: Igen, ezért mondtam, hogy a kórházakban a nagyon ellenálló kórokozók tudnak szelektálódni, és ez nem most kezdődött, hanem nagyon régóta tudjuk, hogy a kórház az egy veszélyes üzem.
1: Mennyi a halálos a fertőzésekből? Tehát van-e olyan statisztika százalékos arányban, hogy ennyi százalékuk halállal végződik?
0: Azt most nem tudom megmondani. Általában a legvalószínűbb a halálozása ennek a mindennek ellenálló stafilokokusz fertőzésnek, amit úgy hívnak, hogy MRSA, de ott van a Clostridium difficile, amelyik nagyon súlyos hasmenést és főleg nagyon idős leromlott állapotú betegeken tud okozni. Nem tudom most, hogy a mi statisztikánkhoz milyen lehet, mennyi a halálos. Nyilván a halálos kimenetel az sokkal valószínűbb olyan területeken, ahol nagyon súlyos betegeket kezelnek, immunproblémákkal szenvedő betegeket, vagy nagyon súlyos balesetek utáni eseteket, vagy égési eseteket, ahol a fertőzési lehetőség mindig sokkal nagyobb. Tehát azért nem lehet ilyen egyenes következtetést levonni a fertőzési statisztikából, mert egy olyan kórház, amelyik nagyon sok ilyen súlyos, komplikációs esetet kezel, ott valószínűleg több is a részben a fertőzés, részben pedig a halálozás.
1: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek volt egy olyan vállalása, hogy a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján ezeket a fertőzési adatokat nyilvánosságra hozza, kórházonként lebontva, és egy rangsort állít ezzel fel. De...
0: Ne, azt elmondták, hogy ennek nem az a célja, hogy rangsoroljanak. Tudnélik, egészségügyi intézmények között olyan nagy különbségek vannak, hogy pusztán a fertőzési adatok alapján nem lehet rangsorolni.
1: Igen, de ha már ezt akartam kérdezni, hogyha valaki nyilvánosságra hoz adatokat és magyarországi kórházokat, és fölmegy valaki arra a honlapra, akkor nyilván azt fogja látni, hogy X kórházban a legtöbb a fertőzés, miközben hát annak a fertőzés számnak nagyon sok összetevője van, például, hogy milyen típusú betegeket lát el, hány évesek azok a betegek, akiket ott ápolnak, mert azért gondolom egy sportkórházban jóval kisebb az arány, mint például a tüdőbetegeknél.
0: Igen.
1: Szóval mennyire kockázatos ez egy intézmény szempontjából, tehát hogy ez egy megbélyegzés lehet egy intézménynek, miközben lehet, hogy rá se szolgált.
0: Nagyon bölcsen összehasonlító adatokkal tették közé ezt a listát. Tehát mellé tettek olyan adatot, hogy a adott kórház működése hasonló más kórházokhoz, tehát ez már az összetételt is tartalmazza, ahhoz képest, hogy alakul. Ezért van úgy Magyarországon is, hogy vannak kórházak, ahol a számított nemzetközi adatoknál valamivel rosszabb az eredmény, és van olyan, ahol valamivel jobb. De nagyon bölcsen, részletesen leírták azt, hogy ez nem rangsor, nem az a cél, hogy rangsoroljanak, hanem az a cél, hogy az adatok ismeretében, az adott egészségügyi intézményben tegyenek meg mindent, hogy csökkentsék tehát ezeket a számokat.
1: Tehát akkor az, hogyha valahol sok a fertőzés, az nem jelenti azt, hogy ott nem jó az ellátás?
0: Nem jelenti. Nem jelenti azt.
1: Külföldön milyen helyzet ebben a kapcsolatban? Ott hogy küzdenek ez ellen az egyébként nyilván jelenlévő
0: jelenség ellen? Jelenlévő, azért mondtam, hogy a kórház higiéné egy egész tudományág, és mindenhol nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, tehát külön szakemberek dolgoznak a kórházban. Azért mondom,
1: náluk
0: hogy
1: van erre forrás?
0: Nagyon jó lenne.
1: Hogy hát, higiénész szakembert alkalmazom mondjuk egy kórház?
0: Most nem tudom, hogy hogyan állnak a kórházak, mert ahogy látja az ember, hogy a kórház finanszírozásban mekkora problémák vannak. Nem tudom, hogy az utóbbi években hány egészségügyi intézményben alakultak kórházhigiénés bizottságok, de az a baj, hogy azzal, amit az előző ciklusban állandóan központosított a kormány, ezzel a helyi kezdeményezéseket folyamatosan megölték. Pedig mindenhol nagyon fontos lenne, hogy kiválasszák a megfelelő szakembereket, hogy legyen kórházhigiénés bizottság, amelyik rajta tartja a szemét a mindennapi kézmosástól, a takarításon keresztül, a fertőtlenítésig, a megfelelő elkülönítésekig, ha valahol van egy olyan beteg, akit el kell különíteni ilyen szempontból. Tehát nagyon sok eleme van ennek a tevékenységnek. Ezt meg kell valósítani Magyarországon is. Mindenhol a világon küzdenek ezzel. De mindenhol a világon előfordulnak kórházi fertőzések, és sokszor ilyen mindennek ellenálló polirezisztens fertőzések. Tehát ez nem magyar tulajdonság, csak bizonyos helyzetekben rosszabb nálunk a helyzet.
1: Hallgatva önt, az az érzésem, hogy az magyar egészségügyben van egy olyan probléma, aminek a megoldása nem feltétlenül pénzkérdés. Köszönöm szépen Pusztai Erzsébetnek, hogy itt volt.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Azon szoktunk gondolkozni a közösségi médiában, a kommenteket olvasva, hogy vajon a kínai autókhoz mennyi és milyen alkatrész van, ugyanis a kommentelők általában azt szokták mondani, hogy még az európai autók alkatrész ellátásával is szokott gond lenni, na akkor mennyire lesz ellátott alkatrész tekintetében egy kínai márka, és annyiszor kaptam meg ezt a kommentet, és annyira nem tudok erre választ adni, hogy azt gondoltam, hogy keressünk akkor egy kínai márka forgalmazott, keressük meg annak a vevőszolgálati igazgatóját, jól mondom eddig?
3: Így van.
2: Kerestei Áront, az Omoda J.Co. márkák vevőszolgálati igazgatóját, és tegyük fel neki a kérdést, bár van rá 23 percünk, de válaszolhatsz akár egy mondatban is, vagy egy szóval is, és utána mehetünk ebédelni. Van-e a kínai autókhoz alkatrész?
3: Üdvözlöm a hallgatókat, téged is, Gábor, és a nézőket is. Hát első körben azt kell, hogy mondjam, hogy azért az valamennyire örömmel tölt el, hogy a nézők, hallgatók és egyébként a potenciális vásárlók is egyre tudatosabbak és teljes joggal teszik fel ezt a kérdést. A mi márkáinknál azt kell, hogy mondjam, hogy van és lesz is alkatrész ezekhez.
2: Na, várjál! Az egy dolog, hogy mondod. Bizonyítsd. Nyilván ennek van valami infrastruktúrális háttere, komolyabbra fordítva a szót, de kezdjük már azzal, hogy hány kereskedésetek van?
3: Most jelenleg Magyarországon 23 kötője 24, ez ugye folyamatában változik, és én azt gondolom, hogy év végére el fogjuk érni a végleges darabszámot, ami úgy nagyságrendileg ilyen 25-26 márkakereskedés lesz.
2: Tehát akkor mondjuk logisztikailag ezt tolni kell rendesen, tehát logisztikailag az ország egész területén vagytok. Meg ha jól tudom, akkor ti vagytok, te egyfajta régiós központ is vagytok.
3: Így ugye? Van, és még Románia és Bulgária is hozzá.
2: És az is innen kerül kiszolgálásra?
3: Így van, ebből a regionális raktárból, ugyanis van itt egy Budapest határában egy regionális alkatrészeosztó központunk.
2: Na, erről mesélj egy kicsit, kérlek. Tehát akkor van Magyarországon 25 kereskedés, van egy román piac, van egy bolgár piac. Hány autót adtok el Magyarország, vagy adtatok eddig el ezt?
3: Most jelenleg ez úgy néz ki, hogy nagyságrendileg, amióta működünk, egy közel 6000 autót értékesítettük.
2: 6000 autó.
3: Így már. Van, és mivel a román és a bolgár piac egyébként később indult, ezért nyilvánvalóan a magyar piac vezeti a listát ebből a szempontból, és itt nagyságrendileg egy ilyen 4600-4700 autó fut jelenleg a magyar utakon.
2: 4600-4700 autó, hát akkor az már azért egy szignifikáns jelenlét. Így most nyilván nem kértem, hogy készülj ilyen statisztikákat, de a fejből megvan, így hanyadikok vagytok a márkák rangsorában?
3: Ez azért egy érdekes kérdés, mert azok a fajta médiumok, akik összesítik a számokat, az Omodát és a J-Code-t különveszik. Tehát ebből a szempontból mi ugye egy márka vagyunk, minden márka kereskedés, aki felveszi a márkát, neki mind a két márkát föl kell vennie, tehát olyan nincsen, hogy csak az Omodát vagy csak a J-Code-t veszem föl, együtt jár a két márka, viszont a statisztikákban mégis külön jelentkezik ez a két brand, úgyhogy szeretnék neked mondani számot, de inkább
2: de
3: nem.
2: Tök jó, hogy te hoztad ezt elő, akkor ezt beszéljük már át, mert ha valaki nem ismeri, és most ezt a mondatot hallotta, akkor nem érti pontosan. Hozzáteszem, én sem értem pontosan, és azt hiszem ismerem, mert ott voltam gyakorlatilag az alakulásotoknál, mert amikor létrejött, megszülettek ezek a márkák, hogy van ez a kínai fejekben, hogy Omoda J-Co, ez egy márka, de a mi európai fejünkben mi úgy ismerjük a márkákat, hogy van olyan, hogy Volkswagen, meg Skoda, meg Audi, meg Seat, meg Cupra, és azt gondolnák, hogy van akkor Omoda, meg J-Co, de a kínaiaknál ez most hogy egy? Ezt te érted? Megértetted az idők során?
3: Őszintén szólva nem biztos, vagy nem feltétlenül. Én azt gondolom, hogy a hozott példa az nagyon jó, tehát hogyha veszünk egy Volkswagen, Skodát, Seatot, Cuprát, tök mindegy, vagy mondjuk egy BMW-t és egy Minit, tehát hogy gyakorlatilag struktúrában és vállalati hierarchiában is ugyanúgy működünk egyébként, mint ezek az importőrök, tehát hogy egy cégen belül történik egyébként mindkét brandnek, és azon belül az összes modellnek is a menedzselése, mind értékesítési, mind termék oldalról, és ha pedig egyébként a vevőszolgálati vagy after sales részt nézzük, akkor meg kiemelten, tehát hogy mi gyakorlatilag a műszaki osztályon vagy vevőszolgálati osztályon gyakorlatilag nem teszünk különbséget a modellek között, hiszen ha csak a raktárkészlet menedzsmentet nézzük, a kereskedések irányába történő alkatrészellátást, akkor mi cikkszámokat nézünk, és ezeknek a készlet szintjét és a meglétét többek között.
2: Hát csak akkor annyiból különböztök, hogy nálatok nem lehet olyan, mint ami mondjuk az európai koncernél, amit az előbb említettünk, hogy van csak egy márkás szalonom, hanem nálatok mindig két márkás szalon van, mert ez kéz a kézbe jár.
3: Így van.
2: Én emlékszem erre a kínai valami úriemberre folytatott beszélgetésemre, és nem tudtuk egymásnak átadni én az ő számára a gondolataimat, ő pedig az én számomra, amikor azt mondta, hogy hát ezek, ezek egy márkát képviselnek, de hát jól láthatóan szét van választva. Egy mondatban meg tudod mondani, hogy melyik DNS tartozik melyik márkához?
3: Azt gondolom, hogy igen. Legalábbis ami az én...
2: És elárod ezt az egy mondatot?
3: Igen, igen. Összetett mondat lesz.
2: Oké.
3: Okay. Tehát én azt gondolom, és amit eddig egyébként látok, és hogyha mondjuk a formanyelvét nézem az autóknak, akkor talán úgy tudnám meghatározni, hogy az Omoda az sokkal inkább az ilyen városi crossover vonal, míg a Jayco az pedig egy ilyen maszkulinabb vonalú, inkább a szabadba pozícionált járda természetet vonal tud lenni.
2: Azaz, ami inkább ilyen Range Rover ihletésű, így a formavilágát tekintve. Hát nézzünk szembe azért.
3: És hát van is, vagy hát volt is közöttük ugye együttműködés, egy joint venture, úgyhogy
2: nyilván
3: ez nem, persze.
2: Azt nem is tudtam, hogy
3: a kínai piacra gyakorlatilag maga az anyavállalat szerelte össze a Land Rovernek a Discovery sportját és az Evoque-ot, a Jaguarnak az XL-jét meg az XF-jét.
2: Ó, ezt nem tudtam. Melyik márka a sikeresebb?
3: Egyre inkább azt veszem észre, hogy 50-50, tehát hogy eléggé fej-fej mellett haladnak. Ez az elején... Inkább azt mondtam volna, meg azt láttuk, hogy 60% Omoda, 40% Jayco, de nyilván, amikor ugye elindultunk és bevezettük a márkát, akkor ugye elindultunk egy Omoda 5-össel, emlékezz vissza, te is ott voltál, akkor nyilván az elején még csak egy márkánk, egy modellünk volt, ez az Omoda 5, tehát az szerintem sokkal inkább mélyült az embereknek a tudatában, és lehet, hogy ehhez volt köze. De azt kell, hogy mondjam, hogy 50-50 már.
2: Pont fordítva gondoltam volna, de aztán, hogyha belegondolok, hogy ott indult, az Omodánál volt az olcsóbb modell, valószínűleg népszerűbb pont az ára miatt, a Jayco-val 7-essel indultatok, így ugye? Van. Ez egy drágább termék volt. Jó, akkor most már tudjuk, hogy 50-50, meg tudjuk akkor a hátteret, és akkor te, mint vevőszolgálati igazgató, megkapod a feladatot, hogy rendben van, akkor nem szeretnénk olyan kommenteket látni, ami azt mondja, hogy nincs ez a szaros autóhoz alkatrész. Te mit tudsz csinálni annak érdekében, hogy ez a komment ne jöjjön föl?
3: Hát elég sok mindent, és sok mindent kell is. Nyilván ez az egész a legelején volt a legnehezebb, hiszen akkor még nem nagyon állt rendelkezésre semmiféle statisztika meghibásodásokról, autóparkról, egyéb dolgokról, amiből ki lehetett volna indulni. Úgyhogy muszáj volt úgy elindítani ezt az egész raktárat és raktárkészletet, hogy mindent is berendeltünk.
2: A te szakmai tapasztalatod alapján, hogy kb. Hogyan állhat össze?
3: Így van.
2: Ilyenkor ez úgy működik, hogy neked van valami szakmai múltad és előleted, és így tudod lehozott tapasztalatba, hogy jellemzően a fogyó alkatrészek azok a tükrök, lökhárítók, lengéscsillapítók, ilyesmi, és akkor ebből elkezdesz valamit összegründolni?
3: Nyilván. Tehát,
2: kaptál valami segédletet ehhez?
3: Kaptam egy teljes cikkszámlistát. Megnevezés, kínai megnevezéssel.
2: Ja, akkor kínai karakterekkel, házikó szék.
3: Igen, és akkor utána kértem azért, hogy legyen már angol megnevezés is, és mondjuk volt hozzá egy beszerzési árunk, és gyakorlatilag ennyi. De nyilván, tehát hogyha valaki ebben az iparágban dolgozik, akkor azért tudja, hogy eljön a tél, csúszósak lesznek az utak, az autók egymásba csúsznak, nyilván karosszéria forgalma az keletkezni fog, tehát karosszériából muszáj, hogy legyen. Karosszériához csatlakozva gyakorlatilag belső héj alatt, amit ugye kívülről nem lát az ember, nyilván nyúlványok, hűtő, stb. Ezek kellenek. Hogyha egyébként abból a szempontból nézzük, hogy mondjuk karbantartási alkatrészek, nyilván az első karbantartáshoz kapcsolódó alkatrészek is kellenek, de mondjuk, hogyha az ember úgy akarja ezt az egészet felépíteni, hogy mi az, ami prioritás, és mi az, ami még nem, akkor mondjuk tudja azt, hogy mondjuk egy ilyen 60 000 kilométernél jön el az a pont, amikor mondjuk egy féktárcsát, fékbetétet kell cserélni, tehát hogy ott az akkoriban még nem feltétlenül volt akkora prioritás, de ennek ellenére mindent berendeltünk. Tehát egyetlen egy olyan alkatrész volt az omotöntösnél, amit nem rendeltem be, az a komplett padló lemez. Mert igazából úgy voltam vele, hogyha azt cserélni kell, akkor már úgyis
2: minden. Akkor már össze van hajtogatva nagyon. Ezeknek van panoráma teteje? Valamelyiknek van, ugye?
3: Van.
2: Tehát van mondjuk panoráma tető?
3: Van.
2: Is? Na, oké. Akkor egy kicsit mesélj arról a kis raktárbázisról, ami valószínűleg nem is olyan kicsi, hogy akkor elkezdted berendelni, megtaláltátok neki helyet, és akkor ezt, hogy gondoljunk erre, ez egy ipari park közepén, egy hatalmas csarnok, tele salgópolca, fél nagyon képbe vagyok, tele salgópolccal, azokon mindenféle apró kis műtyűrök, cikkszámokkal.
3: Így van. Cseles vagy, mert ugye te már voltál itt ebben az egységben, de egyébként teljes
2: nőtt mértékben. Nőtt
3: azóta? Nőtt, folyamatosan nő egyébként. Uh-huh. Tehát jelenleg olyan 2000 négyzetméteren vannak alkatrészeink, és ezt egészen tudjuk 10.000 négyzetméterig bővíteni, tehát azt gondolom, hogy itt egészen nyugodtan el vagyunk ezen a helyen, nyugodtan lehet a termékportfóliót bővíteni, és hát gyakorlatilag igen, tehát ez nem, tehát erről a raktárról tudni kell azt, hogy ez nem a miénk, tehát ezt kiszervezett munkában csináljuk a partnerünkkel, és így gyakorlatilag ezen a telephelyen, vagy ebben a raktárbázisban történik egyébként a Magyarországon forgalmazott autómárkák 80%-ának a cross-dock tevékenység, ami azt jelenti, hogy a különböző márkáknak az alkatrészei ide jönnek be, és itt szedik szétterítő fuvarokra, és onnan a kamionok viszik a különböző kereskedésekhez ki az alkatrészeket.
2: Akkor ez egy ilyen autóipari hub, ilyen alkatrész?
3: Mondhatjuk azt is, igen. Tehát az egyik felében a komplexumnak ez van, a másik felében pedig a maga a raktározás történik, úgyhogy gyakorlatilag jelenleg most mi vagyunk az egyetlen olyan partner, akinek ez a cég ilyen teljes körű szolgáltatást nyújt. Tehát nálunk úgy néz ki, hogy onnantól kezdve, hogy alap esetben ugye hajóval jönnek az alkatrészek Kínából, konténerben, és onnantól kezdve, hogy Szlovéniában, Koperben partot ér a hajó, onnantól kezdve ez a cég kezeli a konténert, teszi rá vagy vonatra, vagy kamionra, hozza föl, vámkezeli, rakja a polcokra, és egyébként rendelést követően tőlük tud kimenni, és az ő segítségükkel is megy ki egyébként mind a három országba az adott alkatrészt, amit a kereskedők megrendelnek.
2: Hogyha történik egy káresemény, akkor nyilván azután gyorsan várják a javítást, meg gyorsan várják a kár rendezését. Az alkatrészekre így ebben az értelemben mennyi időt kell várni? Tehát, hogyha mondjuk a legtávolabbi ponton lévő kereskedő, de gondoljunk egy commerce alkatrészre első körben, egy lökhárítóra, első fényszóróra, az mennyi idő múlva kerül kiszállításra, ha ő azt mondja, hogy szeretnék egy ilyet?
3: Abban az esetben, hogyha ez az alkatrész van készleten, már pedig arra törekszünk, hogy minél több alkatrész legyen készleten, ez jelenleg most egyébként valahol 98% környékén van az alkatrész, tehát az elérhető alkatrészeknek a...
2: Tehát az autóban felelhető alkatrészek 98%-a van raktáron.
3: Az összes modellünk, összes hajtásláncát tekintve 98% elérhető.
2: Az összes modell, tehát nem csak a Jayco 7-esnek van 98%, mindegyik, és így most van. Már egyre bővültök.
3: Így van.
2: Aha, és 98%-os.
3: Így van. És abban az esetben, hogyha van raktáron, és a kereskedő megrendeli, mondjuk beszéljünk egy magyar kereskedőről, uh-huh. megrendeli adott nap,
2: mondjuk
3: megrendeli, akkor holnap reggel ott van nála az alkatrész. Ez egy picit árnyaltabb egyébként, hogyha mondjuk egy román kereskedő rendeli meg mondjuk a román tengerpartról, Konstancából, mert Romániában most jelenleg úgy megyünk, hogy heti két kiszállításunk uh-huh. van, Bulgáriában szintén, viszont nyilván ahogy nő ott is majd a hálózat, uh-huh. azt megfelelően, ennek megfelelően le fogjuk követni. Most egyenlőre ez így elég.
2: Szerintem a mi kommentelőinket nem zavarja az, hogy Konstancába hetente kétszer szállítotok csak ki. Ők úgy vannak vele, hogyha a magyarországi helyszíneken kell helytállni, akkor ez hogy áll? Egyébként versenytársak megnevezése nélkül ez a standard így az iparágban? Tehát úgy működtök, ahogy egyébként működik egy jól működő, bevált európai versenytársatok is?
3: Én azt gondolom, hogy igen, abban a tekintetben, hogyha adott nap délutánig megrendelsz valamit, akkor, és van egy cut-off, addig bejön a rendelésed, akkor az, és van készleten, akkor az ki tud menni. Az alkatrészeknek a lefedettsége, erre most nem annyira tudok válaszolni, hogy máshol ez egyébként hogy néz ki. Szerintem e körül lehet, viszont amire nagyon büszkék vagyunk, az a kiszolgálási rátánk, mert nyilvánvalóan az, hogy mondjuk 98% körüli az alkatrész lefedettségünk, az ugye nem minden esetben jelenti azt, hogy mindig van készleten, hiszen most már közel 45 kereskedésünk van a három országban, vagy hát nem nekünk, hanem aki a mi márkáinkat forgalmazza. Nyilván folyamatosan forognak az alkatrészek. Aha. Tehát hogy ez is nagyon nehéz ebben, hogy nekünk folyamatosan ugye azt a fajta készletszintet azt tartani kell, és azt a raktárkészlet menedzsmentet jól és megfelelően kell csinálni, hogy ebben rés és hiány ne keletkezzen.
2: Úgyhogy... Jól értem, itt minden az adaton, tehát minden az adat, hogy neked gyakorlatilag milyen gyakran ellenőrzöd, vagy milyen automatizmus van ebbe, mert én úgy gondolom, hogy ez egy olyan dinamikusan változó környezet, ahol az a titka az egésznek, hogy neked folyamatosan rajta kell, hogy legyen a szemed. Tehát most itt ülsz, beszélgetsz velem, ki végzi a munkád?
3: Szerencsére nem egyedül vagyok a csapatban, tehát innen is mondhatom, hogy egy nagyon szuper csapatom van, és nagyon szuper kollégáim vannak. Egyébként az alkatrész kiszolgálási rátánk az, hogyha az egész évet nézzük, az azonnali alkatrész kiszolgálási rátánk az ilyen 96% környékén van, ami viszont szerintem iparági átlag fölött van, és gyakorlatilag az, hogy ezt mi hozni tudjuk, ahhoz viszont a kollégáknak nagyon oda kell figyelnie. Uh-huh. Úgyhogy ebben óriási segítséget kapok, és hát a kolléga, aki gyakorlatilag az alkatrész üzletek vezető, őnek is óriási tapasztalata van ebben, úgyhogy ő nap mint nap nagyon sokat segít ebben, és azt kell, hogy mondjam, hogy eddig gyakorlatilag amióta működünk, nem volt olyan alkatrészünk, amit 30 napnál tovább kellett tartanunk már rendelés szempontjából, amit nem tudtunk kiszolgálni.
2: Ez 30 viszont... napos várakozási idő, azt mondtad?
3: Aha. Így van.
2: Azt mondtad, hogy hajóval érkeznek, és rendelkezésre állnak, mi van azzal az alkatrészsel, ami mondjuk nincs itt, és 30 nap eltelik, az 30 nap alatt nem ér ide hajóval, vagy vonattal, vagy hogy jön ide?
3: 30 nap alatt nem ér ide hajóval, viszont a mi filozófiánk az, hogy mindig kell, hogy legyen egy B, egy C, meg egy D terved mindenre. Uh-huh. Nekünk itt ebből a szempontból egyébként a B tervünk az, és hála jó Istennek van rá lehetőségünk, tudunk légi szállítmányt kérni Kínából, aminek nyilvánvalóan megvan a felára, uh-huh. viszont az nagyságrendileg egy ilyen 2-3 hét alatt itt van. Itt azért ez teljesen máshogy működik, tehát azért míg mondjuk egy hajó, egy normál rendelést leadunk, ami hajóval fog érkezni, ott nagy általánosságban azért, hogy biztosan számoljunk, mi egy fél évvel számolunk.
2: Fél év?
3: Fél év. Igen.
2: Akkor a téli csattokra már felkészültetek júniusba.
3: Így van. De hát ezért is nagyon fontos, ugye, hogy készülünk föl egy új modellnek a bevezetésére. Tehát, hogy ez nem akkor történik, amikor már itt vannak az autók. Tehát ez alap esetben fél év, akkor ott van a repülő, ami viszont meg hektikus van, hogy egy hét alatt itt volt, az alkatrész volt, hogy három hét alatt. De én azt gondolom, hogy ez a három hét is még mindig teljesen rendben van. És van egy-két olyan ország, akivel viszonylag jó kapcsolatot ápolunk, akiktől egyébként tudunk alkatrészt kérni, hogyha valami miatt adott esetben mondjuk megnövekedne az igény egy-egy alkatrész.
2: Egymás között van ilyen így van. Alkatrész csere?
3: Itt most jelenleg szerintem az eddigi tapasztalat az azt mutatja, hogy mondjuk 80%-ban inkább mi adtunk alkatrészt, de próbáljuk nyilván fenntartani a jó kapcsolatot.
2: És akkor ilyen haveri alapon, idézőjelben most ezt nyilván, tehát egy jó üzlet üzleti alapon azt mondod, hogy figyelj, nekem van ilyen, ezt el tudom neked adni, és a legközelebb nekem kell. Ez egyébként jó, ez tetszik. Régen a kereskedések csinálták, nem tudom, ma is van, kicserélték az autóikat egymással a jóban lévő kereskedések. Lassan a végére érünk, azért még van egy olyan kérdésem, hogy mi a következő modelletek, illetve akkor, hogy mikor kezdtétek el a felkészülésre?
3: Megpróbálom viszonylag gyorsan összeszedni ezt a történetet. A következő modellünk az a J-K8 lesz, amit az elkövetkezendő egy-két hónapban fogjuk olyan módon bevezetni, hogy meg is érkeznek fizikálisan a modellek a márkakereskedésekbe, viszont ennek a modellnek az alkatrészkészletének az összetételét mi már azért hónapokkal előtte vizsgáljuk. Tehát megkapjuk a listát, nyilvánvalóan meg kell néznünk azt, hogy egyáltalán mi lesz az autónak a konfigurációja, mert mi egy olyan teljes listát kapunk, amiben minden egyes cikkszám benne van.
2: Ez a legnagyobb J-Com. Ugye ez a 8-as, ez a legnagyobb.
3: És minden autón közül eddig ez lesz a legnagyobb. Igen, igen.
2: Ennek a legtöbb, a leghosszabb a cégszám listája? Ebből
3: nem feltétlenül nem. Egyébként, tehát attól, hogy ez a legnagyobb befoglaló mérettel rendelkező autó azért nagyságrendileg.
2: Ugyanaz a cégszám listája van kb.
3: Azért szumában szerintem nem mondok nagy hülyeséget, hogyha azt mondom, hogy egy 6-7 ezer cégszámból épül föl egy ilyen autó, és hála jó Istennek azért nagyon sok közös cikkszámot használ az anyacég gyártás során, úgyhogy mi első körben összevetjük a meglévő készletünket azzal, hogy
2: mert ez az abba kompatibilis azzal, akkor
3: így van. Így
2: nagyobb van. Autónak drágább az alkatrésze?
3: Nem feltétlenül.
2: Nem feltétlenül.
3: Nem feltétlenül.
2: Kerestél áron. Köszönöm szépen, Omoda J-Co, ügyfélszolgálati igazgató. Jól emlékeztem rá? Áron, köszönöm, hogy eljöttél és elmesélted szépen mindezt. Hát akkor mostantól, hogyha kommentet kapunk, akkor csak a videóra fogom irányítani majd a kommentelőket. Én azt veszem észre, hogy elvégeztétek a munkátokat.
3: Én is reménykedem benne.
2: Köszönöm, hogy itt voltál nektek, köszönöm, hogy megnéztétek, jöhetnek a kérdések. Fel lehet tenni ezt a kérdést, és tényleg van alkatrész. Reméljük, hogy van. Én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Sámán mondja, szevasztok. Aloha.
3: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyai utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 61-es villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és a Városház tér, az 56 alvillamos szintén meghosszabbítva Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösvölgy és a Savoya Park között. A 6. kerületben lezárták a Nagymező utcát ma este 10 óráig a Mozsár utca és az Andrássy út között szintén egy rendezvény miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Rendezvényt tartanak holnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, azonban hétfőtől megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók új utat nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A Tehetség útja következő adásában köszöntöm Önöket, a következő ahhoz a 36-hoz képest, amit a korábbiakban láttak és hallottak itt a Spirit FM-en és annak a YouTube csatornáján. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a mai vendégünket, dr. Bálint Erikát. Örülök, hogy itt van velünk. A NATE elnöke, azt a NATE-t, ezt mindjárt megmagyarázok, Nők a Tudományban Egyesület, hogy ez micsoda, meg hogy jött létre. De inkább először arra kérdeznék rá, hogy saját magának mi a tudományos szerepe? Tehát hogy jött a tudományból a gondolat, hogy egyedül érzi magát, vagy hogy kevesen vannak?
3: Köszönöm szépen. Tehát saját magamnak, ugye én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerves kémiai és technológiai tanszékén vagyok egyetemi docens, tehát én oktató-kutatóként dolgozom, és maga az, hogy nőként eljussak arra a szintre, hogy vezető lehessek, hogy lehessen egy saját kutatócsoportom, hát ennek a minden egyes nehézségén végigmentem. És sokszor volt az, hogy egyedül éreztem magam ebben a helyzetben, és például ilyenkor nekem egyébként személy szerint a Nők a Tudományban Egyesületnek a díja, a kiválósági díja segített, ezt 2019-ben nyertem el, és én akkor kerültem egyébként kapcsolatba az Egyesülettel. És hogy miért is segített nekem ez a díj? Mert hogy egyrészt nőként vezetői pozícióba jutni az egyébként is nehéz, a tudományos pályán még nehezebb. És azzal, hogy ezt a díjat elnyertem 2019-ben, a NATE-nak köszönhetően lett egy ilyen láthatóságom. Készült egy kis film rólam, a kutatói munkámról, a családi életemről, és ezáltal lett nagyon sok kapcsolatom, amit később tudtam kamatoztatni. Ez lehetett akár ipari kapcsolat, lehetett, hogy hallgatók jöttek, hogy akkor ők velem szeretnének kutatni. Tehát erre gondolok, hogy nagyon sokat segített, és másrészt pedig a legfontosabb, hogy önbizalmat adott. Sajnos a kutatónőknél gyakran előfordul ez az impostor szindróma, hogy mindig azt érezzük, hogy mi nem vagyunk elegek. És ez már a lányok, kiskorunktól kezdve jön ez, hogy fú, hát, hogy én egy hős szakmában.
2: Hát a lányoknak eleve nem egy ilyen tudományos szakmára igen. kell menni. Ugye?
3: Hát hogy ezt mondják, igen. És hogy eleve innen jövünk, tehát nyilván ez sajnos bennünk van, hogy nincs elég önbizalmunk, bátortalanak vagyunk, és nekem például ez a díj adott egy erőt, egy bátorítást, hogy igenis merjek járni a céljaimért.
2: Lehetne ennek, na ugye is a neve ennek az Egyesületnek ennyi erővel. Nők a Tudományban Egyesület, azt én tudom, hogy ezt hajdanában 8 kutatónő és végzett diák alapította 2008-ban, tehát lassan 20 éves ez az Egyesület. De hát amit mondott, az nagyon elgondolkoztató, már a tekintetben is, hogy az ember azt gondolná, hogy ez oldódott, hogy ezt én kívülről úgy ítélném meg, hogy hát ott vannak az egyetemen az oktatók, ott vannak az egyetemi tanárok, hát nyilván vannak kutatónők is, mert miért ne lennének, de nincsenek? Vagy ha vannak, akkor ott a sarokban eldolgozgatnak?
3: Igen, vannak kutatónők, viszont az fontos megemlíteni, hogy egy bizonyos szintig eljutunk, tehát mondjuk PhD-t még szerzünk, tehát lediplomázunk, PhD-zunk, majd utána pont az, hogy gondol, tehát családalapítás és karrierépítés. És akkor saját tapasztalatom is az volt, hogy tudtam, hogy szeretnék családot alapítani, és hogyha nem lett volna egy támogató közösség, egy támogató munkakörnyezet és család, akkor valószínűleg nem tudtam volna folytatni az akadémiai pályát. 2 kislányom született, És amellett nyilván az fontos tudni, hogy a tudományos élet az olyan, hogy nem tudok elvonulni 2 vagy 3 évre.
2: És elmegy otthon, a világ az ember.
3: Mert elmegy a világ, így van, folyamatos fejlődés van. Tehát én tudtam, hogy úgy vállalok gyerekeket, hogy közben valamilyen szinten folyamatosan kapcsolatban leszek a tudománnyal. És ez úgy alakult nálam, hogy nagyon jó hallgatóim voltak, akik bent a laborban dolgoztak, én meg otthonról, amikor a kislányaim aludtak, vagy éjszaka a saját időmből, akkor olvastam a publikációkat, vagy írtam a cikkeket, és így tudtam a szülés után például visszakerülni és pályázatokat nyerni.
2: De hát akkor erre megvan a módszer tulajdonképpen.
3: Megvan a módszer.
2: Áldozatot követel, mert miközben a másik anyuka meg semmi mással nem foglalkozik, csak hogy a pelusa helyén legyen. Mi a legfrissebb tudományos hírek a nemzetközi sajtóban? Ön meg ezzel?
3: Így van, tehát hogy meg kell találni az egyensúlyt. Ez nem evidens, ezt én is csak láttam egyébként pont az előző NATE elnöktől, Balázsi Katalintól, őnek a podcastjait hallgatva kaptam erre erőt, hogy igenis lehet gyerekek mellett is kutatni, lehet konferenciára menni, de hogyha egy általános kutatónő, aki nem lát maga előtt példát, akkor ő azt úgy képzeli ezt el, hogy akkor én most otthon vagyok a kisbabámmal, és majd, ha visszamegyek az egyetemre vagy a kutatóintézetbe, akkor folytatom a munkát. Csak hogy az a baj, hogy ilyenkor kiesik egy kis idő, és akkor nem tud pályázni, nem tudja folytatni. És nagyon sokszor ilyenkor van egy ilyen megrekedés, tehát hogy nem tud tovább lépni a következő pozícióba, vagy nem tud már vezetőbeosztást kapni.
2: Meg akikkel együtt dolgozott, ők már nem ott vannak.
3: Így van,
2: szintben sem ott vannak, de sokszor fizikailag sem, mert elment külföldre, elment egy másik kutatásra, tehát hogy nem tud visszakapcsolódni abban a közegbe sem, ahonnan elment.
3: Igen, és ugye ezért van az, hogy kutatónők vannak, de a vezető pozíciókban, dékáni vagy rektori pozíciókban már nagyon-nagyon kevesen tudnak pont emiatt eljutni, hogy kevés példát látnak maguk előtt, hogy hogyan lehet jól összehangolni a családot. A
2: na most itt a Naténak vannak számadatai, azok igen jól mutatnak. 18 ezer lányjal kerültek kapcsolatba, tehát inspirálták őket arra, hogy ne féljenek a tudománytól. Ott vannak a középiskolás nagyköveteik, 87%-uknak sikerül is ebben az irányban, a tudományos irányban tovább tanulniuk. 800 pedagógussal van a kapcsolatban, és ezt én most még hosszan sorolatnám nem teszem. Igazából az érdekel, hogy amikor egy ilyen 12-14 éves lányjal felveszik a kapcsolatot, gondolom iskolában előadásokat hallgat, beszélgethet, kérdezhet, kiderül, hogy érdeklődik, vele nehezebb elhitetni, hogy itt van neki útja, vagy a szüleivel. Ugye itt a rögzült családképek, azok nagyon erősek tudnak lenni.
3: Így van, tehát mi a Naténak egy küldetése, hogy egyrészt a fő küldetése az, hogy ugye a gyerekeket pontosan ettől a 12-14 éves kortól motiváljuk, hogy elhitessük, hogy igenis ők is gondolkodhatnak mérnöki pályába, és főleg ugye azokat próbáljuk motiválni, akik nem látnak maguk mögött példát. Tehát azok a gyerekek, akik mérnök családból jönnek, ők elhiszik, igen, hogy a családi támogatás megvan, hogy igen, nőként is, vagy lányként is tudnak ebbe az irányba menni. Viszont azok, akiknél viszont nem, vagy akár esetleg elmaradottabb körülmények között élnek, ott nagyon fontos az, hogy a szülőket is meggyőzzük a programjainkkal. Valójában nem arról van szó, hogy mi azt szeretnénk, hogy minden lányból mérnök legyen, mi azt szeretnénk, hogy megmutassuk nekik, hogy ha bennük van ez a lelkesedés, ez a kíváncsiság, akkor csak azért, mert az a sztereotípia, hogy te lányként nem lehetsz mérnök, vagy informatikus, akkor azt elhesegessük, és megmutassuk nekik, láthatóvá tegyük magukban, hogy igenis, ha a kíváncsiság, érdeklődés megvan, akkor nyugodtan mehetnek abba az irányba.
2: Mondta, hogy két lánya van, gratulálok. De a két lányból szülőként szeretne kutatómérnököt faragni?
3: Igazából én azt gondolom,
2: jó
3: hogy...
2: Jó pálya ez magyarán?
3: Én személy szerint azt mondom, hogy kihívásokkal teli, de én mindenképpen ajánlanám nekik, de azt fontosnak tartom, nyilván a saját tapasztalataimat átadva, hogy mi az, amiből ők már tudnak tanulni, és esetlegesen könnyebb legyen az ő útjuk, mint mondjuk nekem volt. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként mind a kettőjük nyitott, 7 és 10 évesek, és járnak velem ugyanúgy a NATE programokra, a kutatók éjszakájára, már ők mutatják be a kísérleteket.
2: Döntött volna másképp is, de nem látott mást. Hát
3: de
2: így lett.
3: Igazából én azt gondolom, hogy nem direktben nem erőltetem nekik, mindig fel van ajánlva, hogy jöjjenek, és azt gondolom, hogy amikor majd ott tartunk, hogy pályaválasztás, hogy én azt szeretném, hogy amit ők valójában szeretnének, de az tény, hogy nehéz lesz mondjuk esetlegesen a kémiát azt a háttérbe szorítani, hiszen a férjem is vegyészmérnök, tehát nálunk ez otthon gyakran az ebédnél is előjönnek ezek a témák.
2: Néhány vegyületet összeöntenek, és lesz belőle paprikás krumpli, értem, világos. Viszont itt vannak még adatok, hadd szolgáljak ilyenekkel, ami valami lassú változást mégiscsak mutat, tulajdonképpen nem is olyan lassú. 2009-ben 3-4%-a volt csak a mérnök informatikus szakos lányok aránya a fiúkhoz képest, most meg 18-ra már 15, és ez nyilván folyamatosan nő. Ami azt mutatja, hogy közben meg lehet, hogy vannak gátak, blokkok, de azért mégiscsak nyílnak az ajtók.
3: Igen, tehát látszik az elmúlt 10-15 évből, hogy egyértelműen javulás látszik a tendenciákban és a pályaválasztások számában, a lányok területén, de még mindig van mit tenni, mert ha azt nézzük, hogy a 100%-ból a 18 az még mindig kevésnek mondható, de viszont nagyon jó ez az irány, és azt, tehát mi nem vagyunk ezzel elégedettek, csak el akarok kiukadni, hogy most nem az 18%-a 3%-ról is hátradőlhetünk, nem mi, ez egy nagyon jó inspiráció számunkra, hogy jó úton vagyunk, továbbra is lelkesedéssel csináljuk a programjainkat, és reményeink szerint 5-10 év múlva már azt tudjuk mondani, hogy esetleg 40%-ra jutunk, vagy akár még több.
2: Ezen sokat lendített egy jól sikerült Lányok Napja fesztivál, előbb említette, az micsoda?
3: Igen, két fő program van, az egyik a Lányok Napja, a másik pedig a Lányok Napja fesztivál. A Lányok Napja az tavasszal szokott lenni, általában április második felében, és annak az a különlegessége, hogy különböző kutatóintézetek, egyetemek és cégek csatlakozhatnak a programra, és ők várják a lányokat. Tehát a lányok, a középiskolás lányok választhatnak, hogy melyik céghez szeretnének elmenni, tehát ilyenkor egy területre nyernek bepillantást. A Lányok Napja fesztiválnak a különbség a kettő között az, hogy az ősszel szokott lenni, most lesz majd október 15-én, a Lurdi Ház konferencia termében, és annak az a különlegessége, hogy oda vonulnak ki a cégek, tehát mindenki egy-egy standdal, nagyjából 25-30 cég kutatóintézet vagy egyetem szokott kijönni, és ilyen 500-550 középiskolás lány jelenik meg ezen a programon, és ennek meg az a különlegessége, hogy egyszerre egy nap alatt különböző területekre is bepillantást nyerhetnek a lányok, tehát nem csak a villamosmérnöki pályára például, hanem akár a vegyészmérnökire, vagy az informatikusra, matematikai területre, tehát hogy ott egyszerre több mindenre belelátnak. És a másik, hogy a közösségépítés, tehát úgy próbáljuk menedzselni ezt a nagy mennyiséget, úgymond a nagy számot, tehát egy 500-550 lány, hogy csapatokban vannak osztva, de úgy, hogy direkt, hogy nem ismerik egymást, tehát a különböző iskolákból jövőket tesszük egy csapatban, ilyen játékosan, és akkor forgószínpadszerűen mennek a különböző standokhoz. És közben vannak workshopok is, előadások is, mindig meghívunk inspiráló példaképeket a különböző szakterületekről, van lehetőségük beszélgetni velük, és közelebb kerülni az adott területhez, ami érdekli őket.
2: Ez most mikor lesz? Mert még gondolom, idei nem volt ősszel.
3: Igen, ez most lesz október 15-én.
2: Hát jókor is beszélgetünk.
3: Úgyhogy még abszolút várjuk akár a céges jelentkezőket is, akik még szívesen csatlakoznak, vagy egyetemeket, intézeteket, illetve még a középiskolás lányok jelentkezését.
2: Mennyire kell matek, fizika, kémia zseninek lenni középiskolában, hogy valaki el tudja képzelni magát egy tudományos pályán?
3: Én azt gondolom, hogy nem kell. A lényeg a lelkesedés, és az, hogy belülről érezzük azt a motivációt, hogy igen, ez engem érdekel.
2: Ez egy csomószor jöhet, hogy nem vagyok én ehhez elég jó.
3: És pontosan ezt szeretnénk leküzdeni a natéval. Tehát, hogy ezeket a negatív érzéseket, tehát, hogy a programoknak köszönhetően szeretném megmutatni, hogy azért, mert valaki mondjuk éppen 4-es volt matematikából, de őt ez érdekli, akkor nyugodtan vegyen részt mondjuk a Smarties programunkon, csatlakozom be, mert majd ennek köszönhetően még motiváltabb lesz, és már a következő évben mondjuk 5-ös lesz matekból, és ennek köszönhetően visszajön az önbizalma, és majd elmegy abba az irányba. Tehát én azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy csak a kitűnő tanulók és csak a zsenik jelentkezzenek, hanem az is, aki nem annyira jó tanuló, viszont van lelkesedése, vagy éppen pont az, hogy egy kicsit bátortalan, de amúgy úgy menne álmodni, de mégsem mer, de akkor eljön egy ilyen programra, kap egy kis inspirációt, és akkor már könnyebben tud elmenni abba az pályaválasztás irányába.
2: Ugye itt van egy másik is, hogyha valakinek ezek a tárgyak nagyon jól mennek, akkor a szülők azt mondják, hogy neked ki van jelölve az utat, tehát neked ezt kell csinálnod, mert ebben vagy jó. És hát abból nem lesz nagy tudományos karrier, hogyha valakinek azt mondták, hogy ezt kell csinálni, és nem akarta.
3: Így van, tehát azt tapasztalatban is tudom mondani, hogy ha ilyen nagyon erőltetünk valamit, akkor az soha nem sül ki jó belőle. Tehát én ezeknek a gyerekeknek is azt mondom, hogy attól jöjjenek el erre a programra, mert lehet, hogy egy kicsit mégis az, tehát a szülők is mondják, hogy kedvet kap, igen, de lehet, hogy egy máshoz kap kedvet, és akkor ha a szülővel együtt jön, akkor egyszerre a szülőt is meg tudjuk győzni, és a diákot is, hogy menjen akkor a másik irányba.
2: Hogy kötődik az egyesület, meg mindaz, amit csinálnak a Nemzeti Tehetségprogramhoz, hát ez a műsor mégiscsak az ő égiszük alatt zajlik, készül. És hát minden, amiről beszélt, tulajdonképpen a tehetséggondozásról szól.
3: Így van, tehát az elmúlt években a Nemzeti Tehetségprogramnak folyamatosan voltak pályázatai, tehetségsegítő pályázatai, tehát a különböző tehetségsegítő programokat akár hazai, vagy akár határon túli civil szervezetek pályázhattak erre, és a NATE is évről évre pályázott, és kapott támogatást a tehetségprogramtól. Ez például a Lányok Napja megszervezésére, vagy a Lányok Napja fesztiválra, hogy ugye a Lurdi Ház az egy nagy konferenciaterem, és akkor például ennek a költségeinek a fedezésére, és a különböző workshopok, programok, tehát minden olyan program, amit eleve is csinál a NATE, és hogy ezeket minél gördülékenyebben is, évről évre minél nagyobb számban tudjuk megrendezni.
2: Hogyha jön majd két lány, már pedig jön a műsor folytatásában, akik a nagykövetek. Öntől kérdezem, aztán majd nyilván ők is válaszolnak ugyanerre a kérdésre, hogy mi a dolga egy nagykövetnek? Feltétlenül az, hogy hirdesse az igét?
3: Nem ez a kifejezett, tehát mi azt szeretnénk elérni, vagy hát az a célunk a nagyköveti programmal, hogy ők azok a nagykövetek, tehát azokból lesznek nagykövetek, akik korábban már részt vettek a NATI-nek valamilyen programján. Tehát akár egy lányok napján, vagy akár STEM Powered program, Smarties program, tehát a matematika-informatikai programokba, vagy akár nyári táborba vettek részt, és a célunk az az, hogy ők a saját véleményüket adják tovább. Tehát, hogy a tapasztalataikat, hogy saját kézből tudjanak a fiatalabb generációknak példát mutatni, hogy ők hogy élték meg a NATE programjainkból az inspirációt, mit kaptak, mit adott nekik a NATE, és hogy ez hogyan segítette az ő pályaválasztásukat. Tehát, hogy nem az a célunk, hogy ők most direktben menjenek és terjesszék, hanem hogy a saját példájukon, a saját élményeiken keresztül hozzák közelebb a fiatalabbaknak a NATE-t.
2: Két példaképet hozott magával? Úgy beszélgessek velük?
3: Lehet ezt is mondani.
2: Jó, hát meghallgatjuk őket nem sokára. Önnek pedig, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy itt volt, mert ahogy kezdődött ez, és ahogy megkapta a díjat, aztán később ugyanennek az egyesületnek lett az elnöke, dr. Bálint Erika. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a Tehetség útja adását. Az előző részben arról beszélgettünk az egyesület vezetőjével, amely egyesület ugye a fiatalok és főleg és elsősorban a lányok tudományos pályára segítését tűzte ki céljául, ugye ez a NATE tehetséggondozó, hogy, és azt mondta dr. Bálint Erika, hogy elnökként ismeri a két következő szereplőt, a két fiatal hölgyet, és hát nagyon-nagyon nagy tehetségnek látja őket. Ez nyilván teher is, amikor ilyeneket hall az ember ilyen fiatal korban, de akkor én ezt most megismételtem, és rátok helyeztem ezt a terhet. Juhász Kamilla, Zambon Júlia, örülök, hogy itt vagytok. Megbeszéltük, hogy tegezhetlek benneteket.
3: Így van, köszönjük szépen.
2: Köszönöm. Két különböző területről jöttök, ennek ellenére ismertétek már egymást, vagy most találkoztok itt igazából először?
3: Szerencsére volt alkalmunk megismerni egymást ugye az önkéntesi programban, meg szerintem nagykövetként is elég sok találkozón részt vettünk, és tudtunk eszmét cserélni, illetve a NATE kiváló programokat szervez arra, hogy tényleg így összegyűjjünk, közösséget építsünk, és a különböző STEM-es pályákról, életutakról beszélgessünk.
2: Ugye a STEM-es pályák, ez a matematika, fizika, kémia világa, amit mindig egy kicsit külön világként kezelnek a középiskolások is, meg a középiskolákban is. Tehát aki nagyon jó matekból, meg fizika, az valami csodabogár. Ti ezt meg ugyanígy éltétek meg, vagy pont az ellenkezője történik már veletek, hogy kiváltok a többi közül, mert valamiben nagyon tehetségesek vagytok?
4: Én nem is szedném ennyire külön. Nagyon nehéz szerintem a mai világban egy középiskolásnak egybelátni a képet, és felfogni azt, hogy a STEM az nem annyira szétválasztható, mint azt ők látják tantárgyak szintjén, de sajnos, vagy nem sajnos, ez a sztereotípia az én középiskolás éveimben még nagyon is élt, hogy aki ezeken a területeken volt kiemelkedő, vagy ezeken a területeken teljesített jól, szemben mondjuk egy humán tantárgyal szemben, az jobban beskatujázták ebbe a csodabogárba, főképp, hogyha lány volt.
2: Na igen, hát az egyesület maga is erről szól, hogy ne kelljen ezt érezni, hogy főként ha lány. Ez miért van? Ti ezen gondolkoztatok már, hogy egy lány miért nem lehet műszaki területen például természetes módon olyan jó, mint egy fiú?
3: Nekem először is nagyon nagy szerencsém volt, mert én az otthoni környezetből tényleg azt hoztam, hogy így bármire képes vagy, bármi lehetsz, és ez nekem nagyon nagy hát pofán csapás volt, amikor kiértem így a való világba, és tényleg van egy ilyen megkülönböztetésnek, hogy lányként nem lehetek annyira jó mondjuk matekból. Szóval ez nekem egy nagyon nagy felismerés volt. És utána végül is, ha mondjuk történelmileg belegondolunk, azért sokáig csak férfiak járhattak egyetemre, alapvetően nagy tudósok is férfiak, szóval benne van az emberekben egy ilyen sztereotípia, és szerintem van egy ilyen bizalom kvázi a férfiak irányába, hogy ők biztos okosabbak lesznek. És szerintem most van az az éra, amikor ezt így meg tudjuk változtatni, és tényleg egyenlően tudnak indulni nők is, meg férfiak is műszaki pályákon.
2: Ti nagyköveteként ennek a programnak mit tudtok tenni ezért? Nyilván nem az a megoldás, hogy megragadod a lány karját, és addig magyarázol neki, amíg el nem hiszi, hogy benne is benne van a tehetség, meg tudod csinálni, hanem hogyan lehet ezt?
4: Szerintem azon kívül, hogy bemutatjuk őket azokhoz a már meglévő példaképekhez, akik esetleg már családanyák, és így folytatnak egy tudományos karriert, azon kívül meg tudjuk mutatni, hogy a hozzájuk közelebb esetleg a mi generációnk is már elindult ezen az úton, és esetleg bíztatni őket, hogyha érzik a motivációt, hogy ők is egy úgymond nagykövetévé váljanak, hogy ők is megmutathassák a következő generációnak, hogy ez igenis nem függ a nemtől, hanem az elhivatottság kérdése és a kíváncsiságé.
2: Elnök asszony is mondta, hogy még amikor ő kezdte a pályáját, ez valódi kérdésnek tűnt, hogy lehet-e tudományos pályán előre jutni úgy, hogy közben az ember azon gondolkozik, hogy családot szeretne, hogy gyereket vállalna, és közben mégis tudós ember szeretne maradni. Ez még most nálatok is kérdés? Tehát ebben sem tudtunk igazán előre lépni?
4: Szerintem a hozzáállás megváltozott, tehát most már nem az a kérdés, hogy lehetséges-e, hanem az, hogy hogyan. Tehát szerintem, akik most már tudományos területen dolgoznak, és mégis szeretnének családot alapítani, megtalálták életük párját, ők már nem azt fogják megkérdezni, hogy melyiket válasszam, hanem optimális esetben nem azt kérdezik, hogy melyiket válasszam, hanem azt fogják megkérdezni a párjuktól, hogy hogyan csináljuk. Hogy hogyan tudsz nekem segíteni, én hogyan tudok neked segíteni, és ezt hogyan fogjuk tudni megoldani.
2: Azért ez egy másik minőség.
3: Igen.
2: Tehát az mégiscsak előre lépés akkor.
3: Igen, de visszatérve még egy kicsit az előző kérdésre, hogy nekem például nagyon sokat jelentett az, hogy például NATE szervez egy ilyen lányok napja fesztivált, meg van egy lányok napja is, ahol mondjuk cégekhez tudunk elmenni, és akkor ott bemutatják nekünk, hogy ők mit csinálnak a mindennapokban. És például nekem ez nagyon nagy hatással volt így a pályaválasztásomra, mert tényleg, hogy láttam húsvér embereket, ahogy dolgoznak, hogy nem csak azt láttam, hogy villamosmérnök diploma, és akkor oké, ez valami, amire nincs nagy rálátásod középiskolásként, hanem az, hogy ezt hogyan alkalmazzák a mindennapokba, és ez tök szimpatikus volt, és láttam, hogy igen, ők meg tudták csinálni, és ezzel, hogy így közel került hozzám, én is elhittem magamra, hogy lehet, hogy nekem is menni fog.
2: Te most matematikára koncentrálva tanultál tovább?
3: Én villamosmérnök vagyok, szóval végül is tekintve valamelyest, igen.
2: És merre mennél?
3: Hát pont így a lányok napján voltam például a BlackRocknál, és nagyon tetszett, amit ők csinálnak, illetve engem nagyon érdekel az autóipar. Úgyhogy
2: na, az is egy tipikus női pálya, igen. Ez megint ugyanaz, ami az egész, ugye? Az egész tudományos világ, hogy autóipar, hogy kerül oda egy nő? De hát egyébként egy csomó nő dolgozik az autóipar.
3: Igen, szerintem sokkal nagyobb igény lenne arra, hogy kicsit a nőkre is szabjuk ezeket a modelleket, úgyhogy...
2: Ebben töröd a fejed? Ez izgalmas.
3: Ebben is.
2: És már van is ötleted, hogy igazán min változtatnál női szemmel egy átlagos autón?
3: Ötletek vannak, megvalósítás még várat magára.
2: Nekem múltkor mondta egy nő, hogy próbáljak egyszer tűsarokban autót vezetni, és megtudom, hogy mi a pokol. Na, a tűsaroknak egy luk az autóban, be lehet süllyeszteni.
3: Igen.
2: Na jó, ez egy másik téma. Kamilla?
4: Én most, ahogy így hallgattalak titeket beszélgetni, nekem még egy olyan gondolat jutott eszembe, hogy több tudományos cikket is olvastam róla, ami egyébként ezzel a problémával foglalkozott még az előző kérdésnél, hogy...
2: Azt hittem a tűsarokkal.
4: Erről azért még sok cikket nem olvastam a tűsarkakról, de hogy így tényleg a lányok miért, hogy nem csak a fiúk fejében, de a lányok fejében is a STEM-hez tartozó pályák, azok tipikusan maszkulinok, és erről egy ilyen nagyon szemléletes, aranyos kutatást végeztek, óvodásoknál egyébként, hogy megkérték, hogy rajzoljanak le tűzoltót, rendőrt, egy kutatót, egy mérnököt, és meglepő módon a tanári és csecsemő gondozáson kívül majdnem mindegyiknél férfiakat rajzoltak le. És utána, hogy kicsit ne csak a tudományos adatokat szemléltessék, utána behívtak női tűzoltót, női rendőrt, női kutatót, női mérnököt, és úgymond elkezdték edukálni az új generációt, hogy ez nem csak egy maszkulin közeg, hanem igenis nők is tudnak érvényesülni. Sajnálatos módon ez nem egy magyar kutatás volt, hanem külföldi, de azt hiszem, hogy globális téren is nagyon fontos, hogy elkezdjük érzékenyíteni az generációt.
2: Nyilván. Egyébként, ha belegondoltuk a tűzoltó szemnél is, van egy nő a tűzoltó csapatban, emlékeztek a mesére, úgyhogy végül is nem döngettek zárt kapukat, csak nehezen nyílnak.
3: Igen, de szerintem ez így generációkon át, egy pár generáció múlva már egész jól fog menni, mert igazából szerintem ez gyerekként dől el, és az, hogy mit kapsz a környezetettől. És mondjuk nekem ugyanúgy vettek a szüleim favonatot, meg autókat, és én mindig autóztam, de ismerek olyat, akinek csak Barbie babát vettek, és akkor tessék, neked ez jutott. És szerintem egy kicsit ez van így a szerepekkel is, hogy alapvetően neked így vannak ilyen férfiasabb munkák, meg vannak a nőiesebb munkák, és ezeket kéne szerintem így lebontani.
2: De nagyon fontos, amit mondasz. Én szülőként már ezt értem, amire te utalsz, hogy mennyire fontos az, hogy mennyit mutatunk meg a világból egy gyereknek. Igen. Tehát, hogy neki azt kell gondolnia, hogy a tűzoltó az mindig férfi, és azt kell gondolnia, hogy minden egészségügyi dolgozó nő.
3: Igen.
2: Mert nem lát mást, vagy nem akarunk más mutatni neki, mert arra felé akarjuk vinni, amire a többség megy.
3: Igen, meg lehet, hogy amikor mondjuk kisebb még egy gyermek, akkor egyszerűbb elmondani, jaj, ott van a tűzoltó bácsi. És igen. Akkor ő ezt úgy fogja onnantól hívni, és tudat alatt ezzel már adott ennek egy szerepet, egy kapcsol hozzá egy kinézetet, egy alkatot, egy bármit.
2: Jó, de hát az nehéz, ott van egy tűzoltó bácsi, de lehetne lőni is.
3: Igen, ez nagyon-nagyon nehéz, de valahogy ebbe kell így megtalálni a balanszot. De ahogy szerintem ezeken a pályákon így egyre jobban egalizálódik, szerintem a nemek aránya úgy fog
2: mivel
3: ez
2: változik. Persze, igen. Kamilláról azt olvasom, hogy rakétamérnök szeretné lenni. Ez még igaz, vagy már csak az írást őrzi ezt az emléket?
4: Nyomokban tartalmaz igazságot. Volt egy ilyen forgatókönyv a fejemben, amikor még pályaválasztás előtt álltam gimnáziumban. Sajnálatos módon ilyen csak, ami nekem tetszett szakasz Delfti Egyetemen van Hollandiában, és végül úgy alakult, hogy nem tudtam kiutazni, úgyhogy belföldi egyetemnél maradtam, úgyhogy egy fizikusi pályát választottam, és utólag azt mondom, hogy egyáltalán nem bántam meg, sőt, sokkal szélesebb spektrumon mozog, azt hiszem, mert ez egy kutatói szemléletű oktatás, amit én kapok, és ugyanúgy most én egy éve választottam specializációt, ami az asztrofizika és csillagászat, úgyhogy valahogy mégis hazataláltam ezen a pályán.
2: Hát kívánom neked, hogy a rakétát megnézd majd közelről egyszer, hogy hogyan száll fel, vagy akár belülről. Ugye a te szakmád az arra is ad lehetőséget, hogy kutatóként fölrepülj.
4: Így van. Egyébként pont nem olyan régen olvastam erről is, hogy milyen különbség van a között, hogy például az első magyar űrhajósunk Farkas Bertalannál még mennyire előtérbe került az, hogy fizikailag toppon legyenek az asztronautáink, míg a mai világban már sokkal inkább egy belépő szint az, hogy legyen egy tudományos háttere. Nyilvánvalóan külön ellenőrzik az egészségügyi állapotát, és fizikálisan is felkészítik.
2: Hát amikor legutóbb láttam, Kapu Tibor sem volt rottyon.
4: Nem volt rottyon, de hogy ennyi volt egyébként az összehasonlítás lényege, hogy most már az asztronautáknál sokkal jobban előtérbe helyezik, hogy legyen egy tudományos
2: hátterük. Tudományos kutatás van már így a világűrben, van. Nem az a téma, hogy repülni tudunk-e, mert azt már a szerencsések tudnak. Lesz egy fesztivál megint, Lányok Napja Fesztivál, ott nektek van dolgotok? Tudjátok már, ha van, akkor micsoda?
3: Önkéntesként mi nagyon sokat segítünk a háttérmunkában, szóval adatbázisokban meg készítettünk például matricákat, meg különböző ilyen PR anyagokat, amiket mi a saját kezeinkkel dizájnoltuk, úgyhogy mi alapvetően ebbe segítünk, illetve szerintem megpróbálunk részt venni majd a programokban, és belenézni egy kicsit a különböző állomásokba.
4: Ezt meg tudom erősíteni.
3: Részt venni majd a programokban, és belenézni egy kicsit a különböző állomásokba.

0: Ezt most ellapozzuk, ezt nem hallottuk. Megvan a fejetekben, hogy hol lesz és melyik nap?
1: A Lurdi házban lesz október 15-én.
0: Mi nincs meg a ti fejetekben, igaz? Juhász Kamil, az Zambó Júlia, köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen. Megismertelek
1: benneteket.
0: És remélem, hogy így vagyunk ezzel mindannyian. Ez volt a tehetség. A mai adás.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyai utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 61-es villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és a Városháztér, az 56 A villamos szintén meghosszabbítva Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás között közlekedik, 61 B villamos jár Hűvösvölgy és a Szavoya Park között. A 6. kerületben lezárták a Nagymező utcát ma este 10 óráig a Mozsár utca és az Andrássy út között szintén egy rendezvény miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Rendezvényt tartanak holnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, azonban hétfőtől megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gavra Gábor.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, Gavra Gábor vagyok, ez pedig az Abszolút Politika, a Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV Extra-n. A szokásoknak megfelelően a méltán népszerű Nagy Attila Tiborral. Szervusz Attila!
3: Jó reggelt, jó napot!
2: Hétvégi piknikekről terveztünk beszélni ebben a mai adásban, és fogunk is, de az élet, pontosabban Magyar Péter Facebook oldala, úgyis, mint a legfontosabb hazai jogforrások egyike, közbelépett, felolvasom a miniszterelnök mai Facebook posztját. Ma, vagyis kedden nem lesz napi rendelőtti felszólalásom. Semmilyen szempontból nem elfogadható, hogy miközben a parlamentben több ezer gyermek lelki, fizikai és szexuális bántalmazásáról beszélünk, az ellenzéki képviselők milliós fizetéssel röhögnek, rajzolgatnak és újságot olvasnak, ezzel újra megalázva az áldozatokat. Ez ebben a pillanatban, tehát 9 óra után néhány perccel jelent meg. És egy órával korábban megint még egy poszt megjelent, ugyanerről most először nem lesz napi rendelőtti felszólása a parlamentben, tegnap miközben a gyermekek bántalmazásáról és éheztetéséről beszéltem, az ellenzéki képviselők rajzolgattak, nevetgéltek és olvastak. Az ilyen embereknek nincs miről beszélni. Hát kedves Attila, mi történik itt?
3: Nem volt még példa az elmúlt 36 évben, hogy egy miniszterelnök szimpatiasan bejelenti, hogy nem fog hozzászólni a parlamentben. Erre példa nem volt.
2: Ugye olyan példa számtalan szó volt, hogy nem szólt hozzá, csak ezt ugye úgy csinálja egy miniszterelnök, hogy nem szól hozzá.
3: Így van.
2: Tehát, hogy nem megy oda, nem áll föl, nem beszél,
3: nem
2: kér szót. Na most
3: Magyar Péter ezt két poszban is szimpatiasan bejelenti, mint egy sértődött gyerek, vagy mint egy tudatos kommunikátor, majd erre térjünk ki, hogy ő nem fog hozzászólni. Egy kicsit olyan látszata van ennek a dolognak, minthogyha az ellenzéki képviselők már arra sem véltók, hogy velük beszéljen, hogy nekik beszéljen, csak hogy itt van egy kis tévedés. Magyar Péter nem csak az ellenzéki képviselőknek beszél, hanem az ország egész nyilvánosságának.
2: Na most nekem az a, ugye tegnap láttam azt a pillanatot az országgyűlésben, nem is egy pillanat volt ez, amikor Magyar Péter kiborult azon, hogy nem ráfigyelnek az ellenzéki képviselők. Nagyon sokszor beszéltünk már itt ebben a műsorban is a Magyar Országgyűlés hangneméről, hangvételéről, arról, hogy jobb vagy rosszabb-e a helyzet a Magyar Országgyűlésben most, mint a NER időszakában volt. Én fenntartom azt, hogy önmagában az, hogy a miniszterelnök jelen van az országgyűlésben, lehet őt felkérdezni, lehet neki visszaszólni már amennyire lehet, és nem tiltják ki az adott ellenzéki képviselőt a visszaszólás miatt, az annyiban demokratikusabbnak tűnik nekem, ennek az országgyűlésnek a működése, mint az előzőnek. Csak hogy fokozatosan ennek az országgyűlésnek a működésében egy kicsit ilyen nem szeretem ezt a toxikus légkör kifejezést, meg ezeket, ezt a kicsit ilyen coach dobákat a politikára alkalmazni, de mégiscsak valahol az történik, nem, hogy Magyar Péternek ez a, hát hogy mondjam, utánozhatatlanul kedves személyisége, ez azért rányomja a bélyegét arra, ami az országgyűlésben történik.
3: Sikerült az elmúlt hónapokban több képviselővel, illetve olyan újságíróval beszélni, akik jelen voltak a parlament ülésein, ezt a toxikus mérgezett légkört ők érzékelik. Tehát most anélkül, hogy igazat adnék bárkinek is, a légkör belülről is nagyon rossz. Kívülről nézve pedig rettenetes. Tehát én a tegnapi hétfői parlamenti ülést is figyelembe véve sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ennyire rossz, durva légkör, hangulat az országgyűlés, a Magyar Országgyűlésben az elmúlt 36 évben nem volt. A magyar parlamentarizmus történetében viszont már volt ilyen rossz légkör, tehát egyébként, hogyha kiebb tekintünk a múltban,
2: tehát, hogyha akkor 1990 elé is látunk magyarul.
3: Így van, hát pontosabban, mert ugye a 1900...
2: Ez a 20. század eleje, nem?
3: 20. század eleje Horthy korszak. Pontosabban a 19. század vége. Tehát én a döntő időpontot a véderőtörvény beterjesztésénél látom, ahonnan eltörik valami a magyar parlamentarizmus történetében, és egy nagyon hosszú időszak jön, Bánfi miniszterelnökséggel egyre durvább a dolog. Tehát nem példanélküli, amit most látunk, viszont a kortársak tipikusan nem szoktak korabeli történelemkönyveket, parlamenti jegyzőkönyveket, korabeli újságokat olvasni, tehát az mi emlékezetünk már nem nagyon terjed ki, hogy mi volt az 1890-es
2: években. A saját életünkben ez a legdurvább.
3: A saját életünkben ez a legdurvább, de jelzem, hogy Magyarországon a parlamentarizmus történetében már voltak ehhez hasonló forró helyzetek.
2: Az érdekes, bocsáss meg Attila, az az érdekes, hogy azt is lehet akár Tisza korszaknak nevezni, csak más miatt.
3: Hát volt két olyan miniszterelnökünk is, akit Tiszának hívtak, az első Tisza Kálmán volt, 15 évig volt miniszterelnök, a második Tisza István. A Tisza István szemét érdemes abból a szempontból előhozni ide, hogy az ő kapcsolata rendkívül elmérgesedett az akkori ellenzékkel. És azért Magyar Péternél is látunk ilyen jeleket, finoman szóval. Tehát, hogy az ő kapcsolata az ellenzékkel rendkívül feszült, rendkívül ellenséges. Ha valaki a 1904-es zsebkendő szavazás előtti jegyzőkönyvekbe beleolvas, én ezt megtettem, akkor azt fogja tapasztalni, hogy egyre csúnyább, egyre durvább, egyre keményebb viták vannak a többek között a házszabály módosítás előterjesztése miatt. Visszatérve a mához, visszatérve pontosabban a miniszterelnök mai két posztjához. Tehát, ha rossz indulatú vagyok, és most szeretnék rossz indulatú lenni, akkor azt mondanám, hogy a miniszterelnök eljátsza a sértett kisgyereket, aki meg van sértődve, hogy nem figyeltek kellően oda a beszédére, és durcáskodik, és akkor hát büntet azzal, hogy na, akkor nem érdemlitek meg még azt sem, hogy beszéljek nektek, hát akkor nem fogok beszélni. A másik, és ennél egy kicsit talán akkor szofisztikáltabb vélemény, amikor Nagy Attila Tibor nem rossz indulatú, hanem megpróbál egy
2: figyeljenek kicsit... Amikor Nagy Attila Tibor nem rossz indulatú,
3: amikor nem rossz indulatú Nagy Attila Tibor, akkor azt mondja, hogy lehet, hogy valaki szólhatott Magyar Péternek a környezetéből, hogy nem kell ennyi parlamenti beszédet mondani, ez már túl sok. Vagy pedig
2: és Nagy Attila Tibor, a jó indulatú Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter nem tudja azt megcsinálni, hogy simán csak ritkítja a napirend előtti felszólásait, hanem neki muszáj többször posztolni arról, hogy ő most nem fog beszélni?
3: Hát igen, ez egy jogos kérdés, de lehet, hogy a mai naptól ezt majd meg fogjuk látni, de a mai nap egyfajta cezúra is lehet, hogy Magyar Péter elkezd kevesebbet beszélni.
2: Reméljük, nem minden nap írja ki, hogy nem fog beszélni, hát hanem csak simán nem beszél.
3: Ezt majd meglátjuk, kedves Gábor. Én egyébként néha van olyan érzésem, hogy minthogyha a Magyar Péter környezetéből egyesek figyelik azt, amit én írok, vagy mondok, mert hogy én éppen a múlt héten a múlt héten írtam a Magyar Hang heti lapban, hogy a miniszterelnök napirendje című cikkben, hogy azzal, hogy Magyar Péter sokat beszél a parlamentben, ezzel időt is elvon a miniszterelnöki feladatairól, illetve az egyéb miniszterelnöki feladataitól, és már a veszprémi gyűlésén, tehát a cikkem az múlt pénteken jelent meg, és Magyar Péter a szombat délutáni veszprémi gyűlésén kezdett arról beszélni, hogy kevesebb szájtépés lesz a részéről a parlamentben. Legalábbis van egy ilyen terve. Na most nem tudom, hogy túl sok mindent látok bele a cikkemben, meg a én tevékenységemben, vagy pedig Magyar Péterék maguktól, tehát az én személyemtől függetlenül kezdenek arra rájönni, hogy ez így túl sok. Én azt kezdem mondani, hogy túl sok. Én azt látom az elmúlt hetekben, hogy egyre kevesebbnek érzem a hozzáadott értéket a miniszterelnök beszédeiben. Tehát bizonyos fordulatok, bizonyos szavak már, kifejezések egymást ismétlik. Mondok erre egy példát. Milyen jól megépítették a parlament kupolacsarnokát, mert nem szakad le. Poénak elsőre még jó, másodjára is még viszonylag tűrhető, de amikor ötödjére, hatodjára mondja el a miniszterelnök ugyanezt, az már nem akkora poén. Valamint, hát ugye, amikor folyamatosan pellengére állítja az előző Fidesz 16 évét, és például fekete öves bűnözőket emleget a Kossuth Rádióban az ellenzék kapcsán, a Fidesz kapcsán. Ugyanakkor a hevesebb tisztások felvetik, hogy na jó, de akkor miért nincs senki börtönbe, ha egyszer bűnözők. És amikor Magyar Péter folyton mondja a parlamentbe, hogy de hát elképesztő lopássorozat volt az elmúlt 16 évben, már ennek se biztos, hogy akkora hozzáadott értéke van, már annyira odafigyelünk, mint mondjuk amikor még május végén vagy júniusban mondta a parlamentben ugyanezeket. Ráadásul azt azért hadd mondjam el, hogy még két dolgot ez, az azonnali kérdésektől beszélnék meg még az európai kitekintésről. Ha megnézem az európai kitekintést, ez is példátlan ebből a szempontból, amit Magyar Péter eddig csinált a parlamentben. ilyen rengeteg hozzászólása, ilyen rövid idő alatt a miniszterelnököknek Európában nem szokott lenni. Az Egyesült Királyságot annyiban vegyük ki, hogy ott már több évtizedes parlamenti szokás, hogy a Prime Minister's Question Time-ban hetente a miniszterelnök fél órában köteles a kérdésekre válaszolni, de egyébként, ha megnézzük Németországot, akár Angela Merkel, akár Friedrich Merz-nek a parlamenti jelenlétét, jóval-jóval kevesebb, mint amit Magyar Péter eddig produkált, és lehet, hogy arra kezd rájönni Magyar Péter, vagy a környezete, hogy a kevesebb több, de majd meglátjuk, hogy ez tényleg így lesz-e jövő héttől. És a másik azonnali kérdések. Szóval a parlament, ugye az előbb mondtad, hogy de hát Magyar Péterrel demokratikusabbá vált a parlament. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Magyar Péter a napirend előtti felszólalásokat szerette eddig, amikor jó hosszan beszélhetett. Ugye nincs idő megkötés sem a napirend előtti felszólalása hosszában, sem pedig a viszontválaszban. Viszont feltűnő nekem, hogy az azonnali kérdésekre nem jár be. Ott viszont kemény időbeli kötöttség van, mert ott úgy van, hogy a képviselő, mondjuk a miniszterelnöknek két percen át tehet fel kérdést, arra két percen
2: tehát
3: át felelhet
2: a miniszterelnök. Tehát nem a párbeszédet szereti, hanem időkorlát nélkül alázni az ellenfeleit. Nekem ezt eddig, most így összefoglalva.
3: Az eddigi miniszterelnöki beszédekből és abból, hogy kihagyja az azonnali kérdéseket, és vagy valószínűleg majd megvárja, amíg csak a harmadik kérdésre kell válaszolnia. Számomra azért arra utal, hogy nem biztos, hogy annyira szereti a parlamentet, hogy annyira tiszteli a népképviseletet Magyar Péter, mint ahogy elsőre tűnik.
2: Ugye mielőtt a kedves kommentelők felvetnék, hogy nem csak úgy tiltottak ki egy ellenzéki képviselőt a parlament üléséről, hanem azután, hogy gyáva undorító féreghez hasonlította a miniszterelnököt, és hogy erről bezzeg nem beszélünk, de a múlt heti adásunkban szinte végig erről beszéltünk, vagy az adás jelentős részében erről beszéltünk. Tehát csak most ugye nem erről van szó, hanem arról, hogy Magyar Péter mit csinál a parlamentben, zárójel zárva. De térjünk át akkor a piknikekre, mert hogy kettő is volt belőlük a hétvégén, és sőt, három is volt belőlük a hétvégén, és abból az egyiket egyébként már emlegette Attila, a veszprémi tiszás rendezvényt. Ugyanakkor a hétvégén volt egy másik rendezvény, nem is messze Veszprémtől, Balatonalmádiban, a De Akció közösségnek a rendezvénye, amelynek a több résztvevője, például Bojár Iván András reklamálta azt, hogy a Tisza párt távol maradt ettől a rendezvénytől, és például Tar Zoltán, akit meghívtak, az utolsó pillanatban lemondta a rendezvényét. Nyilván a részben hivatkozhatott természetesen az általad már emlegetett veszprémi tiszás találkozóra. Viszont nekem az a hipotézisem, hogy lehet, hogy azért nem voltak tiszások ezen a De Akció közösséghez tartozó rendezvényen, mert úgy látják, hogy ma nem az elég rossz állapotban lévő Fidesz, hanem lehet, hogy a De Akció közösség, illetve az ahhoz hasonló szervezetek jelentik az első számú kihívást a Tisza számára, mert ők onnan tudnak harapni, ami a Tiszának a törzstábora. Hogy látod ezt?
3: Én inkább kockázatkerülést látok. Én azt látom, hogy Magyar Péter vezette kormány tagjai alig mernek hosszabb interjúkat adni. Most ugye láthattuk hétfőn Gyurkó Szilviát, de ő például kivétel. Tehát a legtöbb miniszter, a legtöbb államtitkár nem mer interjút adni, vagy pedig Magyar Péter kérte meg őket, hogy ne adjanak interjút. Tehát feltűnő az, hogy például Lőrinc Viktória, a kedvenc miniszterem nem hajlandó interjút adni, de más se nagyon. Tehát ugye Orbán Anita adott egy, hát nem túl erős interjút, nem olyan rég.
2: Az egyenes beszédben.
3: Az egyenes beszédben. Már a nem túl erős interjú alatt én azt értem, hogy tartalmilag a külügyminiszter alig mondott érdemi dolgokat. Aki vitatja az állításomat, azt arra kérem, hogy nézzem meg visszamenőleg egy-egy interjút. Balázs Péter volt külügyminisztere, amikor mint külügyminiszter beszélt. Egyébként, mint szakértő is én azt gondolom, hogy Balázs úr abszolút képben van, és tényleg érti, amiről beszél. Vagy akár Kovács Lászlóval volt külügyminiszterre készült külügyminiszteri interjúkat nézze meg.
2: Fénykorában Kovács László elképesztően éles eszű.
3: Vesse össze Orbánon itt a külügyminiszteri interjúival, azzal a nagyon-nagyon kevéssel, amit eddig adott, és talán akkor jobban fog érteni engem. Tehát azért Kovács László külügyminiszterként számos érdemi, tartalmi elemet el tudott mondani, de egy idő után még Szijjártó Péter is, azt kell, hogy mondjam. Tehát az utolsó években már. Most az, hogy egyetértek-e Szijjártó Péterre, nem, ezt most hagyjuk. Én csak azt mondom, hogy tartalmilag egyébként borzasztó kevés. És a Magyar Péter miniszterelnök lehet, hogy arra jött rá, vagy ha ő nem, akkor Ruf Bálint, hogy hát ezek a miniszterek elég gyengék, legalábbis ami a fejükben van, az nem igazán sok ahhoz, hogy jó interjút lehessen velük.
2: Mennyire kedves tudsz lenni? Tehát amikor azt mondod, hogy ugye Orbán Anitát és Lőrinc Viktóriát említetted név szerint, de lehetne nyilván más minisztereket lehetne is említeni, hogy ennek a két miniszternek, de akár akkor én mondok egy harmadikat, aki egyébként a minisztersége előtt egy valódi életművet letett az asztalra, az élő környezetért felelős Gajdos László, hogy akkor mondjunk egy harmadik tárcavezetőt is. Hát szóval tényleg az van, hogy és ugye úgy fogalmaztál, hogy nagyon kedves is tudsz lenni, hogy nincs annyira sok a fejükben, hogy...
3: Jó, hogy említett Gajdos Lászlót, mert ez lehetőséget ad nekem arra, hogy kiegészítsem az előbbi dolgot. Amikor azt mondtam, hogy nincs sok a fejükben, akkor én úgy értettem, hogy a miniszteri tisztségükkel összefüggésben tartalmilag nincs sok a fejükben, amit a nyilvánosságban el lehet mondani. Ez nem azt jelenti, hogy ők egyébként buták lennének, hanem arra akarom felhívni a figyelmet, hogy lehet, hogy nincsenek jó helyen. Tehát Gajdos László a nyíregyházi állatkert vezetőjeként egy rendkívül sikeres menedzser volt.
2: Orbán Anita is professzionálisan vett részt a Vodafone átjátszásában Fidesz közeli vállalkozóknak.
3: Jó, hogy említed Orbán Anitát. Éppen tehát Orbán Anita, hogy nem biztos, szerintem nincs a megfelelő helyen külügyminiszterként. Én emlékszem arra, hogy pár évvel ezelőtt éppen az ATV-nek volt egy ilyen menedzseri műsora.
2: Emlékszem erre, Ronald Jagon vezette.
3: Azt hiszem, abban szerepelt egyszer Orbán Anita, ha pontosan nem ott, akkor elnézést kérek, de bennem az ragadt meg, hogy Orbán Anita vállalat vezetőként milyen magabiztosan tudott beszélni.
2: És bocs, Kapitány István Detto.
3: Igen, Kapitány István Detto. Na most maradjunk Orbán Anitán. Tehát elmondta azt, hogy mi a jó vállalatvezetés, a HR-es szemlélet. Látszott, hogy nagyon ott volt, érdemi gondolatok voltak a fejében. Tehát nem állítom azt, hogy Orbán Anita vagy ezek a személyek buták lennek. Én azt állítom, hogy azért nem merik őket több interjúra odaengedni, vagy akár Tarz Zoltánt ilyen rendezvényre odaengedni és másokat. Ma attól fél a főnökük, hogy nem szerepelnének jól. És azt kell, hogy mondjam, hogy valahol meg lehet érteni Magyar Pétert, hogy félti ezeket az embereket hosszabb interjúkból, mert az az igazság, hogy hát igen, hát van gond.
2: Volt ennek a De akcióközösség által rendezett pikniknek egy érdekes műsoron kívüli része. Felkerült egy videó, egy jelenlévő készítette. Már, mondom, lezajlottak a kerekasztal beszélgetések, és utána Puzsér Róbert beszélgetett több emberrel, például a Dév nevű influencer is ott volt ebben a társaságban, és Puzsér Róbert arról beszélt, hogy szerinte az általunk többször elemzett folyamat, során az MVVH vezetőjét kiválasztották, és Unger Annára esett a választás, annak akár az is lehet az oka, hogy Magyar Péter valamiféle alkut kötött Orbán Viktorral vagy Rogán Antallal. Nekem régóta az az érzésem, hogy Magyar Péternek a leggyengébb pontja a Tiszatáboron belül, talán az egyetlen igazán gyenge pontja, az az, hogy fideszes volt. Lehet egyszer még vádpont Magyar Péterrel szemben, hogy fideszes volt?
3: Ez eddig is volt vádpont, amikor még ellenzéki politikus volt, főleg a demokratikus koalíció próbálta kijátszani Magyar Péter ellen ezt a fideszes szálat, nem sikerült akkor még. Nem a fideszes a múltja Magyar Péter igazán gyenge pontja, hanem a személyzeti politika.
2: Ezt tegyük hozzá, hogy ez a közös könyvben benne van, hogy Orbán Viktornak is.
3: Orbán,
2: ez rendkívül gyenge,
3: így van, ezt mi leírtuk, hogy mind Orbán Viktor esetében, mind Magyar Péter esetében a személyzeti politika egy komoly probléma. De akkor térjünk rá erre a lehetséges Fidesz-Tisza összejátszásra Ungár Anna megválasztása kapcsán. Buzsé Róbert erről egyébként nem csak ezen a informális vagy ilyen szűkebb körű beszélgetésen beszélt, ő ezt a lehetőséget, tehát a Fidesz és a Tisza közötti esetleges alkú lehetőségét ő felvetette a Magyar Hang hetilapban írt publicisztikájában, valamint a Magyar Közöny podcastban is beszélt erről. Ezen kívül Mellár Tamás egy hosszú Facebook poszton írt erről, arról, hogy tulajdonképpen az, hogy Magyarországon a rendszerváltozások békésen mentek végbe, ennek lehet egy olyan oka is, és ezt én egy nagyon érdekes gondolatmenetnek tartom, hogy az új hatalmon lévők engedik futni az előző hatalom főképviselőit. Tehát lehet, hogy hangzatosan mindenfélét mondanak, ezt már én teszem hozzá, de egyébként az előző hatalom vezetőit különösebb bántódás nem éri. És valóban Mellár Tamásnak abban igaza van, ha megnézzük az elmúlt 36 évet, komoly vezető politikus nem vittek börtönbe. Olyan volt, hogy egy-két mezei képviselő börtönbe került.
2: Sőt, olyan is volt Sukoró ügyben, amikor hírbe hoztak ugye Gyurcsány Ferencet konkrétan, de nem lett gyanúsított.
3: Így van, pontosabban Gyurcsánynál az történt, hogy ott jutottak el annyiban a legközelebb a felelősségre vonáshoz, hogy a legfelsőbb ügyész kezdeményezte a mentelmi joga felfüggesztését, meg is hallgatta az ügyészség, de aztán úgy döntöttek, hogy nem áll kellő számú bizonyíték Gyurcsány Ferenc meggyanúsítására.
2: Nem belét folytani akarom a szót, úgyhogy ne feledd szavadat, viszont egy rövid szünetet kell tartanunk. Jövünk vissza.
4: Lehet, egyesek úgy gondolják majd, túl erősek ezek a szövegek. Lesz, aki lázadónak titulál, más azt fogja mondani, hogy be vagyok keseredve. De az a helyzet, hogy vannak olyan hibák az egyházakban, amikkel szerintem ideje szembenézni. Mert addig képtelenek leszünk megmenteni másokat az ördög fogságából, amíg mi sem vagyunk teljesen szabadok. Az Úr ott hagyja a 99 igazat az egy elkoborolt bárányért, de mostanában valahogy mint a fordítottak lennének az arányok. Yeah.

0: hajtják.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
2: Belefojtottam a szót szegény Nagy Attila Tiborba, de megígértem neki, hogy visszakapja.
3: Annyira nem szegény az én Nagy Attila Tibor.
2: Ezt majd az MVVH eldönti. Na, viszont beszéljünk egy picit ezekről a bizonyos elszámoltatás hiányokról, mert ugye Mellár Tamásra hivatkozva mondtad azt, őt idézve mondtad azt, tehát neki az a véleménye, hogy azért voltak békések.
3: Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy amit Puzsér Róbert elmondott, azzal a véleménnyel egyébként nincsen egyedül.
2: Ez abszolút így van. Ugye én mondtam egy példát erre a Sukoró ügyet, amit a Gyurcsány korszak elszámoltatásának a kirakat ügyeként próbáltak kezelni a 2010-es évek elején. Még Bajnai Gordon volt a miniszterelnök, amikor Siffer András tett feljelentést ebben az ügyben. Az ügyben vizsgálódó ügyészség 2010. októberében Tátrai Miklóst és Császi Zsoltot helyezte előzetes letartóztatásba. Ugye feltűnő, kedves nézőknek is nyilván feltűnt, hogy sem Tátrai Miklós, sem Császi Zsolt, nem Gyurcsány Ferenc. Meggyanúsították Gyurcsány Ferencet is, viszont bizonyíthatóság hiánya miatt, ahogy Attila elmondta az előző részben, megszüntették a korábbi miniszterelnök elleni nyomozást 2012 tavaszán. Na most nálam én érzek némi párhuzamot. És lehet, hogy egyébként a Mellár Tamásnak a kritikája, a Puzsér Robertnek a kritikája az erre vezethető vissza, hogy a Puzsér Robert már a választások éjszakáján vagy másnapján azt mondta, hogy a vezető száron akarja látni Orbán Viktort. Na most egyelőre
3: Ezzel sincs egyedül egyébként.
2: Na most egyelőre vezető száron a Fási Ádámnak a felesége van. Nekem egy picit az az érzésem, hogy most Fási Ádámnak a felesége a Tátrai Miklós meg a Császi Zsolt.
3: Lehetséges az tény, hogy Gyurcsány Ferenc nem került börtönbe, és eddig Orbán Viktor sem került börtönbe. Gyurcsány Ferenc, és én ezt már politikailag mondom, Gyurcsány Ferencé az a helyzet, hogy egy idő után a Fidesz rájött arra, hogy az a jó, hogyha szabadlábon van. Tehát a Gyurcsánynak úgy kellett, Gyurcsány Ferenc úgy kellett a Fidesznek, mint egy falat kenyér.
2: Nem akarom játszani az álnaivat, de ugye az igazságszolgáltatásnak ehhez a jó esetben az égvilágon semmi köze, hogy a Fidesznek vagy a Tisza pártnak mi az érdeke.
3: Valóban a nagykönyvben így van megírva, és hát bízunk abban, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás tényleg olyan függetlenül működik, ami az ilyen
2: politikai... Nagy Attila Tibor nem nevette el magát, amikor
3: ezt mondta. Nem, abszolút. Komolyan próbálom mondani, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás mindig is független volt az ilyen csúnya politikai megfontolásoktól, és bízunk benne, hogy Gyurcsány Ferencet és másokat, akik nem kerültek börtönbe, azért nem kerültek börtönbe, mert tényleg nem volt elegendő bizonyíték. Ezzel együtt most azért mondom, hogy ettől függetlenül most politikai elemzőként mondom, hogy Gyurcsány Ferenc egy idő után kifejezetten hasznos volt a Fidesz politikai céljaira, vele lehetett ijeszgetni a Fidesz szavazótáborát, hogy vigyázzatok, különben visszajön a gyurcsányi korszak. Sőt, mondok még valamit, Gyurcsány még Magyar Péternek is hasznos volt eleinte, mert Magyar Péter következetesen beszélt Orbáni gyurcsányi korszakról, amelyet le akar váltani, és Magyar Péter politikusi pályának a kezdetén még Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke volt. Na most a Orbán Viktorral előfordulhat a Gyurcsány effektus, tehát szerintem a jelenlegi közben...
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy a Tisza számára lehet olyan Orbán Viktor, mint Orbán számára volt Gyurcsány Ferenc?
3: Igen, határozottan igen a válaszom, jelenleg legalábbis ez a helyzet. Tehát addig, amíg a Fidesz népszerűsége nem éri el mondjuk a 30-35%-ot, hanem marad ilyen mondjuk 20 vagy esetleg 25% környékén, és nem megy nagyon felfel, addig Magyar Péternek kifejezetten érdeke az, hogy Orbán Viktor maradjon a Fidesz elnöke. Nyilván változza a helyzet, hogyha a Fidesz Orbán Viktor vezetés alatt felmenne, vagy visszamenne 35 vagy 40%-ra, mert ez viszont már egy olyan támogatottság lenne, amit a Tisza párt kénytelen volna nagyon komolyan venni. Egyelőre itt nem tartunk, tehát jelenleg Orbán Viktor egy hasznos politikus Magyar Péter számára. Nekem néha van egy ilyen érzésem, és akkor visszakanyarodunk a parlament működésére, hogy mintha Magyar Pétert kifejezetten bosszantotta volna, hogy nincs ott Orbán Viktor a parlamentben.
2: Szerintem egy tökéletesen egyetértek veled, sőt, amiről az elején beszéltünk, hogy Magyar Péter hétfőn felhúzta magát azon, hogy a fideszesek nem vesznek róla tudomást, szerintem az ugyanennek a folytatása. Tehát az, hogy a Fidesz, és nagyon sokat hibázott a Magyar Péter jelenség felmérésében, elemzésében a Fidesz az elmúlt 2,5 évben. Szerintem az első értékelhető és akár eredményesnek is mutatkozó fideszes válasz Magyar Péter az volt, hogy kitérnek a vele való konfrontáció elől június óta, május óta. Tehát nem ültek be a Fidesz első számú vezetői, Orbán Viktor gyakorlatilag felszívódott itthonról. Súlyog Tamás végül is távozott a Sándor palotából. Az látszik, és én szerintem ez egy nagyon fontos jelenség, és még kellő súllyal nem elemezték, mi sem, de szóba került már, de nem, hogy Magyar Péter akkor működik jól, hogyha van egy szorító, és a másik sarokban ott van a Fidesz. Amint a Fidesz eltűnik, lásd köztársasági elnök jelölt keresés, abban a pillanatban Magyar Péter dezorientáltá válik. Nekem ez egy nagyon-nagyon éles ilyen megtapasztalásom volt az elmúlt hónapokban, hogy Magyar Péter szuperül, fókuszáltan, célra tartóan működik, amíg a Fidesz ott van a másik oldalon. Amint a Fidesz, vagy a Fidesz valamely nyúlványa, lásd Súlyog Tamás, kikerül a képből, Magyar Péter hirtelen nem tud mit kezdeni a helyzettel.
3: Ez a Súlyog Tamás kikerülése a képből hozta el a Magyar Péter vezette kormányzás mézes heteinek a végét, érdekes módon, mert akkor dobta be Polgár Judit esetleges jelölését, ott volt az első igazi törés a Tisza kommentelők egy része és Magyar Péter között. Hát a Fidesz azért persze jelen van, de valóban tegnap olyasmi történt, hogy a fideszes képviselők az, ahogy Pócs János rajzolgatott, hogy egymással beszélgettek, miközben Magyar Péter mondta volna a magáit a gyermekvédelemről, ezzel azt adták tudtul, hogy nem veszik kellőképpen komolyan. És ezzel próbálják felidegesíteni, de ahhoz, hogy komolyan vegyenek egy miniszterelnököt, ahhoz több minden kell. Például nem biztos, hogy TV Macival nyomogatok szavazógombot. Tehát ez kisgyereknél elmegy, de egy miniszterelnöknél, akinek mégiscsak irányt kell adnia nekünk, hiszen attól vezető, hogy felnézzünk valahol rá, hogy ő több valamiben szuperebb, mint mi, mindannyian, hiszen ő a vezetőnk. Tehát kell, hogy egy kicsit felnézzünk rá valahol, hogy legyen tekintélye. Na most az ilyen dolgok egy miniszterelnöknél, hát udvariasan is azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen bohóckodás jellegűek kezdenek válni, vagy legalábbis csökkenti a miniszterelnöki poszt komolyan vehetőségét is egyúttal. Tehát azért Orbán Viktornak ilyesmi sosem fordult volna elő, nyilvánosan legalábbis, hogy ő TV Macival vagy Kabala figurával kezd el szavazgatni. Tehát nem véletlenül hozok ilyen erős képeket. Tehát azért egy vezetőnek kell, hogy komolyan tehát egy vezető komolyan vehető kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen valamilyen minimális komolysága.
2: Ez a social media által uralt politika idején is így van?
3: Nem annyira, mint 10-20 évvel ezelőtt, én ezt elismerem. Tehát valóban a közösségi média nagyon-nagyon fellazította a politika komolyságát, de én azt gondolom, hogy különösen, ahogy megyünk előre az időben, ahogy egy vezető a mindennapokat érintő döntéseket is hoz, lásd a dízeles autók részleges támogatása. Onnantól kezdve az emberek, hogyha már a bőrükön is csattan, vagy éppen nem csattan, hanem pozitívan érinti őket a kormány egy-egy döntése, onnantól kezdve egyre inkább elvárják azt, hogy a vezetőt komolyan lehessen venni. Azért várják el, mert hát a vezetőnek irányt kell mutatnia, a döntéseket hoz. Tehát mondok erre egy egyszerű példát, hogy érthetőbb legyen. Amikor bemegyünk a kórházba, és azt akarjuk, hogy megműtsenek minket, akkor nem egy bohócot kérünk fel, vagy nem azt szeretnénk, hogy egy bohóc végezze a vakbél műtétünket, hanem egy olyan orvos, aki ért hozzá, tehát akinek megvan erre a képesítése, a szaktudása, aki komolyan vehető. Igen. Na most ez a miniszterelnökre is igaz, a mindenkori miniszterelnökre is igaz, hogy vegyük komolyan, tudjuk őt komolyan venni. Ez viszont a mindenkori miniszterelnöknek is tennie kell. Vegyük komolyan, tudjuk őt komolyan venni.

0: Azt nem mondom, hogy azt meg tudta állni, hogy a sajtótájékoztatója egy bizonyos pontján ne forduljon át Fidesz-besünkbe, és ne a politikai ellenfeleit gyalázza, de mégiscsak azért ott ő, hát sok esetben ezt megbeszéltük Kapitány István helyett is, és Kapitány István munkáját átvállalva is tájékoztatta a nyilvánosságot. Szerintem elég komolyan és nem bohóckodva arról, hogy mi a helyzet az országban.
1: Hát az úr, amikor a honvédelmi miniszter bent ragadt abban a csónakban, vagy hol, akkor Magyar Péter így elkezdett poénkodni, hogy bajban van a honvédelmi miniszter, lemaradt. Na, megmenekült a honvédelmi miniszter, tehát próbált poénkodni. Az még nem volt annyira vészes egyébként szerintem, nyilván ízlés dolga, valóban azzal egyetértek, hogy ott tudott komoly lenni, tehát Magyar Péter ott alapvetően a helyzetnek megfelelően viselkedett, viszont vannak olyan megnyilvánulása, amelyek meg ezzel ellentétesek, tehát például az, hogy most úgy tűnik, mintha durcáskodna, és azért nem volt hajlandó kedden felszólalni a parlamentben. Ez azért nagyon fura. Én ilyet az elmúlt 36 évben pedig 41 éve figyelem a politikát, és több ország politikájába is bele szoktam nézni, meg a nemzetközi politikába, szóval ilyen nincs. Komoly helyeken, hogy a miniszterelnök színpadiasan bejelenti, hogy nem szólal föl, mert hát úgy viselkedett az ellenzék. Egyébként, ha komolyan vehetőség, és akkor, hogy ne csak Magyar Péternél ragadjunk, erre azért a Fidesznek is érdemes volna vigyázni. Tehát az, hogy úgy nem veszik komolyan Magyar Pétert, hogy Pócs János elkezd rajzolgatni, és akkor a rajzot továbbadják a képviselők között, hát ez sem egy kormányzásra, visszatérésre, kormányzati szerepre majdan ismét visszatérni akaró párt képét mutatja. Tehát az, amikor rajzolnak a parlamenti ülés közben, azért ez a Fidesz komolyan vehetőségéhez sem járul hozzá.
0: Hát,
1: tehát
0: igen.
1: Itt nem csak Magyar Pétert akarom kritizálni, itt a Fidesz is megéri a pénzét.
0: Pláne egyébként, és akkor ezt tegyük hozzá gyorsan, hogy azért annyiban adott ez magas labdát Magyar Péternek, ugye, hogy a Fideszt sokszor vádolták 24 és 20, tehát a kegyelmi ügytől a választásig azzal, hogy a gyermekvédelem kérdését nem veszi komolyan. Hát nyilván Magyar Péter is erre fogja majd elvinni ezt a kérdést, hogy a gyermekvédelmet, a gyermeke, a szexuálisan, fizikailag, lelkileg bántalmazott gyermekeket alázta meg a Fidesz, nem pedig őt. Tehát nyilván erre fogja elvinni, pont azért, hogy ne durcásnak tűnjön, hanem azon tűnjön felháborodottnak, hogy a Fidesz nem vette komolyan ezt az egyébként nagyon komoly kérdést.
1: Igen, szóval a téma azért elég komoly volt. Ebben Magyar Péternek kétségtelenül igaza van, hogy a gyerekvédelem témájánál is ráadásul a gyermekek, egyes gyermekek ellen elkövetett abúzusok, bántások a témája azért megérdemelt volna a nagyobb komolyságot akkor a Fidesz frakció egyes tagjai részéről. Én komolyan nem értem, hogy Pócs Jánosnak miért kellett rajzolgatni. És ha már a Fidesznél tartunk, az is fura volt, és ezt Magyar Péter ügyesen kihasználta, valljuk be, hogy bár 8 perc állt volna a válaszra, tehát a Fidesz és a KDNP frakció vezetője 8 percen át reagálhatott volna a gyermekvédelem kérdésére.
0: Mármint, hogy 8-8 percen
1: 8-8 perc, ugye? Tehát összesen igen. 16 perc, és nem használták ki. Tehát, hogy, és akkor az ember ilyenkor azt a kérdést teszi fel, és hogy most nincs a Fidesznek mondani valója, vagy annyira ciki kellemetlen számukra ez a kérdés, hogy inkább olyan keveset beszélnek erről, amilyen keveset csak lehet, csak ez azért akadályozza majd a Fideszt, hogy megint 35-40-45%-ra kúszom fel a népszerűsége.
0: No, beszéljünk Öcséről. Ugye kedreggel, amikor ez az adás elkészül, akkor még csak rövid részleteket ismerünk abból, hogy magán Köcsén mi hangzott el, de ha abból indulunk ki, hogy valószínűleg Orbán Viktor nagyjából ugyanazt mondta el Köcsén, mint a Bayer Show-ban egy nappal később, akkor azért van fogalmunk arról, hogy milyen mondani valóval tért vissza a volt.

0: miniszterelnök. Megint egy hipotézissel kezdem, én erőtlennek éreztem. Lehet, hogy Kocián Péterre például ebben nem értettünk egyet, mert a Péter azt mondta, hogy Orbán Viktor rendületlenül megy a saját agendája szerint, nem siet sehova, most ő éppen itt tart, és ezért ezt mondja. Egy olyan, nyilván a Fidesz nehéz helyzetben a 16 évig kormányzott, tehát nem egy sima ellenzéki párt. Egy olyan helyzetben, amikor a kormány párt 5000 forintos támogatásokkal próbálja kompenzálni, hogy 700 forint a dízel ára, és 600 fölött van a benzinára, miközben ők 480 forintos benzinárat követeltek. Ami önmagában nem biztos, hogy baj, hogy ennyi a dízel meg a benzinár, de hogy mégiscsak volt egy politikus, konkrétan Magyar Péter, aki 480-as árat követelt a kampányban.
1: Méghozzá március 3-án.
0: Így van. Szóval, hogy egy ilyen helyzetben én rendkívül erőtlennek érzem azt, amivel a Fidesz operál, de lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy volt kormánypártként fél évvel a bukás, nem egészen fél évvel a bukás után nem is nagyon lehet nagyobb mozgásterük.
1: Szerintem ez az utóbbi. Tehát van egy alaphelyzet, hogy a vereség azért súlyos, hiszen a Fidesz a mandátumainak számán, tehát a mandátumai nagy részét elveszítette. Egy. Kettő. Beszéltük itt is, hogy leépítés alatt van a Fidesz világ, a friss hír, hogy a terrorháza múzeumot meghatározatlan időre bezárják, átveszte ott is az állam az irányítást, ez is ugye a Fidesz körüli virág része volt a terrorháza múzeum, meg az az alapítványi rendszer, ugye a közalapítványi, illetve a Kekva rendszer, az nem közalapítvány volt.
0: Ez azért
1: volt.
0: Egy nagyon súlyos, szimbolikus vereség a Fidesz.
1: Hogyne. Tehát azért csak lássuk azt, hogy a Fidesz nem csak azért van nehéz helyzetben, mert sokkal kevesebb a képviselője, mint április 12-e előtt volt, hanem a háttérintézmény rendszerét is folyamatosan leépíti, csökkenti az új hatalom. Nem azt mondom, hogy tönkretette teljesen, vannak még hadállások, én úgy látom, hogy még maradt némi pénz is, de jóval kevesebb, mint volt, amikor még kormányon voltak. Tehát ez egy alaphelyzet. És ráadásul egy ellenzékben lévő párttól egy ilyen súlyos vereség után szerintem reálisan még nem várható el, hogy a vereséget követő negyedik, ötödik hónapon egy győzelmi stratégiával jöjjön elő. Tehát valójában még útkeresésnél tart a Fidesz, ez érződik Orbán Viktor megszólalásain is. Annyiban más a véleményem, hogy szerintem a Bayer Show, tehát a Hír TV Bayer Show-ban adott interjú, különösen annak a második fele, az lendületes volt, az jó volt, ott mondott Orbán Viktor olyan érdekes dolgokat, amelyeknek lett utóélete, amelyekre reagált külön a miniszterelnök, például a vagyon visszaszerzési hivatalban dolgozókat külön nyilván akarja tartani majd Orbán Viktor. Ez mégiscsak egy olyan mondani való volt, ami megragadta az ember képzeletét. Azt kell, hogy mondjam, hogy ennél a Köcsei meg a Hír TV-s interjúnál jóval gyengébbre sikerült például a Tusványosi beszéd. Tehát, hogyha a Tusványosi beszéddel vetjük össze...
0: Akkor javuló a tendencia?
1: Hát egyelőre igen, aztán majd meglátjuk, hogy alakul. Tehát szerintem, és tehát most nem is annyira tartalmi szempontból fogtam hozzá az Orbán beszéd elemzéséhez, nyilván azt is lehetne, csak szerintem már erre sok időnk nincs, hanem hogy most Orbán Viktor, ahogy látszott, hogy kipihente magát, most dinamikusabb volt, most érdekes volt, de nyilván, és akkor beszélek egy picit a tartalomról is, az, hogy a Fidesz még mindig népszerűtlen, az nem véletlenül van. Tehát többek között például ennek az is az oka, hogy még mindig nem vonta le teljesen a megfelelő következtetéseket a választási vereségből, például a lölő jelenségre az interjú egyáltalán nem reagált. Tehát nem reagált arra, hogy a Fideszt azért is utálták meg a szavazók, pontosabban a szavazók többsége, mert hogy pangó gazdaság mellett sem állt le a neres nagyvállalkozók állami pénzekkel való kitömése. És az egyes neres nagyvállalkozók többek között Mészáros Lőrinc életvitele már fideszes szavazókat háborított fel az utolsó 2-3 évben.
0: Ezért lett nagyon sok fideszes szavazó botiszás szavazó.
1: Igen. Tessék gondolni, hogy Lázár János, Lázár Infoin több magát fideszesnek való választó polgár vetette fel, hogy felháborítja a Matolcsi körnek a tevékenysége, vagy például a ugye Mészáros Lőrincéknek az életvitele, és ezzel a problematikával a Fidesz, Orbán Viktor legalábbis nyilvánosan még mindig nem adott számot, de nehéz is volna erről számot adni, mert itt rokoni szál is van, mert hogyha Mészáros Lőrinctől elhatárolódna mondjuk Orbán Viktor, akkor ilyen erővel már el kéne határolódni Tiborcz Istvántól is, sőt, saját magától kellene elhatárolódni, hiszen az Orbán rendszer tette lehetővé, az Orbán rendszer osztogatott több száz milliárd forintot ezeknek a neres nagyvállalkozó cégeinek, vagy például majdnem 600 milliárd forintért volt ingatlanvásárlási ügylet, illetve ügyletcsoport Budapesten. Mai napig nem egészen értem, hogy Pangó Gazdaság mellett miért volt az akkori kormánynak ilyen temérdek pénze ingatlan ügyletekre. Hát ezek olyan támadási felületek még a mai napig is a Fidesz ellen, amelyre valami érdemi válasz jó lenne találni, de egyelőre Orbán Viktor sem találta még meg erre a megfelelő választ. Lehet, hogy nem is nagyon lehet, hiszen mondom, akkor saját maga ellen kéne szólnia, hiszen az általa vezetett állam tette lehetővé, hogy ilyen sok pénzhez jussanak a neres nagyvállalkozók cégei.
0: Ennyi fért bele a műsorba. Nagyon szépen köszönöm Attilának, hogy itt volt. Ez volt az Abszolút Politika Nagy Attila Tiborral, és természetesen önökkel, akik megnéztek minket, illetve néznek minket folyamatosan, amit nagyon szépen köszönünk. Arra kérem önöket búcsúzó, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára, és kövessék a tartalmainkat a Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en, illetve az ATV Extra-n. A tervek szerint a jövő héten ugyanígy jelentkezünk, viszont látásra, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútot a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás. A 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik. 61B villamos jár Hűvösföld és a Szavoya Park közötti szakaszon. A 83-as trolibusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. A 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, nem érinti a Fővám tér megállót. A 6. kerületben a Nagymező utcát lezárták a Mozsár utca és az Andrássy út között szintén egy rendezvény miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Rendezvényt tartanak vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma 19 óráig N2-es nosztalgia villamossal lehet utazni a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
4: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en, Steyer József. Állandó szakértőnk, klíma kutató, vezérigazgató, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy eljössz, és elmondod nekünk, hogy mi történik. Múltkor, amikor itt voltál, utána két napra rá elmenti az egyenes beszédbe, és hihetetlen sok hívást kaptunk, hogy oh my god, tudja az ember a megoldást, egy csomó mindenre, szóval nagyon szerették a nézők, és köszönöm, hogy eljöttél ide a podcastre is. Figyelj, beszéljünk arról, hogy Paks, fenékküszöb, de most volt egy kis eső, pár 10 centit emelkedett is a Duna vízállása. Kezdjük a szakértői véleményeddel. Hasznos a fenékküszöb? Jó megoldás?
5: Mindenképpen egyrészt nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ismét csak. Nagyon hasznos a kárenyhítésben és Paks működőképességének a fenntartásában a fenékküszöb a jelenlegi körülmények között, amikor a Dunának a vízhozama rendkívül korlátos. Alig 600, tehát a normálisnak egyharmada körülbelül, az ilyenkor szokásosnak normális, egyharmada körülbelül az a vízhozam, az a vízmennyiség, amiből a hűtést meg kell oldani. Ezért a fenékküszöb, ami körülbelül egy olyan másfél méter magas kőépítmény, a pontos karakterisztikáját természetesen még nem tudjuk, de elkészült, keresztezi a Dunát, és körülbelül a vízügynek, az OVF-nek a szeptemberi eleji jelentése szerint egy fél métert tudott emelni, ilyen vízügyi körülmények között is a vízszinten. Ez pedig bőven elég ahhoz, hogy Paks, amelyik olyan 100 köbméter per szekundumot vesz ki a hűtéshez, az működni tudjon. Viszont értelemszerűen folyamatos gondot okoz az, hogy a hajózásnak a feltételeit nyilván ez a műtárgy, ez akadályozni fogja. Tehát hosszabb távon ehelyett valami más megoldást kell keresni, és ez az, amit én többször előhoztam többféle szakcikkben, hogy akár a hűtőtornyok kérdését, akár pedig Dunakilitinek, a nagy víztározónak az üzembe helyezését. Érdekes módon a szlovákokkal közösen azt újra kellene gondolni. Mert a klímaváltozás sajnos kilépett a lokális környezetből, sőt az európaiból is, és ez azt jelenti, hogy akár mennyire imádkozunk, sokkal több víz csak ritkán, kiszámíthatatlanul lesz a Dunába, akkor pedig muszáj a tározókra appellálni, vagy a tározóra.
4: Amikor megkérdezték Magyar Péter miniszterelnököt, hogy lesz-e vízlépcső a Dunán, határozottan azt mondta, hogy nem. Én civilként és laikusként azt kérdezném, hogy miért? Hát ha annyira jól működik Bős-Nagymaros a szlovákoknak, akkor mi miért nem szeretnénk vízlépcsőt építeni? Mi erről a szakmai véleményed?
5: Két véleményem van, egyszer egy emberi véleményem.
4: Igen.
5: Olyan szempontból, hogy nem szeretek a fóbiáknak felülni, és az ilyen dogmatizált dolgoknak sem, mint ami a Gabcsikovó Nagymaros vízlépcsőrendszer, és egyáltalán a magyar dunai vízlépcsők környezetébe van. Magyarországon hihetetlen jól bizonyított, ha visszaemlékszünk az iskolai tanulmányainkra, az első tiszai vízlépcső Tiszalök. Aztán megépült a Tisza 2, és ma milyen büszkék vagyunk arra a tóra, a Tiszatóra, ami ugye idén szintén kevés vízzel, de mégiscsak működteti azt a vízrendszert, meg a hozzácsatolt öntöző csatornákat. Uh-huh. Tehát tessék már a jó példákat sokszorozni, és elfelejteni azokat a dogmákat, amiket különböző szervezetek általában egyoldalú megfontolásból tesznek. Egy vízlépcsőnek, és ezt az osztrákok bizonyították, de nem csak Európában, hanem világ számos országában igaz, a vízlépcsőnek számos olyan értékteremtő tulajdonsága van, amit Magyarország hosszú távú hatékonysága, életminősége, környezeti stabilitása mellett nem engedhet el, nem tud helyettesíteni. Előbb kezdtem el mondani, hogy Magyarországon gyakorlatilag a hőkupola kialakulása miatt, és a jövőben egyre több hőkupolával számolunk, tulajdonképpen több víz nem lesz, ha csak nem tudjuk nagyban megtartani a vizet. Hozzátartozik, hogy nagyban megtartani a vizet nem ezek a kisebb vízlépcsők fogják, hanem például az a Dunakiliti tározó, amit eleve úgy terveztek a gabcsikovói erőművel szinkronba, hogy 200 millió köbméter vizet képes visszatartani. Ezt pedig kimutattam az egyik ilyen hozzászólásban, hogy 21 napi víztartalékot jelenthet Paksnak, tehát ezek már komolyabb gondolatok. De nagyon fontos az, hogy a hordalék viszonyokat a Dunán kezelni tudjuk, és azt is, hogy a meder mélyülés az a közlekedő edények révén kiszippantja a talajvizet. Tehát az, hogy Magyarországon 2 évnyi vízmennyiség, csapadékmennyiség hiányzik a talajból. Annak az egyik összefüggése többek között az, hogy a folyóink nagyon beágyazódtak, és gyakorlatilag ez a mélyülő mederfenék, ez szívja kifelé azt a kis vizet, ami az egyébként csökkenő csapadékmennyiség mellett rendelkezésünkre áll.
4: A hordalék az azt jelenti, hogy folyamatosan viszi a hordalékot, mélyül a folyó, a mélyülő folyónak a legalsó pontjához pedig az a tőle pár kilométerre lévő vízegységek a talajban behúzza, tehát tulajdonképpen a közlekedés így behúzza a folyóba, és akkor kiveszi. Tehát magyarul meg kéne akadályozni, hogy ne mélyüljön a Duna például. Hogyan?
5: Így van. Nagyon érdekes a dolog, mert amikor tervezték a nagymarosi vízlépcsőt, illetve aztán megépítették a szlovákok az elkerülő csatornát, akkor a vízlépcsők mellé általában oldalcsatornákat építenek, és ahogy megemelkedik a vízszint, akkor gyakorlatilag ez a vízszint elkezdi föltölteni
4: a csatornákat
5: és a területeket is. Tehát a talajban a különböző rétegek mentén víz áramok alakulnak, uh-huh. és visszatöltik a talajt. Tehát ez egy lassú folyamat, de nagyon fontos, hogy a vízegyensúly azért meglegyen.
4: Akkor még egyszer megkérdezem, szóval kellenének vízlépcsők, jól értem, csak ne egy igennel válaszolj, vagy nem, mert szóval kellenének. Hányat lehetne egyébként a Dunára tenni?
5: Én azt mondom, hogy nem kell túlzásokba esni, és azt is kompromisszumként el tudom fogadni, hogy Nagymarost felejtsük el, ahol már egyszer rehabilitáltuk a tájat, de az, hogy Budapest alatt 2 darab vízlépcsőre minimum szükség van, és most felejtsük el, hogy ez Paks miatt vagy nem Paks miatt van, vegyük a közlekedő edények rendszerét, és azt, hogy Magyarországot öntözni kell, Magyarország vízháztartását globálisan rendbe kell tennünk. Ehhez pedig az egész vízgazdálkodásunkban reformokra van szükség, a csongrádi vízlépcsőt is meg kell építenünk, mert az se állandó megoldás, hogy majd a románok veszünk vizet, mert ők speciál tárolnak, meg elkezdték a régi kommunista időkbe kiépített alrendszereiket újra tisztítani, újra üzembe helyezni. Hozzáteszem, hogy a csatorna, öntöző csatornák rendbetétele és azoknak a jogi helyzetének a tisztázása Magyarországon több évtizedes probléma és hiányosság.
4: Jól tudom, hogy a vízlépcsőknél áramot is lehet termelni, ugye? Tehát, hogy akkor lehet turbinákon átfolyatni a vizet.
5: Igen, de még egyszer hangsúlyoznám, mert az az érzésem, hogy nagyon sok civil szervezet vagy a dogmákat erősítő magát szakembernek valló valaki, aki persze a holisztikus látásmódtól távol van, próbálja eladni azt a dolgot, hogy erre az erőművi tevékenységre, tehát energetikai tevékenységre nincs szükség. Szükség van, de nem ez az elsődleges. Olyan szempontból érdekes ez, hogy a Dunán már meglévő 11 erőművet gyakorlatilag már összehangolták, vagy lehet úgy kaszkádba működtetni, ezt úgy mondjuk, hogy egymással összefüggésben működtetni, hogy a különböző csúcsidőket, amikor a legdrágább az áram, és a legtöbbet fizetjük, ha vételeznünk kell, ezeket az erőműveket akkor járatjuk a maximumra. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ezek az erőművek valamennyi energiatermelésre jók, de mondok egy kifejezetten érdekeset, és hogy miért hagyhatnám el tiszta szívemből Nagymarost. Vizsgáltuk a Dunakiliti újra üzembe helyezhetőségét, ennek az óriás tározónak a beüzemelését, és azt hozta ki a mesterséges intelligencia, hogy miért nem teszünk a 60 négyzetkilométeres vízfelületre úszó napelemeket. Kaliforniától Kínáig nagyon sok helyen működnek az úszó napelemek, méghozzá két funkcióba. Nem elsődleges az, hogy napelemmel áramot termeljünk, hanem lecsökkentem a párolgást. Körülbelül 50-70%-kal tudom.
4: Be van fedve.
5: Így van, mert be van fedve, és most jön a lényeg, hogy a felületnek, ha a 20-30%-át lefedem Dunakilitinél, akkor majdnem annyi áramot termelek, mint a Gabcsikovói erőműnél. Uh-huh. És innentől kezdve egálba vagyunk a szlovákokkal, összetudunk dolgozni, van egy vízszabályozási rendszerünk, és Magyarország még csak vízlépcsőt se épített, de már is elkezdett a modern hidrikus rendszerbe gondolkodni.
4: Képzeld el, januárban voltam Las Vegasban, Arizonába is átmentünk, és láttuk a Hoover gátat, ami azt a mekkora vízlépcső, tudom, hogy ilyet nem lehet, ez kell egy Grand Canyon. Tehát, hogy egy ilyet építeni, de fantasztikus ott. Energetikailag kérdezem, ha van egy ilyen nagyon széles folyónk, amelyben évig 11 hónapig iszonyú mennyiségű víz megy, én nem tudom a mennyiséget, a sebességét tudom, 9 méter per szekundum, az 33 km per óra, ami iszonyú gyors. Tehát én azt gondolom, hogy bármilyen turbinát, ami olyan, mint egy hajólapát, csak pont fordítva van, beleteszel, az, mint egy generátor, tulajdonképpen non-stop áramot termelne. Ezt miért nem csináljuk? Lehet, hogy nagyon laikus a kérdés, de annyira nekem innen nézve, annyira logikusnak tűnik, hogy bármennyi turbinát teszünk, az csak pozitívan jön ki, és csak áramot termel, és az se számít, hogy éjszaka van, vagy felhős az ég, vagy nincsen szél. Nem jó az ötlet?
5: András, az ötlet az zseniális, de rögtön hozok egy párhuzamot.
4: Mondja ellenpéldát, hogy miért nem szakértői, de miért nem szakszerű, amit kérdezek?
5: Majdnem, hogy szakszerű, amit kérdezel, ezzel nincs is probléma. A magyar gondolkodással, a magyar politikai mentalitással van egy rettentő nagy probléma. Én 20 éve küzdök, mint energetikus azért, hogy végre Magyarországon működjön már egy optimált energiamix. Iszonyú furcsa volt az, hogy most hirtelen engedélyezték a 700 megawattnyi szélkereket. Korábban pedig 10 évekre ugye visszavontunk egy nagy tendert, és elmaradtunk a szélkerék beruházásoktól, 300 megawatttal killódtunk, miközben a szélpotenciálunk körülbelül 2000 megawatt.
4: Tehát az ország fele.
5: Így van, tehát azt kell, hogy mondjam...
4: Egyik fele meg lenne Paksból, a másik meg lenne szélenergiából.
5: Például. Ezzel szemben túlkapásba elrohantunk a napelemekkel, amiknek meg nincs kiszabályozási mechanizmusa. Nem épültek meg akkumulátorok se, a lakossági akkumulátorpályázatot visszafogtuk, és nem épült meg az a 3 gáz erőmű, ami a sötét időszakban, tehát amikor vagy szürkületben nem működnek a napelemek, vagy már sötét van, de csúcsidő van, ugye, akkor tudnák helyettesíteni
4: a dolgot. Este 5-től este 9-ig, vagy 10-ig ez így a csúcsidő, amit a legtöbb.
5: Úgyhogy a kérdésednek a lényege az, hogy újra kellene már végre gondolni, hiszen szakemberek ülnek bizonyos helyeken ezt az energiamixet, a magyar optimált energiamixet, és könyörgöm, jelentős mértékben több milliárd köbméterre lehetne csökkenteni a földgáz importot, csak abból, hogy becsatornáznánk a rendelkezésünkre álló potenciált, feloldanánk a szűk keresztmetszeteket, amik most blokkolják a meglévő kapacitás érvényesülését, és innentől kezdve szágulthatnánk, mert az energia hatékonyság az a nemzetgazdasági hatékonyság alapja. És még egy, akkor lehetne árakat csökkenteni, most viszont az árakba, a villanyárom árában is megfizetjük azt a veszteséget, azt a trehány pazarlást, ami sajnos Magyarországra évtizedek óta jellemző.
4: Uh-huh. Tehát akkor még óriási potenciál lenne, most akkor jó a 700 megawattnyi szélkerék, vagy nem, vagy szélturbina? Minek hívjuk ennek? Mi a pontos neve?
5: A népi elnevezése a szélkerék, ugye? Igen. A régi szélmalomból kiindulva, de szakmai elnevezése egyértelműen szélturbina, hiszen a méretei, a sebessége.
4: Ezek a hatalmas nagy fehér turbinák, azok, amiből, hogyha megyünk az M1-esen, akkor látunk 10-et, de ha átmegyünk Ausztriába, akkor látunk 300-at.
5: Pontosan.
4: És akkor mindig azt jut eszembe, hogy ott jobban fúj a szél, pedig hát egy 2 kilométer van.
5: Nem, ugyanabban a szélcsatornában vagyunk ott fönn.
4: Ez a 700 megawattnyi szélkerék? Tehát ez egy jó döntés?
5: Ezt el tudom fogadni, ez régebben is be volt tervezve, hogy egy nagyjából olyan 1000 megawatt körüli összpotenciálnak szerepe van a magyar energiamixben, optimáló szerepe, mert hogy a szél elvileg, és ezt hangsúlyozom elvileg, mert most a klímaváltozás nagyon sok mindent felülír, meg a hőkupola különösen, de ha van szél, akkor az pont akkor tudja kiegyensúlyozni, pótolni a napelemeknek az éppen leálló termelését. Viszont itt már hallottál olyan hangokat, hogy tulajdonképpen fölmegyünk 4000 megawattig, hogy 4000 megawattnyi szélkerék lesz. Ettől nagyon óva intenék mindenkit.
4: Miért?
5: Kapitány úrnak, miniszterünknek ez volt az egyik kijelentése, hogyha befektetők jönnek, és ők megcsinálnák a 4000 megawattot, akkor a 4000 megawattnak is ad abszurdum helye lenne. A 700-ból fölmennénk 1000-re, és utána akár 4000-re. Erre írtam én az egyik ilyen észrevételemet, hogy ugyan már tegyük ki az 1000 megawatt fölötti részt, tegyük ki Horvátországba, a tengerre, és próbáljuk már meg azokat a hőáramokat egy kicsit a óriási szélkerekek által keltett páratömeggel kezelni, azoknak az erejét csökkenteni, még akkor is, ha csak ezzel a Dinári hegységet öntözzük délen, ott, ahol a tüzek voltak, a bozótüzek voltak. Az energia akkor is bejön, és a horvátok tulajdonképpen hálásak lehetnek akkor, hogyha ezt a nemzetközi kooperációt oda tettük.
4: Milyen energetikai döntések tetszenek a jelenlegi kormányon, és mi az, ami nem tetszik? Mondanál véleményt?
5: Roppant nehéz pillanatnyilag véleményt mondani, mert nagyon sok olyan hirtelen helyzet van, ami úgy következik be, hogy nem látom az előkészületet, a felkészülést hozzá. Mondok egy konkrét példát, ugye most borzolta a diplomáciai kapcsolatokat, az orosz-magyar diplomáciai kapcsolatokat, a diplomaták kiutasítása. Igen. Én rögtön rákérdeztem a megfelelő csatornákon keresztül, hogy tessék mondani, ha korlátozzák a földgázt, mert hogy még egy évig importálhatunk csővezetékes orosz földgázt, akkor azt mivel helyettesítjük? Hát erre csak egy olyan válasz jött, hogy lehet, hogy nehéz időszak következik, és viszont be is következett az, hogy az oroszok azonnal visszafogták nagyjából 50%-kal az ő általuk biztosított gázmennyiséget. Tehát azt kell, hogy végre elfogadjuk, hogy a rövid távú prompt döntések mellett a hosszabb távú, közép és hosszabb távú megoldások is kezdenek kibontakozni. Amit jónak értékelek, és hogy ne azzal zárjam, hogy a rossz, zárjam azzal, hogy mi a jó, az az, hogy a hálózatfejlesztésbe kaptunk pénzt az Uniótól, és nem csak maga a hálózatfejlesztés, tehát a szűk keresztmetszeteknek feladó transformátorállomásoknak a feloldása történik meg viszonylag rövid távon, hanem az úgynevezett BESZ rendszereknek, az akkumulátoros tározóknak is a rendszerbe illesztése. Ennek a pozitívuma az, hogy ez a leggyorsabb, és annak a jelenleg kihasználatlan, elvesző napelem kapacitásnak az integrációját, a rendszer integrációját biztosítja, amivel egyébként ki lehetett volna küszöbölni a paksi visszafogás, leszabályozás időszakába a rendkívül drága, aranyáron történt áramimportot.
4: Mi a véleményed? Térjünk vissza, itt is elmondtad nálam, meg beszéltetek az egyenes beszédben is a Balaton helyzetéről. Na hát azóta sem javult, egy kedves barátom rendszeresen jár le szörfözni, és azt mondja, hogy 150 méter gyalogol be, és cipeli be a szörföt száraz lábbal.
5: A déli parton.
4: Igen. vannak-e megoldás, látod-e a szakemberekben a megoldás keresést, vagy azt mondják, hogy amíg nincs eső, meg nem ömlik a víz mindenhonnan, addig tulajdonképpen így marad a Balaton. Neked volt egy elképzelésed talán a Rába folyót, ugye jól mondom?
5: Így van.
4: A Rába folyó elképzelés, azt röviden összefoglalod, és utána elemzed a jelenlegi helyzeted, vagy a jövőjét a Balatonnak?
5: Szívesen megteszem annál is inkább, mert ezt nem szeretném elengedni, hiszen van egy elsődleges szívügyem, ez a Velencei tónak a revitalizációja, mert most már arról beszélünk, hogy a megmentésbe elkéstünk, és ez botrányos, hogy április óta képtelen az élhető környezetért minisztérium megfelelő intézkedéseket hozni a Velencei tó megmentésére. Most alakítottunk egy csapatot a Gárdonyi polgármester vezetésével, és kiderült, hogy az állami vízművek is szabotálják szó szerint a Velencei tó megsegítését, miközben lenne elegendő víz, elegendő kút, meg egyéb.
4: Ez hogy értett, hogy szabotálják?
5: Azzal szórakoznak, hogy olyan árakon adnák a köbméterét a víznek, tehát nem arról szól a helyzet, hogy vészhelyzet van, ökológiai veszélyhelyzet van, segítsük meg a tavat, és ilyenkor még azt mondom, hogy még saját veszteséget is fölvállalok, hogy adakozzak, hogy segítsek, vagy saját költséget fölvállalok. Itt szó nincs erről, itt három állami igazgatás alá tartozó vízügyi szervezet azzal szórakozik, hogy kutakat zártak be, hogy 500 forinti adnák köbméterét, meg hogy most ez a csatorna így működik, vagy nem működik. Tehát ilyet nem lehet csinálni egy jól működő, jól szervezett országban, ahol egyébként megmutattuk pont Paksnál, hogy lehetnek nagyon praktikus, gyors döntések, és kellenek ilyenek. De térjünk vissza a Rábára. Én szerencsére 10 éve együtt dolgozom egy zalai kisközséggel, Nagy Pálival, amelyik a Rurenernek, az Európai Zöld Közösségeknek alapító tagja, és most velük egyeztettünk egy olyat, hogy összehívjuk a Rába Kisbalaton nyomvonalon lévő önkormányzatokat, és elővesszük azokat a korábbi vízügyi terveket, amik különböző rossz hipotézisek miatt tulajdonképpen elfeküdtek, nem valósultak meg.
4: Mi lenne ez a terv? Hogyan lehetne megmenteni így a Balatont?
5: A szenzációs az, hogy a Rábának a magyarországi befolyás az körülbelül 67 méterrel följebb van, mint a Balaton vízszintje. Tehát van egy gravitációs csatorna lehetőség, szűrőfelületeket, bioszűrőfelületeket kell kialakítanunk, hogy amit esetleg a Rábába az osztrákok bepakolnak, különböző koaguláló szereket, ezek ilyen habmentesítő és egyéb, ezeket mind leszűrjük, és a Balatonba egyelő tisztított, jó minőségű plusz víz kerüljön. És akkor ezt hoznánk át ezen a Canal du Velencén, mert fél méter még a Balaton és a Velencei tó szint különbsége is, ezen hoznánk át a Velencei tóba, és így lenne egy olyan önfenntartó ökológiai rendszerünk, ami a sporttól kezdve a klímáig, a halállomány védelméig mindent támogat. Hagy mondjam el, hogy az ökológiai katasztrófának a Velencei tavon egy nagyon tanulságos dolga van, amit remélem, hogy majd a sajtóba feldolgoznak, az pedig az, hogy a Magyar Halászati Egyesület a Pocsolyákba állománymérést végzett, és kiderült, hogy az ott talált, ott maradt, ott ragadt halak 70%-a inváziós faj. Tehát azok túlélik ezt a stresszt helyzetet, az őshonos igazi halfajták, amiből éltünk, amiből a Velencei tó partján is halászunk. Igen, ezek gyakorlatilag nagyon gyorsan kipusztulnak az oxigén és vízhiány miatt.
4: Ettől függetlenül azért nagyon sok mindent megtudtunk, lejárt az időnként. Nagyon szeretném, hogy gyere máskor is, Tejér Józsefet hallottuk. Klímaszakértőn, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
5: Köszönöm a meghívást. Köszönöm.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Én Katkics Attila vagyok, mai témánk pedig krízisben terül ki, mit ér a vezetői kommunikáció. Nos, minden szervezet életében előfordulhatnak érdekes helyzetek, amik túlmutatnak a napi problémákon, akár egy vesztesség, akár egy gazdasági válság, amikor az emberek kapaszkodókat, válaszokat keresnek. Ilyenkor a vezetőnek nem csak válaszolnia kell, hanem jelen is kell lennie, meg kell tartani a szervezetet, stabilnak kell látszania, úgyhogy sok esetben egyébként ő sem rendelkezik minden válasszal. Na de hogy lehet ezt jól csinálni? Erről beszélgetünk Hernádi Judit, krízis tanácsadó szakpszichológussal. Judit, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy újra elfogadtad a meghívásomat,
2: hiszen
1: visszatérő vagy. Mikor beszélünk valódi krízisről, és mikor csak egy operatív helyzetről?
2: Ugye a krízisnek az alapfogalma az az, amikor egy ilyen veszélyeztető helyzettel kell szembenéznünk, amivel való foglalkozás az nagyban meghatározza a hétköznapjainkat, egy ilyen nagyon központi tényezővé problémává válik, szinte teljesen így nem is tudunk tőle elvonatkoztatni, és hogy a korábbi megküzdési technikáink, kapacitásaink valahogy nem vezetnek eredményre, és azt éljük meg, hogy nem tudunk túl lenni ezen az egész helyzeten. És egy krízis helyzet a szakirodalom szerint egy olyan 6-8 hétig tartó időszakra szoktuk azt mondani, ami egy krízis helyzet, és hogy nem betegség, viszont a kezeletlensége, meg az a fajta nehézség, nyomás, pszichésen, mentálisan mindenféle szempontból, amit ilyenkor átélünk, az azért könnyen betegséget okozhat, és ami még talán fontos, hogy ugye egy ilyen korábbi egyensúly állapotnak a felbomlásáról van ilyenkor szó, amit így valahogy el kell fogadnunk, hogy meg kell azzal barátkoznunk, hogy ahogy eddig voltak a dolgok, már többet nem lesznek úgy, viszont ez ugye magában hordozza annak a lehetőségét, hogy mondjuk egy jobb, másabb működésmódot tudunk kialakítani, viszont sajnos azt is, hogy egy ilyen regresszióba is bele lehet csúszni egy kezeleten krízissel.
1: Ez azt is jelenti, hogy ebben a 6-8 hétben akár ez kerülhet a fő fókuszba, tehát ez átveheti, ha most egy munkahelyről beszélünk, akkor a munka elől a fókusz tulajdonképpen, és ha jól gondolom, akkor ebben nagyon nem szabad egyedül hagyni a munkavállalókat, jól érzem?
2: Igen, igen, tehát hogy ez egy nagyon... mindenféle erőforrásokat, energiát, ahogy te is mondtad, fókuszt odavonzó esemény tud lenni, akár egyébként egy egyénnek is az életében, meg a szervezetnek az életében. Hogyha megengeded, itt lehet, hogy itt érdemes lenne arra kitérni, hogy ugye vannak olyan úgynevezett normatív krízisek, amit a szakirodalom normatív krízisnek hív, fejlődési krízisek, amik onnantól kezdve, hogy megszületünk, ameddig élünk, így ciklikusan az életünk folyamán bekövetkeznek, akkor is, ha szeretnénk, és akkor is, hogyha nem. Tehát mire gondolok, megszületik egy kisgyerek, elkezd cseperedni, kúszni, mászni, beszélni, óvodás lesz, szocializálódik, tinédzser, felnőtt, stb. Tehát, hogy ugye ezek a dolgok így megtörténnek velünk, ha szeretnénk, ha nem. És ugye itt a két fejlődési átmenet közötti időszakot nevezzük normatív krízisnek, amikor ugye az előző időszaknak a teendőit már megfejlődtük, mondjuk egy kisgyerek így megtanult, nem tudom, leválni az anyukájáról, elindul, elkezd beszélni, és akkor mondjuk a következő állomás az, hogy szocializálódjon, és akkor hogy megszokja, hogy mások is vannak rajta kívül a világban, és vannak az úgynevezett akcidentális krízisek, amikre így nem számítunk, amik így váratlanul jönnek, ezeknek egy nagyon fontos központi élménye, egyfajta veszteség élmény, hogy elveszítünk valamit, munkahelyet, meghal valakink, vagy más élethelyzetbe kerülünk, tehát hogy mindezek tudnak egy ilyen krízis helyzetet teremteni, és hogy ezeknek a váratlansága, vagy az, hogy nem szoktuk meg az ezzel való együttműködést, nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, ez nehézséget tud okozni, és hogy ugye olyan is van egy szervezetben, hogy mondjuk épp akár egy egyén benne van egy saját krízis folyamatban, akár egy normatív fejlődési krízisben, és mondjuk akkor történik valami a munkahelyen, szóval, hogy én azt szoktam mondani, hogy a vezetőknek ezért is érdemes foglalkozni, nem csak kifejezetten a szervezetben történő dolgokkal is, hanem hogy mondjuk épp a saját maga életének a folyásaival is tisztában legyen, vagy helyzetével, mert mondjuk nem mindegy, hogyha valaki egy, nem tudom, kamasz gyereket nevel otthon, és arra mindenféle erőforrása elmegy, és mondjuk egy Z-generációs munkavállalói csoport, ha kell ugye ott együttműködést kialakítani, akkor ez egy nagyon erős triggerpont lehet.
1: Abszolút, és egy ilyen akcidentális krízis esetén, ami jelenteti azt, hogy mondjuk elvesztenek egy üzletet, tehát a szervezet elveszt egy üzletet, és ez kvázi rárakódik ugye a normatív krízisre, ez egy dupla terhelés.
2: Ezt úgy szoktuk mondani, bocsánat, hogy ez egy krízismátrix, amikor kétfajta krízis így egyszerre van jelen, és hogy ezek a helyzetek azért nagyon-nagyon nehezek tudnak lenni, és nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy már csak ennek a kimondása is segít, hogy figyelj, nézd már meg, hogy te most épp milyen élethelyzetben vagy, nézd már meg, hogy mi történik körülötted a szervezetben, és hogy tök oké, ha ezt nehéznek éled meg.
1: Egy vezető hol tudja ezt igazán megfogni? Tehát hol látja ő, hogy mondjuk akár egy normatív krízisre rárakódik mondjuk egy másik krízis, például elveszti a vállalat azt az adott üzletet, és ezáltal mondjuk a kollégának csökken mondjuk a munkája, akár radikálisan, és érezheti nyilván azt, hogy akkor veszélyben a munkahelyem. Ezt hol tudja ő jól megfogni?
2: Mármint, hogy felismerni,
1: igen,
2: hogy ez
1: igen,
2: van.
1: Hát igen.
2: Mondjuk ugye, ha van erről egy ilyen információja, vagy tudása, hogy van ilyen, hogy vannak ilyenek, hogy fejlődési krízisek, vagy normatív krízisek, mondjuk tudja, hogy ő maga hol tart ebben a saját életszakaszában, és ha mondjuk van egy ilyen általános kapcsolódás a kollégákkal. Tehát, hogyha nagyjából tudjuk, hogy a kollégáinkkal mi történik éppen akár a munkahelyen kívül is, tehát, hogy milyen élethelyzetben vannak, milyen életszakaszban vannak, mit csinálnak, és akkor azért erről úgy lehet információnk, hogy mondjuk kinek, hogy kit milyen nehézség nyomhat épp adott aktuális helyzetben. A másik meg ugye, hogy azért, ha van egy sikertelen üzlet, azért annak vannak olyan velejárói vagy jelzés értékű nyomhatók, nyomai, amiről így össze lehet azért azt tenni, hogy mondjuk nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elterveztük, vagy ahogy mondjuk adott esetben, nem tudom, a tulajdonosi kör elvárja tőlünk, nem tudjuk hozni azokat az eredményeket, azokat a mutatószámokat, amiket előírnak nekünk, és hogy nyilván az ebből fakadó feszültségnek a mértéke jól rá tud erre mutatni.
1: Hol állnak a mai vezetők ebben a témában? Amikor mondtad, hogy ugye élethelyzet, kollégák ismerete, akár saját élethelyzetek, mennyire vagyunk vezetőként képesek arra, a magyar vezetők, hogy kezeljünk kríziseket?
2: Ez nagyon változó szerintem. Ugye itt az állandó, nekem nagyon kedvenc témám, hogy az önismeretnek nagy jelentősége van, ugye, hogy ki hogy van ebbe, hogy egyáltalán van-e rálátása a saját működésére. A másik ugye, hogy milyen kapcsolódásokat tud a vezető létrehozni a saját kollégáival, ugye azért ezt vezetői szintje is válogatja, most nyilván egy vezérigazgatótól nem várhatjuk el, hogy az összes kollégáját ismerje vagy tudja, de hogy mondjuk célszerű a kapcsolódási pontokat megtalálni arra, hogy így tájékozottak legyenek a vezetők azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik a kollégáikban, az ő munkaszervezetükben. És hogy szerintem ez alapvetően egy nyitottság meg akarás kérdése, mert azért mindenféle méretű szervezetben, mindenféle vezetői szinten szerintem meg lehet találni azt a mértéket, ahol érdemes ebbe így bevonódni.
1: Én úgy gondolom, hogy ebben amiben most vagyunk 2026-ban, rengeteg impulzus ér bennünket, és sok-sok negatív, ilyen minikrízisnek nevezném én ezeket, akcidentális.
2: Vagyis inkább polikrízisben vagyunk egyébként, igen. Mert ugye, ha kijebb tekintünk, hogy most igen. Akár nem tudom, választások, gazdasági válság, Covid, stb., tehát hogy ezek igen. Így mind...
1: Ez egy nagyon nehéz folyamat, és ebben vezetőként helyesen működni, jól helytállni szerintem rettenetesen nehéz. Ezt lehet egyébként valahol tanulni, hogy lehet ezt helyesen kezelni? Mert én úgy látom, hogy most gyorsan fejben, miközben mondtad, én azért számos vezetőt ismerek, mindenkinek megvan a maga előnye, meg hátránya, de az, hogy valaki ennyire komplexen tudjon pont egy polikrízist kezelni, szerintem rettentően ritka.
2: Valószínűleg igen, de hogy én azt gondolom, hogy nem is teljes mértékben a vezetőnek kell ennek az egész krízisnek a kezelését magára húznia. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az pont elég, hogyha ő arra nyitott tud lenni, hogy felismerje, hogy milyen helyzetben vannak, pont amit te is kérdeztél, hogy honnan tudja, hogyha meglátja azokat a jeleket, hogy nem tudom, megváltozik a kollégáknak a viselkedése, megváltozik a nem tudom, szervezetnek a működése, megváltoznak az interakciók, ő maga hogyan változik meg egy nehéz helyzetnek a kezelésében, tehát hogyha ezekre a jelekre oda tud figyelni, akkor szerintem az egy nagyon-nagyon hasznos és jó dolog tud lenni, és hát ugye nyilván vannak olyan esetek, most például nem tudom, munkahelyi baleset, vagy öngyilkos lesz valaki a telephelyen, vagy rossz hírét keltik a szervezetnek, tehát hogy ugye amikből egyértelművé válik, hogy ez egy nehéz helyzet, hogy ebből egy krízis helyzet lehet, és hogy ennek a kezelése is egy nagyon nagy előrelépés tud lenni, hogyha mondjuk csak egy ilyen teljesen egyszerű példát mondok, hogyha mondjuk ezt így elismerjük, hogy hú, ez egy nehéz helyzet, hogy ebből most baj lehet, hogy ez most egy teljesen más történés, mint ami eddig velünk zajlott, vagy amire fel vagyunk készülve, és hogy mondjuk erre így fókuszáltan próbálnak meg a vezetők egy olyan megoldási stratégiát kidolgozni, ami egyrészt stabilizálni tudja őket, ugye legelőször is ebben az adott helyzetben, és mondjuk utána kicsit meg tudnak érzelmileg nyugodni, valamilyen szinten tudják tájékoztatni a szűkebb, tágabb szervezeti réteget, hogy utána esetleg professzionális segítséget behívnak. Tehát, hogy hol van az ő kompetencia határuk ebbe az egészbe. Mert én azt gondolom, hogy a kríziskezelésbe is, vagy abba is, hogy vezetőként odafigyelünk a munkavállalóra, az nem azt jelenti, hogy nekem kell a terapeutájának lenni, és nekem kell, nem tudom, minden csütörtökön 2-től 3-ig meghallgatni. Jó, ha tudok róla, hogy ő miben van, hogy épp adott aktuális élethelyzetében mit várhatok el tőle, de hogy azt is fontos tudni, hogy nekem, mint vezetőnek, hol van az a határ, amik tudok neki segíteni, és mondjuk hol kell a lehetőségét megteremteni annak, hogy professzionális segítséget kapja.
1: Mennyire lehet egy vezető egyébként transzparens a tekintetben, hogy gondoljunk csak bele, 6 évvel ezelőtt volt a Covid, ugye? Egyik napról a másikra beköszöntött idézőjelbe az életünkbe. Mennyire szabad nem kősziklának mutatkozni. Tehát amikor felvállalhatjuk azt vezetőként, hogy ez egyébként számunkra is egy új helyzet, és valóban nincs meg minden válaszunk, de egyébként dolgozunk rajta, hogy megfelelően kezeljük ezt a helyzetet, és megnyugtassuk a szervezetet. Hol vannak itt a határok?
2: Hát ez egy nagyon optimális lefolyása lenne a dolgoknak, ahogy te most ezt így elmondtad, mert én azt gondolom, hogy igen, attól függ. Hát ez egy nagyon optimális lefolyása lenne a dolgoknak, ahogy

0: Kint is a vezető mindig egy ilyen nagyon fontos érzelmi referencia pont is a szervezetnek az életébe, ami azt jelenti, hogy ahogy ő reagál a helyzetre, az ugye egy kicsit egy ilyen elvárásszerű dolog, hogy akkor, ha nem tudom, nagyon kemények vagyunk, akkor valószínűleg az fog végigfolyni a szervezeti működésen, hogy hát akkor itt minden problémának, minden helyzetnek nagyon kőkeményen kell beleállni, de hogyha időnként meg lehet azt engedni, hogy egyébként elmondom, hogy figyeljetek, ez történt, vannak ötleteink, hogy mit fogunk ezzel a helyzettel kezdeni, de nem tudjuk 100%-ig, hogy mi az irány, de nyugodjatok meg ez valószínűleg nem fog történni, erre lehet számítani, és dolgozunk a helyzetnek a megoldásán, és hogyha tudunk, akkor tájékoztatunk titeket. Tehát, hogy ez az információnak az átadása azért is nagyon fontos, mert ugye az agyunk valahogy úgy működik, hogy szeretjük az ilyen szép kerek egész történeteket, és hogyha hiányoznak az információk, azt mi nagyon ügyesen kipótoljuk a saját kis megéléseink, meg szűrőink, meg tapasztalataink szerint, de sokszor ugye nem az egyenlő az igazsággal, és amikor így elkezdenek az emberek kombinálgatni, meg ugye elindulnak ilyen mindenféle pletykák, feltevések, azok sokszor nagyobb károkat szoktak okozni, mint hogyha transzparensen kiálljunk, és annyit mondunk, hogy ennyit tudunk a helyzetről, majd jövünk és elmondjuk, hogyha van más több információ, ami megosztható.
1: Tehát ez kimondható, hogy ha nem kommunikálunk, csendben vagyunk, az a legkárosabb. Tehát az
0: én
1: a
0: azt gondolom, hogy igen, okay. Igen.
1: Viszont említetted, hogy emberek vagyunk, és ugye kipótolunk bizonyos dolgokat, viszont szerintem nem csak kipótolni vagyunk képesek, hanem akár megjelenhet a bizonytalanság miatt, a hiányzó információ miatt, akár félelem. Teljes delírium, és ez mennyire lehet káros, tehát mennyire van minden szónak egy ilyen krízis kommunikációban egyébként súlya?
0: A félelemmel azért is nagyon fontos foglalkozni, mert hogy az is egy teljesen normális reakció. Tehát, hogy az lenne a fura, hogyha egy ilyen helyzetben az embert ez így nem érintené meg, és nem mozgatna meg benne valami nehéz érzést. És hogy én azt tapasztalom, hogy ha már csak ezt is így magunknak, vagy ott egymás között kis körbe, vagy akár uram, bocsánat, nagy körbe ki lehet mondani, hogy ez most egy olyan helyzet, amiben mi félünk, megtorpantunk, megijedtünk, akkor az gyakorlatilag már az egész szervezeti működésünkre egy ilyen kicsit egy ilyen gyógyító hatással van, mert ugye a félelmi reakcióba így nagyon be tudunk szűkülni, nyilván olyankor a testünk egy olyan működésmódba lép bele, amikor így azt érzi, hogy itt most nekünk meg kell küzdeni egy helyzettel, és itt csak arra lehet koncentrálni, hogy ezt az egész dolgot túléljük, és hogyha ebből a félelmi érzelmi reakcióba egy kicsit meg tudunk nyugodni, stabilizálódni tudunk, akkor ugye a racionális része az agyunknak be tud kapcsolni, és akkor utána el lehet kezdeni gondolkodni, hogy oké, de hogy akkor most mit kezdjünk ezzel a helyzettel.
1: Hogyan lehet egyébként egy ilyen krízisből így a jövőre vonatkozóan valamit elvinni, tehát olyan anyagokat gyártani, vagy olyan tapasztalásokat, gondolatokat levonni, ami segítheti a szervezetet abban, hogy ellenállóbb legyen hasonló vagy azonos krízisekkel kapcsolatban a jövőben.
0: Hát ehhez mindenképpen el kell jutni odáig, hogy ugye stabilizáltuk a helyzetet, valamit kezdtünk vele, és akkor valamiféle ott abba az adott helyzetbe optimálisnak tűnő megoldási mechanizmust kitalálunk, ami nem valószínű, hogy az lesz a legjobb és a leghatékonyabb, de hogy mondjuk kezeljük azt az adott helyzetet, és amikor ez a megnyugvási, lezárási fázis bekövetkezett, akkor tényleg érdemes erre visszanézni, hogy történt ez az egész, mi lehetett a kiváltó oka, hogy esetleg legközelebb mire tudunk készülni. Jók-e a mi folyamataink egy ilyen krízis helyzet vagy válsághelyzetnek a kezelésére, mondjuk hol vannak azok a pontok, amin mondjuk érdemes lenne beavatkozni, és hogy ezt így kvázi kicsit ilyen reziliensen kezelni, hogy nyitva hagyni olyan ajtókat, amiket lehet, hogy amiben rugalmasak tudunk lenni. Tehát, hogy nyilván vannak olyan, nem tudom, biztos vannak olyan munkavédelmi szabályok, amiket nem lehet megváltoztatni, mert hogy nem tudom, törvény írja elő, meg nyilván a munkavédelmi szakemberek ehhez sokkal jobban értenek, de én azt gondolom, hogy azért legtöbbször egy ilyen skálán talán tudunk mozogni, és hogy ezeket tényleg érdemes időről időre így átvenni, hogy legközelebb hogy lehet másként, meg amit te is mondtál, hogy igen, mit tudunk ebből megtanulni, tehát hogy nehéz volt, megijedtünk, féltünk, nem tudtuk, hogy meg fogjuk-e tudni oldani a helyzetet, de hogy mondjuk nem tudom, lettek-e újabb készségeink ezzel kapcsolatban, tehát hogy nem tudom, elővigyázatosabbak lettünk-e, vagy rugalmasabbak lettünk-e, vagy kreatívabbak lettünk-e, tehát ugye ahonnan kezdtük az elején, hogy egy újfajta szervezettségi szintre, és itt most nem csak a szervezeti működésre gondolok, hanem az egyénnek a működési szintjére is, hogyha egy ilyen nehéz helyzettel való megküzdést beintegrálunk a működésünkbe, az nyilvánvalóan hozzánk tesz.
1: Abszolút, akár olyan szintig, hogy mondjuk a szerződéseinket is átalakítjuk egy adott krízis helyzettel folyamányaként. Ha már

0: Krízis kommunikáció, akkor mi az, amit mindenképpen tartalmaznia kell, és mi az, amitől óvakodjunk vezetőként?
1: Ugye a klasszikus krízis kommunikáció az általában kifelé való kommunikálás szokta ott a hangsúlyt kapni, hogy ugye hogyan tájékoztatjuk a közvéleményt, nem tudom, hogyan óvjuk meg a jó hírnevünket, tehát hogy erre szokott fókuszálni, és hogy én azt gondolom, hogy ez a úgymond a belső ügyfeleinkkel, a saját munkavállalóinkkal is azért érdemes foglalkozni pont emiatt, hogy ne legyenek, nem tudom, infóhiányba, igen, hogy ne legyenek kétségbeesve, ne legyenek bizonytalanságba, és hogyha mondjuk van erre egy, nem tudom, jól bejáratott csatorna, nem tudom, hírlevél, vagy időnként összehívjuk a kollégáinkat, nem tudom, reggeli megbeszélésre, vagy meetingekre, akkor ezek mind jó terepek lehetnek arra, hogy a vezetés által meghatározott mélységig és mennyiségig fokozatosan informáljuk a kollégákat a történésekről. Szerintem az se jó, ha túl sok mindent így ráöntünk az emberekre, mert nyilván az is lehet, egyrészt nagyon megterhelő lehet, másrészt nagyon sok bizonytalanság lehet még benne, ugye a helyzetkezelése közben, amit a vezetők se feltétlenül tudnak, hogy tudnak majd így elkezdeni megoldani, meg ugye nem minden szervezeti szintre tartozik mindenféle információ, tehát hogy ezekre mindenképpen érdemes odafigyelni, de az, hogy a kollégákkal beszélni kell, hogy valamit mondani kell, szerintem ezt nyugodtan kihangosíthatjuk.
0: Előbb nekik kell mindenképpen mondani. Ezt azért kérdezem, mert több helyet láttam már, hogy a kollégák a híradásokból tájékozódtak. Tehát előbb kapta meg a közvélemény, úgymond a külvilág azt az információt, mielőtt ők megkapták volna. Ez káros, ugye? Jól gondolom?
1: De hogy szerintem ez nagyon sokszor így akaratlanul is bekövetkezik. Tehát, hogy én magam is vettem részt egy-két olyan szervezettel ilyen kríziskezelési munkában, ahol akaratlanul is kikerültek az információk, mert nem tudom, egy külső ügyfél ott volt és csinált egy fényképet és elküldte a sajtónak, vagy nem tudom, elcsíptek egy telefonbeszélgetést. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ebben nincs szándékosság, hanem hogy egyszerűen olyan gyorsan peregnek az események, és hogy ez is egy ilyen emberi reakciónk, hogyha nem tudom, lefotózom azt a dolgot, amit nem értek, vagy amitől megijedek, és akkor azzal foglalkozom, hogy megcsinálom azt a fényképet, és megosztom valakivel, és megbeszélem, akkor nyilván a bennem lévő belső feszültséget, meg frusztrációt is tudom ezzel az egésszel csökkenteni, és valószínűleg nem rosszat akarok vele, de abban az adott pillanatban nem biztos, hogy belegondolok abba, hogy hú, hát egyébként lehet, hogy ide még ki kéne jönni a nem tudom, hatóságnak, meg megvizsgálni, meg ilyesmi, de hogy az tényleg fontos, hogy amennyire lehet, kapjanak egy minimális tájékoztatást legalább a kollégák azelőtt, mielőtt igen oda kapcsolnak a hírportálnak az oldalára.
0: Hol van a HR-nek a szerepe ebben? Mert én úgy kicsit úgy érzem a mai beszélgetésből, hogy ez egy vezetői szerep. Most teljesen mindegy, hogy csúcsvezetői vagy középvezetői feladat és szerep, hogy ebben vezér szerepet vállaljon mondjuk a vezető. Sokan szeretik viszont úgy gondolom a HR-re ezt rálőcsölni, ezt a feladatot. Ez egy nagy hiba. Jól gondolom?
1: Hát jó, hogyha van egy együttműködés, tehát hogy nyilván az egy nagyon transzparens, és szerintem a munkavállalók szempontjából egy nagyon pozitív dolog, hogyha egy magas szintű vezető megszólal, és állást foglal, és kapcsolódik a kollégákhoz, és jelzi, hogy egyébként ezzel is jelzi, hogy egyébként fontosak vagytok, és én magam vagyok az, aki ide jövök, és informállak titeket, amennyire csak tudlak, de hogy ugye optimális esetben azért mégiscsak a HR, aki így legtöbbet kapcsolatban van a kollégákkal, vagy ismeri őket, vagy tudja, hogy hogyan működnek jól, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben jó, hogyha van egyfajta olyan egészséges munkamegosztás, hogy mindenki a saját tudásához mérten a legjobbat ebbe hozzá tudja tenni. Tehát, hogy nyilván a döntéseket, azt, hogy milyen mélységig lehet kommunikálni, mit lehet megosztani, azt nagy valószínűséggel a vezetők fogják tudni megmondani, de mondjuk azt, hogy ez optimális módon hogy jut el legjobban a kollégákhoz, vagy mondjuk esetleg vannak-e olyan munkavállalói rétegek, szervezetek, akik mondjuk esetleg jobban érintettek, mondjuk ha ott közvetlen kollégájukkal történik valami, vagy olyan helyzet van, ami őket jobban érinti, akkor én azt gondolom, hogy ebben mondjuk a HR azért nagy segítség tud lenni, hogy mondjuk a fókuszt segít jobban oda irányítani egy kollégára, konkrét kollégára, vagy munkavállalói csoportra, akiket mondjuk egy kicsit jobban ebben a helyzetben érdemes megtartani, meg én azt gondolom, hogy itt is, mint általában a HR-nek inkább egy ilyen támogató szerepe van, hogy akkor tényleg effektív, ott közel van a helyzethez, és megnézi, hogy mik a reakciók, hogy vannak a kollégák, kiket érdemes bevonni, mi az a szint, ahol még esetleg segítséget lehet kérni.
0: Abszolút. Nem csak érdekes ez a téma, hanem rendkívül aktuális, pont ugye a polikrízises helyzetből adódóan. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, ennyi volt az időnk. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, további jó rádiózást, egy hét múlva újra álláspont a szokott időben.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútot a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik. 61B villamos jár Hűvösföld és a Szavoya Park közötti szakaszon. A 83-as trollibusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. A 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, nem érinti a Fővám tér megálló. A 6. kerületben a Nagymező utcát lezárták a Mozsár utca és az Andrássy út között szintén egy rendezvény miatt. A 70-es és a 78-as trollibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Rendezvényt tartanak vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma 19 óráig N2-es nosztalgia villamossal lehet utazni a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best Of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Nekem, mint volt miniszterelnöknek, még nem dolgom, hogy azokhoz az emberekhez beszéljek, akik egyébként nem akarnak engem hallani, éppen most küldtek el.
3: Mondta Orbán Viktor vasárnap a Bajár Show-ban. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását az önkény egyik eszközének tartja. A hivatalt AVH-nak nevezte és úgy fogalmazott, szerinte agresszív, új kommunista kormányzás zajlik az országban.
2: Vagyok ebben az AVH-ban, és mindenki a vezetője. Az egy mellékkérdés. Ebben az AVH-ban munkát vállal, itt döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt. Amikor helyreállítjuk a jogállamot, nem tudja elkerülni a felelősségre vonást. Minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk. Kicsoda, ki fia, borja, mit csinál? Milyen eljárásokban vett részt? Milyen jogállamiságon kívüli eljárásoknak volt szereplője?
4: Megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal.
3: Magyar Péter a Kossuth Rádióban reagált Orbán Viktor kijelentéseire, példátlannak nevezve a volt miniszterelnök mondatait.
5: Sziasztok, üdvözöllek titeket! Na mit kezdjünk egy ilyen kijelentésről? Ugye több is elhangzott, én konkrétan erre az AVH-ra értem, amit mondott Orbán Viktor, Nemzeti Vagyonvédelmi, Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalra. Valóban listázás lesz, érdemes ettől tartanunk, vagy ez egy politikai lózung, el kell engedni a fülünk mellett, és halad tovább a karaván?
6: De teljesen szürreális. Tehát, hogy annyira szürreális, hogy egész egyszerűen szinte nem is tudok vele mit kezdeni. Tehát,
7: bocsánat, Orbán Viktor jelezte, hogy nem szeretnének különböző a valóság értelmezéssel kapcsolatos vitákat lefolytatni. Pontosabban úgy gondolja, hogy ők tudják, hogy mi a valóság, és hogy nagyon nehéz másokat arról győzködni.
6: Hát, tehát akkor mi most haza is mehetünk tulajdonképpen, hiszen minden rendben
5: hát, vagy
6: van.
5: Vagy beilleszkedsz Orbán Viktor valóságába, és akkor maradhatsz a műsorban.
6: Hát ez a nagy ezt kérdés nekem egyébként. Nem. Egyébként ez egy komoly kérdés számomra, hogy neki mi a valósága, hogy van-e egyáltalán még realitás, van-e valósága, vagy mi az a valóság, amiben ő él. Tehát nekem ezzel kapcsolatban most, amikor így bevallom férfiasan nem tudtam végignézni, tehát így belehallgattam, meg az összefoglalókba beleolvasgattam, mert 50 percet ebből, vagy erre szállni az életemből, ezt most már így azért offolom igazából. Kicsit olyan érzésem volt, mint az amerikai filmekben, tudod, hogy mindig így nézem, hogy mennek emberek így a filmekbe, így a rokonokhoz, tudjátok, ilyen szép helyekre, és úgy elnézik, hogy ott nem értjük, hogy mit csinálnak ezek az emberek. Szóval, hogy nagyon-nagyon kellemetlen. Tehát ez egyszerűen így...
5: Koherens így. Világkép, amit itt felrajzolt Orbán Viktor? Azt tudjuk, hogy agyon használt, mert korábban ezeket a toposzokat már emlegette az elmúlt esztendőkben, és akkor még finoman fogalmaztam. De ugye ennek van koherenciája?
8: A maga módján azért szerintem még maradt némi koherenciája, csak annak a valósághoz már tényleg nagyon-nagyon kevés köze van, ebben azért egyetértenék. Azért a saját logikáján belül szerintem sok szempontból megáll, amiről ő beszél, bár azért abban is vannak már önellentmondások. Ugye, az látszik, hogy csak így az eredeti kérdésre visszakanyarodjak, hogy az NVVH-val kapcsolatban teljesen egyértelműen azt a stratégiát vette fel a teljes Fidesz, és azért ebben egységes az, amit Orbán Viktorhoz, és amit mondjuk a parlamentben a képviselőktől hallunk, hogy előre próbálják hitelteleníteni, illegitimnek nyilvánítani azt, bármit is, amit az NVVH a saját vizsgálataival ki fog deríteni. Nyilván lehet azért egy aggodalom a Fidesz körüli szereplőkben, hogy mik fognak itt kiderülni a következő hónapok, évek során, és előre az egészet, tehát úgy, ahogy van, nem egyes ügyeket, nem egyes szereplőket, hanem az egészet próbálják már előre közölni, hogy ugye ez nem a jogállamiságot tiszteletbe tartva történik ez az egész folyamat, tehát ne is foglalkozzunk vele. Az szerintem már egy ennél tovább lépés, amit Orbán Viktortól a Bayer Show-ban hallottunk, ami ráadásul előre próbál megfenyegetni olyan leendő munkavállalókat, akik egyébként még nincsenek is ott, tehát előre megfélemlíteni, hogy de ne is jelentkezzetek. Itt tényleg van egy ilyen szereptévesztés szerintem az ő fejében, hogy még úgy beszél, mintha egyébként neki bármilyen hatalma lenne.
5: De mi a célja ezzel?
8: Szerintem egyrészt az előre megfélemlítés, hogy elvegye bizonyos, hogy azt gondolja ő, ez szerintem nincs így, de ő szerintem azt gondolja, hogy adott esetben még elijeszthet.
5: Senki nem fog jelentkezni oda?
8: Hát, vagy valakiket azért elriasztanak.
5: Unger Anna egy körbenéz egy üres irodákban?
7: Tudok egy, csak hogy kapcsolódjak ehhez, amit mondtál. Tehát, hogy igen, leegyszerűsítve kijelölte a főgonoszt, bármit, amit ez az új hatóság majd csinál a Fidesz szempontjából, meg a Fidesz szavazói szempontjából, bármi, ami történik, nem fogják elfogadni ezt, mint a valóság része, És akkor az, hogy a saját belső logikában működik, csak ugye ez ennél szélesebb a hétköznapi valóságunk.
8: Ez kicsit, bocsánat, csak hogy egy kicsit olyan, mint amikor mondjuk a sorosista, soros ügynök címke ment, meg az álcivilezés, hogy van egy bélyeg, amit így rá tudunk sütni, és hogyha meg a fake news-azás, hogy van valami, amit, hogyha hitelteleníteni akarunk, vagy így nem tetszik, nem illik bele a mi valóságképünkbe, akkor ezt mondjuk, és akkor ezzel az ügy le is van zárva, nem kell a részletekkel foglalkozni.
7: Igen, és akkor itt kapcsolódva, Radics Bélával sikerült egy kicsit beszélnem a parlamentben, más ügyekben is, de erre is rákérdeztem, hogy ő is egy újfajta kommunikációt ígért a saját maga részéről, amikor felvette a képviselői mandátumát, levonva a választási vereségnek a tanulságait, és hogy akkor ez a fajta kommunikáció, amit Orbán Viktor itt most beleengedett, hogy akkor ez követendő dolog, és ő megerősítette, hogy igen, és bárki, aki ebben részt vesz, annak ki kell tenni a képét, mit csinált, hogy csinálta, mikor csinált az MVVM munkatársaként. Csak ugye tényleg, amikor visszakérdez az ember, hogy meg újságírókra utalt korábban, hogy ők például milyen lejáratásokat tolnak szerinte, az ő értelmezése szerint. Igen, csak egy újságíró az közszereplő. Akik viszont nyomozók, és egyéb tényleg a hatósághoz kapcsolódó ügyészek, és még lehetne sorolni, ők nem azok.
6: Hétköznapi állampolgárok, munkavállalók, tehát ilyen szinten megfenyegetni, megfélemlíteni valakit az ő pozíciójából, oké, hogy most kérdés, hogy neki van hatalma? Mert engem ez érdekel, hogy milyen hatalma van, milyen hatalomból, milyen védettségből beszél, hiszen ő egy volt miniszterelnök, tehát gyakorlatilag ő neki...
5: A legerősebb ellenzéki párt vezetője.
6: Jó, oké.
5: Okay. Szerény számítások szerint is azért legalább 1 millió ember még ott van mögötte.
6: Oké, okay. Akkor is egy ilyen pozícióból, az ő pozíciójából hétköznapi embereket már így megfélemlíteni. Én nem vagyok jogász, de büntetőjogi kategóriának vélném már ezt is. Tehát, hogy ilyen esetekben tehát, hogy nincs, aki föláll, és tényleg azt mondja, hogy most már ez elég. És egyébként például, amit felsorolt, hogy mivel, már most előre mivel vádolja a még egyébként nem létező munkatársakat, az töredelmesen, tökéletesen felsorolja azt, hogy ők mit csináltak idáig. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Igen, hogy...
8: Pontosan, hát az egész Bayer interjúban sorra jöttek az olyan elemek, ahol ugye ő azzal vádolja a Tiszát és Magyar Pétert, amit egyébként ők csináltak 16 éven keresztül.
6: Igen. Tehát ezt interjúnak nem is nevezném, ez tényleg jó a név.
5: Bocsánat,
6: show,
5: csak az utolsó show, két év ment félre.
7: Igen, nem figyeltem. Show meg ráadásul a bejátszók, ahogy elkészültek, ha jól emlékszem, egyiket ezt még köccse előtt vették fel, tehát hogy a show-t azt most csak így ennyiben még hozzá lehetne tenni. És amit mondtál, hogy visszatérő meg, hogy és akkor ezzel is összekötve, amit te is, hogy itt gondoljunk abba bele, hogy 16 év alatt ez a fajta lejáratás kultúra, amit ők meghonosítottak Magyarországon, ez oda vezetett, hogy különböző civil szereplők civil szférában egy csomó ember inkább nem vállalta, hogy valamelyik civil szervezetnél dolgozzon. Politikai pártokra ez ugyanigaz. Jobb kilátásokkal rendelkező pártok, mint amikor mondjuk a Momentum például elindult, és nagyon, nagyon felpörgött a népszerűsége, hogy elkezdték őket is nagyon hasonló módszerekkel támadni. Ez azt jelentette, hogy bizonyos szereplők inkább azt mondták, hogy na jó, ebben nem veszek részt, és nem kívánnak ebben. Igen ám, de abból most kimarad a számításból, hogy az NVVH-nak a jövőbeli munkatársai figyelembe véve azt, hogy milyen elnököt választottak, milyen funkciót kell, hogy ellásson, milyen politikai akarat is mozgatja azt, hogy ez a szervezet létrejöjjön, és most a választói akaratra gondolok, nem a Tiszára, az azt mutatja, hogy itt a legelszántabb emberek lesznek, tehát a legelszántabb emberek, szakmai, a legelszántabb emberek felé ezt mutatni, ez alapból nem túl meggyőző.
6: Ami számomra mondom, hogy érthetetlen, de tulajdonképpen, hogyha abból a logikából indulunk ki, hogy az ő valósága az egy más, mint a hétköznapi történések valósága.
5: Hát vagy egy másik párt körül kialakult valóság, legyünk azért megengedőbbek. Abszolút valóságot nehéz mai Magyarországon szerintem meghatározni ebben a politikai térben.
6: Szóval, hogy azt azon túl nem értem, hogy a választás előtt is mondtam azt sokszor, hogy megváltozott körülöttünk, megváltozott a világ nagyon sok dimenziója, és ők ezt nem vették tudomásul, és többek között ez is vezetett az ő történelmi bukásukhoz, hogy nem változtattak, csak tekertek a hangerőn. És most ahhoz képest a választás óta még Magyarországon belül is, tehát a belső társadalmi, politikai, gazdasági viszonyok is változnak, vagy változtak, vagy egyáltalán a paraméterek változtak, és még mindig nem vesznek róla tudomást. Tehát, hogy ma 2026. szeptember, nem tudom, azt sem tudom hányadika van, de hogy sorosozni, brüsszelezni, meg embereket fenyegetni, hogy hát ezért küldték őket el a választók nagy tételben. És
5: nem tudjuk, de lehetséges. Egy kis szerepjátékra hívlak titeket, próbáljunk átszellemülni, és a Fidesz kommunikációs stábjában landolunk. Hunjátok le a szemeteket. Oké, fogjuk meg egymás kezét, jó, azt nem kell. És képzeljük el azt, hogy csinálnánk-e bármit másképp, mint amit most a Fidesz csinál. Nagyon sokan vártak Orbán Viktorra, van-e más szereplő egyáltalán, akit ilyenkor előtérbe lehet tolni, és lehet-e más csinálni azon túl, amit Orbán Viktor mondott, hogy most akkor hagyjuk a másik tábort, beszélgessünk egymással, ugye most a sajátjait szeretném megszólítani egészen januárig, rendezik a sorokat, és akkor majd január-február táján kitalálják, hogy merre tovább. Lehet-e bármi mást ezentúl? Adjunk valami tanácsot.
8: Mennyi is a műsor idő egész pontosan, mert ezért...
5: Hát erre mondjuk egy 2 percet szánjuk.
8: Jó, hát ennél többet tudnék azért arról beszélni, hogy mennyi mindent csinálnék másképp, hogyha én lennék a Fidesz kommunikációs stratégiájának megalkotója. Hát ezért kezdjük ott, hogy az Orbán Viktor, tehát az Orbán probléma, ahogy annó Gyurcsány problémának neveztük, az egy tényleg valós, szerintem nagyon nehéz stratégiai dilemma a Fidesz számára. Most a 2 percet, rendben. Az tényleg nehéz, és ugye pont itt az előző műsor végén volt erről szó. Szerintem egyébként létezhetne Orbán Viktor nélküli Fidesz hosszú távon. Lehet, hogy rövid távon egy iszonyatosan nagy kihívás.
5: Lehet most ekkora kockázatot vállalni? Inkább akkor így kérdezem.
8: Én azt gondolom, hogy hosszú távon Orbán Viktorral nincs Fidesz. Tehát, hogy inkább azt látom, főleg az alapján, amit Orbán Viktor az elmúlt hónapokban mutatott abból, hogy ő mennyire képes adaptálódni egy új helyzet, hogy vele én azt gondolom, hogy lesz egy olyan üvegplafon a Fidesz fölött, ami a jelenlegi választási rendszerben, és ezért ezt itt mindig hozzá kell tenni, hogy amint ez megváltozik esetleg, akkor nagyon más lenne a helyzet. De a jelenlegi választási rendszerben én azt gondolom, hogy Orbán Viktorral a Fidesznek igazából nincs útja ahhoz, hogy valamilyen módon visszataláljon magára. Egész egyszerűen azért, mert Orbán Viktor képtelen kilépni abból a keretből, amiben ő a választások előtt is működött, és amit te is mondtál, hogy ott is csak az működött, hogy még egyszer rálépünk a gázra, még jobban feltekerjük azt a egyébként már érzékelhetően kontraproduktív üzenetet, ami eddig sem működött, és azóta folyamatosan ebben van. Amíg ő ezzel nem tud szembenézni, amíg azt mutatja, hogy minden a legnagyobb rendben van, addig ezt szerintem nem tud.
6: El is mondta Szász, hogy nem akar változni, és nem is fog változni, tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy a Fidesznek így befelegzett, és ez a párt nem lesz képes talpra állni szerintem ebben a stílusban sem, tehát hogyha kommunikációs tanács, ugye van a régi nagy mondás, hogy a stílus maga az ember, tehát hogy az a stílus, ami ott megy, most persze ők mondhatják, hogy Magyar Péter stílusára reagálnak, de hát azért mégiscsak na. Szóval, hogy szerintem képtelenség lesz itt megállni. Teljesen mindegy, hogy Orbán Viktor vagy Orbán Viktor nélkül. A legutóbbi beszélgetés, amikor itt voltam, akkor azt mondtam, hogy szerintem van helye egy konzervatív jobboldali, tehát nettó jobboldali polgári pártnak lenne helye, de az nem a jelenlegi kurzusból, nem a mostani. Az majd egyszer valahonnan, mint ahogy jött, nem úgy, mint ahogy jött Magyar Péter, de hogy majd talán fiatalok, talán valamilyen olyan értelmes képződmény fel tud majd valamit építeni. Most gondoljuk bele, hogyha ez a hivatal egyébként majd beteljesíti a szerepét, és ahogy halljuk, hogy 3, 4, 5, 6, 8, 10 éven keresztül mennek ezek az ügyeket. Most képzeljük egy Fidesz párt névvel bárkinek bármit csinálni, amikor majd hetente, havonta, naponta lesznek valamilyen ítéletek, valamilyen történések, az életben soha már
7: ez az, amit
6: nem
7: el mossa
6: le senki.
7: De ez az, amit el lehet húzni, és akkor itt volt egy felvetésed arra, hogy akkor ez hosszú távon lehet ilyen kockázatot. Nem, rövid távon nem lehet azt a kockázatot meghozni, hogy ne Orbán Viktor vezesse a Fideszt. Uh-huh. Ugyanis ez egy védés-dac szövetség. Abban a pillanatban, hogyha Orbán Viktor eltűnik a képből, és elindul egy ilyen, mi lesz utána, hogy alakulnak a hatalmi viszonyok, az, ami eddig összetartotta, és megmentette a Fideszt a teljes széthullástól. Most gondoljunk bele, hogy tényleg, hogyha azok az ügyek, amik elindultak, bírósági szakaszba eljutva, adott esetben bizonyítást is nyernek, és embereket elkezdenek elítélni, az ugye több év folyamata. De, hogyha ez hamarabb széthullik, és elkezdenek kibeszélni azok a szereplők, akik egyébként szeretnék a saját sorsukat, más szinten voltak a hatalmi struktúrában, és szeretnék menteni a saját helyzetüket, jobb helyzetbe kerülni, és még lehetne sorolni vádakukkal, stb. Ők érdekelté válnak abban, hogy ebben részt vegyenek, és ez tovább bomlasztja, és azonnal ripityára töri ezt az egészet. Valójában azt nem lehet megengedni, hogy Orbán Viktor hamar elmenjen.
6: Hát azt nem felejtsük, hogy van egy kétharmados többség. Tehát, hogy most gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ebben a showban Orbán...
7: De lassítani lehet. Lassítani
6: Orbán
7: lehet a
6: folyamat. Orbán Viktor milyen badarságokat, nem tudom, szóval ilyen teljesen szürrealisztikus dolgokat mond, teljesen tök mindegy. Ez a show szintje megmarad, mi jól elbeszélgetünk róla, és aztán majd...
5: Unger Annáikon ezért van szerintem nagyon nagy nyomás, hihetetlen nyomás, és ezen kívül pedig nem tudjuk, hogy Orbán Viktor mögött milyen gazdasági erő van még mindig, mert az is sok mindent befolyásol.
7: Mészáros Lőrinc, mint ma megírtuk a Kontrollon, ő szívesen egyezkedne az új kormánnyal.
9: Együtt értékelve tudjuk meghatározni a 2027-es költségvetésben az állami alkalmazottak fizetésemelését, a személyi jövedelemadónak a csökkentését, vagy adott esetben a családi pótlék emelését.
10: Fogalmazott Magyar Péter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A miniszterelnök azt ígérte, hogy meg fog történni a családi pótlék emelése, de jelentős hiánnyal vették át a költségvetést. A családi pótlék összege 17 éve változatlan. Az egygyermekes családok 12.200 forintot, a két gyermekesek gyermekenként 13.300 forintot kapnak. A három vagy több gyermekesek esetén kiskorúanként 16.000 forint jár. Ezek az összegek az egyszülős családok esetében nagyjából 1.000 forinttal magasabbak.
5: Eredményes lesz ez így Magyar Péter számára? Ezekkel az emelésekkel sikerül enyhíteni azt a úgy tűnik közelgő társadalmi elégedetlenséget, ami adott esetben akár egy társadalmi, illetve gazdasági probléma halmaz eredménye lenne.
8: Az biztos, hogy kell ilyen típusú eredményeket felmutatni, tehát ebben nyilván van egy türelmi idő egy új kormánnyal szemben. Ugye Orbán Viktor szerint ennek a türelmi időnek vége, azért a társadalom lehet, hogy nála egy fokkal türelmesebb, de ezt majd meglátjuk. De az biztos, hogy a következő hónapok során kellenek ilyen típusú bejelentések, és aztán konkrét meghozott döntések, akár a családi pótlékkal kapcsolatban, akár egyébként ugye a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről, meg hát ott egy egyébként is ennél kiterjedtebb intézkedés csomagról van szó, de kellenek az ilyen típusú pozitív eredmények, amiket fel tud mutatni az új kormány, miközben nyilván ez egy fontos, és a kommunikációban hát azért halljuk, és folyamatosan ezt el fogják mondani, hogy a költségvetés azért hát nem nagyon jó állapotban örökölték ezt meg, és vannak korlátai annak, hogy miket tudnak teljesíteni, meddig tudnak elmenni most első lépésként, aztán majd második lépésként, tehát kommunikációsan én azt gondolom, hogy egyébként ez egy komoly kihívás lesz a Tiszának, de azért az látszik, hogy vannak olyan stratégiai területek, és pont a családpolitika ugye egy olyan terület, ahol még az egyébként már nagyon rossz állapotban lévő Fidesznek is, még ott a választások előtt is, ugye ha volt egy-két szakpolitika még, amiben egyébként ott a kutatások alapján a választók jobban bíztak Orbán Viktorban, mint Magyar Péterben, az pont a családpolitika volt, azért ez minden baja ellenére egy politikailag sikeres terméke tudott maradni a NER-nek, és pont ezért fontos lesz az, hogy Magyar Péter ebben felvegy, tehát hogy úgy tudja átalakítani ezt az egyébként nem jól működő rendszert, hogy közben ne lehessen rájuk fogni azt, hogy ők itt szétrombolják a Fidesz családpolitikáját, mert annak azért a megítélése továbbra sem annyira rossz, mint a NER egyébként többi területének.
6: Hát annyira nem jó volt a megítélése, hogy megnyerjék vele a választást, tehát azért ezeknek a családpolitikainak, nem mondom, hogy álcázott, mert nyilván voltak ennek kedvezményezettjei, akik köszönik szépen, és élvezték ennek a lehetőségeit, de hogyha a nagy képet nézzük, akkor rengeteg beavatkozás volt ezzel az építőiparban, nagyon sok területben, tehát hogy borzasztó károkat is okozott, amellett, hogy közben meg persze nyilván a képen akkor kapott egy támogatást, de hogy ezzel nem tudták azért megmenteni a bőrüket. Hát az, hogy most mi lesz, ugye persze, ha megduplázzuk a családi pótlékot, igen, nem most, majd jövőre, de jövőre csak majd, és majd annyi, és egyébként üres a kassa, ez őszintén szólva nem egy szerencsés helyzet. Tehát, hogy az a nagy lendület, ami mondjuk a választásig elvitte, az a nagyon erős kommunikáció a Tisza pártot és Magyar Pétert, azt, ha Orbán Viktor kommunikációját, vagy szerepét kritizáltuk, akkor itt egy kicsit legyünk megengedőek abban a szempontból, hogy néha megnyekken a Tisza pártnak, vagy a kormánynak, Magyar Péternek is a kommunikáció, és mert nem tudom, lesz akkor ez a dízel, vagy nem lesz.
5: Beszélünk róla majd.
6: De hogy vannak olyan elemei azért, amik, hogy mondjam, megnehezítik ezt a korábban olajozottan működő, minden automatikusan megy, mindent lehengerlünk, minden simán megy. Azért itt most már az arányok változnak, tehát a kommunikáció és valós történéseknek és valós eredményeknek az aránya az most már meg fog változni, tehát azért lesznek szerintem komoly kihívásai.
5: Egyre többen beszélnek nehézségekről, több közgazdásztól is olvastam publicisztikát, hogy hozzá kell majd nyúlniuk azokhoz a jóléti intézkedésekhez, amit a Fidesz kormány tett még a választás megelőzően, például a két gyermekes anyák eszi a mentesség, és akkor mondtam egy példát, hogy ezek nélkül az államháztartási hiányt nem lehet majd olyan mértékben csökkenteni, hogy mondjuk 2030-ra elérjük az eurót. Ez az euró számunkra egy világító torony, ehhez ragaszkodni fog mindenáron a Tisza kormány, vagy előbb-utóbb kénytelen lesz elengedni, mert akkora a hiány.
7: Kérlek, mert szerintem ugyanarra gondolunk.
6: Hát szerintem ragaszkodnia kell, tehát hogy kell, hogy világító torony legyen. Tehát azt most az Orbán Viktor elmondta, hogy ez egy őrültség az euró bevezetéssel egyáltalán foglalkozni, és a 2030 tök irreális, meg egyébként is, hogy nyilván nem akarja, mert akkor egy csomó saját játékterét elveszítené. Én azt gondolom,
5: azt mondta, hogy eszköz arra, hogy elmaszkolja egy adott kormánya a megszorításokat.
6: Jó, én azt gondolom, hogy az euró bevezetése az egy, igenis legyen egy világító torony. Beléptünk annak idén az Európai Unióba, ott ezt egyébként vállaltuk. Persze, van akinek, ha ez a forint, ez nagyon jó játékteret teremt, aki ott van a közelében és ért
5: szeret
6: hozzá.
5: Szeret játszani.
6: Aki, hát, igen, igen, de szerintem ez fontos.
7: Egyébként azt, hogy az Unióhoz való csatlakozást említetted, egyébként tényleg, tehát hogy ha belegondolok a rendszerváltozás utáni Magyarországon, az Unió csatlakozás meg a NATO csatlakozás volt, ezek voltak olyan dolgok, amikben a társadalmi többség alapvetően egyetértett, mint közügyekben, párpolitikán felülálló közügyekben, és az euró bevezetése tud ilyen lenni egyébként. Tehát, hogy, és ez nem feltétlenül elfed dolgokat, mert ugye a 98-as Orbán Viktor valószínűleg nem így gondolkodott az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz, hogy ez majd elfed, pedig akkor is a költségeket és ott persze kellett előtt egy bokros csomag is, de a költségvetésnél sokkal feszesebb rendet kellett tartani, hogy tényleg elérjük a belépési kritériumokat, és akkor az még csak az volt. De itt most a közgazdászoknak az aggodalma is. Ugye Kármán András arról beszélt, hogy 8,3%-os lehetett volna a hiány, hogyha nem nyúlnak bele, és ebből lett ez a 7,5, mert így is vannak kiigazítások, de különböző beígért jóléti intézkedéseket meg strukturális ágazati béremeléseket be kell, hogy tervezzenek. És itt a lényeg, hogy a családi pótlék egy tipikusan olyan eset, ami, aki egyébként jobb kereseti helyzetben van, ott nem sokat fog számítani, de akik egyébként alacsonyabb kereseti tizedekbe tartoznak, ott tényleg néhány ezer forint emelés is per gyerek az hatalmas nagy segítséget tud jelenteni, és ott komolyan érzékelhető lesz, tényleg pár ezer forint is, mert már a csokit is meg tudja venni mondjuk a gyereknek, nem pedig csak az van, hogy a lekváros kenyeret össze tudja rakni. De ez csak egy dolog, és ez, mivel fogyasztás alap, vagy ez jellemzően a fogyasztásba pörög vissza, ez nagyon hamar visszatermelődik még adott éven belül az állam kasszába is. Tehát valójában egy-egy ilyen intézkedés, ha jól van időzítve, elég hatékonyan tud visszajönni adó és fogyasztási oldalon az állam kasszába, nyilván egyúttal segítve a gazdaságnak is az újraindulását. Tekintettel arra, hogy nagyon lent voltunk, és már most is mocorog az ipar is, meg egyéb terület. Elképzelhető, hogy ezt a gazdasági növekedés is hozzá tud járulni ahhoz, hogy jövőre kisebb legyen a hiány, de nem vagyok közgazdász, velük próbálok beszélgetni, meg gyűjteni az információkat. Szóval, jó, csak nem vagyok az.
5: Persze.
7: És ezek ebbe az irányba is mennek. Kellenek a kiigazítások, mikor, hogyan időzítve, mikor termel, az már vissza.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Azonnali hatállyal megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén. Jelentette be Kedreggel Tarzoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A döntéssel lezárult Schmidt több mint két évtizedes főigazgatói időszaka. A miniszter közölte azt is, hogy a Terrorháza ideiglenesen bezár, az intézményt pedig átvilágítják. Tarz szerint a múzeum még az idén újra megnyílhat, amint kialakítják az új működési kereteket. A változás előzménye, hogy szeptember 1-jével megszűnt a múzeumot korábban működtető alapítvány, feladatait pedig a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. A miniszter döntését a Facebookon jelentette be.
2: Ugye szétzavarták már augusztus végén azt a KEKVÁT, amelynek a rövidítése KKLTKA volt, mert önmagában egy sajátos...
3: Ezt mondd még egyszer.
2: Kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány, ebbe tartozott ugyebár mostanáig a Terrorháza is, de ezen kívül még nagyon sok minden. Akkor ejtsünk szót, ha már itt az ingatlanokat szóba hoztuk, azt is, hogy jelentős ingatlan adományokat kapott ez a KEKVA, és Schmidt Mária maga is jelentős tapasztalatokkal rendelkezik üzletasszonyként az ingatlan bizniszelésben. Úgyhogy akkor térjünk vissza erre a kérdésre, ahol beléd folytattam a szót, Zoltán. Miért ér mindig körbe ez az ingatlan? Nem mondom, hogy mutyizás, mert azt még nem tudjuk. Valahogy ezek az ingatlan adásvételek, cserék, adományok.
4: Ugye, itt ennél a történetnél ez érdektelen. Mert az előző történetnél azért volt érdekes, hogy ott van ingatlan. Az egészben valamilyen módon ingatlan vásárlás zajlik, és az ingatlan vásárlásban állítólagosan kimennek magán pénzek, nem tudjuk, majd meglátjuk a vizsgálatot. Hogy végignéztük ezt ebben a 16 évben, hogy milyen nagy ingatlan beruházások voltak szerte az országban, például csak másra nem kell gondolni, mint a nagy sportberuházásokra, a stadionépítésekre, hogy ott, amikor valami egy tervezésnél mondjuk X-ről indult, kiderült, hogy a végén 2X, vagy 3X, vagy 4X-be kerül, mert hogy pont az ingatlan az, ahol ezt a lehető legkevésbé lehet követni, pláne hogyha nincs olyan ügyészség, vagy nem volt olyan ügyészség, amelyik ezt követni szeretné. Most van ebben fordulat, ahogy ügyvéd úr mondta. És itt viszont a Terrorháza esetében ha mérnénk, én azt gondolnám, hogy a választók döntő része azt gondolhatta, hogy Schmidt Mária magántulajdonában van a Terrorháza, annyira összenőtt ezzel az egész történettel, és ami most így meglepetésként ér szerintem a többséget, hogy nem erről van szó, hanem hogy ez egy visszaszerezhető vagyonelem volt. Ilyen szempontból egyébként meg akár azt is mondhatnám, hogy Schmidt Mária mellett szól, hiszen nem tett arra intézkedéseket ebben a 16 évben, hogy amit annyira a nevéhez kötődik, azt így elsajátítsa. Ugyanakkor viszont olyan mértékben, már a maga az intézményben is a történész szakma támadta, hogy milyen ideológiai hatások vannak, de maga Schmidt Mária is tulajdonképpen részben ebbe bukott bele, mert most az elköszönő közleményét, hogyha valaki elolvassa, akkor is láthatja azt, hogy ez a kettő vetekszik benne, hogy ő valami közfeladatot látott el, és ezt kéri számon a kormányon, hogy ugye akkor nem küldhette el, mert politikai okból csak nem lehet elküldeni, másrészt pedig politikai vádaskodás zajlik, például azt mondja, hogy az SZDSZ szelleme megszállta a Tisza kormány, pont azon a napon, amikor írja ezt, amikor elfogadják az ügynök akták nyilvánosságát, felhívom a figyelmet, hogy az SZDSZ nem volt annyira egyébként ennek a híve, tehát volt úgy kétharmaddal a kormányon, amikor simán intézkedhetett volna az ügynök akták nyilvánosságával kapcsolatban, ahogy egyébként ezt a Fidesz is megtehette volna. Na most Schmidt Mária pont ezen a napon állapítja meg azt, hogy az SZDSZ megszállta a Tisza kormányt, amikor a rendszerváltás után először egy kormányzat egy ilyen intézkedést hoz.
2: András itt már alig bírja visszafogni a gúnyos kacajokat az SZDSZ szellemével kapcsolatban, ami azért egy erősen áthallásos kifejezés.
5: Szóval, SZDSZ, én értem, hogy nyilván Ruf Bálintra gondol, meg nem szóval, de hogy SZDSZ, hát ez 16 éve nincs. Jó, nyilván egyébként utána egy kicsit tovább, de 16 éve nincs SZDSZ. Az elmúlt 16 év az arról szólt, hogy ezt a történelempolitikát, mítoszépítést, kultúrateremtést miként abszolválja teljesen egysikű módon ez a kormány. Ugye ennek a kormánynak a kinevezettje Schmidt Mária volt, aki egyoldalúan már-már arcpirító szimplifikáltsággal fogalmazta meg az 56-os történelmet, a Kádár rendszer történelmét. Egyáltalán az egész 20. századi, 24. századi Magyarország, még a 20. századi Magyarország történelmét. Tehát olyan szerintem nincs, hogy azt beszéljük el folyamatosan, hogy a mocskos kommunisták, meg a szocialisták, meg nem tudom kicsodák mit csináltak, miközben egyébként hát a Horthy korszak, jó, hát ott is volt valami kis izé, de hát a Horthy korszak az igazából rendben volt. Gyakorlatilag a terrorházás ennek a leképezése volt arányaiban, meg egyebeiben, vagy akár nem tudom, a szabadságszobrot is említhetném, hogy a gonosz birodalmi sasi, Rászág, Gábriel Alkangyar, mint hogyha csak Németország nyomta volna Magyarországot bele ebbe a háborúba, meg ebbe a zsidó üldözésbe, meg egyebekbe, miközben a magyar nyilasok azok gyakorlatilag előre jelentették, még azelőtt, hogy átvették volna a hatalmat Magyarországon, és szépen deportálták ők is a honfitárs zsidókat. Szóval ez a teljesen egyoldalú történelem szemlélet, ez a teljesen hamis mítoszépítés, akár 56 ürügyén is, mint a Dózsa László sztori, és még mesélhetném. Szóval ezek olyan elképesztő károkat okoztak ennek az országnak, amelyeket nagyon nehéz lesz egyrészt kiheverni, másrészt normális mederbe terelni. Tehát az elmúlt 16 évben, aki élt, meg felnőtt iskolás gyerekek, azok azt látták, hogy valami teljesen egyoldalú történelem, kommunikációs mítoszépítés zajlik egy olyan országban, Európa közepén, amelyik 89-ben éppen levetette magáról ezt a teljesen egyoldalú és dogmatikus rendszert, vagy egyfajta egyoldalú és dogmatikus rendszert, és igyekezett a nyugathoz tartozni, a nyugati értékek alapján megfogalmazni önmagát, és helyre rakni a történelmének azokat a részeit, amelyek különféle részre voltak tagolhatók, különböző vezérekhez voltak kapcsolatok, különböző eszmékhez és ideológiákhoz voltak kapcsolatok. Ezeket szofisztikáltan minden aspektusát körbejárva kellett volna felépíteni, és nem egy ilyen terrorházával, amelyik mondom az egyoldalú mítoszépítés meg kultúraépítésnek a csimboraszója volt.
2: Csúfolták is terrorplázának. Lehet a terrorházából egy szakmailag megalapozott koncepciójában mondjuk a szakma által elismertebb múzeum? Vagy ez sóval behintendő, és hagyjuk az egészet a kérdést. Ez ugye egy közintézmény valójában.
3: Köszönöm a kérdést, röviden fogok válaszolni, mert a kollégák átbeszélik a műsort, de ez egy kisebb probléma. Egy szó, történelemhamisítás. A történelemhamisításnak vissza kéne kerülnie az eredeti helyére. És én látok rá ervényt, szándék és akarat kérdése, mint minden egyéb. Akár az elszámoltatásról beszélünk, akár mi másról, ami a mai közéletet forrón tartja, a politikát és a parlamentet forrón tartja, mindenhol a szemléletváltást kell követnünk, és bízni abban, hogy nem úgy lesz, mint eddig volt. Rövid észre.
4: Egyébként csak egy mondat, hogy a...
3: Mondom én, átveszünk.
5: Sőt, még én is szeretnék egy mondat.
3: Szívesen.
4: Csak egy mondat, hogy a 70. évfordulója közeledik 56. október 23-ának, tehát az, hogy évvégén nyitna ki a terrorház, azt nem hiszem. Én nyilván egyetlen egy kormány sem engedni meg magának, hogy ezen a napon zárva legyen. Ha így meg kéne tippelnem, ez lett a legkésőbb, de akár szimbolikus nap, amikor kinyithat.
2: Hát lehet csinálni karmelitás bejárást, nem? Videó közvetítést mindenkinek, aki eddig nem járt.
5: Sok mindent lehet csinálni, szerintem egy dolgot azért szögezzünk le. Ne szüntessük meg. Ne végezzük.
3: Nincs ilyen szándék. Nincs ilyen szándék.
5: Most bezárt. Tehát láttunk már olyat, hogy persze, hogy nincs ilyen szándék, mert nyilván most újra kell fogalmazni. Én egyébként be se zártam volna. Tehát amit az előbb elmondtam, abból esetleg logikusan következhetne, hogy fú, de örülök annak, hogy nem
3: szabad bezárni. Tatarozás alatt az üzlet tovább.
5: A terrorháza a jellegi formájában ugyanúgy egy történelmi korlenyomat, mint a korábbi korok. Tehát nem szabad bezárni, nem szabad kivégezni, nem szabad felszámolni. Nyilván a hangsúlyokat át kell alakítani, neutralizálni kell abban az értelemben, hogy minden egyes történelmi korhoz és aspektushoz megfelelő módon, szakmai módon, történészi módon.
3: Ki mondtad a lényeget? Átalakítás. Nem bezárás és megsemmisítés. Átalakítás.
2: Nem baj, szó, nem baj, majd egyszer
5: befejezek egy mondatot, Gyuri.
3: Nem érdemes.
2: Minek
5: hagyjuk el.
3: Nincs annyi szabad idő.
2: Senkinek nincs rá szüksége.
6: Összehangolt akciót hajtott végre a központi nyomozó főügyészség a Volánbusz ZRT-t érintő vesztegetési ügyben. A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai összesen 8 szemét hallgattak kigyanúsítottként, velük szemben a gyanú hűtlenkezelés, illetve pénzmosás. A gyanú szerint az állami tulajdonú Volán társaságoknál 2015 és 2018 között mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett, amiért több mint 600 használt autóbuszt túlárazással szereztek be. Szeptember 10-én Tiborcz István üzlettársát, Jelinek Dánielt, az Indotek Group vezérigazgatóját, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját is kihallgatták. Jelineket szeptember 15-én ismét előállították. Galgóci Ferenc az Egyenes Beszédben arról beszélt, a szálak a Fidesz kormány korábbi fejlesztési miniszteréig, Sesták Miklósig vezetnek.
7: Nekem azért kellett fizetni, mert Sesták folyamatosan azzal fenyegetőzött, hogy bevonatja az engedélyemet a repülőtéren.
8: Szervusztok, köszöntelek titeket, és remélem, hogy adott esetben akár vitázni is fogunk. Mielőtt ezzel a Volánbusz történettel foglalkoznánk, fordulok Vona Gáborhoz. Ja, ma futott végig a médiában, a mainstream médiában, hogy a második reformkorpárt elindul 2029-ben és 30-ban is választásokon. Akkor, ha jól értelmezem, ti egyszerre szeretnétek megbuktatni Orbán Viktort és Magyar Pétert is.
9: De milyen fura, nem, hogy egy politikai párt indul a választásokon, és akkor ez egy ilyen nagy hír özönt generál. Én úgy fogalmaznék inkább, hogy azoknak szeretnénk egy polgári centrum alternatívát nyújtani, akiknek sem a Fidesz Mi Hazánk által vázolt világ, sem pedig a Tisza Filmszínháza nem opció. De ugye 2029-ben lesz Európai Parlament és a világ, sem pedig a Tisza Filmszínháza nem opció.

0: magunk értékrendjét megjeleníteni.
1: És én abban bízom egyébként. Új rendszerváltást szeretnétek?
0: Hát azt
1: a rendszerváltás után?
2: 4 évente rendszerváltás?
0: Volt már rendszerváltás?
1: Ez ilyen állításnak.
0: Ez egy állításba csomagolt provokatív kérdés, szerintem nem volt. Ez majd az alaptörvény vagy az alkotmány vitája során fog kiderülni, hogy lesz-e. Én abban bízom, hogy egy olyan választási törvényünk lesz, hogy Magyarországon végre az emberek többsége arra a pártra fog tudni szavazni, amire szeretne. Ha megkérdeznénk Magyarországon az embereket, hogy 1990 óta hányszor szavaztak arra a pártra, amelyikre szerettek volna, és hányszor arra, amelyik azt ígérte, hogy azt, akit nagyon nem szeretnek, azt leváltja, akkor attól tartok, hogy az utóbbi győzne.
3: Tehát akkor egy arányos választási rendszer mellett törsz lendzset?
0: Egy arányosabb választási rendszer mellett, igen, mindenképpen.
2: Én is föltenem a magam kérdését.
1: Na, akkor kellek én ide?
2: Három kérdező, egy válaszoló.
0: Volt ilyen műsor annak idején.
2: Igen, az ösztűz. Hogy miben lenne más a politikai kínálat? Mert ezért a Tisza meg a Fidesz elég szélesen lefedi per pillanat ezt a palettát.
0: Szerintem nem. Tehát, hogy ezt én vitatom akkor az állításod. Tehát szerintem a Tisza azt az érzést jeleníti meg a magyar politikában, hogy ebből a rendszerből elég volt. Hogy kiket fed le, ez még szerintem még a Tiszában sem dőlt el, hogy kik a tiszások pontosan, mi a Tisza programja, mi a Tisza jövőképe, azon kívül, hogy Orbán Viktortól meg kellett szabadulni, és legyen demokrácia. A Fidesz meg szerintem igazából a LMSZP-sedés útjára lépett. Tehát, hogy a Fidesz hátra megy, nem előre, úgy látom. És az a későbbi témákban majd elő is kerül, hogy szerintem a Fidesz most ütemet tévesztett.
2: Mi a kérdés továbbra is az, hogy mi a politikai kínálat?
0: Hát mi, a mi részünkről?
1: Persze, lehet, hogy a hosszú lenne a válasz.
0: Nem, hát egyértelmű polgári centrum. Tehát mi azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk sem liberálisak, sem konzervatívak, sem szociáldemokraták, sem nemzetiek, sem zöldek, hanem az összes vagyunk együtt. És az ügyek mentén döntjük el, hogy éppen melyik az az értékrend, vagy egyáltalán értékrendi alapon kell egy adott kérdéshez fordulni, vagy mondjuk szükséges pragmatizmussal, vagy józan ésszel. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az ideológiák 19. századi konstrukciók, és most a 21. században már nagyon nehéz kizárólag liberális, vagy kizárólag konzervatív buborékból válaszolni mondjuk az AI-ra, vagy a migrációra, vagy a globalizációra.
1: Zoli, nem engedek több kérdést. Én kérdezek tőled, és kicsit ki is adlak, mert ugye a szünetben azt mondtad, hogy talán a bejátszó alatt, hogy ez a Volánbusz ügy az, amikor megjelentek olyan szereplők, hogy remélsz ettől valamit. És ez mit jelent?
2: Igen, arról kezdtünk beszélgetni, Gábor dobta talán be, hogy ha megkérdezünk 100 embert, hány ember tud erről a két előállított szeméről bármi érdemi információval rendelkezni. Szerintem, aki a híreket figyelemmel kísérte, talán vagyunk így páran ebben az országban, azért teljesen nem hangoznak újdonságként. De amit én valóban fontosnak tartok, és ezt akkor most rögzítsük is, hogy a Jelinek Dániel és Szivek Norbert már az a szintje a NER-nek, akik a lehető legközelebb állnak ahhoz a hatalmi centrumhoz, amit Orbán Viktor és legszűkebb személy köre fémjelez. Tehát akinek hiányérzete volt a tekintetben, hogy lassan halad az elszámoltatás, és Fási Ádám szintjéig sikerült, meg az ő feleségének a szintjéig sikerült eljutni. Számukra szerintem megnyugtatható lehet az, hogy ők, akikről most beszélünk, tényleg igazi nagy halak. Tehát a gazdasági holdudvar kiemelt szereplőiről beszélünk. Noplánne az egyikük ugye állami hivatal élén dolgozott, tehát ilyen értelemben ez a NER-re mért csapásként is értelmezhető.
1: Ebben is?
3: Szerintem ugye érezzük mindannyian a levegőben, hogy azért még jó néhány tucat ugyanilyen nagyságú nagy hal és ügy úszik egyenlőre észrevétlenül, aztán reméljük, hogy a magyar ügyészség, a magyar igazságszolgáltatás és az újonnan felállított válthatóság számára már sokkal kevésbé leplezettek ezek a halak, mint számunkra. Azt kell megérteni, mivel látni fogjuk talán a további témák kapcsán is, a Fidesznek ma az elsődleges politikai narratíva, amiben kétségbe esetten kapaszkodik. És ami ideig óráig még fenntartja őt a vízfelszínen, hogy most egy alkotmányellenes diktatúra az, aki a korábbi jogos tulajdonviszonyokat, a korábbi jogos intézményes kontrollt, a korábbi legitim hatalmat a saját maga politikai ellenfeleit üldözi. Ezek a típusú ügyek hétről hétre, hónapról hónapra be fogják nekünk mutatni, hogy ez egy teljesen legitim válthatósági eljárások történnek. Ami történik, az a magyar maffia állam szövetének a felderítése és a felszámolása. Sok-sok ilyen

0: lesz még előttünk, és egyre tisztábban, egyre pontosabban fogjuk látni azokat a viszonyokat, amik ezt a magyar maffia államot, ugye ezt a magyar polipot megalkották. Ki fog derülni, hogy elsősorban a Magyar Bálintnak és Mandlovics Bálintnak volt igaza abban a tekintetben, hogy hogyan értelmezzük a mögöttünk lévő 16 évet, és ezeket az inputokat, ezeket a híreket és bűnügyeket a Fidesznek a politikai narratívája arról, hogy itt egy alkotmányellenes puccs történik, nem fogja túlélni.
1: Mire számíthatunk, ha az egyik mainstream portál írta arról, hogy 6-9 hónap egy telefonfeltörés ügyének a felderítés és utánjárás és ellenőrzés és engedélyeztetés, stb. Mert hogy az állomány alacsony, kevesen vannak, túlórákat nem úgy fizetik meg, kevés pénzt öntöttek ebbe. Hallok olyan véleményeket, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatalban kevesen dolgoznak. Tehát értem én, hogy vezetőszáron elvisznek fontos embereket, de a következő lépcsőfok, tehát hogy a dominó következő billenése az megtörténik-e szerintetek a elkövetkezendő akár másfél-két-három évben, vagy pedig előjönnek ezek a különböző történetek, amiket nagyon-nagyon nehéz kibogozni egy átlagembernek, hogy akkor itt most milyen cégháló, hova vásárolták be magukat, mit vettek belőle, ingatlan, autó, stb. Mikor fogunk eljutni oda, ahol nem csak elvisznek valakit, hanem arról olvashatunk, hogy megtörte a hallgatást, és olyan dolgokat mondott, olyan dolgokról csiripelt, ami alapján aztán tényleg elindul egy nagyobb folyamat. Olaszországban volt egy milánói, azt hiszem idősek otthonában egy olyan eset, mi évtizedekkel ezelőtt, ami utána egy egész pártstruktúrának a válságához vezetett. Magyarországon várható-e ilyen, akár egy ilyen történetből?
2: Annyiból hogy árnyaljam ezt az ügyet, hogy 2021 óta zajlott már az én tudomásom szerint a nyomozás. Igen. Tehát, hogy ez már a NER időszakában elkezdődött, és aztán gyorsult fel, és jutott el ebbe a pontba. De hogy én azt gondolom, ha a Tisza arra számít, hogy Jelinekkel vagy Szívekkel, akiknek teljesen egyetértek, tehát ezek már ott vannak a küszöbön, ezek a nevek. De hogy a társadalmi elvárás nem fog megelégedni ezekkel a nevekkel. Tehát, hogyha politikailag nézzük, és a Tisza arra számít, hogy most akkor itt, na tessék, látjátok, ezek már tényleg nagy nevek. Én úgy gondolom, hogy annyira fel lett strófolva a várakozás, az elszámoltatásra kapcsolatban. Hát Magyar Péter azzal indítja a politikai pályafutását, hogy Rogán Antal helikopteren fog menekülni. Innen indul 2024-ben ez. Tehát, hogyha Orbán Viktor, Rogán Antal, Matolcsi György, ugye ezeket várják az emberek, ezeket a neveket. Ha ez nem történik meg, akkor egyébként társadalmilag sem történik meg az a fajta katarzis, amit sokan várnak. Másrészt fölmerülhetnek olyan kérdések is, hogy az illető személyek azok esetleg miért nem kerülnek az eljárások fókuszába. Ugye azért a pesti folklórban vannak olyan pletykák, és én nyilván ez egy tévéműsor, meg én egy pártelnök vagyok, és felelősen kell nyilatkoznom, azért én is találkozom azokkal a pletykákkal, hogy amikor Orbán Viktor már mondjuk év elején tudta, csak nem mondta el a saját táborának, ezt is olyan keveset szoktuk elmondani, hogy Orbán Viktor az utolsó hónapokban hazudott a saját szavazóinak, tudta, hogy el fogja veszíteni a választásokat. Ők akkor lehet, hogy készültek már olyan opcióra, hogy mi lesz akkor, hogyha nem elveszítjük a választásokat. És esetleg vannak olyan információk, olyan dokumentumok, amikről mi nem tudhatunk. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemetlen dolog. Ez az egyik rész. A másik, amit idehozok egy mondat erejéig, hogy a másik tanulság szerintem az, hogy állandóan csak üldözzük a korrupciót. Lehet, hogy szükség volna olyan jellegű tanulságok levonására, és hogyan tudjuk megelőzni. Tehát, hogy mi ne csak visszaszerezzük a vagyont, mert az általában nem nagyon szokott menni, vagy csak korlátozottan, hanem hogy hogyan őriznünk meg, hogyan tudjuk csirájában elfolytani a korrupciót.
3: Ugye itt jön képbe a vagyonvisszaszerzési hivatal, aminek részben ez is a dolga, hogy ezeket a mintákat földerítse, fölrajzolja, és ebből aztán levonjunk következtetéseket. Néhány gondolat az elhangzottakhoz. Ugye nincsen bírósági ítélet, de talán még vád sincsen, gyanúsítások vannak. Tehát ilyen összefüggésben beszélünk a történtekről. Vélhetően, sőt, tulajdonképpen tudottan is egyes személyek úgy mentesültek a további retorzióktól, hogy vádalkut kötöttek például az NK ügyében, de például a Volán busz beszerzések esetében is. Beszéltem olyan ügyvéddel, akinek van erre rálátása, és ő ezt megerősítette nekem, hogy valóban megtörténtek ezek. Tehát amit te hiányolsz, hogy hogyan fognak eljutni a legnagyobb halakig.
1: Akkor ez már megtörtént?
3: Ez folyamatban van, és engem nem lepne meg, hogyha Jelinek meg Szívek is hasonlóképpen járna el, így próbálva mentesíteni segíteni magukat a még súlyosabb retorzió.
2: Az már egy, bocsánat, szóval az már egy komoly.
3: És ők már futhatnak komoly terhelő bizonyítékkal is.
1: Tiborcz Istvánról beszélnek fölött.
3: Most már ez a szint, a következő szint, igen. Tehát én úgy sejtem, hogy el fogunk jutni addig a szintig is. De van még egy vetülete ennek a történetnek, amiről ma még nem beszéltünk, és szerintem pedig érdemes volna. Hogy itt az történt, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda, meg a Központi Nyomozófőigazgatóság elkezdte végezni a dolgát. Tehát, hogy szerintem fölvethető a kérdés, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal, amit abból a célból, és amiatt hoztak létre, mert megrendült a bizalom a klasszikus, hagyományos nyomozati, bírósági, ügyészségi, igazságszolgáltatási struktúrával szemben, most mégis azt látjuk, hogy ezek a hatóságok el tudják végezni a munkájukat, tehát itt majd szerintem föl fog jönni a kérdés, hogy akkor most ebben a struktúrában hol is van a vagyon visszaszerzési hivatalnak a helye. Ráadásul olyan mandátumot kapott, hogy minden ügyet és személyt is magához vonhat más hatóságoktól. Ez egy nagyon nagy kérdőjel nekem.
0: Itt a egyik legkomplikáltabb problémakör, aminek a megoldásával kapcsolatban szerintem elég érzékenyek. Különösen láttam Ruf Bálintnak a Telexes interjúrát legutóbb, amiről ebben a Ruf Bálint úgy nyilatkozott, hogy ő már azzal kimozdulna a jogállami paradigmából, hogyha pusztán meglebegtetné azt élő adásban, hogy ennek az egész polipnak, ennek az egész bűnügyi ökoszisztémának a hátterében felsejlik egy főbűnösnek az alakja, Orbán Viktornak az alakja. Tehát nagyon érdekes, hogy ők nagyon érzékenyek azzal kapcsolatban, hogy amellett, hogy valódi társadalmi és erkölcsi elvárás van az elszámoltatásra, emellett az államnak van egy normaépítő szerepe. Tehát nem gyárthatunk politikai showműsort az elszámoltatásban, és szerintem az utóbbi hetek azon nagyjából pont ezt erősítik meg, ezt a hangulatot, hogy napról napra, héptől hétre történnek egyes dolgok, de azért mégse látjuk magunk előtt nagy kivetítőkön ezt a showt. És ennek én kifejezetten örülök. És viszont, amit te mondasz, az legitim, hogy akkor mégis, hogyha nincs show, hogyha nincs ilyen értelemben politikai leszámolás, politikai elszámoltatás, akkor milyennek a hivatalnak a jellege, ugye? Én ezt a hivatalt, ezt mindig úgy védtem meg, vannak ezek a fideszes kritikák, hogy ez az új ÁVU, meg stb. Nem. Erre a hivatalra szükség van, mégpedig azért, mert hogyha a magyar államot egy polip ponta körül, hogyha a magyar állam maffia állam volt, akkor léteznie kell egy specializált, targetált hivatalnak, aminek az a feladata, hogy ezt a komplex rendszert felderítse, és ami maximálisan megbízható. De valóban marad ez a kérdés, amit felvetsz. Mi lesz tulajdonképpen az ő sorsuk, hogyha valóban megreformálhatók ezek a hagyományosabb struktúrák?

0: meddig tűrhetem ezt?
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Előállították az egyik leggazdagabb magyart, Tiborcz István üzlettársát, Jelinek Dánielt, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, közölte Facebook oldalán Magyar Péter. A Telex úgy tudja, hogy Jelineket budai otthonából, Sziveket pedig egy Vörösmarty téri ingatlanból vitték el. A Nemzeti Nyomozóiroda múlt héten jelentette be, hogy 8 korábbi vezetőt gyanúsítottak meg a volánbuszok túlárazása ügyében. Az ügyészség egyelőre csak annyit árult el, hogy jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük 3-at őrizetbe vettek. A Jelinek Dániel vezette Indotech Group közölte, vezérigazgatójuk semmilyen bűncselekményt nem követett el, és mindenben együttműködik a hatóságokkal.
3: Az én vezérigazgatóm sem követett el bűncselekményt, legalábbis én nem tudok róla, vagy ha tudnék, akkor is azt mondanám, hogy nem követett el. Hányadán áll ez az eljárás? Most mindenki ugye azt várja, hogy mennyire lesz hatékony az elszámoltatás, mennyire lesz gyors az elszámoltatás. Ez az ügy, ez nem most kezdődött. És ennek a nyomozási szakasza sem most kezdődött.
4: Jó estét kívánok! Rátetszett tapintani a lényegre. Itt Magyarországon 2026. április 12-én kicserélték a levegőt. Megváltoztak a körülmények. És ami eddig természetesnek tűnt 16 éven keresztül, 16 év árnyékában dolgozott az igazságszolgáltatás is, az most kérem szépen új levegőt kapott. És ezeket tapasztaljuk, hogy előjön egy fiatalember, itt is, ott is, amott is, és elmondja, hogy mit tud, és bátran elmondja, nem tart attól, hogy retorzió éri, mert eddig tartania kellett.
3: És nem kell, hogy én mondjam. Te a bíróságokon érzékelsz már valamiféle változást, modus operandit, fellélegzést?
4: Szóval a bíróság az nem szokott olyan gyorsan rohangálni, ezt tudjuk. A legutóbbi elnökválasztásról is ez volt a legnagyobb polémia, ugye, hogy mer valaki olyat mondani, hogy 6 évig nem lesznek jogerős ítéletek. Hát ezt alá tudom támasztani. Nem szoktak gyorsan őrölni az igazságszolgáltatás malmai, tehát a bírósági tapasztalatomról nem tudok beszámolni. De a szemléletváltásról, a hozzáállásról, a nyomozati tevékenységről, az új hivatal indításáról és ennek pszichés hatásáról, ha tetszik kérdezni, boldogan beszélek holnap reggelig.
3: Még visszatérünk rá, de akkor hagyd kérdezek rá arra, amit a kommentekben leggyakrabban láttam a mai napon az üggyel kapcsolatban, és ez természetesen az a találgatás, hogy mondjuk az ország 7. emberének mekkora védelmet adhat a számunk kérése szemben az, hogy ő az ország 7. leggazdagabb embere, bármit is gondolunk rendszerről, politikai hatalomról. Ugye azért az a feltételezés, azt mondják a kocsmában, hogy majd úgyis kifizeti magát belőle. Van erre esély?
5: Ugye nem tudjuk, hogy mi az ügy maga, tehát a konkrétumokat nem ismerjük, de azért pár dolgot meg lehet ezzel kapcsolatosan említeni.
6: Néhány részletet azért tudunk.
5: Igen, de...
3: Nem, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó visszaélésekről.
5: Igen, a gyanút is ismerjük, meg azért vannak részletek, amiket tudunk, és valamit nem tudunk, de egy valamit tudunk, hogy a választók ezt nagyon erőteljesen nézik a Tiszával szemben, hogy számíthat-e az, hogy valaki a hetedik, ötödik, harmadik, első leggazdagabb ember Magyarországon, és ezért esetleg elkerüli őt az igazságszolgáltatás. Mert hogy itt van egy nagyon erős gyanú a választók oldaláról, hogy itt a leggazdagabb magyarok attól lettek leggazdagabb magyarok, hogy kiszolgálták azt a 16 éve tartó rendszert, amelyik egy ilyen, ezt az oligarchikus szisztémát működtette, kiépítette. Tehát ilyen szempontból ez a Tisza számára is veszélyes pont lenne, hogyha azt gondolnák a választók, hogy itt az emberek azért, mert gazdagok, elkerülhetik az igazságszolgáltatást. Ez egyik dolog. A másik, hogy ami most itt az előbb az interjúban elhangzott, ami nagyon-nagyon súlyos, mert itt olyan állítások voltak sorban, ami névvel, ténnyel, számokkal, konkrétumokkal meghatározva mondta el, hogy milyen súlyos korrupciós történetben van benne az ország, vagy vannak benne az illető urak, annak a tetején egy ellenzéki parlamenti képviselő ül. Na most az is egy érdekes kérdés, hogy hogy tudna a magyar a jelenlegi parlamenti ellenzék politikát művelni, vagy hogy tud politikát művelni úgy, hogy a legerőteljesebb elvárás, amivel a leginkább elégedetlenek az emberek a Tisza kormányzással kapcsolatban, hogy nincsen még meg az elszámoltatás, az velük szemben van, és konkrétan ott ülnek a parlamenti frakcióban ezek az emberek, akikkel szemben fel kell lépni az igazságszolgáltatást.
4: Miért baj az, hogy ott ülnek? A legjobb helyen vannak.
3: Már arra gondolsz, hogy nem fognak elkószálni?
4: Hát, szerintem a legjobb helyen vannak, a nagyfejűek már úgyis eltávoztak. Ott maradtak azok, akik viselik a következményeket, vagy legalábbis megpróbálnak szembe menni a forgalommal.
5: De itt az előbb, egy 10 perc ezelőtt, parlamenti képviselőnek a neve hangzott el folyamatosan, hogy 100 milliókat fogadott el havonta. Tehát mondjuk ez, ilyen ügyben vagyunk benne, most ennek az ellenzéknek kellene kormánykritikát gyakorolnia, hát ahol a pacsoraiban ilyen emberek.
4: Egy mondott kiegészítés, és abba hagyom, ettől válik teljesen hiteltelenné az ellenzék minden mondata. Ahogy te helyesen.
0: Nem ettől válik hiteltelen egyébként. Az elmúlt 16 évtől a folytatólagosan elkövetett korrupció és törvénytelenség miatt válik az ellenzéki mondani való hiteltelenné. Tehát bármikor felállnak és igyekeznek elbeszélni valami fajta valóságot, és megszólalni, vagy az Tiszával szemben, az új kormány, az új hatalommal szemben meghatározni magukat, az alapvetően már kapufa, hiszen az elmúlt 16 év minden bűnért ők a felelősek.
4: Ugyanazt mondjuk egymásnak.
3: Lehet, hogy a Gyuri elméletét alkalmazhatjuk úgy, hogy ez a fajta hiteltelenség rárakódik a korábbiakra, az se tűnik el. Ugye ez egy örökké felmerülő kérdés, hogy ha valaki most kiáll azzal, hogy megigazult és meggondolta és máshogy szeretné, akkor mennyire hiszünk neki, elszámolta a korábbiakkal. De ha már elszámolás, akkor itt hagy idézzek az áttekintésből, hogy itt a Volán társaságoknál súlyosan túlárazott buszbeszerzések ügyében indult meg a nyomozás, illetve a kecskeméti székhely túlárazott megvásárlásából származó összegeket a cégvezető köztes vállalatokon keresztül színlelt kölcsönszerződésekkel továbbították ilyen-olyan cégekhez, amelyek az érdekeltségükbe tartoztak, amelyet aztán ingatlan projektbe fektettek. Itt valamiért újra és újra visszatérünk Kecskemétre és a kihelyezett ingatlan projektekre. Miért ez az állandó, ilyen visszatérő, szinte eposzi motivuma ezeknek az ügyeknek, ugye a Kecskeméti Egyetemmel kapcsolatban?
0: MNB botrány, alapítványi botrány.
3: Hogy valamiért ez az ingatlan projektbe kisíbolt pénz, ez egy ilyen folyamatosan feltűnő, ilyen népmesei aranyalmája ezeknek.
0: Nem tudom, lehet, hogy véletlen egybeesés, de én arra hívnám fel a figyelmet, hogy említettél közvetítő céget, meg ugye beszélhetnénk a tőzsdézésekről, a túlárazottságról. Hát ugye, hogyha a legfrissebb feljelentést veszem Orbán Anita, feljelentette Szijjártó Pétert, a többszörösen túlárazott, vagy súlyosan nagy mértékben elkövetett repülőgép utaztatás miatt.
3: Tehát, hogyha ezek,
0: igen, csak én azt mondom, hogy ezek az ügyek, amelyek most így előbukkantak, meg itt vannak, teljesen rendben vannak, és végig kell menni a nyomozati szakasznak ezekben az ügyekben, de azért lássuk meg, hogy ez gyakorlatilag a maffia működését mutatja meg, annak a maffiának a működését, amely mindig közbe iktatott cégeken keresztül szűrte le a sápot, például lélegeztetőgép, és akkor most csak lélegeztető biznisz, most csak egyet mondok, vagy pedig sokszorosan túlárazottan adott-vett különféle dolgokat azért, hogy azt a birodalmat építse, amelyiknek az élén különféle oligarchák voltak, akik gyakorlatilag privatizálták ezt az országot.
3: Illetve hát sokszor visszatérő téma volt a helyi kis királyok. Ugye meglátjuk, hogy ezt valójában...
5: Ezt nem felejtsük el.
3: Én nem hívtam. Ha már az meglátjuk, hogy ebből mit lehet majd jogilag felgöngyölíteni, mi bizonyosodik be, vagy mi nem.
6: Nem mindenki örül a kormány tegnapi bejelentésének. Az üzemanyag kompenzációból csak bizonyos dízelautósok részesülnek, a legfeljebb 150 lóerős gépkocsik tulajdonosai, miközben a benzines autósok egy fillér támogatást sem kapnak.
7: Az érintett 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20000 forint támogatást kapnak.
6: Emellett egyes őstermelők és mezőgazdasági termelők is jogosultak lehetnek a támogatásra. Az autósok egy része nem ért egyet az intézkedéssel, de van, aki megbecsüli a kicsit is.
8: Yeah. Megbecsüljük a kicsit is?
9: Ez teljesen érthetetlen számomra ez az intézkedés. Ezt mai napig keresem az okát, és nem találom, hogy ez most micsoda. Tehát miért 5000 forint, miért ez a lóerő kérdés, ez szerintem ez volt már ilyen a parlamentben egyszer valami, talán a kötelező biztosítás kapcsán, vagy régen valami tudom, egyszer a parlamentből hívott fel egy képviselő, hogy most akkor mi a franc van ezekkel a lóerőkkel. Tehát, hogy akkor is az volt, hogy ezt így valaki kitalálja, hogy miért pont 150 lóerő, miért nem 147, vagy 152, vagy meg ez az 5000 forint, és akkor nincs benzinárstopp, meg üzemanyagárstopp, viszont most valakinek adunk 5000 forint, én nekem pont 170 lóerős most az autóm, úgyhogy én pont kiesek ebből.
10: Akkor ezért kritizálod ezt az intézkedést.
9: Nem jön ez.
8: Gyorsan le kell cserélni.
9: Nem,
5: nekem nincs is autóm, nekem semmi.
10: Ez most én pedig nem tudom, hogy hány lóerős.
9: Egy tétel egyébként, és akkor aztán a múltkor pedig, nem is tudom, talán a vendéglátóipari vagy a turisztikai szakemberek kaptak most gyorsan valami támogatást, és én felhívtam arra a figyelmet, hogy amikor ez új kormány majd elindul, én óva intem őket attól, hogyha például bejön uniós forrás, és akkor ezt azonnal elkezdjenek ilyen forrásokat így rálocsolni bizonyos célcsoportokra, hogy egész egyszerűen adunk pénzt erre, adunk pénzt arra, adunk pénzt amarra, és ezek ilyen jól hangzó, egy sajtótájékoztatót megérő események. Én meggyőződésem, hogy több gazdasági kárt okoznak egyébként ezek a típusú pénzosztások, mint amennyit egyébként egy valóban normális építkezéssel el lehet érni. Tehát az, hogy vissza nem térítő támogatásokat most így odaszórunk vállalkozásoknak, miközben a KKV-knál vagy a magyar vállalkozóknál olyan komoly mindset, ilyen üzleti gondolkodásbeli problémák vagyunk, ez a éljük túl a mát, gyorsan keressük meg, amit ma lehet, és holnap nem, teljesen mindegy, mi lesz utána. Rengeteg üzleti gondolkodásbeli hiányossággal találkozom. Egy kicsit elkanyarodtam a konkrét dízelártól, de hogy ez a rálocsoljuk a pénzt az emberekre, én azt gondolom, hogy ez mindig káros. Persze most azért a dízelesek, mert a dízel ár az most 70 forinttal vagy 100-zal több, mint a benzin, és akkor most akkor én miért nem kapok, kérem szépen.
10: Igen, igen, ugye itt van az, én is akkor elmondom a kötelezőt, hogy nem vagyok közgazdász, szóval a gazdasági hatásaira ennek nehezen tudnék igazán mélyen beszélni, de ahol valószínűleg azt gondolom, hogy a politikai szempontok felülírták a szakmai szempontokat, legalábbis azok alapján, amit egyébként ehhez értő közgazdászok, szakértők mondanak, akik azért tényleg sokat kritizálják ezt az intézkedést, és azért lehet vitatni ennek a hasznát, értelmét, hogy tényleg miért pont ennyi, miért pont azoknak, mennyit is érez valójában. Itt azért arról van szó, hogy a Fidesznek szintén ugye az egyik ilyen sikeresnek vélt szakpolitikája, ha ezt lehet annak nevezni, az ez a benzinárstopp, általában az energiaárak, üzemanyagárak alacsonyan tartása, ez az, amiről szakmailag lehet vitatkozni, de hogy a választói percepció az volt, hogy ezek azért jó dolgok, azt a kutatások azért nagyon egyértelműen mutatták, és én szerintem az történt, hogy azért hogy a parlamenti üléseket követve, meg hát egyébként is ugye, ahogy láttuk a közéletet, az elmúlt hetekben azért egyre nőtt a nyomás a kormányon, hogy valamit a dízelárak kapcsán lépjen. Nyilván a Fidesz a benzinárstoppot tolja továbbra is, ami egy egyértelmű politikai vereség és egy gyengeség lett volna a Magyar Péter részéről, hogyha ezért valamiért ebbe az irányba mennek, és most ez egy dolog, hogy a szakmai érvek is nyilván amellett szólnak, hogy ne vezessenek be ilyen üzemanyagárstoppot, de egyébként politikai szempontból is ez nyilván vállalhatatlan lett volna, viszont valamit lépni kellett, tehát ki kellett találni valamilyen módszert, amivel csinálnak is valamit, de az más, mint amit a Fidesz csinált volna. Erre jutottak, hogy ez szakmailag jó vagy nem, az szerintem itt egy másodlagos szempont volt.
11: Itt annyiban megint csak, hogy a szemléletmód, tehát akár az előző témánál is, hogy a szociális érzékenység szempontjai is előjönnek, ugyanis 150 lóerő alatt jellemzően mégiscsak szerényebb autót vásárlóknak próbálnak kedvezni, szerényebb képességű autókat vásárlóknak próbálnak kedvezni, ez az egyik eleme a dolognak, de a másik meg a praktikuma azért lóerőnél van például meghúzva, mert ez teljesen egyértelmű adatbázisokból látható, hogy kinek van ez az autója, és akkor ő kapja meg direktben ezt a támogatást. Tehát, hogy nem is kell gondolkodni, nem kell igényelni, egy választópolgárnak nem kell azzal foglalkoznia, hogy most valahogyan megigényelje ezt a támogatást.
9: Nagyon sok jómódú embernek van 150 lóerő alatti én nem autója, vitatom. Amivel hurcibálják a gyereket az iskolába, vagyonos emberek, és számtalan ilyen van, mert kiskocsi, kisgyerek, és akkor nekünk az pont jó lesz. És aki meg szerényebb, öregebb, és van éppen egy olyan öreg autó, ami kicsit nagyobb lóerős, mert nem tud újat tenni, az pedig nem fog hozzájutni.
11: Én nem vitatom, hogy van ilyen, tehát ellenpéldát mindig lehet találni, jellemzően arra fókuszálnak ilyenkor, és ez általában a szociálpolitikai intézkedéseknél ez a szerencsés, hogy nagyjából beférjenek a célcsoportba azok, akiknek ténylegesen szükségük van rá. De még egy nagyon fontos szempont van, és ez tényleg előjön az euró árfolyamban valamiért. De hogy azért, mert hogy a szemlélet volt maga az, hogy kiszámíthatóbb legyen hosszabb távon a költségvetésnek is a helyzete, és ebbe, és akkor, hogyha hosszú távon hozzászokunk hasonló, kicsit szofisztikáltabb, kevésbé pénzreöntős megoldásokhoz, akkor kiszámíthatóbb költségvetéssel messzebbre jutunk, mert kisebb kilengései lehetnek a gazdaságnak is. És itt is például, itt egy ilyen intézkedés nem generál mondjuk egy olyan áruhiányt, mint ami volt a benzinárstoppnál. Akkor kiskutasok viselték például annak a kárát, hogy mennyire lenyomott áron kellett eladniuk a dolgokat, és tényleg a magánbenzinkutasok jelentős része, akik ráadásul a vidéki Magyarországban vannak leginkább, tehát szorványfalvas települések között, nem, ott nem MOL van, vagy ÖMV, vagy még lehetne sorolni, akik nyilván nagyobb városok környezetében működnek, hanem kifejezetten magánkutak, ők nagyon rossz helyzetbe kerültek ezáltal. Tehát egy piaci szegmens is veszélyben volt, az ellátás biztonság is veszélyben volt, ráadásul a magyar választópolgár nagyon szofisztikáltan érzékelte azt, hogy egyébként a világban mekkora változások vannak, és mihez kellene valójában a jól megfontolt érdekünkből tartani. És az unió, az euró csatlakozásnál is ez van.
12: Érzem a levegőben, hogy itt még, érzem azt, hogy itt még lehetne folytatni ezt a vitát, és úgy érzem, hogy 30-40 órányi vita még ebben benne van. Viszont megyünk tovább, legalábbis megmutatjuk azt, hogy mit írtak a mi kedves kommentelőink ehhezen témához. Nézzük a nap kérdését, hogy milyen arányokkal is fejeztük be. Ön elégedett azzal, hogy a kormány havi 5000 forinttal támogatja a dízelautósokat, 70% elégedett, 30% pedig nem elégedett, és akkor nézzünk néhány véleményt ezzel kapcsolatban. Erzsébet azt írta, hogy igen, egyrészt megértem a nehéz helyzetet, másrészt miért fizessenek azok is, akiknek nincs is autójuk, miért fizessen mindenki többet például a zöldségért, vagy miért kapjon kedvezményt a 2 milliós fizetésből élő terepjárós. Robert, nem, amit fogyasztok, azt ki kell fizetni, ilyen ez, mindenre lehet kedvezmény, de nem ez a világ van. Lajos, nem, akinek nincs pénze üzemanyagra, az járjon tömegközlekedéssel, de szigorú. Gyula, nem, sajnos ez egy látszatintézkedés, populista, a magánautós menjen annyit, amit a büdzsé elbír, takarékoskodjon, támogatni a mezőgazdaságban, a fuvarozásban, közlekedésben dolgozókat kellene. Bea szerint diszkriminatív,
8: Senki sem kényszerítette a dízel tulajdonosokat, hogy ilyen autót vegyenek. Éva legalább ad valamit, nem elvesz, Domonkos pedig úgy vélekedik, hogy akinek telik majomra, annak legyen banára is. Gázolaja, traktorokba való, autóba, benzin, azt a mindenségét. Hát ilyen-ilyen.
13: Balogh Zoltán szerint nem az ő feladata volt Vásárhelyi János erkölcsi ellenőrzése, amikor 2016-ban állami kitüntetésre javasolta a Bicskei Gyermekotthon igazgatóját. Így szemlézte egyebek közt az Economics azt a közleményt, amit a korábbi miniszter, jelenleg református püspök juttatott el az MTI-hez. Ebben részletesen ismertette a kitüntetés felterjesztésének több szintű menetét, ugyanis, mint írta, szeretné azt úgy megvilágítani, hogy abban a személyes felelősségét is tisztázza. Balogh Zoltán szerint a hetedik szinten a miniszteri kabinet azokkal az esetekkel foglalkozott, amelyekkel kapcsolatban valamelyik korábbi szinten kifogás merült fel. A Vásárhelyi Jánosra vonatkozó indítvány azonban nem szerepelt ezek között. Így azt támogatva küldtem tovább, mint javaslattételre jogosult személy, írta Balogh Zoltán, hozzátéve, hogy a kitüntetési bizottságnak lehetősége volt ellenőrizni, szerepele a javasolt személy a bűnügyi nyilvántartásban, ami kizáró ok. Vásárhelyi János nem szerepelt benne.
8: Ez nem teljesen érthető, hogy itt most kinek milyen felelősségi köre van, a hiba nem az önök készülékében van, én is mindent megtettem, tényleg becsülettel, de Kafka perében éreztem magam hirtelen, hogy benyitok valahova, és akkor még onnan nyílik három ajtó. És idéznék, hogy az első szint a helyi szintre mutogat, a harmadik, hatodik szint szakmai és politikai szűrőként nem talált semmit, hetedik szinten miniszteri aláírás, mert nem volt kifogás, nyolcadik, és akkor folytathatnám. A végén eljutunk oda, hogy mint, úgy érzem magam, mint Travolta a mémben. Jobbra nézek, balra nézek, és akkor most így közölt valamit egyáltalán Balogh Zoltán, vagy sem? Megfogható egyáltalán, vagy sem?
14: Segítsen. Azt közölte, hogy nem volt felelőssége a döntésben.
8: Köszönöm, Zoli.
14: Ugye itt azért...
8: Tudtam, hogy rá számítottam.
14: Bármikor máskor. Hogy itt igazából Balogh Zoltánnal az a helyzet, hogy politikai következményekkel már nem kell szembenéznie, mert az megtörtént az áprilisi választásokon. Bünteti jogi következményt meg én most nem látok a horizonton, bár nem tudom, milyen megítélés alá esik ez a kegyelmi ügy, hogy itt mondjuk a hivatali visszaélés, vagy valamilyen kategória előkerülhet-e, tényállás előkerülhet-e, de nálam ez egy fiókba zárt dosszié már. Itt egy szempontból érdekes az egész, hogy megtörténjen az ügynek olyan teljes értékű feltárása a nyilvánosság számára érthető módon, hogy végre megtudjuk, hogy ki, mikor, hogyan döntött ebben az ügyben.
15: Van azért az ügynek még
14: Ennyi, bocsánat.
15: Van az ügynek szerintem még egy aspektusa, amit én idehoznék. Én római katolikus felekezethez tartozó vagyok, a népszámláláskor legalábbis ezt szoktam magamról állítani. Azt, hogy erre méltó vagyok, ez egy másik kérdés, de a református egyháznak a püspökéről beszélünk. És ezt az úgy érdemes ízlelgetni, hogy a református egyház püspökének ilyen szintekről kell magyarázni, mint a forró krumplit így dobálja mindenfelé. Tehát én nem tudom, hogy a református egyházban ezt hogy élik meg, de azt gyanítom némi empátiával, hogy borzasztó érzés lehet az, hogy a püspöküknek egy ilyen ügyben ilyen szintű magyarázkodásra van szüksége, és én azt gondolom, hogy a minimum elvárás lett volna az irányába, hogy ne mentse ezt a pozíciót. Tehát hogyha egy igazi református püspök, elnézést, hogy így mondom, de egy igazi református püspök ebben a szituációban azt mondja, hogy mindaddig, amíg ebben az ügyben én nem tudom teljes mértékben tisztázni magam, addig nem tudom ezt a feladatot ellátni jó szívvel. És átadja valaki másnak ezt a feladatot. Tehát ez a saját egyházával szembeni otrombaság, nem tudom másképp mondani.
8: És akik alatta vannak, azoknak nem kellene valamit tenni? Fellázadni?
15: Nem ismerem a református egyháznak ilyen értelemben a lehetőségeit, de azt gondolom, hogy de. Igen, tehát erre a válasz nagyon egyszerűen az, hogy de.
16: Nem szeretnék túl nagyívű kijelentéseket tenni, bizonyára megvan Balogh Zoltánnak a maga erkölcsi kötődése a református egyházhoz, de nekem ő egy olyan jellemnek tűnik, akit elsősorban ugye mindig a hatalom érdekelt, ugye az egyház az talán kevésbé. Hát és abból is látszik, hogy mennyire nem érdekli őt az egyház. Pontosan tudja, hogy ez a fajta politikai stigma, ami érthetően rákerült, az leginkább az ő egyházának állt, az leginkább a hazai kálvinizmusnak, a hazai reformátusságnak áll, és ennek ellenére nem tesz semmit. Hát, és az a helyzet, hogy utána ez egy ördögi kör, mert hogyha leépül a szószoros értelmében az egyház, ugye a hívek, leépül az ő közösségi identitásuk, leépül az ő önmegszervezési képességük, akkor például ezek a köztes egyházi figurák, akik adott esetben gyanak vakvással nézik Balogh Zoltánnak a ténykedését, és szívesen fellázadnának ellene, nem tudnak kivel partnerséget vállalni ebben a folyamatban. És így zajlik tovább és tovább ez az állítólagos olyan konzervatívnak nevezett hagyaték, végső soron itt a társadalmi autonómiák leépítésére zajlott az elmúlt 16 év. Balogh Zoltán ennek a folyamatnak egy nagyszerű relikviája.
8: Na mielőtt mennénk tovább az oktatási témára, egy gyors hír, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság mai ülésén Gyurko Szilvia bemutatta a gyermekvédelmi jelentést, illetve Diószegi Judit, a testület tisztás elnöke Orbán Viktor meghallgatását is felvetette. Rövid reakció, van ennek egyáltalán értelme, mert voltak ott olyan tisztás képviselők is, akik ezt finoman vitatták.
14: Hát annak mindenképp lenne üzenet, hogy Orbán Viktor megjelenne egy ilyen bizottsági meghallgatáson, de bármelyik bizottságnak a meghallgatásán, igen, tehát ez egy szándék lehet, hogy visszavonják, bevonják Orbán Viktort az aktív politikai térbe, de hát nyilván ennek semmi realitása nincs. Uh-huh. Ez egy eseti vagy állandó bizottság, amiről beszélünk?
8: Jó kérdés.
17: De ez a vizsgálóbizottság, amit létrehoztál.
14: Akkor ez eseti?
17: Eseti, igen.
14: Persze, mert akkor viszont be is lehet rendelni.
17: Sőt, hát ugye az a szankció, hogyha nem jelenik meg, akkor előállítják. Igen. Tehát, hogy szerintem ez ennek ilyen
8: van. A harmadjára ugye nem
14: jelentkezik.
17: De hogy én is, hogy mondjam, örömmel hallgatnám meg Orbán Viktort, de hogy nem tudom, hogy az-e a jó lépés, hogyha most őt ott. Tehát, hogy az nekem kicsit a filmszínház effektust erősíti, de Balogh Zoltán meghívását viszont nagyon támogatnám. Tehát azt gondolom, hogy ott ő, tehát hogy ő miért a Facebookon reagál erre, tehát álljon már egyszer egy riporter.
14: Mert ő már Istennel megbeszélte ezt.
17: Értem, csak hogy ugye emlékezetek
8: vissza. Mondta, hogy bűnös.
17: Az is mennyire szimbolikus volt, amikor Novák Katalin lemondott, meg Varga Judit lemondott, akkor ő elment valahol Ausztriába ilyen lelki napokat tartani, elmélkedni. Tehát, hogy na mindegy, nem akarom őt szegélyezni.
8: És arra jutott, hogy nincs felelőssége.
17: Igen, hát arra jutott, hogy ő hetedik szinten volt, és ott már minden rendben
8: van. Hetedik szinten minden rendben van.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Orbán Anita szerint Szijjártó Péter minisztersége alatt vált rutinszerűvé, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjaihoz bérelt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet használtak.
3: Ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza.
2: A magángépes utak költségeiről már korábban is közöltek adatokat. Velkei György szerint tavaly 19 hivatali úthoz béreltek gépet, több mint 2 milliárd forintért. Ez azonban csak a gépek bérleti díja volt. A szállás és egyéb kiadások nem szerepeltek az összegben.
4: Elhangzott valami...
2: A Fidesz frakció szerint a feljelentés komolytalan. Közleményükben azt írták, a Fidesz kormány külpolitikája eredményeket, a Tisza kormányé pedig csak feljelentgetéseket és politikai cirkuszt hoz. Úgy fogalmaztak, az előző kormány alatt a külpolitika nem politikai turizmus volt, mint most, amikor kormánytagok néhány órás programok miatt napokat töltenek külföldön. A feljelentés kapcsán a Telex megkereste Szijjártó Pétert, de a volt külügyminiszter nem reagált érdemben a hírre. A portállal mindössze annyit közölt, hogy már nem a politikában, hanem a nemzetközi vállalati szektorban dolgozik, és jelenleg fontos tárgyalásokat folytat a Közel-Keleten.
5: Hát, hogy ennek mi köze van ehhez a feljelentéshez, azt majd megfejti valaki, aki a klasszika filológiában kiérdemesült és okosabb nálam, de most maradjunk a feljelentés tényénél, ugye Orbán Anita különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés ügyében tett feljelentést. Miben reménykedünk, mire számítunk egy ilyen feljelentés esetében? Mert itt nagyon sokszor politikai felelősség sokkal könnyebben megállapítható, mint jogi felelősség, nem?
6: Hát igen, csak annak a jogkövetkezményei nem olyan súlyosak. A politikai felelősségből ritkán szoktak az emberek zárt egységbe kerülni. Tehát maradjunk abban, hogy a feljelentésnek óriási a jelentősége, de nem az eljárás kimenetele szempontjából. Ugyanis ezeket az ügyeket akár az ügyészség hivatalból is kezdeményezhetné. Csak most olyan világot élünk, hogy éppen a korábban emlegetett kormányváltásból fakadóan, ha egy új miniszter vagy egy új fontos ember leül az íróasztalához, kihúzza a fiókot, akkor ömlenek ki belőle a balhék. Na most, hogy tesz feljelentést, nem tesz feljelentést, és mik a prioritások, melyiket kell előbb vizsgálni, és melyiket kell utóbb vizsgálni, ez döntse el, aki erre fel van kenve. De a társadalom igazságérzete a legfontosabb. a kampánynyilatkozatok vonatkozásaiban ennek van jelentősége. Bűn ne maradjon büntetlenül, és a törvény előtt mindenki legyen egyenlő. Ezek a leghatározottabb álláspontok, amelyeket követni kell, és ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy most azzal védekezik, egyébként nagyon rosszul a volt külügyminiszter úr, hogy ő már benne van az üzlet életben, és hagyják békét őt a múlttal. Nem hagyják békén. A büntető eljárásoknak éppen az a lényege, hogy egy múltbeli eseményt föltárnak, nem voltunk ott, akik vizsgáljuk az ügyet, ezért megpróbáljuk a helyzetet átértékelve, megpróbálni olyan helyzetbe hozni, mintha ott lettünk volna, és ez a nyomozás dolga. Tehát maga a feljelentés még nem jelent semmit. Egy vizsgálat, egy nyomozás, egy vád és egy bírósági eljárás. Ezek követik egymást. De ha nem indul el, akkor soha nem érünk a végére.
5: Kicsit. Prioritásokat említett Gyuri. Mi a fontosabb most ebben a helyzetben, ahol azért van külpolitikai nyomás minden irányból, bizonyítani kell az EU felé, beszéltünk arról, hogy mi zajlik tőlünk keletre. Tényleg a feljelentések a legfontosabbak, ez egy demagóg kérdés, de azért hagy legyek én is legalább naponta 5-6 demagóg. A feljelentések a fontosabbak, vagy a sürgősebbek, vagy a külpolitikai úgymond akciózás?
7: Mikor jöttem az ATV-hez, és láttam a híradót, alatt ott ment a csíkon, ott a mindenféle információ, csak a mai napra 3 különböző feljelentés ment ott végig, mint információ. Volt ez, meg volt még másik 2, és egyébként minden nap ez zajlik, és ez így már egy kicsit kaotikus. Tehát van, egyszerűen nyilván érzékeli azt a kormányzat, hogy ezek kellenek, azt látom, hogy minden minisztériumban ott van kiadva feladatként is, hogy jöjjenek ezek az ügyek elő, meg kell találni. De közben pedig hát nem lehet odafigyelni ennyi ügyre. Tehát sokkal van olyan, amikor a kevesebb, az több. És itt például el lehet mondani azt, hogy ha vannak kiemelten fontos ügyek, lehet egyébként, hogy pont ez a volán buszos dolog ilyenné fajul, ahogy az NK ügy is kiemelkedett, ha vannak ilyen kiemelkedett
6: ügyek, azok jobb. Igen,
7: tehát hogy vannak ilyen történetek, akkor az jobb lehet, mint az, hogy így folyamatosan jönnek ezek az ügyek, és aztán utána 3 nap múlva már teljesen új ügyekkel néz szembe az ország. De ennek a tetején az van, hogy érzékeli azt a politika, hogy van egy óriási igény a választók részéről az elszámoltatás irányában.
5: Én értem, hogy mire mondod ezt, hogy nehéz befogadni ilyen tempójú hajrát, hogy ez jogilag, politikailag, kormányzás stratégiája szempontjából hogyan működik jobban, azon vitatkozhatunk még sokat, de azt képzelem, hogy azért nekünk a sajtónak is nagy szerepünk van abban, hogy ezeket az ügyeket mennyire tudjuk megértetni, szemléltetni, priorizálni, ne adj Isten.
8: Hát ugye, ha a független szcénát nézem, akkor nagyjából az elmúlt 16 év az arról szólt, hogy ezeket a kormányzati ügyeket hogyan tárja föl, hogyha csak arra gondolok, 2015-16-ban a Népszabadságnál kezdtük el az MNB botrányok, az első MNB botrányok földerítését, és akkor már más lapok is foglalkoztak azzal, az 2015-16-ban, most 26 van, és még mindig nem vagyunk sehol, miközben másfél évvel ezelőtt az ÁSZ letett egy viszonylag jól dokumentált jelentést arról, hogy mi történik, és viszonylag jól azonosítható, hogy legalább 300 milliárd forint hús eltűnt ebből a rendszerből. Nyilván majd a tőzsdén, vagy valahogy visszajön, ezt nem tudom, és még mindig nem történik semmi. Én annyiban vitatkoznék az Olival, hogy persze értem azt a szempontot, hogy a figyelem gazdaságban mekkora szeletet hasítanak ki ezek a feljelentések, és hogyan tud priorizálni a választó. Én itt hátradőlnék, kérnék egy kávét, és azt mondanám, hogy ami ügy van, azt igenis tessék az asztalra tenni, a nyomozó hatóságok végre szabadon, ha és amennyiben ez most így van, végezzék a munkájukat, és derítsenek fel minden ügyet. És
7: meg fel tudják deríteni? Bocs, csak egy kérdés. Van ennyi ember, van ennyi nyomozó, van ennyi ügyre? Ki fogja ezt felderíteni?
8: Ez kulcskérdés, de akkor megfordítom, ne azért ússzunk meg ügyeket, mert nincs megfelelő szakember. Egyébként pedig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is azért áll föl, hogy ezt a munkát segítse, bizonyos esetben szuperhatóságként különböző jogköröket is magához vonja, adott esetben meggyorsítsa ezeket az eljárásokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy a jövő Magyarországának a szempontjából ez egy kiemelten fontos terület, hogy az összes ügyet, tudom, nehéz és teljesen igazatok van, tegyük az asztalra és oldjuk meg, és ne csak a, nem tudom én, a kis 20-30 milliós NK a támogatóság, az se kevés, hiszen egy forintot se lopjon el az ember, egy forintot se tegyen
6: az 17
8: ember.
6: Milliárd.
9: De vannak itt azért... megkeresni 20 millió forintot, az azért időbe telik. Azért... Én ezt értem, hogy miért fáj, de most a szabadba vágtam, és úgy is marad a dolog. Mert azt szeretném megkérdezni, amit ti most felvetettetek, hogy akkora szakember hiány van mondjuk az igazságszolgáltatásban. Ez a szakember hiány, ez mondjuk a kiképzetlen, hozzá nem értő emberekből áll, vagy elhagyták emberek a pályát, és vissza lehet őket csábítani? Mit gondoltok?
6: A kérdésfeltevés nagyon indokolt, és a rövid válasz az, hogy akkora. Legalább akkora probléma van, mint mondjuk az egészségügyben, vagy az oktatásban, vagy akármelyik aligazgatást nézzük végig. Az igazságszolgáltatásnál ez egy másik hatalmi ág. Az előző körben szó volt arról, hogy mit tegyünk előre, mi a fontosabb kommunikációban, vagy kormányzati tevékenységgel összefüggésben. Hagyjuk már függetlenül a bírósági szolgáltatást és az igazságszolgáltatást. De a kormánynak és a parlamentnek az a dolga, a másik két hatalmi ágnak, hogy legyen kedves megteremteni a feltételeit annak, hogy hatékonyan működjön ez a bizonyos elszámoltatás. Mert jól hangzik, ameddig beszélünk róla kampányban, vagy kampány után, jól hangzik, hogy nem maradhat így, ahogy volt, és mindenkinek meg kell bűnődnie, meg prioritás ide, prioritás oda, a feltételek biztosítása.
9: Hát a kivéreztetésnek pont az az egyik eszköze, amikor ugye nominális papíron leírt függetlenséget nem vonjuk meg, de mondjuk megvonjuk a működési feltételeket, és ezzel megbénul.
6: Jó, látod, hát itt innen fúj a szél. Hát kitalálták, és megint jogszabályváltoztatáson jár az agyuk, mert a legegyszerűbb, kérlek szépen, egy törvényt átalakítani vagy módosítani, az három papír dolga, és már át is megy a parlamenten. Nem megoldás sem a büntetőeljárásjogi törvénynek, sem a BTK-nak a hatékony megváltoztatása. A gyorsítás szempontjából picike kis szeletke, nem hatékony. Megint arról van szó, hogy kitalálták, hogy majd gyorsabban fogjuk ezeket a nagy ügyeket igazságszolgáltatás elé vinni, és miért kell két hónapban, meg három havonta tárgyalásokat tűzni, miért nem tetszik leülni hétfőn és tárgyalni egészen szombatig, majd a jövő héten befejezni. Hát egy apróságra hadd hívjam fel a figyelmet. Hogy készül fel a védő? Hogy készül fel az ügyész a tárgyalásra, ha az előző napi anyag nincs leírva, és nem láthatja? És nem tud miből
9: ezt
6: gondolkozni.
9: Ezt itt kollégáit szóvá tették korábban, hogy ugyanúgy hiányzik a bírósági jegyző, a jegyzőkönyvvezető száz másik pozícióban.
7: Zoli, mesterséges intelligencia sokat fog segíteni.
6: Neked igen, de nekünk nem.
9: Ezt mondja Hag Péter is, de leírat, azért ezek...
7: Mindenben, leíratban, nyomozatban nagyon sok minden
6: megy. Szó nincs erről.
9: Bocsánat, de az előbb még pont te kérdeztél vissza, hogy ki fogja ezeket az ügyeket lenyomozni.
7: Jelen pillanatban jelen eszközállományjal, ugye azt például megcsinálja egy kormány, dönthet úgy, hogy számtalan ügye van, van mondjuk 300 ügye, és abból mondjuk 250-et kiad így egy ilyen fekete könyvben, hogy ezt láttuk, ezt találtuk. Olyanokat, ami mondjuk politikai döntés inkább, tehát a költségvetési
9: tehát
7: pénzeknek
9: ugye, úgy
7: az
9: ezeket elszólás. Lehet lefolytatni,
7: hát mondjuk, de... Mondjuk például bemegy egy büntetőfeljelentés, és akkor ott lefoglal azért bizonyos nyomozatot, még akkor is, nyomozás, még akkor is, hogyha viszonylag gyorsan...
6: Vagyon elemeket foglalja, nem?
7: De hogyha bemegy mondjuk azzal, hogy bemegy egy ilyen ügyel, ahol az az állítás, ez egy politikailag feltárható állítás, hogy háromszor, négyszer több pénzt költött el a repülőutakra az előző külügyminiszter, mint a mostani, ami fog csinálni fog. Ez ugye azt mondatja, hogy ők zsákszámra szórták a közpénzt a saját működésükre.
9: Kedvencem,
7: ez még egyáltalán nem biztos, hogy büntető ügy.
9: Pozsonyban magárepülővel ment.
7: Értem, de ez büntető ügy. Tehát, hogy az, hogy dönthet úgy egy politikus, hogy Pozsonyban magánrepülővel megy, legfeljebb politikai botrány lett belőle, ahol demokrácia van, meg szabadság, ugye itt eléggé
6: elnyomták.
7: De hogy mondjuk az, hogy elrepül oda Szijjártó Péter. Kérdés az, hogy minden büntető ügye, kérdés az, hogy mindent oda kell rakni, kérdés az, hogy nem lehet-e valamennyit közösen úgy a választók elé tárni, és mondjuk kinézni súlyosabb ügyeket, és azt mondani, hogy itt vannak azok,
6: amit mondasz, Zoltán. Na, pedig úgy szeretnék, és úgy figyelek, nem értem. Kérdezzél, azt mondod, hogy bizonyos ügyeket az igazságszolgáltatás mellől vegyük el, írjuk meg egy könyvbe, és mutassuk.
7: Szerintem az egy politikusi felelősség is, hogyha nincsen elég nyomozó, akkor mi az, amit oda viszünk, mondjuk egy büntetőfeljelentés elé, tehát rakunk például olyan...
6: Eljárás alá, igen.
7: Igen, de például olyan ügyben, ahol egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy az egy büntetőjogi kérdés, hogy valaki elutazott mondjuk Budapestről Szlovákiába.
9: Bocsánat, én értem, hogy te attól tartasz,
7: de politikai ügy. súlyos ügy, politikailag súlyos ügy.
9: Majd, hogy nem piszlicsári ügyekre megy el a kapacitás, akkor nagyobb ügyek.
7: Hát például ezt felvetném, ezt a problémát.
8: Bocsánat, csak mert leragadtunk a pozsonyi...
6: Nincs bocsánat.
8: Tehát itt nem a pozsonyi magárepülő gépezés a történet, meg hogy hányszorosan túlárazva, hanem az egész csomagot kell nézni, amelyben volt Pozsony, amelyben volt Dubaj, amelyben volt nem tudom én micsoda. Tehát a komplex, hát az, hogy most egyszer valaki elmegy Pozsonyba, és egy kicsit drágában, meg mit, nem biztos még, hogy büntető, így nagyon ciki, meg vissza kéne fizetni az államkasszánk, mit tudom én. De hát a Pozsony az része ennek a dolognak.
7: Igen, de hol
8: része
7: büntető?
8: Része az egésznek.
7: Tehát nem az érdekelne, hogy amikor egy pozsony is megteheti magát a magyar.
8: A Pozsony az része ennek a dolognak.
7: Igen, de hol
8: része
7: büntető?
8: Része az egésznek.
7: Tehát nem

0: hogy az adott kisgyermeknek hogyan érhető el egy boldog és kiegyensúlyozott élet. Ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta a szombati sajtótájékoztatón. Ma reggel a Kossuth Rádióban már arról beszélt, hogy törvénymódosítással teszik majd elérhetővé az egyedülállók örökbefogadását. Ennek előzménye, hogy az Orbán kormány egy 2021-es rendelkezéssel kötötte miniszteri engedélyhez az egyedülállók örökbefogadását, amely sokak szerint egyúttal az azonos nemű párok adoptálási lehetőségét zárta ki.
1: Hazai és nemzetközi jog szerint az örökbefogadás sosem a felnőtt alanyi joga a gyermekre, hanem a gyermek védelme és joga a családra, és szerintem ezek az arányok, vagy ez az irány teljesen megborult itt ma Magyarországon, mert mindenki azzal a véglettel foglalkozik, amivel nem kéne, és nem azzal, hogy a gyereknek mire van joga. Mit gondoltok? Röviden.
2: Nekem összeszorul a szívem mindig, amikor a gyerekekről hallok. Én nagyon szerencsés helyzetben ők, van két gyönyörű unokám, és a harmadikat most minden percben várjuk, tehát itt nagyon nagy izgalom örülök még most is. És ez tényleg nagyon... nagyon...
1: Gratulálunk.
2: Köszönöm. De hogy ez egy nagyon, nagyon kényes téma, és egyre több ilyenbe fognak beleszaladni. Ugye nem napokkal ezelőtt az abortusz téma is nagy vihart kavart.
1: Szívhangrendelet.
2: Igen, és ez is egy nagyon érdekes kérdés, tehát itt mindenféle ideológiai csatározások vannak, miközben tényleg egész egyszerűen le kéne már menni arra szintre, hogy a gyerekeknek mi a jó. Erre vannak tényleg szakemberek.
1: Vannak kutatások.
2: Vannak nagyon jó segítő emberek ebben az országban, vannak elképesztően tapasztalt jó gyermekekkel foglalkozó szakemberek, tehát engedjünk már nekik egy kis teret, hogy ők elmondhassák azt, hogy egy gyermek fejlődése szempontjából mi az ideális. Nyilván nem az, hogy 2-3 évig egy kórházban sínylődjön egy gyerek, vagy egy olyan intézetbe dobják be, amikbe eddig bedobták. És ugye itt, ami a kritikus téma, az most ugye hogy kell most ezt így...
1: Szívhangrendelet?
2: Nem, most az egyneműek, hogy fogadhatnak örökbe, vagy
1: azonos
2: nem. Azonos neműek fogadhatnak örökbe, vagy nem. Én ebben nem tudok természetesen határozottan állást foglalni. Én egy dolgot megértettem egyszer annak idején, valakivel beszélgettem erről még 20 évvel ezelőtt, és ugye ha az a kérdés, hogy a gyerek sínylődik valahol, vagy bekerül egy azonos nemű párba, amire van millió példa, hogy tehát fel tudnak ott is nőni egészséges gyerekek. Tehát, hogy itt egy kérdés van, egy gyereknek ez a jó, vagy az a jó? És ezt el lehet dönteni, hogy melyik a jó.
1: Fél percetek.
3: Akkor nagyon gyorsan csak. Alapvetően ez egy jogi kérdés, tehát persze a gyereknek kell találni szülőt, de hogyha a jelentkezők közül, hogyha azonos neműek is olyan körülményeket tudnak teremteni, akkor értelemszerűen nem miniszteri döntésen múljon az, hogy ezt megkaphatják-e. Ez az egyik eleme. A másik része pedig az, hogy ez is egy olyan jogszabály, amit a választási kampányban taktikai okokból lehetett halogatni, de a választások utáni kormányzás realitása megérkezett a Tiszára, és az nem biztos, hogy szerencsés, hogy ez csak a társadalom közé így kiengedik ezt a témát, hanem néha lehet, hogy ezt irányítani is kellene. Az irányítás csak az, hogy proaktívan irányítani, nem azt mondom, hogy állást foglaljanak.
2: Hozzáteszem, semmi konkrét nem hangzott.
1: Utolsó
4: én megmondom őszintén, hogy én nem gondolom, hogy itt egy kényes témába szaladtak volna bele, hanem arról van szó, hogy a napirendre került a gyermekvédelem témája, ahol a szakmai szempontok teljesen egyértelműek, és végre úgy tűnik, hogy egy olyan országban élünk, ahol ezek a szakmai szempontok fognak előtérbe kerülni, nem pedig az, hogy egy kormány belpolitikai célokból, ideológiai alapon rekesszen ki különböző társadalmi csoportokat.
5: Röviddel késte le az ukrán-lengyel határon éppen áthaladó diplomáciai küldöttséget, azaz orosz dróntámadás, amely így egy személyvonatot talált el. A határátkelőtől mindössze 2 kilométerre a Jahodini állomáson történt a robbanás. Az ukrán és lengyel vezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy kevéssel korábban haladt át ugyanott egy szerelvény, amelyen több fontos európai bizottsági tisztviselő és nemzetbiztonsági tanácsadó utazott. Ez a vonat a menetrend szerint a támadás időpontjában járt volna az állomáson, ám végül is korábban indították útnak. A támadásnak szemtanúja volt a CIA volt igazgatója is, David Patrius, és a volt brit miniszterelnök Boris Johnson is, akik ekkor éppen az állomáson tartózkodtak. Ez nem az egyetlen NATO környéki támadás. Litvánia légterében az éjszaka támadó drónt lőttek le, amelyről

0: Lassejtik Fehér Oroszországból indulhatott. A lengyel külügy mellett több uniós és NATO ország is jelezte, hogy az ilyen fenyegetéseket komolyan veszik.
1: Bemegy egy volt CIA főnök és egy volt brit külügyminiszter, volt brit miniszterelnök a kocsmába, illetve a restibe, aztán jön egy dróntámadás. Mennyire kell komolyan venni ezt az eszkalációt? A lengyelek, a balti államok azt mondják, hogy ez valós fenyegetés NATO országokkal szemben.
2: Ez most már abszolút, ráadásul így, hogy egymás után jön, ez így gyakorlatilag ijesztő is, és azt beszéli el, hogy Oroszország nem akar megállni annál, hogy Ukrajnát amortizálja, ami egyébként nem sikerül neki immár 4,5 éve, hanem azt is beszéli el, hogy folyamatosan provokálja a nyugati szövetségeseket, illetve azokat, akik Ukrajnának bármifajta segítséget kívánnak nyújtani, úgyhogy lehet azt mondani, hogy ezek nem tudom, véletlen egybeesések, meg mit tudom én, nem, ezeket most meg ki lehet jelenteni, hogy szándékos csipkelődése az orosz rendszernek az irányba, hogy tesztelje azt, hogy a nyugati szövetségesek azok mennyire akarnak ebbe a háborúba részt venni.
3: Azt gondolom, hogy komolyan kell venni, felesett réfa, de ami nevethetünk, az Trump, aki 24 órán belül megszüntette azt az atrocitást, ami most már 4,5 éve zajlik.
1: Ő nagyon tud a pusztán az akarata erejével megszüntetni, meg létrehozni dolgokat. Látjuk,
3: ebből csak azt akarom mondani, hogy amíg van ez a konfliktus, addig bizony a háborúnak része, hogy jönnek, repkednek a drónok, és betévednek olyan helyre is, ahova nem akartak menni.
4: Mondjuk azon kevésbé nevetnék, hogy Trump szétvert a NATO-t. Tehát értem, amit mondasz, de azért az kicsit kevésbé nevetnék ezen, hogy van egy amerikai elnök,
3: hogy
4: szétverte a NATO-t. Tehát amiben benne vagyunk, az, hogy az amerikai elnök szétverte a NATO-t, a NATO nem tud rendesen reagálni, van egy teljesen új típusú eszköz, ez a dróntámadás, amit bárhol, bármikor meg lehet tenni, egy ilyen hibrid háborúzós módszer, amivel szemben ott van egy felkészületlen Európa, ott van az egyébként ez az egészen nem törődő Egyesült Államok, és ott van az orosz felfogás, ami orosz felfogás nagyon nagy veszély egész Európára, és jelen pillanatban azt látjuk, hogy Európa védtelen, többek között ennek a úgymond nevetséges amerikai elnöknek a hatására.
3: Hát ezért hoztam szóba őt, hogy onnan ered a probléma.
4: Igen, csak hát
3: Putyin az csak követő.
4: Igen, csak hát a helyzet az szerintem súlyosabb és veszélyesebb, jelenben pont azért, mert közösen így európaiak védtelenek vagyunk ebben a helyzetben.
1: Itt ennek az ukrán légvédelem nehézségei része ennek a történetnek, mert mondjuk 3 évvel ezelőtt ezeket a fajta dróntámadásokat, vagy akár rakétatámadásokat sokkal hatékonyabban védték ki. Most az iráni háborúra megy el nagyon sok olyan hadi kapacitás, amit korábban mondjuk az Egyesült Államok segélyként biztosított az ukránoknak, ezt most nem kapják meg. Trump elnök mást gondol egyrészt ugye a hadisegélyezésről is, de mást gondol arról is, hogy neki hol vannak a prioritásai, például iránt lőni, amivel eddig nem ért el más, mint egy világgazdasági válságot, vagy olajválságot. Mennyire lehet arra számítani, hogy ez a politikai helyzet megfordul, hogy az EU súlyait bármilyen érdemi mozgás tud elérni, például a NATO-n belül? Most rád nézek, Zoli.
4: De, ugye, amíg az Amerikai Egyesült Államokban az úgynevezett felezős választások novemberben nem teszik helyre a republikánus politikát, amivel szemben leinkább ott a demokraták tesznek most nagyon sokat, mert folyamatosan olyan népszerűtlen dolgokat művelnek, amivel még adnak esélyt a republikánusoknak, hogy esetleg még Trump mellett is talpra álljanak. Bocsánat, egy kicsit bonyolult volt ez a gondolat, de a lényeg az, hogy még mindig nem egyértelmű, hogy Trump nagyon kikapjon novemberben, mert az okozhat valamiféle fordulatot. De az a helyzet, hogy óriási késésben vagyunk, és a késés az azért van, az oroszok azért mernek ilyen lépéseket megtenni, mert nem látják egységesnek a NATO-t. Abban, hogy egységesnek látnák, és azt látnák, hogy velük szemben megy, ezek a dolgok, ezek nem lennének. És ennek az első számú felelőse maga a Trump.
1: Láttuk már egyébként ilyet, hogy egy teljesen inkompetens vezetéssel szemben az ellenzéke még inkompetensebb, és ezért közelébe se jönnek annak, hogy leváltsák, nem tudom, kit mire emlékeztet, de akkor hagyd tegyek fel itt egy elég súnyi kérdést. Lehet, hogy akkor végül is a Fidesz kampánynak igaza volt a háborús fenyegetéssel kapcsolatban? Hogy ez egy valós veszély, és nekünk ettől tartanunk kell?
2: Hát a Fidesznek is igaza volt, meg mindenkinek, aki arra gondol, hogy a szomszédban háború zajlik. Tehát amikor Kárpátalja bizonyos részeit is időnként lövik az oroszok, akkor az egy komoly veszély. Itt szerintem a Fidesz kommunikációja a tekintetben volt teljesen a valóságtól elrugaszkodott, hogy ezt az emberekbe mint félelmet táplálta be.
1: És hát azt beszélt, mondta, hogy az ukránok tehetnek róla.
2: Meg az ukránok tehetnek róla. Igen, félelmet táplálta be, azt, hogy ettől gyakorlatilag rettegni kell, és a magyar ajkú ukrán katonát majd elviszik a síró kislánya mellől, és majd az oroszok a fronton kényszer szorozás közben, vagy hogyha nem áll kötélnek, akkor majd tarkon lövik, tehát hogy efféle veszélyekre. De egyébként minden normálisan gondolkodó és józanul gondolkodó ember úgy álló háborúhoz, ez egy abszolút valós veszély. Hát itt zajlik a háború, itt zajlik a szomszédban, könyörgöm, és azt látjuk, hogy egy béna Trumppal vegyes NATO, és az EU, amelyik szintén ilyen identitásbeli problémákkal küszködik, meg egységbeli problémákkal küzdik, valami fajta heterogén válaszokat ad erre a kérdésre, miközben a teljesen egységes fellépés, úgy értem, hogy a nyugati szövetségesek és a NATO-nak kéne ezt a dolgot valami fajta megoldás irányába tolni. Hát látszólag folynak mindenféle tárgyalások, de egyszerűen lehetetlenség ezt megoldani az oroszokkal, már csak azért is, mert az orosz néplélek az pontosan arról szól, hogy addig megyek, amíg falak nem ütközök, és még utána is.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál, minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, de TikTokon, Instán, Spotify-en ugye ezen a néven található. A mai adásban pedig NFL lesz a témánk, ugyanis éjszaka kezdődik végre a szezon, ebben pedig két állandó vendégem, Pácsonyi Patrik, Kovács Bálint lesz a segítségemre. Sziasztok, srácok, köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásomat.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást, öröm itt lenni mindig.
3: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és jó újra itt lenni.
1: És nem tudom, mennyire emlékeztek így a tavalyi adásra, de ugye ugyanaz lesz a tematika és a felállás, mint tavaly volt. Patrik fogja hozni a divíziókból, hogy Vegas hol az, amiről szerinte nagyon eltévedett, és nagyon egyértelmű az over-under, Bálint pedig hozni fog egy-egy csoportot, akit valami miatt jó lesz majd nézni, viszont még nagyon belemennénk, csak egy-két mondatban, mert szerintem minden divízióról rohadt sokat fogunk beszélni, mint tavaly. Egyrészt ugye lesz egy szezonnyitónk, amire ez az adás kiderül, ugye akkor már túl leszünk rajta, tehát csak így kettő mondatban mit várunk ettől a szezonnyitótól, csak hogy a komment szekcióban lehessen okoskodni, hogy ezek se értenek hozzá.
2: Természetesen biztos, hogy félre mennek, amiket most mondunk. Én egyébként hasonló meccset várok, mint a Super Bowl-on, nem teljesen ugyanaz. Én azt gondolom, hogy mind a kettő támadósornak nagyon nehéz dolga lesz. Egyrészt, mert a szezon eleje, ilyenkor azért még nem biztos, hogy mindenki összecsiszolt. Másrészt azt gondolom, hogy a Seahawksnál megérződik a támadó koordinátorváltás, illetve a futók hiánya. A Patriots meg egyszerűen egy brutál defense-zel fog találkozni, úgyhogy azt gondolom, hogy kevés pontra tippelek, az eredmény az hülye az, mint tavaly, csak szorosabb.
3: Én is azt gondolom, hogy a végkimenetel az valószínűleg hasonló lesz, tehát a Seahawks hazai pályán meg tudja őrizni a győzelmet. Egyébként fura arra gondolni, vagy én mindig ezen gondolkodom, hogy lehet-e kijelenteni azt, hogy a Super Bowl visszavágója, mert valójában szerintem nem a visszavágója, mert ez akkor lenne visszavágó, hogyha az év végén találkoznának ugyanezen a porondon. Úgyhogy egyetértek Patrikkal, hogy szerintem egy kicsit szűkülni fog, vagy záródik az olló a két csapat között, azért, mert talán a támadó sora jobban fog működni a Patriotsnak, mint ahogy működött a Super Bowl-ban, bár ott nem rakták túl magasra a mércét, és hát ugye vannak sérülések a Seahawks védelmében, úgyhogy ha valaki szorosabb meccsre számít, mint a Super Bowl, akkor szerintem jó úton jár, de még mindig dominánsabbnak, sokkal dominánsabbnak érzem a Seahawks-t.
1: Nagyon szakmai kérdés, Price ott van a fantasy csapatomban, kivegyebb, vagy azért jó lehet így elsőre?
2: Opciók, más opcióktól is függ.
1: Krosz kimerít a csere.
2: Akkor én behagynám.
3: Hagyjuk.
2: Én behagynám.
3: Bár azért szerintem Billnek is jó szezonja lehet. Most az első hét az mindig trükkös, hát, hogy akkor...
1: Főleg az Eagles ellen.
2: Az volt az igazi.
3: Szerintem jobbak lesznek, mint tavaly voltak futás ellen, de, de azért a Washingtonnal várnék.
1: Na de, megyünk tovább. Kicsit még szélesítsük a perspektívánkat. Még egy gyors kérdés, mielőtt belemegyünk a divíziókba. Ha most így mondani kellene egy darab számot, hány csapat van most a fejetekbe, ahol nincsen csillag, hanem teljesen egyértelműek a szezon esélyesei, Super Bowl kontenderek?
2: Hú, aki tisztálna a Super Bowl.
1: Igen, ahol nem tesszük azt, hogy mit tudjam én, a Bengals védelemnek össze kell látni, aha, a Cowboys védelemnek, hanem ahol fixen tudjuk, ott a felkeltő, a nők kontenderek. Hány ilyen csapat van idén szerintetek?
2: Hát most megnevezés nélkül azért végig gondolom, lehet, hogy nem tudok mondani, háromnál többet? Uh-huh. Most az lehet, hogy erősen hangzik, de...
1: A Rams meg a Seahawkson kívül ki?
2: Bills.
3: Szerintem egyet tudsz maga biztosan, nyilván ez adja is magát, hogy a Rams, de hogy utána, ha tényleg nem szeretnénk több kérdést feltenni, már pedig szerintem a Seahawksnál és a Billsnál is fel lehet tenni kérdéseket, de adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy ne kelljen ezeket olyan komoly kérdésként kezelni, szerintem négyben meghúzhatjuk.
2: Maximum.
3: Maximum.
1: És akkor tegyük is fel a kérdéseket a Billsnél, mert az AFC East az első divízió, amiről beszélni fogunk, de először is Patrik, ki az, akinek itt az over-under-jét kinézted?
2: Ebben a csoportban? Uh-huh. A Billsét. Én azt gondolom, hogy ők visszaülnek a csoport trónjára, amíg egy Josh Allen ott van, akik kvázi ma lehet vitatkozni, hogy most a liga legjobb irányítója vagy nem, de hogy top 2 az, az szinte biztos. Én azt gondolom, hogy amíg ott van, és láttuk az elmúlt években, hogy ez az offense, ez mindig a legjobb 3/5-ben ott volt minden fontos statisztikai mutatóban, nem fognak visszaesni. Egyszerűen miért esnének vissza, nagyon pici dolgokba belemehetnénk, de szerintem nem látok ilyeneket. A védelemtől meg inkább mindenki előrelépést vár, ugye fogjuk majd érinteni Jim Leonardot, de ez az egy kérdés van ennél a csapatnál, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a Billsnek nyerni kell a csoportot. Nyilván azért Vegas mindig jól lövi be, de ez nem egy olyan nagyon magas határ, én azért azt várom, hogy 11-2 győzelmet meg kell, hogy nyerjenek.
3: Érdekes szerintem is egyébként, hogy ha már itt kiemelted az új védőkoordinátort, hogy egy modernebb védelmet láthatunk, mint amilyet láthattunk a korábbi években, és lehet, hogy ez jobban fog feküdni nem feltétlenül a nagysztároknak, hanem azoknak, akiknek a szerepe azért lesz fontos, mert egy jobb szisztémába kerülnek. Itt mondjuk a 6.-7. legjobb játékosokra lehet gondolni, linebackerekre, védőfal szélére, belsejére, cserejátékosokra. Úgyhogy amúgy én ezzel tudok menni, mert ugye 10.5-be húzta meg Vegas, hát szerintem ez a csapat jó, nyilván nem egyszerű, de nem az első helyzet csapatokkal kell játszaniuk, úgyhogy szerintem akár a plafon lehet, hogy 14 is, de hogy...
2: Az erős lenne, de az tényleg, a plafon. Igen, a padló az minimum 11 győzelem.
1: Igen. És akkor tegyük fel a kérdéseket is, mert említette te is, Bálint, hogy azért lehetnek itt kérdések a Billsnél. Elsősorban itt azért célpontokra kell mindenféleképpen nézni, bár azért Joe Brady ezt egész jól megoldotta, mint támadó koordinátor. Nem tudom, hogy edzőként, vagy vezetőedzőként hogy fogjuk őt látni, de DJ Moore már azért nem tudom, az-e, akit egy-két éve láttunk benne, Kincaid azért blokkolásban elég erős kérdőjel, tehát milyen vonalon kell itt menni, ha kérdőjeleket húzunk meg?
3: Szerintem az eleje, amit kiemeltél, hogy Joe Brady tudja kezében tartani azt a sok szálat, amit egyszerre kell mozgatni egy ilyen mérkőzésen, akkor, amikor te vagy a vezetőedző, és egyben a játékhívó támadó oldali koordinátor is, ha fogalmazhatunk így, mert az egyiket azt bemutatta, hogy jól tudja. Most az nagy kérdés, hogy egyébként fiatalon, talán egy kicsit megosztó karakter is egyébként, hogyha még így visszaolvasgatunk az ő karrierjében, hogy azért ő neki van egy bizonyos stílusa, bizonyos hozzáállása, akár emberekhez, akár témákhoz, hogy ezt mennyire tudja majd egy egész szezonon keresztül jól átvinni a csapaton, úgyhogy ebben nem nagyon volt tapasztalata sem egyetemi, sem profi szinten, de nagyon úgy néz ki, hogy van egy olyan játékos a kezei alatt, aki, hogyha minden rossz, akkor is jó dolgok történnek legtöbb esetben, és ez a nagy kérdőjel, a kisebbik szerintem a védelem. Ott azért muszáj abból fakadóan, hogy Jim Leonard milyen védelmi rendszerből érkezik, és ott milyen felfogásokat alkalmaztak, milyen koncepciókat alkalmaztak, az a Broncos védelem, az egy sokkal modernebb védelem volt, mint amit McDermott vagy Bevic alkalmazott még ugye az előző években Buffalo-ban. Úgyhogy hát vannak kérdőjelek, de azért nem biztos, hogy elbizonytalanodunk akkor, amikor egy komoly Super Bowl esélyesről kell beszélgetni a Billsnél.
1: Az felkeltője, hogy ennek a defense-nek jobbnak kell lenni idén, mint tavaly volt?
2: Az alapszakaszban nem, de a rájátszásban mindenképpen. Én szerintem az egész csapat csapatnak az identitása, vagy az egész csapatnak a hangsúlya a rájátszáson lesz egyébként. DJ Moore-ostól, Ellenestől, Joe Bradystől. Bradynek is szerintem majd ott kell föllépnie a fontos szituációkban. Moore-nak is majd ott kell egy-két labdát elkapnia. Az alapszakaszban ez a csapat, amit eddig években tudott, az bőven elég lesz idén is.
1: Folytatódik az a hagyomány szerintetek, hogy évközben jönni fog egy veterán elkapó, vagy mennyire kell mozgolódni ezen a téren?
3: Nem látom. Szerintem a támadó fal talán az egyetlen olyan dolog, ami kérdéses lehet. Nem gondolom, hogy célponthoz kellene nyúlniuk, akár veterán, akár fiatalabb, akár valaki, aki úgy lett elérhető, nem tudom, mint Kishan Booty lett ugye New Englandben. Szerintem nem lesz ilyen, meg fogják oldani. Eddig is megoldották, és szerintem DJ Moore ahhoz képest, hogy mi volt korábban, most Khalil Shakirt vegyük le, mert ő nagyon hatékony volt, de mégse az a sztár kaliber, most már nyilván DJ Moore se, nem tudom én, 22 éves, meg 24 éves, de megoldja, azért még mindig megoldja, szerintem egy kicsit lesajnáltan érkezett Buffalo-ba.
1: És akkor maradjon a szónárad, Bálint, ki az, akit ebből a divízióból muszáj lesz nézni?
3: Hát ugye beszéltünk a Bills-ről, úgyhogy nem érdemes szerintem tovább szaporítani a szót velük kapcsolatban. Ugye ott vagyunk, hogy ott van a Super Bowl résztvevője, a tavalyi Super Bowl résztvevője. Szerintem talán kicsit tiszteletlenség lenne őket teljesen megkerülni, de azért van két olyan csapat, akik az újjáépülésnek a... Hát az egyik őjük még nem biztos, hogy elért az újjáépülés kapujából, a Miami Dolphins, nekik sok munkájuk lesz a következő években. A Jetsnél pedig az az izgalmas szerintem nagyon, hogy a fiatalok, akiket az elmúlt drafton vagy draftokban megpróbáltak beépíteni, vagy megpróbálnak majd beépíteni, ők hogy fognak elsülni. De akkor kanyarodjunk vissza a Patriotshoz, akikről érintőlegesen beszéltünk itt a tipp kapcsán. Szerintem nagyon érdekes lesz megnézni, hogy mi van ebben a támadósorban, úgyhogy van egy igazi, olyan igazi első számú elkapó, ki mondjuk nem az a Stephon Diggs, aki már tényleg túl van a zenitjén, hanem még akár lehet benne egy All-Pro season, egy All-Pro választás, és ugye azért van egy természetes fejlődési íve a támadó falnak is, mint egység, meg mint egyéni szinten is, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas dolog lesz. Látván azt, hogy mit kaptunk tőlük, főleg Will Campbelltől a rájátszásban, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma lesz, hogy ők, mint egy olyan csapat, akik ugye megnyerték a divíziójukat, és ennek ebből fakadóan egy nehéz sorsolással kell, vagy egy viszonylag nehéz sorsolással kell majd felvenniük a versenyt, vagy egy menetrenddel, ők hogy fognak majd teljesíteni, és nem utolsó sorban jönnek Európába, úgyhogy aki New England szurkoló, az váltsa meg a jegyét Münchenbe, illetve a vonatjegyét, vagy az autóutat, mert láthatja a kedvenceit.
1: AJ Brownról pedig mint egy picit elfelejthetünk volna klasszisként beszélni, mert én azért még mindig arra a polcra tenném őt, de itt a Jalen Hurts-el való közös utóbbi évek, mint a picit lejjebb tették volna őt a közhangulatban.
2: Az egész tavalyi Eagles offense nem volt annyira jó nézni, és ugye ennek nyilván Brown is a kárvallottja volt, de ettől függetlenül, hogyha valaki megnézi a statisztikákat, nem voltak olyan borzasztóak, csak talán volumenben elmaradtak, meg egy nagyon-nagyon picit hátrébb lépett az extra elite klasszis szintről, de most a tavalyi MVP runner-up mellett fog játszani, azt tegyük hozzá, sokkal ilyen szempontból könnyebb dolga lesz, és egyébként nagyon sok első számú elkapóra igaz az, hogyha van kedve játszani, csillog az offense körülötte, akkor vagy extra jobban néz ki ő is, és szerintem ez várható Browntól is.
3: És azért ott van mellettem egy két nagyon hasznos elkapó, ugye egyik Romeo Dobbs, másik DeMario Douglas, és akkor futójátékot még nem boncolgattuk, hogy mit segíthet akár azon, hogy mondjuk mindig folyamatosan egy-egyeket kapjon, bár azért...
2: Vagy a tight end játékot például. Játék.
1: És akkor menjünk tovább a következő csoportunkra, az AFC North lesz, ugye. Patrik, itt hoztál ide, akivel Vegas ellen szeretnél menni?
2: Itt a másik oldalt fogom meg, egy Agyandort fogok ajánlani, és egy olyan csapatot, aki hát talán a szurkók szimpátiát se fogja meg. A Browns szerintem nagyon túl van lőve ezzel 6,5-el, szerintem ők...
3: 4.
2: Igen?
3: Hát, gyernek 5 meccset?
2: Hát... Ja, igen, azt is nehéz látni. Tehát, hogy az a káosz, az irányító káosz, ami évek óta van, az nem oldódott meg. Deshaun Watson, na, lehet, hogy még csak bonyolódott is. Ez a csapat, és nem is biztos, hogy nyerni kell ennek a Brownsnak. Tehát, hogy ők sehol nem tartanak jelenleg, valamit mutatni kéne nyilván azért az új földzőnek, Todd Mankennek, de nem lesz egyszerű, ugye. Gerettet is eladták, nem tudok mibe kapaszkodni konkrétan ennél a csapatnál. Felfordult a támadófal, úgyhogy én ezzel látom, hogy 4-5 meccsnél többet nyerjenek.
1: Bálint, valami pozitívot hozzátenni a Brownshoz?
3: Én az Atleti kihozott egy ilyen reménységi indexet így csapatokkal kapcsolatban, hogy kinek hol van, és egyébként a Browns ott van az alján, de szerintem lehet védőbeszédet mondani a fiatalok mellett. Itt is szerintem abba lehet egyedül kapaszkodni, és nem feltétlenül irányító pozícióban, hanem mondjuk Schlesinger akár lehet a liga egyik legjobb linebackere, akár a célpontok között találhatnak az idei drafton olyat, aki ugye többen is érkeztek, aki meghatározó lesz a követ, vagy többen is meghatározók lesznek.
2: Csak irányító nélkül nehéz lesz.
3: Nehéz. De ugye van egy jó futójuk is, szintén fiatal, úgyhogy ha valamiben kell bízni, akkor az az, hogy a fiatalok majd fel fognak tudni lépni. Egyébként van egy érdekes párhuzamom azzal kapcsolatban, hogy ők idén mely csapat. Ugye tavaly gondolkodhattunk ugyan New Orleans Saints-ről, hogy valószínűleg az új edzői stáb egy ilyen hát bukni érkezett, mondjuk így. Aztán Kellen Murray megmentették szerintem a szezonjukat, és illetve az állásukat is azáltal, hogy tudtak dolgozni a szezon második felében, vagy utolsó harmadában, és szerintem Monkennek, illetve az ő stábjának körülbelül hasonló a helyzete, hogy ha minden rosszul sül el, akkor lehet, hogy egy év után repül az egész stáb, viszont ha hoznak biztató jeleket, és a fiatalokból ki tudják hozni a jó dolgokat, akkor lehet, hogy megőrzik az állásukat, de lehet, hogy most arra kellene fogadni inkább, hogy ők jövőre már más, külön az egész stáb és más csapatoknál találja meg a boldogulását, illetve a kenyerét.
1: De talán kicsit túl is beszéltük a Browns-t, és ki az Bálint, akit muszáj lesz nézni ebben a csoportban.
3: Ugye érdekes, mert szerintem a hallgatók, nézők mindig a sztárokat próbálják meg előnyben részesíteni. Rólunk szeretünk sokat beszélni azokról a csapatokról, akik esélyesek, akik odaérhetnek a legvégén, és ugye ebben a csoportban szerintem egy jó nagy adókapok lesz a tetején, de ne feltétlenül róluk beszéljünk, hanem egy olyan csapatról, akiknek a magyar szurkoló bázis az viszonylag nagy, és egyébként eléggé tud kapni, vagy túl tud kapni dolgokat, vagy tud harapni olyan dolgokért, amik akár igazak, csak nekik nem tetszenek, mint a Pittsburgh Steelersre gondolok, és én nem kedvelem Rodgerst, nem is feltétlenül gondolom, hogy McCarthy olyan nagy padlót adna ennek a csapatnak, mint amennyit sokan vélnek, hogy a Mike Tomlini stabilitás megmarad, de csak is az utolsó táncát láthatjuk Rodgersnek, és nézzük meg, hogy ez hogy fog alakulni, adjuk meg nekik ezt a pici Rivalda fényt, mert nem biztos, hogy sokat fognak kapni egyébként a szezonban, de ott is azért egy elég tehetséges, főleg a támadó falat tekintve elég tehetséges fiatal mag épül, és egy brutálisan drága védelem, amiből kérdés, hogy mit fog tudni kihozni Patrick Graham.
2: Azt szerintem azzal a kapcsolatban abszolút bizakodni, mert azért az egy masszív védelem, amiben többet láttunk az eddig években, és azért Graham, ha már beszélünk itt modern felfogású edzőkről, ő is egy modern nap felfogású edző, mint ami a Steelersnél volt az elmúlt, hát nem tudom, x évben, és szerintem lehet ez egy veszélyes defense. Hát ennek az idei Pittsburghnek szerintem a védelem adhat egy jó padlót, aztán utána a Rodgers széken múlik, hogy meddig jutnak, nem vagyok annyira pozitív én sem, de azért kizárni sem zárom ki, hogy odaérhetnek esetleg egy playoff helyre.
1: Hát picit talán egy régi idő foci, hogy egy jó masszív védelem, meg szerintem ez a Dowdell Warren 2 sem fog futójátékban rosszul kinézni. Kérdés, hogy ez mire lesz idén elég. A keret egyébként szerintem nem rossz, tehát nekem összességében nem rossz ez a Steelers keret. Egy top mennyi irányító kellene, most vegyük rá Rodgers top, mennyi irányító kellene, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy ez egy hármas versenyfutás legyen a divízióban.
2: Nagyon jó kérdés. Ez jó. Top 10-essel biztos? Most azon gondolom, hogy tudjuk följebb tolni, tehát mondjuk egy fix top 15-ös irányítóval.
3: Így. A 15, ha 13-15.
2: Tehát mondjuk egy Jared Goff-al ez a
3: Jared
2: keret.
3: Jared Goff-al meg kell nyerni a csoportot.
2: Hát vagy harcolhatnak érte. Igen, egy top 15 irányító elég lenne, igen, szerintem is. Mert amúgy nem rossz a keret.
1: És akkor beszéltünk szerintem pont arról a kettő csapatot osztáltuk, akiről a legkevesebbet szoktak beszélni ebbe a divízióba. Hát nem is tudom, milyen sorrendben menjünk talán akkor a Ravenshez, ha már úgyis itt edző cserékről beszéltünk. Mennyire lepett meg, amikor Harbaughval ezt megtették? Én őszinte leszek, kicsit úgy érzem, hogy ez a csapat, ez Harbaugh ellenére volt ennyire jó az utóbbi években, és nem Harbaugh miatt. Én picit ellene vagyok, hogy őszinte legyek. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, és mennyire ismeritek el, de én picit félek, hogy ez az idei Giants-es szezon, ezt még inkább alá fogja ezt támaszni, hogy az idei Ravens-es szezon, és tehát mind a két irányba látni fogjuk, hogy Harbaugh szerintem nem rossz edző, de nem az a top kategória, ahol sokan beteszik őt.
3: De nagyon érdekes, hogy mennyi fiatal koordinátor lett vezetőedző, hogy mennyi olyan játékhívó van az NFL-ben, vagy hányan vannak azok, akik nagyon-nagyon fiatalok, 40-en belül, vagy a 40 körül mozognak, mármint a korukat tekintve. Érdekes, amit mondtál, ez most egy kicsit elgondolkodtatott, hogy itt látunk egy ilyen hírnév rombolást majd, amit ugye vagy vélünk, vagy vélsz a Giants-nél. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként a támadó oldalra, mert azért fiatal és rutintalan kezekben van ez a csapat, ami nem azt jelenti, hogy rossz dolgok fognak következni, de azért nem szerettem volna őket hozni, mert lehet hozni a párhuzamot, hogy akkor Jesse Minter és Joe Brady mind a ketten újonc vezetőedzők, és én ezért nem szerettem volna velük menni, mert itt is akkor ezeket a kérdéseket kell boncolni, hogy vajon az ő kezükben milyen lesz a csapat, vagy Jesse Minter kezében milyen lesz a csapat. Úgyhogy itt azért mind a két oldalon nagyon-nagyon nagy izgalmak lesznek a Ravensnél.
2: Támadó oldalon ugye az lesz érdekes, hogy Lamar Jackson azért tavaly sérült volt, most kap egy új koordinátort is, amikor új koordinátort kapott, akkor MVP lett. És nem csak ez a kérdésem vele kapcsolatban, hanem az is, hogy melyik Jacksont látjuk? Tehát, hogy mennyire látjuk még az ő lábait használni, ugye ez fokozatosan csökkent az évek során, pedig az igazi vintage Lamar, szerintem még mindig mindenkinek az, hogy ő megiramodik, és akkor leutánozhatatlan, levédekezhetlen módon utat tör magának, de lehet, hogy nem ez az útja itt ennek a Ravensnek, hanem hogy egy jobban passzoló és jobban futó, de nem irányító futó csapat lesznek. Ugye Doyle, az új támadó koordinátor ezt tudja hozni. Szerintem izgalmas lesz Ravens meccseket nézni, és hogyha nem sérül meg Lamar Jackson, akkor ez egy nagyon veszélyes csapat, akár a playoffban is.
3: Ez nagyon izgalmas, hogy felhoztad, hogy egy más stílusú vagy karakterű Lamar Jacksont kell látnunk, azért, mert már egyfelől korosodik, másfelől a mobilitását nem arra szeretnék utalni, hogy elveszítette, hanem a sérülésektől jobban meg kell óvni. Viszont akkor feltehetjük a kérdést, hogy azért célpontok tekintetében kevésbé van eresztve ez a csapat, mint mondjuk az előző, akiről beszéltünk, illetve a következő, akiről fogunk.
1: Igen, és talán még itt is lehet párhuzamot hozni, hogy én nem vagyok biztos, hogy Titan poszton is a jó döntés hozták meg, mert én nem vagyok benne biztos, hogy Mark Andrews-t betettem volna Isaiah Likely elé, de ha csak még az idei szezont nézem, lehet, hogy meg tudnak győzni, de ha egy-két éves távolatban megyek, akkor nálam teljesen egyértelmű, hogy itt a rossz döntés született meg.
2: Azért nehéz kérdés, mert amúgy most mit akarunk Likely-ben is látni, meg milyen tight end trendeket akarunk látni, azért azt sem szabad elfelejteni, hogy azért blokkolnia is tudnia kell egy tight endnek, még hogyha az nem is annyira szexi a porondon, és igen, igaz, olyan szempontból igaz, hogy Mark Andrews-ban én sem látok már sokat, hogy itt most évek során vagy múlva is meghatározó lesz, de ugyanakkor az sem biztos, hogy Likely-ból pedig egy olyan all-around tight end lesz, akit meg amúgy megfizettem volna. Szóval nem volt szerintem hálás helyzetben a Ravens, és hát amit Pányt mondott, hogy célpontok hiány, én azt az utat látom, hogy itt futni kell bizony.
3: Csak akkor meg ugye kerülgetjük a forrókását a támadó fallal, és még nem érintettük, hogy ha már kérdőjelek, akkor azért itt szerintem itt is fel lehet tenni a komoly kérdéseket, hogy mennyire stabil az a blokkolás, amit majd kapunk tőlük.
1: Zay Flowers, top mennyi? Elkapó. Tehát vér egy-egyel talán benne van a top 32-ben, ha csak így nagyon szigorúan nézzük.
2: Abban szerintem bőven.
3: Biztos.
2: Tehát hogy szerintem ez egy nagyon, nagyon lebecsült, hogy Flowers nem, mert egyrészt a testalkata sem olyan, tehát nem az a nagyon fancy játékos, aki fölugrik, és akkor hozza neked a kontesztet elkapásokat, de jól játsza magát üresre, azért nagyon sok statisztikában ott van a legjobbak között. Hát ha mindenképp be akarom szorítani, nyilván a 32 az abban simán benn van. Én azt gondolom, hogy a top 20 alá kell menni ahhoz, hogy mondjuk elkezdjünk vitázni, hogy ott oda annál lejjebb befér-e.
3: Nálam is a 20 volt egyébként így nagyjából a határvonal. Annyit szeretnék így talán a védelmébe felhozni, hogy ő nem néz ki úgy, mint egy első számú elkapó, nem úgy néz ki, mint egy T. Higgins vagy egy Jamar Chase, hanem őt az alkalmazását tekintve, tehát hogy használják őt a pályán kell úgy gondolkodni róla, mint egy olyan játékos, aki felemészt nem tudom én 160 célba vételt.
1: És kiegészítve ezt a VR Roomot Batemannel és Lane-nel, ezt a hármast, ezt viszont top hova tesszük a 32 csapat között?
3: Ez az alsó 8-ba szerintem.
2: Hát igen, sajnos, tehát az a másik két játékos, akit felsoroltam, nyilván az egyikük egy újonc, tehát bármi lehet, de azért én nem szeretek olyan magasan beszélni az újoncokról. Hát igen, ha alig a hátsó harmada, az biztos.
1: És akkor menjünk tovább a kihívóra, aki a Bengals lehet. Itt tényleg annyi múlik a szezon, hogy egyrészt Joe Burrow nyilván legyen egészséges, ez a legnagyobb kérdés. A másik, ez a defense, ez mennyire tud idén előrelépni?
3: Hát nem rakták ők sem magasra sajnos a létszet a tavalyi szezonjukkal, és itt is talán kicsit elcsépelt, vagy lehet, hogy közhelyes, de ez a természetes fejlődés meg kell, hogy szülessen, vagy el kell, hogy jöjjön a fiatalok játékában. Itt a két linebackerre érdemes gondolni, vagy akár a secondaryben vannak olyanok, akik lehetnek epizód szereplők, de fiatalok, és még fejlődniük kell, és akkor mindenki a megváltást várja Dexter Lawrence-től, ugye, aki az 1/10-es választási jogot.
2: Szerintem egyébként kell is, mert hogyha Dexter Lawrence nem jön a megváltás, akkor nem erősödött annyit ez a defense, hogy belépjenek a liga első felébe. Akkor nem lesznek a liga legrosszabbé, mint tavaly, de nem lesz olyan nagy előrelépés.
3: Azt gondolom is, hogy akkor a terv az meghiúsult. Akkor hiába rak föl 35-öt minden héten a támadósorod, imádkozni kell, hogy az ellenfél ne menjen 30 fölé.
1: Top, mennyibe kell lenni ennek a Bengals védelemnek, hogy azt mondjuk, hogy itt tényleg a Ravens-szel lesznek divízió kihívói.
2: A divízió kihívók lehetnek szerintem egy top 20-as védelemmel.
3: Szerintem egy gyengébbel is amúgy. ne legyenek borzasztóak, szerintem az az elvárás.
2: Hát, szerintem kell mondjuk a top 20 ahhoz, hogy a Ravens kihívói legyenek, de hogyha még merészebb álmak, akkor még be kell jönni a liga első felében, mondjuk 15-16-ra is akár.
3: Pont idefele gondolkodtam azon, hogy milyen védőbeszédet kell mondani amellett, hogy valaki elhitesse akár velem, akár velünk, hogy a Bengals lehet első kiemelt ebben az EFC-ben.
2: Hát a sorsolás az egy jó védőbeszéd kezdés szerintem.
3: De nagyon sok mindennek össze kell jönnie.
1: De valamelyesen mégis látja az ember ezt a szenáriót, nem? Tehát, hogy
2: valami... Ez a bizakodó szenárió szerintem. Tehát, hogy abban azt tényleg azt látjuk, hogy az offense a liga legjobbja lesz. Nem mondom, lehet látni, de azért azt se kell készpénznek venni, hogy biztos, hogy ők lesznek a legjobbja. És a védelemnél meg hát egy elit Dexter Lawrence kell, és mellette azért a fiataloknak is kell egy pici fejlődés.
1: A nyári igazolások, így Lawrence-t leszámítva, mennyire tetszenek? Maffeyt azért van, aki támadja, de szerintem így Lawrence mellett szerintem tök jól nézhet ki. Én Brian Cookot kimondottan kedveltem, ugye? Szerintem ő is egy nagyon jó igazolás volt. Linebacker sor, ami nekem borzasztóan nagy kérdőjel. Ezen fog múlni ez a védelem, vagy mi az, amit itt kimondottan ki kell emelni?
3: Passz sietetés az mindenképpen, most leszámítjuk Lawrence-t, aki ebben is jó, hogyha egészséges. De ugye Maffeyról beszéltek úgy az edzőtáborok során, hogy ő a legjobb az egész csapatban, és hogyha ha ő tényleg ennyire jó, akkor annak lehet örülni, viszont hogyha csak a többiekhez mérten ennyire jó, akkor nem biztos, hogy annyira kell örülni. Ugyanakkor visszakanyarodva egy kicsit a linebackerekhez, az is furcsa az egészben, hogy ugye Al Golden, aki védőkoordinátor, linebacker specialista, és ezzel együtt, vagy ennek ellenére, hát féltem őket.
2: Nekem a nyár egyik legnagyobb kérdés, hogy miért nem hoztak legalább egy közepes veteránt. Tehát két tavaly ugye újoncok voltak, most másodévesek lesznek, és ráadásul nem is magasan draftolt újoncokról beszélünk, vagy most már másodévesekről, hogy egyszerűen egy közepes veterán is, hogy legalább a jelenlét ott legyen nálam, ez a nyár legnagyobb kérdés, hogy miért nem? Tehát, hogy sokat fektettek a védelembe így is, de nem lett volna olyan borzasztó nagy dolog, most nyilván nem volt óriási a linebacker piac sem, de hogy azért lehetett volna tényleg bárkit tessék-lássék benyomni oda egy kiegészítő embert, aki már látott NFL pályát, és nem tették meg, és én nem tudom, hogy mit akarnak csinálni, meglátjuk.
1: Folytassuk itt a kérdőjelekkel, mert nyilván most beszéltünk itt Burrowról, Chase-ről, meg Higgins-ről, de ez full egyértelmű, hogy ha ők egészségesek, akkor ez nagyon fog működni. Átmenve a támadó sorra, a támadó faltól mennyire félünk?
3: Kevésbé, mint ahogy tettük ezt korábban. Egyetlen nagyon nagy kérdőjel van, szerintem a baloldali tackle pozíció itt, de egyébként ez nem pont egy előszezon meccsre készültem, és nem gondoltam volna, hogy ez létezik, de az első olyan év Joe Burrow karrierjében, amikor a tavalyi falat vissza tudták hozni egy az egyben, tehát az az ötös kezdi, amelyik befejezte egészségesen, és ez azért segíthet, és lendíthet nem csak Burrownak, segíthet, hanem sokkal inkább a futójátéknak, és az lesz szerintem a nagy kulcs, hogy a futójátékot hogy oldják meg, mind blokkolásban, mind pedig Chase Brown-nal. Úgyhogy én annyira talán nem féltem őket, mint korábban.
1: És akkor picit megint visszacsatoltunk a védelemhez is, hogy ha nem kell 40 pontokat feltenni, akkor inkább jöhet ki Chase Brown-nak az erőssége, hogy nem kell folyamatosan 35-40 passzokat megdobni a Burrownak.
2: És az Chase Brown már tavaly is jó volt. Tehát, igen, hogy keveset beszélünk róla, mert nyilván ilyen sztárok mellett játszik, meg ilyen passzjáték mellett kell elkaristolni, de hogy egy teljesen korrekt futószezont hozott le, ez is erősíti tovább a Super Offense-t.
1: Hamarosan folytatjuk a műsorunkat Pácsonyi Patrikkal és Kovács Bálinttal.

Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

0: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is, Patrik és Bálint a vendégeim. És akkor folytassuk az AFC South-tól. Hát szerintem annyira sokat mondom, hogy nem beszélünk itt is, mert talán egy csapat van, főleg annak egy csapat része, ami tényleg itt az elit elitje. De Patrik, ki az, akit te idehoztál, mint over-under?
2: A Houston Texans hoztam, akik szerintem egy bitang erős csapat lesznek, és mindenkinek nagyon kellemetlen ellenfél. Itt a védelem, ugye tudjuk, a liga egyik legjobbja volt tavaly, sőt talán a lehető legjobbja, ad egy olyan borzasztó nagy tartást és padlót ennek a csapatnak, hogy nem látom, hogy ne nyernek minimum 9 meccset. És 9 félnél van a határ, az offense egy nagyon-nagyon picit tud javulni. Tényleg egy nagyon picit, hogy ne legyen olyan katasztrófa, mint tavaly. Akkor ennek a csapatnak könnyedén kell 10-11 meccset nyerni, úgyhogy én őket hoztam, és sokat is várok a Texanstól.
3: Bálint? Rögtön megkapjuk az elején a nagy popcorn adagolást, mert ugye a Buffalo Bills-zel kezdenek, ami a liga egyik legjobb támadósora per irányítója.
2: Tavaly 8-szor szekkelték ellent, és teljesen megölték, úgyhogy ez... De én nagyon kíváncsi vagyok erre a meccsre.
3: Ugye most ugyanannál a csapatnál van a regnáló MVP és az év védőjátékosa. Lehet, hogy a következő MVP játszik az idei legjobb védője ellen.
2: Nagyobb fán lett volna, azt mondod, hogy az idei MVP az idei védőjátékosával.
3: Egy csapatban.
2: Azért nagy vállalás lett
3: volna. Hát akkor Nico Collins csinálja 2300 yardot.
2: Hát vagy Stroudban nagyon bízom.
3: De hogy csak úgy akartam átkötni, vagy úgy szerettem volna átkötni, hogy lehet, hogy a következő MVP játszik a következő év védője ellen, és Will Anderson Jr.-tól azért szerintem ilyen, ha nem is sack rekordot, de amúgy szerintem az se kizárható, de elképesztő számokat és elképesztő dominanciát lehet szerintem várni és remélni, és gyakorlatilag ebben a védelemben kivétel nélkül a 11 kezdő játékosnak mind van valami olyan hozzáállása, vagy olyan, tehát ők őrültek, ők szó szerint őrültek, ők nem viccelnek, és ezt nem tudom én, melyik csapattag, vagy melyik védő mondta Kamari Lassiterről, hogy ő nem normális, tehát hogy nem beszélünk róla sokat, mert ott van Stingley, aki hát tényleg ott van a krémjében a pozíciónak, de hogy Lassiter is egy mondjuk így állat. Tehát, hogy...
1: Kicsit ez a Texans, ez a épp a Bengalsnak az inverze, hogy itt meg a defense-ről nem érdemes beszélni, vagy ott Burrow-ékról nem, mert ezt mindenki evidensnek veszi, hogy ennek működnie kell idén. Úgyhogy menjünk át szerintem a labda másik oldalára, és egyszerűen nem lehet itt nem CJ Stroudról beszélni, főleg ahogy berobbant az NFL-be, és azután láttuk ezt a kontrasztot. Még ilyen szempontból is azért Danielszel lehet hozni egy párhuzamot ugye a Commandersnél. Mit várunk a Texansról, hogy a támadó koordinátor fronton is folyamatosan próbálnak változtatni, de egyszerűen nem akarják meghozni. Ha idén is rossz lesz CJ Stroud, akkor egyértelmű, hogy benne van a hiba, és muszáj valami újat keresni, mert azért a védelem se lesz 3-4-5 évvel, vagy nagyon sok időn át terít.
2: Szegény Stroud egyébként azért elég hálátlan dologban van, mert ez egy olyan fal mögött játszott itt az elmúlt 2 évben, ami nem teremtett meg sokat, és nem csak a passzjátékhoz nem teremtett meg sokat, hanem nem volt futójáték. Neki kellett vinnie mindent, és ezt mérte föl szerintem rosszul tavaly a rájátszásban, hogy ő túlságosan úgy érez, hogy neki meg kell nyernie, meg kell mutatnia mindent. És erre meg azért nem volt képes. Ez azért még egy fiatal irányító, egy nem annyira erős offenseman. Futójátéknak mindenképp jobbnak kell lennie. Most hozták Montgomery-t, akinek a stílusa is jobban illik talán a csapathoz, és mellette a falat is próbálták foltozni. Nem vagyok feltétlenül nagyon bizakodó, de a tavainál szerintem egy árnyalattal jobb lehet, és hogyha Stroudnak nem rombolódott le teljesen az önbizalma, akkor azért szerintem ő képes annyira irányítani egy csapatot, hogy ez mellett a defense mellett ők jók lehessenek.
3: Hogyha hozza a tavalyi Sam Darnold szintet, akkor valószínűleg Super Bowl-ba kell, hogy jussanak, vagy legalábbis arról kellene álmodniuk, hogy konferencia döntő, mert ugye elég magas a padlója a csapatnak annak tekintetében, hogy milyen a védelem. Ugye ezt most már szerintem ki lehet jelenteni 2026-ban is, hogy valószínűleg kell egy nagyon-nagyon jó védelmed legyen, hogy a top 5 csapatban benne legyél. Kivétel, hogyha van egy ilyen, ilyen irányítód, mint Ellen, de hogy szóval Stroud nem hozható abba a kategóriában, mint Ellen, sőt, egyáltalán nem gondolkodhatunk még csak a közelítésről sem, úgyhogy nekik tényleg meg kell mutatniuk támadó oldalon, hogy ez a csapat, hogyha Super Bowl esélyes akar lenni, és szerintem úgy gondolkodnak magukról, hogy ők Super Bowl esélyesek, akkor az offenszben minden téren kell valami javulás. Függetlenül attól, hogy jött-e egy Montgomery vagy támadó fallal, mit csináltak, nem lehetnek rosszabbak ennél.
1: Ugye Darnolddal említetted itt párhuzamban, hogy azt a szintet kellene elérni, és ez a kérdésem inkább nem Darnold magasztalása, hanem Stroudnak az alacsony rötétele. Nem lenne az túl nagy lépés a tavalyi Stroudot nézve a tavalyi Darnoldhoz képest?
2: Szerintem képességben képes rá. Az a kérdés, hogy az offense struktúrája lehet-e olyan jó, mert azért tavaly, most nem lebecsülve Darnold képességet, mert nagyon jó volt szerintem tavaly, főleg magához képest, de hogy ez egy nagyon jól összerakott, olajozott gépezet volt, hogyha ezt meg tudnák tenni a Texans, hát az akkor én fix beírnám őket AFC döntőbe.
1: De picit így csapatfelépítés tekintetében is van párhuzam azért a kettő között, nem?
2: Egy bivaly erős defense mellett egy... Vannak.
1: Mondjuk a futójátékot azért klasszisokkal dominánsabb volt.
2: Igen.
3: De ott van egy Nico Collins, aki akár lehet...
2: Smith and Jigba clone, igen.
3: Hát, ha nem is ugyanúgy alkalmazva, de ő meg tudja azt a mértékű volument, azt a volument kapni, ami jelentheti azt, hogy ő tényleg egy meghatározó eleme nem csak a Texansnak, mert az lesz, hanem az egész ligának, és talán ő kicsit ilyen radarok alatt repül, mert az offense nem annyira jó, mint ahogy azt várnánk tőlük, mégis ő minden évben meg tudja mutatni, hogy azért közel van az első polchoz.
1: És hogy a Ravensnél is kérdeztem a Flowers mögötti duót, itt ez a Beauty Hutchinson kettős, ez hogy néz ki jelenleg?
2: Beauty egy hasznos játékos bizonyos dolgokban, de nem annyira erős azért, mint ő all-around elkapó. Hutchinsonról meg egyébként nem is beszélve. Hát... ez sincsen.
1: Kellene mozgolódni a trade deadline előtt azért ezen a...
2: Hát ugye Bújtibám úgy jött, hogy a végén foltozni itt az űrt, ugye nálunk vannak fiatalok, most Higgins ugye pont megsérült. Hát, hogyha lehetne, ha úgy alakul, lehet, hogy mozgolódhatnak, de nem tudom, hogy elérhető-e most olyan játékos, akit be tudnának építeni.
3: Szerintem sem.
1: Úgyhogy menjünk tovább. Bálint, a maradék három csapatból ki az, akiről mindenféleképpen beszélni kell idén még?
3: Érdekes, hogy mindegyikőjükről lehet.
1: Mondjuk leginkább kérdőjelek miatt, nem?
3: Kérdőjelek tehát... miatt, ugye nem szeretnénk szerintem egyikőjüket sem túlzottan lebecsülni. Én, ha csak egy dolgot kell kiemelni, és az nagyon fontos, lehet, hogy nagyon sok podcastben érintették, szeretnék többet látni Ken Wortól, és nem akarom túlbeszélni ezt a témát, mert amit láttunk tőle, az nem nagyon nő fel ahhoz az ázsióhoz, amit egy-per-egyestől elvárunk, bár azért az ő karrierje folyamatosan az előreléptelésekről szólt, és szerintem ez az év, ez egy, ha nem is egy ilyen ugrásszerű, de valamilyen szintű előrelépés jelenthet, talán azért is, mert lehet, bár én nem nagyon bízok a támadó koordinátorban, de lehet, hogy maga a csapat összképe, az jobban fog festeni, és ezáltal hogy kapnak egy védelmi stabilitást, ezáltal az irányítónak a dolga is könnyebb lesz, és látunk valami előrelépést.
2: Szerintem a Titans egyébként nem kell olyan szempontból túlbeszélni, hogy ez egy építkező csapat, akiknek most az lesz a fontos, hogy Ward hogyan játszik, viszont a támadó fal miatt nekem azért vannak félelmeim.
1: Egy gyors kérdés a Titanshez is, szerintem utána akkor lépjünk is tovább. Ez a támadósor, ez mennyire fogja megadni azt a távpontot Wardnak, hogy el tudják dönteni, hogy ő a jövő irányítója, vagy nem a jövő irányítója?
2: Én félek tőle, hogy nem. Nálam az egyik legbillegősebb csapat, ez a megegység a támadó fala a Titansnek, illetve én egyébként annyira a skill sorban sem bízok. Én nem vagyok benne biztos, hogy Wardra el fogjuk tudni dönteni az év után, hogy merre induljunk vele.
1: Colts vagy Jaguars tekintetében így bármi, ami bennetek maradt, vagy szeretnétek mindenféleképpen beszélni róla?
3: Jaguarsnek fel van adva a lecke, hogy meg tudják azt ismételni, amit tavaly. Ugye tavaly ők úgy gondolgattak magukról, hogy a Super Bowlba kell jutni valahogy. Ez épp hogy. Nem is az, hogy épp hogy, de azért nem jött össze, mert nem minden alakult szerencsésen. Ott is ugye azért most idénre lesz második éves a stáb, ami általában mindegyik csapatnál szokott egy ugrást jelenteni a jó irányban, nem minden esetben szokott ez megvalósulni, de általában ez szokott történni, és hogyha látunk tőlük ugrást, és mondjuk képzeljük a legjobb forgatókönyvet, akkor bajban lehetnek azok a csapatok, akik úgy számolnak velük, hogy legyincsünk rájuk, mert ők egy nem tudom, 9 győzelmes csapat, mert akkor ennél ebben jóval több lehet, és a rájátszásban is veszélyesek lehetnek.
2: Szerintem kicsit most le van becsülve a Jaguars. Igen. Én azt gondolom, és nem akarom túlhúzni a Jaguars szóval a beszélgetés, mert nekem az a véleményem, és az jó, hogy érintetted, hogy második évében lép az edzői stáb, de nekem kicsit az volt az érzésem a tavalyi Jaguars-szal, hogy túlteljesítettek, és idén kéne ott lenniük, ahova tavaly eljutottak. Mm. És nem vagyok benne biztos, hogy innen még tovább tudnak lépni, hanem mondjuk ott ugyanott vannak, csak azért tavaly adott is a gép, azt se felejtsük el, főleg a védelmüknek nagyon adott a gép. Én szerintem nagyjából a Jaguars azt fogja tudni idén is, mint tavaly. És az meg lehet, hogy egy kicsi csalódás lesz, és lehet, hogy nem is lesz elég egy erősebb BFC-ben, mert tavaly abból is merítettek sokat, hogy azért Chiefs nem volt toppon, Ravens nem volt toppon, Bengals nem volt toppon. Ha ezek a csapatok visszatérnek, akkor lehet, hogy a tavalyi Jaguars már nem lesz elég, és én azt gondolom, hogy nagyjából ugyanazt fogjuk kapni. Lehet, hogy ez is egy kicsi lebecsülésen. Én nem azt mondom, ez nem egy gyenge csapat. Ez egy nagyon masszív csapat, csak nem látom, hogy biztosan tovább tudnak lépni a tavalyitól.
1: Mondja nyugodtan.
3: Bocsi, hogy egy dolgot még hozzátennék, lesz egy nagyon fontos meccsük, azt is Európában játszák, a Texans-szal játszanak Londonban, ami szintén, hogyha valaki szeretne akár egy olyan, mert érdekes, hogy Londonban nem nagyon hoznak olyan mérkőzést, ami a csoport végét meghatározhatja, és egyébként a Jaguars 2-t is fog játszani, ami nagyon fontos.
2: Hát a Jaguars esetében könnyebb ilyet hozni, hogy ők kettőször játszanak itt, meg ugye ők sok már hazajárnak ide kvázi, úgyhogy náluk talán pont elképzelhető.
1: Nekem egy gondolat van ezzel a Jaguars-szal kapcsolatban, ami nem tudom, majd évvégén fog kiderülni, hogy ez nagyon jó út, vagy nagyon rossz út. Kicsit a tavaly előtti Commandershez tudnám hasonlítani, hogy azért egy nem várt jó szereplést látunk, vagy a tavalyi Patriotshoz, és azért láttuk, hogy sokan ilyenkor elborulnak, és akkor mindenkit is idehozunk. De ez a Jaguars pont az ellenkezőjét csinálta, és most nem tudom, hogy ez inkább egy jó döntés, mert nem akartak abba a hibába esni, mint a Commanders, vagy inkább egy picit önbecsapás, hogy hát tavaly is milyen jó évünk volt, akkor nagyon nem kell semmit sem változtatni, egyben tartjuk ezt a keretet, és akkor mi idén is oda tartozunk, ez meg lehet egy picit inkább önbecsapás szagú nálam.
2: Érdekes a gondolat, mert én azt gondolom, hogy olyan szempontból, hogy nem őrülten nem estek neki a piacnak, az nem rossz, mert ugye azért látják, vagy tudják, hogy itt bizony hogyan kell építkezni a NFL-ben. Ellenben, hogyha előre akartak volna lépni, akkor az valamit, tehát hogy legalább bármit kellett volna csinálni.
3: Valahol a kettő út között maradtak. Annak örülök, hogy nem tekintettek magukra úgy, mint a Commanders, akik ideig, óráig ilyen fél megoldások, félig ragadó raktapasztal próbálták volna a sebeiket eltakarni, mert azt láthattuk, hogy egyébként, vagy vélhető volt, hogy a Commanders nem fog tudni elmenni folyamatosan, nem tudom én, egy éves szerződéses veteránokkal nagyon messzire, az egy fura dolog volt. Szerintem talán még a Patriotshoz se igazán tudnám őket hasonlítani, csak annyiban, hogy tényleg túl teljesítettek. Igazából itt lehet kicsit kritizálni a csapatépítési struktúrát, nem feltétlenül a piaci működésüket, hanem lehet, hogy a draftot, de ez majd kiderül szerintem 12-3 hét múlva.
1: És akkor menjünk tovább szerintem az egyik legjobb csoportra, az AFC Westre. Sok mindenről fogunk szerintem beszélni, de először is Patrick Keith, az over-under, akit nagyon elrontottak. De szerintem sejtem, kit fogsz hozni, mert egyen én is nagyon meglepődtem.
2: Nagyon elrontottak, azt szerintem.
1: Nyilván feltartásokkal kell kezelni, mert amúgy most tudjuk, hogy Vegas azért úgy, ahogy jól be tudja lőni, de nekem itt az egyikre tényleg azt tudom mondani, hogy elrontották.
2: Ki az, aki szerintem nagyon elrontott?
1: Szerintem a Denvert nagyon arra lőtték.
2: Érdekes kérdés.
3: Te Chiefs hoztad?
2: Én a Chiefs hoztam.
3: Gondoltam.
2: Mert szerintem a recency bias magyarul sose tudom ennek a jó megfelelőjét megmondani, talán a közelmúlt túlzott hatása a fejünkre az nagyon hat, és a Chiefs-nél is egy ilyen van, hogy az a tavalyi szezon annyira mélyre küldte mindenkiben a gondolkodást velük kapcsolatban, hogy úgy tekintünk rájuk, hogy hát ez egy közepes csapat. De közben ott van a liga egyik legjobb irányítója, egy még mindig jó edzővel, és persze látni a negatív jeleket, meg majd fogunk itt beszélni, azért nagyon-nagyon sok félelem, probléma és kérdőjel van ezzel a csapattal kapcsolatban, de azért van egy olyan jó padlója ennek a csapatnak is, hogy egy nagyon-nagyon kicsi upside-ot kell látnunk, akár a fiatalokban a védelemben, akár a fellendülő futójátékban, ami hiányzik. Mahomes érkezés upside-ot kell látnunk, akár a fiatalokban a védelemben, akár a fellendülő

0: Bálint?
1: Engem sokkal jobban érdekel, hogy miért nálad a Broncos.
2: Engem is érdekel egyébként.
0: Beszéljünk még a Chiefsről egy kicsit, és akkor utána a Broncos, úgy is fogunk szerintem.
1: Ne csapongjunk annyira.
0: Ami nekem ennél a Chiefsnél kérdés lesz, vagyis inkább bizakodás, hogyha az első fordulóban ez jól fog kinézni a Broncos ellen, és lesznek pozitív jelek, akkor szerintem az már egy jó jel. Tehát nem feltétlen kell azt a meccset megnyerni, de ha azt látjuk, hogy...
2: Csoport szempontjából mondjuk nem árt
0: az nyilván, persze, csak ha azt látjuk, hogy Simmons nélkül ez a támadófal jól fog kinézni már egy Benzonnal, akkor az már egy jó jel. Ha azt látjuk, hogy a futójáték így is úgy, hogy működni fog, az már egy jó jel. És ez a védelem, ez annyira tele van kérdőjelekkel, meg fiatalokkal, hogyha ez a védelem egész jól fog muzsikálni, akkor már szerintem az megint egy jó jel, mert hosszú távon egy 4-5-6 forduló múlva én ebben nagyon sok upsetet látok, és ez már az első héten a Broncos ellen jól fog működni, vagy nem fog tragikusan működni, akkor szerintem hosszú távon abszolút van még plafon ebbe a csapatba.
1: Érdekes, hogy Chiefsről úgy beszélgetünk, hogy meg kell találni a plafonjukat, és mi lehet az a plafon. Én abban bízok, főleg védő oldalon, ha a támadó oldalra akarunk beszélgetni, szerintem Andy Reidnek van mit bizonyítania, és már megkérdőjelezhetjük azt, hogy ő ott van-e valóban azok között, akik nem a jóról beszélgetek, hanem a modernről és a megújulni tudóról, és szerintem ez vezéri az egész ligát, hogy ő lehet, hogy azt a megújulni tudást azt 5 éve kicsit így elhagyta, vagy 4 éve elhagyta, és míg szerintem Spagnuolo meg tud újulni, meg tudott újulni az egész karrier, és olyan persze ez igaz egyébként Andy Reidre is, de hogy ő benne látom azt, hogy a védelem nem lesz olyan, ami miatt olyan mérkőzéseket vesztenek el, amik például egy labdások is ugye tavaly elveszítették, tavaly előtt meg az összeset szinte megnyerték, úgyhogy én bízom abban, hogy a védelem nem lesz az, ahogy felkonferált, tehát hogy túl sok a kérdője, és túl sok a fiatal, mert szerintem tök tehetséges fiatalok vannak ebben az egységben, és inkább a támadó oldalon kezdem kicsit félteni ezt a csapatot, mert szerintem a Holmes nem teljesen egészséges, mármint úgy nem teljesen egészséges, hogy ő neki akkor van igazán, ő akkor is igazán nagyon, igazán veszélyes, amikor mondjuk 3. és 1-re, vagy 4. és 1-re lábon oldja meg, és nem tudom, hogy ezt mikor fogjuk megkapni tőlem, pedig ez egy nagyon nagy része a támadósornak, hogy ő a kreativitásával tud menteni mérkőzéseket, tud menteni utolsó negyedben field goalra olyan szituációkat, amivel megfordítják, és akár 3 pontot feltéve megnyerik a mérkőzést. Yeah. És a támadó fal, és a célpontok.
2: Ugye azzal sokat lehet segíteni ezen, hogy Mahomesnak mennyit kell menteni itt a 3.-4. kísérleteknél, hogy ne szoruljanak már annyiszor 3. kísérletekre. Tehát ez tudott haladni ez a csapat, de hogy borzasztó sokszor egy hajszálon függött, hogy már megint meg kell oldani egy 3.-et, megint meg kell oldani egy 3.-et, és ez annak volt a következménye, hogy egyszerűen nem jöttek a nagy játékok, nem jöttek az explozív játékok, és Walker megérkezését legalább a futójátéktól azt várhatjuk, hogy néha legyen már meg egy főrzen egy futással, néha legyen már meg egy 8 yard egy futással. Ezek nem voltak meg, egyszerűen nem voltak futók sem, akiktől meg lehetne, és akkor nem kell ennyire Mahomesra korlátozódni és az ő zseniére, hogyha van mellette egy normálisan működő futójáték.
1: És ez úgy fontos, hogy legyen meg az első kísérlet, hogy elsőre legyen egy újabb első.
2: Hát elsőre meg másodikra így, legyen.
1: Tehát
2: meg
1: a korai dánokon tudjanak olyan dolgokat csinálni, amit az elmúlt 3 évben mondjuk nem nagyon tudtak.
0: Hát igen, és nekem 2, ma már csak az offenzőről maradunk, nekem 2 borzasztó nagy hiányosságom volt a tavalyi évben. Egyrésztről, hogy ezek a 3. és 1-ek, meg 4. és 1-ek sehogy nem akartak sikerülni. Tehát itt tényleg egy emberről beszélünk, de szerintem az, hogy Joe Tooney elment itt a fal közepéről, mert láthatjuk, hogy tavaly előtt ezeket még Pacheco-val is imán meg tudták oldani. Tavaly itt Carson Steele-től kezdve már minden ember tömeget belevittek, vagy Hunt-tól kezdve, és egyszerűen nem hogy előre nem haradták meg ezt az 1 yardot, hanem sokszor mínusz 1-2 yardos futások lettek belőle. A másik meg, amit azt hiszem te említettél, Patrik, az előbb, hogy itt Reid abszolút nem egy progresszív edző ilyen szempontból, és szerintem nagyon sok statisztikában az utóbbi 1-2 évben a Chiefs a liga alsó harmada egyértelműen, gondolok itt 4. kísérleteknek, kimenetének, 2 pontosoknak, és a többi, tehát ezekben valami brutál konzervatív volt Reid szerintem az utóbbi 1-2 évben.
1: Hozzáállásban, játékmenedzselésben, koncepciók alkalmazásában szerintem most nem feltétlenül kell mindenkinek Sean McVaynek lennie, de Andy Reidről nem így gondolkodtunk, mint hogy az elmúlt mondjuk 2-3 évet lemenedzselte.
0: Hát talán pont ezért meglepő, nem, hogy azért láttuk őt, hogy milyen innovatív készségei voltak, és ehhez képest nagy most a differencia szerintem.
2: És ezzel lesz fontos, hogy valójában merre tud elindulni ez a támadósor, hogy tényleg látunk egy megújulást, egy picit félek tőle, hogy nem feltétlenül, pedig ugye azért a lépések, amiket tettek az off-seasonban, azok arra mutatnak, hogy akkor elindulunk a futójáték felé, elindulunk az under center játékok felé, és valami lesz. Ami miatt nagyon félek viszont Andy Reid mellett, hogy hát igen, a célpontok ezt ugye mind a ketten érintettétek, és kerülgetem, de végső soron ahhoz, hogy nagyon jól legyen a csapat, ahhoz azért célpontok terén

0: kellett volna virítani, és én sajnos már se Kelsey-ben nem látok, se Murphy-ben nem látok nagy előrépést, Rice meg hát ki tudja.
1: Hát Rice mondják sokan meg, ugye Cyrus Ellennek volt állítólag jó off-season-ja, de hát...
0: Sokadik körös újonctól sose várok.
1: Igen, sokat. Sok arról nem is beszéltünk, hogy azért egy McDuffie, egy Williams, egy Watson, egy Cook, tehát azért az a secondary az megint nagyon fel kell, hogy varja majd Spagnuolo. Na de akkor menjünk tovább a Broncosra, mert én elbeszélgetnék itt két órát és a Chiefsről, de beszéljünk akkor a Broncosról, ha már itt számon kértétek. 9,5 az over-under-re, ugye arra jól emlékszem.
2: Igen.
1: Ha én abból indultam ki legalábbis, hogy a tavalyi szezon azért sokak szerint túl teljesítés, de ha megnézzük irányító nélkül ezt a csapatot, akkor szerintem ez egyértelműen egy top csapat, és még ha valamit nagyon kellett mondani ennél a csapatnál, akkor az elkapók voltak, vagy a célpontok. Ide hozom még egy Jalen Waddle-t is, úgyhogy összességében kettő nagyon jó futó van szerintem, tehát nekem tetszik, amit láttam az off-seasonben is, a lényegét egybe tartották, jött egy Waddle, itt egyedül Bonix a kérdője, hát és ezek szerint Vegas Bonixből látja azt, hogy itt ez nem kérdője, hanem inkább egy felkiáltó jel lefelé, de én nem láttam azt, hogy ez a csapat ez ne nyerjen meg 10 meccset idén.
0: Alapvetően egyébként egyetértek, de Bonix azért mégiscsak, mint irányító, a legfontosabb láncszemről beszélünk, és Vegas sem, ahogy egyébként szerintem a többség, az NFL társadalom nagy része sem bizakodó Nix-el kapcsolatban. Hozzáteszem, hogy tavaly egyébként bizonyos dolgokban nagyon jó volt, és ha ezt meg tudja ismételni, akkor ez ennek elejének kell.
1: Jó, csak akkor most visszakérdezek. Jared Stidham a hanyadik irányító ebben a pillanatban az NFL-ben?
0: Stidham?
1: Hogy vele majdnem beütöttek a szuper. Tehát, hogy ez a csapat ez ott tart, hogy Bonix-nek nem kell top 10-nek lenni. Egy top 15 Bonix-el, ha nem lesz meg a 10 győzelme ennek a csapatnak, akkor az masszív tragédia szerintem, és azért nem akarom állni, hogy Bonix-et nem tesszük be a 14-16 környékére valahová. Vagy ha nem, akkor meg nagyon nagy baj van megint csak.
0: Nem tehát. Biztos, hogy betesszük. Ezért lesz egy vízválasztó év szerintem Nix-nél, hogy akkor most milyen úton indulunk, hogy ő elég lehet egy ilyen dologra, mert vannak biztató jelek, ugyanakkor nem tudom, tehát hogy azért többet vár az ember.
2: Én megpróbálom megmagyarázni még azt, hogy miért 9,5 a határ. Az egyik az, hogy ez a védelem az évek óta fönt van azon a felső polcon. Jó, talán a tavalyi év már nem volt annyira domináns, de szerintem akár Vegas beleláthatja azt, hogy lesz egy visszalépés, egy regresszió, mert ugye mindig azt mondjuk, és ez talán megint csak közhely, de hogy a védelmek volatilisek, és lehet, hogy az egyik évben én imádom, és talán az egyik kedvenc játékosom abból a csapat összességből, akiknek nem szurkolok, az Patrick Surtain, és egy egészen elképesztő, korszakos, zseniális tehetség ez a játékos, de mi van akkor, hogyha elkezdik égetni? Mi tört? Nem tudod kizárni ennek a valószínűségét, teljesen nullára szorítani, nem fog valószínűleg megtörténni, hogy enged 10 TD-t, de valami visszalépést várhat Vegas a védelemtől, illetve, ami másik nagyon fontos, és viszonylag keveset érintjük, hogy Sean Payton átadta a kormányt Davis Webbnek, és ő fogja hívni a játékokat.
0: Bármikor visszaveheti, azért ezt tegyük hozzá, akár évközben is, sőt, akár azt is
1: egy hármas kezdés után mondjuk.
2: Értem, de hogy akár, vagy mikor fogja... De
0: lehet hatás, ezt értem, hogy azt mondod.
2: Akár ez lehet, hogy két mérkőzésükbe fog kerülni, és akkor már azért még jön mellé 3 veresség, akkor persze még mindig csak, nem tudom én, 12 meccsnél tartunk, de már kezdünk ott billegni, hogy ne legyen meg, és még egyszer, hogyha mondjuk a védelem 3 meccset lead, a támadósor 2-t, és akkor még mindig kell keresni 2-t, ami valamiért turnoverek miatt nem jön össze, akkor közelítünk a 10 alá. De mondom, én nem hiszek benne, mert én overt mondanék, ha kellene mondanom, sőt, én nagyon-nagyon elhiszem ezt a csapatot. Kívül az irányítójukat, de egyébként Nix-re visszatérve tudott dolgokban fejlődni a szezonon keresztül, vagy a szezon elejéhez képest tavaly, hogy ezt idénre megkapjuk el, mennyire lesz egészséges a lába. Nagy kérdőjel, de én tudok kampányolni az over mellett.
1: Viszont a másik csapat ebben a divízióban meg én azt talán kicsit túllőtték nálam, az pedig a Chargers. Legalábbis annyi kérdőjét látok náluk, hogy megnéztem például, hogy itt a divízió otcokat, ott például beteszik a Broncos elé. Tehát én ezt a Chargers nem tudnám betenni a Broncos elé, mert oké, és hogy itt meg ha valami fix, az pont az irányító kérdés, az magasan fixebb, mint Denverben, de elment Winter, ránézek erre a defense-re, és így tehetségek meg nevek alapján, hát ez valami botrányosan rosszul néz ki, a támadó fal közepén megint csak katasztrofálisan néz ki, és arról beszélünk, hogy a célpontok az meg megint van, ha csak Led McCann-kek nem lesz olyan szezonja, mint az első évben, meg Hampton, amit mutatott a sérülés előtt, akkor, akkor megint csak kérdőjelek vannak körülbelül, ha levesszük azt, hogy, hogy Herbert tényleg mennyire jól tud lenni.
0: Értem a kérdéseidet, de ugyanakkor mindegyikre lehetne válaszokat mondani. Tehát a védelemnél egyébként... Abszolút, tehát jogosak a kérdések, csak azt mondom, hogy lehet, hogy van ezekre mind válasz, és akár össze is jöhet, és elég mondjuk csak a felének összejönnie ahhoz, hogy, hogy ez egy masszív csapat legyen. A védelemmel kezdeném, mert ott, ott minden távozás az, az szerintem is egy, egy nagyon fenyegető jel, mert azért, amit ő tett ezzel a védelemmel, tehát kvázi tehetségek nélkül most idézőjelbe mondom, az, az, az igenis jó dolog. Viszont ezek a védők ugye ugyanazok maradtak tavalyról. Megtanulták a rendszert, Oleri hasonló dolgokat akar majd csinálni, egy picit átalakítja, de hasonló dolgokat, tehát nem egy óriási átalakítás lesz, nem egy nulla hát dolgot kell felépíteni, hanem, hanem egyszerűen valószínűleg hasonló dolgokat fogunk látni tőlük, mint tavaly.
1: Hát főleg, sokat dolgozottak ezzel alatt, ugye, tehát a rendszert azért ismeri.
0: A támadó oldalon, meg a, amitől mindenki boomot vár, az Mike. Szerintem meg Daniel, nálam most a hype-oltabb dolog nincsen. Hát valószínűleg ennek nekem is, hogy mindenki azt várja, hogy ez az offense, ez egy hiperbolaként fog fölvenni, és olyan dolgokat látunk, mint attól a Dolphins-tól, aki 80-at számolt a Broncos-ról, nem tudom, 4
1: hát
0: éve.
1: Jó, csak ha megnézzük a McDanielnek ezek a jó éveit, akkor azért a futójáték bőven dominált, és én azt, hogy ezzel a három emberrel a közepén, igen, hogy fog dominálni itt a futójáték?
2: Megtalálják a módját a tight endekkel, a fullbackkel.
0: Igen, tehát hoztak oda olyan kiegészítőket, meg most már ott tartunk, hogy nyilván, hogyha a liga legrosszabb három belső védő, vagy támadó fal emberre lesz ez a belső áros, akkor nem. De hogyha egy közepes szinten valahogy elkarisítolnak, akkor, akkor megtalálják a módját.
2: Itt, itt azért nagyon sokat tud segíteni a rendszer. Kicsit az inverse Titans, hogy, hogy ott nem találták, vagy bocsánat, inverse Texans, hogy ott hiába tehetségbe közel hasonló játékosok vannak, így nem érzed azt, a, azt hogy, hogy kijöhet belőlük a az, mint mondjuk kijött a Dolphinsból, és nem feltétlenül a tavalyi évre gondolok, ahol volt egy All-Pro centerük, hanem mondjuk három évvel ezelőttre, amikor ugyanúgy egy szedett-vedett volt a fal, meg mindig sérültek voltak. Szóval itt szerintem ez a, ez a magas vonal, ez mindenképpen annak szól, hogy ez a, ez a támadósor, ez sokak által megfékezhetetlennek tűnik. Úgyhogy a védelemben pedig, ha tényleg nagyon hozzá akar nyúlni Oleary, akkor az én azt gondolom, hogy öngyilkosság, mert nem tud ezekből a tehetségből egy év alatt nagy pálfordulással nagyon nagy teljesítmény növekedést kihozni, szerintem inkább csak romlást.
1: Kimondottan nem kérdeztem meg, hogy melyik csapatot lesz jól nézni, de ha nem a Raiders hoztad volna, akkor azt hiszem, hogy túl beszéltük minden csapatot. Úgyhogy Pácsonyi Patrik, Kovács Bernit, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Köszönjük szépen.
1: Sziasztok.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Mészáros Lőrincnek üzent Magyar Péter az autópálya koncesziós szerződés kapcsán, azt írta, vége a mutyinak. Kis Ambrus szerint októberre ismét a csőd szélére kerülhet a főváros, a kormány szerint rosszul bánnak a pénzzel. Jöhetnek az amerikai szankciók Oroszország ellen, Donald Trump aláírta az erről szóló törvényt. Mészáros Lőrincnek üzent Magyar Péter, szerinte ugyanis az oligarchák megrettentek az autópálya koncessziók felmondásától, és fenyegetőzni kezdtek. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, vége van a mutyinak, és ebből nem enged a kormány. A híradónknak nyilatkozó jogászok szerint egyoldalúan nem lehet megszüntetni a 35 éves autópálya koncessziós szerződést, vagy közös megegyezéssel módosítják a meglévő jogviszonyt, vagy érvénytelenségre kell hivatkoznia a kabinetnek.
2: Az egyik az, hogy hogyan fogjuk az üzemeltetést visszavenni, békésen vagy véresen.
3: Ez továbbra is nyitott kérdés. A kormány pénteken bejelentette, hogy megszünteti a 2022-ben 35 évre megkötött autópálya koncessziót, amely Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekességébe tartozik. A közlekedés és beruházási miniszter szerint a megállapodás jogellenes és brutálisan túlárazott, sőt pénzügyileg teljes mértékben tarthatatlan a magyar állam számára. A szaktárca vezetője hamarosan levélben fordul a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-hez, vagyis az MKIF-hez. Benne az indoklással, hogy miért szükséges a szerződés megszüntetése. A politikus hozzátette, ezután két opció van az asztalon.
2: Az egyik verzió az, hogy együttműködnek a szerződés lezárásában és ennek a zavartalan továbbműködtetésében az autópályáknak. A másik pedig, hogy pereskedni fogunk. Mi azt gondoljuk, hogy ha ebből egy hosszas pereskedés lesz, azt is meg fogjuk nyerni. Van 5 különböző jogi forgatókönyvünk, és ezek össze is adódnak, amivel el tudjuk érni azt, hogy véget érjen ez a szerződés.
3: Magyar György úgy véli, egyoldalúan nem lehet megszüntetni egy ilyen jogviszonyt. Az ügyvéd szerint két lehetőség van. Közös megegyezéssel módosítják a meglévő jogviszonyt, vagy érvénytelenségre hivatkoznak.
4: Meggyőződésem, hogy ennek az ügynek a leglényegesebb tartalmi része inkább ott húzódik meg, amikor Rogán Antal miniszter úr egyoldalúan lemondott egy olyan törvényes jogról az állam nevében, amelyről nem mondhatott volna le, ez volt a felmondási jog. Ez a rendkívül felmondási jogról való lemondása szerény álláspontom szerint érvénytelen, következésképpen erre tud hivatkozni a jogutód magyar állam.
3: Vitézi Dávid szombaton megosztotta Németh Tamásnak az MKIF vezérigazgatójának levelét. Ebben a cégvezető jogi eljárásokkal fenyegette meg a magyar államot. A levél szerint már azzal kárt okozott a kabinet, hogy nyilatkoztak a szerződés részleteivel kapcsolatos álláspontjukról. A történteket Magyar Péter sem hagyta szó nélkül. A miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy Mészáros Lőrincék jogászokkal fenyegetőznek, de rosszul méri fel a helyzetet. A kormányfő úgy fogalmazott, idézem, nem marad érvényben a szerződés, vége a mutyinak. Egyúttal arra kérte Várkonyi Andreát, hogy üzenetét olvassa fel Mészáros Lőrincnek. Az Európai Bizottság 2024-ben kötelezettségszegési eljárás indított az autópálya koncesszió ügyében. Latman Tamás hozzátette, ha a szerződés mégis megszűnik, akkor az eljárás is leállhat idővel.
5: Hogyha lát olyan problémát, ami a megszűnés vagy a megszüntetés ellenére még mindig fönnáll, dönthet úgy, hogy elviszi a bírósághoz. De a jelen helyzetben én úgy látom, hogy itt nem fog erre sor kerülni, hiszen a bizottság az általa megfogalmazott és a nyilvánosság számára megismerhető kifogásaiban alapvetően a szerződés egyes részleteit tette kritika tárgyává, amely probléma logikusan megszűnik, hogyha ez a szerződés maga is eltűnik a képből.
3: Az autópálya koncesszió több mint 23 ezer milliárd forint értékű szerződés.
1: Pécset folytatja országjárását Magyar Péter. Úton a rendezvényre a kormányfő arról posztolt, hogy 133 napja miniszterelnök, aminek azért van jelentősége, mert Orbán Viktor nyáron azt jósolta, hogy 133 nap után omlik össze a Tisza. Megjegyezte, míg ő országjáráson van a Fidesz, még a békemenetet sem meri megtartani. A kormányfő éppen adásunkkal egy időben tartja pécsi beszédét, ebbe fogunk most belehallgatni.
6: Reptereit és egyéb infrastruktúráit próbálták meg ellopni. Kérdezhetném, hogy de sikerült? Részben igen, de csak részben. Egyrészt a magyar embereknek köszönhetően leállítottuk az első pillanattól fogva ezt az ipari méretű lopást, és mindennel azon leszünk, amit mi megtehetünk politikusként, segítve a hatóságok munkáját, előkészítve akár ilyen bűncselekmények feltárásával, hogy a lehető legtöbb pénzt visszaszerezzék a magyar emberek. Igen, mindenhol szükség van bátor emberekre. Olaszországban is szükség volt bátor emberekre. Bátor olasz civilekre. Bátor olasz vizsgálóbírókra. A filmben Cattani, a valóságban Giovanni Falcone és Paolo Borsellino vizsgálóbírókra. Akik az életüket adták. Akik az életüket adták a maffia elleni harcban. Fenyegették őket. A családjukat is. De nem hátráltak egy pillanatig sem, nem ijedtek meg, és ahogy már többször elmondtam, a palermói repteret ma nem a maffia főnökről nevezték el, hanem Giovanni Falconeról és Paolo Borsellinoról. És az ő haláluk, az ő kegyetlen kivégzésük is kellett ahhoz, hogy az olasz társadalom felébredjen, és azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Hogy kimenjenek tízezrek és százezrek az olasz utcákra, nem csak Szicíliában, hanem máshol is. És azt mondani, hogy eddig és ne tovább. Paolo Borsellino és Giovanni Falcone feláldozta az életét, és sok olasz maffiaellenes ügyész, rendőr és vizsgáló bíró és más segítőjük feláldozta az életét.
1: Előre láthatóan mégsem lesz békemenet október 23-án, a CÖF ugyanis megtárgyalta a javaslatot és idő előttinek tartja a megrendezést. A békemenet ötlete azután merült fel, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter bejelentette, ideiglenesen bezárják a Terrorháza Múzeumot. Az intézkedés ellen holnapra tüntetést is bejelentettek. A felhívásban a szervezők azt írják, nem engedik, hogy a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák, és valami nekik tetsző politikailag korrekt bábszínházat csináljanak. A Terrorházából, ami egyébként kedden újra nyit és egy hétig ingyenesen látogatható. A főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint bár a folyószámlahitelét rendezte a főváros, most újra a csőd szélére kerülhet. Magyar Péter szerint rosszul bánnak a pénzzel, a szakértők szerint viszont meg kell egyeznie a kormánynak a polgármesterekkel.
7: Éppen különböző okokból és módon megy csődbe a főváros.
8: Magyar Péter szavai a legutóbbi kormányzati sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy októberben esedékessé válik a szolidaritási hozzájárulás fővárosra eső aktuális részének megfizetése, mintegy 86 milliárd forint. A miniszterelnök elmondta, átalakítanák az önkormányzatok finanszírozási rendszerét.
7: Azért láttam én mindenféle rendezvényt, meg láttam olyan kimutatásokat, hogy akár csak személyügyi költésekre és jutalmakra 30-40%-kal többet költ az éppen csődben lévő főváros, mint amennyit költött pár évvel ezelőtt. De természetesen a viccet félretéve, ami nem is annyira vicc, tárgyalunk nem csak a fővárossal, más önkormányzatokkal is, és a kormány is tárgyal, hogy hogyan lehetne úgy átalakítani ezt a rendszert, hogy ne kelljen állandóan ezt hallgatni, hogy ki miért megy csődbe, és hogy jusson valódi fejlesztésekre is forrás.
8: A kérdés azért merült fel a kormány szóvivői tájékoztatón, mert a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy háttérbeszélgetésen azt mondta, októberre megint elfogyhat a főváros pénze. Emiatt az elmúlt hetekben kötelezettségvállalási és létszámstoppot rendeltek el, és több intézményi beruházást is leállítottak.
9: az önkormányzati miniszterről hallunk, az se nem is nagyon tűnt fel az elmúlt 5 hónapban, vagy inkább csak 4 az önkormányzatokért felelős miniszter, tehát mintha nem lenne koncepció vagy akarat az önkormányzatok problémáinak megoldására.
8: Horth Gábor politológus szerint ideje nagyobb hangsúlyt helyeznie a kormánynak az önkormányzatok helyzetére, de mindenképpen kiegyezésre van szükség.
9: Szerintem az a jó, hogyha ezt a tárgyalóasztal mellett és nem egymást sarokba állítva csinálják a felek, tehát az sem jó, hogyha a főváros folyamatosan a kormányra mutogat, és az sem jó, hogyha a kormány pedig széttárja a kezét. Szerintem a legjobb megoldása leülnek és közösen kitalálják a lehetséges utakat. Hozzáteszem, hogy abban persze igaza van Magyar Péternek, hogy ahhoz, hogy a főváros újabb lehetőséget, forrásokat kapjon, tényleg át kell tekinteni a főváros költségvetését alaposan, hogy mennyire hatékony az.
8: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint hosszú távú biztos megoldást kell kidolgozni.
2: Azt mindenképp el szeretnénk kerülni, hogy egy ilyen állandó csődveszély, tűzoltás, halogatás, halasztás legyen. Az a célunk, hogy találjunk egy tartós, fenntartható intézményi és finanszírozási megoldást is a főváros, is benne persze első helyen, hiszen az a legnagyobb tétel, és ott van a legnagyobb hiány a fővárosi közösségi közlekedés működtetésére.
8: Gémesi György Gödöllő polgármestere elmondta, egyetért a Vitézi Dávid által elmondottakkal, és bízik abban, hogy ennek a hatása a jövő évi költségvetésben már érezhető lesz.
10: A 8 országos önkormányzati szövetség pont a héten ülésezett Székesfehérváron, és mindenféleképpen jeleztük a kormányzatnak, pontosabban Lőrinc Viktória miniszterasszonynak, hogy mielőbb szeretnénk tárgyalni a 2027-es költségvetésről, hiszen nem tudjuk a 2026-es évet elképzelni, anélkül, hogy az önkormányzati finanszírozásban valamiféle lazulások nem lennének, illetve valamilyen formában olyan változások, ami biztonságosabbá teszi a működést.
8: A témában kerestük a főváros sajtóosztályát is. Megkeresésünkre azt válaszolták, a tárgyalások sikere érdekében nem akarunk a sajtón keresztül üzengetni.
1: Van, ahol már a kórházak működését is akadályozza a szakemberhiány, az orvosi és szakdolgozói területen egyaránt egyre nehezebb biztosítani a mindennapos betegellátást. A képzés jelenlegi számai alapján pedig az utánpótlás sem látszik biztosítottnak. Szakértők szerint sürgető ágazati stratégiára volna szükség a kormány bérrendezéssel, új szakdolgozói életpályával és a képzés átalakításával próbálná kezelni a problémát.
11: Orvosok, ápolók és szakdolgozók 10000-ei hiányoznak, a kórházakban pedig évtizedes műszaki, pénzügyi, szervezeti és bizalmi adósság halmozódott fel.
12: Súlyos szakemberhiánnyal küzd a magyar egészségügy, ami már a kórházak működését is akadályozza. A Magyar Kórház Szövetség siófoki konferenciájáról szóló beszámolók szerint az intézményvezetők arról beszéltek, több helyen már a napi működéshez sincs elegendő szakdolgozó. Miközben a pályán maradók egyre idősebbek, 60%-uk már a nyugdíj előtti utolsó 10 évben jár.
11: Ki kell mondanunk, a magyar egészségügy nagyon beteg.
12: Így fogalmazott korábban Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a rendszer állapotával kapcsolatban. De nem csak a szakdolgozók, hanem 2025-ben már az aktív orvosok száma is csökkent az előző évhez képest. A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint sok egészségügyi dolgozó jelentős túlmunkát vállal, miközben az új munkaerő bevonzásával és megtartásával is problémák vannak.
13: Különösen aggasztónak tartom, hogy miközben a dolgozóknak azokat a juttatásokat sem fizetik ki, amik járnak nekik, ügyeleti díjak, a több megyében is perben vagyunk emiatt. Másrésztről nem látom azt sem, hogy a munkáltatók különösebb erőfeszítéseket tennének az új munkavállalók bevonására, így hogyha véletlenül még egy pályakezdő el is helyezkedik az egészségügybe, nagyon sokszor rövid idő után elmegy. Tehát a munkáltatóknak nem panaszkodni kellene, hanem konkrét lépéseket tenni.
12: A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint a munkaterhek csökkentésével lehetne családbarátabbá tenni az ágazatot.
14: Hogy a szakdolgozói karnak a 90-91 néhány százaléka hölgy, nő. édesanya, családanya, nagymama, akinek olyan kötelességei vannak, amelyek a családnak az összetartását jelenti. Az egészségügyi dolgozók körében az egyik legnagyobb a válási arány az egyedül élő elvált kollégáknak a száma, mert nem bírják a családok ki számos esetben ezt a nagyon-nagyon nagy munkaterhet, elfoglaltságot, és számos esetben itt a legnagyobb a pályaelhagyás is.
12: A szakember hiány utánpótlását a szakképzés problémái is nehezítik. A képzési rendszer szerkezete nem minden területen igazodik az egészségügy munkaerő igényeihez. Az ápolás területéről több mint 1500-an vonulnak nyugdíjba, miközben tanulói jogviszonnyal ennek csak a harmada van a rendszerben.
13: Ja, az, hogy most 6 évig képeznek egy egészségügyi szakdolgozót, az abnormális. Szerintem az is, hogy 14 éves korban döntsenek arról a fiatalok, hogy most bemennek egy szakképzésbe, amikor erre a többségük éretlen. A pályaorientációs rendszer katasztrofális állapotban van, nem tudnak megfelelő vonzást gyakorolni már az általános iskolákban, el kellene kezdeni arra, hogy ezt az egyébként nagyon szép hivatást többen válasszák.
12: Hegedű Zsolt szerint az ágazatban sürgős paradigmaváltásra van szükség. Az egészségügyi miniszter a transzparencia erősítését, a kórházvezetők kiválasztásának megújítását, az alapellátás átalakítását, a várólisták csökkentését és a szakdolgozók béremelését is a legfontosabb feladatok közé sorolta. Utóbbi részletei azonban még nem ismertek. A tervek szerint következő lépésként a kormány 2027-től évente legalább 500 milliárd forinttal emeli az ágazat költségvetését.
15: Mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt, tehát indokolt az egészségügyi kiadások növelésére fordítani.
12: A november 1-től hatályba lépő dohánytermékeket érintő jövedéki adóemelésből származó többletbevételt pedig szintén az egészségügyre fordítanák, hogy jobb és biztonságosabb ellátást kapjanak a magyar emberek.
1: Donald Trump aláírta azt a törvényt, amely felhatalmazza az Egyesült Államokat, hogy széleskörű szankciókkal sújtsa Oroszország energia- és hadiparát. Az ukránok ünnepelnek, azonban egyelőre nem világos, hogy Amerika ténylegesen élni fog-e az új jogszabályatta lehetőségekkel.
16: Elfogadhatatlan. Így jellemezte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség azt a dróntámadást, ami miatt felrobbant az oroszországi Kursk 2 atomerőmű egyik hűtőtornya, egyúttal felszólította a harcoló feleket, hogy maximális katonai önmérsékletet tanúsítsanak annak érdekében, hogy ne történhessen nukleáris baleset. Az éjszaka folyamán az ukrán fronton is folytatódtak az összecsapások. Az Odessa térségében végrehajtott orosz légitámadások nyomán 178 ezer ember maradt áram nélkül. Más jelei is vannak azonban annak, hogy vízválasztóhoz érkezett az orosz-ukrán háború. Donald Trump amerikai elnök Washingtonban aláírta azt a törvényt, ami kiterjeszteni az Oroszország elleni szankciókat. A nemrégiben elhunyt és ismerten ukrán párti Lindsey Graham republikánus szenátorról elnevezett intézkedéscsomag szankciókat helyez kilátásba orosz vezetőkkel, üzletemberekkel és pénzügyi intézményekkel szemben is. Emellett nagy mértékben kiterjeszti az elnöki jogköröket a vámintézkedések terén. Trump ezután akár 100%-os vámot is kivethet az orosz energiahordozók 5 legnagyobb felvásárló országára, illetve arra az 5 országra is, amely a legnagyobb segítséget nyújtja Oroszországnak a szankciók elkerülésére. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök közleményében üdvözölte az intézkedést, és megköszönte azt a kongresszusnak, illetve Donald Trumpnak is. Bejegyzését azzal zárta, Lindsey emlékét leginkább azzal lehet megtisztelni, ha haladéktalanul végre is hajtják a törvény rendelkezéseit. A szóhasználat nem véletlen. A New York Times szerint is nyitott kérdés, hogy vajon Washington végül ténylegesen nyomás alá helyezi-e Moszkvát. Emellett az is kérdés, hogy amennyiben igen, az tényleg Oroszországnak árt-e igazán, vagy pedig a felvásárló országoknak. Az oroszok barátságtalan lépésnek nevezték Trump intézkedését, és felhívták a figyelmet, hogy ezzel saját magának nehezítheti meg, hogy békés megoldást hozzon Ukrajnában.
1: Kitiltotta a CNN, az MS Now televíziót és a Politikót a Fehérházból Donald Trump. Az amerikai elnök Truth Social felületén jelentette be, hogy azonnali hatállyal megvonja a szóban forgó szerkesztőségek hozzáférését az elnöki rezidenciához, mivel állandóan kitalációkat és hazugságokat terjesztenek. Az elnöknek hírhetten konfliktusos a viszonya az intézkedéseit támadó főáramú sajtó képviselőivel, így nem meglepő, hogy állítása szerint rövidesen más álhírterjesztő médiumok újságírói követhetik kitiltott társaikat. Ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata. A szigetországban meghibásodott egy távvezeték, így milliók maradtak áram nélkül. Ez már a hatodik nagymértékű leállás idén azóta, hogy januárban Donald Trump amerikai elnök energiablokádot vezetett be Kuba ellen, amely így képtelen megfelelő módon ellátni erőműveit és kijavítani az infrastruktúra egyébként is súlyos problémáit. A Trump kormányzat nemzetbiztonsági fenyegetésként tekint Kuba kommunista vezetésére, ezért a rezsim leváltásának szándékával helyez gazdasági nyomást a szigetországra. Éles kritikákat szült a magyar labdarúgás világában a kormány új összeférhetetlenségi szabályzata, amely eltiltaná a politikusokat a sportegyesületek irányításától. Kubatov Gábor a Ferencváros, míg Dajs Tamás az MTK elnökeként reagált azonnal a bejelentésre, elutasítva annak végrehajtását.
17: Keserű az utóíze a Ferencváros parád és hétközi győzelmének. Bár csütörtökön a klub ragyogó sikert ért el a nemzetközi porondon, hiszen a Celticet Glasgow-ban győzte le 3-1-re, időközben továbbra is folytatódnak belpolitikai összecsapásai. A kormány ugyanis olyan radikális összeférhetetlenségi szabályt vezetett be, amely a Honvéd, az MTK mellett a zöldfehéreknek is megtiltaná, hogy aktív politikus 500-nál több igazolt sportolóval rendelkező egyesületet irányítson.
18: Sportszervezetektől.
19: A pénteki kormányinfo Magyar Péter két új tervezett jogszabályt ismertetett, amelyből az egyik a személyi összeférhetetlenségre vonatkozik politikus és sportvezetői posztok között, míg a második a támogatásokkal való visszaélés esetén zárná ki az adott szemét a sport irányításából.
18: A magyar sportot, az egyik nemzeti büszkeségünket, mindenki jól láthatta, az évek során fokozatosan egy ilyen politikai befolyási övezetté változtatták, elfoglalták a sportágakat, a fideszes politikusok hűbérbirtokukként kezelték a szövetségeket, egyesületeket.
19: Az előző kormány kiemelt stratégiai ágazatnak minősítette a sportot, és ennek megfelelően finanszírozta. Számos kritika érkezett viszont a sport és a politika egyre szorosabb összefonódásáról. Több Fideszhez köthető politikus vállalt vezetői szerepet nagymúltú egyesület élén, akiket most érint az új szabály.
18: De azért még élvezik tovább a különböző kluboknak a VIP-páholyát és az ott esetleg felmerülő üzleti lehetőségeket, ilyen Szijjártó Péter, aki a Kispest Honvéd elnöke, vagy Kubatov Gábor, megbukott autónepper, aki a Szebb Napokat látott Ferencvárosi Tornaklub elnöke, vagy éppen Dajcs Tamás, az MTK elnöke.
19: A miniszterelnök által megnevezett sportvezetők gyorsan válaszoltak az új szabály kapcsán. Kubatov Gábor és Dajcs Tamás is közölték, nem hátrálnak meg a tervezett összeférhetetlenségi szabályok miatt. A sport és a politika szétválasztása nem egyszerűen vagy gyorsan megoldható feladat, mondja a sportközgazdász.
20: Van egy gyors lépés, ez a jogi lépés, meg egy hosszabb lépés az, hogy az egész finanszírozási rendszert úgy átalakítsák, hogy ne is legyen érdemes politikusoknak sportvezetővé válniuk.
19: Az áprilisi kormányváltás jelentős hatással volt az élvonalbeli labdarúgó csapatok költségvetésére. Egy átlagos NB1-es csapat 10-15%-kal kevesebb pénzből gazdálkodik az idei szezonban. Több meghatározó játékos is elhagyta a hazai ligát.
21: Az nyilvánvaló, hogy ez a magyar futball messze-messze túlárazott. Ezt abból is lehet tudni, hogy amióta kormány vagy rendszerváltás volt, kinek hogy tetszik, azóta labdarúgók özönre szervezik külföldre. Én nem gondolom, hogy azért, mert annyiban tehetségesebbek lettek volna egyből a magyar futballisták, hanem azért, mert annyiban méri meg itt játszani ahhoz képest, amennyire most megéri külföldön.
19: A magyar sportvezetés tehát jelentős személy átrendeződés előtt áll. Több politikus, mint Lázár János, Kósa Lajos vagy Németh Szilárd már le is mondott az általuk vezetett szövetségek éléről. A még hivatalban lévő további érintetteknek 30 napjuk van nyilatkozni az összeférhetetlenségük kapcsán.
1: Egy 50-es éveiben járó lengyel házaspár vesztette életét tegnap Miskolc közelében, miután frontálisan ütköztek egy sávlyukba áttérő autóval. A balesetet okozó sofőr egy másik járművel is ütközött, mielőtt megállt volna.
22: Szemtanúk elmondása szerint a balesetet követően többen is megálltak segíteni, és a furgon motorterében keletkezett tüzet eloltani. Összesen 4 autó volt a balesetben érintett, ebből az egyikben, egy kis Opelben egy lengyel házaspár utazott.
23: Frontálisan ütközött egy személygépkocsi és egy kis busz tegnap délután a 304-es főúton, az M30-as autópálya és Miskolc között. A baleset következtében két ember a személygépkocsiba szorult, őket a miskolci hivatásos tűzoltók feszítővágó és nyomatóhenger segítségével kiszabadították, majd kiemelték és átadták a mentőknek.
22: A mentők nagy erőkkel érkeztek a baleset helyszínére.
0: Rohamkocsit és helikoptert is riasztott a miskolci mentés irányítás az esethez, ahol a baleset következtében egy nő és egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy nem lehetett megmenteni őket, sajnos a helyszínen életüket vesztették. Továbbá bajtársaim elláttak két másik férfit könnyebb zúzódások és horzsolások miatt.
22: Az eddigi vizsgálatok szerint a lengyel autó mielőtt a furgonba csapódott egy másik autóval ütközött, amelyik szabálytalanul tért át az ő sávjukba. Az ütközés után az Opel irányíthatatlanná vált, kereke kitört és nyitott légzsákokkal sudródott a furgon elé. Egy ügyvéd szerint, ha kiderül, hogy a balesetet a 24 éves férfi okozta, komoly büntetésre számíthat.
3: Nyilván esetlegesen az eljárás későbbi szakaszában vizsgálandó az, hogy mi okozta ezt a balesetet, tehát amennyiben esetlegesen felmerül arra gyanú, hogy ittasság vagy bódult állapot, akkor teljesen más büntetési tétel és felelősségre vonás lehetséges.
22: Az ügyvéd szerint, ha a hibázó sofőr felelősségét megállapítják, akkor halálos közúti tömegszerencsétlenség okozása miatt 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés lehet a büntetése.
1: Egy pumakó szállt San Francisco egyik lakónegyedében. A helyi hatóságok és az államvédelmi szervek kénytelenek voltak elkordonozni a környéket, a lakókat pedig arra kérték, hogy zárkózzanak be otthonaikba. A nagy testű ragadozót végül több órás hajsza után sikerült becserkészni és elkábítani. A városnézés után a pumát sértetlenül szabadon engedték a vadonban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó, most következik a heti világhíradó. Szőlősi Györgyivel érdemes lesz tehát velünk maradni.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

mit jelent a vádlás? Tehát olyan állításokat jelent, amely bűnösségnek állítja be a másik embert, tehát, hogy ilyen módon az a célja nyilvánvalóan, hogy több célja van. Az egyik célja az, hogy az emberekben a bizalmat, a hitet széjjelzúzza, mind ahogy jelen esetben is, mindent megtettek, mert a Máté evangélium 9. fejezetében is már olvastuk, hogy a názáreti Jézus Krisztust igyekeztek beállítani Belzebub szolgájának, és azt állították róla, hogy Belzebubnak a segítségével, vagy ővele való együttműködés által üzi ki az emberekből a démonokat, és ugye ez pedig azt jelenti, az Izrael fiai számára, hogy ez természetesen elfogadhatatlan volt Izrael számára, mert Izraelnek volt törvénye, és mindig is a vádlások bizonyos feltételezésekre, vagy erkölcsi normákra hivatkoznak, de természetesen ezek az erkölcsi normák ki vannak forgatva. Az igazi ítéletek pedig Istennek a törvényére hivatkozik, törvényen alapul, Isten erkölcsi törvényen alapul, illetve az evangélium alapul az igaz ítélet, de a hamis ítélet természetesen vagy a törvénytelenségen alapul, vagy pedig az evangéliumnak a elfordításén alapul. Tehát ezért az ellenségnek a célja mindig az, hogy bűntudat alá, ilyen módon nyomás alá helyezzék az embereket, igaz embereket, ahogy a názáreti Jézus Krisztust is nyomás alá helyezték. Egy nagyon érdekes és nagyon fontos kérdés, hogy mitől tud ilyen hatékony lenni a világban az emberek között a vádlás. Tehát, hogy olyan állítások, amely az embereket ártatlanul bűnösnek mondja, és többnyire azt látjuk, hogy amikor ártatlan embereket igaztalanul vádolnak, bűnnel, rosszal vagy gonosz színekben állítják be, mindig hatása van a társadalomra, befolyásolja az embereknek a gondolkozását. Tehát itt csak három dolgot szeretnék kiemelni, ami miatt a vádlás hatékony és működik. A vádlás, tehát nyilvánvalóan először ugye tisztázni kell, hogy vannak jogos vádlások, amikor tényanyagra épül, és megítélnek egy szemét, illetve a személynek egy olyan elfogadhatatlan magatartását, amely erkölcsi normákkal szemben áll. Nekünk az erkölcsi norma nyilvánvalóan a 10 parancsolat, Istennek a törvénye, Istennek az igéje, az evangélium, ami alapján megfogalmazzuk az állításainkat, vagy az értékítéleteinket. Nos, tehát, és vannak természetesen hamis ítéletek, amelyek az embereket, úgymond még a magyar jogi jognyelvezetben is egy nagyon precíz, pontos szót használnak, a terheltek. Ugye, Péter, használják ezt a kifejezést? Ez egy nagyon tetszik, hát sajnálatos módon precízen kifejezi, hogy terheltség, mert ráhelyeznek a vádlásokkal, most igaztalan vádlásokkal mondok, bűnnek a terhét az emberekre. És azért helyezik rá nyelvvel, beszéddel a bűnnek a terhét, hogy a lelke e teher alatt legyen. Na most, ha lelke, teher ilyen bűn, tehát vádlások által, tehát áthárítják a bűnt egy ártatlan emberre, akkor is terhelté válik. A lelke egy bűnnek a terhe alá kerül, mert a bűn, minden bűnnek van terhe, még akkor is van terhe, hogyha az ember azt a bűnt nem követte el. Tehát ezért borzalmas, romboló és pusztító a vádlás. Rá kerül az embernek a lelkére, gondolkozására, érzelmeire. És többnyire a lelkét és a fizikai testét csipőből, tehát első hullámba meggyötri. Ha pedig mélyebbre behatol, akkor a szívet összetöri, mint ahogy énekeltük. Valamikor a szeretet töri össze,
De van, amikor a bűntudat, ha hamis bűntudat töri össze az embernek a szívét. És ez viszont már nagyon súlyos, és nagyon sok probléma fog származni ebből. Nem csak személyiség zavarok, lelki, szellemi, hanem fizikai megbetegedések is, fizikai megbetegedéseket is fog eredményezni, amikor a bűnnek a terhe a szívet széjjel zúzza. Tehát ezért meg kell tanulni a keresztényeknek, hogy hogy kell a vádlásokkal, az igaztalan vádlásokkal szemben védekezni. Ha természetesen, ha valóságos alapja van a vádlásnak, akkor a 1 János első fejezet, 8. fejezetében található az eljárás, hogy bűnbánatot tartunk, megbánjuk a bűneinket, megvalljuk a bűneinket, és kérjük Jézus Krisztusra a bűnbocsánatot, és hittel elfogadjuk a bűneinknek a bocsánatát. Mivel, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak ez a szolgálata, és ezért halt meg, hogy Isten a názáreti Jézus Krisztus igazsága által megigazítsa a bűnöst, ezért elfogadjuk, hogy a názáreti Jézus Krisztus vére által a bűneink meg vannak bocsátva. És nyilvánvalóan, akárki akármit mond megbocsátott bűnnel kapcsolatosan, az a vádlás igaztalan, és de akkor is a lelkedet megterheli, ahogy mondtam, a hamis vádak is, terhet jelent az elméd számára, terhet jelent a szellemed számára, terhet jelent az érzelmeid számára, a képességeid számára, és többnyire szorongásokat, félelmeket, bűntudatot, bűnérzéseket eredményez, attól függően, hogy mennyi ideig hagyod, hogy a lelkeden ez lógjon, vagy nyomja a lelkedet. Tehát ezért rendkívül fontos, hogy az ilyenfajta terheket az ember ne hordozza. Többek között ezért is kell jönni Isten tiszteletre, mert azt gondolom, hogyha igeit hirdetnek, és helyesen hasogatják Isten igéjét, többek között szintén ezen a területen az ige, mint igazságnak a beszéde, ad egy széles, illetve egy válaszvonalat a hazugság és az igazság, a bűn és a ellentétek között, és ilyen módon az ember rendezni tudja a lelkében és a szellemében a dolgokat. Tehát ezért az ige hirdetés függősége az egész földi életbe az embernek mondanám kötelessége Isten szerint, mert nem kötelesség, hanem ez öröm igazából, mert az ige az élet, az ige a szellem, az ige az erő, az gyógyítja a lelkedet. Nincs olyan pszichológus, amely úgy tudna megérinteni téged, mint Isten igéje, mert a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy elhat a szív, a lélek, a csontvelők és az ízeknek a megoszlására síg, és megítéli a szívnek az indulatait, tehát minden olyan beteg életérzést, az ki tud vinni az ige a szívedből. Ezért higgyél abban, hogy az igében a lelked és a szellemed számára, és természetesen a fizikai tested számára gyógyító erő van. És ez a gyógyító erő, hatalom felszabadul a szívedbe, amikor az igét befogadod a szívedbe, és megtartod Istennek az igéjét. Na, rátérek akkor tehát, hogy miért hatékony az emberek között a vádlás. Az első oka, hogy a világ szürke, homályos, erkölcsi szempontból. Tehát a szürkeség és a homály. Na, a világ a szürkének az 50 árnyalatában él. Mit értek alatta? Hogy az emberek többségének a jóról és a rosszról homályos fogalma van. Nincsen tiszta, világos fogalma a jóról és rosszról. És ennek az egyik fő oka, hogy nem ismerik ma már még a 10 parancsolatot sem. Nemhogy az Isten igéjét. És ahogy látjuk, szakadni el a világ, vagy a keresztény világ például, már ilyenről nem is lehet beszélni, hogy keresztény világ, hanem számolják fel, akkor így mondom, a keresztény kultúrának a romjait is. Egyre szürkébb és homályosabb lesz a világ morális és szellemi szempontból. Mert eltompul, elhomályosodik a jónak és a rossznak a fogalma az emberek előtt, sőt,
nem csak elhomályosodik, hogy föl vannak cserélve, erőkényesen vannak értelmezve a világban a jó és a rossznak a fogalma. Sőt, mondok egy keményebb dolgot, a világ egyre inkább luciferiánus elvre épül, aminek az a lényege, hogy fölcserélik a jót a rosszal, a gonoszt fölcserélik a jóval, tehát a gonosz lesz a jó lesz a gonosz, a rossz lesz a jó lesz a rossz. Miért? Mert alapvetően a luciferiánus filozófia alapján épül ma a világkultúra. Ez egyértelmű, hogy 200-300 évnek a folyamata, a kulturális folyamatának ez a végkifejlete. Mit értek ez alatt? Vagy mi az eredete ennek? Az, hogy az emberek, bizonyos felvilágosult emberek, a Biblia istenéről azt mondták, hogy ez a gonosz, rossz, és nyilván, ha gonosz a Biblia istene, zsarnok, akkor nyilvánvalóan mindazok, és sötét is, és nyilván mindazok gonoszok, rosszak és sötétek, aki a Biblia istenébe hisznek, és a bibliai istenének a beszéde szerint élnek. Mivel, hogy az istennek az ellentéte Lucifer, a világosság, ezért, akik pedig megtagadják az Istent, elvetik Istennek az igéjét, Istennek a törvényét, a tíz parancsolat, az evangéliumot, azok a világosság fiai, azok a jó emberek, azok a progresszívok, azok biztosítják a világnak a haladását, fejlődését, növekedését. Ben van a világban ez az elmélet? Ben. És állandóan ütközünk ezből származó előítéletekkel, mert a kulturális termékek ezeket hordozzák. Többnyire a keresztény erkölcs, a keresztény erkölcsöknek a megnyilvánulása, a képviselete, a gúnynak, a megvetésnek a tárgyát képezi. És ma ilyen világban élünk. Tehát éppen ezért, hogyha a jónak és a rossznak a fogalma így van összezagyválva, akkor emberek, ennek az a következménye, hogy bármikor könnyedén jó emberről be lehet bizonyítani, hogy a világ leggonoszabb embere, a gonosz emberről meg be lehet bizonyítani, propaganda kérdése, a gonosz ember, hogy a világ legjobb embere. És ezt is látjuk, hogy ez működik. Az emberekből szoktuk mondani, hogy hülyét csinálnak. És ma tisztelet a kivételnek, és ezért nagyon fontos, hogy a hívőknek is legyen a közvéleményre befolyása, mert ők tudják ezt a folyamatot fékezni, de ha nem lennének még néhány mohikán ezen a nagyon fontos területen, azt gondolom, hogy még kisebb lenne a reménység a világban kapcsolatosan, tehát a jó fogalma teljesen a hagyományos értelembe vagy Isten igéje alapján eltűnne, és a rossz, Biblia szerinti rossz lenne a jó. De hála Istennek, különösen itt én hálás vagyok, hogy Budapesten élek, hálát adok, hogy magyar állampolgár vagyok, hálát adok, hogy ilyen lehetőségünk vagyunk, hogy egyáltalán erről most még szabadon lehet beszélni. Dicsőség Istennek! Ez nem azt jelenti, hogy ez Isten országa, az várjuk, de azért örülök, hogy hirdethetjük Isten országát, Isten eljövendő uralmát és országát és igazságát, mert tudjuk nagyon jól, hogy Jézus Krisztus pótolhatatlan, szüksége van minden nemzetnek, és nekünk is óriási szükségünk van. Nem csak a megváltására, hanem a visszajövetelére is nagyon nagy szükségünk van. Tehát az egyik oka ez, hogy az embereknek tulajdonképpen nincsen ellenálló ereje, erkölcsi ellenálló ereje a megtévesztéssel vagy hitetéssel szemben. Ezért ma, ugye többször lehetett hallani, hogy a hitetésnek a korszakában vagyunk, ami a hitetés a téveítést jelenti, tehát, hogy el lehet téveíteni az embereket. Igazából gátlás kérdése, hogy valahol gátlástanul csinálják, van, ahol visszafogottan csinálják, és van, ahol viszont még szabadságot adnak az embereknek, hogy szabadon keressék az üdvösségüket, jót, rosszat, egyaránt, és ilyen módon az embereknek a választásának adnak lehetőséget. És azt gondolom, hogy sajnos az utóbbi
is elfogadjuk, mert ez mindenféleképpen jobb lehetőséget biztosít, mint az előző kettő, ahol már determinálva van hivatalosan, hogy mi a jó, mi a rossz. És ugye különösen nem akarok ebben részletesen belemenni, a szexuális erkölccsel kapcsolatosan feje tetejére van állítva a dolog, de hát látjátok, hogy ebből viszont származik a többi is, és egyre több ilyen probléma van. Na most, ugye, régen az embereket megdicsérték, hogyha jó házasságba éltek, hűségesek voltak a feleségükhöz, gyermekeket vállaltak, istenfélelemmel nevelték fel a gyermekeiket, tanítatták, dolgoztak, hogy tudjanak gondoskodni róla. Ma ezeket az embereket keresztény gyülekezetben fontos megbecsülni, értékelni, mert nagyon fontos szolgálatot végeznek, még családi szinten is, mert a családnak a fönnmaradása igazából a terhét ők viselik, és egy teljesen ellenséges közegben képviselik ezt, és Isten áldjon meg benneteket, hogy hűségesen teszitek ezt, és a jövőben is kell tenni, és ezt erősíteni fogjuk ezzel iránti elkötelezettségeket, de ezen kívül még sok más a terület is van, ahol szintén nagyon fontos a keresztényeknek, mindenkinek a helytállása, hogy a világnak a romlását, bomlását, nem azt mondom, hogy megakadályozzák, mert szerintem nem lehet megakadályozni sajnálatos módon, de mindenféleképpen fékezni lehet. Amikor lejtőn ugye elindul az autó, és van olyan, amikor már igazából nem lehet még fékkel se megállítani a lejtmenetet, de mindenféleképpen erőteljesen lehet csökkenteni a lejtmeneknek a sebességét. És igazából az egyháznak ez a sorsa, illetve küldetése, és ez jelenti azt, hogy a világ sói vagyunk. A romlás és a bomlásnak a gyors lefolyását akadályozzuk, és ennek minden terület fontos, ennek a területen a munka, a család, a gyülekezet, a társadalmi élet, szavazások, politikai állásfoglalások, felfogások, minden fontos ezen a területen. Tehát ezért kell az életnek a minden területére figyelni, és képviselni Istennek az igéjét az életnek minden területére. Nem szabad bezárkózni egy szektás együgyüként, nem szabad ma a hívőknek élni ahhoz, hogy a társadalmakban hatékonyan tudjanak fékezni, fékrendszer. Pál apostol azt mondja, hogy egészen addig, amíg ez a fék működik, az antikrisztus a bűnnek az embere nem tud megjelenni. És mert látjuk, hogy nagyon meg akar jelenni, és nagyon sok olyan folyamat zajlik, ami úgy gondolja az ember, ha csak arra néz, már holnap meg fog jelenni. Az az érzése. De hála Istennek vannak még igazak a földön, akik ott rajta tartják a kezüket a kéziféken, lábukat is a féken, és fékezik az, hogy a gonoszba belefulladjon a világ, és elkezdődjön a gonosznak a végkifejlete. Tehát az első ok, amiért, hogy szürke, homályos világban élünk, tehát a jóról, rosszról, nagyon rossz, illetve helytelen felfogásuk van az embereknek, mint ahogy Jézus Krisztusnak is itt mondja, hogy ő hallotta, látta, 25. verset. Jézus pedig tudta az ő gondolataikat, az eredeti kifejezés felfogást is jelent, de tudta nagyon jó a felfogásukat. Az ő felfogásukat mit torzította el? A vallásos tradíció is el tudja torzítani. Például az, hogyha olyan vallási tradícióban nő fel valahol, valaki, ahol a bálványimádást pozitívnak fogadják el, az idegen isteneket is ugyanúgy elfogadják, mint az igaz Isten, tehát ott nyilvánvalóan, hogy a jó és a rossznak a fogalma homályos, nem precíz, nem Isten igéjét tükrözi. És még sorolhatnánk más példát is, például a Szentlélek ellenességek, vannak olyan gyülekezetek, ahol már a bibliai iskolában kis 6-7 éves gyerekeknek azt tanítják, hogy a nyelveken szólás az ördögtől van. Na most így nőnek fel, utána bejönnek egy ilyen gyülekezetbe, szegények szeretnének Szentléleket venni, abban a pillanatban az előítélet a lelkükbe beindul, és nagyon nehezen töri át a Szentlélek a gondolkozás módjukat, mert a felfogás az olyan, mint a beton, tehát be van keményedve sok olyan előítélet, amit különösen gyerek szívbe ültettek be. Tehát ezért nem biblia ellenes dolgokat kell beleültetni. A vallási tradíciók létrejött hozzák ezt. Egyébként megjegyzek egy botrányos kifejezést, engedjétek meg,
hogy a Szentlélek káromlását leggyakrabban egyházi emberek, egyházi vezetők és hit szegő emberek, vagy hitte hagyott emberek követik el, ez egyértelműen bizonyítható az egyház történelemben. És miért az oka, hogy az egyházi vezetők és az egyházi emberek teszik ezt meg legtöbbször a Szentlélek káromlását? Többnyire a tradíciónak köszönhető. Olyan tradíció halmoztak föl a történelem során, amelyet egyenértékűvé tettek Isten igéjével, és gyakran, amikor különösen egy ébredési jelenséggel találkoznak, akkor többnyire beindul náluk az Isten igéje ellenes tradíciónak a védelme a Szentlélek munkájával szemben, és inkább a Szentlélket sokan megvetik, mint hogy a tradíciót kárnak és szemétnek ítéljék. Ez volt ez a farizeusi magatartás lényege. A világnak nem akkora problémája a Szentlélekkel való betöltekezés, Szentlélek által a működések, démonoktól való szabadulást, érdekesnek tartják, stb. Persze sok hamis felfogás van ezzel kapcsolatosan, de többnyire ugye azok is olyanokból származnak, amelyek inkább a démonológiához tartoznak, mert nyilván korbácsolással nem lehet démont kiűzni, erekékkel nem lehet démont kiűzni, de többnyire ugye ezek a filmek erről szólnak, hogy vagy ütéssel, veréssel, vagy pedig erekékkel, feszületekkel próbáltak a démonokat kiűzni az emberekből. A démonokat Jézus nevében lehet kiűzni. És ha Jézus nevében üzik a démonokat, az nem gonosz, az nem Belzebubtól van. Tehát, és szeretik ugyanezt, amikor Jézus nevében is a Szentlélek ereje által üzik az emberekből a démonokat, ezt szeretik ebbe a démonológia kategóriába sorolni. De sajnálatos módon belecsúsznak a Szentléleknek a káromlásába. A második oka a vádlás ilyen gyors terjedésének, hogy természetfölti eredetű a vádlás. A vádlás az maga a sátánnak a találmánya, ő a vádlásnak a forrása, nem véletlenül, hogy nagyon gyakran a sátán vádlónak fordítják le, aki szinte állandóan bűnvádi eljárás alá helyezi az embereket, azért, hogy utána büntető eljárás alá vesse alá az embereket, és különösen Isten embereit. Ez a mániája bűnök alá akarja helyezni az embereket, utána pedig tehát a vádlás, utána pedig a büntetés, mind a kettő célja. És ő ennek a főnöke. Jelenések 12-höz lapozunk, hogy ez a tevékenységét természetfölötti szinten teszi, és következőt olvassuk, hogy csak a korszaknak a végén lesz ezen a területen változás, de akkor is inkább rövid ideig a Földön még erősebb lesz a rágalmazás, a vádlás, a káromlása. Következőt olvassuk, a 7. verszak, 12, lőn az égben viaskodás. Ez lesz a csillagok háborúja. Hányan hallottatok csillagok háborújáról? Tehát ez nyilvánvalóan, a filmről beszélek, ez nyilvánvalóan gyakran, ahogy szokott lenni, a Bibliából veszik az ikletet, és persze más felfogásokat vagy világnézeteket is beleültettek. Nagyon szólt annak idején. De lesz a csillagoknak a háborúja, ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát az angyali világ háborúzni fog egymással, mert alapvetően, tehát a szellemvilág, az angyalvilág, azok olyan lényekből állnak, amely nem rendelkeznek földi testtel, tehát tiszta szellemi lények. Ez két kategóriából áll a sátánból és az angyalokból, és a másik része pedig Isten és az angyalai. És itt egyértelmű ebben az igében, hogy a sátánnak az angyalai jelen pillanatban nem a földön tartózkodnak,
hanem a levegőben, az égben tartózkodnak, és főleg a levegő égre gyakorolnak befolyást. Ez nem azt jelenti, hogy befolyásolják, igazgatják az emberek életét, de többnyire démonokon keresztül igyekeznek az embereket a sátának a hatalma alatt tartani, meg nyilván a bűn, ami szintén a legfontosabb eszközük, hogy ezek a szellemi lények, amely a második égben vannak. Hogy mikor kerültek ők, csak rövid ide van, azt nézem, hány perc van, csak egy-két mondatot azért hadd mondjak, hogy megértsétek. Hogy miután az ember bűnbe esett, a Lucifer, aki a sátán, a vádló, e világnak az istene lett. És amikor az e világ fölött az embertől kicsikarta, elvette a föld feletti hatalmat, mert az embernek adta Isten, az ember meg átadta a bűnbeesés után a sátánnak ezt a hatalmat, és ennek következtében a sátán beavatkozott ebbe a térségbe. Hogyan avatkozott be? Úgy, hogy a földnek az atmoszféráját, a földnek, területeknek a felső szintjeit felosztotta az ő követői között, angyalokkal, és létrehozott egy hierarchiát. Alá fölé rendelési rendszer hozott létre, rangsort hozott létre, különböző angyalokból. Ezek az úgynevezett területi szellemek, amelyek a különböző földrajzi területet uralják. Hát látjuk, hogy mennyi, meglát, ha nagyon figyelmesen látjuk, hogy minden kontinens más, és tükröződik a kultúrákon, az embereknek a viselkedésén, stb. És ezek a területi szellemek lettek igazából az idegen istenek, mert ezek a szellemek kijelentették magukat a nemzeteknek, a nemzeti válás folyamatába, és kijelentették magukat istenként, és a nemzeteket rávették, ezek a bukott angyalok, hogy istenként imádják és szolgálják őket. És ennek az lett a következménye tehát, hogy olyan rabságba tartják őket, a nemzeteken, hogy meg, a fő céljuk, hogy megakadályozzák őket abban, hogy belépjenek az Isten uralma alá. Lásd Máté 12. Tehát ez a két uralom között van egy gigantikus, univerzális háború. És az utolsó időkben az Úrnak az angyalai, mert Úrnak az angyalai a mennyből lejönnek, és az égben, a második vagy az első égben felépült főhadiszállásaikat megtámadják. Ez lesz a csillagok háborúja. Ennek a háborúnak az lesz a következménye, hogy a bukott angyalokat levetik a földre. Én hiszek Isten igéjébe. Hogyha Isten mondja, akkor ez így van. Így lesz. Tehát, a hetedik verszak. Égben tehát viaskodás, harc, háború tör ki, Mihály és az angyalai háborúznak, tehát a sárkánnyal. A sárkány is viaskodik, háborúzik, és az ő angyalai. Nyolcadik verszak. De nem vehetnek diadalmat, az ő helyük sem találtatik többé a mennyben. Vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek, vagy diabolosznak, és sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyala is ővele levettetének. Hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja. Most lett meg az üdvösség és az erő, a mi Istenünknek országa, és az ő király Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak a vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Itt álljunk meg, nagyon fontos dolgot tartalmaz a tizedik verszak, hogy ez az egész, amiről beszéltem, hierarchia, az egész alá fölérendelési rendszerbe szervezett bukott angyalok, akadályozzák meg, hogy a földön az emberek megnyerjék az üdvösséget, ez az első, szabadulás, gyógyulás és így tovább. Második a Szentléleknek az erejét akadályozzák. A harmadik az Istennek a királyságának, országának a megvalósulását. A negyedik pedig a Krisztusnak a teljhatalmának a megnyilvánulását a látható világban. Értitek? Tehát van egy olyan szellemi fal, őrzés, olyan őrzés alatt áll, megszállás alatt áll a Földnek az atmoszférája, amely akadályozza ennek a nagyon-nagyon fontos négy isteni áldásnak
a földre való széles térben, vagy széles körben való elterjedését. Tehát az üdvösség, ami szabadulást is jelent, örök életet jelent, Istennek az erejének a felszabadulása, Istennek az országát, tehát ahogy emberekben, mert ebbe korszakban emberekben valósul meg Isten országa, az igazságban, békességben, Szentlélektől való örömben, ezt hordozzák az újjászületett keresztények, magukban két lábon jár ma az Istennek a királysága, az Istennek az uralma. A negyedik pedig a Krisztusnak a teljhatalma, a Krisztusnak a fősége. És ez a négy nagyon nehéz. A szellemi életemben, a keresztény életemben is ezt látom, hogy a vádlásokkal pontosan ez a célja, hogy állandóan az üdvösségnek a bizonyosságát bombázza rágalmazással és vádlással, hogy ne hidd el azt, hogy meg van bocsátva a bűnöd. Embereken keresztül is folyamatosan mondják ezt. Nem, és a Szent Lelket, ha veszed, akkor a Szent Lélekre is teszi a hangsúlyt a rágalmazó, hogy nehogy már felismerd a Szent Lélek jelentőségének és erejének a jelentőségét az életedbe. Például ne imádkozz nyelveken, mert az ördögtől van. Ezért találják ki ezeket a Szent Lélek káromlásokat. Pedig a nyelveken való imádkozás a szellemedet erősíti. Ajtót nyit a többi karizmának a megnyilvánulása előtt. És rengeteg más haszna van. Az egyik nagyon fontos jel, még a próféta Izajás is ezt mondja, a nyelveken szólás az jelként adatot, hogy megtörtént a megváltás, megtörtént Jézus Krisztusnak a megdicsőülése. Ennek egyik jele az, hogy Szent Szellem által is imádkozunk titkos nyelveken. Bizony! Tehát az erő, az Isten országa, a Krisztus hatalma, ez pontosan a legnehezebb, ami nagyon fontos, hogy megnyilvánuljon a keresztény életbe, szolgálatba. Ezeknek az eredménye a csodák és a jelek. És látjátok, ezzel szemben van a legnagyobb sátáni ellenállás. És amikor történnek csodák, például Jézus Krisztus szolgálata által, ezért volt olyan heves egy oldalról, főleg a vallási emberek részéről, olyan heves reakció, hogy mindent elkövettek, illetve nyilvánvalóan az ellen sátán használta őket, valószínű, hogy sokan nem voltak ebbe tudatába, hogy megakadályozzák, hogy az emberek üdvösséget nyerjenek, megakadályozzák azt, hogy az emberekben Isten szellemének az ereje felszabaduljon, és megváltoztassa őket, megakadályozták azt, hogy az Isten országába belépjenek, és természetesen ezekre mondta ki Jézus Krisztus a Máté 23-ba az ítéletet, hogy jaj nektek, farizeusok, mert elvettétek az Isten országának a kulcsait, ti nem mentek be, és másokat se engeditek be, hogy bemenjen. Ez a probléma. És ez kezdődött el már a Jézus Krisztusnak a földi szolgálata ideje alatt. És ez zajlik most is. Ezzel küzdköd a helyreállítás folyamatosan, és sajnálatos módon nagyon sokan nem értik meg, hogy ezeket a falakat, szellemi erőket csak a szellemnek a fegyvereivel lehet áttörni, ezért mondja Pál apostol, hogy nem testtel, nem vérrel, hanem van birkózásunk, hanem fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, a világ sötét uraival, gonoszság szellemeivel, amely az egekben vannak. Lehet hívő, de meg mindent megakadályoz abban, hogy legyen igazából egy erős üdvösségi bizonyosság. Miért? Mert Isten, értsd meg, akkor áll meg téged, ha igaz emberként állsz előtte. Ez ugyanolyan, mint Zakariás 3-ban egy látomást látunk, hogy ott áll Jósua főpap, aki Izrael képviseli, leve Jeruzsálemet is, és folyamatosan vádolja őt az ördög, meg ott van az Úr, nyilván a Messiás. És folyamatosan megy a rágalmazás, folyamatosan megy a vádlás. Mit akart az ördög ezzel megakadályozni? A Izraelnek, Jeruzsálemnek az újjáépítését és helyreállítását, hogy újra Isten Izraelt, Jeruzsálemet visszavegye a szövetségbe. Ezért a helyreállítás az mindig nehezebb, mint az
úgymond az első lépése az Isten országának. Izrael könnyebben jött ki Egyiptomnak a fogságából, mint a helyreállítás, ahogy helyreállítás van, ami megtörtént. Illetve folyamatban van, és hát közel sincs a helyreállításnak, Jeruzsálem és Izraelnek a helyreállításának a vége. De ugyanez párhuzamosan igaz az Úr mennyasszonyának a helyreállítására, mert a Szentlélek ezért áradt ki, mert mennyasszony készít a visszajövetelének a napjára a Szentlélek, és ezt a munkát a Szentlélek által végzi el Isten azokban az emberekben, akik elfogadják az evangéliumot, akik újjászületnek, Jézus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával azonosulnak, betöltekeznek Szentlélekkel, Isten igéje alapján alakítják ki az életmódjukat, és a felfogásukat a jóról is, a rosszról, erkölcsi, szellemi értelemben. Tehát ezek vagytok ti emberek. Becsüljétek meg, hogy ilyen szent üftörténeti jelentőségi pozícióba állított benneteket az élő Isten. Ti ugyanolyan értékesek vagytok az egyház építésével kapcsolatosan, mint maga az Izrael helyreállításában a cionisták, akik elmentek oda és azt mondták, hogy újra csinálunk a zsidóknak egy hazát. Mert ez nem idegeneké, hanem ez az atyáinknak a hazája, atyáinknak ígérte Isten és leszármazottainak, és birtokba akarjuk venni az örökségünket. És nekünk is dicsőség az Úrnak, van örökségünk, és ezt birtokba kell venni ma, ezt akarja Isten. De ezzel szemben fejti ki a legnagyobb ellenállást, a vádlásokat, kárhoztatásokat, hogy bebizonyítsa, mint ahogy Józsuéról, a főpapról, hogy rossz, és Isten előtt is megy ez a vádlás. Az ördög azt mondja Istennek, hát ezeket akarjátok, hát nézd meg, milyen gyarlunk. Nézd meg, mennyi probléma van velük. Nézd meg, milyen előéletük van. Ugyanazt csinálja az ördög ma a keresztényekkel, mint annak idején a házasságtörő asszony, akit tetten értek. Na most mi van akkor, hogyha tetten érik? Meg kell kövezni? Hála Istennek, hogy van megváltó. Az asszonyt Jézus, nem úgy, mint ők akarták Jézus elé állítani, hanem irgalommal és szeretettel vinni a bűnösöket az Úrnak a jelenlétébe, hogy megértsék, hogy Jézus megbocsátta a bűnödet, még akkor is, ha tetten értek. Nem téged értek tetten, nehogy félreértés legyen, csak példázattól nyomutogatok rád. Tehát Ószövetségben az a különbség, hogy követ dobáltak rá, ami azt jelenti, hogy a kárhoztatás szolgálata volt a lényege a törvénynek. De hála Istennek, a názáreti Jézus Krisztus azért halt meg, hogy ne kárhoztasson, hanem a halála, föltámadása ebből az ítéletből szabadult meg. Miért? Mert mindegyikünknek van ítélete, ezt én se tudtam, a bűneim miatt, de meg maga a bűnösségnek is van ítélete, és lehetetlenség, hogy a bűn büntetlenül maradjon, hát akkor Istenem, mikor fogok bűnhődni a bűneim miatt? A bűnbocsánat teljesen véget vet a bűnhődésnek, a büntetésnek? Olvasd el Róma 8:3-at, hogy a bűnt azért tette Isten Jézus Krisztusnak a testére, hogy rá sújtson az Istennek a haragja, ítélete, hogy a bűnben, Jézusnak a testében sújtson le a kárhoztató ítélet. Tehát a büntető eljárásom názáreti Jézus Krisztussal kapcsolatosan valósuljon meg. És ezért dicsőség az Úrnak, hogy elfogadom, hogy Jézus helyettem bűnhődött, és azt mondja Isten, hogyha elfogadom, akkor nekem nem kell bűnhődnim, mert a názáreti Jézus Krisztus ezt már megtette. A bűn miatt egyszer kell meghalni, utána már nem kell meghalni, meg egyszer kell lemenni a Seolba, de mivel én soha nem tudtam volna följönni, de Jézus Krisztus lement helyettem, te helyetted is, feljött, és ezzel elhozta számunkra nem csak a bűnbocsánatot, hanem az üdvösséget. Örök életet.
Tehát ott fönn a mennyekben a sátán nagyon mérges, hogy mi van akkor, hogyha meglátod, megérted a názáti Jézus engesztelő vérének a jelentőségét, értékét. Mi van, hogyha megérted a Szentlélekkel való betöltekezésnek a jelentőségét, értékét? És mi van akkor, hogyha megérted, hogy a Szentléleknek a kenetét, erejét hogy kell használnod? És mi van akkor, hogyha megérted, hogy hogy kell szellemi hadviselést folytatni a fejedelemségek, hatalmasságok ellen, hogy felszabaduljon több ember életébe az üdvösség, az Isten szellemének az ereje, az Istennek a királysága és a Krisztusnak a hatalma? És ilyen hívőket keres az Úr ma. És te legyél ilyen. A harmadik dolog, amit ki szeretnék emelni, az átruházás törvényével van összefüggésbe, és ez nagyon fontos megérteni, ez összefüggésben van azzal, amit előzőleg mondtam, hogy igazság szerint is át lehet hárítani a bűnt, mert Jézus Krisztus ugye így vette le rólunk, és helyezte rá Jézus Krisztusra a bűnt, és Jézus Krisztus érettünk lett bűnössé, bűnné, azt mondja, a föltámadás által, meg így lett számunkra Jézus Krisztus igazsággá. Tehát éppen ezért nem csak a bűneinktől szabadulunk meg, hanem az Istennek az igazságát is megkapjuk a názáti Jézus Krisztusban. De emberek, sajnos van egy hazugságon alapuló bűnnek az átruházása is, tehát hogy egy jó emberre, egy igaz emberre át lehet hárítani egy bűnös embernek a bűneit. És ez a lényege dolognak, hogy ezt ne edd meg, hogy ezzel szemben neked fontos, hogy védelmet megtalált, hogy amit emberek elkövetnek, vagy akár testvéred elkövetnek, és rád akarják hárítani, mert ez egy kedvenc szokás az ördögnek. Amikor James Jones öngyilkosság, vagy mi a szörnyűség volt, akkor ráhárították világméretekben az újjászületett keresztényekre. Amikor 80-as években volt Jim Swaggart, Jimmy Bakernek a botránya, szintén az újságok mindig azt írták, hát a Magyarországon a hídgyülekte ilyen. Tehát hárították ránk, rakták ránk ezeknek az embereknek a bűneit, ami az égvilágon nekünk ehhez semmi közünk nem volt. Most megy a Hillsongnak a botránya. Egészen biztos, nagyon kellemes meglepetés lenne, ha nem mondanák, hát ezek ugyanolyanok, mint a német Sándorék, és így tovább. Tehát ha rakják rá az embert, ez a hazugságon alapuló átruházás, és így helyeznek rá bűnnek a terhét az emberekre, mert ráadásul ilyen testi keresztényekkel van valamilyen kapcsolatunk, értitek? Tehát ilyen módon az átruházás úgy gondolják, hogy megül. De ezért nagyon fontos, hogy bölcs legyél. És mi közöm hozzá? Még ha a legkedvesebb testvérem is, aki közel van hozzám, és meghűl, megbolondul, de akkor is nekem ez ő csinálta, ő választotta. Az ő bűneit nem engedem, hogy rám helyezzék. Ha ő megette az egrest, a fő foga vásson bele. De én azt mondom neki, hogy ide figyelj. Még visszacsúszott keresztény számára is van lehetőség, mert még tart az üdvösség ideje a megbékélésre. Én leteszem a követ. Én nem az az ember vagyok, aki összekeveri az ószövetségi szolgálatot az új szövetséggel, mert az ószövetségi szolgálat a kárhoztatás szolgálata, az új szövetség szolgálata pedig a megigazítás szolgálata és a közben járásnak a szolgálata, az igazság szolgálatára, a Szentlélek szolgálata, akkor megmagyarázzuk neki, hogy figyelj ide, ha megtérsz, elhagyod a bűnöneit, megbánod a bűneidet, újra visszatérsz Jézus Krisztushoz, meg fogja bocsátani az Urat, Úr a bűneidet, de egyet ne tegyél. Ne bántsd a Szent Szellemet. Mert arra sajnos nem tudunk mit mondani, nem tudunk visszavezetni Jézus Krisztushoz, és a Szentléleknek a káromlása azt jelenti, hogy olyan embereket démonikusnak nyilvánítasz, akikben nem démonok vannak, hanem a Szentlélek van. Olyan közösségeket gyalázol, amely újjászületett emberekből áll, tele vannak Szentlélekkel, és te azt mondod, ördögtől van az egész, gonosz az egész. Tudod, mit csinálsz? A Szentlélek ellen harcolsz. A Szent Szellemet bántalmazod. Én nem szeretnék a te helyedbe lenni. És azt látom, hogy akik ilyen messzire eljutnak, a több mint 40 éve azt látom, nem tudnak megújulni.
meg vannak bélyegezve. Ebből értsétek meg, nem lehet kijönni. Ezért nagyon észné kell lenni, és vigyázni kell azoknak lenni, akiknek kedve szottyad megsértődni, meghasonlani, hogy meddig mész el eddig ezen a területen, mert egy bizonyos vonalat átlépsz, nem tudsz visszajönni, akármit csinálsz. Az ítéletnek rettenetes várások. Lehet, hogy a világ, mivel hogy éljen amilyen, ahogy mondtam, hogy nincs törvény, nincs evangélium, ők nem fogadják el, hogy a Szentléleknek a káromlása az megbocsáthatatlan bűn, de Isten igéje az mindig nagyobb, mint a világnak a felfogása, világnak a vélekedése. Azért nagyon fontos hangsúlyozni ezt, hogy igen, vigyázzál a Szentlélekkel kapcsolatosan. Káromolni lehet embereket, káromolni lehet Istent, káromolni lehet Jézus Krisztust. Megtérsz ebből, megbocsátja az Úr. Döbbenetes. De a Szent Szellemet káromlod, olyan, ami a Szentléleknek a munkáját sátánnak tulajdonítod, ahol nagyon nagy bajba vagy. És sajnos nagyon sok pünkösdi karizmatikus a kétségbe esett gyűlölet állapotába nagyon messzire elmennek. És nem tudják, hogy mekkora nagy dolgot csinál, baj csinálnak. Ezt a baj csinálták maguknak a farizeusok. István világosan megfogalmazza, hogy mi a Péter, illetve nem István

A beszédében 51-52 kemény nyakú, körülmetéletlen szívű, fülű emberek, ti mindenkor a Szent Szellem ellen igyekeztek, mint atyáitok is ti azonképpen. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Tehát a nyilvánvalóan a Szentlélek előtti korszakra utal itt. De mivel hogy a Szentlélek igazából Pünkösd után jött be a világba, hogy bizonságot tegyem, ugye megvan az egyéni életben mi a Szentléleknek a feladata, megvan a közösségnek az életében mi a Szentlélek feladata, és megvan, hogy mi a világban a Szentléleknek a feladata. És következőt mondja István, hogy mindig a Szent Szellemmel való szembeszegülés, konfrontálás, a személyének az elutasítása, gyalázása, káromlása okozta az Ószövetségi Izraelnek is a bukását. Ezért ölték a fölkent embereket, ezért árulták el a fölkent embereket, ezért gyűlölték a fölkent embereket, mert valójában igazából a spirituális szempontból a megvetésüknek, árulásuknak a tárgyát a Szentléleknek a dolgai képezték. És ma ez nem változott. Ezért szeretni kell a Szent Lelket, és kedveskedni kell neki, mert a Szentlélekkel kapcsolatosan tudjuk csak megtartani az áldásainkat, és ezért győz le a vádlást. Hogyan tudod legyőzni? A Jelenések könyvéhez lapozunk vissza, Jelenések 12, ott álltam meg, és ők legyőzték azt a bárány véréért, a bizonságtételüknek a beszédéért, életüket nem kimérték, mint halálig. Tehát az első, a vér, az új szövetségnek a vére, a vérnek, a báránynak a vérével, és a váltságdíjadnak az igazságával, hatalmával légy tisztába. Az egy vízválasztó morális és szellemi szempontból is. A szellemi érzékenységet igazából, meg az erkölcsi értékítéleted a názeti Jézus vére alatt tisztul meg, és újra visszatalálsz a helyes fogalmakhoz jó és rosszal kapcsolatosan. Második, a bizonságtevésnek a szava, tehát bizonságtételnek a szava, tehát itt is, mivel hogy a vádlás nyelvvel történik, tehát hogy bűnösnek akarják beállítani az igazat, ezért ugyanúgy szájjal, nyelvvel kell a bűnnek a terhét elvetned magadról. Hogy Izajás 54 mondja, hogy egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Mindazokat a nyelveken, amelyek a szó szerint nem perv szerepel, hanem ítéletre támad ellenet, tehát ítéletre támad, tehát ítélet alá akarnak helyezni, büntető eljárás alá akar vonni verbálisan, mert sajnálatos módon nagyon sok önkényes vádló van, önkényes ügyész van, akinek ez a szenvedélye, hogy az ember társait vád alá helyezi, és a bűnnek a terheit rakja az ember társaira. Azt mondja a Izajás 54:7 utána, hogy egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencs, mindakat a nyelveket, amelyek tehát ítéletre megtámadnak, tehát ítéletképpen hangzanak el veled szemben, hogy büntetésre akarnak helyezni, hogy pokolba kerülsz, kárhozat fia vagy, gonosz vagy, stb. Ezek mindig ide tartoznak az ilyen szövegek, hogy ezekről be tudod bizonyítani ezekkel kapcsolatosan az Istennek a kinyilatkoztatását, vagyis rossznak tudod minősíteni ezeket. Tehát ilyen módon a bizonságtevésnek a szava ezt jelenti, hogy mindig a vádlással ellentétesen a nyelvedet használnod kell az igazság az fegyvereként, vagyis a szellemnek a kardjával, hogy a teher lemenjen a lelkedről, lemenjen az elmédről, lemenjenek a képességeidről, életérzésedről, hogy szabad légy ember az Úr Jézus Krisztusban. A harmadik pedig arról szól, az eredeti ugye, hogy nem kimélték az életüket, eredetiben psziché szerepel, lélek szerepel,

fel is agapé van, hogy nem szeretik a halálig a lelküket. És ugye Jézus azt mondja János 12-ben, hogy aki szereti a lelkét, az elveszíti, aki pedig elveszíti a lelkét, az pedig örök életet talál. Dicsőség az Istennek, tehát így tudjuk legyőzni. Mert miért? Mert amikor vádlás jön ránk, bűnnek a terhe, mit csinálunk? Az első reakciónk, szenvedünk, elkezdjük magunkat sajnálni, hogy nagyon nagy igazságtalan ér bennünket, és áldozatot játszunk. De pontosan azért kell ezzel kapcsolatosan objektív igazságokat kimondani, hogy a lelkünk ilyen módon legyengül, a figyelmünk nem arra terelődik, hogy jaj, ha lehetett ilyet mondani rólam, hogy gazember vagyok, gonosz vagyok, sátán embere vagyok, és így tovább. Tolvaj vagyok, rabló vagyok, elvettem az embereknek a vagyonát, és így tovább. Meg démonok vannak bennem. Hát hogy lehet ilyet mondani rólam? Hát én tudom legjobban a lelkem, hogy mit csináltam. Én ezeket nem csináltam. Tehát értitek, hogy így van az ember. Tehát állandóan az vádlás arra készíti az embert, hogy saját maga lelkével foglalkozzon. Pontosan az ellentétét kell tenned. Hogy meg kell keresned azokat az igazságokat, amelyeket kimondod, és amikor kimondod, egyáltalán állandóan bele lépsz a Krisztusnak az igazságába, az ön igazság helyére. És az ön igazságból folyamatosan lépünk az Istenek az igazságába, egyre erősebbek leszünk, mert az igazság által erős leszel. És az igazság pedig nem az ön igazság, hanem igazság Jézus Krisztus, ő az Istenek az igazsága, és az ő igazságára van mindannyiunknak szüksége. Dicsőség az Istennek. Mennyi atyám a názeti Jézus nevében, hálát adok neked, hogy a názeti Jézus Krisztus által példát adtál nekünk, aki legyőzte a vádlót, legyőzte a sátán, és ítélet alá helyezte. Taníts meg bennünket, Uram, megbirkózni a sok-sok vádlással, hazugságokkal, szidalmakkal, hogy minden testvérem ezen a területen sikeres emberré váljon. Hogy senki ne hordozzon magán olyan terhet, amely a gyötrelemnek, a fájdalomnak, az önkínzásnak, az önpusztításnak, a frusztráltságnak a terhe, mert te megígérted, Uram, hogy a te terhed, vagyis az te igád, az könnyű, gyönyörűséges. Uram, mi ezt az igát akarjuk hordozni a földi életünkbe, hogy szabadságunk megmaradjon az Úr Jézus Krisztusban. És köszönjük neked a vigasztalót, a Szent Szellemet, és köszönjük Istennek az erejét. És kérünk téged, Uram, hogy Isten szellemének az erejével szembeni rágalmazások, gyalázkodások, vádlások ne szorítsák vissza a Szentléleknek a működését, erejét, hanem adjál szabadságot, Uram, minden embernek, és elkötelezést a Szent Szellemmel számára, hogy senki ne szégyelje a Szent Szellemnek a munkáját, még akkor sem, hogyha harsányan próbálják némelyek lázadó emberek, vagy vallási emberek beállítani, hogy ez nem az Úrtól van. Kérlek téged, Uram, hogy adj nekünk erősséget, adj meg, Uram, hogy az üdvösség bizonyossága mindenkinek az életében helyreálljon, hogy a bűntudat, bűnérzésnek, a hamis terheknek a súlya lemenjen az Úr Jézus nevében minden jelenlevőnek az életéről, elméjéről, érzéseiről, életérzéséről, szívéről, a názeti Jézus nevében. És Uram, ha van olyan ember, akinek a gyalázat és a szidalom szétzúzta a szívét, gyógyíts meg a szívüket, Uram, a názeti Jézus nevében, és adj nekik belső gyógyulást a szellemükben, lelkükben, hogy újra erőt tudjanak nyerni, és örüljenek annak, hogy megváltott emberek, és szereted őket, és hűséges vagy hozzájuk, és velük vagy életüknek minden egyes napján, és Isten nem vádolja őket, hanem megazította őket, és te se kárhoztatod őket, hanem azért haltál meg, és azért támadtál fel, és azért mentél fel a mennybe, hogy közmenyám életük, hogy megtartsd az egész földi életükben az életüket, kezükben tartod őket, kezükben hordozod az ő életüket, vénségekig, és az örökké valóságban meg örökké veled leszünk a Jézus nevében. Halleluja. Amen.

0: Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.
1: Függöny.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A második világháború utáni igazságszolgáltatás egyik legnagyobb rejtélyével folytatjuk. József Mengele a kegyetlen náci orvos történetével. Itt van velünk Katona Csaba történész, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a legutolsó hírek szerint hosszú idő után, hosszú történészi munkálkodás és bíróságra járás után végre nyilvánosságra hozta a svájci titkosszolgálat József Mengele életéről szóló dokumentumokat. Itt ugye a 50-es évek, 60-as évekről beszélünk, tehát nem a második világháború utáni közvetlen időszakról, és kiderül ezekből a papírokból az, hogy ez az ember, ez a tulajdonképpen a legbizarabb és az egyik legkegyetlebb, javítson ki, hogyha nem így van, náci tömeggyilkos, szabadon járt kelt Európában 10 évvel a második világháború lezárása után. Jól látom én ezt?
2: Nem láttam az iratokat, de amennyire tudom, hogy mi a tartalmuk, közel járunk az igazsághoz. Tehát ma már pontosan lehet róla tudni, ugye, hogy Brazíliában fejezte be az életét 1970-es évek végén, ha az emlékezetem nem csal. Ami igazán megdöbbentő, az tényleg az, hogy a dél-amerikai tartózkodása, illetve ezt megelőzően a európai tartózkodása is ma már nagyon úgy tűnik, hogy sokkal inkább tudott volt politikai szinten, mint sem amire korábban gondoltunk volna. Következésképpen ezek az iratok, majd meg fogjuk látni pontosan, hogy mit fognak elárulni számunkra, de ugye ezek is úgy kerültek ma a nyilvánosság elé, hogy Gerard Wettstein történész egy per nyomán harcolta ki, hogy kutathatóvá váljanak
1: ezek. De mondja, miért volt eredendően 2071-ig titkosítva az, hogy egy náci tömeggyilkos mit csinált a háború után?
2: Nem ismerem a svájci jogszabályokat, de nyilván minden irat esetében törvény szabályozza azt, hogy mi kutatható és mi nem kutatható, illetve ha valami nem kutatható, akkor az mikor válik kutathatóvá. Tehát nyilván volt valamiféle jogszabály, ami automatice azt hozta magával, hogy ezt a irat csomót, ezt titkosították, viszont természetesen minden törvényt rugalmasan lehet és kell alkalmazni. Westein kollega nagy valószínűséggel meglátta azt a kis kaput, amelyik lehetővé tette azt, hogy ő pert indítson. Ez nem volt egyszerű történet, mert hosszú procedúra volt, de hát a jelek szerint sikerrel járt. Ez viszont mutatja a svájci igazságszolgáltatásba vetett hitnek a indokolt voltát.
3: Van egyébként új a nap alatt a most nyilvánosságra hozott dokumentumokban? Úgy értem, hogy azt korábban is lehetett tudni, hogy például 1956-ban Svájcban síelt a fiával, tehát nem most derültek ki ezek az információk, hogy Európában járt kelt.
2: Én azt gondolom, hogy szignifikánsan új adat az nem valószínű, hogy ebből elő fog kerülni, de a részleteket jobban meg tudjuk ismerni, és ez nem mindegy. Tehát például az kiderül, hogy 1964-ben egy magádiáknak mondó izraeli kém igyekezett a nyomába eredni, egyebek mellett Mengelének. Ezek a dolgok azt fogják számunkra megmutatni, remélhetőleg, hogy az egyes államok hogyan és miként viszonyultak Mengele személyéhez, illetve hát egyáltalán hogyan fordulhatott elő, hogy miközben nagy valószínűséggel magas szinten tudtak róla, hogy ő kicsoda, micsoda, a tettei meg azok közismertek voltak, és mégis gyakorlatilag büntetlenül jöhetett, mehetett. Ugye már Dél-Amerika iratóból kiderült, hogy megpróbált hazatérni az NSZK-ba, a saját nevén kezdeményezte. Ezek megdöbbentő adatok.
1: Hát igen, a 58-asban a Szereszi telefonkönyvben saját névvel szerepelt. Ezért érthetetlen az, hogy miközben rá két évvel később Eichmann-t, a Mossad egy óriási nagy akció keretében valójában elrabolt a Dél-Amerikából, addig a, hát nem tudom, van a történészeknél ilyenfajta sorrend, hogy a náci kegyetlen gyilkosoknál Eichmann az előrébb van Mengelénél?
2: Történészek nem szeretnek így rangsorolni, mert ez kicsit mindig ilyen bulvárosnak tűnik. Az viszont nem vitatható, hogy mind Mengele, mind Eichmann esetében az emberiség ellenes büntettek olyan mérhetetlen hosszú sorra áll előttünk, ami menthetetlenné teszi az ő tevékenységet.
1: Ezért adja magát a kérdést, hogy ami Eichmannnál sikerült, nevezetesen, hogy a titkosszolgálat elfogta és elvitte Dél-Amerikából, az hogy nem sikerült Mengele esetében.
2: Máshonnan közelíteném meg, ugye az, ami Eichmannnal történt, azért az kivételnek számít. Tehát emlékezhetünk erre, legalább nem személyes emlékeinkből, életkorunkból adódóan, de arra azért emlékezhetünk, hogy ugye ez az akció, majd az ezt követő per, illetve a kivégzés az óriási nemzetközi vihart kavart, hogy vajon ez a nemzetközi jogot mennyire sérti, vagy mennyire nem sérti. Ez volt az egyik oldal, a másik pedig ugye nyilván az, hogy az igazságszolgáltatás jegyében egy ilyen tömeggyilkos nem maradhat szabadon, nem maradhat büntetlenül, megtorlatlanul az a mérhetetlen, kegyetlen tett sorozat, ami a nevéhez kötődik. De hogy miért fordulhatott elő, hogy egyikükkel így bántak, a másik pedig gyakorlatilag érintetlen volt, erre egy történész majd akkor tud választ adni, ha az összes ehhez erre vonatkozó irat kutatható lesz, és remélem, hogy egyszer lesz ilyen.
3: Milyen fényt vet egyébként Svájcra, és nem függhet-e össze a titkosítás, aminek persze hát jogszabályi alapjai vannak, de hát mégiscsak az valahol az állam akarat, hogy mi van a jogszabályokban, tehát nem függhet-e össze azzal a titkosításnak az ilyen hosszú volt eredetileg, hogy ez Svájcnak nem feltétlenül egy kellemes téma és információ, ha ez napvilágra kerül.
2: Feltévedem, nem engedve számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy mivel az állam az ugye jogfolytonos, ezért a mai Svájc számára is kellemetlen, hogyha az derül ki, hogy a korabeli svájci hatóságok számára egyértelmű volt, hogy itt van egy náci tömeggyilkos, és mégsem történt semmi érdemi lépés ezzel kapcsolatban. Tehát számolni kell ezzel a lehetőséggel, még csak azt sem mondom, hogy nem lehet megérteni, az más kérdés, hogy megértem, az nem azt jelenti, hogy erkölcsileg vagy morálisan azonosulok ezzel. Igen, lehetséges, hogy ez is egy szempont volt.
1: Mennyire tartja validnak azokat az érveléseket a 2071-ig tartó titkosításban, hogy a történet szereplőinek személyiségi jogai, a még élő vagy a már nem élő emberek személyiségi jogai, azt felülírta. Tehát akárhogy is nézem, azért ez a, ha azt veszük, hogy ez 1958-60 környékén történt, vagy adott esetben még korábban, akkor az 66 éve történt. Indokolt-e ilyenkor személyiségi jogvédelemről beszélni egy ilyen fontos ügyben, hiszen ne felejtsük el, ezt az embert soha az életben nem állították bíróság elé.
2: Itt megint a törvényi háttérre kell hivatkoznom, tehát az, hogy milyen adatok kerülhetnek ki, azt minden demokratikus jogállamban törvények szabályozzák, mérlegelési lehetőségét nem nagyon van. Olyan természetesen előfordulhat, hogy azt mondjuk, hogy ez a törvény ez nem jó, ezt meg kell változtatni, ez viszont már a politikának a törvényhozás felelőssége. levéltáros, meg történész ugyanakkor kizárólag jogkövető és nem jogsértő magatartást tanúsíthat. Tehát amennyiben a svájci törvények indokolják ezeknek az adatoknak a titkosítását, akkor ezzel nincs mit csinálni, legfeljebb azt mondani, hogy ezt a törvényt hasznos lenne megváltoztatni. Amennyiben nem indokolják, akkor viszont jogos a felvetés, hogy miért kell ezeket titkosítani. Ezt a kérdést megválaszolni a svájci törvények pontos ismeretében lehet.
1: A társadalmi igazságérzet azt hiszem, hogy ez utóbbi diktálna. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
3: Köszönjük,
2: azt diktálna, én köszönöm.

0: visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hagyományosan a fizetés, újabban az otthoni munkavégzés, vagyis a home office lehetősége az, ami befolyásolta azt, hogy milyen munkahelyet választanak a munkavállalók. Viszont az elmúlt években egyre fontosabb lett a munkahelyi környezet. Erről beszélgetünk Sinka Judittal, a Jobtain HR szolgáltató compliance és vállalati kapcsolatok vezetőjével.
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy itt van. Tehát hogyan befolyásolta az elmúlt években a munkahelyi környezet a munkavállalók munkahely választását?
3: Amikor munkahelyi környezetről beszélünk, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak azt kell érteni alatta, hogy milyen egy irodának a berendezése, mennyire ergonomikus, mennyire, nem tudom én, klassz dolgok vannak ott, hanem a munkahelyi környezetet egy sokkal szélesebb körben kell értelmezni, mert a munkavállalóknak az is nagyon fontos, ugye, hogy milyen kollektívába kerülnek, milyen lesz az a főnök, akivel együtt kell dolgozniuk, hogy fognak, nem tudom én, ott a munkamódszerek, a munkafolyamatok lenni, milyen a munkaszervezés. Tehát egy nagyon széles kör az, amit kell értelmezni ilyen szempontból, nem csak szűken a munkahelyi környezetet. És én azt gondolom, hogy az utóbbi időben teljesen más perspektívát kapott mondjuk az irodának a jelentősége is, hiszen ahogy ön is mondta, akár a fiatalok egyre inkább azt kedvelik, vagy azt szeretik, hogyha mondjuk a vállalat kínál nekik például lehetőséget arra, hogy ők otthonról is dolgozhassanak. Tehát a home office, mint olyan, azt kell, hogy mondjam, hogy talán manapság már elvárt dolog a fiatalok részéről.
2: Bár több nagy cégnél hallottam, hogy a vezetői szinten nem annyira szeretik azt, amikor ez folyamatosan zajlik. Tehát azt mondják, hogy jó, egy-egy nap rendben van, de erre építeni egy nagy cég rendszerét már nem annyira lehet.
3: Igen, nyilván én azt gondolom, hogy ez szakmafüggő is, hogy milyen munkakörökben van lehetőség például home office-ra, mert nyilván egy gyári termelésben nincs erre lehetőség, de azért akik irodában dolgoznak, míg akár én a vezetőket is mondanám, az, hogy legyen lehetőség egyfajta ilyen rugalmas munkaszervezésre, ez mindenféleképpen elvárás, és teljesen igaza van önnek abban, hogy ugye a COVID után, mert akkor jött be ez a home office, mint lehetőség, és nagy valószínűséggel ez velünk is fog maradni, de összességében talán azt gondolom, hogy most kezdenek egy picit visszaállni a cégek arra, hogy most ne a teljes munkaidő történjen már ugye home office-ban, hanem egy-két napot, ha lehet, akkor a kollégák járjanak be. És hát nyilván ennek is megvan az előnye, hiszen azért alapvetően társas lények vagyunk, tehát mindenféleképpen fontos az, hogy a munkavállalók ugye ne csak a gép előtt üljenek, hanem kapcsolatokat építsenek, közösen oldjanak meg feladatokat, közösen dolgozzanak projekteken, tehát hogy ez is egyfajta igény azért az ember részéről.
1: Mennyire tudatosak a munkáltatók? Hol tart ebben a hazai piac abban, hogy a munkahelyi környezetet minél ideálisabbá tegyék, bár gondolom, hogy itt vannak eltérések, KKV-k és nagyvállalatok, vidék és főváros között.
3: Így van. Én azt gondolom, hogy a jövő az lesz, hogyha a munkáltató azt tudja megoldani, hogy a munkavállalóknak a mindenkori élethelyzetéhez igazodóan tud munkahelyi lehetőségeket kínálni. Értem én ez alatt, hogy nyilván vannak olyan munkafolyamatok, amikor elmélyülten kell dolgozni, amikor számításokat kell végezni, tehát akkor legyen a cégen belül, vagy az irodán belül olyan hely, ahol el tud vonulni a munkavállaló. Hogyha nem tudom én, például kávészünet, vagy ilyesmi, hogy erre is legyen, hogy tudjanak az emberek azért beszélgetni egymással, egy kicsit kapcsolatokat építeni, hogy erre is legyen lehetőség. Hogyha nem tudom én, például HR részéről ugye nagyon sokszor van, hogy ilyen bizalmas beszélgetést kell folytatni kollégákkal, legyen arra is lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy valahol ez kell, hogy legyen a jövő útja, hogy mindig legyen a mindenkori élethelyzethez, munkavállaló mindenkori élethelyzetéhez megfelelő tér egy irodán belül.
2: Vannak felmérések, és tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a modern időszak irodáiban sokkal hatékonyabbak és jobbak ezek az úgynevezett open deskek, ami ugye azt jelenti, csak azoknak mondjuk, akik nem járatosak irodákban, hogy nincsen mindenkinek külön meglévő állandó helye, hanem asztalok vannak, mindenhol van számítógép kapcsolat, és mindenki odaül, ahova akar. És ez sokkal jobb, mondják a felmérést készítők, de hát közben meg sokkal személytelenebb, nem? Tehát, hogyha valaki bejár egy munkahelyre, akkor nem elvárás az, hogy legyen egy asztalom, ahol a fiókomban ott vannak azok a dolgok, amik a mindennapi munkámhoz szükségesek. Tehát, hogy egy picit az enyém is legyen, nem pedig ahogy esik, úgy puffan módon, most éppen itt ülök, holnap meg ott.
3: Nagyon érdekes, én kérdeztem a gyerekeimet is erről, mert ugye ők is azért dolgoznak hasonló környezetben, és azt mondják, hogy manapság már ugye egy cég nem is biztos, hogy annyi, vagy akkora irodát bérel, mondjuk, hogy az egész állományát tudja egyszerre foglalkoztatni, hanem azért oldják így meg, hogy ma ők jönnek be, holnap egy másik csapat jön be, tehát nincsenek konkrét kiosztott helyek, és ugye ez azért nem probléma nekik, mert gyakorlatilag az íróasztalban már semmit nem tárolnak, mint annak idején ugye mi a papírjainkat azért ott a fiókba tartottuk, tehát szerettük.
2: Tehát nincs már bögre.
3: Nincs már ilyesmi sem, így van. Vannak külön szekrények, ahová vannak kulcsok, tehát oda be tudnak tenni éppen dolgokat, de tulajdonképpen minden számítógépen zajlik náluk, tehát ez sem lényeges ilyen szempontból. És hát nem beszélve arról, ugye, hogyha nézzük a munkaidőbeosztást, ugye, ha valaki odahaza dolgozik, akkor valljuk be, hogy nem is veszi észre tulajdonképpen, hogy leteltem már az a 8 óra, mert lehet, hogy tud korábban kezdeni, lehet, hogy be tudja később fejezni a munkáját, miközben úgy érzi, hogy egyfajta rugalmassága van az időbeosztásban. Ugye, hogyha irodában dolgozik valaki, akkor ott igen érzem, hogy reggel 8-kor megyek, és délután 17:30-kor jövök haza. De így ez a rugalmas beosztás, én azt gondolom, hogy teljesen rendben van így a fiataloknál, és nem beszélve még egy nagyon fontos szempontról is, ugye az úti költség megtakarításról, meg egyáltalán az utazással töltött idő megtakarításáról, mert azért én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy minél többet tudjunk hasznos munkát végezni.
1: Sinka Juditnak köszönjük, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Köszönöm.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Orbán Viktor finoman megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatalban munkát vállalókat. Van-e ok az aggodalomra? Ezt is kitárgyaljuk, illetve mutatom, hogy milyen témák lesznek még. Kezdjünk!
2: Aki ebben az AVH-ban munkát vállal, nem tudja elkerülni a felelősségre vonást. Minden egyes embernek a nevét nyilvánosságra hozzuk. Ezt Orbán Viktor mondta tegnap este a Bayer Show-ban, utalva a frissen felállított NVVH dolgozóira. Magyar Péter ma reggel a Kossuth Rádióban nagy arányú családi pótlék emelést ígért 2027-től. A miniszterelnök az interjúban azt is megígérte, hogy a parlamentben igyekszik finomítani az általa használt hangnemen. Törvénymódosítással teszik lehetővé, hogy egyedülállók is válhassanak örökbefogadókká, mondta Magyar Péter a szombati sajtótájékoztatón, ahol úgy fogalmazott, hogy nem a miniszternek és nem egy politikusnak kell dönteni erről a kérdésről. Meghallgatta az új alkotmánybíró jelölteket az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. A jelöltek meghallgatása után a TISZA frakció alkotmánybíró jelöltjeit támogatta a parlamenti szakbizottság. Ma esti vendégeink Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Kőszegi András, kommunikációs szakember, és Unyatyinszky György, a Kontroll.hu újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Ahogy nálunk vidéken mondják, Orbán Viktor berúgta a kertkaput. Szép estét kívánok mindenkinek. Ez azt jelenti, hogy megérkezett, nem is akármilyen kijelentésekkel. Viszont mielőtt ezzel foglalkoznánk, illetve Magyar Péter reakciójával, nézzük meg, hogy mi volt a nap kérdése, amely a dízellel kapcsolatos, ennyit elárulhatok, és lássuk is, ön elégedett azzal, hogy a kormány havi 5000 forinttal támogatja a dízelautósokat. 69% elégedett ezzel, 31% nem, de hát ez több rétű kérdés. Mielőtt tehát ezt kitárgyalnánk, nézzük meg, mit is mondott Orbán Viktor.
3: Nekem, mint volt miniszterelnöknek, még nem dolgom, hogy azokhoz az emberekhez beszéljek, akik egyébként nem akarnak engem hallani, éppen most küldtek el.
4: Mondta Orbán Viktor vasárnap a Bajár Show-ban. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását az önkény egyik eszközének tartja. A hivatalt AVH-nak nevezte és úgy fogalmazott, szerinte agresszív, új kommunista kormányzás zajlik az országban.
3: Vagyok ebben az AVH-ban, és mindenki a vezetője. Az egy mellékkérdés. Ebben az AVH-ban munkát vállal. Itt döntéseket hoz. Eljárásokban vesz részt. Amikor helyreállítjuk a jogállamot, nem tudja elkerülni a felelősségre vonást. Minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk. Kicsoda, ki fia, borja, mit csinál? Milyen eljárásokban vett részt? Milyen jogállamiságon kívüli eljárásoknak volt szereplője?
5: Megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal.
4: Magyar Péter a Kossuth Rádióban reagált Orbán Viktor kijelentéseire, példátlannak nevezve a volt miniszterelnök mondatait.
1: Sziasztok, üdvözöllek titeket! Na, mit kezdjünk egy ilyen kijelentésről? Ugye több is elhangzott, én konkrétan erre az AVH-ra értem, amit mondott Orbán Viktor, Nemzeti Vagyonvédelmi Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalra. Valóban listázás lesz, érdemes-e ettől tartanunk, vagy ez egy politikai lózung, el kell engedni a fülünk mellett, és halad tovább a karaván?
6: De teljesen szürreális. Tehát, hogy annyira szürreális, hogy egész egyszerűen szinte nem is tudok vele mit kezdeni. Tehát,
7: bocsánat, Orbán Viktor jelezte, hogy nem szeretnének különböző a valóság értelmezéssel kapcsolatos vitákat lefolytatni. Pontosabban úgy gondolja, hogy ők tudják, hogy mi a valóság, és hogy nagyon nehéz másokat arról győzködni.
6: Hát tehát akkor mi most hazaismertünk tulajdonképpen, hiszen minden rendben
1: van. Hát vagy
6: van.
1: Beilleszkedsz Orbán Viktor valóságába, és akkor maradhatsz a műsorban.
6: Hát ez a nagy kérdés nekem egyébként. Nem. Egyébként ez egy komoly kérdés számomra, hogy neki mi a valósága, hogy van-e egyáltalán még realitás, van-e valósága, vagy mi az a valóság, amiben ő él. Tehát nekem ezzel kapcsolatban most, amikor így bevallom férfiasan nem tudtam végignézni, tehát így belehallgattam, meg az összefoglalókba beleolvasgattam, mert 50 percet ebből, vagy erre szállni az életemből, ezt most már így azért offolom igazából. Kicsit olyan érzésem volt, mint az amerikai filmekben, tudod, hogy így, mindig, így nézem, hogy mennek emberek így a filmekbe, így a rokonokhoz, tudjátok, ilyen szép helyekre, és úgy elnézik, hogy ott nem értjük, hogy mit csinálnak ezek az emberek. Szóval, hogy nagyon-nagyon kellemetlen. Tehát ez egyszerűen így...
1: Koherens így. Világkép, amit itt felrajzolt Orbán Viktor? Azt tudjuk, hogy agyon használt, mert korábban ezeket a toposzokat már emlegette az elmúlt esztendőkben, és akkor még finoman fogalmaztam. De ugye ennek van koherenciája?
8: A maga módján azért szerintem még maradt némi koherenciája, csak annak a valósághoz már tényleg nagyon-nagyon kevés köze van, ebben azért egyetértenék. Azért a saját logikáján belül szerintem sok szempontból megáll, amiről ő beszél, bár azért abban is vannak már önellentmondások. Ja, az látszik, hogy csak így az eredeti kérdésre visszakanyarodjak, hogy az NVVH-val kapcsolatban teljesen egyértelműen azt a stratégiát vette fel a teljes Fidesz, és azért ebben egységes az, amit Orbán Viktorhoz, és amit mondjuk a parlamentben a képviselőktől hallunk, hogy előre próbálják hitelteleníteni, illegitimnek nyilvánítani azt, bármit is, amit az NVVH a saját vizsgálataival ki fog deríteni. Nyilván lehet azért egy aggodalom a Fidesz körüli szereplőkben, hogy mik fognak itt kiderülni a következő hónapok, évek során, és előre az egészet, tehát úgy, ahogy van, nem egyes ügyeket, nem egyes szereplőket, hanem az egészet próbálják már előre közölni, hogy ugye ez nem a jogállamiságot tiszteletbe tartva történik ez az egész folyamat, tehát ne is foglalkozzunk vele. Az szerintem már egy ennél tovább lépés, amit Orbán Viktortól a Bayer Show-ban hallottunk, ami ráadásul előre próbál megfenyegetni olyan leendő munkavállalókat, akik egyébként még nincsenek is ott, tehát előre megfélemlíteni, hogy de ne is jelentkezzetek. Itt tényleg van egy ilyen szereptévesztés szerintem az ő fejében, hogy még úgy beszél, mintha egyébként neki bármilyen hatalma lenne.
9: Mi a célja ezzel?
8: Szerintem egyrészt az előre megfélemlítés, hogy elvegye bizonyos, hogy azt gondolja ő, ez szerintem nincs így, de ő szerintem azt gondolja, hogy adott esetben még elijeszthet.
9: Senki nem fog jelentkezni oda?
8: Hát, vagy valakiket azért elriasztanak.
9: Unger Anna egy körbenéz, egy üres irodákban.
7: Tudok egy, csak hogy kapcsolódjak ehhez, amit mondtál. Tehát, hogy igen, leegyszerűsítve kijelölte a főgonoszt, bármit, amit ez az új hatóság majd csinál a Fidesz szempontjából, meg a Fidesz szavazói szempontjából, bármi, ami történik, nem fogják elfogadni ezt, mint a valóság része, és akkor az, hogy a saját belső logikában működik, csak ugye ez ennél szélesebb a hétköznapi valóságunk.
8: Kicsit, bocsánat, csak hogy egy kicsit olyan, mint amikor mondjuk a sorosista, a soros ügynök címke ment, meg az álcivilezés, hogy van egy bélyeg, amit így rá tudunk sütni, és hogyha meg a fake news-ozás, hogy van valami, amit hogyha hitelteleníteni akarunk, vagy így nem tetszik, nem illik bele a mi valóságképünkbe, akkor ezt mondjuk, és akkor ezzel az ügy le is van zárva, nem kell a részletekkel foglalkozni.
7: Igen, és akkor itt kapcsolódva Radics Bélával sikerült egy kicsit beszélnem a parlamentben, más ügyekben is, de erre is rákérdeztem, hogy ő is egy újfajta kommunikációt ígért a saját maga részéről, amikor felvette a képviselői mandátumát, levonva a választási vereségnek a tanulságait, és hogy akkor ez a fajta kommunikáció, amit Orbán Viktor itt most beleengedett, hogy akkor ez követendő dolog, és ő megerősítette, hogy igen, és bárki, aki ebben részt vesz, annak ki kell tenni a képét, mit csinált, hogy csinálta, mikor csinálta az MVVH munkatársaként. Csak ugye tényleg, amikor visszakérdez az ember, hogy egy újságírókra utalt korábban, hogy ők például milyen lejáratásokat tolnak szerinte, az ő értelmezése szerint. Igen, csak egy újságíró az közszereplő. Akik viszont nyomozók, és egyéb tényleg a hatósághoz kapcsolódó ügyészek, és még lehetne sorolni, ők nem azok.
6: Nyilván, hogy hétköznapi állampolgárok, munkavállalók, tehát ilyen szinten megfenyegetni, megfélemlíteni valakit az ő pozíciójából, oké, hogy most kérdés, hogy neki van hatalma? Mert engem ez érdekel, hogy milyen hatalma van, milyen hatalomból, milyen védettségből beszél, hiszen ő egy volt miniszterelnök, tehát gyakorlatilag ő neki...
9: A legerősebb ellenzéki párt vezetője.
6: Jó, oké.
9: Okay. Szerény számítások szerint is azért legalább 1 millió ember még ott van mögötte.
6: Oké, okay. Akkor is egy ilyen pozícióból, az ő pozíciójából hétköznapi embereket már így megfélemlíteni. Én nem vagyok jogász, de büntetőjogi kategóriának vélném már ezt is. Tehát, hogy ilyen esetekben tehát, hogy nincs, aki föláll, és tényleg azt mondja, hogy most már ez elég. És egyébként például, amit felsorolt, hogy mivel, már most előre mivel vádolja a még egyébként nem létező munkatársakat, az töredelmesen, tökéletesen felsorolja azt, hogy ők mit csináltak idáig. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Igen, hogy...
8: Pontosan, hát az egész Bayer interjúban sorra jöttek az olyan elemek, ahol ugye ő azzal vádolja a Tiszát és Magyar Pétert, amit egyébként ők csináltak 16 éven keresztül.
6: Igen. Tehát ezt interjúnak nem is nevezném, ez tényleg jó a név.
9: Bocsánat,
6: show,
9: csak az utolsó show, két év ment félre.
7: Igen, nem figyeltem. Show meg ráadásul a bejátszók, ahogy elkészültek, ha jól emlékszem, egyiket ezt még köccse előtt vették fel, tehát hogy a show-t azt most csak így ennyiben még hozzá lehetne tenni. És amit mondtál, hogy visszatérő meg, hogy és akkor ezzel is összekötve, amit te is, hogy itt gondoljunk abba bele, hogy 16 év alatt ez a fajta lejáratás kultúra, amit ők meghonosítottak Magyarországon, ez oda vezetett, hogy különböző civil szereplők civil szférában egy csomó ember inkább nem vállalta, hogy valamelyik civil szervezetnél dolgozzon. Politikai pártokra ez ugyanigaz. Jobb kilátásokkal rendelkező pártok, mint amikor mondjuk a Momentum például elindult, és nagyon, nagyon felpörgött a népszerűsége, hogy elkezdték őket is nagyon hasonló módszerekkel támadni. Ez azt jelentette, hogy bizonyos szereplők inkább azt mondták, hogy na jó, ebben nem veszek részt, és nem kívánnak ebben. Igen ám, de abból most kimarad a számításból, hogy az NVVH-nak a jövőbeli munkatársai figyelembe véve azt, hogy milyen elnököt választottak, milyen funkciót kell, hogy ellásson, milyen politikai akarat is mozgatja azt, hogy ez a szervezet létrejöjjön, és most a választói akaratra gondolok, nem a Tiszára, az azt mutatja, hogy itt a legelszántabb emberek lesznek, tehát a legelszántabb emberek, szakmai, a legelszántabb emberek felé ezt mutatni, ez alapból nem túl meggyőző.
6: Ami számomra mondanám, hogy érthetetlen, de tulajdonképpen, hogyha abból a logikából indulunk ki, hogy az ő valósága az egy más, mint a hétköznapi történések valósága.
9: Hát vagy egy másik párt körül kialakult valóság, legyünk azért megengedőbbek. Abszolút valóságot nehéz mai Magyarországon szerintem meghatározni ebben a politikai térben.
6: Szóval, hogy azt azon túl nem értem, hogy a választás előtt is mondtam azt sokszor, hogy megváltozott körülöttünk, megváltozott a világ nagyon sok dimenziója, és ők ezt nem vették tudomásul, és többek között ez is vezetett az ő történelmi bukásukhoz, hogy nem változtattak, csak tekertek a hangerőn. És most ahhoz képest a választás óta még Magyarországon belül is, tehát a belső társadalmi, politikai, gazdasági viszonyok is változnak, vagy változtak, vagy egyáltalán a paraméterek változtak, és még mindig nem vesznek róla tudomást. Tehát, hogy ma 2026. szeptember, nem tudom, azt sem tudom hányadika van, de hogy sorosozni, brüsszelezni, meg embereket fenyegetni, hogy hát ezért küldték őket el a választók nagy tételben. És
9: nem tudjuk, de lehetséges. Egy kis szerepjátékra hívlak titeket, próbáljunk átszellemülni, és a Fidesz kommunikációs stábjában landolunk. Hunjátok le a szemeteket. Oké, fogjuk meg egymás kezét, jó, azt nem kell. És képzeljük el azt, hogy csinálnánk-e bármit másképp, mint amit most a Fidesz csinál. Nagyon sokan vártak Orbán Viktorra, van-e más szereplő egyáltalán, akit ilyenkor előtérbe lehet tolni, és lehet-e más csinálni azon túl, amit Orbán Viktor mondott, hogy most akkor hagyjuk a másik tábort, beszélgessünk egymással, ugye most a sajátjait szeretné megszólítani egészen januárig, rendezik a sorokat, és akkor majd január-február táján kitalálják, hogy merre tovább. Lehet-e bármi mást ezentúl? Adjunk valami tanácsot.
8: Mennyi is a műsoridő, idő egész pontosan, mert ezért...
9: Hát erre mondjuk egy 2 percet szálljunk.
8: Jó, hát ennél többet tudnék azért arról beszélni, hogy mennyi mindent csinálnék másképp, hogyha én lennék a Fidesz kommunikációs stratégiájának megalkotója. Hát ezért kezdjük ott, hogy az Orbán Viktor, tehát az Orbán probléma, hogy annó Gyurcsány problémának neveztük, az egy tényleg valós, szerintem nagyon nehéz stratégiai dilemma a Fidesz számára. Most a 2 percet, rendben. Az tényleg nehéz, és ugye pont itt az előző műsor végén volt erről szó. Szerintem egyébként létezhetne Orbán Viktor nélküli Fidesz hosszú távon. Lehet, hogy rövid távon egy iszonyatosan nagy kihívás.
9: Lehet most ekkora kockázatot vállalni? Inkább akkor így kérdezem.
8: Én azt gondolom, hogy hosszú távon Orbán Viktorral nincs Fidesz. Tehát, hogy inkább azt látom, főleg az alapján, amit Orbán Viktor az elmúlt hónapokban mutatott abból, hogy ő mennyire képes adaptálódni egy új helyzet. Hogy vele én azt gondolom, hogy lesz egy olyan üvegplafon a Fidesz fölött, ami a jelenlegi választási rendszerben, és ezért ezt itt mindig hozzá kell tenni, hogy amint ez megváltozik esetleg, akkor nagyon más lenne a helyzet. De a jelenlegi választási rendszerben én azt gondolom, hogy Orbán Viktorral a Fidesznek igazából nincs útja ahhoz, hogy valamilyen módon visszataláljon magára. Egész egyszerűen azért, mert Orbán Viktor képtelen kilépni abból a keretből, amiben ő a választások előtt is működött, és amit te is mondtál, hogy ott is csak az működött, hogy még egyszer rálépünk a gázra, még jobban feltekerjük azt a egyébként már érzékelhetően kontraproduktív üzenetet, ami eddig sem működött, és azóta folyamatosan ebben van. Amíg ő ezzel nem tud szembenézni, amíg azt mutatja, hogy minden a legnagyobb rendben van, addig ezt szerintem nem tud.
6: Ő is mondta Szász, hogy nem akar változni, és nem is fog változni, tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy a Fidesznek így befelegzett, és ez a párt nem lesz képes talpra állni szerintem ebben a stílusban sem, tehát hogyha kommunikációs tanács, ugye van a régi nagy mondás, hogy a stílus maga az ember, tehát hogy az a stílus, ami ott megy, most persze ők mondhatják, hogy a Magyar Péter stílusára reagálnak, de hát azért mégiscsak na. Szóval, hogy szerintem képtelenség lesz itt megállni. Teljesen mindegy, hogy Orbán Viktor vagy Orbán Viktor nélkül. A legutóbbi beszélgetés, amikor itt voltam, akkor azt mondtam, hogy szerintem van helye egy konzervatív jobboldali, tehát nettó jobboldali polgári pártnak lenne helye, de az nem a jelenlegi kurzusból, nem a mostani. Az majd egyszer valahonnan, mint ahogy jött, nem úgy, mint ahogy jött Magyar Péter, de hogy majd talán fiatalok, talán valamilyen olyan értelmes képződmény fel tud majd valamit építeni. Most gondoljuk bele, hogyha ez a hivatal egyébként majd beteljesíti a szerepét, és ahogy halljuk, hogy 3, 4, 5, 6, 8, 10 éven keresztül mennek ezek az ügyeket. Most képzeljük egy Fidesz párt névvel bárkinek bármit csinálni, amikor majd hetente, havonta, naponta lesznek valamilyen ítéletek, valamilyen történések, azt az életbe soha már
7: ez az, amit
6: nem
7: mossa
6: le senki.
7: De ez az, amit el lehet húzni, és akkor itt volt egy felvetésed arra, hogy akkor ez hosszú távon lehet ilyen kockázatot. Nem, rövid távon nem lehet azt a kockázatot meghozni, hogy ne Orbán Viktor vezesse a Fideszt. Uh-huh. Ugyanis ez egy védés-dac szövetség. Abban a pillanatban, hogyha Orbán Viktor eltűnik a képből, és elindul egy ilyen, mi lesz utána, hogy alakulnak a hatalmi viszonyok, az, ami eddig összetartotta, és megmentette a Fideszt a teljes széthullástól. Most gondoljunk bele, hogy tényleg, hogyha azok az ügyek, amik elindultak, bírósági szakaszba eljutva, adott esetben bizonyítást is nyernek, és embereket elkezdenek elítélni, az ugye több év folyamata. De, hogyha ez hamarabb széthullik, és elkezdenek kibeszélni azok a szereplők, akik egyébként szeretnék a saját sorsukat, más szinten voltak a hatalmi struktúrában, és szeretnék menteni a saját helyzetüket, jobb helyzetbe kerülni, és még lehetne sorolni vádakukkal, stb. Ők érdekelté válnak abban, hogy ebben részt vegyenek, és ez tovább bomlasztja, és azonnal ripityára töri ezt az egészet. Valójában azt nem lehet megengedni, hogy Orbán Viktor hamar elmenjen.
6: Hát azt nem felejtsük, hogy van egy kétharmados többség. Tehát, hogy most gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ebben a showban Orbán...
7: De lassítani lehet. Lassítani
6: Orbán
7: lehet a
6: Viktor
7: folyamat.
6: Orbán milyen badarságokat, nem tudom, szóval teljesen szürrealisztikus dolgokat mond, teljesen tök mindegy. Ez a show szintje megmarad, mi jól elbeszélgetünk róla, és aztán majd...
9: Unger Annáikon ezért van szerintem nagyon nagy nyomás, hihetetlen nyomás, és ezen kívül pedig nem tudjuk, hogy Orbán Viktor mögött milyen gazdasági erő van még mindig, mert az is sok mindent befolyásol.
7: Mészáros Lőrinc, mint ma megírtuk a Kontrollon, ő szívesen egyezkedne az új kormánnyal.
9: Na, majd meglátjuk ezt, hogy hogy alakul. Most viszont én
7: nem,
9: tudom, hogy...
7: Én nem hinném.
9: Én tudom, hogy alakul a műsor, elmegyünk egy nagyon rövid szünetre, és aztán folytatjuk Magyar Péterrel és Dízel Árról is beszélünk, és ezen túl is vannak még izgalmas témáink, úgyhogy messzire nem menjenek. Mindjárt folytatjuk.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatódik az aktuál, továbbra is köszöntök mindenkit. Unyakinszki György az előző etap végén említette egy kontrollbirtokába jutott hangfelvételt, ha jól tudom.
2: Így van, Mészáros Lőrinc beszéde. Itt nem is olyan messze a Zügetőn volt.
1: Felvételt, ha jól tudom.
2: Így van, Mészáros Lőrinc beszéde. Itt nem is...

0: ezeket.
1: És mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez ne következzen be. Hát az a helyzet, hogy ehhez jobb ajánlatokat kell tenni, mint a külföldi cég. Ez nem csak árban jelenti, hanem minőségben is jelenti a kérdés. Mondjuk hozzátartozik a dologhoz, hogy nagyon sok mészáros cég, vagy más NER által kivételezett milliárdos vállalkozó az azt csinálta, hogy a piacon a lehető legjobb szakembereket magához tudta csalogatni, jó fizetéssel, jó kialakított modernizált struktúrákkal, de ettől függetlenül ez lehet, hogy egy-egy szegmensben jól tud működni, vagy egy cégen belül is egy-egy területen, de hogyha egyébként összességében látjuk, ez közpénz nélkül nagyon nehezen tartható fent igazából ez a struktúra.
2: És nem nekem még nem következik az, hogy ő szeretne a mostani hatalommal kvázi kiegyezni. Tehát szerintem arra talán feleslegesen számítanak sokan, hogy akkor itt titkokat fog elkotyogni.
1: Nem, itt nem erről van szó, hanem úgy fogalmazott, hogy olyan területeken működnek, tehát nagyon, nagyon sok területen működnek együtt a magyar állammal, nem tudom, hogy ezt miért feltétlenül az együttműködés szó illik erre a legjobban, de az biztos, hogy tényleg akár a TIGÁZ-ra gondolunk, tehát stratégiai ágazatokra gondolunk, valóban nagyon fontos az, hogy a magyar állam az hogyan tárgyal, hogyan tartja fenn a struktúrát, ezeket a szolgáltatási területeket. Gyakorlatilag ez kicsit olyan, mint egy önkényes házfoglaló esetében valahogy el kell járni a magyar államnak, hogyha Magyar Péterék komolyan gondolják azt az elszámoltatásnak azt a részét is, hogy Mészáros Lőrincet korábban kategorizálták. Igen, de Mészáros Lőrinc itt arra utalt, hogy neki megvannak a kialakult pozíciók, és hát ezzel nyugtatta igazából az ott egybegyűlteket, hogy ez megalapozza azt, hogy itt kényszerből együtt kell, hogy működjenek, és párbeszédet kell fenntartani a kormányzattal. Igen, ám, de ez...
2: Na, de mikor számíthatunk egy Magyar Péter Mészáros Lőrinc közös fotóra, ahol kezet fognak éppen?
1: Ez valószínűleg, csak még egy gondolat, hogy alig ha történik meg, ugyanis Mészáros Lőrinc is leírta, hogy ez milyen kellemetlenségek azért vannak, mint például a TIGÁZ-t éppen kizárták az uniós közbeszerzési rendszerből, mert nem volt átlátható a mögötte lévő cégstruktúrának a működés, és nem felelt meg a törvényi alapfeltételeknek. Ezek nem segítik azt, hogy közös fotó készüljön.
0: Nekem az egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogyha igaz az az állítás, amit mondanak, hogy ugye az ő vagyona, az nem az ő vagyona, akkor ő mi alapján és milyen jövőképet, milyen víziót fest fel a munkatársa elé? Tehát, hogy akkor ő milyen alapon, hogyan gondol bármit is a jövőről?
3: Hát meg azért a közös fotóról tényleg úgy elkezdtem gondolkodni magamban, hogy nem, mert annyira elképzelhetetlen, hogy nem megy. Tehát, hogy nehéz lenne olyan neveket találni, akiket mondjuk szerintem, ha Magyar Péter így ír magában egy listát, hogy kikkel nem szeretne egy közös fotón szerepelni, akkor ki lenne előrébb Mészáros Lőrincnél. Van még pár jelölt, de azért Mészáros Lőrinc én szerintem elég előkelő helyen lehet egy ilyen képzeletbeli listán, hát azért, hogy mondjam, tényleg nála szimbolikusabb figurája a NER elmúlt másfél évtizedes kiépítésének, annak a korrupt, ugye a miniszterelnök által is sokszor urambátyám rendszernek nevezett valaminek, hát Mészáros Lőrincnél tényleg nincsen ennél szimbolikusabb alakja, tehát nagyon nehezen tudom elképzelni, az lehet, hogy Mészáros Lőrinc részéről egy ponton érkezik valamilyen fajta szándék arra, hogy megpróbáljon kiegyezni a jelenlegi hatalommal, de nem hiszem, hogy ez...
0: Meghívhatná a hajójára például.
1: Jó. Egy nagyon gyors gondolat, ugye ezek tőzsdei cégek. Valószínűleg a holnapi árfolyam változásokon valószínűleg látni lehet majd azt, hogy egyébként a piac hogyan gondolkodik arra, hogy Mészáros Lőrinc egyezkedni szeretne. Ez az egyik része, és még a másik az, hogy ugye itt egy politikai akarat mozgathatott hatalmas nagy tőkét ebből. Most feltételez módban fogalmazok, mert itt ülök a televízióban, de mozgathatott hatalmas nagy összegeket. Ha ez a politikai akarat megszűnt, de közben meglátjuk azt, hogy Orbán Viktor mire törekszik a Fideszben, itt is egy lassító pályát, egy fékező pályát, a széthullásnak a lassítására lehet egyébként egy törekvés, így is lehet egyébként ezt értelmezni.
2: Na de mire törekszik a miniszterelnök Magyar Péter, aki a Kossuth Rádióban járt? Megmutatjuk, hogy miről is beszélt.
4: Együtt értékelve tudjuk meghatározni a 2027-es költségvetésben az állami alkalmazottak fizetés emelését, a személyi jövedelemadónak a csökkentését, vagy adott esetben a családi pótlék emelését.
5: Fogalmazott Magyar Péter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. A miniszterelnök azt ígérte, hogy meg fog történni a családi pótlék emelése, de jelentős hiány.

0: előnnyel vették át a költségvetést. A családi pótlék összege 17 éve változatlan. Az egygyermekes családok 12.200 forintot, a két gyermekesek gyermekenként 13.300 forintot kapnak. A három vagy több gyermekesek esetén kiskorúanként 16.000 forint jár. Ezek az összegek az egyszülős családok esetében nagyjából 1.000 forinttal magasabbak.
1: Eredményes lesz ez így Magyar Péter számára? Ezekkel az emelésekkel sikerül enyhíteni azt a úgy tűnik közelgő társadalmi elégedetlenséget, ami adott esetben akár egy társadalmi, illetve gazdasági probléma halmaz eredménye lenne.
2: Az biztos, hogy kell ilyen típusú eredményeket felmutatni, tehát ebben nyilván van egy türelmi idő egy új kormánnyal szemben. Ugye Orbán Viktor szerint ennek a türelmi időnek vége, azért a társadalom lehet, hogy nála egy fokkal türelmesebb, de ezt majd meglátjuk. De az biztos, hogy a következő hónapok során kellenek ilyen típusú bejelentések, és aztán konkrét meghozott döntés, akár a családi pótlékkal kapcsolatban, akár egyébként ugye a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről, meg hát ott egyébként is ennél kiterjedtebb intézkedés csomagról van szó, de kellenek az ilyen típusú pozitív eredmények, amiket fel tud mutatni az új kormány, miközben nyilván ez egy fontos, és a kommunikációban hát azért halljuk, és folyamatosan ezt el fogják mondani, hogy a költségvetés azért hát nem nagyon jó állapotban örök költék ezt meg, és vannak korlátai annak, hogy miket tudnak teljesíteni, meddig tudnak elmenni most első lépésként, aztán majd második lépésként, tehát kommunikációsan én azt gondolom, hogy egyébként ez egy komoly kihívás lesz a Tiszának, de azért az látszik, hogy vannak olyan stratégiai területek, és pont a családpolitika ugye egy olyan terület, ahol még az egyébként már nagyon rossz állapotban lévő Fidesznek is, még ott a választás előtt is, ugye ha volt egy-két szakpolitika még, amiben egyébként ott a kutatások alapján a választók jobban bíztak Orbán Viktorban, mint Magyar Péterben, az pont a családpolitika volt, azért ez minden baja ellenére egy politikailag sikeres terméke tudott maradni a NER-nek, és pont ezért fontos lesz az, hogy Magyar Péter ebben tehát hogy úgy tudja átalakítani ezt az egyébként nem jól működő rendszert, hogy közben ne lehessen rájuk fogni azt, hogy ők itt szétrombolják a Fidesz családpolitikáját, mert annak azért a megítélése továbbra sem annyira rossz, mint a NER egyébként többi területének.
3: Hát annyira nem jó volt a megítélése, hogy megnyerjék vele a választást, tehát azért ezeknek a
2: kevés
3: családpolitikainak, nem mondom, hogy álcázott, mert nyilván voltak ennek kedvezményezett, akik köszönik szépen, és élvezték ennek a lehetőségeit. De hogyha a nagy képet nézzük, akkor rengeteg beavatkozás volt ezzel az építőiparba, nagyon sok területben. Tehát, hogy borzasztó károkat is okozott, amellett, hogy közben meg persze nyilván a képen akkor kapott egy támogatást, de hogy ezzel nem tudták azért megmenteni a bőrüket. Hát az, hogy most mi lesz, ugye persze, ha megduplázzuk a családi pótlékot, igen, nem most, majd jövőre, de jövőre csak majd, és majd annyi, és egyébként üres a kassa, ez őszintén szóval nem egy szerencsés helyzet. Tehát, hogy az a nagy lendület, ami mondjuk a választásig elvitte, az a nagyon erős kommunikáció a Tisza pártot és Magyar Pétert, azt, ha Orbán Viktor kommunikációját, vagy szerepét kritizáltuk, akkor itt egy kicsit legyünk megengedőek abban a szempontból, hogy néha megnyekken a Tisza pártnak, vagy a kormánynak, Magyar Péternek is a kommunikáció, és majd nem tudom, lesz akkor ez a dízel, vagy nem lesz.
1: Beszélünk róla majd.
3: De hogy vannak olyan elemei azért, amik, hogy mondjam, megnehezítik ezt a korábban olajozottan működő, minden automatikusan megy, mindent lehengerlünk, minden simán megy. Azért itt most már az arányok változnak, tehát a kommunikáció és valós történéseknek és valós eredményeknek az aránya az most már meg fog változni, tehát azért lesznek szerintem komoly kihívásai.
1: Egyre többen beszélnek nehézségekről, több közgazdásztól is olvastam publicisztikát, hogy hozzá kell majd nyúlniuk azokhoz a jóléti intézkedésekhez, amit a Fidesz kormány tett még a választás megelőzően, például a kétgyermekes anyák eszi a mentesség, és akkor mondtam egy példát, hogy ezek nélkül az államháztartási hiányt nem lehet majd olyan mértékben csökkenteni, hogy mondjuk 2030-ra elérjük az eurót. Ez az euró számunkra egy világító torony, ehhez ragaszkodni fog mindenáron a Tisza kormány, vagy előbb-utóbb kénytelen lesz elengedni, mert akkora a hiány.
4: Kérlek, mert szerintem ugyanarra gondolunk.
3: Hát szerintem ragaszkodnia kell, tehát hogy kell, hogy világító torony legyen. Tehát azt most az Orbán Viktor elmondta, hogy ez egy őrültség az euró bevezetéssel egyáltalán foglalkozni, és a 2030 tök irreális. Meg egyébként is, hogy nyilván nem akarja, mert akkor egy csomó saját játékterét elveszíteni. Én azt gondolom,
1: azt mondta, hogy eszköz arra, hogy elmaszkolja egy adott kormánya a megszorításokat.
3: Jó, én azt gondolom, hogy az euró bevezetése az egy, igenis legyen egy világító torony. Beléptünk annak idén az Európai Unióba, ott ezt egyébként vállaltuk. Persze, van akinek, ha ez a forint, ez nagyon jó játékteret teremt, aki ott van a közelében és ért
1: szeret
3: hozzá.
1: Játszani.
3: Aki, hát, igen, igen, de szerintem ez fontos.
4: Egyébként az, hogy az Unióhoz való csatlakozást említetted, egyébként tényleg, tehát hogy ha belegondolok a rendszerváltozás utáni Magyarországon, az Unió csatlakozás meg a NATO csatlakozás volt, ezek voltak olyan dolgok, amikben a társadalmi többség alapvetően egyetértett, mint közügyekben, párpolitikán felülálló közügyekben, és az euró bevezetése tud ilyen lenni egyébként. Tehát, hogy, és ez nem feltétlenül elfed dolgokat, mert ugye a 98-as Orbán Viktor valószínűleg nem így gondolkodott az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz, hogy ez majd elfed, pedig akkor is a költségvetési állapot, persze kellett előtte egy bokros csomag is, de a költségvetésnél sokkal feszesebb rendet kellett tartani, hogy tényleg elérjük a belépési kritériumokat, és akkor az még csak az volt. De itt most a közgazdászoknak az aggodalma is. Ugye Kármán András arról beszélt, hogy 8,3%-os lehetett volna a hiány, hogyha nem nyúlnak bele, és ebből lett ez a 7,5, mert így is vannak kiigazítások, de különböző beígért jóléti intézkedéseket meg strukturális ágazati béremeléseket be kell, hogy tervezzenek. És itt a lényeg, hogy a családi pótlék egy tipikusan olyan eset, ami, aki egyébként jobb kereseti helyzetben van, ott nem sokat fog számítani, de akik egyébként alacsonyabb kereseti tizedekbe tartoznak, ott tényleg néhány ezer forint emelés is per gyerek az hatalmas nagy segítséget tud jelenteni, és ott komolyan érzékelhető lesz, tényleg pár ezer forint is, mert már a csokit is meg tudja venni mondjuk a gyereknek, nem pedig csak az van, hogy a lekváros kenyeret össze tudja rakni. De ez csak egy dolog, és ez, mivel fogyasztás alap, vagy ez jellemzően a fogyasztásba pörög vissza, ez nagyon hamar visszatermelődik még adott éven belül az államkasszába is. Tehát valójában egy-egy ilyen intézkedés, ha jól van időzítve, elég hatékonyan tud visszajönni adó és fogyasztási oldalon az államkasszába, nyilván egyúttal segítve a gazdaságnak is az újraindulását. Tekintettel arra, hogy nagyon lent voltunk, és már most is mocorog az ipar is, meg egyéb terület, elképzelhető, hogy ezt a gazdasági növekedés is hozzá tud járulni ahhoz, hogy jövőre kisebb legyen a hiány, de nem vagyok közgazdász, velük próbálok beszélgetni, meg gyűjteni az információkat. Szóval, jó, csak nem vagyok az.
1: Persze.
4: És ezek ebbe az irányba is mennek. Kellenek a kiigazítások, mikor, hogyan időzítve, mikor termel az már vissza.
1: Hát ennek a kommunikációja lesz majd fontos. Hát folytassuk még szerintem ezekkel a pénzügyi témákkal, hiszen a dízeleseknek egy 5000 forintos kiigazítást ajánl fel a kormány. Megnézzük, hogy mit is gondol erről majd a kommentelőhad, illetve mit gondolunk mi erről a témáról. Ez paternalista, kissé kádárista politika, ahogy sokan ezt csúfolták, vagy pedig ez egy progresszív lépés most. Erről fogunk beszélni, nézzünk egy kis filmet erről.
5: Nem mindenki örül a kormány tegnapi bejelentésének. Az üzemanyag kompenzációból csak bizonyos dízelautósok részesülnek, a legfeljebb 150 lóerős gépkocsik tulajdonosai, miközben a benzines autósok egy fillér támogatást sem kapnak.
6: Az érintett 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20000 forint támogatást kapnak.
5: Emellett egyes őstermelők és mezőgazdasági termelők is jogosultak lehetnek a támogatásra. Az autósok egy része nem ért egyet az intézkedéssel, de van, aki megbecsüli a kicsit is.
1: Megbecsüljük a kicsit is?
3: Ez teljesen érthetetlen számomra ez az intézkedés. Ezt mai napig keresem az okát, és nem találom, hogy ez most micsoda. Tehát miért 5000 forint, miért ez a lóerő kérdés, ez szerintem ez volt már ilyen a parlamentben egyszer valami, talán a kötelező biztosítás kapcsán, vagy régen valami tudom, egyszer a parlamentből hívott fel egy képviselő, hogy most akkor mi a franc van ezekkel a lóerőkkel. Tehát, hogy akkor is az volt, hogy ezt így valaki kitalálja, hogy miért pont 150 lóerő, mert nem 147, vagy 152, vagy meg ez az 5000 forint, és akkor nincs benzinárstopp, meg üzemanyagárstopp, viszont most valakinek adunk 5000 forint, én nekem pont 170 lóerős most az autóm, úgyhogy én pont kiesek ebből a...
2: Akkor ezért kritizálod ezt az intézkedést.
3: Nem jön ez.
1: Gyorsan le kell cserélni.
4: Nem, nekem nincs is autóm, nekem
2: ez most. Én pedig nem tudom, hogy hány lóerős.
3: Egy tétel egyébként, és akkor aztán a múltkor pedig, nem is tudom, talán a vendéglátóipari vagy a turisztikai szakemberek kaptak most gyorsan valami támogatást, és én felhívtam arra a figyelmet, hogy amikor ez új kormány majd elindul, én óva intem őket attól, hogyha például bejön uniós forrás, és akkor ezt azonnal elkezdjenek ilyen forrásokat így rálocsolni bizonyos célcsoportokra, hogy egész egyszerűen adunk pénzt erre, adunk pénzt arra, adunk pénzt amarra, és ezek ilyen jól hangzó, egy sajtótájékoztatót megérő események. Én meggyőződésem, hogy több gazdasági kárt okoznak egyébként ezek a típusú pénzosztások, mint amennyit egyébként egy valóban normális építkezéssel el lehet érni. Tehát az, hogy vissza nem térítő támogatásokat most így odaszórunk vállalkozásoknak, miközben a KKV-knál vagy a magyar vállalkozóknál olyan komoly mindset, ilyen üzleti gondolkodásbeli problémák vagyunk, ez a éljük túl a mát, gyorsan keressük meg, amit ma lehet, és holnap nem, teljesen mindegy, mi lesz utána. Rengeteg üzleti gondolkodásbeli hiányossággal találkozom. Egy kicsit elkanyarodtam a konkrét dízelártól, de hogy ez a rálocsoljuk a pénzt az emberekre, én azt gondolom, hogy ez mindig káros. És persze most azért a dízelesek, mert a dízel ár az most 70 forinttal vagy 100-zal több, mint a benzin, és akkor most akkor én miért nem kapok, kérem szépen.
2: Igen, igen, ugye itt van az, én is akkor elmondom a kötelezőt, hogy nem vagyok közgazdász, szóval a gazdasági hatásaira ennek nehezen tudnék igazán mélyen beszélni, de ahol valószínűleg azt gondolom, hogy a politikai szempontok felülírták a szakmai szempontokat, legalábbis azok alapján, amit egyébként ehhez értő közgazdászok, szakértők mondanak, akik azért tényleg sokat kritizálják ezt az intézkedést, és azért lehet vitatni ennek a hasznát, értelmét, hogy tényleg miért pont ennyi, miért pont azoknak, mennyit is érez valójában. Itt azért arról van szó, hogy a Fidesznek szintén ugye az egyik ilyen sikeresnek vélt szakpolitikája, ha ezt lehet annak nevezni, az ez a benzinárstopp, általában az energiaárak, üzemanyagárak alacsonyan tartása, ez az, amiről szakmailag lehet vitatkozni, de hogy a választói percepció az volt, hogy ezek azért jó dolgok, azt a kutatások azért nagyon egyértelműen mutatták, és én szerintem az történt, hogy azért hogy a parlamenti üléseket követve, meg hát egyébként is ugye, ahogy láttuk a közéletet, az elmúlt hetekben azért egyre nőtt a nyomás a kormányon, hogy valamit a dízelárak kapcsán lépjen. Nyilván a Fidesz a benzinárstoppot tolja továbbra is, ami egy egyértelmű politikai vereség és egy gyengeség lett volna a Magyar Péter részéről, hogyha ezért valamiért ebbe az irányba mennek, és most ez egy dolog, hogy a szakmai érvek is nyilván amellett szólnak, hogy ne vezessenek be ilyen üzemanyagárstoppot, de egyébként politikai szempontból is ez nyilván vállalhatatlan lett volna, viszont valamit lépni kellett, tehát ki kellett találni valamilyen módszert, amivel csinálnak is valamit, de az más, mint amit a Fidesz csinált volna. Erre jutottak, hogy ez szakmailag jó vagy nem, az szerintem itt egy másodlagos szempont volt.
4: Itt annyiban megint csak, hogy a szemléletmód, tehát akár az előző témánál is, hogy a szociális érzékenység szempontjai is előjönnek, ugyanis 150 lóerő alatt jellemzően mégiscsak szerényebb autót vásárlóknak próbálnak kedvezni, szerényebb képességű autókat vásárlóknak próbálnak kedvezni. Ez az egyik eleme a dolognak, de a másik meg a praktikuma azért lóerőnél van például meghúzva, mert ez teljesen egyértelmű adatbázisokból látható, hogy kinek van ez az autója, és akkor ő kapja meg direktben ezt a támogatást. Tehát, hogy nem is kell gondolkodni, nem kell igényelni, egy választópolgárnak nem kell azzal foglalkoznia, hogy most valahogyan megigényelje ezt a támogatást.
3: Nagyon sok jómódú embernek van 150 lóerő alatti dízel autója, amivel hurcibálják a gyereket az iskolába, vagyonos emberek, és számtalan ilyen van, mert kiskocsi, kisgyerek, és akkor nekünk az pont jó lesz. És akinek, aki meg szerényebb, öregebb, és van éppen egy olyan öreg autó, ami kicsit nagyobb lóerős, mert nem tud újat venni, az pedig nem fog hozzájutni.
4: Én nem vitatom, hogy van ilyen, tehát ellenpéldát mindig lehet találni. Jellemzően arra fókuszálnak ilyenkor, és ez általában a szociálpolitikai intézkedéseknél ez a szerencsés, hogy nagyjából beférjenek a célcsoportba azok, akiknek ténylegesen szükségük van rá. De még egy nagyon fontos szempont van, és ez tényleg előjön az euró árfolyamban valamiért. De hogy azért, mert hogy a szemlélet volt maga az, hogy kiszámíthatóbb legyen hosszabb távon a költségvetésnek is a helyzete, és ebbe, és akkor, hogyha hosszú távon hozzászokunk hasonló, kicsit szofisztikáltabb, kevésbé pénzreöntős megoldásokhoz, akkor kiszámíthatóbb költségvetéssel messzebbre jutunk, mert kisebb kilengései lehetnek a gazdaságnak is. És itt is például, itt egy ilyen intézkedés nem generál mondjuk egy olyan áruhiányt, mint ami volt a benzinástopnál. Akkor kiskutasok viselték például annak a kárát, hogy mennyire lenyomott áron kellett eladniuk a dolgokat, és tényleg a magánbenzinkutasok jelentős része, akik ráadásul a vidéki Magyarországban vannak leginkább, tehát szorványfalvas települések között, nem, ott nem MOL van, vagy ÖMV, és még lehetne sorolni, akik nyilván nagyobb városok környezetében működnek, hanem kifejezetten magánkutak, ők nagyon rossz helyzetbe kerültek ezáltal. Tehát egy piaci szegmens is veszélyben volt, az ellátás biztonság is veszélyben volt, ráadásul a magyar választópolgár nagyon szofisztikáltan érzékelte azt, hogy egyébként a világban mekkora változások vannak, és mihez kellene valójában a jól megfontolt érdekünkből tartani. És az unió, az euró csatlakozásnál is ez van.
1: Érzem a levegőben, hogy itt még, érzem azt, hogy itt még lehetne folytatni ezt a vitát, és úgy érzem, hogy 30-40 órányi vita még ebben benne van. Viszont megyünk tovább, legalábbis megmutatjuk azt, hogy mit írtak a mi kedves kommentelőink ehhezen témához. Nézzük a nap kérdését, hogy milyen arányokkal is fejeztük be. Ön elégedett azzal, hogy a kormány havi 5000 forinttal támogatja a dízelautósokat, 70% elégedett, 30% pedig nem elégedett, és akkor nézzünk néhány véleményt ezzel kapcsolatban. Erzsébet azt írta, hogy igen, egyrészt megértem a nehéz helyzetet, másrészt miért fizessenek azok is, akiknek nincs is autójuk, miért fizessen mindenki többet például a zöldségért, vagy miért kapjon kedvezményt a 2 milliós fizetésből élő terepjárós. Robert, nem, amit fogyasztok, azt ki kell fizetni, ilyen ez, mindenre lehet kedvezmény, de nem ez a világ van. Lajos, nem, akinek nincs pénze üzemanyagra, az járjon tömegközlekedéssel, de szigorú. Gyula, nem, sajnos ez egy látszatintézkedés, populista, a magánautós menjen annyit, amit a büdzsé elbír, takarékoskodjon, támogatni a mezőgazdaságban, a fuvarozásban, közlekedésben dolgozókat kellene. Bea szerint diszkriminatív, senki sem kényszerítette a dízel tulajdonosokat, hogy ilyen autót vegyenek. Éva legalább ad valamit, nem elvesz, Domonkos pedig úgy vélekedik, hogy akinek telik majomra, annak legyen banára is. Gázolaja, traktorokba való, autóba benzin, azt a mindenségét, hát ilyen-ilyen. Kemény megosztó vélemények voltak. Most gyorsan megnézzünk egy filmet még arról, hogy azonos nemű párok örökbefogadásáról is jogszabályt alkotnak, aztán nagyon röviden beszélünk erről a témáról.
7: Nem egy miniszternek, nem egy politikusnak kell döntenie, hogy az adott kisgyermeknek hogyan érhető el egy boldog és kiegyensúlyozott élet. Ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta a szombati sajtótájékoztatón. Ma reggel a Kossuth Rádióban már arról beszélt, hogy törvénymódosítással teszik majd elérhetővé az egyedülállók örökbefogadását. Ennek előzménye, hogy az Orbán kormány egy 2021-es rendelkezéssel kötötte miniszteri engedélyhez az egyedülállók örökbefogadását, amely sokak szerint egyúttal az azonos nemű párok adoptálási lehetőségét zárta ki.
8: Hazai és nemzetközi jog szerint az örökbefogadás sosem a felnőtt alanyi joga a gyermekre, hanem a gyermek védelme és joga a családra, és szerintem ezek az arányok, vagy ez az irány teljesen megborult itt ma Magyarországon, mert mindenki azzal a véglettel foglalkozik, amivel nem kéne, és nem azzal, hogy a gyereknek mire van joga. Mit gondoltok?
1: Röviden.
3: Nekem összeszorul a szívem mindig, amikor a gyerekekről hallok. Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, van két gyönyörű unokám, és a harmadikat most minden percben várjuk, tehát itt nagyon nagy izgalom örülök még most is. És ez tényleg nagyon... nagyon
1: gratulálunk.
3: Köszönöm. De hogy ez egy nagyon, nagyon kényes téma, és egyre több ilyenbe fognak beleszaladni. Ugye nem, napokkal ezelőtt az abortusz téma is nagy vihart kavart.
1: Szívhangrendelet.
3: Igen, és ez is egy nagyon érdekes kérdés. Tehát itt mindenféle ideológiai csatározások vannak, miközben tényleg egész egyszerűen le kéne már menni arra szintre, hogy a gyerekeknek mi a jó. Erre vannak tényleg szakemberek.
1: Vannak kutatások.
3: Vannak nagyon jó segítő emberek ebben az országban. Vannak elképesztően tapasztalt jó gyermekekkel foglalkozó szakemberek. Tehát engedjünk már nekik egy kis teret, hogy ők elmondhassák azt, hogy egy gyermek fejlődése szempontjából mi az ideális. Nyilván nem az, hogy 2-3 évig egy kórházban sínylődjön egy gyerek, vagy egy olyan intézetbe dobják be, amikbe eddig bedobták, és ugye itt, ami a kritikus téma, az most ugye hogy kell most ezt így...
1: Szívhangrendelet?
3: Vagy nem, most az egyneműek, hogy fogadhatnak-e örökbe, vagy
1: azonos
3: nem. Azonos neműek fogadhatnak-e örökbe, vagy nem. Én ebben nem tudok természetesen határozottan állást foglalni. Én egy dolgot megértettem egyszer annak idején, valakivel beszélgettem erről még 20 évvel ezelőtt, és ugye ha az a kérdés, hogy a gyerek sínylődik valahol, vagy bekerül egy azonos nemű párba, amire van millió példa, hogy tehát fel tudnak ott is nőni egészséges gyerekek. Tehát, hogy itt egy kérdés van, hogy a gyereknek ez a jó, vagy az a jó? És ezt el lehet dönteni, hogy melyik a jó.
1: Fél-fél percetek.
4: Akkor nagyon gyorsan csak. Alapvetően ez egy jogi kérdés, tehát persze a gyereknek kell találni szülőt, de hogyha a jelentkezők közül, hogyha azonos neműek is olyan körülményeket tudnak teremteni, akkor értelemszerűen nem miniszteri döntésen múljon az, hogy ezt megkaphatják-e. Ez az egyik eleme. A másik része pedig az, hogy ez is egy olyan jogszabály, amit a választási kampányban taktikai okokból lehetett halogatni, de a választások utáni kormányzás realitása megérkezett a Tiszára, és az nem biztos, hogy szerencsés, hogy ezt csak a társadalom közé így kiengedik ezt a témát, hanem néha lehet, hogy ezt irányítani is kellene. Az irányítás csak az, hogy proaktívan irányítani, nem azt mondom, hogy állást foglaljanak.
3: Hozzáteszem, semmi konkrét nem hangzott.
1: Utolsó
2: én megmondom őszintén, hogy én nem gondolom, hogy itt egy kényes témába szaladtak volna bele, hanem arról van szó, hogy a napirendre került a gyermekvédelem témája, ahol a szakmai szempontok teljesen egyértelműek, és végre úgy tűnik, hogy egy olyan országban élünk, ahol ezek a szakmai szempontok fognak előtérbe kerülni, nem pedig az, hogy egy kormány belpolitikai célokból, ideológiai alapon rekesszen ki különböző társadalmi csoportokat.
1: Súlyos témákat érintettünk a mai adásban. Köszönöm szépen, hogy ilyen őszintén elmondtátok a véleményeteket, és még vita is volt, meg külön köszönöm, mert szeretem. Holnap is lesz aktuál, viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kezdődjenek később a tanórák, mind az általános iskolákban, mind pedig a középiskolákban, akár 8:30-kor vagy 9-kor. Ezt javasolja a Magyar Alvás Szövetség, és hát kevés kijelentésen, amivel jobban tudnék azonosulni. Én mindig elkéstem az iskolából, és nagy vágyam lett volna, hogy egy kicsit későbbre kelljen bemennem, de ez persze csak az én szubjektív diákkori vágyam. De mit mondanak a szakértők? Miért lenne célszerű az, hogy később kezdődjenek a tanórák? Erről kérdezem Génémet Györgyöt, a Magyar Alvás Szövetség elnökét. Jó reggel.
2: Szép reggelt kívánok önöknek is, a kedves nézőknek. Hát úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik most az iskolapadokban ülnek, jó néhányan közülük szenvednek. Nem kicsit, hanem nagyon. Ugyanis látjuk azt, hogy az utóbbi években, egy-két évtizedben sajnos a gyerekek, tínédzserek, de a kisebb korú gyermekeknek is az alókája romlóférben van. Nem kicsit, hanem nagyon. És azt is látjuk, és tudjuk ma már a kutatásokból, hogy ezeknek a gyerekeknek, ennek a korosztálynak a belső biológia órája, a cirkadián ritmusa eltolódik szépen, és hát bizony, főleg a középiskolásokról beszélünk, 11 óra előtt nem igen tudnak elaludni, nem álmosak egyszerűen, nem lehet őket rákényszeríteni arra, hogy a gyágyba bújjanak. Ennek következtében a szükséges 7-8, netán esetleg 9 órát, azt már nem is mondom, még a 7-8-at órát kialudják, erre nincs elég idő reggelig, mert hát korán kezdődik az iskola, tudjuk, hogy vannak olyan órák, ahol a 0 órák vannak, ugye 7 órakor kezdődnek. Azt látjuk a pszichológiai kutatásokból, hogy gyakorlatilag 8 és 9 órakor, ez az első óra igazából hatástalan, a kicsiknél biztos, de a nagyobb, hát nem figyelnek, tehát ez nem lehet normális tanulákat tartani, mire úgy észhez jövünk, észrehetérünk, az úgy 9 óra után van.
3: Miközben, ugye azt mondod, mi azért tegeződünk, mert mi kollégák is voltunk, úgyhogy ismerjük egymást. Szóval a kicsiknél azt mondod, hogy mindenféleképpen értelmetlen a korai kezdés. Viszont a kisgyerekesek szüleinél sokkal nagyobb probléma az, hogyha az történne, hogy mondjuk 9 óra, 9:30-kor kezdődik az iskola, hiszen őket viszik nagyobb számban iskolában, nehezebb a logisztika. mi itt a közös nevező?
2: Hát ez egy társadalmi szervezési logisztikai probléma, nyilván ezt nem lehet egyik napról a másikra megoldani, de tudni kell, hogy a magyar jogszabályok lehetővé teszik az iskolagyazatók a számára azt, hogy megállapítsák, nyilván a szülőkkel egyeztetve, hogy mikor kezdjék az iskolát, tehát van erre mód, de hát ez a fő gond, hogy akkor mi legyen a szülőkkel addig, vagy hogy működjenek. Vannak erre nagy jó nemzetközi példák, például Kaliforniában már állami szinten bevezették azt, hogy nem lehet kezdeni 8 óra 30 előtt órákat. Hétlőben is van, Amerikában is vannak olyanok, ahol egyszerűen 3-9 is már, az is már egy jó megoldás. Vegyük tudomásul, hogy egy új világrendben élünk, egy új társadalmi rendben élünk, olyan körülmények között, amikor az alvókánk az elcsúszik, sőt mondhatnánk elromlik. Olyan alvás válságban van a világ, így szokták nevezni a szakemberek, és mi magunk is, amelyre ezt alkalmazhatunk. Tehát az, hogy nem veszünk róla tudomást, hogy a gyerekek nem alszanak eleget, hogy a felnőttek nem alszanak eleget, hogy a munkahelyeken nem produktív a munka, nagyon sok szempontban, mert rúcsolódik az emberek alvása. Ennek nagyon komoly következménye van, gazdasági következmények is vannak. Az Egyesült Államokban például a legújabb kutatások szerint a GDP 2,8%-át érinti az a kérdés, hogy fáradtak az emberek, hogy nem tudnak teljesíteni, hogy adott esetben nem tudnak rendesen délelőtt az első tanulákon figyelni. Tehát ez egy olyan kérdés, amelyet Magyarországon is kezelnünk kell. A Magyarország Alvás Szövetségnek van egy országos alvás programja, ami többek között ezt is sok más, mert ez is célhoz, és sok szakemberre, sok pulmonológusok, szociológusokkal, neurológusokkal, pedagógusokkal azon dolgozunk, hogy egy olyan élhető rendszert dolgozunk ki, ami segít ezeknek a problémáknak a megoldásában.
1: A tudományos háttere, tehát akkor megvan ennek a kérésnek, és az Egyesült Államokból példát is hozott, de ennél kicsit közelebb Európában, netán a régióban van-e arra példa, hogy 8 óránál később kezdődjenek a tanórák?
2: Ez mindenhol gond. Tehát itt egy olyan globális problémáról beszélünk, amiről nem lehet kibújni, nem tud senki sem kibújni. Tehát látjuk azt, és néhány országban már vannak erre kísérletek, és nagyon sok európai országban nincs 8 óra előtt kezdés. És 8 és 9 óra közötti órakezdésre állnak át. Magyarországon én úgy gondolom, hogy abban tudnánk segíteni a pedagógusoknak és a szülőknek, hogy megfelelő kereteket teremtsünk, vagy segítsünk hozzá a társadalmat, a munkaszervezést, a munkaszociológiát ahhoz, és hát a mindennapi életünket ahhoz, hogy egyáltalán szembesüljünk ezzel a problémával. Hogy elvesztegetett idő az az egy óra, amit igazából nem tudnak hasznosítani például a gyerekek az iskolában az első órán.
3: Egy-két évvel ezelőtt viszont még feljebb sófoltátok az igényeket, ugyanis akkor volt téma, hogy a siesta bevezetése is napirendre került. Ugye ez a déli országokra jellemző ebéd utáni kis csúcsú, ilyen fél óra, egy óra maximum. Ezt hogy lehetne Magyarországon megoldani? Tehát úgy nem látom a lelki szemeim előtt, hogy valaki egy irodába egy ebéd után, nem tudom én, a kanapén eldől. Na de mindenki nem tud eldőlni a kanapén. Vagy hát, hazamegy, akkor az idő.
2: Hát igen. Tudod, nyilván a déli ország görögök, spanyolok, olaszoknál, hogy ez
3: hát ott meg az három óra. Nézzük,
2: bizony, hogy 3 óra van, és azt is tudjuk, ugye most évszázados tapasztalatok vannak, hogy bizony ez a 3 óra sziesta, ha nem is nyilván nem alvással telik, hanem egyfajta relaxáció a pihenéssel, ebéddel, családi környezetben való időtöltéssel, ez meghalálja. Tehát az azt követő rész a napnak.
3: De iszonyatosan kitolódik a nap.
2: Igen, de hát azért vegyük tudomásra, hogy ma Magyarországon is, tehát aki egy multicégnél dolgozik, elkezd reggel 9-kor dolgozni, és bizony este 7-8 óráig dolgozik, és sajnos már a gyerekeknél is így van. Elkezdik a reggel 8 órai tanévkezdéssel a napot, és bizony délután külön órák és mindenféle külön foglalkozás, és bizony 6-7 óra felé esnek haza. Tehát ezt meg kéne fontolni. Nyilván ez is egy társadalmi munkaszervezési kérdés, tehát átfogó, de beszélnünk kell róla, hogy fontos élettani szempontból az, hogyha az ebéd után, tehát az 1 és 3 óra közötti időben egy 20 percet tudunk pihenni, és ez nem mindig egy kanapén való elfekvés jelenti. Ez számítógép előtt például letesszük a karunkat és letesszük a fejünket, akkor ez a fajta siesta tulajdonképpen elég tud lenni nagyon sok ember számára, hogy utána a következő órákban ismét friss legyen és sokkal jobban tudjon produkálni.
1: És ideálisan akkor ez mondjuk 15-20 perc, és nem 1-2 óra, ami mondjuk az emberi szervezetet tekintve ideális, nem a munkahelyi beiktatásra.
2: Igen, igen, hát ugye azért 20 perc, tehát itt azért nem kell átaludni, mert valaki sokkal azt mondjuk, akkor este nem tud rendesen aludni, tehát nem tudja az éjszakai funkciókat elvégezni a szervezete, és ez igazából nem azon múlik, hogy az fölmegy a vérnyomáson meg a cukrunk, egyszerűen a cirkadián ritmus, a belső óránk igényli ezt, éjszaka is egyébként 1 és 3 óra között van ez az időszak, és nappal is 1 és 3 óra között van az időszak, amikor nagyon mélyen, mélyebben is alszunk, mint az ezt megelőző és az utána lévő órákban, és ez nappal is így van.
3: A Gyuri, egy kérdésem lenne még, ami bennem felmerült akkor, amikor olvastam a ti szervezetetekről, a Magyar Alvás Szövetségről. Megosztanád velünk azt, hogy mi volt az utolsó vita téma a szövetségen belül? Mint tud vitatkozni a Magyar Alvás Szövetség vezetése? Horkoláson, apnoén. Mi a vita?
2: Nem is egyértelmű. Inkább eszmecserék vannak. Tehát ugye nagyon jó nemzetközi tapasztalatok vannak, amiket érdemes adaptálni Kelet-Európában, Magyarországon. És örömmel mondom azt, hogy nekünk magyaroknak Magyarországon is többek között az Alvás Szövetség és más szervezeteknek is vannak olyan típusú kutatásaink, amelyeknek a tapasztalatait szívesen viszik, akár Amerikában is. Mert látják azt, hogy Kelet például az elalvásos közlekedési balesetekkel kapcsolatos téma, ami hát itt nálunk szinte minden hónapban találkozunk a közéletben, a sajtóban ilyennel, hogy ezen hogy lehetne változtatni, mert ez nem csak arról van szó, hogy valaki meghal, vagy valaki elvesztik az életüket, és több milliós, akár 100 millió feletti kár keletkezik egy balesetnél, hanem arról, hogy ezek az emberek nem pihennek rendesen, nem alszanak rendesen, nem jó az alvókájuk. Tehát ezt nem kell segíteni, nem vitatkozni kell, hanem végig kell gondolni azt, hogy ebben az országos alvás programban mit tudunk javasolni a munkaszervezőknek, a társadalomnak, a vállalatvezetőknek, a szülőknek, és magunknak is. Tehát, hogy jobban tudjuk aludni, mert baj van. Tehát egyszerűen nem szabad kitérni az elől, és tudomásul kell vennünk, hogy alvás, hát válság van. Nem csak Magyarországon, a világon is. És ha ezzel nem foglalkozunk, attól még van, sőt, ha nem foglalkozunk velük, egyre súlyosabbá válik.
1: Sajnos lejárt az idő. Nagyon köszönjük Géné Megy Györgynek, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen. Kívánok a kedves nézőnek és nektek is nagyon jó éjszakát és szép álmokat megfelelő helyen és megfelelő időben.
1: Egy pár óra múlva. Ez volt már a Start. Holnap ismét várjuk Önöket Dáviddal, én pedig még addig a híradóban várom Önöket. Hamarosan és majd délben is, és még 9:50-kor, szóval még néhányszor találkozunk.
3: Viszontlátásra, szép napot!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az internet tele van elrontott esztétikai kezelésekkel, természetellenes eredményeket láthatunk, nagyon sok szövődményt, ezért bizonyára sokan tartanak attól, hogy bármiféle beavatkozást, esztétikai kezelést vegyenek igénybe, úgyhogy elsőként arra keressük majd a választ, hogy hogyan tudunk biztonságosan kezelést és szakembert választani. Vendégünk a témában Stélik Gábor, a Mátyásföld Klinika főorvosa. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Tehát milyen szempontokat kell figyelembe venni, hogyha valaki nem szeretne mellé nyúlni, hogyan tud biztonságosan kezelést, illetve szakembert választani?
2: Hogy tetszett mondani, a szakembert. Tehát szakembert kell választani, nem mindig biztos, hogy kozmetikushoz kell menni. A mai törvények szerint kozmetikus nem végezhet invazív esztétikai beavatkozásokat. Ehhez szakorvos kell. A szakorvosok közül is vannak bizonyos szakvizsgák, amelyhez kötött, ilyen például a bőrgyógyászat, amiben a kozmetológia is benne van, a plasztikai és esztétikai helyreállító sebész, a fülorgégészet és a szájsebészet. Ez a négy szakma képes arra, hogy ezeket a beavatkozásokat végezze, vagyis törvényileg végezheti. Természetesen végeznek mások is. Ha még orvos végez, az a kisebb baj, de ő se végezhet ezen négy szakvizsga kivételével, viszont kozmetikusnak tilos ezt végezni. Ha ő végez, akkor kimeríti a kuruzslásnak a fogalmát, és ez büntetendő. Most idejövet is olvastam, hogy kettő kozmetikus megbüntettek, egyiket 400 valahány ezer forintra, a másikat 500 ezer forintra. Ezek is nagy büntetések, és nagy szó, hogy már van ilyen.
1: Van különbség egyébként a plasztikai sebész és az esztétikai orvos szakorvos között?
2: Nincs ilyen, hogy esztétikai orvos Magyarországon nem létezik. Van úgy, hogy valaki azt mondja magáról, hogy esztétikai orvos, vagy pedig külföldön léteznek ilyen szakvizsgák, és ott megszerzi, de Magyarországon ilyen szakvizsga nincsen.
3: Mondja, amikor plasztikai sebészként beszélgetnek páciensekkel a plasztikai sebészek, akkor gyakran fordul elő az, hogy a szakorvos azt mondja, kezelést igénybe kívánó, igénybe akaró vendi, vagy hogy mondjam ezt, de belekavarodtam,
1: szóval
3: az az ember, aki igénybe akarja venni, látszik, hogy a plasztikai sebészet nem az én területem, tehát, hogy aki igénybe akarja venni ezt a szolgáltatást, hogy lebeszéljék. Hogy ne csinálja?
2: Természetesen, hát megvizsgáljuk a beteget. Először is milyen a hozott anyag.
3: Kettő, mi a kockázat?
2: Nagyon sok kockázat van. Tehát mondjuk egy feltöltésnél az, hogy nem úgy tetszik a páciensnek, az nem kockázat, de azért is szoktak panaszkodni. De lehetnek bevérzések, lehetnek fertőzések. A rosszabbak, ha valamelyik érbe belemegy a töltőanyag, azért is hoztam ezt az anatómiai atlaszt, hogy mennyire fontos tudni ezt az anatómiai hátteret, akkor elzárhat tereket. A képen majd látható egy hölgy, akinek egy szövetszétesés volt, mert itt látható, mert egy elzáródás volt. Ez még a kisebb gond, ezt azért valahogy helyre lehet hozni, de ha olyan erekbe megy be a töltőanyag, ami megy fölfelé a szem felé, vakságot okozhat, feljebb pedig agyvérzéshez hasonló bénulásos tüneteket okozhat, tehát nagyon veszélyes ez. Ez olyan, mint a hályog kovácsnál, addig csinálta a hályog leszedést, amíg el nem mondták neki, hogy mi lehet, utána elkezdett remegni a keze, és onnantól kezdve nem csinálta.
1: De induljunk ki akkor abból, hogy mindenki a megfelelő szakemberhez fordul, és vidám lesz a történet vége. Hogyha valaki szeretné picit felfrissülni, visszanyerni a néhány évvel ezelőtti vonásait, üdességét, akkor milyen beavatkozásokat érdemes igénybe venni, amelyek természetes eredményt hoznak?
2: Nagyon sok esztétikai beavatkozás van. Ma már az a divat, az a trendi, hogy kombináltan használjuk ezeket. Lehet különböző energiai alapú gépeket, ilyen a lézer, a rádiófrekvencia, az IPL, a nagy energiájú villanófény. Lehet feltölteni kis ráncokat. Érdekes módon most a fillerek, ez a ráncfeltöltésnek a száma világszerte csökken, ilyen, inkább a skin booster beavatkozások száma nő. Az annyit jelent, hogy a saját állományomat egy kicsit arra késztetem, hogy a kollagén termelést fokozza, ezáltal kicsit teltebb lesz az arcunk, kicsit kisimulnak a ráncok is. Tehát ez ma egy ilyen divatosabb beavatkozás. Botoxolni lehet, ma már a botox se olyan, mint régebben volt, hogy egy merev lárva arc, mozognak ott az izmok, de azért mégiscsak kisimulnak ezek a ráncok. Ami egy új dolog, nékem nagyon új, az a szálbehúzás, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Tulajdonképpen itt a gravitáció ellen dolgozunk, ugye. Ha megereszkedik az arcunk, akkor szépen ezt vissza lehet húzni. Teljesen természetessé teszi, tehát nem egy túltöltött arc, ami ilyen felpuffadtnak néz ki.
1: Bocsánat.
3: Csak benne van a kérdés, mert annyira kisiskolásként figyelem itt a társalgást, hiszen ez a téma, ez ritkán jön elő az én életemben. De mennyi férfi és mennyi nő jelentkezik ezekre a
2: beavatkozásokra? Az arányt nézzük, akkor arány. A nők természetesen.
3: Ezen nem lepődök meg, inkább akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy sok férfi, jelentkezik?
2: Igen,
3: az arányaiban nézve mennyi?
2: Én azt mondanám, hát nálunk, ezt tudom mondani, egy 95 a nők javára, 5% a férfiak javára. De ők is szeretnek feltöltéseket, szeretnek botoxot, szeretnek bizonyos természetes beavatkozásokat. Különösen ami sok, de az egy betegség csoporthoz kötött szépítészeti beavatkozás, például a rozáciánál, a piros arc bőrnél, ott IPL-el, nagy energiájú villanó fényjel halványítjuk ezt a pírt. Vagy a férfiaknál gyakoribb az aknebetegség, ez a pattanásos bőr, ott maradhatnak hegecskék, akkor a hegeket széndioxid frakcionális lézerrel javítjuk. Heget eltüntetni nem lehet, aki azt mondja, az hazudik, de nagyon szépé lehet tenni. De itt is a megelőzés a fontos a betegségekben.
1: Stéri Gábornak, a Mátyás Földklinika főorvosának köszönjük, hogy itt volt.
2: Nagyon szépen köszönöm.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Média piac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valóta csütörtökig, este 6 órától.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Vendégeket elnézve kemény fegyelmezéssel lesz dolgom, de a napkérdése mégiscsak az volt, ön szerint Schmidt Mária jól vezette a terrorházat? Kezdünk.
2: Őrizetbe vették Jelinek Dánielt, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, Szívek Norbertet is. A hatóságok a volánbuszok túlárazásai ügyében nyomoznak. Azonnali hatállyal távozik Schmidt Mária terrorháza múzeum éléről. Az intézmény ideiglenesen bezár, majd új működési keretekkel nyithat újra. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A Mi Hazánk nem támogatta a Tisza jelöltjeit, a Fidesz pedig bojkottálta a szavazást. Újabb feljelentést tett a külügyminisztérium Szijjártó Péter korábbi gazdálkodása miatt. A tárca szerint a volt miniszter utazásaihoz rendszeresen magángépeket béreltek. Vendégeink: Magyar György, ügyvéd, Somogyi Zoltán, szociológus, Murányi András, az Index felelős szerkesztője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Hát egy elég kemény és odavágós interjút hallhattunk az egyenes beszéd végén Galgóczi Ferenccel, akinek nagy szerepe van a volánbusz körüli korrupciós ügyek feltárásában. Mit szól ehhez egy újságíró? Ez azért egy fogás ilyen embert találni, aki ki is mondja a nevekkel, mindennel együtt, és nem rezeg, mint a nyárfa levél. Mennyire gyakori ez, András?
3: Hát, hogyha az elmúlt 16 évet nézem, akkor azért elég gyakori, tehát voltak tényfeltáró újságírók, akik különféle dolgokat föltártak és a közelé tártak.
1: Nyilván de ez érintett cég egy tulajdonosból lett tényfeltáró.
3: Igen, ez nyilván ez egy, hogy mondjam, minősített eset, és hogyha most tréfálkozni szeretnék, de már vissza is szívom, akkor azt mondanám, hogy nézem be az autója alá, amikor elindul, mert nyilván ez egy ilyen keményebb szituáció, de példaértékű, ahogy ebben az ügyben megnyilvánul.
1: Nézzük a mai fejleményeket a volánbusz ügyben.
4: Előállították az egyik leggazdagabb magyart, Tibor István üzlettársát, Jelinek Dánielt, valamint Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, közölte Facebook oldalán Magyar Péter. A Telex úgy tudja, hogy Jelineket budai otthonából, Szíveket pedig egy Vörösmarty téri ingatlanból vitték el. A Nemzeti Nyomozóiroda múlt héten jelentette be, hogy 8 korábbi vezetőt gyanúsítottak meg a volánbuszok túlárazása ügyében. Az ügyészség egyelőre csak annyit árult el, hogy jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük 3-at őrizetbe vettek. A Jelinek Dániel vezette Indotech Group közölte, vezérigazgatójuk semmilyen bűncselekményt nem követett el, és mindenben együttműködik a hatóságokkal.
1: Az én vezérigazgatóm sem követett el bűncselekményt, legalábbis én nem tudok róla, vagy ha tudnék, akkor is azt mondanám, hogy nem követett el. Hányadán áll ez az eljárás? Most mindenki ugye azt várja, hogy mennyire lesz hatékony az elszámoltatás, mennyire lesz gyors az elszámoltatás. Ez az ügy, ez nem most kezdődött, és ennek a nyomozási szakasza sem most kezdődött.
5: Jó estét kívánok! Rátetszett tapintani a lényegre. Itt Magyarországon 2026. április 12-én kicserélték a levegőt. Megváltoztak a körülmények. És ami eddig természetesnek tűnt 16 éven keresztül, 16 év árnyékában dolgozott az igazságszolgáltatás is, az most kérem szépen új levegőt kapott. És ezeket tapasztaljuk, hogy előjön egy fiatalember, itt is, ott is, amott is, és elmondja, hogy mit tud, és bátran elmondja, nem tart attól, hogy retorzió éri, mert eddig tartania kellett.
1: És nem kell, hogy én mondjam. Te a bíróságokon érzékelsz már valamiféle változást, modus operandit, fellélegzést?
5: Szóval a bíróság az nem szokott olyan gyorsan rohangálni, ezt tudjuk. A legutóbbi elnökválasztásról is ez volt a legnagyobb polémia, ugye, hogy mer valaki olyat mondani, hogy 6 évig nem lesznek jogerős ítéletek. Hát ezt alá tudom támasztani. Nem szoktak gyorsan őrölni az igazságszolgáltatás malmai.

0: Tehát a bírósági tapasztalatomról nem tudok beszámolni. De a szemléletváltásról, a hozzáállásról, a nyomozati tevékenységről, az új hivatal indításáról, és ennek pszichés hatásáról, ha tetszik kérdezni, boldogan beszélek holnap reggelig.
1: Még visszatérünk rá, de akkor hagyj kérdezek rá arra, amit a kommentekben leggyakrabban láttam a mai napon az üggyel kapcsolatban, és ez természetesen az a találgatás, hogy mondjuk az ország hetedik emberének mekkora védelmet adhat a számunk kérése szemben az, hogy ő az ország hetedik leggazdagabb embere, bármit is gondolunk rendszerről, politikai hatalomról. Ugye azért az a feltételezés, azt mondják a kocsmában, hogy majd úgyis kifizeti magát belőle. Van erre esély?
2: Ugye nem tudjuk, hogy mi az ügy maga, tehát a konkrétumokat nem ismerjük, de azért pár dolgot meg lehet ezzel kapcsolatosan említeni.
3: Néhány részletet azért tudunk.
2: Igen, de...
1: Nem, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó visszaélésekről.
2: Igen, a gyanút is ismerjük, meg azért vannak részletek, amiket tudunk, és valamit nem tudunk. De egy valamit tudunk, hogy a választók ezt nagyon erőteljesen nézik a Tiszával szemben. Hogy számíthat-e az, hogy valaki a hetedik, ötödik, harmadik, első leggazdagabb ember Magyarországon, és ezért esetleg elkerüli őt az igazságszolgáltatás. Mert hogy itt van egy nagyon erős gyanú a választók oldaláról, hogy itt a leggazdagabb magyarok, attól lettek leggazdagabb magyarok, hogy kiszolgálták azt a 16 éve tartó rendszert, amelyik egy ilyen, ezt az oligarchikus szisztémát működtette, kiépítette. Tehát ilyen szempontból ez a Tisza számára is veszélyes pont lenne, hogyha azt gondolnák a választók, hogy itt az emberek azért, mert gazdagok, elkerülhetik az igazságszolgáltatást. Ez egyik dolog. A másik, hogy ami most itt az előbb az interjúban elhangzott, ami nagyon-nagyon súlyos, mert itt olyan állítások voltak sorban, ami névvel, ténnyel, számokkal, konkrétumokkal meghatározva mondta el, hogy milyen súlyos korrupciós történetben van benne az ország, vagy vannak benne az illető urak, annak a tetején egy ellenzéki parlamenti képviselő ül. Na most az is egy érdekes kérdés, hogy hogy tudna a jelenlegi parlamenti ellenzék politikát művelni, vagy hogy tud politikát művelni úgy, hogy a legerőteljesebb elvárás, amivel a leginkább elégedetlenek az emberek a Tisza kormányzással kapcsolatban, hogy nincsen még meg az elszámoltatás, az velük szemben van, és konkrétan ott ülnek a parlamenti frakciókban ezek az emberek, akikkel szemben fel kell lépni az igazságszolgáltatást.
0: Mit baj az, hogy ott ülnek? A legjobb helyen vannak.
1: Már arra gondolsz, hogy nem fognak elkószálni?
0: Hát, szerintem a legjobb helyen vannak, a nagyfejűek már úgyis eltávoztak. Ott maradtak azok, akik viselik a következményeket, vagy legalábbis megpróbálnak szembe menni a forgalommal.
2: De itt az előbb, egy 10 perccel ezelőtt, parlamenti képviselőnek a neve hangzott el folyamatosan, hogy 100 milliókat fogadott el havonta. Tehát hogy ez ilyen ügyben vagyunk benne, most ennek az ellenzéknek kellene kormánykritikát gyakorolnia, hát ahol a pacsoraiban ilyen emberek.
0: Egy mondott kiegészítés, és abba hagyom, ettől válik teljesen hiteltelenné az ellenzék minden mondata. Ahogy te helyesen.
3: Nem ettől válik hiteltelen egyébként. Az elmúlt 16 évtől a folytatólagosan elkövetett korrupció és törvényteleség miatt válik az ellenzéki mondani való hiteltelenné. Tehát bármikor felállnak és igyekeznek elbeszélni valami fajta valóságot, és megszólalni, vagy a Tiszával szemben, az új kormány, az új hatalommal szemben meghatározni magukat, az alapvetően már kapufa, hiszen az elmúlt 16 év minden bűnért ők a felelősek.
0: Ugyanazt mondjuk egymásnak.
1: Lehet, hogy a Gyuri elméletét alkalmazhatjuk úgy, hogy ez a fajta hiteltelenség rárakódik a korábbiakra, az se tűnik el. Ugye ez egy örökké felmerülő kérdés, hogy ha valaki most kiáll azzal, hogy megigazult és meggondolta és máshogy szeretné, akkor mennyire hiszünk neki, elszámolta a korábbiakkal. De ha már elszámolás, akkor itt hagy idézzek az áttekintésből, hogy itt a Volán társaságoknál súlyosan túlárazott buszbeszerzések ügyében indult meg a nyomozás, illetve a kecskeméti székhely túlárazott megvásárlásából származó összegeket a cégvezető köztes vállalatokon keresztül színlelt kölcsönszerződésekkel, továbbították ilyen-olyan cégekhez, amelyek az érdekeltségükbe tartoztak, amelyet aztán ingatlan projektbe fektettek. Itt valamiért újra és újra visszatérünk Kecskemétre és a kihelyezett ingatlan projektekre. Miért ez az állandó, ilyen visszatérő, szinte eposzi motivuma ezeknek az ügyeknek, ugye a Kecskeméti Egyetemmel kapcsolatban?
3: MNB botrány, alapítványi botrány.
1: Hogy valamiért ez az ingatlan projektbe kisíbolt pénz, ez egy ilyen folyamatosan feltűnő, ilyen népmesei aranyalmája ezeknek.
3: Nem tudom, lehet, hogy véletlen egy besés, de én arra hívnám fel a figyelmet, hogy említettél közvetítő céget, meg ugye beszélhetnénk a tőzsdézésekről, a túlárazottságról. Hát ugye, hogyha a legfrissebb feljelentést veszem, Orbán Anita feljelentette Szijjártó Pétert, a többszörösen túlárazott, vagy súlyosan nagy mértékben elkövetett repülőgép utaztatás miatt.
1: Tehát, hogyha ezek,
3: igen, csak én azt mondom, hogy ezek az ügyek, amelyek most így előbukkantak, meg itt vannak, teljesen rendben vannak, és végig kell menni a nyomozati szakasznak ezekben az ügyekben, de azért lássuk meg, hogy ez gyakorlatilag a maffia működését mutatja meg, annak a maffiának a működését, amely mindig közbe iktatott cégeken keresztül szűrte le a sápot, például lélegeztetőgép, és akkor most csak lélegeztető biznisz, most csak egyet mondok, vagy pedig sokszorosan túlárazottan adott-vett különféle dolgokat azért, hogy azt a birodalmat építse, amelyiknek az élén különféle oligarchák voltak, akik gyakorlatilag privatizálták ezt az országot.
1: Illetve hát sokszor visszatérő téma volt a helyi kiskirályok, ugye meglátjuk, hogy ezt valójában...
2: Ezért ne felejtsük el.
1: Én nem hívtam.
2: Ha már az
1: meglátjuk,
2: kérdés,
1: hogy ebből mit lehet majd jogilag felgöngyölíteni, mi bizonyosodik be, vagy mi nem. Egy kicsit térjünk át egy-két határral odébb, mert hogy úgy tűnik, hogy eszkalálódik az ukrajnai háború nyugat irányába, az ukrán-lengyel határon dróntámadás történt, miközben elég megdöbbentő eredménnyel.
4: Röviddel késte le az ukrán-lengyel határon éppen áthaladó diplomáciai küldöttséget, azaz orosz dróntámadás, amely így egy személyvonatot talált el. A határátkelőtől mindössze 2 kilométerre, a Jahodini állomáson történt a robbanás. Az ukrán és lengyel vezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy kevéssel korábban haladt át ugyanott egy szerelvény, amelyen több fontos európai bizottsági tisztviselő és nemzetbiztonsági tanácsadó utazott. Ez a vonat a menetrend szerint a támadás időpontjában járt volna az állomáson, ám végül is korábban indították útnak. A támadásnak szemtanúja volt a CIA volt igazgatója is, David Petraeus, és a volt brit miniszterelnök Boris Johnson is, akik ekkor éppen az állomáson tartózkodtak. Ez nem az egyetlen NATO környéki támadás. Litvánia légterében az éjszaka támadó drónt lőttek le, amelyről azt sejtik, Fehér Oroszországból indulhatott. A lengyel külügy mellett több uniós és NATO ország is jelezte, hogy az ilyen fenyegetéseket komolyan veszik.
1: Bemegy egy volt CIA főnök és egy volt brit külügyminiszter, bocsánat, nem külügyminiszter, volt brit miniszterelnök a kocsmába, illetve a restibe, aztán jön egy dróntámadás. Mennyire kell komolyan venni ezt az eszkalációt? A lengyelek, a balti államok azt mondják, hogy ez valós fenyegetés NATO országokkal szemben.
3: Ez most már abszolút ráadás, így, hogy egymás után jön, ez így gyakorlatilag ijesztő is, és azt beszéli el, hogy Oroszország nem akar megállni annál, hogy Ukrajnát amortizálja, ami egyébként nem sikerül neki immár 4,5 éve, hanem azt is beszéli el, hogy folyamatosan provokálja a nyugati szövetségeseket, illetve azokat, akik Ukrajnának bármifajta segítséget kívánnak nyújtani, úgyhogy lehet azt mondani, hogy ezek nem tudom, véletlen egybeesések, meg mit tudom én, nem, ezeket most meg ki lehet jelenteni, hogy szándékos csipkelődése az orosz rendszernek az irányba, hogy tesztelje azt, hogy a nyugati szövetségesek azok mennyire akarnak ebbe a háborúba részt venni.
0: Azt gondolom, hogy komolyan kell venni, felesett réfa, de ami nevethetünk, az Trump, aki 24 órán belül megszüntette azt az atrocitást, ami most már 4,5 éve zajlik.
1: Ő nagyon tud a pusztán az akarata erejével megszüntetni, meg létrehozni dolgokat. Látjuk,
0: ebből csak azt akarom mondani, hogy amíg van ez a konfliktus, addig bizony a háborúnak része, hogy jönnek, repkednek a drónok. és betévednek olyan helyre is, ahova nem akartak menni.
2: Mondjuk azon kevésbé nevetnék, hogy Trump szétvert a NATO-t. Tehát értem, amit mondasz, de azért az kicsit kevésbé nevetnék ezen, hogy van egy amerikai elnök,
0: aki
2: szétverte a NATO-t. Tehát amiben benne vagyunk, az, hogy az amerikai elnök szétverte a NATO-t, a NATO nem tud rendesen reagálni, van egy teljesen új típusú eszköz, ez a dróntámadás, amit bárhol, bármikor meg lehet tenni, egy ilyen hibrid